mondtak neki egy mondatot, ami nagyon tanulságos, ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében találjuk. Tehát az apostolok cselekedetei 21. fejezetében, így olvasom a 23. verset. Ezt míveld azért, amit néked mondunk. És ez egy olyan félelmetes mondat, a Krisztus gyülekezetében sose szabad ilyet mondani senkinek. Te most azt műveld, amit én mondok. Ugye itt apostolok és vének voltak, de nekik se lett volna szabad ezt mondani, te azt műveld, amit mondunk, hanem legfeljebb azt mondhatták volna, most mi is gondolkozunk, hogy hogy lehet ezt a konfliktust feloldani. Hát mi így gondoljuk, de azért te a lelkiismeretedben fontold meg, hogy ezzel azonosulni tudsz-e. De az ilyen direkt utasítás, hogy most te azt műveld, amit mi mondunk, függetlenül az ő lelkiismereti meggyőződésétől, ez bizony nem volt egy Istentől ihletett tanács. Ha valaki elolvassa Ellen White apostolok története című könyvében, nagyon érdekes, ahogyan ezt fejtegeti, ahol leírja, hogy ez a megalkuvás szülötte volt, és nem a konfliktus megoldását segítette elő, hanem tragédiába vezetett. Ugyanis a vége az lett, hogy az apostol azért, hogy a békességet megszerezze, pedig ő mindenkor nagyon ragaszkodott az ő világos, elvszerű meglátásához, most mégis belement abba, hogy a templomban az adott tanács szerint járjon el, és ott viszont meglátták őt, ugye a diaszpóra zsidóságból valók, akik ismerték őt Ázsia tartományból, ugye a Kis-Ázsia területéről, és láttak vele a városban egy görög származású keresztényt, és akkor elkezdték azzal vádolni, hogy ő bevitte a templomba, ami persze nem isteni rendelés volt, ez is a rabbinikus zsidóság ötlete volt, hogy csináltak egy külön pogányok udvarát, és kitettek oda egy táblát, hogy ha valaki nem zsidó létére itt ezen a falon átlép, akkor maga felel a bekövetkező halálért, és ugye neki estek Pálnak, és ha a római sereg ki nem menti, akkor ott meglincselték volna, ott megölték volna a templom udvarán. És akkor megkérdezem, hogy milyen helyzet volt ez? Szorongatott volt? Nem értették meg a saját apostoltársai, a jeruzsálemi vének és apostolok, és hát egy ilyen tanácsot adtak neki, hogy az ő feladata, hogy ezt a problémát elhárítsa egy megalkuvással. És akkor ott volt a saját népe, akikért mindent megtett, és akiket, mint honfitársait szeretett, és akikért annyira aggódott, azok meg megölni akarták. Hát ennél szorongatottabb helyzetet nehéz elképzelni. De szeretném olvasni a 23. fejezetnek a 11. versét, hogy mi az, ami ilyen körülmények között mégis békességet ad, és mégis örömet ad. Mert ilyen szorongatások között, mikor Pál ugye aztán fogságba kerül, és elgondolhatjuk, hogy egy tevékeny ember, aki szüntelen fáradozott, annak a tétlenség a fogságban milyen nehéz lehetett. És az egész, és az a gondolat, hogy hát ő neki megvan a következő célpontja, Róma, és hogy ő oda akar menni az evangélium hirdetésével, és most ezt keresztül húzva. De így olvassuk a 11. versben, 23.11. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Ugye megjelent néki a damaszkuszi úton az Úr, és azt mondja, itt mellé állván az Úr. Ebben a szorongatott helyzetben megint csak megjelent a feltámadott, megdicsőült Krisztus Pálnak, és azt mondta, hogy ne félj, mert Rómában is bizonyságot kell tenned néked. Még azt is tudta, hogy mi az, ami Pál lelkét annyira szorongatja, hogy nem fogja az ő nagy célját elérni és teljesíteni. És megkérdezem, ha maga az Úr áll mellé valakinek, és ilyet mond, hogy ne félj, a feladatot teljesíteni fogod, és el fogsz jutni Rómába. Mit számít emellett az emberi dolgok, nem? Ugye megértjük, hogy akinek ilyen tapasztalata van, az annak békessége és öröme van, akármilyen szorongattatás és akármilyen nehézség között is. Aztán egy másik részletet is felvillantok Pál életéből. Ugye amikor
aztán hajón vitték fogolyként, mert a császárra belállt, akkor ott egy olyan vihar támadt, hogy azt olvassuk, hogy 14 napon át nem látták sem a napot, sem a holdat, sem a csillagokat. Enni is képtelenek voltak ebben a szörnyű viharban, ugye mindenki nyilván tengeri betegséget is kapott, és a gyomra se vett be semmit. És hát azért el tudjuk képzelni, hogy azért ez se volt akármilyen helyzet. Bármennyire odaállt az Úr Pál mellé, és tudta ezt az ígéretet, hogy Rómában is bizonyságot kell róla tennem, de most gondolkozhatott, hogy hát most mi lesz? Most mégiscsak a sátán győz, most ezen az úton elvesznek, meghalnak itt mindannyian, vagy mi fog történni? De azt olvassuk, hogy amikor mindenki a legcsüggettebb volt a hajón, akkor így olvasom a 22. verstől. A 14 nap elteltével már, mikor hosszas volt az étlenség, olvassuk. Felállt Pál, és ezt mondta. Mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, és ezt mondta. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. És ímé Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ugye most megint van egy nagyon szorongattatott helyzet. Erre Isten angyala megint mellé áll Pálnak. És én nekem olyan bátorító az, ahogy itt Pál fogalmaz. Azt mondja, mellém állt egy angyala Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok. Ezt olyan jó lenne, ha megjegyeznénk. Aki elmondhatja, hogy akié vagyok, akinek szolgálok, az az ember akármilyen szorongattatás közben biztonságban van. Erről mindig eszembe jut egy néhány mondat, amit Ellen White a Kiben bízhatunk második kötetében ír le. Nyilván ez a bibliai szakasz ihlette. Azt írja, felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Ugye nyilván innét a Pál hajóútjáról vette az ígét, hogy felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Aztán így írja, hogy emberi természetem visszarihad, de mégis szent merészséggel haladok előre. Abban bízva, hogy Isten, ha jónak látja, akkor egyetlen szavával lecsitítja a vihart, és lapájá teszi a hegyet is, hogyha szükséges. És utána ezt is mondta Pál, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Tehát Isten újra megerősítette ebben a szorongatott helyzetben az előző ígéretet, és Pál azt mondta, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nékem megmondatott. És a harmadik kis mozzanat, amit kiemelnék az utoljára még Pál életéből, ugye olvassuk, hogy aztán megérkeznek Rómába, és a 28. fejezet 11. versétől írja, hogy elindulnak száraz földön Róma felé, ugye attól a helytől, ahol kikötöttek, és utána így olvasom a 15. verset. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk elénkbe jöttek Appii fórumig és Trestabernéig. És mikor Pál meglátta őket, hálát adván az Istennek bátorságot vett. Megkérdezem, amikor azt mondja, hogy mikor meglátta ezeket a keresztényeket, akik Rómából elé jöttek, akkor hálákat adott Istennek és bátorságot vett. Mit hallunk ki ebből? Hogy előzőleg megkísértette az elbátortalanodás. Meg lehet ezt érteni? Ugye, hát most tényleg közeledik Róma felé, ami az úti célja volt. De ugye arra gondolhatod, hogy egy láncra vert, megbélyegzett fogolyként, hát mit fog ő csinálni Rómában? Ugye, szorongató érzés lehetett, és sok minden kavaroghatott a fejében. És azt mondja, de amikor meglátta ezeket a keresztényeket, bátorságot vett. És olyan szép a leírás erről az Apostolok története című könyvben, Ellen White könyvében, hogy idéznék egy néhány mondatot. A partra szállás utáni 8. napon a százados elindult fogjaival Rómába.
Szívesen könnyített volna Pál sorsán Julius százados, amennyire hatalmában állott, de azon, hogy fogoly, változtatni nem tudott. Sem láncaitól, amelyek őrizőjéhez kötötték, meg nem szabadíthatta. Pál nehéz szívvel közeledett a világ fővárosa felé, amelyet olyan hőn óhajtott meglátogatni hosszú idő óta, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. De hogyan teheti ezt, mint megláncolt és megbélyegzett fogoly? Reménysége, hogy Rómában sok lelket vezethet Krisztushoz, teljesen szertefoszlott. Hirtelen azonban örömkiáltás hangzik fel. A járókelők közül egy férfi ugrik elő, a fogoly nyakába borul, és örömkönnyek között öleli át, mintha hosszú távollét után atyát üdvözölné. És ez a jelenet újból és újból megismétlődik, mert igen sokan, szerető várakozástól megélesedett tekintettel felismerik a megkötözött fogolyban azt a férfit, aki Korintusban, Filippiben és Efézusban az élet igéjét hirdette nékik. Magyarázatul hozzáteszem, hogy a Claudius császár kiűzette a zsidókat Rómából, de később ezt a rendeletet feloldották, és akik addig Kis-Ázsiában voltak, ahol Páltól hallották az evangéliumot és megtértek, most már visszatértek Rómába, és ezek mind mentek elé, hogy üdvözöljék. Aztán így olvasom tovább, mi alatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyuk köré, az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késleltetés miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást megszakítsák. És azután ennyit olvasok, amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, hálákat adva az Istennek bátorságot vett. Kevesen tudják csak felfogni e szavak mély jelentőségét. A könnyező részvételes hívők között, akik nem szégyelték békjóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. A bánat felhő, amely előzetesen lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztény élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenvedések és surlódások sorozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vett. Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. Nem akarta többé panaszolni a múltat, sem félni a jövőt. Bilincsek és nyomorúság várt rá, ezt igen jól tudta, de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedéseinek. Ugye szép ez a leírás. Tehát ezeket a gyakorlati példákat szerettem volna még idézni arra vonatkozóan, hogy igen, lehet ilyen, hogy e világon szorongatásotok van, küzdelmetek van, és mégis bízzatok, mert én meggyőztem a világot, ez egy erkölcsi természetű küzdelem. Ebben a Krisztus útját követő tanítványoknak át kell menniük hasonló megpróbáltatásokon, de eközben is békességet és örömet nyernek Krisztusban. És utoljára csak annyit említenék meg, hogy a jelen pillanatban fizikai üldöztetésekben nincs részünk. Ez még a szelek féken tartásának az ideje. És ezért mi nagyon hálásak lehetünk Istennek, hogy ilyen értelemben békességünk van. De ugyanakkor van másfajta küzdelem. És figyeljük meg, hogy a Szentírás a végidő egyik legsúlyosabb küzdelmének a hitetésekkel való küzdelmet nevezi. Jézus úgy kezdte a nagy profétikus beszédét, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Aztán azt olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetének a 11. versében, hogy ebben az időben Sátán működni fog a hazugság minden jelével és csodájával. A Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 1. verse azt mondja, az utolsó időben sokan fognak hitető lelkek tanításaira figyelni. És a Timóteushoz írt 2. levél, 4. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy az egészséges tanítást ebben az időben el nem szenvedik, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És az apostol azt mondja, te hirdesd az igét mindezek ellenére. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak az a szorongatás, amikor fizikai üldözés van. Nagyon erős szorongatás, és nem könnyű küzdelem a hitetésekkel való küzdelem, ahol a jó és a gonosz keveréke megtévesztő. És
Ilyen körülmények között is érvényes azonban Jézus szava, hogy szorongatásatok, én meggyőztem.

0: Szád jövünk, és megköszönjük, hogy ez a búcsú ige, amely a mai ige hirdetés alapigéje volt, olyan jól útba igazít bennünket, és olyan reménységet ad. Bevalljuk, hogy sokszor az önzésünk még a hívő életbe is beszivárog, és sokszor még itt is úgy azt várnánk, hogy itt nekünk kényelmünk, békességünk, nyugalmunk legyen, hogy te ezt e világ közepette is biztosíts nekünk. De megértjük, Urunk, hogy ha mi a te igazságod útját következetesen járni akarjuk, ha fáradozni akarunk, hogy emberek a bűn és Sátán fogságából kiszabaduljanak, akkor nem lehet békességünk ezen a világon, hanem törvényszerűen szorongatásokon, üldöztetéseken, nehézségeken kell átmennünk. De Urunk, segíts meg, hogy nekünk szüntelen örömünk legyen, szüntelen békességünk legyen eközben is. Segíts, hogy mindig rendezett legyen a kapcsolatunk te veled. Soha ne engedjük, hogy valamilyen bűn, valamilyen meg nem bánt és bocsánatot nem nyert bűn elválasszon minket te tőled. És add, hogy azért mi is mindig felemelhessük fejünket a viharban, és bizakodva nézzünk előre. Kérünk, Urunk, légy a te kegyelmeddel velünk, és add, hogy minket lelkesíteni tudjon, hogy ebben az erkölcsi természetű küzdelemben vehetünk részt, és add, hogy soha se fáradjunk bele, hanem higgyük azt, hogy a te követésed, úgy, ahogy mondtad, ugyan keskeny út, de a vége az életre vezet. És add, hogy az eljövendő végső győzelem az nagyon eleven és nagyon valóságos legyen számunkra, és ezért soha se tudjon eltántorítani vagy elkeseríteni a nagy ellenség. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg iránkat, és maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Sok szeretettel köszöntelek én is titeket, örülök, hogy ismét itt lehetünk közöttetek. Ugye nagy ritkán történik meg, de jó újra visszajönni és látni régi, jól ismert szeretett arcokat és az új arcokat is. Isten igéjét hoztam hozzátok, hát ha nem járok úgy, mint Ámos próféta, hogy azt mondjátok nekem, hogy fuss haza a földedre is. Otthon egyedetek kenyeredet és otthon profétálj. Először a gyermekekhez és a fiatalokhoz szeretnék szólni. A Zsoltárból szeretnék, a 19. Zsoltárból felolvasni egy nagyon rövid szakaszt, ezt jó lenne, hogyha megjegyeznétek, majd többször is el fogom mondani, és erről gondolkodnánk egy picit. A 19. Zsoltárnak a 18. Most 19. Zsoltár 8. verse. 19. Zsoltár 8. verse így kezdődik. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. És kérdeznélek titeket, hogy biztos ismeritek ezt a szót, hogy törvény, de meg tudnátok mondani, hogy mi az, hogy törvény? Mit jelent az, hogy törvény? Tudtok erre válaszolni? Bence? Mi az, hogy törvény? Igen? Ugye? Nehéz egy kicsit megfogalmazni? Felnőttek is gondolkodhatnak, meg tudjuk fogalmazni? Körül tudjuk érni, mi is az, hogy törvény? De a gyerekektől várom most a választ elsősorban. Eddig jó? Eddig jó? Mi az, hogy törvény? Hogy tudnánk megmagyarázni a törvény? Mi a lényege a törvénynek? Ugye sokszor vagyunk így, hogy sok mindenről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, egészen addig, amíg konkrétan rá nem kérdeznek. És akkor ott kicsit megtorpanunk, hogy hogy is van ez? Na igen, be tudod fejezni, mondjad. Nagyon jó. A törvény azt jelenti, hogy be kell tartani a szabályokat. Ugye szabályok, előírások, rendeletek, parancsolatok, törvények, ugye ezek ilyen rokon értelmű szavak. Igen, amit kötelező megtartani. Ugye ezek azok a bizonyos törvények, amit hogyha áthágunk, vétünk ezeken a szabályok, törvények ellen, akkor büntetés a következménye. Valami rossz dolog a következménye. Még szeretnél valamit? Mondjad. De.
1: Mint hogy kötelező.
0: Neki ez éppen most nagyon aktuális, és sokszor nem szeret menni. Ugye most kezdett el járni a vodába. Igen, ez is egy törvény. Betölti a gyermek az 5 éves kort, akkor kötelező óvodába küldeni. Ugye ez egy törvény. Milyen törvények vannak egyébként, hogyha már itt vagyunk? Ugye ez is egy fajta törvény. Milyen törvények vannak? Milyen törvények léteznek? Tudtok felsorolni, hogy milyen fajta törvények vannak? Igen. Ugye a Bibliában is vannak törvények, de ez benne van. Tehát az állami törvényekben is. Milyen törvények, milyen jellegű? Igen. Például 10 parancsolat is, igen. Te már nem vagy gyermek. Hallottam itt, hogy közlekedésben is vannak törvények, ugye úgy hívják, hogy kressz. Éppen ezzel kapcsolatban volt nem olyan régen egy tapasztalatom. Telefonáltam éppen a város közepén, autózás közben. És szépen belementem egy egyirányú utcába. Egyszer csak ott találtam egy csomó autót magunkkal, családostól voltam, igen, szemben. Mindenki szembe jött nagy hirtelen, és hát elég félelmetes helyzet volt, és hát Jóisten angyalai azért mindig tréningben vannak, úgymond, és megóvtak, hogy nem történt semmi baj, de hát volt egy kis tumultus, amíg helyreálltak a dolgok. Tehát, hogyha nem ismeri az ember a törvényt, vagy nem engedelmeskedik a törvénynek, akkor bizony bajba kerülhet. Szerintetek jók, hogy vannak törvények? Mert ezek olyan korlátoznak. Előírják, hogy mit kell csinálni. Ezt csinálhatod, ezt nem csinálhatod. Jók ezek, hogy vannak? Más kezet is szeretnék látni, de mondjad, Bence, hogy...
1: Mert
0: Azon már túl vagyunk. Most az volt a kérdés, hogy jó-e, hogy vannak törvények, vagy pedig nem? Na de hát ezek sokszor megszabják, hogy mit szabad csinálni, meg mit nem. Te is azt mondtad, hogy én most nem akarok menni óvodába. Nem jó, hogy van ilyen törvény, hogy el kell menni. Ezek korlátoznak minket, ezek a törvények, vagy védenek, vagy mit gondoltak róla? Vagy éppen úgy védenek, hogy korlátoznak, tehát, hogy nem tehetünk meg mindent. Így van, tehát olyan korlátok, amik igazából azért vannak, hogy védjenek minket, hogy baleset ne érjen minket, hogy ne halljunk meg. És Isten törvényeire ez ugyanez érvényes. Ugye mind a fizikai egészségünket, épségünket védik, mind pedig a lelki egészségünket, életünket védik. És nagyon jó megismerni a törvényeket, különösen Isten törvényeit, és jó, hogyha ezeknek engedelmeskedünk. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjétek ezeket, de nem csak megismerni fontos, hanem ezek szerint élni az életet. Mert ugye így szól, megint csak olvasom a Zsoltárnak a versét, az Úrnak törvénye tökéletes, és megeleveníti a lelket. Ezt jegyezzétek meg, ezt a rövid mondatot. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az utolsó szó jogán még mondhatsz egy rövid mondatot, Bence, ha jelentkezel, igen.
1: Hogy lecsábító fejet.
0: Igen, köszönjük szépen. Tehát a törvények mennyire fontosak. Nem tudom, hogy mi felnőttek hogyan viszonyulunk ezekhez a törvényekhez. Picit erről gondolkodnánk most a mai alkalmon, hogy milyen szerepet töltenek be az életünkben a törvények. Elcsodálkoztam sokszor Dávidon, aki nagyon sok helyen arról ír, hogy milyen sokat gondolkodik az Úrnak a törvényéről. Csak két helyről szeretném idézni a Zsoltárt. A Zsoltárok könyve így kezdődik, maga az egész Zsoltárok könyve. Boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Volt már ilyen az életetekben, hogy ti az Úr törvényéről gondolkodtatok éjjel és nappal? Mert én azon kaptam magam, amikor egy kicsit komolyabban belegondoltam, hogy hát az olyan egyszerű az Isten törvénye, nem? Elolvastuk már egy párszor, meg is jegyeztük, 10 parancsolat sem hosszú, hát mit kell ezen sokat gondolkodni? Éjjel-nappal, egy kicsit nem túlzás ez? Vagy idézem a másik igét, a 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Éjjel-nappal, egész nap estig. Megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben azért is mélyedtem el egy picit az Úr törvényében, mert előadásokat kellett erről tartanom, és elszégyeltem magam, hogy erről nekem is illene sokkal többet gondolkodnom, és sokkal inkább elmélyülnem, mert olyan dolgokat láttam, meg ismételtem benne, amit eddig soha, és nem gondolnám, hogy én már teljesen felfedeztem minden benne rejlő mélységet. Gondolkodjunk egy picit az Isten törvényéről, mégpedig a kőbevésett törvényről, annak is a legelejéről. Ezt javaslom. Mózes második könyvéből, 20. fejezetéből idézem, és csak az elejét olvasom el. Ugye ismerjük ezeket az igéket. Szólta Isten mindezeket az igéket, mondván, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. És nem olvasom tovább. Ez az első ige, ez az első mondat. Ugye 10 ige hangzik el. Sokszor vitatárgyát képezi, hogy kinek adta Isten a törvényt. Ugye nagyon sokan képviselik azt, hogy hát a zsidóknak, ugye konkrétan fizikailag ott a Sínai hegyen, Mózesen keresztül Isten a zsidóknak adta át a törvényt, azon belül a 10 parancsolatot is. Hiszen már a legelején ott van, hogy hát őket hozta ki Egyiptomból, nyilván ez nyilvánvaló. Vagy ti esetleg másképpen gondoljátok? Ti rátok érvényes ez a mondat? Válaszoljatok nyugodtan, röviden. Érvényes? Titeket mikor hozott ki Isten Egyiptomból? Mikor voltatok Egyiptomban, és mikor hozott ki? Hát tudjátok mondani? Megtérés előtt Egyiptomban voltatok, és most már nem vagytok ott. Akkor ez a törvény, ez csak a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Többieknek nem is kell vele foglalkozni. Hiszen azt mondja, múlt időben, kijelentő módban, kihoztalak. Akkor ez a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Hogy gondoljátok, valóban kihozott? Mert ugye azt is szokták mondani, hogy hát igen, ez egy ígéret, hogy kihozhat, kihozhatja az embert Egyiptomból, de ugye az ige nem így fogalmaz, hanem konkrétan, vagy kijelentő módban, múlt időben, kinek szól ez a törvény. Én is úgy gondolom, hogy mindannyiunk, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak és minden embernek szól. Mert Isten ezt így jelentette ki. Egyiptom, hogyha nem úgy tekintjük, mint egy ország a földön, hanem mint jelkép, akkor mit jelkép ez a Bibliában? A gonoszságot, a bűnt, a rabszolgaságot. A rabszolgaságból szabadította meg Isten azt a népet. Egyiptom a bűnnek, a rabszolgaságnak is a jelképe. Aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Kérdés, ti szoktatok még bűnt elkövetni? Akkor ezek szerint nem hozott ki Egyiptom földjére a szolgáltházából, hogyha így bólogattok, és nem így rázatok a fejeteket? Vagy akkor most hogy kell ehhez viszonyulni? Azt mondjátok, hogy még követtek el bűneket. Itt meg azt mondja az ige, hogy kihozott titeket Egyiptom földjére a szolgáltházából. Akkor ez mintha ellentmondásban lenne. Akkor most kihozott titeket, vagy nem hozott ki? Mit jelent ez egyáltalán, hogy Isten kihozott minket Egyiptom földjére a szolgáltházából? Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk bűnösek, és azt jelenti, hogy ez automatikusan üdvösséget jelent számunkra? Hiszen akkor rabszolgaságból bűntől való szabadulás az üdvösség is, nem? Vagy mit jelent, Marian? Így van. Jézus Krisztus áldozata által az Isten minden embert kihozott Egyiptom földjéről a szolgaságházából. Mert azt mondja a Biblia, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Az Isten szemében mi nem vagyunk rabszolgák. Nem vagyunk bűnösök. Nem úgy bánik velünk, mint bűnösökkel. Ez minden emberre érvényes, aki él a Földön. Megtért és megtéretlen emberre egyaránt. Ezért én úgy gondolom, hogy ez a kőbevésett igen minden emberre érvényes. Jézus Krisztus által Isten mindenkit kihozott Egyiptom földjére a szolgáltházából, mert senkivel nem bűnei szerint cselekszik, senkire nem úgy tekint, mint a rabszolgára. De megint csak megkérdezem, ez azt jelenti, hogy nem vagytok bűnösök? Ez azt jelenti, hogy ezért mindannyian üdvözültök, és mindannyian üdvözülünk? Vagy esetleg más tanulságot kell ebből levonni? Ugye nyilván más tanulságot kell levonni. És hogy milyen tanulságot, szeretném, hogy egy picit fölidéznénk magát ezt az eseményt, tehát a kivonulást, meg a pusztai vándorlást, már csak olyan szempontból is, mert maga a Biblia mondja nekünk, nektek, meg nekem most, ebben a korban, hogy minden ige hasznos és fontos, de legfőképpen az szolgál tanulságul, ami a pusztában történt az Isten népével. Mire gondolok? 1 Korintus 10. Ugye úgy kezdődik, hogy sorolja, hogy mi minden történt a pusztában, a lázongás, a paráznaság, a bálványimádás, a Isten kísértés, a zúgolódás, sorolja föl. Csak az ötödik verset idézem, azt mondja, de azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. 11. vers azt mondja, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. példaképpen estek rajtuk, amik ott történtek, és megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mi történt ott a pusztában? Akkor próbáljuk egy picit megvizsgálni, nyilván csak az egyes mozzanatokat kiemelve, és elgondolkodni, hogy nekünk vajon mi közünk van ehhez, vagy milyen tanulságot rejt ez nekünk. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy tudjátok-e, hogy hány ember jött ki Egyiptomból? 2 600 000? Szerintem egyik se pontos szám. Ugye az egyik az becsült szám, a másik számot írja ugyan a Biblia, amikor azt mondja, hogy körülbelül, de utána meg, amikor konkrétan meg is számolták, mindjárt mondom, hogy hol. Idézem, akkor olvassuk el mind a két ige helyet. Ugye 2 Mózes 12-ben arról olvasunk, amikor elindulnak, 2 Mózes 12, 37, azt mondja, elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mintegy 600 000 gyalog, csupán férfiak, a gyermekeken kívül, és sok elegy nép is ment velük. De még konkrétabb a szám, amikor már meg is számolják magukat, ez 2 Mózes 38-26-ban van, 2 Mózes 38-26, ott pedig azt mondja, hogy tehát akik átestek a megszámláltatáson, 20 esztendőstől fölfelé 603 550. Tehát ez egy konkrét pontos szám, azt mondja, 20 esztendőstől idősebb zsidó férfiak 603 550. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. És ugye itt jön a becsült szám, amire azt mondjuk, hogy minimum, tehát 603 550 20 év fölötti zsidó férfi. Plusz nők, plusz 20 év alattiak, plusz sok elegy nép. Minimum 2 millió sokaság. De valószínűleg még többen lehettek. Ugye nem egy-kék voltak akkoriban általában. A sok elegy népről nem tudjuk, hogy körülbelül számot sem ad meg, csak mondja, hogy sok elegy nép. A kérdés, ezek közül hányan mentek be az ígéret földjére? Azt mondja, ezek mind kijöttek Egyiptom földjére a szolgálatházából. Őket mindannyiukat megszabadította. Hányan mentek be ezekről az ígéret földjére? A megszámolt férfiak közül Józsuét és Kálebet, mondja a Szentírás. Mózes 4. könyve 14. fejezetét idézem kivonatosan. Ugye nem sok idő múlva, mikor kijöttek, odaértek az ígéret földjéhez. Kiment a 12 kém, vissza is jött, és elmondták, hogy mi a helyzet. Jött a 10, azt mondja, minnyáján zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen, Izrael fiai, és mondták, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk, mert miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt halljunk el, feleségeink, kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volt nekünk, nem jobb volna visszatérni Egyiptomba? Szerezzünk magunknak előjárót, és térjünk vissza Egyiptomba. Ezt mondta a 10. És mit mondott a 2? Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefunné fia, meghasogották ruháikat, azt mondták, a föld, amelyen átmentünk, és hogy megkímleljük azt, igen-igen jó föld, és ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz minket arra. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek. És egyből meg akarták őket kövezni. Azon tanakodtak, hogy akkor megkövezik ezt a két embert. És az Úr is szólt, és azt mondta, hogy bizonnyal élek én, betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet, és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felül megesküdtem az ő atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. E pusztában hullanak el a ti holtesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva és azon felül, akik zúgolódtatok ellenem. Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Rejlik szerintetek valami tanulság a pusztai vándorlásban, vagy a Egyiptomból való kijövetelben? Az tény, hogy mindannyiunkat kihozott Isten Egyiptom földjére a szolgatházából, Jézus Krisztus kereszt áldozata a biztosíték erre, hogy Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem bánik velünk rabszolgaként, az ő szemében mi kint vagyunk Egyiptomból. Mit csinálunk most itt a pusztában, ez a kérdés? A kérdés az, hogy mi volt az alapvető különbség a 10 kém és a 2 kém között? Mi volt az alapvető különbség azok között, akiket bevihetett az ígéret földjére, és akiket nem vihetett be? Mert ugye a tanulság valahol itt rejlik nekünk. Szerintetek mi volt az alapvető különbség? Hitbeli különbség, aminek mi volt a lényege? Így van, így is lehetne summázni. De mi volt ennek a lényege a hitbeli különbségnek? Az egyik csoport bízott Istenben, ugye a másik nem bízott. Igen. Másképpen gondolkodtak, ugye most ha a gondolkodás tartozik a hit is, azt mondja, a gondolkodás, tehát más láttak meg az eseményekben, másképpen gondolkodtak ez a két csoport. Érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen volt ez a puszta, ahol vándoroltak. Mit tudtok erről? Milyen volt az a puszta, ahol ez a hatalmas néptömeg 40 éven keresztül vándorolt? Tudtak-e egy pár jellemzőt mondani róla? Nem volt nagy. Aztán?
2: Sziklás.
0: Nem nagyon volt víz. Élelem sem. Kígyók voltak benne, nem kevés. Idézek a Bibliából egy rövid szöveget, ahol a Biblia konkrétan megmondja, hogy milyen volt ez a puszta. Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézek a 13. verstől. 5 Mózes 8:13 azt mondja, amikor a te barmaid juhaid megsokasodnak, ezüstöd aranyad megsokasodik, minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz. Isten megmondja, hogy milyen volt ez a kis terület, nem volt nagy terület, amiben sziklák is voltak. Azt mondja, hogy ez a mérges kígyóknak, a tüzes kígyóknak a pusztája volt, azt mondja, tele volt mérges kígyóval, tele volt skorpióval, és egyáltalán nem volt benne víz egyébként. Mit tudtok arról, hányszor marták meg a 40 év alatt az embereket a kígyók?
2: Egyszer.
0: Az év 365 napból áll, 40-szer 365. Egy alkalom volt olyan, amikor Isten megengedte, hogy a kígyók megmarják a népet. Ugye ott kellett fölemelni a póznára az érckígyót, a részkígyót. Hányszor marták meg őket a skorpiók? Egyszer sem. Azt erről nem olvasunk. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Párszor azért volt gondjuk. Ebből milyen tanulságot lehet levonni szerintetek? Kérdés, mit láttak az emberek? Mit vettek észre, mit láttak, mit szemléltek az emberek? Észrevették-e azt, hogy Isten jelen van, Isten szeret minket, Isten gondoskodik rólunk, Isten, ha kell, akkor csodát tesz értünk, és gyakorlatilag minden csoda, hogy 40 éven keresztül le nem kopik a lábamról a saru, hát ez hogy lehet? Víz, nem vagyok szomjas, nem vagyok éhes, nem marak kígyó, nincsen skorpió. A többség az mit látott meg? Bármi probléma előjött egyből, hát hol van az Úr? Hát velünk van az Úr, vagy nincs? Szeret minket az Isten? Miért ver minket az Isten? Ezt észrevették. És ugye, mit ír? A zsidókhoz írt levélben is visszatér erre Pál apostol, és ott is summázza bizonyos értelemben a pusztai vándorlást. Ugye azt olvassuk a harmadik fejezet 12. versétől olvasom, zsidókhoz írt levél 3. fejezete 12. verse. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által, mert részesévé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindig erősen megtartjuk, e mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Láthatjuk, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Isten mindannyiunkat kihozott Egyiptomból, a szolgált házából. Még nem vagyunk az ígéret földjén. A pusztában vagyunk. Ez a puszta, azt mondja a Biblia, a mérges kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztája. Ki az a ma régi kígyó, amiről a Biblia beszél? Mi ez a föld, ahol lakunk? Kinek a birodalma? Jelenések 12.9. A ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész föld kerekségét elhiteti, aki a világ fejedelme, aki a világ istene a Biblia szerint. Mi itt élünk, a tüzes kígyónak ebben a nagy és rettenetes pusztájában. Látjuk-e Istennek a csodáját, csodáit, jelenlétét, gondviselését? Ébreszte ez valamit a mi szívünkben? Örülünk-e ennek? Adunk-e ezért hálát esetleg, ami neki jól esik? Dicsőítjük-e őt ezért? Domi, mondja?
1: Igen.
0: Igen, nagyon jó. Mert a tanulság az én számomra legalábbis valahol itt rejlik, hogy ha már a Biblia szerint itt vagyok ebben a pusztában, a tüzes kígyónak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, mit veszek észre ebben a pusztában? Mit látok? Mit szemlélek? Hogy élem meg ezt a vándorlást? Amikor Jézus megkérdezték, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, ugye sok mindent mondott erre, Máté evangélium a 24. fejezetét ugye ismerjük, az a bizonyos nagy apokaliptikus beszéd. Én csak egy mozzanatot szeretnék kiemelni. A 37. verstől, amiképpen Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Nem vettek észre semmit, én most csak ezt a mozzanatot emelem ki. Azt mondja, Noé napjaiban, azt mondja, nagy párhuzam van az idők végén lévő események, meg Noé napjai között, és azt mondja, az volt a baj, hogy nem vettek észre semmit. Szerintetek mi volt az, amit az özönvíz előtt élő emberek nem vettek észre? Legfőképpen mi volt az, amit nem vettek észre? Ír-e erről a Biblia valahol? Szerintetek mi volt ez? Azt mondja, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Mit nem vettek észre? Mivel, hogy valamit nem vettek észre, ezért a gonoszság megsokosodott. De mit nem vettek észre? Isten csodáit. Jób könyve 22. fejezetben megemlékezik erről, azt mondja, Jób 22.15. Az ős világ ösvényét követed, amelyen az állok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Mit cselekedett velük, amit nem vettek észre? Megtöltötte házaikat jóval. Nem vették észre, hogy Isten van, jelen van az ő életükben is, állandóan gondoskodik róluk, csodákkal halmozza el őket, ajándékainak a sokaságával. A kérdés, hogy mi mit veszünk észre, és mit nem veszünk észre, mit látunk, és mit nem látunk, mit szemlélünk, mert legalábbis a Biblia az én számomra hozza, hogy ezen nagyon gondolkodjak el, Noé napjaiban mi történt, a pusztai vándorlás során mi történt, mert azért elég, hogy mondjam, nagy az aránytalanság. Azt mondja, azoknak a többsége ott veszett el a pusztában. És mindet kihozta Egyiptom fölé. Azt mondja, látták az én csodáimat, látták az én jelenlétemet, látták az én gondviselésemet, mindannyian megtapasztalták. És állandóan azt kérdezték, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hol van az Isten? Miért ver engem az Isten? Miért nem szeret engem? Ahelyett, hogy szemlélték volna, örültek volna, hálát adtak volna, engedelmeskedtek volna, és úgy gondolkodtak volna, mint Józsué, aki azt mondta, hogy de hát az Úr velünk van, ha neki kedve telik bennünk, az Úr be tud vinni minket. Ők így gondolkodtak, ők ezt látták, ezt szemlélték, Káleb és Józsué. Többiek azt mondták, hogy hát ez valami iszonyú, hatalmas, óriások vannak ott, hát reménytelen. Hát kinek támadt ez az ötlete, hogy mi kijöjjünk Egyiptomba, azonnal menjünk vissza, és ezt a két embert megkövezzük meg. Azon is érdemes egyébként elgondolkodni, hogy miből vehetjük mi azt észre. Tehát most egy kicsit szeretném konkrétabbá tenni a dolgot, hogy velünk van az Úr, és gondot visel rólunk. A tüzes kígyóknak ebben a nagy és rettenetes pusztájában, ahol nincsen víz, és tele van skorpióval, ugye most átvitt értelemben. Mert azt mondhatja valaki, hogy hát kérem, na de hát nekem nincs munkahelyem, ver a férjem, állandóan, nem tudom, de mindenféle nyomorúság van. Hát én köszönöm szépen, nem tapasztalom az Isten jelenlétét meg gondviselését. Nem tudom, hogy estünk már ilyen kísértésbe esetleg, hogy mi is így gondolkodtunk. Én igen, elég sokszor. Miből láthatjuk, hogy ugyanaz érvényes ránk is, mint a pusztában vándorlókra. Az Isten jelenléte, az Isten szeretete, az Isten gondviselése. Megint csak Jób könyvéhez fordulnék válaszért, hogy kezdődik a Jób könyve. Mit mond Sátán Istennek? Hát persze, hogy szeret téged, persze, hogy dicsőít téged. Miért? Hát körülvetted őt, házát és mindenét, amilyen van. Hát persze, hogy. Aztán hát ezért. Ugye Isten mit mond neki? Akkor igen, így van, igazad van, körülvettem. Nem engedem, hogy hozzáférkőzzél. De akkor megengedem, hogy hozzáférkőzzél. Ugye egy kikötésen az életét nem veheted el. És abban a pillanatban, egymás szavába vágva jöttek a hírnökök, hogy mi minden történt. Ugye szélvész, meg villám, ellenséges csapat. Elpusztult az összes vagyona, jószága, családja, gyerekei, minden. Abban a pillanatban, az egészsége oda lett, abban a pillanatban minden rászakadt. Az én számomra ez azt szemlélteti, mi lenne velem, ha Isten nem venne körül engem, házam és mindenem, amin csak van. A mérges, tüzes kígyónak ebben a pusztájában. Mi lenne velem, ha Isten ugyanúgy engem is, mint Jóbot, és minden, szerintem minden embert nem venne körül angyalaival, nem oltalmazna. Észrevesszük mi ezt? Örülünk mi ennek? Vagy esetleg úgy vagyunk, mint az özönvízkori emberek, hogy nem vettek észre semmit ebből, mindebből a dologból. Érdekes mozzanatot emel még ki a Biblia, Amikor az Ószövetségben bárhol megemlíti az Egyiptomból való kijövetelt, a pusztai vándorlást, mindig ugyanazokat a jelzőket teszi hozzá. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát amikor kihoztalak téged Egyiptom földjéről, akkor mindig, majdnem mindig hozzátesz ugyanazt a jelzőt, hogy nem is erre gondolok. Egy párat fölidézek ebből a sok igéből. 5 Mózes 5.15 azt mondja, hogy 5 Mózes 5.15. Megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombatnapját megtartsd, hogy így folytatódik. 5 Mózes 26.8. Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel, csodákkal. 2 Királyok 17.36. Az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozatok, akik titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel, kinyújtott karral. Jeremiás 32.21, és többet nem idézek, sokat idézhetnék. Kihoztad a népet, a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Mi az, hogy kinyújtott kar? Távol tartotta tőle a veszedelmet, ez is lehet, igen. De ott ugye azt mondja, erős kéz, kinyújtott kar, jelekkel, csodákkal. Mert ebben számomra legalábbis valamilyen bátorítás van. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Védelem. Nekem egy picit most lett ez nyilvánvaló. Vettem egy súlygolyót, 16 kilós, ketlebelnek hívják, hogy egy kicsit erősítsem a nyápítságomat, és így fel tudom emelni, de így nem. Van, aki így is fel tudja egyébként, az azt jelenti, hogy ennek, ez az ember nagyon erős, ennek szinte semmi nem lehetetlen. Olyan valaki van velünk, olyan valaki hozta ki Egyiptom földjéből a népet, aki mindenható, akinek semmi sem lehetetlen. Az erős kézzel, kinyitott karral, az én a mindenható Isten vagyok. Van nekem valami lehetetlen? Merünk mi így tekinteni az Istenre? Na de hát éppen nincs munkahelyem, miből fogok megélni? Erős kéz, kinyújtott kar. Hisszük, hogy Isten teremtette a földet? Hisszük, ugye? 6 nap alatt? Gondolom hiszitek. Hiszitek, hogy ketté nyílt a vörös tenger? Ugye hiszitek? Hiszitek, hogy el tud titeket tartani, esetleg, ha elveszítettek a munkahelyeteket? Hát, jó lenne ebben is hinni, ugye? Vagy bármi nyomorúságot most sorolhatnánk, azt mondja, erős kézzel, kinyújtott karral. Neki nincsen semmi lehetetlen. Merjük mi erre az Istenre rábízni az életünket? Hogyan látjuk őt? Miként látjuk őt? Hogy ismerjük őt? Milyen Isten képünk van nekünk? Mert én valahol, megint csak mondom, ezt a tanulságot látom a magam számára ebben a történetben. És hát én azt kívánom magam számára is, és mindannyiunk számára, hogy tudjon minket bevinni az ígéret földjére. Gondolkodjunk úgy, mint Káleb és Józsué, és lássuk meg azt, amit ők láttak. Mert ezt mindannyian megláthatjuk. Hogy Isten jelen van, mindig. Isten szeret minket, Isten gondot visel rólunk, és nyilván mindig van oka, célja, hogy a kegyelmét picit mindig visszavonja valahol, azért, hogy erősödjünk, azért, hogy a bizalmunk növekedjen, azért, hogy tapasztalatokkal bővölködjünk, azért, hogy más emberek megsegítésében is eszközök lesünk. Sok-sokféle oka van, hogy helyenként, időnként miért vonja picit, nagyon-nagyon picit vissza a kegyelmét. De egyébként alapból mindannyiunkra érvényes. Körülvett minket, és mindenünket, amink csak van. És én azt kívánom, hogy vegyük ezt észre. Vegyük ezt észre, és ne úgy legyünk, mint a Noé napjaiban. Hogy ott is megtöltötte házaikat jóval, de ők ezt nem vették észre. És nem adtak hálát, és nem örültek ennek, és nem dicsőítették az Istent. Ugye nekünk a 3-as angyali üzenetet kellene, vagy kell hirdetni, ami úgy kezdődik. hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudom mi neki dicsőséget adni, hogy jó az Úr. Legfőképpen velem milyen jó az Úr. Micsoda Istenünk van nékünk. Milyen Istenem van nékem. Azt mondja, dicsekedtek az Úrban, az Úrral dicsekedjetek, mondja Pál apostol. Nekünk szabad, sőt, kötelező dicsekedni az Istennel. Micsoda Istenem van nékem. Én azt kívánom, hogy tanuljunk meg így látni, így szemlélni magunkat is, meg a körülöttünk lévő eseményeket, dolgokat, hogy be tudjon minket vinni Isten az ígéret földjére. Amen.

A Benczúr utcai sorozatunknak a mai témája a Jézus példázataiból című sorozatunkban a két fiúról szóló példázat. Jézusnak ez egy viszonylag ritkán felidézett és ismert példázata, nagyon rövid maga a példatörténet, de felolvasnám a teljes szövegkörnyezetet, és ez is szerepel a táblán. Máté evangélium a 21. fejezetében a 23. verstől olvashatjuk el az egész történetet, amelynek keretén belül maga ez a példázat elhangzik. Tehát akinél van Biblia, kérném szépen, hogy vegyük elő, és Máté evangélium a 21. fejezetében a 23. verstől szeretném olvasni. És mikor bement Jézus a templomba, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván: micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondta nékik: én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban mondván: ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondták: nem tudjuk. Mondta nékik ő is: én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta: eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén mondta: nem megyek. De azután meggondolván magát, elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szólt. Az pedig felelvén mondta: én elmegyek, uram. De nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták néki: az első. Mondta nékik Jézus: bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Idáig tart a példázat az előzményeivel, magával a példázattal, illetve a példázatnak az értelmezésével együtt. De mint hallottuk, a példázat rendkívül rövid és rendkívül egyszerű. Hadd idézzem föl még egyszer, mert bármennyire is egyszerű és rövid a példázat, meg kell néznünk azt a 3-4 jellegzetes jegyet, ami alapján látni fogjuk, hogy milyen rendkívüli lesz ennek a példázatnak a tanítása. Tehát a példázat arról szólt, hogy van egy apa, van két fia, innen a példázatnak a cím, hogy a két fiúról szóló példázat, megkéri az egyiket egy nap, hogy menjen el a szőlejébe és munkálkodjék, az azt mondja, hogy nem, de aztán meggondolván magát mégis elmegy. Utána megkéri a másikat is, hogy menjen el, ő azt mondja, hogy elmegy, de végül is nem megy el. És Jézus a példázat végén, tehát mindösszesen ennyi a példázat, tehát maga a történet ennyi, fölteszi a kérdést, hogy a kettő közül melyik cselekedte az atya akaratát. És akkor világosan mondták, hogy az az első, aki ugyan azt mondta, hogy nem, de a végén meggondolván magát elment. Kedves hallgatók, ez a példázat Jézus példázatai közül azért foglal el rendkívüli helyet, mert ebben a nagyon rövid 2-3 versben benne van az egész emberiség, minden ember. Senki nem hiányzik ebből a példázatból. Hogy ezt napvilágra hozzuk, hogy tényleg az egész emberiség, minden eddigi ember, meg minden most élő ember maradéktanul, hiánytanul benne van ebben a példatörténetben, egy szót kell nagyon megfigyelnünk a példázat végén. És az az egy szó az, hogy mit kérdez Jézus a példázat végén. Nem azt kérdezi Jézus a példázat végén, hogy melyik fiú cselekedett helyesen. Ugye nem ezt kérdezi. Mert egyik sem cselekedett helyesen. Az sem cselekedett helyesen, aki azt mondta, hogy nem, de végül is aztán a nemből igen lett. Az sem cselekedett helyesen, aki azt mondta igen, de az igenyét nem váltotta be, a valóságban nem lett. Jézus ezért így tette fel a kérdést, nem így tette fel a kérdést, hogy melyik cselekedett helyesen, vagy melyik volt a példamutató, vagy melyik volt a jó, vagy melyik volt a helyes, hanem így tette fel a kérdést, melyik cselekedte az atya akaratát. Ez azért fontos a példázatnak az értelmezéséhez,
hogy lássuk, hogy tényleg az egész emberiség benne van ebben a példázatban, úgy, ahogy a Bibliának egy különleges nagy könyve ezt össze is foglalja, és ez a római levél. A római levél első három fejezete tulajdonképpen összefoglalja azt, hogy az emberiség egyazon helyzetben van, akik mondjuk pogányok, vagy így nevezik őket, hogy pogányok. Ugye a Biblia jobban szereti ezt a kifejezést, hogy akik nem ismerték meg kifejezetten az Istent. Ezekről szól a római levél első és második fejezetének az első része. Tehát azokról az emberekről, akikhez nem jutott el az Isten ismeret, nem jutott el a Biblia, nem jutott el Jézus Krisztusnak az ismerete. És a római levél második fejezetének a második része és a harmadik fejezet első része szól a választott népről, a zsidó népről, aki szintén nem teljesítette be a küldetését a történelemben, és a harmadik fejezet végén Pál apostol levonja a következtetést, és hadd olvassam fel ezt szó szerint a harmadik fejezet tizedik versétől, hogy láthassuk, hogy ez, amit a két fiúról szóló példázat két fiú magatartásába belefoglal, és amit a római levél részletesen kifejt, ez tényleg az egész emberiségre vonatkozik, és akkor megkapjuk a kulcsot, hogy az egész emberiség a Biblia tanítása szerint milyen állapotban volt, és milyen állapotban van. Római levél a harmadik fejezet tizedik versétől így olvasom. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. És olvasom még a 23. verset. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hatalmas versek és nagyon megrázó versek. Arról beszél Pál apostol, hogy mind a pogányok, mind a zsidók történetének átnézése után egy következtetésre juthatunk. A földön nincs egy igaz ember sem. Minden ember vétkeget követel. Minden embernek nyitott sír a szája. Áspiskígyó mérge van az ember nyelve alatt, hogy mit tud az ember a beszédével, a nyelvével létrehozni. Micsoda a gonoszságokat, bűnöket tud összehozni. Szóval lábai gyorsak a vérontása. Ez egy jellegzetes bibliai kifejezés, hogy a vérontáson a Biblia nem csak kifejezett gyilkosságot, vagy hát külsődleges, hát a másik ember leütését, vagy meggyilkolását érti, hanem mindenféle életpusztítást. Lábaik gyorsak a vérontása, ezt így lehetne elmondani, tehát ez egy ilyen metonémikus, metaforikus nyelv, ezt így lehetne elmondani, minden ember pusztítja a másik ember életét. Nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Nincs, aki ismerje az Istent. Szűkölködnek az Isten ismerete és dicsősége nélkül. Szóval az egész emberiség ebben az állapotban van. Minden ember örököl egy gyenge természetet, de nem is ez a legmegrendítőbb, hogy Ádám és Éva óta mindannyian öröklünk egy gyenge természetet, hanem az a legmegrendítőbb, hogy mi tudatosan, mindannyian, akik felnőtté válunk, tudatosan beleegyezünk a rosszba, és tesszük a rosszat, halmozzuk a rosszat, és a világ egyre lehetetlenebb helyzetbe kerül. És Jézus Krisztus az emberiséget két csoporttal szemléltette. Jézus azért nem azt mondta, hogy melyik cselekedett helyesen, mert egyik se cselekedett helyesen. Az első fiú kiket jelképez? Aki azt mondta, hogy nem. Aztán meggondolván magát elment. Az első csoport, az első fiú után azokat jelképezi, akik hallani se akarnak Istenről. Akik hallani se akarnak erről, hogy van egy magasabb rendű törvény, amit ha megismerünk, csak mi nyerünk vele. Erről hallani se akarnak. Azt mondják, hogy majd ők berendezik az életüket, őket hagyják békén, ne szóljanak bele az életükbe, ők úgyis tudják, hogy mit akarnak, és az életben mit szeretnének elérni. Szóval mit mondjak az első fiúval jelképezett csoportról, a nyílt ateizmus, vagy a nyílt istentagadás, vagy a nyílt önzés és büszkeség, a véresen, elevenen vállalt önzés és büszkeség. Kit jelképez a második fiú?
A második fiú jelképezi azokat az embereket, akik elvileg szóba állnak azzal a kérdéssel, hogy van Isten, sőt úgy tesznek, mintha engedelmeskednének neki. Mondjam így, hogy a vallásos emberek, vagy különböző vallásokba tömörült emberek, vagy mondjam így talán, hogy netán egyházakba tömörült emberek, akik azt mondják, hogy igen, hát én nem vagyok ateista, én nem vagyok Isten tagadó, hát létezik Isten, hát szavukkal tanúsítják azt, hogy Isten mellett vannak, de a tettükkel, a cselekedetükkel, az életükkel nem állnak Isten mellett. Senki nem marad ki. A két csoport magába zárja az egész emberiséget. Ezért rendkívül fontos megfigyelni a példatörténetben, tehát Jézus kérdését. Jézus így tette fel a kérdést, hogy melyik cselekedte, tehát végül is melyik cselekedte az atya akaratát. Hát nyilván az, nem az, aki azt mondta, hogy igen, és aztán nem ment ki, hanem az, aki először azt mondta, hogy nem, de aztán meggondolta magát, és kiment. Nem tudom, hogy világos-e, érthető-e, majd vissza lehet kérdezni erre az előadás után a beszélgetésünkben, hogy ebben a rövid példatörténetben Jézus az egész emberiséget belefoglalta. Akik előtt elmondta a példatörténetet, nagyon jó alkalmat nyújtottak erre, hiszen ott voltak egyrészt a vallásos emberek, ugye a farizeusok, az írástudók, akik Jézust mindig sarokba akarták szorítani, és lehetetlenné akarták tenni, és ott voltak, ugye Jeruzsálemben mondta el ezt Jézus, ezt a példázatot a jeruzsálemi bevonulása után, ott voltak a vámszedők és a paráznanők, a lenézett embertömeget, az istentelen emberek, akik viszont közben aztán meggondolták magukat, és a nemjükből igen lett. Tehát ez a helyzet, ez a körülmény adott alkalmat Jézusnak egy rövid példázat elmondására, amelyben ez a két embercsoport így kitágul, és szinte az egész emberiséget magába öleli, egyrészt a nyílt ateistákat, akik azonban megváltoznak, másrészt pedig azokat, akik úgy tűnnek, hogy vallásosak, és az önigazultságukban megmaradva nem változnak meg. Most a második kérdésünk az, hogy tulajdonképpen a példázat szerint minek köszönhette az egyik embercsoport a megváltozását. Mert ugye ezt tisztáztuk, hogy nincs igaz ember, nincs jó ember. Születésünktől, felneveltetésünktől fogva sajnos mi rossz úton megyünk, akár tudjuk, akár nem. Akár látjuk, akár bemagyarázzuk magunknak, hogy milyen jó úton vagyunk. De végül is az ember és ember között mégis lesz különbség az életben. Méghozzá elég nagy különbség lesz. Az egyik, annak ellenére, hogy először nem akart kimenni a szőlőben munkálkodni, végül is kiment. A másik pedig noha azt mondta, hogy kimegy, végül is nem ment ki. Tehát ez egy óriási különbség. Az egyik értelmes élethez jutott, tehát egy munkálkodó, munkás élethez jutott, ott lehetett a szőlőben az atyának a munkatársaként, a másik pedig erre nem jutott el. Óriási különbség. Most vessük fel a kérdést, hogy Jézus mit mondott a példázatban arról, hogy minek köszönhető ez, hogy az egyik végül is megváltozott. Hadd olvassam fel a példatörténetnek ezt a részét, a 29. vers. Az pedig felelvén mondta, nem megyek, de azután meggondolván magát elment. Kedves hallgatók, megint egy szót kell megfigyelni. És ez az egy szó nagyon jelentőségteljes. Minek köszönhette ez az első fiú, aki határozott nemet mondott, hogy utána a nemjéből igen lett? Azután meggondolván magát elment. A gondolkodásának. Újra a Bibliának egy nagy tanítása jön ide, mint egy mágnes ez a kis szó ide vonja a Bibliának egy nagy tanítását, hogyha egy ember megváltozik az életben. Ha egyáltalán beszélhetünk erről, hogy egy emberből más ember lesz, ez nem valami misztikus csodának lesz az eredménye. Ez nem külső dolgoknak lesz az eredménye, nem azért, mert mondjuk a társadalom megváltozik, és akkor már jó emberek lesznek. Nem valami külső emberi ráhatásnak lesz az eredmény, hogy lesz egy jó barátja mondjuk, vagy jobb helyzetben nő fel, vagy hatást gyakorol rá egy tanára, vagy valaki az életben, nem ennek köszönhető. Ezek a hatások nagy szerepet játszhatnak persze az életben, ezt a Biblia nem is tagadja. De végül is, hogy egy emberből más ember lesz, ez a gondolkodásának köszönhető. Hogy ki mennyire gondolkozik, ki mennyire jár utána az élet kérdéseinek, ki mennyire teszi fel egyáltalán ezeket a kérdéseket,
ki mennyire áldoz erre időt, hogy kitisztázza maga előtt elvszerűen, hogy mi is az élet, meg miért él, meg hogy vannak-e válaszok az élet kérdéseire. Ahogy mondja a példabeszédek könyve 17. fejezetében Bölcs Salamon, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Tehát minket, embereket, ha valami mássá tesz, az a gondolkodás. Ezért látjuk azt, hogy a történelemben a legnagyobb ellenerők a gondolkodással szemben vonulnak fel. Nem csak a mai történelemben látjuk ezt, hogy az embereket próbálják leszoktatni a gondolkodásról tömeges méretekben, és nagyon különleges eszközökkel, egy zenekultúrával, egy vizuális kultúrával, annak túlhajtott és egészségtelen változataival, egy reklámkultúrával, egy sablonszerű, közhelyszerű életnek a forszírozásával. Ezt nem csak a mostani időben látjuk, hát ez így volt a régi időben is. Sokat szoktam említeni az előadásokon, bibliakörökön is Szókratészt és a görög bölcselkedőket, akik nagyon világosan felszínre hozták ezt, hogy a legnagyobb támadás és a legnagyobb veszély mindig a gondolkodás téri. Sokszor ott, ahol éppen gondolkodtatni kellene, mint a görögöknél is az időszámításunk előtti 5. századi aténi iskola rendszerben. Hát az iskola ugye azért lett volna, hogy ott gondolkodtassák az embereket, ezt a nevet is adták neki, hogy gimnázium, vagyis hát gimnázion, tehát ott gondolkodtatni nem tanították az embereket, testedzésre tanították. A gondolkodásra éppen leszoktatták őket. Ide ment be Szókratész, elkezdte kérdezgetni a fiatalokat, és elkezdte nekik megmutatni, hogy nektek csak véleményetek van, mert nem gondolkodtok. Ha gondolkodnátok, akkor tudásotok, igaz ismereteitek is lennének. És amikor Aténben ugye őt halálra ítélték, akkor azt mondta a híres apológiájában, a védőbeszédében, hogy hát kedves aténiak, hát én csak egy bögöly vagyok a ti csodálatos nagy testeteken. Ugye az állam mint egy nagy tehén, mint egy nagy test, ami lehever, gondolkodás nélkül, ugye látjuk a tehenet azzal az üres és kifejezéstelen szemmel, talán láttunk már vidéki jelentet tehénnel, főleg amikor a tehén leszokott feküdni, hát ezt veszi elő Szókratész, és azt mondja, én csak egy bögöly vagyok, hát rátok szállok, mindig macerállak benneteket, mindig szeretnélek késztetni benneteket arra, hogy gondolkodjatok, mert a gondolkodásban van az embernek a nemessége, és ti engem agyon akartok ütni, mint a bögyöt agyon akarják ütni, vagy az ökör is, vagy a tején is, ugye a farkával csapdosod, hogy agyon akarják ütni. Pedig én nem filozófiára akarlak titeket tanítani, nem nagy bölcselkedésre, vagy műveltségre, én a legfontosabb gondolkodásra akarlak benneteket megtanítani, a lelki ismeret szerinti gondolkodásra. Kedves hallgatók, sokat lehet erről beszélni, és a Sola Scriptura főiskolán van is egy művelődés történet című tantárgy, ahol erről beszélünk is. Most itt nem tudok belemenni a részletekbe, én csak azért hoztam ezt a példát, hogy jelezzem, hogy Jézus egy szavában micsoda mélységek vannak. Jézus ezzel az egy szóval a Bibliának az egész tanítását erősíti meg, a Szentlélektől inspirált más tanításokat, amelyeket a történelem során hangoztattak az emberiség valódi nagy képviselői, mert az emberiség valódi nagy képviselői mindig ezt hangoztatták, hogy amit Pascal így mond ki a gondolatokban, hogy minden nemességünk a gondolkodásban van. Az embernek minden méltósága, nemessége a gondolkodásban van. Ha ember megváltozik egyáltalán az életben, mondom, az nem egy valami misztikus változásnak köszönhető, nem valami különleges befolyásnak, nem valami hirtelen jött csodának. Ha valaki megváltozik, az annak köszönhető, hogy az életben törekedett kutatni, törekedett keresni, utána járt a kérdéseknek. Ez a fiú is ugye most írni, hogy

változni. Jézus erről beszélt maga is többször az életében, a leghíresebb jelenet a János Evangélium a 3. fejezete, a Nikodémussal való beszélgetés, amelyben Jézus elmondta, hogy hát itt belül kell az embernek megváltozni, belül kell újjászületni, mégpedig felülről újjászületni a Szentlélek hatására. A Biblia szerint a Szentlélek az az isteni személy, aki a lelkiismeretet, az értelmet, a gondolkodás módot, tehát a belső embert megközelíti. De vessük fel mindjárt a következő kérdést, a 3. kérdést, hogy ha valaki belül megváltozik, és a gondolkodásában más lesz, és ezáltal más lesz az élete, ez mikor és hogyan látszik meg? Mert ugye a látszat most jelen pillanatban a példázatnak az eddigi szintjén, hogy az apa bemegy az egyik gyerekhez, a másik gyerekhez, a látszat az, hogy mindenki azt hiszi, hogy a második gyerek az igazi, ugye? Mert az első azt mondta, hogy nem. Ha senki nem látja, hogy ő a gondolkodásában mire fog eljutni, és a nemjéből igen lesz, a látszat azt mutatja, hogy aki igent mondott, hát az most a befutó, az most a célba érkező. A példázatnak a 3. nagy tanítása az, hogy az életben nagyon sokszor csalókaláthatók vesznek körül bennünket, túlságosan is figyelünk és hitelt tulajdonítunk az emberek szavainak, holott az emberi életben nem a szavak a legfontosabbak, hanem a tett. Ezért ennek a példázatnak a tárgyalása ebben az Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyvében, amit hát említettem, hogy sajnos kifogyott, tehát nem tudunk adni belőle, a 183. oldalon ez a fejezet ezt a címet viseli, szó és tett. És hogy megragadja a lényeget, az író azt mondja az elején, hogy az őszintességet nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztust nem az kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekszetek másoknál többet. Ugye mi emberek nagyon kaphatók vagyunk a nagyot mondásra. Mi emberek ki tudunk jelenteni olyan dolgokat, hogy majd ez így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, holnapra már el is felejtjük. Megcsinálni meg végképp nem csináljuk meg. Vannak mániákus Hári Jánosok, és vannak olyan emberek, akik annyira lejáratják magukat az életben, hogy már az emberek csak legyintenek, volt, ez mondta ezt a dolgot, úgyse csinálja meg. Már megint csak ígérte, úgyse váltja be a szavát. Ez az ember a szavával nagyon tud hősködni, de tulajdonképpen amit kellene tenni, azt nem teszi. A szava gyorsabb, a nyelve gyorsabban jár, mint a lába. Szóval az életben rendkívül nagy a látszatoknak a hatalma, de a példázatban Jézus arra is figyelmeztet, hogy vigyázzunk, a látszatokra túlságos nagy figyelmet ne fordítsunk. Kik álltak ott Jézus előtt? Szépen öltözött, mindenki által köztiszteletben álló farizeusok és írástudók. Szép és vonzó kép. És ott álltak a paráznanők, vámszedők, bűnösök, az alja tömeg, akikre az emberek általában nem is néznek rá. Ott álltak a korrekt és jómódú polgárok, és ott állt a mindenki által lenézett tömeg. És mégis Jézus azt akarta bemutatni a példázatban, hogy mivel az ember lényegét a gondolkodás teszi, és a gondolkodás egy rejtett világ, a gondolkodás alapján nagyon nagy meglepetések jönnek már itt az életben is. És még inkább lesznek meglepetések majd az Isten ítéletében. Akiket az emberek nagyon korrektnek, meg jónak, meg becsületesnek láttak, azok az Isten előtt utolsók lesznek, és az elsőkből utolsók lesznek, ahogy mondta Jézus máskor. És a másik, akiket meg nagyon lenéztek az emberek, az utolsókból meg elsők lesznek. Hadd vessem fel ezt a kérdést is, hogy mi az oka annak, hogy sokszor mi emberek olyan szépen tudunk beszélni, és látjuk, hogy mit kellene tenni, és mégse tesszük meg. Mi ennek az oka? Hadd menjek a táblához, és egy nagyon egyszerű dolgot hadd rajzoljak fel. A Biblia szerint az emberi léleknek, ugye az emberi lelket a Biblia nevezi belső embernek is, a következő összetevői vannak. Van ugye az emberben a legfelső
szinten álló

0: dolog, ez az értelem, tehát amelynek segítségével az ember gondolkodik. Most mindegy, hogy észnek nevezzük, vagy értelemnek, egy átfogóbb kategóriát ajánlok itt, mert az ész az túlságosan le van foglalva a szellemi képességekre. Szellemileg nem minden ember van a képességek csúcsán, de értelme viszont minden embernek van. Az értelem mellett ugye ott van az embernek egy csodálatos belső szerve, ez a lelkiismeret, amely belülről ellenőrzi és kontrollálja az embert. Tehát nem vagyunk magunkra hagyatva, nem vagyunk kiszolgáltatva magunknak, hanem van belül egy csodálatos mérőműszer, mint egy vízmérő, amit mindig pontosan be lehet állítani, aminek ugye a Máté 7.12 adja meg az alaptörvényét. A Máté 7.12 ugye a hegyi beszéd híres kijelentése, hogy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt úgy cseleked azokkal. Tehát a lelkiismeret mindig pontosan jelzi, hogy mi az igazság, mi az igazságos. Lehet, hogy az értelem nagyon eldarvadozik, meg belemerül mindenféle filozófiákba, meg nem tudom én mibe, de a lelkiismeret, ahogy egy kis rés nyílik, rögtön oda súgja, hogy hát ez nem igazságos, ez nem jó. És van az emberi belső emberben, vagy lélekben még egy képesség, ez a szabad döntési választási képesség, ezt most röviden így írom, hogy akarat. Az embernek a belső világa egy csodálatos, összetetten megépített belső világ. Az ember belső világán belül a világ, meg a másik ember, meg a társadalom többszörös szűrőn megy át. Egyrészt képesek vagyunk megismerésre az értelem segítségével, de a megismerésünket és az egész életünket, gondolkodásunkat és cselekedeteinket is a lelkiismeret ellenőrzi, állandóan ellenőrzi, meg persze másokét is. És végrehajtani valamit, tulajdonképpen egy harmadik képesség segítségével tudunk, csak ez az akarat. Tehát most ezt azért mondtam el önöknek, mert most próbáljuk ezt a két fiú példázatát belehelyezni ebbe a sémába. Azt mondom, hogy séma, mert persze minden leegyszerűsítés, az emberi belső az nem ragadható meg pár fogalommal, de azért mégis közelebb fogunk jutni a lényeghez, mert valamennyire azért a fogalmak is elvezetnek. Mi történt az első fiúnak az esetében, aki azt mondta, hogy nem? Ő először kimondott egy szót, ugye az értelmével kimondott egy szót, tehát itt mondjuk ki a szót, hogy nem. De aztán a lelkiismerete mozgásba jött? Vagy újra gondolta a dolgot? Mindegy, ezt már láttuk, hogy Jézus azt mondta, hogy meggondolván. Meggondolván. Tékozó fiú példázatában ezt mondta, Jézus magába szállt. Mindegy, nagyon rövid, tömör kifejezésekkel azt mondhatjuk, hogy ő bár kimondott valamit, nem maradt meg ezen az állásponton, belül a belső világában különböző alakulás folyamatok vették a kezdetüket, és végül az akarat, amire a tett van rábízva, ellentéteset döntött, illetve ki tudja, lehet, hogy már az értelem közbe belátta, mert a lelkiismeret nagyon súgta azt, hogy nem így kell tenni, és az akaratot már az értelem vagy a lelkiismeret késztette arra, hogy te igenis álljál föl és menjél ki és dolgozz a szőlőbe. Mi történt a második fiú esetében? A második fiú esetében az értelem kimondta azt, hogy igen. De sem a lelkiismerete, sem az akarata nem jött mozgásba. Ő úgy gondolta, hogy ha ő látszólag engedelmeskedik az atyának, akkor ő már meg is tette azt, amit az atya kért tőle. Ő azonosította az értelmet, az ismeretet azzal, ami a végcél a cselekedettel, ami egy óriási hiba. Tehát az első ember kimondott valamit, de utána az probléma tárgyává tette. A második ember kimondott valamit, és azt nem tette probléma tárgyával, nagyon megbízott abban, hogy az igaz. Tehát tulajdonképpen itt a nagy különbség a két ember között az, hogy vannak olyan emberek, akik bár kimondanak dolgokat, de képesek ezeket felülbírálni, vagy utána járni, hogy ebben mennyi az igazság, vagy hogy kellene élni, és ezek az emberek igazságra fognak jutni. És vannak emberek, akik kimondanak dolgokat, és azt hiszik, hogy az már eleve igaz, és ezek az emberek nem fognak igazságra és megigazulásra jutni. Eszünkbe juthat Pascal gondolataiból az a híres töredék, ami így hangzik, hogy kétféle ember van. Az igazak, akik bűnösnek hiszik magukat, és a bűnösök, akik igaznak hiszik magukat. Ez egy nagyon nagy teli találat. Kétféle ember van. És Pascalnak is igaza van, mert az egész emberiség belefoglalható ebbe a két kategóriába. Kétféle embertípus van. Az egyik embertípus, aki igaz és bűnösnek hiszi magát. A másik embertípus, a második fiú, aki bűnös és igaznak hiszi magát. Itt van a nagyon nagy különbség ember és ember között, és itt szeretnék rámutatni arra, és azért is rajzoltam fel, ez a bibliai antropológiának mondjuk egy ilyen nagyon rövidített sémája, aki ezt részleteiben el akarja olvasni, a Vankó Zsuzsa Boldogság törvénye című könyvében elolvashatja, és ez hát egy főiskolai tananyag is, egy egyéves tantárgy, ez a bibliai etika, a bibliai erkölcs tan, amelynek egy része az antropológia, tehát ott ezt részletesen el lehet olvasni. Ezt azért mondtam önöknek, mert az ember belső világáról, ahogy gondolkozunk, mindig az az érzésünk támadhat, hogy Isten nagyon csodálatosan alkotta meg a belső embert. Csodálatosan alkotott meg minket embereket. Mert tessenek eljátszani azzal a gondolattal, mi lenne akkor mondjuk, hogyha csak értelemből állna a belső emberünk. Mondjuk nem lenne lelkiismeretünk. Nem lenne akarat se. Amit én elgondolok, azt rögtön végre tudnám hajtani. Sok ember azt mondja, hogy milyen jó lenne ez. Hát éppen ez a nagy problémánk, hát látom én a jót, csak nem tudom tenni. Nincs hozzá akarat. Nincs hozzá akaraterő. Milyen jó lenne az, hogy csak értelemből állnék, észből állnék, és akkor az ész azért utána tud járni a dolgoknak, kitisztázza a dolgokat, megvan a végeredmény, akkor holnap már úgy is élek. Én azt gondolom, hogy nem lenne ez jó. Hanem az embernek több fogódzó kell az életben. Az embernek kell valami, amivel megismer, de kell valami, amivel azért kontrollálni tudja magát, és kell valami, amivel a megismerését a gyakorlatba át tudja ültetni, tehát többszörös szűrőn menjen át. Ne lehessen olyan gyorsan mondjuk becsapni valamire. Tehát az ember belső világ az egy nagyon finom műszer, és nagyon sokféle eszközzel felépített műszer. Én úgy gondolom, hogy ha csak ennyit látunk, ezt a három képességet, és ezt a három képességet talán mindannyian érzékeljük az életben, akkor úgy meghajolhatunk a teremtettségünk előtt, mert ha nekünk kellett volna embert teremteni, talán nem így teremtettük volna, talán mi úgy teremtettük volna tényleg, hogy legyen egy ész, legyen egy értelem, és az aztán árkon, bokron keresztül vezetni az embert. Egy idős bácsi mondta nekem Szolnokon, ahol régóta tartok előadás sorozatot, és hát kérte egy közel 90 éves bácsi, hogy látogassam meg. Ő azt mondta, hogy ő az ember teremtettségében csak egy valamit nem ért, mert ő neki nem is ez a problémája, hanem a gyomor. Azt mondta, hogy hát az értelem, meg a lelkiismeret, meg az akarat, az rendben van, de hát a gyomor, azt mondja, az problémás dolog, mert szerinte az emberek minden bűnt a gyomrukért követnek el. Van, amikor közvetlenül, mert éhesek, vagy jót akarnak enni, van, amikor közvetetten, hogy kényelmesen akarnak élni, meg csupa lila felhőkben, kék habokban akarnak élni. Azt mondja, hogy ha Isten megteremtette az ember, miért teremtett neki gyomrot? Szóval miért nem úgy megyünk csak, hogy valami, szippantunk valami levegőt, és akkor ezzel már felvesszük azt a táplálékot, amire szükségünk van. Szóval higgyel, kedves fiatal ember, ez a nagy probléma. Az emberek anyagiassak, az emberek testiesek, az emberek nem tudnak igazán gondolkodni, nincsenek erkölcsi elveik és mértékei, minden csak a gyomorért csinál. Mondtam neki, hogy a Prédikátor könyvében van egy ilyen biblia vers, hogy az ember minden ügyes cselekedetét a gyomráért műveli. Tehát erről maga a Biblia is tud, hogy az ember sok mindent tesz a gyomráért, amiért mondjuk ha másért tenne, akkor sokkal jobban néznénk ki, de mégis én úgy gondolom, hogy nagyon szép az, hogy nem egy ilyen levegő felvételből van energiánk, hanem milyen csodálatos azért a gyümölcsök, a zöldségfélék, a magfélék világa, az egész energia, a növényeknél a fotoszintézis, nálunk meg az asszimiláció, meg egyáltalán a sejtépítés, mert ez olyan csodálatos dolog, hogy azért mondjuk a luftballonhoz ne tessék már hasonlítani bennünket. Ma a luftballon ugye az fölvesz egy levegőt, szép a maga nemében a luftballon, de hát azért mi emberek talán csak szebbek vagyunk, ugye? Azt mondta, hogy már aki. Tehát ezek ilyen humoros gondolatok, el lehet játszani ezzel a kérdéssel, de én nem győzöm azon csodálkozni, hogy tényleg az emberi életet nem az méri, hogy valaki az értelmével mit lát be gyorsan, hanem az méri, hogy azt ellenőrzi-e, és meg akarja-e valósítani. Most már, hogyha ezt meggondoljuk, akkor látjuk, hogy a két fiú között elég nagy a különbség. Ugye itt látjuk azt, hogy az, hogy meggondolván, ebben nagyon sok minden benne van, mert ő meggondolta, a lelkiismerete szavának engedett, és így együttesen az értelem és a lelkiismeret az akaratot végül is tudta arra buzdítani, hogy igenis álljál fel és menjél el és dolgozzál a szőlőben. A másik esetben viszont megrekedt a dolog a puszta ismeretnél, és ez volt a zsidó népnek a nagy bűne, hogy úgy gondolták, hogy kezükben van a Biblia, kezükben van a prófétai beszéd, ők már azáltal különbek más embereknél, hogy egy értelmileg tisztában látnak, és nem fektettek gondot arra, hogy hát végül is embert és embert mi különböztet meg, hogy mennyire igaz az élete, a valóságot cselekedete az egyik embernek a másiknál. A farizeusok és az írástudók ezt az életet élték. A másik embercsoport, az első fiúval jelképezett embercsoport a másik életet élte. És itt nagyon szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, ami a Bibliának nagyon nagy tanítása, hogy bár a gondolkodás változtat meg bennünket, de hogy a gondolkodásunk valóban megváltozott, azt a cselekedeteink mutatják. A gondolkodás és a cselekedetek összhangja, ez a megváltozott élet. Ez másképp a Biblia így mondja, hogy a hit és a cselekedetek összhangja. Először a gondolkodásba kell, hogy lejátszódjék a változás, hogy az ember belülről tudja valami segíteni egy megváltozott életre. De aki belülről megváltoztatja a gondolkodását, annak az élete külsőképp is más kell, hogy legyen. Hogy Jakab levele második fejezete mondja, a hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. A hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. Tehát amit a szavunk kifejez, annak kell meglátszódnia a cselekedeteinkben. Amit a gondolkodásunk megragad, a lelkiismeretünk megerősít, és az akaratunk erőt kap, hogy azt tudjuk is tenni, azt végre kell hajtani az életünkben. Ezért mondta Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát nagyon világosan kell látnunk, a Bibliának a legalapvetőbb tanításáig hatolt le Jézus ebben a példázatában. Tulajdonképpen minden lényeges dolgot felszínre hozott, egyrészt extenzív is a példázat, tehát mindenkire kiterjed, másrészt intenzív is a példázat, a legmélyebb dolgokig lefúr ez a három vers, ami az emberi beszédnek, az emberi nyelvnek egy hasonlíthatatlan csodája, hogy egy egyszerű példázattal az egész emberiséget Jézus be tudta fogni, látókörébe tudta fogadni, másrészt pedig az egész emberiséget, azokat az embereket is, akik cselekszik az atya akaratát, és azokat is, akik nem cselekszik. Természetesen ezt megérteni csak ebből a példázatból nem lehet, de a Bibliában minden rész megerősíti a másik részt. Tehát például, mint a hegyi beszédben is, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Felírtam például a János evangélium, hogy lássuk, hogy nem csak Máté 7:21-5:43-3, stb. Ezeket ki lehet keresni, hogy Jézus még mit mondott erről Máté evangéliuma szerint, de János evangéliuma 13. fejezet 17. vers is egy roppant fontos igehely. Ez tudnélik a lábmosás története az utolsó vacsora közben. Jézus ott mit mondott? Ott még egy fontos dolgot emelt ki, hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Tehát Jézus azt mondta, hogy a gondolkodás megváltozás az nagy dolog, az hatalmas dolog, de az még a boldogsághoz kevés. A boldogsághoz, igen, hát ott három kifejezés van, én most csak kiemeltem egyet, lehet, hogy nem az a vers, de lényegileg a lábmosásnál ez a döntő dolog, és most a boldogságra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy az emberi élet boldogságához nem elég a gondolkodásmód megváltozása, vagy bibliai nyelvén a megtérés, a metanoia, hanem az emberi élet megváltozásához és valódi boldogságához, a valódi célba érkezéséhez szükséges az, hogy boldogok vagytok, hogyha cselekszitek ezeket, hogyha mindezeket cselekszitek. Tehát tulajdonképpen itt ebben a példázatban Jézus, és ezzel mennék egy következő negyedik pontunkra, elrejtette az emberi boldogságnak is a forrását. Miben? Tudjuk jól azt, hogy a Bibliában a szőlő vagy a szőlős kert az jelkép. Ézsajás könyve 5. fejezetétől fogva a szőlős kert jelképező. Ugye a szőlős kert általában a világnak is a jelképe a Bibliában, de jelképe a Bibliában a szőlős kert az Isten egyházának. Az Isten egyházához tartozni, tehát egy hívő közösséghez tartozni, ez boldogság. Miért? Mert ott munkálkodni lehet. Nem azért boldogság, mert ott tökéletes emberek vannak. Nem azért boldogság, mert ott mindenki szent és igaz, hanem azért boldogság, mert ott az ember megtanul igazán élni emberekért, illetve erőt nyer ahhoz, hogy a világban éljen másokért. És tulajdonképpen Jézus, amikor egy ilyen keretbe helyezte be ezt a két fiúnak a történetét, akkor arról beszélt, hogy az az ember, aki megváltozik a gondolkodás módjában, akinek az akarata is készteti őt, hogy egy más életet éljen, tehát cselekedettel és valósággal, az az ember, az valahogy el kell, hogy jusson egy közösségbe, egy olyan közösségbe, amely a világért él, amely küzd a világért, és szeretne más embereket is részesíteni abban, hogy megismerjék a gazdát, és megismerjék a gazda terveit a világban. Tehát a példatörténetben negyedszerre még ez is benne van, hogy tulajdonképpen ez, hogy menj és munkálkodjál az én szőlőmben, ez ugyanaz, mint a Máté evangéliuma 20. és 22. fejezetében a Jézus elhívása, ugye a királyi menyegző példázatában és más egyéb példázatokban, például a Máté evangéliuma 20. fejezetében, a szőlőmunkások példázatában, hogy minden nap kimegy, illetve egy nap különböző szakaszaiban, reggel, 3., 6., 9. és még a 11. órában is kimegy a gazda, hogy munkásokat fogadjon fel a szőlejébe. Tehát Isten mindenkit értelmes életre szeretne elhívni, és az értelmes életnek vagy boldog életnek a Biblia másokért való életet nevezi. Tehát másokért élni viszont lehet egyedül is, persze, másokért élni, de lehet, és ez a legtökéletesebb másokért élés, lehet közösségben is másokért élni, és ez a legmagasabb rendű formája. De van még egy 5. tanítás is ebben, és tulajdonképpen bennünket, bármennyire is meleg van már a teremben, de még egy kis időm erre jut, bennünket ez érdekel. Mert ugye az egész sorozatunkat annak jegyében tartjuk, hogy szeretnénk megismerni a példázatoknak a mélységeit, de szeretnénk megismerni a példázatok profétikus vonásait is. Ebben a példázatban hol van profécia? Hol van ennek a példázatnak a profétikus holdudvara, kitekintése? Egyáltalán van-e, vagy pedig csak mi erőszakoljuk bele? A teljes Biblia összefüggésében azt mondhatjuk, hogy óriási profétikus tartalma van ennek a példázatnak. Mert ez a példázat arról beszél, hogy a történelemben nagyon sok ember meggondolta magát. És nagyon sok ember más életre jutott, más cselekedetekre is jutott. De a történelem végén egy egészen különleges eset fog előállni. Hogy Isten, mikor befejezi a történelmet, mikor a történelmet a céljához juttatja és befejezés az Jézus második eljövetele lesz, akkor Jézus élő emberek között különbséget fog tenni.
1: Nem sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon, ugye, Évához. De Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. Jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott.
2: Csak is abban az államban, amely az egész középkorban a trón és oltár szövetségében
1: a Biblia beszél arról, hogy ennek a, az ellenségnek, sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ugye ebben ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hívott
2: el. Amikor eszmelett az ateizmus.
1: Csak ugyanazt mondta az Isten. Mit hallunk ki ebből a kérdésből?
2: A racionalizmus, hogy amit az ember
1: azt mondta volna, hogy
2: az igaz.
1: Hát az Isten ilyesmit amit az ember maga kísérlet, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen
2: az
1: Isten
2: az,
1: az, aki, az aki mesele, valamit az nem az enged meg nektek? Az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletes. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Isten az ember előtt az őrt, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanat. Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel.
2: Azért mondja, beszélek
1: erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vetünk. De egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meg.
2: Csak egyetlen egy kérdést hadd vessek.
1: Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részére. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat, mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal,
2: hogy tulajdonképpen
1: hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat hoz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is
2: az ateizmusnak mi lesz a fő gondolata? Istentől független kultúra létrehozása.
1: Miről gondolkozik?
2: Az ateizmusról, ha két szó...
1: Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében.
2: Azt mondja, ez a két
1: Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy
2: legszélesebb
1: szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak.
2: Ura tud lenni a technikával az ember a természet.
1: Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát. Az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk.
0: Olyan módon tesz különbséget, ahogy soha eddig a történelemben. Eddig a történelemben nagyon sok ember elszórva, igaz emberek elszórva egymástól élték az életüket. Először megváltoztak a gondolkodásukban, utána a cselekedetükben, az egész lényükben, a jellemükben, a magatartásukban, de a történelem végén arról szólnak a bibliai jövendőlések, hogy látható lesz, mint egy tömeges méretekben az igaz emberek sokasága. Azoké, akik azt mondják először, hogy nem, de aztán végül is a nemjük igenné változik, és látható lesz egy másik sokaság, akik látszólag azt mondják, hogy igen, de valójában nincs közük az Isten szőlőskertjéhez, csak valami maguk elképzelte, maguk hagyományán alapuló vallásossághoz van közük. Érezzük, hogy a példázat itt is kulcsot nyújt nekünk ahhoz, hogy lássuk és komolyan vegyük, hogy a világ napjai még folyni fognak, Még nap jön nap után, de Isten már is készíti elő a végső eseményeket, látható formában külön választja az emberiséget. Ez az, amit a Biblia jelenések könyve 14. fejezetétől a 19. tartó fejezetekben ír le. Erről sok-sok fejezet beszél. Erről beszél a Biblia úgy, hogy Isten ezt a külön választást nyilván a Szentírás megismertetésével fogja kezdeni. Minden embernek tudomására jut az, hogy ki az Isten, és hogy mi is az Isten. Nem csak az Isten léte tehát, hanem az Isten miben léte is. Minden ember világosan látja azt, hogy Istenről hogyan gondolkozzék, hogyan lehet igazságos emberi életet élni, és hogyan lehet igazságos cselekedetekkel megvalósuló emberi életet élni. Tehát tulajdonképpen Isten ezt biztosítani fogja sokkal inkább, mint eddig. És Jelenések könyve ezt mutatja meg, hogy eddig Isten miért nem tudta ezt biztosítani. És miért tudja majd ezután biztosítani. Ebbe bele sem merek fogni, ha valakinek nyilván erről kérdése lesz, nyugodtan majd minden kérdés terítékre kerülhet. De a Bibliának a fő elve, hogy Isten mindig csak az emberrel együtt tudott előre haladni a történelemben. És volt olyan eset az Ószövetségben, hogy Isten évszázadokig meg évezredekig nem tudott valamit megtenni, mert az általa kiválasztott hívő nép, a zsidó nép egyszerűen alkalmatlan volt annak a megcselekvésére. Ilyen értelemben értendő a Bibliának az a sokszor félreértett vers, amit például a 90. Zsoltárban olvasunk, vagy a Péter második levele a 3. fejezetében, ami így hangzik, hogy az Istennél ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap, mint ezer esztendő. Ez azt akarja kifejezni, hogy Isten egy nap alatt is meg tud valamit tenni, meg tudna valamit tenni. De az emberi eszköz használhatatlansága, vagy az emberi eszköz torz volta miatt, amit Isten ténylegesen egy nap alatt meg tudna tenni, az ezer éves késedelmet is szenvedhet a történelemben. A bibliai proféciák, főleg Dániel és Jelenések könyvében elmondják, hogy Isten nagyon gyorsan szerette volna az emberiséget elvezetni oda, hogy ne érjünk ma olyan napokat, amiket érünk, ne érjünk háborukat, ne érjünk betegségeket, fájdalmakat, de az Isten hiába akart ezt egy nap alatt véghez vinni, a zsidó népnek is a kiválasztás ugye 1500 évig azért tartott, mert 1500 év alatt nem lehetett velük véghez vinni azt, amit Isten nagyon gyorsan meg tudott volna cselekedni. Istennek ez a türelmes, végtelen türelmes munkálkodása. Ugye valakit kihagytunk a példázatból eddig. De miért hagytunk ki? Mert annyira visszahúzódik. Annyira türelmes. Annyira tapintató. Csak ezt tudjuk róla. Oda megy az egyikhez, és azt mondja neki, menjél ki a szőlőbe. Oda megy a másikhoz, azt mondja neki, menjél ki a szőlőbe. Csak ennyi. Ugye a példázatot is elemezve óhatatlanul a két fiú magatartását kellett szemrevételeznünk, és minősítenünk, és értelmeznünk, és annyira tapintatos, halk, finom, hogy mondja a Királyok első könyve 19. fejezetében a Biblia, szelíd és csendes hang az Isten hangja. Az Isten nem kényszerít senkit, nem erőszakol senkit. Csak az Isten késztet, finoman késztet embereket, hogy ezt és ezt tegyék, és ahogy az Isten egyes emberekkel tesz, közösséggel is úgy tesz. És sokszor az Istennek a cselekedetei, az Isten tervei késlekednek, mert az emberek haboznak, mert az emberek nem készekre, és az Isten ezt ki tudja várni. Az Isten akkor még inkább fáradozik azért az emberért. És nem csak a zsidó nép történelmében volt itt, hogy 1500 évig fáradozott Isten a zsidó népért, hanem a kereszténység történelmében is. Például, ha valaki elkezdi olvasni Jelenések könyvét, amelyről ugye az első kötet már megjelent, és itt lehet kapni az első 3 fejezetről az első kötetet, és talán már 2 hét múlva itt találkozunk, a második kötet is meg fog jelenni, de most tulajdonképpen nekünk az első kötet is elegendő, bár a második kötetben van ugye a pecsétlátomás, a 7 pecsétes könyvnek a feltörése, hát mennyire szemléletes az, hogy Isten milyen gyorsan előre akarta vinni a történelmet, hogy indul el a Krisztus mennybe menetele utáni történelem, hogy ábrá fejezete az első 3 versben fehér lovas futásával indul el a kereszténység történelme. Fehér színű lovas futása. Tehát egy tiszta, győzelmes kereszténység volt az ős kereszténység. Óriási lendületet véve haladt előre. Elterjesztették a kereszténységet szerte a földközi tenger medencében, és úgy tetszett, hogy,
1: hogy nagyon gyorsra zárhatja Isten az eseményeket. Jött a hatalmas üldözés a római hatalom részéről. Mi jött a fehér lovas után? Ugye a tűzvörös lovas. De a kereszténységet nem tudták megsemmisíteni. A győzelmes kereszténység az üldözések ellenére továbbra is haladt előre, a második, a harmadik, a negyedik század elejéig. De miért szenvedett mind a mai napig ennyi késedelmet az Isten műve, vagy az Isten terve? Mert a negyedik században történt valami a történelemben, ami mind a mai napig, tehát 1500 évig kisugárzása van, mert az elmúlt 1500 év ilyen szempontból egységes történelem. A fehér és a tűzvörös lovas után milyen lovas jött ki? Amikor Jézus feltörte a harmadik pecsét, tehát a első pecsét, fehér lovas, második pecsét, tűzvörös lovas, harmadik pecsét, fekete lovas. A fekete ugye a gyász, a bukás jelképe. A kereszténység egészével történt valami bukásszerű katasztrófa. Mi volt ez a bukásszerű katasztrófa? Hogy a római államhatalomnak a jobbját elfogadva hatalmi vallássá lett a kereszténység, és aki hatalmat kíván ezen a földön, vagy hatalmi pozícióba kerül, az úgy látszik, ez törvényszerű dolog, az kezd eltávolodni Istentől, és a világ fejedelméhez, a világ hatalmához húzódik közelebb, és a fekete pecsét, illetve a fekete lovas után jön ennek a következménye, ugye a halott sárga lovas, amikor feltöri Jézus a negyedik pecsétet, erről szól, tehát a második kötet majd, szinte ugye a színekből összeállíthatjuk az elmúlt 2000 év történelmét. Ugye fehér, tűzvörös, fekete, halott sárga. Ugye a halott sárga lovas jelképezi az európai középkornak több mint 1200-1300 éves történelmét. Csak ne felejtsük el, a középkor vége csak a 18. század, bizonyos vonásaiban még csak a 19. meg 20. század. Szóval a középkor az egy iszonyatos időszak az emberiség történelmében, és egy fogalmat, ha megjegyzünk, tudjuk, hogy miért iszonyatos. Mert a legalapvetőbb emberi jogot tiporták a sárba, és ez a szabadságnak a joga. Annak a sokat említett szabadságnak, az egyéni szabadságnak, a lelkiismereti szabadságnak, a gondolatszabadságnak, a szólásszabadságnak a jogát, hát ha most visszatekintünk a példázatunkra, ottal az emberek nem tudnak gondolkodni. Mert félnek gondolkodni. Mert az embereknek nem engedik szinte a gondolkodást. Mert emberek, akik gondolkodnak, azokat eretnekké nyilvánítják, vagy üldözik. Micsoda félelmetes, gyilkos időszak ez, ugye? Ezért ment varga betűre a történelem, ezért van ezer esztendő, ezért nem egy nap alatt jön el az a kívánatos óra, amikor Jézus azt tudja mondani, hogy igen, most ezek az emberek azok, akik nem csak már gondolkodásra képesek, hanem a gondolkodásuk folytán már az életük megváltoztatására is. És ezek azok az emberek, akik nem is gondolják végig az életüket, és ennél fogva egy ilyen büszke és önigazoló helyzetbe maradnak, ezeket az embereket nem tudom vállalni. Vessük fel az utolsó kérdést, mint a profétikus vonatkozással kapcsolatos kérdést, mi alapján fog majd ez a kettéválasztás bekövetkezni? Az emberi történelem végén Isten hogyan tudja ketté választani az emberiséget, hogy az elmúlt példázatunkon hallottuk 2 héttel ezelőtt, hogy a búzával jelképezetteket külön csűrbe teszi, a konkollyal jelképezetteket pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ugye az elmúlt alkalommal volt szó a búza és konkoly példázatáról. Hogyan tudja Isten ezt megtenni, és mi alapján, mi lesz majd a választóvíz, mi lesz majd a... Ugye most már ki kell mondanom, amiről eddig is beszéltem, mi lesz a látható jele annak, hogy ki az a búza, ki a konkoly, ki az első fiú, aki ugyan nemet mondott, de aztán igen lett a nemből, és ki a második fiú, aki nagyon biztos volt önmagából is, nemet mondott, de csak a szavában volt igen, a cselekedetében az igen nem tükröződött. Kedves hallgatók, a bibliai tanítás szerint Isten a történelem lezárulása előtt, tehát még folyik a történelem, de próbát állít fel, látható próbát. És ez a látható próba, ez nem csupán a gondolkodást érinti, bár minden a gondolkodásból indul ki, hanem az emberi cselekedeteket érinti. Ennek a látható próbának lesz egy mércéje, és az a mércéje lesz, amit a 10 parancsolatban láthatunk, mint logikát,
0: A 10 parancsolat első 4 parancsolatának a logikáját, ha valaki megérti, akkor azt hiszem a fél ember életet megérti. Az első parancsolat kötelezővé teszi az ember számára a gondolkodást, mégpedig a személyes gondolkodást. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Isten velünk én te kapcsolatba akar jutni, én te viszonyt akar létesíteni, ez én te gondolkodással jár együtt. Az első parancsolat törvényé teszi számunkra a gondolkodást, és erről már elég sokat beszéltem, nem ismétlem meg, hogy a gondolkodást tesz bennünket emberré, mindenben ez a kiindulópont. A második parancsolat törvényé teszi számunkra a választást, a döntést. Adnak faragott képet, ne imádd és ne ismételd azok. Tehát ugye minden igazi gondolkodás a döntésben csúcsosodik ki. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő gondolkozik, de végül is az életében nem dönt, akkor azt mondom, hogy ez egy terméketlen gondolkodás. Az igazi gondolkodásnak a végső célja mindig a helyes döntés. Ugye, tehát a gondolkodás az igazság megragadására tör, amikor az igazságot eléri az ember, akkor most vagy dönt az igazság mellett, vagy nem dönt az igazság mellett. Tehát minden igazi gondolkodás végén valami választás, valami döntés kell, hogy bekövetkezzék. Egy mai gondolkodó, egy bolgár származású francia gondolkodó, nagyon emlékszem rá, a 70-es években megjelentetett egy kötetet, és az utolsó mondata így hangzik: a mai emberek nagyon különösen akarnak gondolkodni, mert mindent tudni akarnak, de dönteni az igaz mellett nem akarnak. És nagyon fájdalmas mondat, és tulajdonképpen a fél mai kultúrát jellemző, az emberek nagyon nagy információészséggel rendelkeznek, nagyon sok ismeretre vágynak, de hogy döntsenek a megismert dolgok után, ezt szinte nem látjuk az embereken, legalábbis azt nem látjuk, hogy az igazság és a jó mellett döntenének. A 10 parancsolat második parancsolata erkölcsi kötelességé teszi a döntést az életben. Hogy az ember ne csináljon faragott képeket, ne a bálványainak higgyen, ne a szokásoknak higgyen, ne a közvéleménynek higgyen, ne a tömegnek higgyen, hanem az ember a személyes gondolkodás után, a személyes döntésével az igazság mellett kötelez el magát. A harmadik parancsolat, hogy az Isten nevét hiába felnevedd, és egyáltalán a beszéd az ne legyen terméketlen és hiába való, a harmadik parancsolat szabályozza a gondolkodás és a döntés után az embernek a megjelenését, beszédét, mert a beszédben erő van, ugye a szóban erő van. Azért a második fiú szava is, hogy igen, ez komolyan vette a gazda, nagyon fájlalta a gazda, hogy egy igenből aztán nem lett a valóságban. Tehát a harmadik parancsolat a 10 parancsolaton belül szabályozza az emberi beszédet, mint a döntésnek a képviseletét, mint a döntésnek a manifestációját kívülről. És jön egy negyedik parancsolat, amivel lezárul az első törvénytábla, ami a cselekedeteket állítja középpontba. Mert azt mondja a negyedik parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, és folytatódik tovább a parancsolat. Tehát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, ha gondolkozol, ha döntésre jutsz a gondolkodásod, a tiszta gondolkodásod után, ezt képviseled is, akkor ezt a cselekedeteiddel is pecsételd meg. Tehát tulajdonképpen a negyedik parancsolatot nevezi ezért is így a Biblia, hogy pecsét, mert egyrészt lezárja az első 4 parancsolatot, és utána jön az emberek iránti 6 parancsolat, tehát lezárja az első 4 Isten iránti parancsolatoknak a sorozatát, másrészt meg megpecsételi ezt a folyamatot. Mert úgy gondolom, hogy az emberi életünknek mégiscsak ez a tényleges értéke, hogyan gondolkozunk, mit döntünk, hogyan beszélünk és mit cselekszünk. Tehát belülről indul ki az emberi életünk megváltozása és átminősülése. És a Biblia szerint ez lesz majd a választóvonal. A 10 parancsolatnak a 4. parancsolata. Ez lesz a választóvonal, hogy ki fog így cselekedni, és ki fog úgy cselekedni. Ez lesz a nagy kérdés az Isten szemében, nem az, hogy ki hogyan gondolkozik, az, hogy ténylegesen ki hogyan él. És itt láthatjuk, hogy ennek a példázatnak tulajdonképpen a végső kisugárzása szinte az egész Bibliára kiterjed, mert a Biblia minden könyve ezekről a végső dolgokról beszél. Jelenések könyve 22. fejezete is ezzel fejeződik be, ugye úgy intésként fogalmazza meg, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Isten, amikor lezárja a döntést, mindenki döntött, választott és a cselekedetei alapján állást foglalt, vagy az Isten törvénye, vagy a világ törvényei, vagy az Isten tíz parancsolata, vagy a világ hagyományai között, akkor Isten lezárja a lehetőséget, és az emberiség két csoportja közül azokat pecsételi el, azokat helyezi oltalom alá, akik tényleg az életet, az igazságot és az igaz életet választották. És ezek lesznek az élő nemzedék közül, ugye a Jézus második eljövetelét megélő élő nemzedék közül azok, akik elfogadásra találnak, és akik halál nélkül fognak megérkezni az örök életbe, míg a második csoportra az Istennek az irgalma és könyörülete nem terjedhet ki. Ugye ez a példázatban nincs meg, mert Jézus a példázatot kicsit nyitva hagyta. Ugye a farizeusoktól megkérdezte, hogy melyik cselekedte végül is az Isten akaratát, és ők megmondták, hogy az első, és akkor Jézus azt mondta, hogy a paráznák és az utcanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött keresztelő János, és eljöttem én is. És ezek az emberek gondolkodtak, hittek, felülbírálták magukat, és a cselekedeteikkel Isten mellett foglaltak állást. Ti úgy hiszitek, hogy Isten mellett vagytok, de se a gondolkodásmódotok nem változott meg, se döntésre nem jutottatok, se nem képviselitek, állandóan engem akartok sarokba szorítani és lehetetlenné tenni, és a cselekedeteitek pedig nem mutatják az igazán hívő életet, csak a beszédetekkel véltek tanúságot tenni az Isten mellett. De ugye erről mondta el Jézus, amit fel is írtam a táblára, Máté evangélium a 23. fejezetét, az álvallásos embereknek, vagy a farizeusi embereknek a jaj mondásait foglalta össze Jézus a Máté evangélium a 23. fejezetében. Sajnos a világunk történelme is egy ilyen álvallásossággal fog lezárulni, amelyet azonban Isten nem tud elfogadni. Érezzük, hogy a példázat rendkívül súlyos mindenféle összefüggésében. Ezt az 5 pontot emeltem ki a példázatból, de nyilvánvaló mind az 5 ponthoz lehetnek kérdések és csatlakozhatnak hozzászólások. Szeretném még itt elmondani a kifejtés végén, hogy akik esetleg meg akarják hallgatni, vagy a kazettát tovább akarják adni, ezt 60 perces kazettára vesszük fel, vagy 90 percesre úgy, hogy a beszélgetés is rajta van. Tehát úgy lehet kérni, hogy ha valaki csak magát a kifejtést kéri, akkor a rövidebbet kérheti. Aki viszont a beszélgetéssel együtt, nyilván nagyon sok jó kérdés merül fel, a beszélgetéssel együtt is kérheti. Hát most majd átadom a szót, de tartunk előtte 4:80, egy negyed órás szünetet. Köszönöm szépen a figyelmet. Aki nem tud itt maradni a beszélgetésen, 2 hét múlva a program szerint látjuk, hogy mivel folytatódik a példázat, a szőlőmunkások példázatával, tehát Máté 20. fejezetével. A kísérő fizetünket továbbra is be lehet szerezni. Lehetes. Kérném szépen, hogy fáradjunk elő. Nagyon, nagyon meleg volt, ugye? Lehet hozzászólni a példázatunkhoz, kérdéseket feltenni. Hát a példatörténetben azért egy földi atya áll a középpontban, tehát jelentősége, mert úgyis Istent jelképezi, azaz atya, ha kisbetű, ha nagybetű, de itt viszont a példatörténetnél mindig adva van egy egyszerű földi történet, tehát hogy egy apa oda megy a két gyerekéhez és kér tőle valamit, ugyanazt kéri mindegyiktől, de nyilván, hogyha ezt végig gondoljuk, elmélyítjük, akkor emögött ott van egyrészt Isten, mint atya, és a két fiúban az egész emberiség. Tehát ilyen módon most a kis meg nagybetűnek nincs jelentősége, mert a kisbetű is akkor is, ha eljutunk idáig az elemzésben, akkor úgy is látjuk, hogy itt Isten áll az atyával bemutatott földi apa mögött, illetve ez a földi apa Istent jelképezi. Azt mondja, az teljesen igaz, hogy van ember, akinek az életében az értelem vagy nem fejlődik ki, vagy olyan támadás éri, mint amit egyszer említ, hogy babonák, meg szokások, meg nem tudom én mi. Tehát az értelem az szinte le van nullázva, hogy így mondjam. Aztán ennek megfelelően, hát akkor az akarat is egy ilyen hányt vetett állapotban van, mert akkor az ösztönök irányítják, vagy a külső körülmények irányítják, ez is igaz lehet. De ott van az a középső dolog, abban lehet bíznunk, a lelkiismeret.
1: Szóval most, hogy újra kellett olvasnom Szokratésznak a dialógusait, Platón ugye műveit, a Gorgiás című dialógussal foglalkoztam hosszú ideig, és ott Szokratész kérdezi az aténi ifjakat, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem is az értelem, meg nem is az akarat, hanem a lelkiismeretnek van egy kérdése. És ez a kérdés az, hogy képes vagy elszenvedni a rosszat? Vagy inkább elköveted a rosszat? Mert az életben ez a két választása. Minden esetben ez a választás van. Ha valakinek nincs értelme, mondjuk, vagy babonákkal van tele, vagy az akaratvilága is rendkívül gyenge, ez a nagy kérdés minden ember számára, a törzsi embernek, vagy a magyar pusztai embernek, hogy mit tudsz megtenni? Inkább elszenveded a rosszat, vagy hogy kivágjad magad abból a helyzetből, elköveted a rosszat? Ez a nagy kérdés az ember életben. És úgy gondolom, hogy itt döntünk mindannyian. Ez a végső döntés. Tehát aki nem ismerte Istent, vagy a Bibliát, vagy Jézus Krisztust, mégis itt vagy a Szentlélek befolyására azt mondja, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem. Vagy a Szentlélek kizárásával azt mondja, hogy hát adott esetben inkább azért megteszem a rosszat, hogy velem rosszat ne tegyenek. Én azt hiszem, hogy minden emberi döntés ide szűkíthető le. Ezt minden ember érzi az életében, bármilyen állapotban van is az értelme vagy az akarata. Tehát ilyen szempontból azt tudom mondani a kérdésre, hogy Isten bennünket bebiztosítva teremtett. Isten látta jól, hogy a rossz milyen iszonyatos pusztítást fog a lényünkben meg a világban véghez vinni. De az ember mégis atombiztossá van téve, úgy van teremtve, hogy bármilyen bomba csap be, vagy bármit tesz az élet, valami arany alap megmarad az emberben, és az az ember, az, ahogy ott azt fogja, hogy most inkább képes vagyok elszenvedni a rosszat, mint hogy elkövessem a rosszat. Nagyon érdekes ebben a dialógusban egyébként, hogy hát ugye Szokratész sokszor elmondja az életében, de itt bizonyítja ezt az elvet, hogy az aténi ifjak rögtön rávágják, hogy hát persze, hát inkább rosszat teszünk másnak, mint hogy az én hátamon csattanjon az ostor. De azt mondja, ezt hogyan tudjátok igazolni? És akkor belemegy a gondolatmenetbe, és a végén ők mondják ki, hogy hát az az igazságos, hogyha már ilyen eddig kihegyezzük a dolgokat, hát ne tegyünk rosszat. Mert ezzel kerülünk ellentmondásba a dologgal, mert hogyha mi az életet éljük, az életet a maga törvényei szerint lehet élni. A rossz viszont pusztítja az életet. Tehát, hogyha már én élem az életet, akkor már az élet mellett kell lennem. Tehát ez vagy minden embernek ott van a lelki ismeretében. Lehet, hogy az értelmi világában is valamennyire, vagy máshol is, mert azért egy embernek, hogy lehet egy embert megközelíteni, milyen tapasztalatok, meg emlékek vannak. Szóval egy csodálatos belső dolog ez, nem? De ha mondjuk azt mondjuk, hogy le van csupaszítva, az is. Ez is más szinte le van nullázva. A lelkiismeretet nem lehet eltörölni. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ha valaki meg nem tébolyul, vagy meg nem hal, de ott is a tébolynak a legalsó foka, mert ugye a Gadarénus megszállott még nem volt annyira megtébolyulva, ő neki a lelkiismerete még működött, ettől a két helyzettől eltekintve, tehát a halál állapotától, meg a megtébolyulástól minden embernek van olyan lelkiismerete, ami használható, és ami dönteni tud, és megszabja az ember sorsát, és a megítélhetőségét is. Ugye erről beszél Pál a Római Levél második fejezetében, amikor azt mondja, hogy mindenkinek van törvénye, a pogányok, akiknek nincs isteni törvényük, ők is törvény alapján megítélhetnek, tudnék a lelkiismeretük törvény alapján, tudnék minden ember látja a másikban a hibát. Tehát lehet azt mondani, hogy egy ember nem látja a megoldást, lehet azt mondani, hogy egy ember nem látja a jót, de azt nem lehet mondani, hogy egy ember nem látja a hibát. Dürernek van egy nagyon szép írása, azért is szép, mert rövid, három oldal az egész. Az a címe, hogy a festészetről és a szépségről. És ott ugye Dürer azon elmélkedik, hogy meg tudjuk-e ítélni, hogy mi a jó és mi a szép. És nagyon okos dolgot mond, csodálom, hogy még nem fedezték fel a nagy elméletírók. Azt mondja Dürer, hogy tulajdonképpen egy tanulatlan ember is bölcs és okos ember lehet, mert ha nem tudja is megmondani, hogy mi a jó, meg mi a szép, azt meg tudja mondani, hogy mi nem jó, és mi nem szép. Óriási előrehaladás.
0: Azt a további dolog már képzéssel fölfejleszthető. De a hibára mindenki rá tud mutatni. Hát hogyha rá tudunk mutatni a hibára ott, akkor itt is. Tehát ez is mutatja, hogy van lelkiismeret, ezért kezdődik így a Róma 2, hogy menthetetlen vagy bárki ember, bárki légy is ember, aki ítélsz. Mert az ítéletalkotás, hogy van benned ítéletalkotási képesség, ez a lelkiismeretedről árulkodik, és hogyha te mást megítélsz, azzal azt bizonyítod, hogy magadat is meg tudod ítélni, meg a magad cselekedeteit is, tehát van törvényed, amit Isten beléd helyezett. Tehát erre, hát nem tudom, hogy ajánlottam-e itt már azt a tanulmányt, a Jó Hír 90/4-es számában jelent meg, a kinyilatkoztatás nem ismerők üdvössége. Ezt érdemes elolvasni, azt a tanulmányt, az erről szól. Ott. Igen, na most erre azt mondanám erre a kérdésre, hogy vannak olyan emberek, akik igen mondanak és az igen mellett kitartanak, hogy ez csak egy bizonyos időponttól kezdve van így. Senki nem születik úgy a világra, vagy senki nem nő fel úgy, hogy már eleve megtért ember lenne. Itt az ember életében a megtérés az a határkő. Se Sámuel, se Énok, se senki, még Keresztelő János is se, aki repesett az anyja méhében, mert a lélek már akkortól fogva vele volt, nem úgy jött a világra, hogy rögtön igent mondott. Csak az ő életében nem voltak olyan látványos elesések vagy bűnök, de a természetünk folytán minden ember szembe helyezkedik az Isten akaratával. Nincs olyan ember, aki úgy jönne a világra, hogy sima lenne az élete. Tehát az első igent mindig egy nem előzi meg. Arról már nem szól a példázat, mert az nem feladat, hogy az első igen után aztán hogy néz ki a dolog, hogy akkor most igen jön, vagy utána van visszaesés, nem. Itt a példázat csak ezt akarja, ezt a döntő dolgot megragadni. Ami meg azt illeti, hogy vannak olyan emberek, akik nemet mondanak, ugye ezt említetted, és azok ki is tartanak a nemben. Hát én erre azt tudom mondani, hogy a példázat logikája szerint a második fiú ilyen. Mert ő tulajdonképpen csak látszatra mondti igent. Azaz igenje, az egy valóságos nem. Ugye? Ugye a második fiú, aki azt mondja, hogy kimegy a szőlőbe és mégsem megy ki, az ő igenje az egy valóságos nem. És hogyha ebben megmarad, akkor csak nemeket mond az életben. Nem tudom, hogy ismerjük azt a régi latin mondást, ami így hangzik, körülbelül így lehet magyarra lefordítani, hogy tolvaj, tolvaj, kiállt a rabló. Szóval ezért mondtam ott a harmadik pontnál, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a szavak azok ne ejtsenek bennünket csalatásba. Mert ez a látszólagos igen, hogy ő azt mondta, hogy igen, és mégsem ment ki, ez egy valóságos nem. Nem? Ez egy önbecsapás, Ő úgy hiszi magáról, hogy ő igaz ember, meg hogy ő vallásos és istenfélő ember, hogy ő igent mond. Sajnos az emberek nagy része azt hiszi, hogyha ő méltóztatik azt mondani, hogy van Isten, ezzel már ő vallásos. Ezt hiszi az emberek nagy része, nem? Tehát akik azt mondják, hogy kérem, én nem vagyok ateista, én nem tagadom az Isten létét, én hiszem, hogy van Isten, én nem vagyok ateista. Azt hiszik, hogy ez a vallás és ez a hit. De Jézus itt azt is megmutatta, ugye, hogy az igazi hitet a szavak és a cselekedetek összhangja hozza létre. Tehát itt ez az igen, ez egy szóbeli igen, de ez egy valóságos nem. Érthető? Tehát azért mondom, hogy ebben mindenki bent van. Ez nem egy matematika kérdés, hogy valaki igent mondott, nem lett belőle, nemet mondott. Igen lett, és akkor te azt mondod, hogy van olyan is, hogy nem, meg igen, igen. De nem lehet megfogni itt a példázatot, hanem azt mondom, hogy az első igent mindenkinél nem előzte meg. Ez el van fogadva? Ez igen, jó. A második eset, tehát most már a negyedik eset, mert akkor három eset már tiszta előttünk, a negyedik eset, ha valaki igent mond. Ha csak ő hiszi azt, hogy igen, hát az egy valóságos nem. Hát ő azt mondja az apjának, hogy igen, kimegy a szőlőbe, és nem megy ki. Hát ez egy nem. Jézus ezt akarta, ezt is, én öt pontot soroltam fel, és aztán a harmadik pontom az volt, hogy a szavak és a tettek között óriási különbség van, és nehogy bennünket megtévesszenek a szavak. egy emberre ne úgy tekintsünk, hogy miket mond, még olvastam is föl, hogy milyen nagyokat tudunk mi mondani emberek. Ez az, hogy tolvaj, tolvaj, ki állt alapról. Általában azok szokták mondani. Ezt olvastam fel. Az őszintességet nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekszetek másoknál többet. A nagyot mondani mindenki tud. Itt idéztem a Ári Jánost. Tehát most az egy más kérdés, hogy ő igent mond formailag. Kapaszkodni, hogy ő igent mond.

Többször előfordult az, hogy igent mondhatott volna, mint hogy megmaradjon a nemben. Azért Jézus ilyen példázatot mondott. Hát akkor meg erre ezt válaszolom. Hogyha a példázatból nincs, tehát hogy mondjam, nincs kibúvó, itt 360 fok van lefedve. Itt nincs, ami kimarad. Itt minden ember benne van ebben a példázatban. Nem? Emberi látszat szerint, meg a hatás törvénye nagyon nagy törvény, de Jézus mondta ugye a Máté 20. fejezetében a szőlőmunkások példázata után, hogy sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak, így lesznek az elsőkből utolsók, utolsókból elsők. Tehát emberi lépték szerint, vagy emberi szemlélet szerint a hatás törvénye az egy statisztikai nagyobb átlagot hoz ki. Na de Jézus figyelmeztetett arra, hogy ne higgyünk azért a statisztikában, meg a saját megérzésünkben, mert sok utolsókból elsők lesznek, sok elsőkből utolsók. Sok jó családban felnevelkedett ember eltékozója az életét, és sok nagyon nehéz körülmények között élő ember élete megtisztul. Egyáltalán a nehéz körülmények azért jobban az emberi jellem formálására használnak. A jó körülményektől mindig félni kell. Ha jó körülményekkel, most mondta az egyik kedves ismerősöm, hogy hát valakiknél dolgozik, négyszintes házban laknak. És hát iszonyatosan nagy gazdagság van, nem tudják hova tenni a pénzt, de hát a gyerekek tulajdonképpen már 10 éves korukra nevelhetetlenek. Nagyon sajnálom az ilyen gyerekeket. Mert elképzelem magam, hogy én is egy négyszintes házban laktam volna, és nem tudom én, mindenem meg lett volna, meg külföldre jártam volna már 10 éves koromtól, nem tudom, hogy most hol lenni. Jó, de hát a jellem nem örökölhető. Ott meg az a probléma, hogy a jellem nem örökölhető. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy mindenki maga tud jellemet fejleszteni. Tehát lehetnek jó hatással a szülők a gyerekekre, de hogyha a gyerek nem érzi át komolyan az életnek a választási helyzeteit, akkor ott is ugyanaz a helyzet, mint anyagilag, hogy mint egy elherdálja a szülőktől jövő nem anyagi tőkét, hanem lelki tőkét. Ott is ki van ennek szolgáltatva. Mondjak egy-két példát erre? Ott van például Arany János családja. Arany János és a felesége nagy szegénységben, és igazi erkölcsben, és nem azt mondom, hogy a fiából egy rossz ember lett, vagy mit tudom, ott van a Kossuthnak a családja. Hát a Kossuthnak a Ferenc nevű fia azért hát egy botrányos karriert futott be az életben, ahhoz képest az apja egy nagy puritán és egy nagy erkölcsi minta volt, tehát erre is nagyon vigyázni kell, mert ott van a Bibliában az Éli családja. Ugye? Tehát az Éli maga még azért nem volt olyan kárhoztatandó ember, sőt egy nagyon lelkiismeretes, derék ember volt, igaz, hogy a nevelést nem vette annyira szigorúan, és a két gyereke az botrányhős a Bibliában, a Hofni és a Fineás. Tehát ahogy anyagi tőkét el lehet herdálni, lelki tőkét is el lehet herdálni. Igen, tehát ez sajnos egyre nagyobb kérdés, mert nagyon sokan jönnek a világra úgy, hogy értelmileg fogyatékosok. Ez is az élet ember által való lerombolásának egy borzalmas jele. Úgyhogy, hogy Isten hogyan fogja megítélni azokat a gyerekeket, tehát hogy van-e ott lelkiismeret, mert végül is itt most nem az értelem alapján ítél meg Isten, mert ugye más példázatokban Jézus beszélt arról, hogy valaki 5-öt kapott, 2-t kapott, 1 talentumot kapott. Ezeket lehet vonatkoztatni például értelmi képességekre és anyagi lehetőségek, és nem mindenki kap ugyanannyit. De egyet biztos, hogy mindenki kap, aki ember, akinek a lelkiismerete funkcionál. Csak ugye a probléma ott van, hogy ahogy az értelmi fogyatékosoknál van, ahol funkcionál a lelkiismeret, de vannak olyan emberek, akiknél meg még az sem funkcionál. Tehát nem tudom én, hogy mongoloid kór, vagy hát szóval vannak betegségek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban én nem enged belemenni találgatásokba a Biblia. Annyit le kell szögeznünk, hogy Isten úgy teremtette az embert értelemmel, szabad döntési választási képességgel, hogy mindenki megítélhető legyen. Aki ez alapján nem megítélhető, ez alapján Isten nem fogja tudni megítélni. Tehát erre az egyik határvonalat így húzhatjuk ki. A másik határvonalnál pedig nem tudunk mit mondani, mert ide születnek emberek erre a világra, és eleve úgy megvan nehezítve a sorsuk, hogy szinte nem is emberi pályán futhatnak.

0: Hát erre csak azt tudjuk mondani, hogy borzalmas, hogy mit csinált az ember az élettel, hogy ezt Isten ott egyedenként hogyan ítél meg olyan embereket, akiknek semmi részük nem volt abban, hogy mondjuk a szülők, vagy nagyszülők, vagy nem tudom, hányadik láncolatból mi jött közbe, miért, ezt nem tudjuk. Tehát az egyik oldal az biztos, a másik oldal az bizonytalan. És ilyenkor lehet idézni az Ézsaiás könyve 45. fejezetét, ami úgy szól, hogy az én kezem munkáit, az én kezem csinálmányait bízzátok csak én rám. Egyébként nem tudom, azt a folyóiratot látom, vagy nem? Igen, azt szeretném, hogyha ha akik szeretnék támogatni például a budapesti mozgássérülteket, értelmi fogyatékosokat, a Láncszem című folyóirat, és ezt ők adják ki. Hát ehhez képest én vonulhatnék be intézetbe, mert én például szövegszerkesztő nem tudok, ők közülük jó néhányan szövegszerkesztősök. Úgyhogy ilyen szempontból értelmileg is. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek, hogy egy ember mit ért, mit nem ért. Én voltam néhány ilyen otthonban, és ott is azt látom, hogy a legnagyobb probléma sehol nem az értelmi fogyatékosság, hanem a lelkiismeret. De a vakok intézetében is, amikor voltam, elmondták nekem, hogy a vakok intézetében a nagy probléma nem a vakság, hanem a lelkiismeretlen lopás például. Így kitapogatják, hogy kinek hol vannak dolgok, és akkor onnan lopnak. Ott a legnagyobb a lopás a vakok intézetében. Vagy más fogyatékosoknál is azt láttam, például voltam ugye a Helynemedinesek szanatóriumában, a Babó utcában, ott is azt láttam, hogy kifejezetten lelkiismeretlenség és lelkiismeretesség között volt a különbség az emberek között. Nem az, hogy az egyiknek mekkora volt a vastidő, vagy a másiknak hogy milyen volt a lélegeztetőgépe. Minden pillanatban ki voltak szolgáltatva az emberi technikának, mert anélkül nem tudtak volna élni, és mégis az egyik például nyakra főre dohányzott, és önmagát is ölte meg a szobatársait is, a másik pedig egy jótett lélek volt, aki festegetett másoknak, meg csinált másoknak. Tehát én úgy gondolom, hogy ember és ember között mindig a lelkiismeretnél kell keresni a választóvonalat. Aki a lelkiismeretnek engedelmeskedik, abból lesz ember. Aki kiátsza a lelkiismeretét, az lesüllyed, akkor is, hogyha nagy az esze, vagy nagy az értelme. Visszafele válaszolok, mert a kérdéseknek a nehézségi fokát is így tudnám jobban érzékeltetni, hogy a harmadik a legkönnyebb, hogy a Biblia egy halálos bűnt említ, vagy más néven, ugye, mert ez, hogy halálos bűnet csak János apostol első levelében fordul elő, mint kifejezés, de ez más néven, mint szentlélek elleni bűn szerepel a Bibliában, vagy mint megkeményedés, vagy megáltalkodottság szerepel. Szóval ez az egyféle halálos bűn az, amikor a szentléleknek a megbánásra késztető hangját utasítja vissza az ember, és ebbe huzamosabban benne marad. Tehát ugye, mert az ember életünk csak úgy fejlődhet, hogyha az önigazolásunkból kigyógyulunk, és tudunk önmagunk dolgait, tudjuk önmagunk dolgait ellenőrizni és felülbírálni. Ez a Szentlélek munkájával valósul meg a lelkiismeretünk segítségével. Ha az ember ennek állandóan ellenáll, és a saját lelkiismerete szavát elnémítja, és el akarja folytani, amit nem lehet végül is, de víz alá nyomni mindig lehet, ez az úgynevezett halálos bűn, vagy Szentlélek elleni bűn. Tehát ez mondjuk a harmadik kérdés. Ilyen szempontból beszél a Biblia halálos bűnről, olyan szempontból nem, mint az egyház történelme, hogy mondjuk a gyilkosság az halálos bűn, a hazudozás meg bocsánatos bűn, ilyen a Bibliában nincsen. Ez egy középkori fejlemény. Na most innen tudok válaszolni a második kérdésre is, mert teljesen igaz a kérdésfelvetés, hogy minden embernek a lelkiismerete más szinten van. Vannak emberek, akiknek a lelkiismerete kristálytisztán, világosan legkisebb rosszaknál is jelez már. De vannak emberek, akiknek a lelkiismerete egy kicsit felborult, nevezzük is így, hogy aggályoskodó lelkiismeret, hogy például a kis dolgoknál nagyon jelez, a nagy dolgoknál meg nem jelez. Hát van ilyen is. Kis dolgok, tehát egy kanálvízben égi háborút rendez az ember, hogy mit tudom én, hogy milyen nyakkendőt vett föl, mert az alkalomhoz élő, vagy nem, de az, hogy a másik ember pofon ütött, az azt mondja, hogy hát hát neki arra joga volt. Hát ez is egy lelkiismeret, belülről valahogy így néz ki, de ez egy ilyen felborult lelkiismeret, vannak emberek, akiknél a lelkiismeret nincs egészen egészséges állapotban. Kis dolgokat nagyjá növeszti, nagy dolgokat rá se hederít. De ezzel együtt is azt mondom, ha valaki a lelkiismeretét komolyan veszi, akkor tudja Isten kivezetni a különböző problémáiból és bajaiból. Nem a lelkiismeret itt a csodaszer, a lelkiismeret az olyan, mint egy hajólapát vagy egy vitorla. Hogy most a vitorla teljesen szép, jó, erős vászon, vagy imit-tamot már szakadozott, az egy más kérdés, de mégiscsak vitorla. Ha nincs vitorla, a szél nem tud hol belekapni, és nem tudja vinni előre. De a vitorla bármilyen állapotban van, ha szakadozott, ha teljesen épp, és az ki van feszítve, akkor tudja előre vinni Isten. Hát mondok egy példát a saját életemből, talán csak ez egy pici példa, meg nem is annyira fontos, csak hogy érzékeltessem, hogy mondták nekem kedves előadó társaim, hogy hát te milyen jól tudsz beszélni. Mondom, hát ez az én kísértésem, persze.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteleten. És mielőtt felolvastam nektek a mai gondolatunk kiinduló igéjét, szeretném nektek elmondani, hogy megértsétek, hogy miért is ezzel az igével és ezzel a témával foglalkozom a mai alkalommal. A mértékletesség témát választottam. Én pontosabban így fogalmaznék, csak ezt tudtam választani. Egy tapasztalatot szeretnék nektek megosztani veletek nagyon röviden. Évekkel ezelőtt a gyülekezetünk egészségügyi előadásokat és főzőköröket szervezett. Nagyon sokan voltak ismert előadókkal, és utána hosszú-hosszú főzőkörök kezdődtek. És ezekből a főzőkörökből és egyáltalán az egészségügyi előadásokból nagyon kiábrándultam. Nagyon kiábrándultam, mert úgy éreztem, hogy nem tölti be azt a célt, aminek annak lennie kellene. És valahogy úgy éreztem, hogy nyitottunk egy büfét, ami nem tesz jót senkinek. Mert valahol az ige, az evangélium nem hangzott el ezeken az alkalmakon, és egészen más célra fordították az emberek. És nagyon sokáig elzárkóztunk velem az élen, határozottan ezelől a bármilyen ilyen irányú kezdeményezés elől. És tavaly fordult újra Edina hozzám, hogy hát kezdjünk el újra, és mondtam, hogy nem. Nem, mert nem jó. Valami nem jó. És mondta nekem egy mondatot, hogy az Istennek az a parancsa, hogy tanítsuk meg az embereket egészségesen élni. És felolvasta nekem ezt, és újra elkezdtük. És először Sárváron, aztán az elmúlt november, október végén, november elején Celgyömölkön. És az a gondolatunk támad, hogy tényleg ezekbe a konyhai alkalmak, ma vigyük bele, és hogyan, és ennek is megadta Jóisten a módját, hogy hogyan vigyük bele az evangéliumot, az isteni elveket, az Ellen White-i elveket, persze nem kimondva. És ez kb. 2,5 hónapja készülünk erre, vagy készültünk erre, és teljesen a gondolatainkat, és az én gondolataimat is ezek az elvek foglalkoztatják. És én azt gondolom, hogy enélkül az előzmény nélkül én nem mertem volna elétek kiállni, mert nem lenne mivel. Ugyanis ezeken az alkalmakon rájöttem arra, amit sejtettem, de most úgy kristálytisztán, hogy igazából én nem vagyok különb, nem vagyok feljebb, nem állok feljebb azoknál az embereknél, akik ott ülnek velem szemben, akik talán semmit nem hallottak ezekről. Nagyon nagy szükség volt rá az én életemben is, meg azt gondolom a testvérek életében is. És azon imádkozunk, hogy hogyan tovább. És nagyon fontosnak látom, most már megváltozott a nézőpontom, és teljesen ezek az elvek töltik be a gondolataimat, hogy mi az, amit átadjunk az embereknek, mi az, amivel ezen az úton Krisztushoz vezessük őket ebbe a mai világba. És tulajdonképpen ezért született, nem tudok másról most gondolkodni. Ezért született meg bennem, hogy elétek tárom azokat, amiket engem is megszólítottak ebben a témakörbe. Hogy így értsétek meg azt, hogy itt nem csizma van az asztalon. Noha tudom, hogy szombatnap van, én nem a konyháról fogok nektek beszélni, de a mértékletesség témaköréből. És most nyissátok meg a Bibliátokat, Prédikátor könyve 10. fejezeténél. És a 13 és a 14. versszakot olvasnám föl néktek, és indítanám ezt a gondolatsort a mértékletesség tárgykörében. Prédikátor könyve 10. fejezet 13 és 14. versszakát olvasnám fel. Jaj néked, ország, kinek a te királyod gyermek, és a te fejedelmid reggel lesznek. Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmeid idejében esznek, a testnek erejéért, és nem az italért. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel az igével, de ha először olvastátok volna most, akkor azonban mindannyian látjuk, hogy itt az Isten a királyokhoz szól, az ország mai szóval vezető embereihez. Régen nemes emberek, fejedelmekhez szól, és hát az evésről van szó. És hát nagyon elgondolkoztató, és sokáig nem értettem ezt az igét. És hogyha ez az ige nem a Bibliában lenne, én azt gondolom, hogy becsaptam volna ezt a könyvet. Mert azt mondtam volna, hogy ennek itt semmi keresni valója nincs. Valahol a két téma, a király meg az evése, most ez miért tartozik rám magánig, nem? Mivel mit eszik a király, meg hogy eszik. Akkor én most miért foglalkozzam ezzel? De mivel az Isten igéjében van, ezért azt gondolom, hogy meg kell ezt a kérdést vizsgálnunk, akkor is, hogyha furcsa párosítás. Mai szóval azt mondhatnám, és így nézzétek ezt a témát, hogy arról beszél az ige, hogy ma a vezetők, gondoljátok csak el, ma a vezetőink, a politikusaink, a kormányzatba ülők, hogyan étkeznek. És képzeljétek el, hogy a választásoknál egy ilyen kérdéseket tette volna föl valaki. Hát azt hiszem, hogy mindenki körbe nevette volna a kérdezőt, mert ennek itt igazából nincsen helye. De az Isten meg mégiscsak beszél erről. Az Isten meg mégiscsak terítékre teszi ezt, és egy verszakba hozza az evést és a vezető embert. És hát ezt a kérdést tettem fel, hogy miért iratta az Isten bele ezt a Bibliába. Ő úgy látja, hogy fontos kérdés ez egy vezető embertől. Ő úgy látja, hogy ez nem magánügy, hogy egy vezető ember hogyan él az élet ezen területén. Van valami összefüggés talán az ő királysága és az asztala között? És hát első nekirugaszkodása azt a választ kell, hogy adjuk, hogy igen, azért iratta fel a Bibliába, mert kell erről beszélni. Azért van benne a Bibliában, mert az Isten ezt fontosnak találta. Azért iratta meg az Isten, mert fontos van valami összefüggés a fontosság mellett a munkája és az élete ezen területe között. Nyilván. És föltettem azt a kérdést, hogy ha a királynak fontos, ha a királynak kell erről beszélni, akkor vajon nekem, 21. század kis porszeméhez és nem fejedelméhez, nekem vajon kell erről beszélnem, nekem fontos-e? Én nem vagyok király, az nem, de az univerzum gyermeke, az univerzum királyának a gyermeke vagyok. Én nem döntök országok fontos dolgairól. Az igaz. De döntök, hogy a jót vagy a rosszat választom-e. Tehát fontos. Én nem vállalok felelősséget egy egész országért. De eljutottam oda, hogy de felelősséget vállalok, kell vállalnom önmagamért. A körülöttem élőkért. Tehát akkor fontos számomra is. Azt a gondolatot szeretném most előttetek kibontani, hogy miért is fontos. Fontos azért, mert a politikusok példái egy országnak. A vezetők, igaz? És mi nem vagyunk példák. A mi életünk nem példa. Isten nem azért ad bennünket, hogy küldöttei legyünk. Hát akkor azt gondolom, és ide jutottam el a gondolatmenetben, mikor ezt az igét olvastam, hogy akkor ez az én életemben ugyanúgy fontos kérdés, csak meg kell vizsgálnom, hogy miben, és hogy miről is szól ez az ige. Ha az igét nézitek, talán nem érthető először. 13. verszak. Nagyon jól elhatárolható a két gondolat. 13. verszakban arról ír, hogy mi nem jó, mikor van jaj egy országban, 14. verszakban pedig arról ír, hogy mikor jó egy országnak. Tehát egymással szembe állítja a két helyzetet, vagy hogy mondjam, a két hozzáállást. És azt fogalmazza meg, hogy jaj az országnak, amikor a te fejedelmeid reggel eszik. Hát mi a gond ezzel? Másik fordítást is megnéztem, mert hát reggel jó enni, meg kell is. Még a mondás is ezt tartja. És azt olvastam, hogy már reggel lakmározik. Tehát jaj annak az országnak, akinek a fejedelme, vezetője már reggel lakmározik. Talán így akkor érthetőbb. A 14. verszak pedig jó annak az országnak, boldog az az ország, amikor a királyember nemes ember, és a vezetője és a királya is rendes időben esznek, egy másik fordítás szerint rendes időben esznek, a testnek erejéért, más fordításban önuralommal, de azt gondolom a test erejéért enni, ugye ez dőlbetűvel van, csak ezért mondtam egy másik fordítást, és nem az italért esznek. Tehát magáért, a test erejéért akkor boldog egy ország. Hogy mit is jelent ez? Mert nyilván itt az a kérdés, hogy mikor legyünk mi boldogak, nem csak a királyok és az ország, hanem mikor jó nekünk. Hogy mit is jelent ez, hogy rendes időben enni, és a test erejéért enni. Nagyon szemléletesen, nem mondom el, de meg fogjátok érteni egy példából, amit Jézus Krisztus bemutatott. Ugyanis ti is tudjátok, és nem fogom itt idézni, egy evangéliumi részletben, sőt nem is egyszer, beszél arról az evangélium, hogy Krisztus megvendégelte a népét. Ugye az 5000-eknek a jól tartása. 5000 férfi és gyerekek. Jézus Krisztus bemutatta gyakorlatban azt, hogy igenis fontos kérdés ez, és mit is jelent a test erejéért tenni. És ti is tudjátok, hogy mit kínált föl Krisztus az éhező embereknek, árpa kenyeret és halat. Ti is tudjátok, hogy az árpából készült kenyér a leggyengébb kenyér. Jézus élete könyvben három jelzőt találtam erre az ételre. Egyszerű, mindennapi és szegényes. Ezt a harmadikat egy kicsit zárójelbe tenném, hogy félre ne értsétek ezt a szegényest. Ez nem azt jelenti, hogy egy igénytelen, egy egyhangú, egy egysíkú, egy nem. Inkább ezt emelném ki, hogy egyszerű és mindennapos, és értsétek jól ezt a szegényest, és azért ezt, mert ez volt az akkori halászoknak az étele. Ezzel ezt tettek minden nap. És azt olvastam, és így is lehet ezt elképzelni, hogy nagyon nagy örömmel fogyasztották ezt az ételt, és igen megelégedettek voltak, írja az írója ebbe a könyvbe. És feltettem a kérdést, hogy miért tudtak, noha ez egyszerű, szegényes volt ez az étel, miért tudtak ilyen megelégedettek, és ilyen örömmel lenni mindezt. És hát olvastam ebből a könyvben, hogy ezt az ételt megelőzte valami, az, hogy ők jártak, mentek Jézus után, egész nap álltak karukon a csecsemőkkel, akinek volt, és este volt. És azt írja az író, Ellen White, hogy Jézus Krisztus sápat volt az éhségtől és a fáradtságtól. És az emberek is. Ez este fele történt, amikor feltette a kérdést, hogy mit adjunk nekik enni. Tehát tulajdonképpen friss levegőn voltak, dolgoztak, mozogtak, magyarul jól megéheztek. És ennek mi a következménye? Nagyon egyszerű volt az étel, de az nagyon jól esett. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy nincs rossz étel, csak nincs éhes gyomor, ugye? Gyerekekre, válogatott gyerekekre szoktuk. Tehát tulajdonképpen Jézus Krisztus az embereknek a valódi, Isten adta természetes szükségleteiket, töltötte be ezzel az egyszerű, szegényes és mindennapi ételükkel. a valódi szükségletüket, amit az Isten adott nekünk, mindannyiunknak, legelemük szükségletet, és tulajdonképpen ez az embereknek, testének az erejét szolgálta. Ez az, amit a 11. verszakban olvastunk, ez az az étel, Krisztus szerint, ami a test erejéért adatot. Belegondoltok abban, hogy tulajdonképpen ő adhatott volna mondjuk búzából is kenyeret, tehetett volna ilyen csodát, vagy valami, most nem tudom milyen halételt mondjak, valami, nem tudom milyen különleges pezsgőbe sült, vagy nem tudom mi roston sült, mondjatok valami különleges halételt, megtehette volna, nem? Örültek volna neki az emberek? Mit gondoltak? Hát biztos, de mégse adta ezt, hanem ezt a mindennapi ételüket adta, és mégis örültek. És jól esett neki. Na most Jézus az, aki ezt megvalósította, amit a fejedelmeknek kíván, hogy akkor egyenek, és azt tegyenek, ami a test erejét szolgálja. És tulajdonképpen nem pusztán az élvezetért. Tehát tulajdonképpen itt Prédikátor könyve a két verszak két utat mutat az evésbe. Az egyik, amikor a test erejéért teszünk, és azt mondja az Isten, ha a király így eszik, akkor boldog az ország. Nem a király, az ország boldog. De nagyon érdekes. A másik pedig, hogyha az csak csupán az élvezetek miatt, tehát azért eszünk, mert finom, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, tehát az a mérce számunkra, hogy finom vagy nem finom, akkor gyakorlatilag azt mondja az Isten, hogy jaj annak az országnak, ha a királya így eszik. Tulajdonképpen erről beszél ez a két út, és ezt mutatja be Jézus Krisztus. És azt a kérdést vizsgálva tovább is. Mit mond a Biblia? Mert itt arról olvastunk, hogy igen, egy ország életében ez nagyon fontos kérdés. Hogy a király és a vezetők a test erejéért tegyenek. És kutakodtam tovább a Bibliában, hogy vajon fontos kérdése tovább, mit mond máshol a Biblia erről. Fontos kérdése az, hogy a test erejéért eszünk-e, vagy pusztán az élvezetért eszünk. És római levél jutott az eszemben, az 5. fejezetben, két sorsdöntő, nem kell kinyitni, emlékeztek ti erre, az emberiség történetének két sorsdöntő alakját, személyét mondja el Pál apostol, és mutatja be, és meg is nevezi, hogy mi volt az a két sorsdöntő esemény, amely gyökeresen megváltoztatta az emberiségnek a történetét. Az egyik volt a bűneset, a másik volt Jézus Krisztus keresztáldozata. Tehát Ádám és a második Ádámnak az élete, pontosabban egy-egy cselekedetét helyezi szembe ott Pál apostol a római levél 5. fejezetében. És bűnesetet, ha megvizsgáljuk. Emlékeztek, és itt sem kell kinyitni a Bibliát. Amikor Éva odament a fához, aminek nem tudjuk milyen gyümölcse volt, azt olvassuk Mózes könyvéből, hogy kívánatos volt a fa gyümölcse. Kívánatos volt a szemnek. Jónak látszott az a fa gyümölcse. Gondolkozzatok csak el, hogy vajon Éva éhes volt-e? Vajon a többi gyümölcs, a többi 600 millió gyümölcs, ami az édenkertben volt, az nem volt kívánatos? Az nem látszott jónak? Miért pont az? A többi rossz volt? Azt mondja a Biblia ezzel tulajdonképpen, és azért mondja ezt Mózes is, hogy Éva ezt látta, mert gyakorlatilag az emberiség történelmének a nagy bukását az önuralom hiánya okozta. Az az a mértékletesség, amiről itt Prédikátor könyvében is ír Salamon. Tulajdonképpen Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt vesztette el az Édent. Én azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos kijelentés, és ha nem a Bibliában lenne, akkor akkor nem hinném el, hogy ez így van. Azt a tényt, hogy pusztán az evés miatt az örök életet el lehet veszíteni. És tulajdonképpen a mi gondolkodásunkban látok hasonlóságot, hogy én az elmúlt évek alatt nagyon-nagyon sokszor hallottam egy mondatot. Az evés nem üdvösség kérdése. A következő egy mondatot szeretném nektek felolvasni. Ellen White-tól mindig ebből fogok idézni, ha idézek a Hogyan étkezzünkből. Őszüleink előtt jelentéktelennek tűnt, hogy ezen az egyetlen ponton hágják át az Isten parancsát. Mégis a szövetség megszegése volt a következmény. Újra fölteszem a kérdést. Elgondolkozni fontos kérdése ez. Ádám és Éva a mértéktelenség az evés miatt veszítette el az Édent. Mi lett a következménye ennek a látszólag jelentéktelen pici dolognak? Nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és maga a Teremtőnk és Megváltónk fogja elmondani személyesen a választ. Lukács evangéliuma 17. fejezetének a 26. verszakától olvasnám egészen a 30-ig. 30-szal bezárólag. Az Új Szövetség 96. oldalán. Lukács evangéliuma 17. fejezet 26-tól a 30. verszakig olvasnám. És amiként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindam a napig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszített. Hasonlóképpen, mint Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Eddig olvasnám. Tulajdonképpen Krisztusunk itt három jellegzetes, három kort idéz be, és három kornak közös tulajdonságait, közös jellegzetességeit tárja elénk. Mi ez a három kor? Noé napjai, ugye az özönvíz. Lót napjai, Ábrahám kortársa, időszámításunk előtti 16. század. 17. század körülbelül. És a harmadik kor, Jézusunk második eljövetelének ideje, vagyis ma. Az utolsó idők időszakáról beszél. Amanap, ez mindig ezt a kort jelölik. Ezt a kort azt mondja Jézus, hogy mindegyik korra ugyanazok voltak a jellemzőek. Na most én ezt szeretném kicsit nagyító alá venni, hogy mik voltak ezeknek a koroknak a jellegzetességei. Egy piciből indultunk ki, egy jelentéktelennek látszó dologból, az Édenbe, hogy vett annak a gyümölcsnek a fájából, és mire jutott a világ. Az első jellegzetesség, azt hiszem, ti is felfigyeltek rá, ez az ettek-ittak szó, ez mindenhol ott van. Na most lehet erre mondani, tudom, hogy ti nem mondjátok, de lehet arra mondani, hát persze, hogy ettek ittak, hát mi is eszünk, iszunk. Mert ugye így fogalmaz Jézus, hogy hasonlóképpen, ezenképpen lesz azon a napon is, amikor Jézus eljön. Hát persze, hogy ettek ittak. Hát ez egy elemi szükséglet, ahogy mondtam. Hát akkor mi a gond ebbe? Hát nyilván ti is érzitek ezt, hogy ezzel az a gond, hogy ezt Jézus kiemeli. Ennek nem kellene kiemelkedni egy kornak a jellemzéséből. Tulajdonképpen itt Jézusunk azt mondja, hogy ezeknek a koroknak ezeknek a városoknak, ugye Szodoma Gomorának, az volt a jellegzetessége, és a mai kornak is, hogy központja az evés. Na most így érthető most már, azt hiszem, a Prédikátor könyvének az ige is, mikor azt mondja, hogy jaj annak az országnak, akinek a királya már reggel lakmározik. Gyakorlatilag ugyanezt mondja arról a királyról, hogy már reggel, mert neki fontos, már neki már lakmározás csap a reggelből, és reggeltől elkezdi a lakmározást. Mert jaj annak az országnak, akinek a királyának is központi kérdés az evés. És ezekre a korokra is azt mondja, hogy ez a fő, egyik fő jellegzetessége, persze itt van még, és én ezt most nem szeretném kiemelni, de itt van a házasodás, férhez menés, stb., tehát a testi élvezetek, de ezzel, ezeknek a sorát az evéssel és az ivással kezdi Jézusunk. Úgy is fogalmaztam, hogy gyakorlatilag divattá lett az étvágy kielégítése. Divat lett, hogy minél pazarabb módon az emberek ki akarják ezt az igényüket szolgálni. Gondoljatok az ünnepekre. Nézzetek be a boltokba, mindannyian ezen a földön járunk, nézzétek meg, hogy mennyi nyalánkság van. Mennyi olyan élvezeti cikk van, ami tényleg csak az élvezetet szolgálja, ami nem a test erejét, hanem csak arra szolgál, mert finom. És nézzétek meg az embereknek, mi az ételek megválasztásának az oka. Miért ezt veszem? Mert finom. Ez az egyetlen indok, hogy finom. És az anyukámmal beszélgettem valamelyik nap, és nem tudom, hogy került a szó erről, de elkezdett mesélni a gyerekkoráról. 30-ba született, tehát 30-40-es években volt ő gyerek. És elmesélte nekem, hogy télen körülbelül egy mázsa káposztát megsavanyítottak. Megtaposták lábbal, jó megmosott lábbal, ez volt a saláta. Alma volt. Azt olvastam a Hogyan étkezzünk be, ha van almátok, elégedjetek meg. Volt almátok, volt almájuk. Mi volt a sütemény? Kukoricalisztet öntöttek le vízzel, tettek bele egy csipet sót. Cukor nem volt, és amikor kisült, megkenték lekvárral. Mi volt a lekvárba? Lekvár. Szilva. Semmi több. Semmi több. 10 óráira mit vettek? Szilva lekváros kenyeret. Nem volt más. De volt egy gyönyörű kertjük. Tele volt gyümölccsel. És nagyon gondozott volt, és szép volt. Nyáron mentek libát őrizni a tarlón. Tudjátok, mi ez a tarló? Mezitláb. Ja, cipő az nem volt. Tudjátok, mi a tarló, ugye? Tudjátok, milyen buták a libák, mennek, mint a bolond. És mit csinálnak a gyerek? Mit kell nekik csinálni? Futni a tarlón. És mikor megéheztek nyáron, akkor ott volt a kukorica a kertbe, és minden reggel eltettek maguknak 2-3 cső kukoricát, és azt megsütötték a testvérével. És az volt az ebéd. És hús, igen, volt hús, vasárnap délben volt hús. Ez volt, vásárfia volt cukor, az a bocskorszí, nem tudom, ki emlékszik arra, az a fekete, de tudjátok, azért vásár nem gyakran volt. Na, akkor kaptak egy csomagot az apukától, ez volt az édesség. Hát így nőtt fel az anyukám, természetesen borsó, bab, krumpli, stb. Ezeket ették. Hát, ha összehasonlítjátok, és ezt azért mondtam el, hogy talán érzékeltessem, tudom, hogy mindenki tudja ezeket, érzékeltessem, hogy a világ nagyon elment a józanságtól ezen a területen is. Mégpedig abban az irányban, hogy az élvezetekért enni. Imádjuk az étvágy kielégítését. Imádjuk az evést, imádják az emberek az evést. Tudjátok, ezt hogy mondja a Biblia? Bálvány. Igen. Tehát az étvágy, az bálvány lett. Bálvány lett. Ellen White így írja egy mondatát, idézem. Az emberiség csak nem valamennyi tagja többet eszik, mint amennyit a szervezete megkövetel. Így fogalmazza, ezzel a jelzővel illeti korunk bűne az evés. Korunk bűne. divatja. És egy másik mondat. Az ördög résen áll, hogy teljes uralma alatt tartsa fajunkat. Legerősebb kötele az étvágy, és ezt igyekszik felszítani minden elképzelhető módon. Felszítani az étvágyat. Hát a reklámok kiválóan értenek ehhez. Lágy zene, világítás és a többi. Azt hiszem nem kell a marketing munkáról beszélni. Tudjátok, ti is részesei vannak ennek. Igyekszik felszítani. Nagyon megdöbbentett, és ne keresétek ki, hanem majd otthon. Mózes könyvében van egy nagyon érdekessége. Én nagyon megdöbbentem, és talán lehet, hogy szélsőségnek fogjátok tartani, de hiszem, hogy hisztek a Bibliába, és talán nem fogjátok mégsem szélsőségnek. Mózes könyvében azt mondja Mózes, hogy azt a gyereket, aki részeges és falánk, az kövezzék meg a falu vénei. Tehát a részegséget és a falánkságot azt egy szintre helyezi a Biblia. És azt mondja, hogy meg kell kövezni. Igen, nagyon megdöbbentett. Azért ez egy nagyon kemény dolog. És itt azért szeretném újra, tudom, hogy értitek, hogy itt nem a természetes éhség kielégítéséről beszél a Biblia, nem az a bűn. Ez nem bűn. Isten adta nekünk az éhséget, hát táplálnunk kell, energiát adnunk, fehérjét adnunk, hanem amikor pusztán csak az élvezetért enni, és ez már betegessé fajul. És nézzétek meg majd, 5. Mózes 21. fejezet 20-21-ben nézzétek meg, hogy az atyáknak szól Mózes, hogy ti mondjátok meg, menjetek a falu elé, vénei elé, ha a fiatok ilyen. Ez már jobban ránk tartozik, ami ekkor eszembe jutott, a szombati étkezések. Nagyon sokszor, és a gyereknevelés könyvben is azt olvastam, hogy készítsetek valami különlegeset. De egy valamiről azonban elfeledkezünk, még valamit írott Ellen White. Még egyszerűbben és még kevesebbet együnk szombaton, mint hétköznap szoktunk. Ott a különleges, az is egy bizonyságtétel, de van egy ilyen is. Volt egy hely, nem mondom meg a gyülekezetet, délutáni órát tartottam, több mint 10 voltak, rajtam kívül mindenki bóbiskolt. A gyerekeim föltették a kérdést, anya, Lábújhegyen miért nem mosontál ki? Megtörtént. Rólunk szól. Rólam szól. A másik jellegzetessége ezeknek a koroknak, az első tehát, hogy a bálvány az evés. A második jellegzetesség ebből következik. Mégpedig az, hogy nem hallották az Isten kérlelését. Tudjátok, Noé 120 évig kérlelte az embereket. Hányan mentek be a bárkába? Csak 80, ugye?
1: Igen.
0: Elbizonytalanodtam. Csak Noé családja. És a többi ember? Biztos volt, aki elhitte, csak meghalt előtte, de nem hallották. Aztán Noé napjaiban, után Lót napjai. Lót könyörgött az embereknek, ott emlékeztek rá, mikor jönnek az angyalok? Emlékeztek? Még a lányait is fölajánlja Lót. Csak hagyjátok a vendégeimet. Emlékeztek, ott mi volt a gond? Nem szükséges erről beszélnünk. Nagyon csúnya világ volt. Kérlelte, könyörgött nekik Lót. Hallgattak rá? Sőt, azt írja a Biblia, hogy amikor vaksággal verte őket az Isten, emlékeztek, mit csináltak? Elmentek? Nem. Még ha megbüntette az Isten vaksággal, az emberek akkor is tovább keresték az ajtót, hogy betörjenek és elvigyék az idegeneket. Aztán a mai világról, a harmadik korszak. Ismerős ezek az igék, nem kell kikeresni. 2 Timóteus 4. Az egészséges tudományt el nem szenvedik az utolsó idők népe. Az igazságtól elfordítják a fejüket, viszket a fülük, a mesékhez hajtják a fülüket az emberek. általánosságban tömegesen ez a jellemző. Tapasztaljuk? Péter ige. Kifejezetten az utolsó időkről beszél, ugyanarról, mint Jézus beszél. Támadnak csúfolkodók, akik kész akarva nem hiszik el, hogy teremtés által lett a föld. Kész akarva. Valahol a lelkük mélyén tudják, de nem akarják. Nem akarnak a kérleléssel szóba állni. Azt mondtam, hogy az elsőből következik a második, hogy akinek ez a bálvány az evés, és amikor bálvány az evés, akkor nem halljuk, és nem hallják az emberek az Isten kérlelését, az Isten hangját. És amikor erre a főzőkörre készültem, tudjátok, azon döbbentem le, hogy olvastam a bizonyságtételeket, olvastam a vacsoránál kapcsolatban például a késői evésről, vagy a sok evésről, vagy az össze-vissza evésről, vagy a zöldség-gyümölcsnek a keveredéséről. És én nem mondom most azt el, mert ez főzőköri téma, hogy ennek mi a fizikai következménye. De amin ledöbbentem az az, hogy mindegyiknek ugyanaz a lelki következménye. Mindegyik a gondolkodás tompítja. A sok evés, az össze-vissza evés, a nassolás, a késői vacsora, zöldséggyümölcs keverése, tehát minden rossz szokás az étkezésben, mondjam így, az étkezésünk, a vízfogyasztásunk rossz szokásai, amivel én is felnőttem. Anyukámnak volt egy mondata, mai napig tartja, kislányom, én egyszer eszek reggeltől estig. Én ugyanebben nőttem föl. És ezek mind-mind az agy működését tompítják. A lelki felfogó képességeinket tompítják. Természetesen különböző mértékben, attól függ, mennyire vétünk. Mindegyik zavart agyműködés, tompultságot, a felfogó készség tompulását hozza magával. Így írja Ellen White, hogy képtelenek legyünk a szent és örökké való dolgokat felfogni. Az erkölcsi tisztánlátásunk, a lelki érzékenységünk mind-mind, ami az asztalból következik. Na akkor most is visszacsatolok a prédikátor ígére, hogy akkor a király, aki nagyon fontos, hogy mit dönt, hogy gondolkodik, nagyon fontos, hogy milyen törvényeket mond. Na most képzeljétek el mindegy annak, hogy az agya hogy működik. Hát nem mindegy. Ugyanúgy, ahogy a mi agyunk sem mindegy. És itt két idézetet szeretnék. Remélem ebben a salátában megtalálom. 117. oldalon van a Hogyan étkezzünk bele egyébként. Pillanat, csak remeg a kezem is. Egy ez a második. Azt mondja, azt írja a próféta, az agyunk nem merül ki, és nem mondja fel a szolgálatot olyan gyakran a szorgos foglalkoztatottságtól, vagy a kemény tanulástól, mint a meg nem felelő ételeknek. Mint a meg nem felelő ételeknek, és a meg nem felelő időben való fogyasztásától, és a természet törvényeinek a hanyag semmibevelésétől. A fordítás azért néztem rá, mert ezt tudjátok, ez egy régi kiadás, romániai vagy déli fordítás, és azért nem egészen olyan magyaros. Tehát azt mondja itt Ellen White, most lefordítom, hogy az agy nem merül ki a sok tanulástól annyira, mint a rossz étkezéstől, és nem csak az rossz ételektől, hanem amikor rossz időben fogyasztjuk az ételeket. Nem a szorgalmas tanulás a szellemi képességek elgyengülésének fő oka. A legfőbb oka a helytelen étrend, az össze-vissza evés és a testmozgás hiánya. A rendszertelen időközökben való táplálkozás és alvás kiszipolyozza az erőt. Hát ahogy szokták mondani, itt én is megkapaszkodtam. Következőt mondja, tehát a helytelen étrend, hogy mit eszünk, az össze-vissza evés, tehát hogy mikor eszünk, megint Prédikátor könyvére emlékezzetek, mikor azt mondja, hogy a boldog az az ország, ahol a király rendes időben étkezik, és a testmozgás hiánya az, amely az agyunkat legjobban leterheli, sokkal jobban, mint a sok tanulás. És a mozgás hiány persze. És még egy idézetet szeretnék olvasni. Tudomásul kell vennünk, írja a próféta, hogy szellemi fejlődésünk és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya a bűnös étvágy kielégítése. Sokat beszélünk ugyan az egészségügy megújulásáról, mégis sokan étkeznek helytelenül. A testi és szellemi erőtlenség fő oka az étvágy kielégítése. Ez a gyökere a betegségeknek és a korai halálnak is. Aki tisztult lélekre törekszik, ne feledje, hogy Krisztus hatalma megbírja fékezni az étvágyat. A megszentelődésnek és szellemi fejlődésnek a legfőbb akadálya és legfőbb kérdése és területe

szemgyógyító írra. Az ige világos megértésére van szükségünk. Mi az, amire legjobban vágyunk? Az ige megértésére és a Szentlélek vezetésére. Ez egy nagyon finom vezetés, ez egy halk szelíd hang, amihez az Isten népe részéről is kitisztult gondolkodásra van szükség, kitisztult fejre. Azt gondolom, hogy ez az a pont, ami az Isten tiszteletnek a fő mondani valója lenne. Ez az, amire azt gondolom, hogy a legmarkánsabb tanítása, legalábbis számomra ez volt ebből az egész témakörből. De a harmadik jellegzetességet is hagy mondjam el Lukács evangéliumából, pontosabban nem én, hanem az Úr mondja el. Az első tehát az étvágynak a bálványozása, második az, hogy nem halljuk az Istennek a vezetését, és ebből a harmadik probléma következik, azt hiszem mindannyian tudjuk, ismerve ezeket a korokat, az erkölcsi bűnök, az erkölcsi elzűlöttség, fogalmazzak így. Ismerjük Noé napjait, azt mondja az ige, hogy szívének, szíve gondolatának, igen, ez olyan nehezen jegyzem meg, szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nézzétek ezt a mélységet? Nem tud jót gondolni, nem tud jót ebből következők alkotni. Noé napjai mellett ott van Szodoma, említettem, erkölcsi bűnök. Aztán a mai világ, Timóteus, ismeritek azt az ige szakaszt, 2 Timóteus 3, mikor azt mondja, hogy az utolsó időben pedig lesznek az emberek. Emlékeztek rá? Fölsorolja. Luca itt már mondja, fölsorolja, hagyd ne soroljam. Az engedetlenség, stb. Stb. És még mi van a hozzá téve? De a kegyesség látszata meg lesz. Ezt írja a mai időkről. És egy mondat, szintén a hogyan étkezünkből. Az Úr egész városokat törölt el a föld színéről, mert aljas büntetteik és undorító vétkeik a világegyetem szégyen foltjaivá züllesztették őket. Valamennyi bűneiknek a falánkság kielégítése volt az alapja. A világegyetem szégyen foltjai lett a világ. Nekem ez olyan súlyos kijelentés. Hát ez az a három jellegzetesség, amik egyik láncolatból következik a másik. Kiindul az étvágyjal, és eljut a bűnökig. És ezután egyetlen logikus kérdést tehetünk mi fel, akik hisszük, ügybizonyosságunk van, tanultuk szombatiskolán, akkor mi az én feladatom? Van feladatom? Két kérdést tett fel Ellen White. Mit teszünk, hogy kimentsük az embereket a kísértő fogságából? Megteszünk-e mindent, hogy ne csak hallják az igét, hanem fel is fogják az igét? Van-e egyáltalán nekem személy szerint feladatom? Én 4 pontba soroltam a feladatunkat, nagyon részletezve. Az első, azt gondolom, legelőször az a fontos dolog, hogy egyáltalán álljunk szóba, hogy ezek a bizonyságtételek nem csak a világnak szólnak, hanem nekünk is. Nem olyan mértékben, nem úgy természetesen, nálunk finomabb hangolás kell, ahogy szombatiskolán elhangzott. Álljunk szóba azzal, hogy az egészségügyi üzenet, az Istennek az egészségügyi törvényei is az Isten törvényei, ugyanúgy, ahogy az erkölcsi törvények. Nem alárendelve, hanem mellé rendelve. Jobb keze, nem a feje, a jobb keze, de a keze az ott van. Jobb kézzel csinálunk mi is mindent. Azt gondolom, hogy ez a legelső és legfontosabb dolog, hogy ezt ne söpörjük le az asztalról, ahogy én is lesöpörtem. Egy mondatot idéznék, aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni a szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogását.

0: fényt is. Nem akarta az ördög, hogy felolvassam, de még egyszer felolvasom. Aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogó fényt is. Hát, ha én lesöpröm az egyik oldalt, azt mondom, jaj, nagyon köszönöm. Tehát, ha én azt mondom, hogy ez nem kérdés, nem üdvösség kérdése, akkor eljukatok oda a bizonyságtételek szerint, hogy az erkölcsi törvényeket is szépen meg fogom keményíteni a szívemet. Erről szól az ige. Ha ez már megtörtént, a következő feladat, hogy kutassuk, mi az, ami rám vonatkozik. Van bőségesen irodalom. Nem jutottam én se a végére, közel sem. Kutassuk az ige és a bizonyságtételek, arra figyeljetek. Ezt mondja számunkra az ige. A harmadik pont, hogy éljük. Hogy éljük ezeket az Isten egészségügyi törvényeit, a testi törvényeit. Enélkül nem megy a negyedik pont se. Éljük. És hogy mindezek mellett, mikor egy ilyen nehéz világban nőünk fel, hogy ez a jellemző, akkor azt kell, hogy mondjam, amit gondolom ti is tapasztaltok, hogy ez nagyon nehéz. És itt szeretném elétek hozni Jézus Krisztust. Jézus Krisztus példája, olvasom, hirdeti, hogy egyedüli reményünk az örök életre, hogy az Isten akarata alá rendeljük az étvágyunkat és a szenvedélyünket. Tehát Krisztus megkísértése, élete, áldozata hirdeti, hogy egyedüli reményünk az örök életre, hogy Isten akarata alá rendeljük az étvágyunkat és minden szenvedélyünket. És Krisztusunk első megkísértésére szeretném, ha gondolnátok, és már ez is mutat valamit, hogy miért az első, amikor az ördög azt mondta neki, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Most gondoljatok csak bele, 40 napig nem evett, csontbőr volt, elgyengülve. Ha úgy elgondolom, hogy én milyen könnyen belemegyek abba, hogy föladjam, ő 40 nap után, amikor az ördög azt mondta neki, hogy ha az Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. És hogy Jézusunk a gyengesége és a 40 nap ellenére azt tudta mondani, hogy nem. Sátán, nem fogom az elveimet feladni az éhségem miatt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Az Isten minden igéje, az Isten minden elvei fontosabb számomra, mint az evés. Nem, sátán, nem fogom feladni az Isten törvényeit, hogy a hasamat megtöltsem. Akkor se, ha 40 napig nem ettem, és iszonyú gyenge vagyok, és csontbőr vagyok. Én azt gondolom, hogy abba kapaszkodhatunk, hogy nekünk ilyen megpróbáltatásunk nem lesz. És Jézus Krisztus miértünk ezt a nagyon szélsőséges körülményt, ezt legyőzte. Az Isten akarata alá rendelte az étvágyát, hogy ezt mi is meg tudjuk tenni. Azt gondolom, hogy enélkül nem tudjuk élni ezeket. És a negyedik pont, álljunk szóba, kutassunk, éljük, és a negyedik az, hogy tanítsuk. Ezek az előzményei annak, hogy tanítsuk az embereket. Ezért tette fel Ellen White ezt a kérdést, hogy mit teszünk az emberekért. Tanítsuk az embereket, segítsünk nekik abba, hogy felfogják az igét, hogy könnyebben megértsék az evangélium üzenetét, ezért a jobb keze. Ha kitisztultabb lesz az agyuk, a gondolkodásuk és a miénk is, meglátják ők is, hogy az Isten szól hozzájuk, és az Isten kérleli őket. És zárásul Pál apostolnak egy vallomásával szeretném befejezni. Nyissátok ki a Bibliát, 1 Korintus 9.24-27, ismerős az ige, de számomra nagyon sokat mondott, és a főzőkört is ezzel fejeztük be, Celdömölkön ezzel az igével, noha nem mondtam el az igét, nem hangzott el az ige, nem baj, csak a gondolat. 202. oldalon található. 1 Korintus 9.24 a 202. oldalon. Nem tudjátok é, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, itt önuralom szó van, mindenki önuralommal bíró legyen, hogy a romlandók, hogy mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyeljenek, mi pedig, hogy romolhatatlant. Én azért, vallja Pál, úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hanem megsanyargatom a testemet, mert ezt a verszakot szeretném kiemelni, szolgálvá teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlan ne legyek. Korintusi futóversenyekhez hasonlítja a mi pályafutásunkat, a mi küzdelmeinket az örök élet felé. És csak azt az egy gondolatot szeretném ebből a önvallomásból kiemelni, hogy azt mondja Pál, hogy én egyetlen egy útja van, hogy méltó legyek a prédikátori munkához. Mondja másképp, mert én nem vagyok prédikátor, ti se. Egyetlen egy út van, hogy méltó legyek az Isten képviselésére, hogy Isten tanítványa legyek, mégpedig az, hogyha az étvágyamat, a testemet megzabolázom és szolgálvá teszem. Egyetlen útja van, hogy a szolgálatot, bármilyen szolgálatot én el tudjak végezni az Istenért. Hogy az elvek szerint tudjak élni az, hogy megsanyargatom a testemet, szolgálvá teszem, mégpedig Isten elveinek szolgájává teszem a testemet. Azt mondja Pál, hogy ez az egyetlen út, ez az egyetlen lehetőség, hogy én méltó legyek, hogy Krisztus tanítványa legyek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk ezért küzdeni, ahogy Pál apostol nem szégyelte küzdeni, mert én azt gondolom, neki is küzdelem volt, ő is emberi természettel bírt. Mindannyiunknak küzdelem, teljesen mindegy az, hogy mennyire ismerjük az igét. Ez küzdelem nekünk is, akiknek már talán régebb óta, mert az emberi természet az mindvégig megmarad, de Jézus Krisztus és Pál apostol példája az bizonyítja, hogy ez a kísértés legyőzhető. Amen.
1: Teremtő Urunk, hálás szívvel mondunk, Urunk, köszönetet, hogy nem csak megteremtettél bennünket, hanem megadtad annak is a módját, hogy mi hogyan lehetünk boldogok. Hogy te törvényeket hoztál számunkra, testi és lelki törvényeket, és azt kéred tőled, tőlünk, hogy mi ezt tartsuk be, mert így meg tudunk téged ismerni, így teljes lesz az életünk, és majd be tudsz bennünket fogadni az örök honba. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy te nem csak leírattad, megadtad ezeket a törvényeket, hanem te mindent meg is tettél, hogy mi ezt meg is tudjuk valósítani. Köszönjük, Urunk, Krisztusunk kereszt áldozatát a Golgotán, amely segít nekünk felfogni, hogy milyen értékesek számodra ezek a törvények, milyen fontosak, mert ezek az élet törvényei. És még te a fiad áldozatával, áldozata árán sem tudod azt, hogy te felrúgod ezeket. És tudjuk, Urunk, Krisztus életéből, hogy ő is hibátlan és szeplőtlen bárány volt, megtartotta a te parancsolataidat. Nem csak a lelki parancsolatokat, hanem a testieket is. Köszönjük, Urunk, hogy legyőzted ott a pusztában, mi értünk. Azt a 40 napos kínzó éhséget, ami a böjt után támadt, és Sátán gonosz kísértésének ellenálltál, mi értünk, hogy mi is ellen tudjunk állni, hogy ne vegyük a bűnt könnyedén, hogy ne tartsunk kicsinek valamit, hanem lássuk meg, hogy mindnek súlyos ára volt, súlyos következménye van. Urunk, ezért te adtad elénk a bűneset történetét is, hogy ne vegyük könnyedén a bűnt. Urunk, megköszönjük néked a figyelmeztetéseket, a kérleléseket, amit ma adtál nekünk. Megköszönjük Pál apostolnak a hittel teli bizonyságát, ami számunkra is Krisztus példamutatása és szavai mellett ezek is erőt adóak és hitet adóak. Urunk, köszönjük néked, hogy bátorítasz és buzdítasz bennünket, mert tudod, hogy milyen világban élünk, és te azt akarod, hogy mi ebben a nehéz körülmények között győzzünk, és hisszük azt, Urunk, hogy győzni is fogunk te veled. Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet. Amen. Amen.

A mai témánk tehát nem a néma bálványok és az élőisten igéje, hanem a proféciák háttérbe szorulása a kereszténység történetében a kezdetektől a reformációig. Kedves hallgatók, a jelenések könyve után, hogy kicsit meghosszabbítottuk a sorozatunkat, néhány profétikus összefüggés feltárására hosszabbítottuk meg, meg hát azért is hosszabbítottuk meg, mert a proféciák jelenkorunkban szinte ismeretlenek, a kereszténységen belül is a profétikus tanítások hirdetése teljesen háttérbe szorult, és történetileg is szeretnénk bemutatni, hogy ez miért van így. Miért van az, hogy ma lényegileg egy átlagos keresztény Dániel könyve és Jelenések könyve proféciáiról vajmi keveset ismer, a jelképeket nem ismeri, az azonosításukat nem tudja elvégezni. Newtonnak, a híres angol fizikusnak a híres mondása, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a kereszténység lényegét nem ismeri. Talán első hallásra ezt túlzásnak lehetne tartani, de a kereszténységnek az egyik lényeges összetevője az Isten előrelátásáról és az Isten gondviseléséről szóló tanítás. Ez a bibliai időkben magától értetődő volt, hiszen a proféták, hogy felléptek, mindig szembesítették az embereket azzal, hogy most milyen profécia teljesedik be. Keresztelő János, amikor fellépett Jézus eljövetele fellépése előtt, szembesítette a zsidó népet azzal, hogy most van a messiási idő, most lép fel a világ üdvözítője, és Jézus, amikor tanítványokat gyűjtött maga köré, ugye idéztük, hogy az egyik legsúlyosabb megrovása a tanítványaival szemben a Lukács evangélium a 24. fejezetében található kijelentése volt, amikor a halála és feltámadása után az Emmauszi tanítványoknak megjelent, nem ismerték föl, rávezette őket a proféciák beteljesedése nyomán, hogy ezeknek így kellett bekövetkezni, hiszen erről jövendőltek a proféták, hogy a messiásnak az életét kell adni az emberiségét, és ugye akkor mit mondott Jézus? Azért érdemes ezt megjegyezni. Ó, balgatagok és reszívűek! Balgatagok és reszívűek mindazok elhívésére, amelyeket én felőlem a proféták szóltak. Tehát Jézus számon kérte a tanítványaitól a profétai ismeretek hiányát, miért nem ismerik a profétákat, miért nem hisznek a profétáknak. És ahogy Jézus rávezette a profétákat, a tanítványokat a proféciák beteljesedésére, egyszer hallottam egy nagyon aranyos mondást, hogy akkor szerettem volna Jézus mellett ott lenni, abban a 40 napban, amit a feltámadása után töltött a tanítványaival. Igen, ez valóban így van, mert 40 nap alatt Jézus a feltámadása után a tanítványai hitét annyira megalapozta, és a proféciák alapján alapozta meg, hogy valóban a tanítványok lelki élete akkor fejlődött a leginkább, és amikor Jézus a mennybe ment, és 10 napjuk volt még a pünkösdig, a 10 nap alatt többet változtak, mint azelőtt 3,5 év alatt. Mert hiába éltek ott testileg Jézus közelében, lelkileg Jézustól elfogadni dolgokat akkor fogadtak el, amikor teljesen kinyílt a szemük, amikor tényleg mélységes, mély hitre jutottak, és kezdetét vette a kereszténységnek az elterjedése és kifejlődése. Szeretném még megjegyezni azt is, hogyha az apostolok cselekedeteitől fogva elolvassuk az új szövetségnek a hátralevő részét, azt láthatjuk, hogy az apostolok nagyon komoly profétikus hitet alapoztak meg a korai őskereszténységben. Például apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk Péter apostolnak a pünkösdi prédikációját. Péter apostol abban a prédikációjában visszautalt egy nagyon híres ószövetségi proféta könyvére, amit egyébként mindenkinek tudok ajánlani, nagyon rövid könyv, 4 fejezetből áll az egész, Joel próféta könyvére. Joel próféta által Isten kettős proféciákat adott Jézus első eljöveteléről és a második eljövetel előzményeiről.
És Péter apostol, amikor pünköskor beszélt, akkor Joel proféciáira hivatkozva szóltott a Jeruzsálemben összesereglett emberekhez. Tehát az apostolok is, amikor hirdették az igét, mire tudtak hivatkozni, hogy igazság, hogy eljött Jézus, hogy ennek kellett beteljesedni, hogy megölik és harmadnapra feltámad. Hát ószövetségi proféták írásaiból bizonyították, hogy a világ megváltója, amikor eljött, csak azt teljesítette be, amit már száz és ezred évek előtt őróla szóltak. És nem csak Péter apostol alapozta meg a profétikus ismereteket az őskereszténységben, hanem arra is utaltunk, hogy például Pál apostol a missziós útjai során. Ugye csak egy a leghíresebb példa, hogy Pál különböző időt töltött bizonyos helyeken. Voltak olyan városok, mint Efézus vagy Korintus, ahol több évet is eltöltött. De volt olyan hely, mint például Tesszalonika, ahol összesen két és fél hetet töltött el. És mégis, ugye gondolják meg, hogy három szombaton prédikált abban a városban, tehát ez összesen azért két hét, vagy valamivel több. És ha elolvassuk az első és második tesszalonikai levelet, ott Pál apostol olyan magától értetődő természetességgel mondja, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy külön írjak nektek. A történelmi ideiről és időszakairól nem szükség, hogy külön írjak nektek, mert amikor ott voltam veletek, az alatt a pár nap alatt, hadd tegyem hozzá, csak pár napig volt ott velük, Pál apostol elmondta a dánieli proféciákat a tesszalonikabelieknek, tehát a nagy történelmi időszakokról, az arany, az ezüst, a réz, a vas, a vas és cserép időszakáról, a nagy történelmi világfolyamatokról Pál apostol ilyen rövid időn belül is kielégítően és kimerítően megtanította a gyülekezetet. Ezt az első tesszalonikai levélből idéztem, az 5. fejezet első verséből, és a második tesszalonikai levél második fejezetében is ilyeneket mond Pál apostol, hogy hát nem emlékeztek, hogy ezekről beszéltem, amikor ott nálatok voltam. És ezt a proféciákra érti. Tehát az apostolok tanulva a maguk példájából, hogy a maguk hitetlenségének egyik forrása az volt, hogy nem hittek a prófétáknak, hanem hittek a vallási vezetőknek, hittek a farizeusoknak és írástudóknak. Szóval maguk példájából tanulva olyan keresztény közösségeket hoztak létre, amelyekben eleven volt a prófétikus hit, mind a Péter által alapított, mind a Pál által alapított közösségekben, és akkor ne felejtsük el a harmadik apostolt, János apostolt, akinek Jézus Krisztus a jelenések könyvét kinyilatkoztatta, aki tulajdonképpen az új szövetség egyetlen egy profétikus könyvét, a jelenések könyvét kapta. János apostol messze túlélte az apostoltársait, körülbelül egy olyan legkevesebb 40-50 évvel élte túl őket, és most ne a jelenések könyvét olvassuk el otthon, hanem olvassuk el Jánosnak a három levelét. János mind a három levelében hivatkozik jövendőlésekre, proféciákra, az evangéliumot és a profétikus ismereteket együtt fejti ki, különösen az első levele 4. fejezetében és a 3. levelében már az antikrisztusi hatalom fellépéséről is szól. Ma éppen átnéztem egy könyvtári tájékoztatót, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sok könyv jelent meg az Antikrisztusról, világi könyvkiadványok is. Az Antikrisztus kifejezést először János apostol használja az első levelében és a harmadik levelében, és János apostol úgy szól ezekről a profétikus ismeretekről, mint amelyeket magánszemélyek számára is, hiszen ezek főleg a második és harmadik levele magánszemélyek számára íródott, a legtermészetesebb közvetlenséggel fejtegeti. Tehát az őskeresztény korban a profétikus ismeret az evangélium része volt. Tehát egyetlen egy igeverset, amit már megint csak sokszor idéztünk, érdemes nekünk is megjegyeznünk, ez a Péter második levele, első fejezet 19-től a 21-ig tartó versei, tehát Péter második levele, első fejezet 19-től a 21-ig tartó versei, ahol a Krisztus apostolai nevében Péter apostol azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is. Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is.
melyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, lámpásra. Mert tudjuk először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát Péter apostol azt mondja, hogy a prófétai szó a keresztények kezében a lámpás. Ugye a lámpás, hogy ének idején meggyújtották az olajlámpást, és ha kimentek, nem estek bele a gödörbe, nem vétitek el a célt. Lámpás, ami megvilágítja az éppen soron következő lépést. Szóval nem villámfényhez hasonlította a prófétai beszédet, ami egyik pillanatról a másikra felgyullad, aztán kialszik, hanem megbízható lámpás, amit tarthatok magam előtt, és az életemben hasznosítatok, hogy ne lépjek rossz helyre. Lámpásnak nevezi. Azt mondja, hogy igen biztos lámpás. Jól teszitek, ha figyelmeztek rá, mint sötét helyen világító lámpásra. Mert tudjuk azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát a proféciákra mindig lehet hagyatkozni. Isten, amit kijelentett, az biztos. Szinte egy ilyen Péter második levele, első fejezet 19. és 21. versei mögött, ugye szinte megelevenedni látjuk, amit az Ószövetség is mond a prófétai beszédről, például Ámos könyve 3. fejezet 7. versében, amelyben azt mondja a próféta, hogy maga az Isten üzeni ezt, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg előre meg nem jelenteni az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten előre ad kijelentést a történelmről, Isten előre bemutatja azt, hogy mit készül tenni, vagy ahogy János evangéliuma több fejezetében, és a 15. fejezet 15. versében mondja Jézus, hogy barátaimnak mondalak titeket, nem szolgáknak, mert mindazt, amit az atyámtól hallottam, azt megmondottam néktek. Vagy a 16. fejezet első 3 versében, szintén a búcsú beszédeiben mondta Jézus, hogy én előre megmondtam néktek, hogy ezek bekövetkeznek, meg ne botránkozzatok. Mert előre felkészítettelek benneteket arra, hogy a történelemben milyen folyamatok indulnak el. Arról is volt szó a sorozatunk keretében, éppen Kecskeméti János fejtegette ezt a témát, hogy a keresztények annyira hittek a proféciáknak, hogy Jeruzsálemnek az időszámításunk szerinti 66 és 70 közötti ostromakor a Jeruzsálemben lakó keresztények a proféciákban való hitnek köszönhették az életüket. Ugye erről volt külön előadás, én erre nem szeretnék már visszatekinteni, de hogyha ezek a keresztények, akik Jeruzsálemben maradtak 66-ig, nem hittek volna Dániel könyve 9. fejezetében a 24-től a 27-ig tartó verseknek, valamint a Máté evangélium a 24. fejezetében található Jézus nagy apokaliptikus beszédének, akkor mindannyian ott vesztek volna a városban. De mivel ők szó szerint hitték azt, amit Jézus így mondott ki, hogy amikor majd látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, amikor a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg, akkor már is meneküljetek Jeruzsálemből. Tehát ezt ők komolyan vették, és Józsefus Flavius a Zsidó háború című művében azért írta, hogy sok tekintélyes zsidó elhagyta a várost az első ostrom után, miután még 3 évig tartott Jeruzsálem ostroma, jött a második, a harmadik ostrom, de Jézus kijelentése az első ostromra vonatkozott, mert rómaiak már akkor megjelentek Jeruzsálem körül. Ahogy akkor lehetőségetek lesz, rögtön szaladjatok ki a városból, kérlelte Jézus a követőit, és a követői ennek hittek. Tehát a proféciákban, a Dániel és a Jézusi proféciákban való hitnek köszönhették az életüket. Ugyanezt lehet elmondani a második-harmadik század keresztényeiről is. A második-harmadik században rendkívül kevés dokumentum maradt fenn az utókor számára. Egyetlen nagy profécia magyarázóról tudunk, aki például Dániel könyvét és főleg Jelenések könyvét magyarázatokkal látta el. Ez egy Hippolytus nevű görögül író keresztény ember volt,
akinek csak néhány töredéke, illetve a rávaló hivatkozások maradtak fenn ebből a korból, hogy a keresztények első, második, harmadik századi hitéletében komoly jelentőségre jutottak a proféciák, tehát a keresztények ismerték a proféciákat, ismerték azt is, hogy véres üldözések jönnek, ebbe voltak ugye a kezdeti keresztények a Római Birodalomban, ismerték a Jézusnak a kijelentéseit a Szmirnai levélből, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell, ismerték a Jelenések könyvének a leveleit, a hétpecsétes látomásait, és önmagukra vonatkoztatták, és azt lehet mondani, hogy a IV. Század legelejéig a kereszténység történetében nagyon erőteljes profétikus ismeret volt, legalábbis az a gér számú dokumentum, ami ránk maradt, az ezt tanúsítja. Ugye Décius császár 248-ban a legtöbb keresztény iratot elégettette és megsemmisítette, ez Róma fennállásának volt az ezredik évfordulója, és akkor a római császárok úgy gondolták, hogy a kereszténységet sikerült teljesen kiirtani a harmadik század közepén, valóban ennek a veszélye fenyegetett is, de a kereszténység túlélte a déciuszi üldözéseket, túlélte a diokleciánuszi üldözéseket is. A IV. Század elejéig a Bibliához való töretlen hűség és a proféciákhoz való töretlen hűség jellemezte a kereszténységet. A baj a IV. Században következett be, erről már többször beszéltünk a sorozatunk keretében. A IV. Század elején, amikor 313-ban Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosította a milánói türelmi rendeletével, ugyanakkor viszont a hatalmi kereszténységet helyezte előtérbe, és kilátásba helyezte, hogy aki a hatalmi kereszténység soraiba nem lép, aki az államhatalommal szövetségre lépő kereszténység soraiba nem fog tartozni, azok ellen elindulnak az üldözések, és ezek az üldözések bizony csakhamar ezeknek a lángjai fellobbantak, és ami még ennél is súlyosabb volt, a 4.-6. század között a kereszténység történetében az a fordulat állt be, amit ugye láttunk a Jelenések könyve sorozatunkban, a harmadik levélben, a pergámumi levélben, és a harmadik pecsét feltörésekor a fekete lovas látomásában, hogy a Bibliát kezdték szépen félretenni, és a Biblia félretételével együtt járt a megváltás titkának az elhalványulása is, de együtt járt a profétikus ismeretek elhalványulása is. És helyébe bejöttek különböző egyházi felfogások, a 4.-6. század között legnagyobb hatású egyházi tanító, aki a 4.-5. század fordulóján élt, Augustinus volt, vagy Szent Ágoston volt, és tulajdonképpen a középkori kereszténység, hogy elindul, a Bibliánál inkább ismeri Ágoston műveit, és Ágostonnak a jövőt illető történelem filozófiai műveit. És ez az egész középkorra majd rányomja a hatását, ezt elismerik egyháztörténeti ateista könyvek is, hogy a középkorban lényegileg a leginkább olvasottabb szerző Augustinus, főleg a Vallomások című műve és a De Civitate Dei című műve, ami magyarra lefordítva is létezik, az Isten városáról. Mik voltak Ágoston főtételei hasonlítva a bibliai proféciákhoz? Ágoston egyik fő tétele, amivel sajnos nagyon súlyosan meghamisította a Biblia jövő szemléletét, hogy a Jelenések könyvében található 1000 éves ítéletet. Ugye erről is beszéltünk, Jelenések könyve szól arról, hogy a történelmünk, hogy véget ér, utána kezdődik egy 1000 éves ítélet, mert előtte a történelmünk lejárta előtt van az ítélet első szakasza, az igazak fölötti ítélet, de a Jézus második eljövetele után folytatódik az ítélet az 1000 éves ítélettel, ami a kárhozottak fölötti ítélet, és utána lesz a teljes földi történelem lezárulása, Sátán démonainak és a gonosz lényeknek a megbüntetése. Tehát az 1000 éves ítélet a történelmünk után kerül sorra.
Ez jelenések könyve 20. fejezetének az állásfoglalása, tehát a 19. fejezetben már ott van Jézus második eljövetele, az ég megnyílt, és látja János apostol Jézust eljönni, és Jézus második eljövetele után kezdődik az 1000 éves ítélet, tehát az ítélet második szakasza, a kárhozattak fölött ítélet. Ezt Ágoston a De Civitate Dei című művében így módosította, hogy ő az 1000 éves ítéletet előre hozta a történelem színterére, és azt kezdte tanítani, hogy akkortól kezdődik ez az 1000 év, ami után a kereszténység üldözése befejeződött. Tehát magyarul a 300-as évektől, 313-tól, amikor a keresztényeket már nem üldözik, Nagy Konstantin vallásbékét ad, hát íme ez a béke időszaka, most már a kereszténység kezébe került a világ, Krisztus uralkodik a papjaival a történelmen, és a 4. századtól számította ezt az 1000 évet, és nem véletlen, hogy a történelmünkben a 13. és a 14. század fordulóján kezdődnek el azok az úgynevezett kiriasztikus mozgalmak, amelyek azért jöttek létre, mert mindenki Ágostont olvasta, mindenki Ágostont vette szentírásnak, letelt az 1000 év, és az emberek ott voltak a várakozás, hogy most mi következik majd ezután. Természetesen ez az 1000 év, amit Ágoston előre a béke időszakának jövendőlt, az 1000 éves béke birodalomnak jövendőlt, ez a 4. századtól a 13. 14. századig tartó időszak, ez korán sem volt a béke időszaka, sőt, a középkornak a legnyomasztóbb, legborzalmasabb évszázadai voltak. Az emberekben felgyülemlett a várakozás, a feszültség, hogy most vége lesz majd ezután a világnak, vagy milyen korszak fog beköszönteni, azért, mert senki nem ismerte a Bibliát, senki nem a Biblia alapján gondolkozott, hogy ennek az 1000 évnek, ennek valahol itt a történelem végén van létjogosultsága. Mindenki úgy gondolta, hogy az 1000 év, ez a millennium időszak, ez a mi történelmünkön belül fog megvalósulni. Azért ez egy jelentékeny torzítás volt. Ágoston azzal támasztotta alá az elméletét, hogy eddig a római pogányság uralkodott, most viszont Nagy Konstantin császár belátta, hogy a kereszténységet nem lehet kiirtani, és hát ezért tulajdonképpen megosztotta a hatalmat a kereszténységgel, és ezért jövendőlte előre, hogy hát a kereszténység kezében majd jó kézbe kerül a világ. Ez azonban félreértésnek, és hát egy történelmi csapásnak is bizonyult, mert sajnos a hatalmi kereszténység sorra folytatta a háborúkat, nemzeteket egymás ellen uszított Európában, sőt nemzeteken belül is rettenetes feszültségeket hozott létre, hogy az egyházi és a világi hatalom szüntelen küzdelmet folytatott a főhatalomért egymással. Tehát ez egy borzalmas időszak volt, de mondom, hogy az emberek kezében nem volt ott a Biblia, és Ágostonon keresztül látták az eseményeket és a történelmet. Az első általunk ismert és nagyhatású szerző, akit ugyan még nyomtatásban nem adhatta ki, hiszen 1202-ben halt meg, pontosan a halála dátumát ismerjük, valószínűleg az 1160-as években született, de pontosan tudjuk, hogy 1202-ben halt meg, ez Fiorei Joachim volt. Ez a Fiorei Joachim, ez egy Olaszországban, Kalábriában található monostornak a barátja volt, tehát egy szerzetes ember volt, aki azonban megtanulta az ókori nyelveket, például görögül nagyon jól tudott, és a bibliai könyvekhez is hozzáfért, és nem csak Ágostont ismerte, hanem kezdte Dániel és Jelenések könyvét is megismerni, és a ránk maradt kéziratos műveiből kiderül, hogy Fiorei Joachim buzgón kutatta a proféciákat, és a proféciákból sok mindent meg is értett, és valahogy az ő nevéhez kapcsolódva a 12.-13. század fordulóján úgynevezett világ végét váró mozgalmak alakultak ki, mert sokan úgy gondolták, hogy most egy történelmi korszak a vége felé siet, a Bibliában is történelmi előrejelzések vannak, idői évszámok vannak,
és Fiore Joachim bár ezeket az időket még nem tudta azonosítani pontosan, de ugye hát eltelt már egy óriási időszak a Nagy Konstantini korszakforduló után, és tele volt a középkornak már 12.-13. Százada várakozással. A 13. és később a 14. században írja Dante ugye az isteni színjátékot 1300 körül, ekkor lépnek fel nagy hatású prédikátorok, mint Savonarola például, akik rámutatnak a világ erkölcstelenségeire és a végítéletnek a közelségére. Ekkor ismerünk egy 1241-ben szóra emelkedő, majd le is vetítem a képét, Salzburgi Eberhard nevű érseket, aki a mai Ausztria nyugati részén érsek volt, és aki a Regensburgi zsinaton felszólalt, és a bajor évkönyvek, hogy megörökítették az ő felszólalását, tehát 1241-ben vagyunk, az első írásos dokumentum az ő nevéhez fűződik, ő mondta azt, hogy a Dániel könyvében megjövendölt hatalom a mi urunk a pápa. Tehát ő például a pápaságot azonosította a Dániel könyve 7. fejezetében megjövendölt kis szarval. Ugye a 10 szarról világosan lát, hogy az az európai nemzeteket jelképezi, és hogy az európai nemzetek közül egyre nagyobb méltóságra emelkedik a római pápaság, és az európai nemzeteket is ő tartja a kezében, ő küld a királyoknak koronát, az ő vazallusai az európai királyok. Tehát Salzburgi Eberhard érsek, mint a római egyház érseke, 1241-ben erre már hivatkozik. Szintén a római egyház nagyon híres, Európa szerte híres püspöke, Nikolaus Cusanus, aki Németországból, Kúza városából származott, így is szokták mondani, hogy Kúzai Miklós, de hát ez volt a latinosított neve, hogy Nikolaus Cusanus. Ő írt először az 1400-as évek végén arról, hogy a Dániel könyve 8. és 9. fejezete összetartozik, a 2300 éves profécia és a 490 éves profécia összetartozik, és előre megmondta Nikolaus Cusanus, hogy a 18. században a dánieli proféciák alapján döntő változások fogják megrázkódtatni a világ történelmet. Tehát a középkorból, ahogy egy kicsit már jövünk ki, illetve olyan egyházi személyeknél, akik hozzájuthatnak a bibliai iratokhoz, tehát nem csak Augustinushoz, mert ezt jó megjegyezni, hogy Augustinus a középkornak a legolvasottabb szerzője. A Bibliának egy könyve nem vetekedik azzal, ahogy Augustinus ismerik, plusz a Bibliát még ugye a 15. századig egységesen soha nem adják, még kolostorokban, még püspökségeken se az emberek kezébe, hiszen csak kéziratos formában másolják. Általában a püspökségeken és kolostorokban csak a 66 könyv közül mondjuk a 40-50 könyv van meg. Bizonyos bibliai könyveket nem is másolnak, azok csak kiemeltebb helyeken hozzáférhetők. Tehát mi el se tudjuk képzelni, mert itt van a kezünkben az egész Biblia, hogy a középkorban tulajdonképpen a Bibliához nem lehet hozzáférni. Tehát hogyha meg nem lehet hozzáférni, akkor mihez viszonyítsák az egyházi tanítóknak a kijelentéseit, szinte nincs ennek kontrollálási lehetősége. Az 1400-as évek végén, az 1500-as évek elején a középkori egyházon belül egy nagy irányzat indul útjára, ezt így hívjuk, hogy devóció moderna. A devóció moderna, tehát ezt latinul így írjuk le, hogy devóció, ez annyit jelent, hogy kegyesség. A moderna azt ismerjük, hogy modern kegyesség, ezt úgy mondják akkor, hogy devóció moderna, új kegyességi mozgalom. Ez az új kegyességi mozgalom azt tűzi zászlajára, hogy igenis, térjünk vissza a Bibliához, a vallásos életet meg kell reformálni, ugye Róma iszonyú erkölcstelenségével ismeretes már egész Európában, és a Európa számos országában ezek a devóció moderna irányzatok nagyon erős lábra kapnak,
Ennek leghíresebb könyvészeti dokumentum, ami gondolom itt a könyvtárban is megtalálható, Kempis Tamásnak a Krisztus követése.

1500-as évek elején buzgón kutatja a Szentírást, és Luthernak a reformációja ugye 1517-ben elindul, és Luther szükségét érzi nem csak annak, hogy lefordítsa a Bibliának valamennyi könyvét németre, hanem minden könyvéhez előszókat is ír. Tehát nála a Biblia úgy fest Luthernél, hogy kezdődik a bibliai könyv, és előtte egy 2-3 lapos bevezető ahhoz a bibliai könyvhöz. Luther először a proféciákkal rendkívüli módon bizalmatlan volt. Például ő a Jelenések könyvét először le sem akarta fordítani. Tudnik, annyira a Jelenések könyve több mint 1000 éve annyira elfelejtett könyv volt, lényegileg nem magyarázták, nem állították az emberek elé, egyedül a képzőművészet gondoskodott arról, hogy a Jelenések könyvéről az emberek képet nyerjenek, mert a középkorban a legtöbb fali kárpit a Jelenések könyvének a szakaszos ábrázolását tűzte ki céljául Franciaországban, Németországban, szerte Európában, egészen Lengyelországig. A Jelenések könyvét a művészek végig illusztrálták, tudnék nagyon szemléletes látomások, hogy mi is tapasztaltuk ezeket, könnyű volt mondjuk ilyen filmszerűen a gobelinekre rávinni. De a Jelenések könyvének a kommentárjai várattak magukra, mondom, még Luther is ilyen ellenérzésekkel küszködött, hogy az első Biblia fordításában például azt mondta a Jelenések könyvére, hogy ez sem nem evangélium, sem nem profécia. Tehát annyira összevisszaságot látott a Jelenések könyvében, ami nem is csoda, mert ugye 40-50 jelkép ott van, nem látta át pontosan az egymáshoz való kapcsolódását az egyes részeknek. Tekintetbe kell venni, hogy 1200 év némaság van előtte. Nem tudom, hogy ki hogyan nyúlt a Jelenések könyvéhez. Én, amikor elkezdtem a Jelenések könyvét olvasni, megrémültem, és azt mondta, hogy ezt soha nem fogom az életben megérteni. Évekig küszködtem legalább azzal, hogy valami rendet lássak benne. Persze így utólag visszatekintve csak csodálkozni tud az ember önmagán is, hogy egy ennyire kristálytiszta szerkezetű könyvet hogy nem értett meg. De én például azt sem láttam, hogy 7 levél, 7 pecsét, 7 trombitaszó, 7 csapás. Magának ezt a legegyszerűbb négyes tagozódásnak az alapjait se láttam, mert ugye az ember belefelejtkezett egyes részletekbe, azok elborították előtte a látóteret, és ki se láttam, hogy ez mit jelent, az mit jelent, ezt se értem, ez lett. Ugye először egy bibliai könyvnek a szerkezetét próbáljuk felvázolni. Például Luther aztán megbékélt a Jelenések könyvével, végül is aztán az élete végén belátta, hogy a Jelenések könyve éppen olyan szerves része a Bibliának, mint a többi 65 könyv. Visszavonta a fiatalabbkori kijelentését, de sajnos közben az elindult reformáció másik két alakja, Zwingli például, aki Luthernél is nagyobb fenntartásait hangoztatta a Jelenések könyvével, és főleg itt jön a legfontosabb és legfájdalmasabb dolog, a protestantizmuson belül Calvinnak az ellenérzése tette a legtöbbet a Jelenések könyvével szemben. Calvin, tudjuk, hogy rendkívüli módon szerette a bibliai könyveknek a kommentálását. Genfben ő úgy hirdetett meg így sorozatokat, mint mi is, hogy mi csak Jelenések könyvéről hirdettünk itt sorozatot, de hogyha Calvin lett volna itt Tatán, akkor két havonta más-más bibliai könyvről hirdetett volna sorozatot. Az gyorsírással lejegyzetelték, és Calvinnak a 66 bibliai könyvhöz 65 kommentárja készült. A 66 könyvből 65-öt végig kommentált, mert hétről hétre volt, amikor napról napra magyarázott könyveket, egy könyv kivételével. És ez a Jelenések könyve volt. Azt mondta, hogy ő Jelenések könyvét nem kommentálja, Jelenések könyve érthetetlen, és Jelenések könyvével a keresztények ne sokat foglalkozzanak. Na most, hogyha a kálvinizmus, tehát a református vallás mondjuk a Biblia alapján és a Bibliához való reformáció talaján ment volna tovább, akkor túljutottak volna Calvinnak az ellenérzésén. De sajnos a protestantizmuson belül is kifejlődött az, ami a középkori katolicizmusban, hogy előbb-utóbb az emberi tekintélyek
nagyobb értékük lett, mint magának a Bibliának.

0: Ahogy a középkor Augustinusra utalt állandóan, később a protestánsok is azt kérdezték, nem az, hogy a Biblia mit mond, hanem azt kérdezték, hogy Luther mit mondott róla, meg Calvin mit mondott róla. És a Calvin nem mondott róla semmit, sőt, fölöttébb gyanúsnak bélyegezte a Jelenések könyvét, ezért az a vélemény tartósult, hogy Jelenések könyvével szőrmentén vagy annyira se. Körülbelül ma is ez a helyzet. Járok egy helyre, egy nyugdíjas klubba Budapesten, és ott néhány evangélikus és református nyugdíjas is van, tartoznak is egy egyházközséghez, és mindig beszámolnak nekem, hogy a lelkészüket mire akarják rászorítani. Nem merik azt mondani neki, hogy beszéljen Dániel és Jelenések könyvéről, mert azt mondta, hogy kedves tanár úr, azt mondtuk legutóbb, hogy beszéljen az 1000 évről. Hogy mi ez a millennium a Bibliában? Na így kerülő úton, tehát nem, hogy az egész Dániel vagy Jelenések, azt mondja, hogy hát beszéljen az 1000 évről, vagyis hát a Jelenések könyve 20. fejezetére szorították rá, hogy már arról tartson nekik valamit. Aztán mondták, majd most már meg lesz a következő lépésünk is, hogy majd most egy másik, majd a fenevadat is elő fogjuk hozni, hogy most azt is nézzen utána, hogy mi is az a fenevad. Mert ma is az a helyzet, hogy általában az emberek, még lelkészek is úgy gondolkoznak, hogy hát ez a Jelenések könyve titkos írás, mert hát ha Luthernak sem maradt fenn kommentárja, Calvin meg egyenesen csak ezt hagyta ki, hát akkor mi mit kezdjünk ezzel? És így tulajdonképpen a 16. század eljött, a reformáció időszaka eljött. A reformációt mi itt az előadásokon mindig a legnagyobb becsben tartjuk, és a legnagyobb egyháztörténeti fejleménynek állítjuk önök elé, mert valóban az alapokat helyreállította a kereszténységben. Helyreállította a sola scriptura elvet, hogy egyedül a Biblia és a Biblia mérték. Helyreállította a sola fide elvet, ugye ez a négy szóla, szóla szkriptúra, vagyis egyedül az írás, szóla fide, hogy egyedül a hit üdvözít, nem emberi teljesítmények és érdemek üdvözítenek, hanem az Isten befogadása, a Krisztussal való együttélés, a Szentlélek ereje által való keresztény élet. A szóla fide után a szólus Krisztus elv, hogy egyedül Krisztus, és Krisztust kell követnie minden kereszténynek. Tehát az alapokat a reformáció helyreállította, de a proféciákra már nem futotta az ideje. A proféciák megint ott maradtak. A proféciákkal megint csak annyit foglalkoztak, amennyit éppen egy-egy protestáns prédikátor a maga önszorgalmából jónak látott foglalkozni. És itt azért egy kicsit hadd adjak némi igazságtételt a magyar prédikátoroknak. Magyarországon a proféciákat a 16. században, a reformáció századában fokozott figyelemmel tanulmányozták, mint Nyugat-Európában. Ennek volt egy nagyon kézzelfogható oka. Nyakunkon volt a török. És az, hogy a törökök az országból kihasították a kétharmad részt, hogy egyszerűen 1525 után itt beköszöntött a török világ, ez főleg a református prédikátorokat ösztönözte arra, hogy magából a Bibliából erre választ találjanak. Azt hiszem, itt a könyvtárban is megvan a leghíresebb Dániel könyve kommentár, amit ajánlok mindenkinek, hogy egyszer vegye kezébe, ez Kecskeméti Alexis Jánosnak. Kecskeméti Alexis Jánosnak Magyarázatok Dániel próféta könyve, ez ilyen vastag könyvben adták ki, körülbelül egy 30 évvel ezelőtt adta ki a Tudományos Akadémia a 16. századi nyomtatványok tárában, tehát Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve, Dániel könyve kommentárja. Tulajdonképpen az első kiadás ez, mert csak kéziratban maradt fenn. Ezen kívül Batizi Andrásnak a Históriás énekeiben találunk olyan megfogalmazásokat, hogy például ezt mondja a Batizi András, hogy hát mi, akik keresztények vagyunk és a Bibliát olvassuk, nekünk illik megesmérnünk pogány törököknek idejét, és az Antikrisztust is illik felesmérnünk. Ezt írta az 1560-as években. Kecskeméti Alexis János után, tehát Batizi András. Batizi András históriás énekeit a régi magyar költők tárából lehet itt a könyvtárban is, gondolom ezek a régi kiadványok megvannak, mert a Tudományos Akadémia Sziládi Áron vezetésével 1882-től kezdte ezeket megjelentetni. Most én az új folyamra utalok, amelyek az 1960-as évektől jelentek meg. De ami biztos megvan a könyvtárban, és amit jó lenne, hogyha egyre több hallgatunk el tudna olvasni, mert kétszer is megjelent, ez a Károlyi Gáspár a Gönczi Prédikátor című kötet. Ezt gondolom, hogy itt biztos, hogy megvan. Károlyi Gáspár, a mi bibliafordítónk, akit megint csak a legekkel lehet illetni, mert kevés ilyen bibliafordító volt Európában, mint a mi bibliafordítónk. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy 1588 és 1590 között 2,5 év alatt készült el az egész Biblia fordításával, tehát 1588 és 1590 között, amiután elveszítette a kolera járványban feleségét és minden gyerekét. Az összes gyerek. Egyedül maradt ez az istenes vén ember, hogy Szenci Molnár Albert írta róla, aki famulusa volt, és aki Göncön szolgált, Károlyi Gáspár Göncről Vizsolyra vitte a Bibliának a fordításait, és a levonatokat meg vitte vissza Károlyi Gáspárnak. De Károlyi Gáspár a Bibliával már Wittenbergben elkezdett foglalkozni, nyilván azért ment ki Luther és tanítványai köréhez, megtanult héberül, megtanult görögül, és amikor hazajött, és ez van ebben a könyvben, a Károlyi Gáspár a Gönczi Prédikátor című könyvben, 1563-ban megjelentetett egy könyvet. 1563, tehát a Vizsolyi Biblia fordításáért 25 évvel megjelentetett egy könyvet, amelynek ez a címe, hogy Két könyv. Két könyv. A két könyvnek az elsőnek ez a címe, hogy micsoda jelekből ismerhetjük meg, hogy az Isten ítéleti közel vagynak. Tehát az első könyv egy profécia magyarázat, a második könyv a törökökről szól, meg a török dúlásról, hogy minek köszönhetjük mi, hogy a törökök ide betették a lábukat, és lényegileg a Biblia alapján azt fejtegeti, hogy az egész török dúlás az Isten megengedésével történt. Isten engedte meg, hogy egy eltorzult kereszténységre egy pogány civilizáció tegye rá a lábát, tehát az oszmán-török hatalom. Bennünket, főleg az első könyv érdekel, az a profécia magyarázó könyv érdekel, micsoda jelekből esmérhetjük meg az Isten ítéletének közel való voltát. Tehát egy cirkalmas 16. századi cím, körülbelül ennyi a cím. Károlyi Gáspár pontosan leírja, hogy a bibliai proféciák a korunkban hogyan teljesednek be a 15.-16. században, és pontosan leírja, hogy mi várható a következendőkben. Nagyon érdekes, hogy a reformáció irodalmát, hogyha elolvassuk, a reformátorok főleg a második tesszalonikai levél második fejezetét tudták elfogadni, mint profétikus kijelentést, Pál apostol második tesszalonikai levél második fejezetét. Ott van a Biblia hatodik nagy vázlat proféciája. Luther is sokat elemezte, és még Calvin is sokat elemezte ezt, noha ő maga, ahogy említettem, a Jelenések könyvét nem elemezte. De a reformátorok, ahogy így elemezték a történelmi folyamatokat, két fő ellenségre rámutattak. Az eltorzult keresztény főhatalomra, ez Róma, és a törökre, mint az Isten büntető eszközére, ez az oszmán birodalom. Ezt a Jelenések könyve 9. fejezetéből azonosították az arabokra, törökökre vonatkozó proféciákat, a második tesszalonikai levél második fejezetéből pedig azonosították a Rómára vonatkozó proféciát, mert tényleg Pál apostol úgy foglalja össze a dániai jövendőléseket, hogy azt mondja, hogy hát nem olvastátok ezeket, hogy eljön majd a törvénytaposó, aki fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik, és maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Hát ezt mindenki Rómára és a pápaságra alkalmazta, Luther is, Zwingli is, Calvin is, és Calvin még külön kifejtette az institúciójában, hogy senki goromba embereknek bennünket ne tartson, mondja Calvin, hogy mi ilyet mondunk egy egyházi főhatalomra, nem velem van vitája annak, aki ezt nem fogadja el, hanem a második tesztronikai levéllel és Istennel, aki a Szent Lelkével ihlette ezeket a kijelentéseket. Tehát ez Károlyi Gáspárnál is különben teljesen azonosított hatalmak, a török is, meg az egyházi hatalom. A reformátorok úgy tartották, hogy Európában most kettős harapó fogó létezik, a pogányság is itt van, meg az eltorzult vallás is itt van. Károlyi Gáspár nagyon szépen írta a két könyv egyik passzusában, azt mondja, hogy hát az Isten, ha ezt megengedte számunkra, hogy több mint 1000 éve már, hogy az eltorzult egyházi hatalom itt van Európában, és most jön erre a fenyítés a török részéről, bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamennyire neki csak tetszik, csak az ő szent igéjének kenyerét el ne vegye közülünk. Csodálatos kijelentés. Szóval bátor, szóval nyugodtan ostorozzon bennünket, amennyire csak neki tetszik, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegy el közülünk, mert a mikorunk azért nagy kor ez a 16. század, mert újra az emberek kezébe lehetett adni a Bibliát. Egyébként a jövőről, ami a jövőt illeti, Luthernak nagyon híres magyarázata a jövőről, hogy egy ízben Luther az egyik előszavában azt mondta, hogy annyira elfajult ez a világ, mondja az 1520-as években, hogy én már nem hiszem, hogy az Isten egy 350 évnél tovább már tűri ezt a sok gonoszságot és erkölcstelenséget, mondja a Luther a 16. század elején, és körülbelül ugye a 18.-19. századra jelöli ki azt az időszakot, amikor már az Isten jóságának is sok ez a sok gorombaság és ez a sok bűn. Egyébként Calvin is, Zwingli is hasonlóképpen vélekedik, hogy a történelmünk az utolsó korszakába jutott, de minthogy ők a proféciákat nem ismerik, ezért még erről fogható módon konkrétan nem tudnak nyilatkozni. A reformáció a 16. században tehát nagyon sok profétikus művet hoz létre. A proféciák iránt újra föllángol az érdeklődés. Európában a 16. század ennek a termőtalaja, a 17.-18. században azonban, hogy majd a következő, nem mostani, majd 4 héttel ezutáni előadáson majd részletezni fogjuk, a 17.-18. században hirtelen visszahanyatlik a proféciák iránti érdeklődés. Vajon miért? Majd ott részletesen beszélek róla azért, mert mivel a reformáció nem folytatta tovább a kereszténység reformálását, a 17.-18. században a reformáció helyébe bejön a racionalizmus, a német és a francia racionalizmus, és ugye a racionalisták azt mondják, hogy Isten, ne vitatkozzunk azon, hogy Isten van vagy nincs, lehet, hogy van. Lehet, hogy van. Ugye ezek a 17.-18. századi racionalisták a deisták. Ugye a deizmus annyit jelent, hogy elfogadjuk Isten létezését, de csak valami távoli, a világtól nagyon távoli Isten létezését, de Isten nem nyúl bele a világ folyamataiba, és nem is nyilatkoztatja ki, tehát a racionalizmus fő tétele, hogy proféciák pedig nincsenek. Ha vannak is, de nincsenek, nem ismeri el. Azt mondja, hogy Isten van, Isten létezik, de hogy Isten előre látná a jövőt, hát ilyet nem feltételez az Istenről, tehát egyszerűen a 17.-18. században Európában a proféciák ismerete a mélypontra zuhan. Lényegileg két emberről tudunk, de mivel a könyvtárban az egyiknek a műve megvan, és már nagyon sokszor hivatkoztunk ő rá, és megint csak egy kis ilyen házi jó olvastmányként hadd ajánljam Pascalnak, a híres francia fizikusnak és matematikusnak a Gondolatok című könyvét. Tehát Pascal, akinek a gondolatait az utóbbi 20 évben Magyarországon 5-ször adták ki. Nálam is kifogyott sajnos tőle, én is több száz, talán már több mint 1000 példányt elterjesztettem az országban, az utóbbi kiadáshoz már, talán ezért is kérték, hogy én írjak utolszót, amit Szegeden adtak ki, egy magánkiadó adta ki. Én a világirodalmi lexikonban írtam a Pascal szócikket, az itt megvan a könyvtárban, azt a 80-as években a cenzúra is átengedte a rostán, Ha eltetszenek olvasni, több mint 10 oldalon írok Pascalról és Pascalnak a Bibliát illető felfogásáról. A P kötetben van a világirodalmi lexikon, ami 21 néhány kötet, ott a 15. vagy 16. kötetben írhattam erről. Pascal a gondolatai nagy részét, köbe 1000 gondolatot gyűjtöttek össze tőle a halála után, a gondolatainak tetemes részét profécia magyarázatra szánja. Azt mondja, hogy a Bibliában a lényegileg, ami a Bibliát minden más vallás fölébe helyezi, ez a proféciák megléte, mondja a híres 693-as töredékében. Nos, azt mondja, hogy a világon különböző vallásokat látok, mindegyik azt mondja, hogy ő az igaz vallás, mindegyik fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem tartoztok én hozzám, akkor el fogtok kárhozni. Azt mondja, ilyen alapon ezt mindenki mondhatja magáról, de azt azért nem képzeljük, hogy mind a több száz vallás igaz lenne. Én úgy gondolom logikai alapon, hogy csak egy igaz vallás van, a többi az nem igaz vallás, az valami más kategóriába tartozik. De én azért nevezem a kereszténységet az igaz vallásnak, mert egyedül a kereszténység tud beteljesedett proféciákat az emberek elé beállítani. A Koránban nincsenek beteljesedett proféciák. A Szufiban, a Kabbalában, az Upanishadokban, a Tao Te Chingben nincsenek beteljesedett proféciák. Honnan tudjam én, hogy valaki igazságot ír? Csak az lehet igaz, csak az lehet Istentől jövő, Istenen kívül senki nem látja a jövőt, ha valahol jövőt érintő és beteljesedett proféciák vannak. És azt mondja Pascal, hogy az is csodálatos lenne, hogyha egy valaki írt volna több ilyen proféciát, és azok teljesednek be, de a Bibliában nem ez a helyzet. A Bibliában egymástól függetlenül mondták ki a proféták, hogy Jézus Betlehembe születik, mondta ki Mikás, és 800 év múlva ott született. Hogy Dániel kimondta 600 évvel, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, és Jézus felfeszítették Jeruzsálemben. Tehát azt mondja, hogy egymástól függetlenül a proféták raja tett kijelentéseket, és ezek mind beteljesedtek. Ezért én azt látom, hogy egyetlen egy igaz vallás van, ez a bibliai kereszténység. A másik szerzőt sajnos a könyvtárban nem tetszenek megtalálni, mert a bibliai tárgyú műveit magyarra még nem fordították le, pedig az egyetemes kultúrtörténelemnek sokak szerint a legelső alakja, Newton. Ugye Newton, akit mi a newtoni törvényekről ismerünk, a nehézkedési erő, meg a többi, meg a csillag, meg a döbbenetes számolás technikájáról ismerünk. Newton angolul is, de latinul is, kommentárokat írt Dániel és jelenések könyvéhez. Hogy úgy mondjam, ezek a főművei. Hogy mellesleg ő még, mint fizikus és csillagász is, és mint koponya is, az euklidészi geometria után lényegileg a newtoni felfogás fordítja meg az egész tudományos világot mind a mai napig. Sokak szerint Einstein sem mérhető Newtonhoz. Newtonnak a főművei a Dániel könyve második, 7., 10., 11., 12., tehát profétikus fejezeteihez külön a proféciákat magyarázta Newton, és a jelenések könyvéhez írott kommentárjai. A Newton előtt teljesen egyértelmű volt, hogy mit jelent a 10 lábúj meg a 10 szarv. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy az európai államok jelképe. Newton előtt az, hogy kis szarv, római pápasság, olyan magától értetődő volt, mint a 2×2=4. Már többször hivatkoztam itt önök előtt is, hogy még most is találgatnak meg Newtontól iratokat, hogy nem a Jeruzsálemi Héber Múzeumban éppen tavaly találtak egy iratra, amit aztán tavaly nagyon a sajtó nagyon nagy publicitást adott neki, hogy Newtontól megtaláltak egy latin nyelvű lapot, amelyben a világunk történelmének lezárását 2060-ra jövendöli meg. Én az RTL klubban néztem egy félórás műsort, bár ne néztem volna meg, el is panaszkodtam már magamat többször is, hogy lehet ilyen buta műsorokat csinálni, hogy mutatják Newton képét, meg a lapot, amit megtaláltak, aztán, hogy valaki nem tudja, hogy ki a Newton, a Beatles együttes játszik utána pár ütemet, hogy ez is angol, az is angol, most már aztán kötni tudjuk ugye Newtont, hogy ugye a Beatlesekről lehet kötni Newtont valahova, és nem fordítva, vagy nem mást. és hozzák azt a lapot, és akkor ott van Newton számítása, hogy leírja, hogy 800, leírja, hogy 1260, és ide írja, hogy 2060. És persze megy a szöveg, és a szöveg után itt van ez a három évszám, hogy 820, 1260, ez 2060, és íme itt fejeződik be a világunk története 2060-ban. Természetesen fél óra alatt sem magyarázták el, hogy honnan jött Newton ezekre a számokra, mint hogyha Newton valami ilyen delíriumos állapotában egy-két számot ott ugye a lapra fölírt volna. Hát ugye először is Newton azért jött, mert az 1260, ez 7-szer van benne a bibliai proféciákban. 1260 évről szóló jövendőlés. Kettőször találkozunk vele Dániel könyve 7. fejezetében és 12. fejezetében, és Jelenések könyvében meg 5-ször találkozunk vele a 11. fejezetben, a 12. fejezetben és a 13. fejezetben. Összesen 5-ször említi Dánielnél 2-szer, tehát 7-szer van benne az 1260 éves jövendőlés. Ezt Newton például teljesen egyértelműen tudta, hogy ez a középkori egyház teljhatalmára vonatkozó kijelentés. Tehát, hogy csak nem 13 évszázadig lesz ez a hatalmi egyház a világnak a vezetője. Tehát ez se kellett Newtonnak, hogy mi a 21. századból magyarázzuk elő, ezt már a 17.-18. században tudta, hogy az 1260 év az a fenevad vagy kis szarv teljhatalmára vonatkozó kijelentés. Most megnézte, hogy melyik az a történelmi évszám, amikor ez a hatalmi berendezkedés elkezdődött. Newton úgy gondolt, hogy akkor, amikor Nagy Károlyt császárrá koronázza a római pápa, ez pont 800-ban volt. Van logika Newtonnál, különben a Biblia nem ettől számítja az 1260 évet, ugye, hanem ugye 538-tól, de van logika Newtonnak a kijelentésében, mert valóban a trón és oltár szövetsége, tehát a legerősebb egyház és a legerősebb politikai hatalom szövetségének egy alkalmas határköve ez a 800, nem kezdő időpontja, de egy határköve, és a 800-hoz hozzáadta az 1260-at, és így kijött 2060. Tehát a maga módján logikusan gondolkodott Newton, csak a kezdő időpont nem stimmel, de egyébként amit ő tudott, annak jegyében nagyon korrekt módon vezette le. Szoktam mondani a diákoknak, hogy a fizikusokra meg matematikusokra mindig oda kell figyelni. Pascal és Newton. Én azt vettem észre, hogy műszaki emberek vagy matematikusok, akik úgy azért szeretnék pontosan tudni a dolgokat. Ha a Bibliához nyúlnak, százszor több jót csinálnak, mint a teológusok, mert a teológusok sokszor a történelemben inkább elkenni és meg elkendőzni szokták a dolgokat. A matematikus íme az, ez egy lapon jött elő a Jeruzsálemi Héber Múzeumba, és hát ezért szellőztették meg minden magyar újságban, olvashattuk akkor napokig a híreket, hogy Newton 2060-ra várta a világ végét. Csak ennyi különbséggel, hogy a világ végének a napját és óráját nem tudjuk, az 1260 az nem attól számítódik, de azt jól tudta Newton, hogy van egy 1260-as kijelentés, azt is jól tudta, hogy csak Krisztus második eljövetele fogja megsemmisíteni az ő feltűnésével ezt a hatalmat. Tehát sok minden bibliai azonosítás megléte az igazolható Newtonnál, más kérdés, hogy ő rossz keretbe illesztette ezt bele, de nagyon dicsérendő, hogy legalább foglalkozott vele. Tehát ő olyan keresztény volt, aki a Bibliával foglalkozott. Mert mi is foglalkozni fogunk, itt megállok egy kicsit a felsorolásban és a vetítésen, azt szeretném bemutatni, hogy amikor Európában lefelé megy a proféciáknak a magyarázata, akkor hirtelen egy új földrészen, Amerikában viszont kezd a profétikus tájékozódás és ismeret fellobbanni. És ezzel kapcsolatban némi előzményt még bemutatnék, de az előzmények után az amerikai fejleményeket mutatnám be, amelyek főleg a 18. és 19. századra tehetők. Tehát onnan induljunk ki talán, akkor ide leülhetek, ugye? Hát onnan induljunk ki, hogy Jézus mennybe menetele után, amit Rembrandt ábrázolása állít elénk, a tanítványok egyedül maradnak, és a római birodalomban terjed el a kereszténység, Abban a római birodalomban, amelyről bibliai proféciák sokasága beszélt, ugye Rómáról az első jövendőlést Bálám adja a negyedik mondása után, Mózes negyedik könyve 24. fejezetében. Nagyon jól ki van ott írva, hogy Ciprus. Ciprusnak a neve Küprisz, vagy keletiesített nevén Kittim, Kitteus. Rómának a legrégebbi nevei a Bibliában a Kittim és a Kitteus. Azért, mert a keleti népek a Ciprus szigetétől nyugatra eső részeket ezzel az összefoglaló címkével látták el. Ugye ne felejtsük el, hogy Bálám 15. században él időszámításunk előtt, és akkor Rómának még neve sincsen, még nincs is a térképen. De Isten már ad kijelentést Rómáról, így, hogy Kittim, Kitteus, különben Dániel is, aki időszámításunk előtt a 7.-6. században, akkor sincs még Róma a térképen. És amikor Dániel könyvében Kitteusokról olvasunk, vagy Kitteus hajókról, mindig Rómáról van szó. Egyébként jelképekben mutatja be Rómát, ugye a vas lábszárak, vagy a fenevad, vagy a kis szarv, és a többi, de ha nem jelképekben mutatja be, akkor hát ezt tudomásul kell vennünk, hogy a görögöket Jáván néven jelöli a Biblia, a rómaiakat pedig Kittim vagy Kitteus néven jelöli. Aztán persze Róma feljön a történelem színpadára, és hát nem véletlen a Kolosseummal szokták jelképezni, meg a hét hegyel, ami körbevesző jelenések könyve 17. fejezete például Rómát hét hegyen épülő városként jelöli meg a proféciájában. A Kolosseum pedig azért alkalmas jelképe Rómának, mert valóban a római kegyetlenségnek, a cirkuszt és kenyeret a népnek, felfogásnak, meg a keresztény üldözéseknek is egy központi helye és terepe volt. A Via Appia, ahol keresztények először indultak el Róma felé, Pál apostol például, és Nagy Konstantin császár, aki a kereszténység történelmében a legnagyobb fordulatot idézt elő, pénzt és hatalmat kínált fel a keresztény vezetőknek. Nagy Konstantin elnököl az első egyetemes zsinaton, ez 325-ben volt Kis-Ázsiában, a níciai vagy nikájai zsinat. Bal oldalt látjuk a császárt, még mint megtéretlen pogány uralkodó, de az ő ítéletétől teszik függővé a zsinati atyák végzései. Természetesen a kép jóval későbbi, mint egy 1000 évvel későbbi a Vatikánban látható. Nagy Konstantin császárról legenda szól, hogy megkeresztelkedett. Tudjuk jól azt, hogy élete végén történt meg, ha megtörtént, de akkor is az ariánus kerességet vette fel, amely ariánus keresség, itt ugye később úgy mutatták, hogy a pápa keresztelte meg ott a császárt, tehát az ariánusokról tudnunk kell, hogy tagadták Krisztus istenségét, tehát olyan keresztények voltak, akik tulajdonképpen nem is voltak keresztények. Szent Ágoston, akire hivatkoztam ábrázolása a középkorban, akit úgy ábrázolnak, hogy rászállt a Szentlélek, és így írta a műveit. Nem akarom Szent Ágoston nagyságát kisebbíteni, csodálatos nagy művei vannak, Zsoltár kommentárjai, a vallomásokat is mindenkinek ajánlom. Őt nagyon mélyen megragadta a Biblia, de még mélyebben megragadta az egyház hatalmi helyzete, és ő úgy gondolt, hogy a keresztény egyház akkor tesz jót, hogyha hatalomra jut, és ezért üdvözölte ezt a nagy változást. Több ábrázolás készült róla, és általában ezzel a galambbal ábrázolják a Szentlélek jelképet, tehát hogy Istentől vezetett doktor volt, egyházi tanítón címet kapott, és a középkoron keresztül nagyon nagy volt a kultusza, korán szenté is avatták, és lényegileg Szent Ágoston formálta ki a középkori egyháznak a dogma rendszerét, az eredendő bűntanítás is őtőle származik az egyáltalán is benne a Bibliában. Akkor a keresztségre való kinyilatkoztatás, illetve hát tanítás kiformálása is, csecsemő keresztség, akkor az egyháznak a fő hatalmának a kinyilvánítása is tőle származik, és hát seregestül lehetne még tőle idézni olyan tanításokat, amelyek a Bibliától elütnek. Egyébként Ágoston eléggé erkölcstelen életet élt fiatalkorában, törvénytelen gyermeke is született, aztán a hetérákat elküldte az életéből, akkor viszont a másik végletbe esett, hogy mindent, ami testi és női rettentesen lenézve a manicheusok pártjára állt, és később is a teológiai meggyőződésében is hát a testet alacsonyabb rendűnek ítélte, és a nők félreszorítása is az ő írásai nyomán származik. Ágoston rendet is alapított, de most ez a rendház Monte Cassino a bencés rendnek az első nagy kolostora. Az 5.-6. században létrejönnek az első szerzetes rendek is, amelyek behozzák a keleti meditatív tanításokat a kereszténységbe, behoznak olyan eszméket, amelyeket később Klünyi is megerősít. Klünyiben 7. Gergely vezeti be a cölibátust és egy sor olyan egyházi rendelkezést, ami az 1260 év krónikájához tartozik. Newtonról említettem a 800. évet, egy korabeli ábrázolás így adja tudtul Nagy Károly császárrá koronázását, az akkori pápa jobboldalt, baloldalt a térdepő király, aki ekkor még csak Franciaország királya, de 800-ban Rómába megy, és ott a római kápolnájában imádkozik, nyílik az ajtó, és valaki erőszakkal a fejére tesz egy hatalmas császári diadémot. Ezt azért kellett így lejátszani, mert ne felejtsük el, hogy 800-ban még van császár. Tudnék, Konstantinápolyban. És meg is marad még több, mint 600 évig. De hogy a nyugati részek fölött már az egyházi hatalom a legfőbb úr, ezt akarja kifejezni a pápa, amikor a legerősebb világi hatalmat, a frankok királyát császárrá koronázza, tehát Európában két császár van. Van a nyugat-római birodalomnak is, és van a kelet-rómainak is, és ezután már 1054-ben az egyház szakadás végleges fog lenni. Egyébként a korabeli kéziratokban már az akkori pápákat is, mint az ördög cimboráit ábrázolják. Jól látható, hogy fekete ruhákba öltöztetik a Karoling kódexekben is, alul pedig az ördögök fűtik alája a kemencét. Tehát félelmetes, hogy a középkor azért sok mindenről tudott. Diaképeim közül az egyik legértékesebb darab, egy francia könyvből fotóztattam ki, és az országban így szoktam ezt a képet bemutatni, hogy mit láttak a magyarok, amikor Európába bejöttek. Rómában 896-ban volt az egyik híres hullazsinat. Ez annyit jelentett, hogy az akkor meghalt pápát kihantolták a sírjából. Jobb oldalt látjuk, hogy betették a pápai trónszékre, ez egy halott ember, aki ott ül, föl ékesítve, és szabályos tárgyalást rendeztek a halott fölött, vádolták, ott bal oldalt látjuk az ügyész, középütt a bírót, tehát olyan kegyetlen utódlási problémák voltak, hogy amikor a magyarok bejöttek Európába a 9. század végén, ilyen kereszténység képe fogadta őket. Ezt ne felejtsük el. Ezt meg is írtam egy külön tanulmányban, hogy milyen Európába igyekeztek a magyarok, és ma is milyen Európába igyekszünk mi magyarok. Kísérteties a hasonlóság, hatalmas hatalmi villongások akkor is, ma is, és akkor a kereszténység legfőbb emberét, a hullazsinat pápáját, ez több hónapig eltartott, aztán amikor mindent rábizonyítottak a szerencsétlen halottra, akkor fölnégyelték és a Tiberizbe szórták. Tehát nagyon kegyetlen, középkori stílusú dolgok játszódtak itt le. Egyébként a szebb ábrázolásokban azt mutatják, hogy a kettős kulcs már az egyházi főhatalom kezében van. Ott látjuk a kettős kulcsot, ugye az egyik kulcsa politikai hatalom kulcsa, a másik kulcsa világi hatalom kulcsa. Dániel könyve 7. fejezet 25. verse beszél arról, hogy eljön majd egy hatalom, amely véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, mert hiszen ebben az időben változtatják meg a 10 parancsolatot is, második parancsolat és a 4. parancsolat kikerül, a 10 parancsolatból, és mindez bibliai proféciák beteljesülése. Nem véletlen, hogy félreteszik a Bibliát és a proféciákat, hiszen tükröt tartanának az akkori hatalmi helyzet elé. Amikor jön a reformáció, újult erővel jön a restauráció, Loyolai Ignác képét látjuk a 16. század végéről, a leghatalmasabb rend és egyben az egyházi főhatalom legnagyobb támogatója, ugye a jezsuita rend. Protestáns oldalról Cranachnak az ábrázolására hívom fel a figyelmet, fönt a kiírás Antikriszt, tehát Antikrisztus. Ezt már a protestánsok tudják, hogy az Antikrisztus az nem egyenlő azzal, hogy Krisztus ellen, hiszen az anti görög előképző nem csak ellent jelent, hanem helyettet is jelent. Tehát az van Krisztus ellen, aki helyébe teszi magát, és ezért ábrázolja Dante is, a katolikus költő, hogy a pokol legalsó bugyraiba a pápák szállnak alá, és a protestáns szerző is a démoni hatalmak körében mutatja be Róma püspökét, mert az Antikrisztus egyenlő az eltorzult egyházi főhatalom, ez a 16. századig már több évszázados előtörténetre mehet vissza. Itt van Salzburgi Eberhard érseknek a képe. Ő volt az, aki római katolikus püspökként először mondta ki, hogy Dániel könyve kiszarva a mi urunk a pápa 1241-ben a Regensburgi zsinaton. Annyi következménye lett, hogy utána a könyveit betiltották, és amikor meghalt, ki kellett hantolni a szent földből, és temetőn kívül szórták szét a csontjait. Ez ugye általában középkori szokás volt, ekkor még a kerékbetörés és az inkvizíció mágiai annyira nem működtek. Amikor Jelenések könyve 12. fejezetre tér, a napba öltözött asszony, mint az igaz egyház jelképe, a sárkány sátán, hogy üldözi azt az igaz egyházat, folyóvizet bocsát utána. Jelenések könyve 12. fejezete profétálja meg előre, hogy Európában iszonyatos üldözés vár a bibliai kereszténységre, a folyón túl, illetve a vizen túl, az óceánon túl fogadják majd be Amerika felfedezése, és Amerika, hogy a Föld megnyitja a száját, Jelenések könyve 12. fejezetének témája. Európai protestánsok menekülnek Hollandiából, Angliából, tehát még protestáns országokból is, hiszen a protestantizmus is bevezeti az üldözéseket. 1519 után, amikor kimondják azt, hogy aki Calvinnal nem ért egyet, az eretnek, és aki nem fogadja el a predestinációs elméletet, azt meg lehet égetni, és ezért protestánsok Amerikába menekülnek, ezek a zarándok atyák, akikről a Nagy Küzdelem című könyvben külön fejezetet tetszenek olvasni. Amerikában csak hamar függetlenségi háború fog dúlni, Amerika ki fogja vívni a függetlenségét, és az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, George Washington, immár először a történelem során, mint politikai erő, de a Bibliára tesz esküt. Ez az a pillanat, amikor Washington a jobb kezével a Bibliát érinti, bal kezével a szívére mutat, és a Bibliára esküszik meg, hogy ebben az új államban senkit ne üldözzenek a vallás felekezete miatt, egy szabad állam kell, hogy legyen, ahol mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását. 1776 után Amerika ennek köszönheti óriási felívelését, egészen Abraham Lincolnig és az Észak-Dél háborújáig. Az az Amerika, ahol először rendeznek, ez is egy korabeli festmény, a 19. század elejé vallásközi biblia konferenciákról. Angliában, de főleg az Egyesült Államokban rendeztek ilyet, minden vallásfelekezet képviselőit meghívták, de a Bibliát állították a középpontba, és a proféciákról is beszéltek, felszólították arra az egyházi tudósokat, hogy fejtsék ki a véleményüket, hogy a proféciákban megjövendőltek, mivel azonosak. Az 1510-es években kezdődtek ezek a felekezetközi biblia konferenciák, és jelentek meg aztán a 20-as, 30-as, majd 40-es években Amerikában egyrészt a zsidóknak szóló, traktátusok, keresztényeknek szóló traktátusok, amelyek a bibliai proféciákra irányították a figyelmet. Tehát Európában dúl a racionalizmus, a deizmus, Amerikában azonban a proféciák ismerete Storr és Snow, két református ember, prédikátorok voltak, akik a 30-as és 40-es években a proféciákat a Miller mozgalom keretében elkezdik magyarázni, sátor összejöveteleket rendeznek Amerika különböző nagyvárosainak a szélén, ilyen hatalmas, több száz, sőt több ezer ember befogadására alkalmas sátrakat állítanak fel, és egy-egy nagyváros környékén hetekig időznek, mennek a többiek felé, és egész Amerikát végigjárva ezek a protestáns prédikátorok a proféciák közeli beteljesedéséről beszélnek. Később aztán kibérelnek hatalmas termeket, itt különböző amerikai színháztermeket látunk New York, Rochester és a többi nagyvárosokban. Közel 3-4 ezer ember is elfért az ilyen hatalmas termekben, és a Bibliát az emberek kezébe adják. Az angol nyelvű feliratok, például a baloldali, annak az, ugye látjátok, le is tudjuk olvasni, annak az evidenciája a történelmi írások szerint, hogy Jézus hamarosan másodszor meg fog jelenni. A második, jobboldali második is erről szól, a második Jézus második eljöveteléről. Ezek 1840-es évekbeli amerikai könyvek. Amerikában több mint 1 millió ember tagja a Miller mozgalomnak, és az apokalipszisről, Dániel, Esdrás és János apostol jövendőléseiről látjuk ott fönt korabeli címeket. Általában ezek már angol nyelvűek, de van, amit németül és latinul is kiadnak, hiszen Amerika több nemzetiségű ország, de az angol ekkor már általános nyelvük. 1800-ban látunk egy-két várost, hogy hány ezer ember lakja. Például New York 1830-ban látjuk, hogy csak 242 ezer lakossal büszkélkedhet. Ebben az Amerikában, 1830-as évek Amerikájában kb. 20 millió ember él. Most ugye közel 300 millió, tehát ez meg 15-szöröződött, ez a alig 170-180 év alatt. A 20 millió emberből 1 millió tartozik a Miller mozgalom, tehát a proféciákat kutató mozgalom sorába. Soha a történelemben ilyen profécia magyarázat és ilyen kutatás nem volt. Egyszerű evangélikus, református lelkészek ilyen nagyon egyszerű kápolnákban járják végig az országot, presbiteriánus, metodista, baptista kápolnákban, és itt hirdetik az igét, de nagyon sokszor református gyülekezetekben is. Ugye az Amerikában nagyon jó helyzetben volt és van a református egyház szemben a magyar helyzettel, mert Magyarországon püspöki a református egyház, Amerikában nem püspöki, tehát presbiteri, és sokkal nagyobb szabadságot élveznek az egyes egyházközségek. Ilyen kis kápolnákban hirdették először az 1830-as években azt, hogy Jézus közeli második eljövetele a küszöbön áll, ilyen képeket készítettek, és aztán ilyen feliratokkal látták el, ezek már német feliratok, amelyek a Bibliának különböző részeit alapul véve ráirányították az emberek figyelmét, hogy a kereszténység akkor lesz majd megreformálva, amikor visszatér a bibliai alapokhoz, és hát a Bibliának a legnagyobb alapja, amit a Római Levél 7. fejezetében azt mondja a Pál apostol, hogy a törvény igaz, szent és jó. Tehát a 10 parancsolat, amit ezek a mozgalmak a középpontba állítanak. Megszereztem egy ilyen korabeli ábrázolást is, hogy a proféciákat hogyan örökítették egymásra évszázadokról évszázadokra. Háttérben Dánielt látjuk, még az Ószövetség hatalmas profétai egyénisége, utána a kereszt, Krisztus keresztje, utána János apostol, ugye a John, utána Hippolytus, utána Fiorei Joachim, utána Wycliffe, aztán Luther, Knox, Newton is helyet kap ebben az egyháztörténeti felsorásban. Newton mind a mai napig Angliában, Amerikában, mert nem csak mint fizikus, mint nagy tudós tartják számon, hanem hát ott külön kiadványokban jelentetik meg a profécia magyarázatait. Én a Jó Hír című folyóiratban ebben az évben szeretném megjelentetni a Dániel könyvéről szóló második és hetedik fejezetről szóló magyarázatát. Ugye nehéz fordítóra találni, mert ezek, ha nem is óangol, de régebbi angol nyelven vannak, meg valami latinul íródott. Aztán Wesley, és hát a mai napokban is, hogy a profétikus ismeret így halad előre a történelemben, mind a mai napig. De van persze ellentétes profétikus ismeret is, és ez is Amerikából indul ki. Ezt is hadd mondjam el, hogy 1850-ben indult el, 150 évvel ezelőtt a Fox nővérek mozgalmaként a ma leginkább pusztító irányzat a spiritizmus. Szóval Amerika földje, mondjuk a spiritizmus, meg a Ku Klux Klan földje is, nem minden, ami Amerikából jön, az igaz, ezt én soha nem mondtam. Ahogy jön az igazság, nyilván a hamisság és a téveigés is próbálja ezt ellensúlyozni. A felső ház, ahol először kopogtatásokat észleltek, illetve ők kopogtattak, és ezek a Fox nővérek terjesztették, hogy a jobboldali sírkövükön így is van, hogy a modern spiritualizmus és spiritizmusnak ők az atyai. Igen, a történelemben a Bibliát érintő küzdelmek és a Biblia elleni harcok, a 10 parancsolat és Isten törvénye elleni harcok, a fenevad, a 10 szarv és a kis szarv, hogy egy mostani olasz illusztrátor képét többször bemutattam, a Bibliát láncra verve, a 10 parancsolatot megváltoztatva haladt erőre a történelemben. És a történelem végén a nagy összefogás, politikai és egyházi hatalmak összefogása, a stílusáról is tetszenek látni, ez már 50 évvel ezelőtt festett vagy rajzolt kép, de hát a bibliai proféciák ezt 1900 éve már közlik, sőt Dánielnél 2600 éve közlik, hogy a földünk politikusai és egyházi vezetői messze menően kezet fognak fogni, és a történelem végső válságát így akarják elhárítani. Jelenések könyvéhez visszatérve és ezzel zárva le a vetítést, a bárány ott áll a Sion hegyén, és vele együtt pálmágakkal a kezében a jelképes 144 ezer, a végidők hívő nemzedéke. Közeledünk a végső időkhöz, és a végső időkben a proféciák ismerete is napnál világosabb ismeret kell, hogy legyen, mert hiszen Jelenések könyve 19. fejezete már arról számol be, hogy egy francia auxerre-i katedrális festményét idézzük a 14. századból, láttam, hogy az ég megnyílt, és egy fehér lovon ülő közeledett. Ez a fehér lovon ülő, aki igazságot és ítéletet oszt, az emberiség számára a teljes megszabadulást hozó Jézus Krisztus, és Jézus második eljövetele közelettével a rávonatkozó proféciák ismerete is épp úgy felszínre kell, hogy jöjjön, mint hogy Keresztelő János is evidenciává tette az ézsaiási proféciák alapján, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett. Ma is a fejsze lassanként a fák gyökerére vettetik, de ennek még előzménye, hogy a Bibliának és a Bibliából következő proféciáknak is el kell jutni mindenkihez. Itt következik a következő előadásunk, hogy a mai vallásosság nagy összeütközése, az élő Isten vagy a néma bálványok összeütközése is a proféciák alapján érthető meg. Ez azonban már egy két héttel ezutáni előadásnak lesz a tárgya. Mára köszönöm szépen a figyelmet, és ezt a történeti áttekintést majd 4 hét múlva folytatjuk tovább. Szünetet tartunk, utána bárki kérdezhet a mai témával kapcsolatosan. És közben a könyvek kazetták között tessenek szétnézni, és 10 perc szünet után majd megbeszélés.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutunk apostolok cselekedete 9. fejezetéig, az első 30 verset fogjuk áttekinteni, amelyben Pál apostolnak a megtéréséről olvashatunk. Ez a téma, ez a gondolat, ez az esemény, Pál apostol megtérése talán az egyik legismertebb történet apostolok cselekedetéből. Talán legtöbb ember, aki a Bibliával nem is foglalkozik, azt lehet mondani, hogy mégis ezt a kifejezést ismerik a legtöbben, hogy a pálfordulás, a páli megtérés. Tehát valóban egy ismert történet a Szentírásban, és ezt fogjuk most végigkövetni, ezt fogjuk nyomon követni, és egyben az igazi megtérést is meg fogjuk nézni, mit is jelent igazából Pál apostol történetén keresztül. Megnézzük, hogy a Biblia mit mond a hiteles megtérésről, mert hogy Pál apostol megtérése hiteles megtérés volt, az egyértelmű, és ennek alapján végig fogjuk gondolni, hogy a Biblia mit is mond a megtérésről, mit jelent igazából megtérni. Ki is volt ez a Pál? A Biblia két néven említi. Említi egyszer Saul, latinul Saulus, vagy pedig Pál, latinul Paulus néven. Tehát Pál, Saul, ugye ugyanaz a személy, zsidó származású, de Palesztinán kívüli területen született, Tarzusban született, és erről az apostolok cselekedete 22. fejezetében olvashatunk, és majd később a Galata levélben is az ő életének egy-egy mozzanatát láthatjuk az ő levelében, amelyet a Galata belieknek írt. Tehát néhány feljegyzés róla, az ő életéről, neveltetéséről, apostolok cselekedetében, illetve a Galata levél első-második fejezetében található. Pál farizeus volt, és mint ilyen nem fogadta el Jézus Krisztus messiásnak. Ő is várta a messiást.

mint az egész zsidó nép várta a messiást, de nem úgy várták, ahogy a bibliai kijelentések előre elmondták. Nem úgy várta a messiást, ahogy a bibliai proféciák mindenről szóltak, és éppen ezért nem is ismerte fel a messiást, Jézust, csak jóval később Jézus halála mennybe menetele után fogadta el messiásnak. De nézzük meg, hogy Pál apostolról mikor olvasunk először a Szentírásban, Apostolok cselekedete 7. fejezetének az 58. verséhez lapozzunk, Apostolok cselekedete 7. fejezet 58. verséhez lapozzunk. Erről a fejezetről már volt szó István megkövezéséről, és itt a 7. fejezet 58. versében azt olvassuk, hogy kiűzték a városon kívül mármint Istvánt, és megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Tehát a Bibliában itt olvasunk először Pálról, azaz a korábbi Saulról, vagy Saulusról, és azt olvassuk, hogy ott volt István megkövezésénél, ő maga nem vett részt ebben a cselekményben, de nyilván egyetértett szívével, lelkével, egyetértett István megkövezésével, és azt olvassuk, hogy az őt megkövezők, az Istvánt megkövezők a ruháikat Pál lábai elé tették, és ő őrizte a ruhákat, amíg a többiek megkövezték Istvánt. Utána a 8. fejezet 1. és 3. versében is találkozunk Saullal, és nézzük meg, mit olvasunk itt ebben a két bibliaversben róla. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, mármint ugye István megöletését, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlottak Júdeának és Szamáriának tájaira, az apostolokat kivéve. És utána a 3. versben így olvassuk, Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe vetette őket. Igen, hihetetlen hevességgel és erővel üldözte a keresztényeket, akik elfogadták Jézust messiásnak, és hogy milyen hevesen üldözte a keresztényeket, erről Apostolok cselekedete 26. fejezetéből is láthatunk részleteket. A 26. fejezetben, amely szintén tartalmazza Pál apostol megtérésének a történetét, ez is érdekes és figyelemre méltó, ezt a történetet, Pál apostol megtérését háromszor jegyzi le Apostolok cselekedete. Egyszer, amikor megtörténik, itt a 9. fejezetben itt olvasunk róla, utána kétszer Pál apostol visszaemlékezéséből. Annyira jelentős esemény volt ez, hogy kétszer is visszatér erre, és az apostolok cselekedete kétszer is megörökíti az ő megtérése történetét, és a 26. fejezet 9-től 11-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Ilyen elszánt ellensége volt a keresztényeknek Pál, a későbbi Pál apostol. És gondoljuk végig, hogy egy ilyen heves üldöző, aki a keresztényeket ilyen módon pusztította, mert mit olvasunk? István megkövezésénél még csak a ruhákat őrizte, de utána azt olvassuk, hogy szavazatával hozzájárult a többi keresztény megöletéséhez, tehát nyilván később a Sanhedrin, a magas tanács tagja lett. Egy ilyen emberhez vajon van remény? Egy ilyen ember esetében, aki ilyen módon gyilkolja, üldözi azokat, akik elfogadják Jézus Krisztust. Egy ilyen ember esetében vajon lehet egyáltalán reményről beszélni, hogy valaha megváltozik? Igen, Pál apostolnál ezt látjuk, hogy ez az ember, aki ilyen elkeseredett ellensége volt Krisztusnak és az ő tanítványainak, mégiscsak egy hatalmas fordulat, egy gyökeres fordulat következik be az ő életében.
Minden esetre ebből a leírásból azt látjuk, hogy az evangélium terjedése, sok-sok ember megtért az evangélium hirdetésének a kezdeti időszakában, de nem csak az evangélium diadalfutása volt ez, hanem az üldözések, a heves üldözéseknek az időszaka is volt ez egyben. Az evangélium nem tudott zavartalanul terjedni, természetes, hogy Sátán ellenállásába ütközött, Sátán felbújtotta azokat, akik nem fogadták el Jézust Messiásnak, ugye először, ugye a zsidókat, akik nem fogadták el Jézus Krisztus küldetését, felingerelte azok ellen, akik elfogadták, és heves üldözések vártak az őskeresztény gyülekezetre. És ezek után nézzük meg, hogy ez az ember, aki ilyen módon üldözi a hívőket, a keresztényeket, hogy milyen módon fordul meg, milyen módon következik be az életében, a gondolkodás módjában változás. Először olvassuk a 9. fejezetből az első két verset. Apostolok cselekedete 9. fejezet első két versében a következőt olvasom. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Ilyen hevesen üldözte a keresztényeket, hogy még Jeruzsálemen kívülre is kiterjedt az üldözői heve. Damaszkuszba is elment, oda is kért hivatalos felhatalmazást, hogy akik ott vannak hívők, keresztényeket, azokat is fogva vigye majd Jeruzsálembe. Mi is volt ez a Damaszkusz? Ugye Damaszkusz Szíria fővárosa, és az időszámításunk előtti 64. évtől római provincia volt. És noha főként arabok lakták Damaszkuszt, de nagyszámú zsidó kolónia is élt ebben az időben Damaszkuszban, 30-40 zsinagógát is számon tartottak, és az itt található keresztényekre is kiterjedt az üldözés, megkapta a felhatalmazást, hogy akik ez útnak követői, megkötözze őket, és fogva vigye őket Jeruzsálembe. És utána így olvassuk a 3. verstől kezdődően. Tehát a 9. fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, amely ezt mondta néki. Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta. Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Elolvastuk ezt a 3 Biblia verset, és ebben a 3 Biblia versben benne van Pál apostol megtérése. Benne van Saul megtérése. Nézzük részleteiben ezt a 3 Biblia verset, nézzük meg, mi is történt a Damaszkusz felé vezető úton, már közeledik Damaszkuszhoz, és egyszer csak azt olvassuk, hogy amint közelgetett oda, nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És leesett a földre, és egy hangot hallott, amelyik ezt mondta neki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Kit kergetett Saul? Kinek az üldözésére rohant Damaszkusz felé? Ugye a keresztényeket ment üldözni. És egyszer csak egy hatalmas fényességet lát, és egy hang megszólal, és az a kérdés hallatszik hozzá, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? És utána, amikor Saul megdöbben ezen a kérdésen, az egész esemény megállítja, meghőkölésre készteti, nem is tud tovább menni, ugye leesik ő is a földre, mindenki, aki vele együtt volt, és akkor fölteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram? Kicsoda vagy, Uram? És utána így hangzik a válasz, az Úr ezt mondta neki, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Álljunk meg itt ennél, és nézzük meg részletesebben ezt a párbeszédet.
Ebben a párbeszédben számomra az egyik legcsodálatosabb rész az, hogy Jézus nem azt mondja Saulnak, akit megállít ebben a rohanásában, nem azt mondja neki, hogy Saul, miért kergeted azokat, akik bennem hisznek? Nem ezt mondja. Mondhatta volna ezt is? Mondhatta volna, így történt. De nem ezt mondta. Jézus azt mondja, hogy Saul, mit kergetsz engem? Mit fejezesz ki? Ez azt fejezi ki, hogy Jézus teljes mértékig azonosítja magát az ő követőivel. Ha valaki az ő követőit bántja, annyi, mintha Jézus bántaná. Mit mondott Jézus egyik példázatában a földi tartózkodása idején? Amennyiben eggyel megcselekedtétek az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. És amennyiben eggyel nem cselekedtétek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát Jézus azonosítja magát az övéivel, és azt mondja Saulnak, Saul, mit kergetsz engem? És ezek után Saul, amikor megkérdezi, hogy kicsoda vagy, Uram? Ezek után Jézus bemutatkozik Saulnak. Azt mondja Jézus Saulnak, én vagyok az a valaki, akit kergetsz. Gondoljuk végig ezt a néhány mondatot. Én vagyok az valójában, akit te kergetsz. Te embereket üldözöl, de valójában engem üldözöl, engem kergetsz. Ha végig olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus nagyon kevésszer mutatkozik be kendőzetlenül, leplezetlenül. Nagyon ritkán látjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok a messiás. Igen, én vagyok az atya küldötte. Én vagyok Jézus. Nagyon kevésszer mutatkozik be így nyíltan Jézus. És amikor Saul felteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram, akkor Jézus nyíltan bemutatkozik neki. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nem tudom, hogy át tudjuk-e élni, hogy Saulban milyen gondolatok ébredhettek. Saulban milyen gondolatok játszódhattak le. Ő, mint farizeus, mint tanult, képzett farizeus, Jézus ellensége volt. Elvetették Jézust. Ismerte a proféciákat, ismerte a Jézusról szóló proféciákat, ismerte a messiási proféciákat, Biblia ismeretben nem volt hiány Pál életében, hiszen korának legmagasabb szintű iskolájában tanult, Gamáliel lábánál tanult. A leghíresebb tanítótól tanult. Az írások, az ószövetségi írás, a proféciák hatalmas ismerője volt Pál. És ebből pontosan tudta, hogy a proféciák beszélnek az eljövendő messiásról, akit a zsidó nép, a saját népe nem fog elfogadni. És megölik, keresztre feszítik, de feltámad, és elkezdi a mennyben a népért való szolgálatát. Pál apostol pontosan tudta ezt a proféciákból. És amikor Jézus megszólítja itt a damaszkuszi úton, akkor egy hatalmas fordulat játszódott le benne. A következő párbeszéd részletig, amit majd később fogunk olvasni, addig a párbeszéd részletig minden átértékelődött Saulban. Ez volt a megtérésének a pillanata. Rádöbbent arra, hogy a tanítványok, az apostolok, akiket ő üldöz, a keresztények igazat beszélnek. Rádöbbent arra, hogy István is igazat beszélt, amikor a megkövezése előtt mit mondott? Amikor elkezdtek volna rá hullani a kövek, mit mondott? Látom az eget megnyílni, és Jézust az atya jobbja felől állani. Akkor mit tettek az őt megkövezők? És nyilván mit tett Saul is? Befogta a fülét, Isten káromlásnak minősítette. De most rádöbbent arra, hogy igen, ez igazság. Jézus él. Jézus a megígért messiás. Őróla szóltak a proféciák, akit elvetett az ő népe, akit keresztre feszítettek, de aki diadalmasan feltámadt. Róla szóltak ezek a proféciák. Átértékelődött minden benne, amit idáig üldözött, amit idáig elvetett, amit idáig tagadott. Rádöbbent arra, hogy az igazság, az a legnagyobb igazság, az emberiség egyedüli reménye, Jézus Krisztus. És miből döbbent még arra rá, hogy valóban az a valaki, aki megszólította őt,
az tényleg isteni hatalommal rendelkezik. És aki bemutatkozott neki Jézus néven, az valóban Isten fia, a mindentudó, hatalmas Isten. Az utolsó részlete ennek a Biblia versnek így hangzik, Jézus ezt mondja Pálnak, nehéz neked az ösztön, ez helyes fordítás szerint ösztöke ellen rugódoznod. Ez a fél mondat is meggyőzte Sault arról, hogy Jézus Isten fia, és belelát az emberi szívekbe. Miért? Mi ez az ösztöke, ami ellen rugódozott Pál? Miért mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod? Ez az ösztöke milyen szerszám, milyen eszköz volt? Nem tudom, ismerjük-e az ösztökének a fogalmát. Az ösztöke az egy olyan hegyes szerszám volt, amit a vastag bőrű állatoknak a terelgetésére használtak. Amikor nem akart az az állat abba az irányba menni, amelyre a gazdája terelni akarta, akkor ezzel a szúros, hegyes bökőszerszámmal bökögették általában az állatnak a nyakát, amelyik érzékenyebb volt, hogy érezve a fájdalmat, terelni lehessen abba az irányba, amelyre a gazdája akarja, hogy menjen. És Jézus, amikor ezt mondja Saulnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, akkor itt vajon milyen ösztökéről beszél? Nyilván nem egy fizikai szerszámról, amely Sault érte az ő nyakát, vagy valahol érte volna, hanem mi volt ez az ösztöke, amely késztette őt a jóra, amely késztette őt arra, hogy ne cselekedje, amit cselekszik, a keresztények üldözését. Ugye ez nem volt más, mint a benne megszólaló Szentléleknek a késztetése és kérlelése. Ezzel, hogy Jézus rávilágított erre, az életének erre a mozzanatára, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, ezzel Pál valóban rádöbbent arra, hogy aki megszólította őt, az a szíveket pontosan ismerő Isten. Mert ezt a belső lelki ismeret furdalását, ezt a belső mardosó érzését, ami ellen ő rugódozott, tiltakozott, ezt senki nem tudhatta az emberek közül. Miért? Mert ezt senkivel meg nem oszthatta. Gondoljuk el ezt a helyzetet. Pál ilyen módon, ahogy az előbb említettük, üldözi a keresztényeket. Az Isten lelke mit tesz? A lelkében kételyt ébreszt a cselekedete jogosságát illetően. Pál, tényleg ezt kell tenned? Nem gondolod, hogy helytelen, amit csinálsz? Ébrezgette a lelki ismeretét, és Pál megpróbálta elnyomni ezt a belső hangot az életében, ezt a kérlelést megpróbálta elnyomni, és annál hevesebben üldözte a keresztényeket. A 26. fejezet, Apostolok cselekedete 26. fejezet 11. versében egy nagyon érdekes kijelentést mond Pál a visszaemlékezésében, a megtérésére való visszaemlékezésében. Az Apostolok cselekedete 26. fejezetének a 11. versenben azt mondja, amit már az előbb olvastunk is egy hosszabb szakasz keretében, azt olvassuk, hogy és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és amiért olvasom az a szó, amit most fogok mondani, és felettébb dühösködtem ellenük, kergetvén mind az idegen városokig is. Felettébb dühösködtem ellenük. Tehát mit tett Pál? Amikor a lélek késztette őt az Isten felé fordulása, Jézus Krisztus elfogadására, akkor ő ezt a hangot megpróbálta elnyomni. Azt is lehet mondani, hogy túl akart ezt kompenzálni, ugye, ahogy mondani szoktuk. Annál hevesebben tiltakozott, annál hevesebben reagált, el akarta nyomni, mindenképpen belevetette magát az üldözésbe, csak hogy ne kelljen szembesülni ezzel a belső hanggal. És itt mindenképpen meg kell állnunk, és föltennünk ezt a kérdést, hogy vajon ismerős jelenete ez a mindennapi életnek. Az Isten kérlel bennünket az ő lelke által, és milyen gyakran megpróbáljuk elnyomni. És belemenekülünk valamibe, belevetjük valamibe, csak hogy ne halljuk ezt a belső kérlelést, el akarunk menekülni előle. Hányszor vannak így emberek? Annál hangosabban kiabálnak, minél erőteljesebb ez a belső késztetés. És az ember kívülről mit lát? Egy Isten ellen dühösködő embert.
És milyen gyakran nem gondoljuk, hogy igen, ez a Szentlélek belső késztetésének való ellenállás. Megpróbálja elnémíteni ezt a hangot. Pál ideig, óráig elnémította, de egy idő után nem tudta elnémítani. És erről a belső harcáról és titkáról valóban senki nem tudott. Gondoljuk végig, valakinek elmondhatta volna ezt Pál? Elmondhatta volna a keresztényeknek, hogy hát van egy ilyen belső késztetésem, hogy nem biztos, hogy jól cselekszem, amikor üldözlek benneteket. Ugye nem mondhatta el. Nem mondhatta el a saját népe tagjainak, ugye, vagy a farizeusoknak, vagy a Sanhedrin többi tagjainak, nem mondhatta el, hogy azért nem egészen biztos, hogy jó, amit cselekszünk. Belülről vívódott ezzel a kérdéssel. És amikor Jézus rávilágít arra, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, teljesen megsemmisül a szónak abban az értelmében, hogy valóban belátja, hogy Jézus az, aki őt megszólította, aki ellenül hadakozott. Ő valósággal élő messiás, és amit ő idáig cselekedett, az teljességgel jogtalan, igazságtalan, hatalmas bűnök sorozata volt, nem csak a keresztények ellen, hanem maga Jézus ellen is. Ez a megtérés. Tehát mi is az, hogy megtérés? Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében a következőt olvassuk. Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében azt olvassuk. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A Szentlélek minden embert késztet a jóra, Krisztus elfogadására, Istenhez való térésre. És ha valaki megnyitja ezt az ajtót, a szíve ajtaját, ha valaki nem áll ellen a lélek késztetésének, ha valaki abba hagyja az ösztöke ellen való rugódozást, akkor Jézus bemegy ahhoz az emberhez, és vele vacsorál, azaz egy belső meghitt közösséget alakít ki Jézus az emberrel, és akkor a gondolkodás módját, a szemléletét teljesen megváltoztatja. Mit is jelent megtérni? Nem más, mint egy hatalmas változás az emberben, egy teljes gondolkodás mód megváltozás. Aminek mi a lényege? Aminek az a lényege, hogy én felismerem, hogy amit idáig cselekedtem, az helytelen volt. Felismerem, hogy amilyen úton idáig jártam, az helytelen volt. Felismerem, hogy nincs senki másban üdvösség, nincs név, nem adatott név az ég alatt más, mint Jézus Krisztusnak a neve, aki által kellene megtartatnunk. Felismerem azt, hogy a bűn problémájára az egyedüli megoldás Jézus Krisztus. Elfogadni őt, elfogadni az ő áldozatát, ezt jelenti igazából megtérni. És Pál apostolban ez a hatalmas változás ment végbe. És föl lehetne tenni azt a kérdést, és miért teszem fel ezt a kérdést? Azért teszem fel, mert manapság nagyon sokat hallunk megtérésről, különböző megtérésekről. Hirtelen megtérésekről. A megtérés hirtelen történik, vagy nem? Vagy inkább így tenném fel, előzménye van a megtérésnek, vagy nincs előzménye? Pál apostol életében volt előzménye? Volt, hosszú-hosszú előzménye volt. Utána egy esemény hatására pillanatok alatt megfordult minden az ő szívében, de egy hosszú előkészítő munkája volt a Szentléleknek Pál apostol szívében is, mielőtt ez a nagy fordulat, ez a hirtelen fordulat bekövetkezett volna. Igen, a Szentlélek előkészítő, hosszan tartó fáradozásának az eredménye az, amikor egy ember megtér. Pál apostol a római levél 12. fejezetének a 2. versében elmondja azt, hogy mit is jelent igazából megtérni. Egy nagyon érdekes kifejezést használ a római levél 12. fejezetének a 2. versében. A római levél 12. fejezetének a 2. versében azt mondja Pál apostol, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el
a ti elméteknek megújulása által. Először csak idáig olvassuk ezt az igét. Azt mondja Pál apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát a megtérés hol történik az ember életében? A gondolataiban, a szívében, belül átrendeződik minden az emberben. Amit idáig elvetett, azt most elfogadja. Egy gondolkodásmód megváltozás következik be a megtért ember életében. És ezt a folyamatot a Szentlélek végzi az emberben. A megtérésnek a folyamatát, amit a Biblia újjászületésnek is nevez, a Szentlélek indítja el és viszi teljességre egy ember életében. Miért van ennek jelentősége? Megtérni, újjászületni. Mit jelent? Gondoljunk bele ezekbe a fogalmakba. Születés. Mit jelent? Egy addig nem élő, egyszer csak élő lesz. Egy élet keletkezik. És ezt a teremtői csodát csak is isteni személy képes végrehajtani. Egy nem lévőből élőt teremteni. Mert az ember Krisztus nélkül, Krisztus elfogadása nélkül halott. Élhetünk fizikailag, de lelkileg halottak vagyunk. Hogy lelkileg újjáébredjünk, és éljünk egyáltalán lelkileg, ehhez a Szentléleknek, a harmadik isteni személynek a teremtői munkájára van szükség. És ez a folyamat ment végbe Pál apostolban is, hosszú-hosszú előkészítő munka után. Pál apostol megtérésre jut, elfogadja Jézus Krisztust Messiásnak. Mit mondtunk? Ez a folyamat hol zajlódik az emberben a megtérés? Belül, az ember szívében. De hogy egy megtérés hiteles volt-e? Hogy a megtérés igazából végbe ment el az emberben, vagy pedig valami élmények átéléséből állt csupán, tehát hogy igazi volt-e a megtérés, annak vannak külső bizonyítékai. Külső, csalhatatlan bizonyítékai. És lapozzunk vissza apostolok cselekedetének a 9. fejezetéhez, Pál apostol megtérésének a történetéhez, és itt a 9. fejezetnek a 6. versét olvassuk el, a 6. versnek az első részét. Pál, miután megtörtént benne ez a hatalmas fordulat, azt olvassuk, hogy remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi volt Pál apostolnak az első kérdése a megtérése után? És honnan tudjuk, hogy ez volt az első kérdése a megtérése után? Azért, mert ez a kérdés arra mutat rá, hogy egy megváltozott emberről van itt szó. Már nem ugyanaz az ember, mint aki pár perccel ezelőtt volt, aki rohan Damaszkusz felé, hogy az ottani hívőket fogva vigye Jeruzsálembe. Honnan tudjuk, hogy az első kérdés a Jézushoz ez volt megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Tehát a megtérésnek külső csalhatatlan bizonyítékai vannak. Ha egy ember a megtérése után nem érzi a megváltozás szükségességét, ha egy ember nem döbben rá arra, hogy az eddigi életem és cselekedeteim, ezek nem folytathatók tovább, akkor az nem volt igazi megtérés. Ha az emberben nem merül föl elemi erővel az a vágy, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod? Hogyan éljek ezután? Mit cselekedjem? Ha valakiben ez nem merül fel, az nem a bibliai fogalom használat szerinti megtérés. A megtérés ezt jelenti, megváltozni belül, és ennek a csalhatatlan külső bizonyítéka, hogy az életemben összhangra akarok jutni Isten akaratával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Menjünk vissza az előző igéhez, a Római Levél 12. fejezetének a 2. verséhez, aminél az előbb említettem, hogy csak az első részét olvassuk el, de ebben a versben, a Római Levél 12. fejezetének a 2. részében Pál apostol a következőt mondja, ugye az első részében azt mondta, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És itt pedig ugyanazt mondja, amit Jézushoz kérdésként intézett a megtérése után, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát innentől kezdve
az Isten törvényét, az Isten útját, az Isten jó, kedves és tökéletes akaratának nevezi. Nem nyűgnek, igának, amit kötelességből meg kell tartani egy hívő embernek, hanem azt keresi, hogy mi az Isten akarata, mit kell cselekednie, hogy az Isten tetszésére, Jézus tetszésére éljen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Még egyszer hadd kérdezzem, amit az elején már föltettem kérdésként. Ki gondolta volna Pálról, hogy ez a fordulat bekövetkezik benne? Ki gondolta volna? És éppen ezért szeretnék itt megint megállni, és azt elmondani, hogy éppen ez a mozzanat egy óriási tanulságot hordoz. Mi emberekről, akik a leghevesebben fordulnak a Biblia ellen, Isten ellen, a leghevesebben támadják, egyetlen egy emberről sem mondhatunk le. Egyetlen egy embert sem könyvelhetünk el, mint olyant, aki biztos nem fog megtérni. Mert hogy Pálról nem gondolták volna a többiek, hogy meg fog térni, az egészen bizonyos. Ebből az a tanulság, hogy senkit ne tartsunk reménytelen esetnek. Lehet, hogy annál inkább dühösködik, minél inkább készteti a Szentlélek, lehet, hogy egyre közelebb van a megtéréshez. Mindenki életében, amíg a Szentléleket végérvényesen vissza nem utasítja, mindenki életében van remény, hogy elfogadja Jézust, és ez a hatalmas változás bekövetkezzen benne. De nézzük meg ezt a verset, amit az előbb olvastunk, az Apostolok cselekedete 9. fejezet 6. versét. Nézzük meg még tovább is, mert a Biblia versnek csak az első részét olvastuk. Ugye így hangzott a Biblia vers első része, Pál kérdése, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ezek után a következőt olvassuk, az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Milyen érdekes a párbeszédnek ez a részlete is. És ebben is egy óriási törvényszerűséget látunk. Ha valakiben fölfakad ez a kérdés a szívéből, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Én téged szeretnélek követni. Én a te utaidon akarok járni. Ha valakiből ez a kérdés fölfakad, az Isten nem hagyja válasz nélkül ezt a kérdést. Valamilyen módon biztos, hogy egyértelmű választ ad rá. Egyértelmű választ, és tőle jövő vezetést. Itt mit mond Pálnak? Pálnak azt mondja, hogy menj el, kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A 26. fejezet tartalmazza, amiről most szeretnék még néhány szót szólni, mert a 9. fejezetben a párbeszédből ennyi van lejegyezve. De ennek a párbeszédnek van még egy részlete, amit szeretnék felolvasni a 26. fejezetből, Apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben. Apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig. Nézzük meg, hogy még milyen párbeszéd részletet látunk itt, milyen kijelentést hallott még itt Pál a damaszkuszi úton. Azt olvassuk. De kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Úgy gondolom, hogy ennek a párbeszédnek talán ez az egyik legmeghökkentőbb részlete. Ha arra gondolunk, hogy Pál idáig mit csinált, üldözte a keresztényeket, minden módon, felettébb dühösködve. Most Jézus megszólítja őt itt a damaszkuszi úton, ő benne megtörténik ez a fordulat, elfogadja Jézust, és mit gondolunk, hogy ezek után mi következne? Ezek után mire számít Pál apostol, vagy mire számít Saul? Hogy mi fog bekövetkezni?
ott megvakultan, ugye később látjuk, hogy megvakul ettől a fénytől, ott megvakultan, ott fekszik a porban, a Damaszkusz felé vezető úton, és mit gondolunk, hogy mire gondolhatod, hogy mi fog majd ezek után bekövetkezni? Nem joggal gondolhatta és várta volna azt, hogy az Isten az ő haragjában lesújt rá, hogy Jézus mindaz számon kéri rajta, amit idáig cselekedett? Hát nem ez lenne a logikus? Idáig üldöztet, hát akkor legalább egy jó alapos számon kérés, és valamilyen retorzió. Hát ugye mi emberek így gondolkodunk. És ezzel szemben nemhogy Jézus felelősségre vonná, vagy valamilyen ítéletben, büntető ítéletben részesítené azért, amit idáig cselekedett, pedig nem közönséges dolgokat cselekedett Pál apostol, mint ahogy olvastuk, hanem magához emeli őt, sőt, megbízza azzal, hogy embereknek bizonyságot tegyen ő róla. Tehát, mint egy munkatársává fogadja azonnal Sault. Nem megdöbbentő részlet. Nem mondja azt neki, hogy jó, na most egyelőre könyörülök rajtad, nem sújtok le rád, aztán majd meglátjuk, hogy az életed hogy fog alakulni, és utána majd esetleg valamilyen szolgálattal is megbízlak. Hanem mindjárt a megtérése után megbízza ezzel a szolgálattal. Igen, megbízza azzal, hogy bizonyság legyél, elmondjad mindazt, amit láttál, amit hallottál tőlem, sőt, kilátásba helyezi, hogy meg fog neki jelenni, és sok kijelentést fog neki adni, és neki ezt továbbítani kell majd az emberek felé, a pogányok felé, mindenki felé. Micsoda hatalmas kegyelem, micsoda végtelen szeretet ez Jézustól. És ki kell, hogy mondjuk, hogy minden egyes Istenhez fordult embert az Isten így fogad. Mindenkit, akiben ez a fordulat megtörténik, így fogad Jézus. Nem helyezi vissza egy, nem is tudom milyen alacsonyan levő kategóriába, és aztán majd az ember lassan-lassan fölküzdheti magát, hanem egyből fiává fogadja azt, aki őt elfogadja, és egyből megbízza feladattal, hogy bizonyságot tegyen arról, amit ő átélt, amit megtapasztalt. És amikor ez bekövetkezik Pálban, amikor valóban mindezt megérti, akkor azt olvassuk, most a Galata levélhez lapozzunk, az első fejezet 15-16. Verséhez, a Galata levél első fejezet 15-16. Verséhez. Nézzük meg, hogy Pál apostol mindenre hogy reagál. Azt olvassuk a 15-16. Versben. De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy nem tanácskozott testtel és vérrel? Azt jelenti, hogy nem tette emberi véleménytől függővé az ő döntését. Megszólította őt Jézus, elfogadta Jézust, megtörtént benne ez a nagy fordulat, és a megtérésnek ez is egy csalhatatlan bizonyítéka, hogy nem teszem függővé a Krisztus követést az én barátaimtól, az én rokonaimtól, az én munkatársaimtól, akik esetleg vissza akarnának húzni engem, hanem ha elfogadtam Jézust, akkor nem tanácskozom testtel és vérrel, hanem követem azt a valakit, aki a végtelen irgalmában hozzám lehajolt, felemelt engem, és az ő munkatársának fogadott, hogy hirdessem őt minden emberek előtt, az ő végtelen szeretetét és megmentő jóságát. Igen, ez az igazi megtérés, Pál apostol sem tanácskozott testtel és vérrel. És nézzük tovább a történetet, lapozzunk vissza a 9. fejezethez, és ott olvassuk a 7-től a 9-ig terjedő verseket, így olvasom. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanaz szót, de senkit sem látva. Ugye ebből kiderül, hogy csak Pál apostol hallotta ezt a Jézusi hangot, tehát a párbeszéd közte és Jézus között zajlott le. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta a szemeit, senkit sem látott.
azért kézenfogva vezették be őt Damaszkuszba. Milyen más volt ez a damaszkuszi bemenetel, mint ahogy Pál gondolta. Rohant magabiztosan, erősen, hogy fogva vigye a keresztényeket majd Jeruzsálembe, és ehelyett, hogy megy Damaszkuszba, emberektől vezetetve megvakultam, de sokkal nagyobb lelki békével, mint aki idáig volt. Sokkal nagyobb békéje volt, így vakon, megvakultan, másra támaszkodva és hagyatkozva, mint az út első szakaszában, amikor felettébb dühösködött a keresztények ellen. Igen, bevezetik őt Damaszkuszba, és azt olvassuk, 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. 3 napot tölt el így Pál. Nem eszik, nem iszik. A 11. versben azt látjuk, hogy az egyenes utcába ment egy Júdás nevű embernél kapott szállást, majd később olvassuk a történetnek ezt a részletét. És azt olvassuk, hogy ő 3 napig ott volt egyedül. Miért volt fontos ez a 3 nap? Miért volt fontos? Ez alatt a 3 nap alatt valóban volt, mint elgondolkodnia. Imádkozott, böjtölt, az Istent kereste. Mennyi minden gondolat volt a fejében, a szívében, amit le kellett rendeznie az Istennel, a Szentlélek által. A keresztényeket nem hívhatta segítségül, a keresztények féltek tőle. Gondoljunk bele abba, hogy jött Pál, aki majd őket esetleg megkötözi és elviszi Jeruzsálembe, féltek Páltól. A farizeusokhoz, a zsidókhoz nem fordulhatott. Pál apostol itt a magányában 3 napon keresztül vakon, megvakulva, étlen szomjan, böjtölve, imádkozva az Isten közelébe teljes mértékig eljutott, és valóban tisztázódott benne minden, és felkészült mindarra, ami ezek után következni fog az ő életében. És utána a 10-től a 16-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. A 10-től a 16-ig terjedő versekben így olvassuk. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az úr látásban, Ananiás. Az úr pedig mondta, imhol vagyok, uram. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert nézzük meg, hogy a Szentlélek kiáradásának az időszakában az Úr mindenkit, aki elfogadta őt, a prófétai adományban részesített. Itt is, ezt az Ananiást is. Látomást kapott az Úrtól, Jézus megszólította őt, közvetlen feladattal bízta meg. És nézzük meg, megszólítja Ananiást, azt pedig mondta, imhol vagyok, uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert ímé imádkozik. Az Úr meginti, azaz figyelmezteti, inkább ezt mondanám, felszólítja Ananiást, menjen el Saulhoz, mert ő imádkozik. És közben a 12. versben azt olvassuk, hogy míg az Úr ezt a látomást adja Ananiásnak, addig közben Sault is újból megszólítja a látásban, és látott Saulus látásban egy Ananiás nevű férfiút bemenni hozzá, és kezét reáveti, hogy lásson. Tehát az Úr megelősíti Saulnak is, hogy majd Ananiás fog hozzájönni, akit ő küld, hogy egyértelműen felismerje majd azt a valakit, de közben Ananiást is megszólítja, hogy menjen el hozzá egyenes utcába, mert ímé imádkozik. És utána így olvassuk a 13-tól terjedő versekben, felelt pedig Ananiás. Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illetté a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mennyire különös ez a párbeszéd. Szinte Ananiás elkezd érvelni Jézussal szemben, hogy hát, uram, hát ehhez az emberhez küldesz. Hát ez azért jött, hogy bennünket fogva vigyen. És nézzük, utána ezt mondja neki az Úr, mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Igen, azt mondja, hogy eredj el, mert ő nékem választott edényem. Én őt megbíztam szolgálattal. Ő már nem engem üldözőként ért ide,
hanem az én követemként érkezett Damaszkuszba. Menj el nyugodtan hozzá, mert ő nekem választott edényem. És majd hirdetni fogja a rólam szóló evangéliumot pogányok, királyok, Izrael fiai előtt mindenhol hatalmasan és nagy erővel. És ezek után a 17 és 18. versben a következőt olvassuk. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit Reá vetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedik. Ebben a 17. versben annyira szép ez a néhány szó, két szó összesen, ahogy Ananiás megszólítja Pált. Nézzük meg, milyen bizalmat fejez ki ez Jézus iránt is, de Pál iránt is. Azt mondja neki, Saul atyám fia. Saul atyám fia, igen, testvérének tartja, megtért, megváltozott. A múltról nincs említés. Ez az ember megváltozott. Ő az én atyám fia. Elfogadta Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy Saul atyám fia, az Úr küldött engem. És bizonyságot tesz arról, hogy igen, Jézus neki is megjelent. Tudja, mi történt a damaszkuszi úton. És ő az a küldött, akit Jézus azért küldött, hogy Pálnak tanácsot és vezetést adjon emberi eszköz által is. És azt olvassuk, hogy amikor mindez megtörtént, akkor mint egy pikkelyek estek le a szemeiről, és meg visszanyerte a látását, tehát a vaksága megszűnik. És a következőt olvassuk, azt olvastuk itt a 18. vers végén, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. Szeretnék megint itt megállni, és a 22. fejezethez lapozni, Apostolok cselekedete 22. fejezetéhez, Apostolok cselekedete 22. fejezetének a 16. versét olvassuk el. A 22. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. Tehát Ananiással való párbeszédre így emlékszik vissza meg az eseményekre a 22. fejezetben Pál. Ezt mondja neki Ananiás, most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. A 9. fejezetben az előbb csak tömören azt olvastuk, hogy felkelt és megkeresztelkedett. Itt ebben a versben részletesebben látjuk, amit Ananiás mondott neki, azt olvastuk, most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben a versben mit látunk, ez egy sürgetés vajon? Ez egy sürgetés a keresztségre? Semmiképpen nem. De egy ösztönző bátorítás. Tehát a múlt alkalommal a keresztségről is szó esett az Apostolok cselekedete 8. fejezetének, a 2. részének az áttekintésénél, a Fülep és a Szerecsen komornyik történeténél. És valóban láthattuk azt, hogy mi is az, hogy keresztség. A keresztség nem más, a bibliai keresztség, a bibliai alámerítéses felnőtt keresztség, amit a Biblia keresztségnek nevez, az nem más, mint a megtérésnek a megpecsételése. Annak a fordulatnak, ami Pál apostol életében végbe ment. Ennek a fordulatnak a megpecsételése. És Pál apostolt Ananiás nem sürgette erre, hanem pontosan tudta, hogy ez a fordulat végbe ment benne, ő elfogadta Krisztust, ő ismeri Krisztusnak a törvényét, ismeri Isten igazságát, mert a Biblia ismerője volt, írástudó volt, ismerte az igét, és bátorította arra, hogy ne késedelmez. Végbe ment a lelkedben ez a fordulat, kösz szövetséget Jézussal, akit idáig kergettél, most kösz szövetséget vele. És mit mond? Mosd le rólad a te bűneidet. Ezzel ugye a keresztség jelképes cselekedete ezt fejezi ki. Az alámerítés a bűnnek való meghalást szimbolizálja, és a vízből való felemelkedés pedig az új életre való feltámadást jelenti.
a bűnöknek meghalni, lemosni a bűnöket. Hatalmas ajándék és kiváltság egy ember életében. Minden bűnét, az élete addigi összes bűnét eltemethet-e a hullámsírba, és feltámadhat egy új életre, megpecsételheti ezt a fordulatot a keresztség által, a vele való, Jézussal való szövetségkötés által. És mit olvastunk még itt ebben a versben? Keresztelkedj meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Igen, ettől kezdve nem mint üldözője, hanem mint segítő társad lesz melletted. Nem mint üldözője leszel, hanem társa vagy Jézusnak, és ő neked szintén szövetségesi társad, és segítségül hívhatod az életed minden helyzetében, mert őt választottad, elfogadtad. Igen, a keresztség, a szövetségkötés, ennek a kifejezése, segítségül hívni az Úr nevét, segítségül vele járni ebben az életben, a bűneket lemosva, az egész élet bűnadóságát eltemetve. És nézzük meg, ezek után lapozzunk vissza Apostolok cselekedete 9. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Pál mit tesz azonnal a keresztsége után. Mi volt az első, amit elkezdett a 19. verstől, így olvassuk, a 19-től a 22-ig. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Mit tesz azonnal? Azonnal elkezd prédikálni Jézusról. Azonnal elkezdi azt hirdetni, amit ő megismert, amire eljutott. Azonnal elkezdte prédikálni Krisztust, hogy ő az Isten fia. Utána így olvasom. Álmélkodtak pedig mindnyájan, akik hallották és mondták, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Azonnal elkezdte nagy erővel prédikálni Krisztust. Mit prédikált Jézusról? Hogy azok az ószövetségi proféciák, amelyek az eljövendő messiásról írattak meg, beteljesedtek Jézus életében. És ő volt az igazi messiás. Zavarba hozta azokat, akik megpróbáltak ez ellen, a tanítás ellen érvelni, mert nem tudtak. Mert bizonyította nekik az igéből, hogy Jézus volt a megígért messiás. Ebben is, ebben a mozzanatban is, a megtérés egyik eredményét és gyümölcsét láthatjuk. Az az ember, aki igazából megtért, az az ember nem tudja elrejteni a szívében azt a kincset, amit ő megismert. Az az ember nem tudja magában tartani az örömüzenetet, hogy van megoldás a bűn problémájára, Jézus Krisztus az, és Jézus Krisztus szövetséget akar velünk kötni, és az ő útjain, az ige útján, az ő törvényeiben akar bennünket vezetni. Az az ember nem tudja ezt eltitkolni. Az az ember mindenkinek el fogja mondani az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt. És Pál is ugyanezt teszi a megtérése után azonnal. Utána a 23. versben azt olvassuk, a 9. fejezet 23. versében, hogy több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. Itt ebben a leírásban, tehát ez a szó, hogy több nap elteltével, ez a pontos fordítás szerint úgy van, hogy és miután sok nap eltelt. Tehát itt egy hosszabb időről van szó, és a Galata levél első fejezetének a 17. versében, mint ahogy arra már utaltam az előadás elején, hogy a Galata levélben is látunk az ő élet történetéből néhány részletet és mozzanatot. A Galata levélben részletezi az életének ezt a szakaszát, és a 17. versben azt mondja a Galata 1.17-ben, hogy miután ez a fordulat ugye bekövetkezett, nem tanácskozott testtel és vérrel, nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 évet töltött Pál Arábiába, tehát miután elkezdte hirdetni az evangéliumot Damaszkuszban, utána elment Arábiába, ott töltött 3 esztendőt, és utána visszajött ismét Damaszkuszba. És utána így olvassuk,
A 23. verstől. Több nap elteltével azonban, tehát a sok nap elteltével, miután ő elment Arábiába, 3 évet ott töltött, visszajött újra Damaszkuszba. Utána azt olvassuk, hogy több nap elteltével, tehát sok nap után, miután sok nap eltelt, a zsidók tanácsolják.

Bement, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle. Nem hívén, hogy ő tanítvány. És utána így olvasom, Barnabás azonban maga mellé vette őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében, és ki és bejáratos volt közöttük Jeruzsálemben. Igen, elment ide az apostolokhoz. Először féltek tőle a tanítványok, de Barnabás bízott benne, elmesélte a többieknek Pálnak a tapasztalatát, és a bizalom felébredt ezek után Pál iránt, Saul iránt. És utána így olvassuk a 29-től 30-ig terjedő versekben. És nagy bátorsággal tanított az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek vala őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tarsusba. Jeruzsálemben töltött néhány napot, 15 napot, és ezek után el kellett neki mennie, miért? Mert meg akarták őt ölni. Szeretnék visszautalni a damaszkuszi útnak egy mozzanatára, pontosabban arra, amikor az Úr megszólította Ananiást, és megnyugtatta afelől, hogy Pál már nem az az üldöző Pál, hanem egy megtért ember, és azt mondta az Úr Ananiásnak, mert én megmutatom néki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Ez nem egy Jézustól való különleges büntetés volt Pál életében azért, mert ő korábban üldözte őt, nem. Hanem látta pontosan azt az Úr előre, hogy akik őt követik buzgalommal és szeretettel, azokra üldözés vár. És megmutatta Pálnak előre, hogy igen, megbocsátott neki, azonnal fiává fogadta, munkatársának fogadja, elküldi őt mindenhova, hogy prédikáljon az ő nevében, de ez az út szenvedésekkel teli út lesz. És Pál apostol nem zúgolodik, örömmel vállal minden szenvedést Jézusért. Csak ebben a rövid néhány versben, amit olvastunk, üldözték, elmenekült, visszajött, meg akarták ölni, kőfalon lebocsátották, elmegy Jeruzsálembe, újra meg akarják ölni. Ez pedig még csak a munkásságának a kezdeti időszaka. De az a Pál, aki korábban azzal a hihetetlen buzgalommal üldözte a keresztényeket, utána ugyanilyen, sőt, ez túlszárnyaló buzgalommal hirdette Jézus Krisztust, mint a megígért messiást. És miből táplálkozott ez a buzgalma? Ez a buzgalma a Krisztus iránti szeretetéből táplálkozott. Azt mondja a korintusiaknak, hogy a Krisztus szerelme szorongat bennünket. A Krisztus szerelme. Mert megértette, hogy Jézusnak azért kellett meghalni, mert mindannyian a halál állapotában voltunk, és ő érte is meghalt Krisztus, és ez arra készteti őt, hogy ettől kezdve az életét ne önmagának élje, hanem azért a valakiért éljen, aki meghalt érte, de feltámasztatott. És ettől kezdve, a megtérése pillanatától kezdve Pál apostol, a békesség követelett, az evangélium hirdetésének a hatalmas eszköze lett. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy mint követeket küld el bennünket Isten, hogy béküljetek meg vele. Igen, a megbékélésnek ezt a szolgálatát végezte Pál egész életén keresztül. Hatalmas erővel hirdette az evangéliumot. És valóban sokat kellett neki mindezért szenvedni. De Pál apostol élettörténetét, ha végignézzük, azt látjuk, hogy ezt nem szomorúan, kénytelenül viselte el, hanem valóban a Krisztus iránti mérhetetlen szeretettől áthatva, örömmel viselte mindazt, amit Krisztus nevéért neki el kellett szenvedni. Ennyit ír a Biblia az ő megtéréséről. Majd amikor elérkezünk a 22. meg a 26. fejezetekhez, akkor még vissza fogunk térni egy-egy vonatkozására az ő megtérésének. De itt a 9. fejezetben, ebben a 30 versben láttuk azt a történetet, ami a nagy pálfordulást írja le. Ezt jelenti az igazi megtérés, ami Pál apostol életében is megtörtént.

Szólnék mindenek előtt arról, hogy talán a legtöbben tudnak arról, holnapi naptól kezdődően háromnapos országos prédikátor értekezlet lesz, és talán a témájáról is tudunk. Arról lesz szó, hogy milyen jó irányú változásokra, reformokra van szükség a prédikátori munkában és a gyülekezetekben. És mivel az előző negyedévi szombatiskolában arról tanultunk, hogy a Jóisten milyen tanácsokat adott az új szövetségi egyház, és különösképpen a végidőben élő hívő egyház munkájára, életére vonatkozóan, a gyülekezetek is felszólítást kaptak, hogy küldjenek be javaslatokat, észrevételeket. És igazán öröm volt látni ezeket az észrevételeket és javaslatokat, sokan sok jó dolgot írtak. És megfigyeltem, hogy különösen egy dolog ismétlődött nagyon sokszor a gyülekezetektől beküldött javaslatokban, és ez a kérés az így hangzott: szeretnénk kiképzést kapni, szeretnénk tanácsokat, segítséget kapni ahhoz, hogy hogyan adjuk tovább az evangélium örömhírét. Mert tanácstalannak érezzük magunkat ebben, és érezzük, hogy segítségre, valamiféle tanításra lenne szükségünk, hogy ezt hogyan tegyük. Igazán öröm, hogy sokan érzik ezt a szükségletet, mert valóban nyomasztóan nehezedhet ránk, hogy az idők jelei félreérthetetlenül mutatják, hogy a mi világunk mindig jobban bonyolódik bele egy olyan állapotba, amiről a Biblia azt mondja, hogy végül teljesen kilátástalan és kiúttalan lesz, és csak Jézus Krisztusnak a megjelenése, a szabadító eljövetele menthet meg ebből. Érzékelhető az emberek aggodalma, tanástalansága is, szorongása is, remény és kétség között való vergődés. És mégis olyan távol vannak tömegek Istentől, az igazi evangéliumi gondolatoktól, hogy mi ott állunk tanástalanul, és azt mondjuk, hogy hogyan adjuk tovább az evangélium örömhírét. Tudjuk, hogy embereknek erre volna szükségük, de ezt az óriási távolságot, amely az embereknek a gondolkodásmódja, az életvitele között van, és a Szentírásban foglalt evangélium között, vajon hogy lehetne áthidalni? Vajon hogyan lehetne a legalkalmasabb, megfelelőbb módon átadni az evangélium örömhírét? Ezért ma délelőtt ilyen témáról szeretnék szólni, de mindenek előtt kérném a gyülekezetet, mindazokat, akik igazán átérzik, hogy erre milyen szükség van, hogy emlékezzünk meg imádságainkban erről a háromnapos értekezletről, hogy ez ne emberi tanácskozás legyen, és ne emberi elhatározások szülessenek, hanem valahol égi hatalom munkálkodjék közöttünk, és valami mennyei tanácsból származó és mennyei erővel támogatott megújulás érinthesse mind a prédikátorikat, mind pedig a gyülekezeteket. Hogy mekkora szükség van rá, azt hiszem, mindannyian érzékeljük. Amikor erről a témáról beszélünk, hogy a személyes bizonyságtevésben, vagy az evangélium örömhírének az átadásában hogyan próbáljunk emberekhez hidat építeni, vagy embereket megközelíteni, a legjobb példa és a legjobb útmutatás számunkra egy evangéliumi történet. Többen talán sejtik is, hogy mire gondolok, Jézus Krisztusnak a samáriai asszonnyal való beszélgetésére. Sokszor olvastam már ezt a történetet a Bibliában, igehirdetést is tartottam róla, de ennek a gazdagsága szinte kimeríthetetlen, és én úgy gondolom, hogy a leglényegesebb és a legértékesebb útmutatást ebből a történetből nyerhetjük. Lapozzuk föl a Szentírásban János evangélium a 4. fejezetét, és olvassuk szakaszonként ezt a történetet, és figyeljük meg, hogy milyen útmutatást és tanácsokat közvetít nékünk. János evangélium a 4. fejezetéből olvassuk az ígét. Így olvasom az 5. verstől a 9. versig. Ment azért Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz.
mintegy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Néhány szóval jellemezhetjük a körülményeket, de azt írja a Szentírás, hogy mintegy 6 óra volt, ez, mivel ők reggel 6 órától számították a zsidók a napnak az óráit, ez déli 12 órát jelent. Jézus Galileából ment le Júdeába. Általában a zsidó emberek, ha mentek Galileából Júdeába, akkor egy jó nagyot kerültek, átmentek a Jordán túlsó partjára, hogy ne kelljen átmenni Samárián, mert annyira megvetették és nem szívelték egymást a zsidók és a samáriaiak. Jézus azonban nem kerültek ki Samáriát, hanem a rövidebb utat választotta, átment Samárián, és déli 12 órakor ő leült ennél a híres régi kútforrásnál, amit még az ősatya Jákob ásatott valamikor is, amelynek híres jó vize volt, tanítványai pedig eközben elmentek valami élelmiszert vásárolni a környéken. Bár nem érintkeztek egymással abszolút a zsidók és a samáriak, de ez egy jellegzetes rabbinikus rendelkezés volt, hogy azért szükség esetén kereskedni a samáriaiakkal is lehet. Ennek megfelelően elmentek, hogy valami élelmiszert vegyenek, mivel elfogyott az élelmük. És Jézus ott leült a kútnál, és jött egy asszony. Jézus kétségtelenül szomjas is volt, hiszen ugyanolyan ember fiává lett, mint mi. Így olvastuk, hogy azon mód az utazástól elfáradva ült le a kútnál, de hiába volt az üdítő forrás mellett, nem volt eszköze, hogy a kút vizéből merítsen. Tehát bizonyára szomjas is volt, de a döntő célja biztosan nem ez volt. Jézus mindig készen létben volt annak, hogy arra, hogy embereknek szolgáljon, és ő kivétel nélkül minden egyes emberben olyan embert látott, aki után az Isten sóvárog, hogy bárcsak az örökkévaló evangéliumot közvetíthetné néki. És most ezen a csendes, nyugodt helyen, amikor jött ez az asszony, Jézusnak most is ez volt a fő vágya és a legfőbb gondja, hogy hogyan közvetíthetné ennek az asszonynak az evangélium örömhírét. Azt mondhatjuk, hogy a távolság igencsak nagy volt, és körülbelül olyan, mint amilyennel mi az életben nagyon sokszor találkozunk. Ugye a samáriaiak egy keverék nép voltak, amikor az asszírok fogságba vitték az északi 10 törzset, deportálták a lakosságot, akkor a helyükre betelepítettek idegen népeket, de hagytak ott azért egy csekély őslakosságot, és az ókori gondolkozás szerint, hogy minden földnek, minden városnak van istene, megparancsolták az ott hagyott néhány papnak, hogy tanítsák a betelepítetteket, hogy hogy kell ennek a földnek az istenét tisztelni, hogy meg ne haragudjék rájuk, és meg ne szűnjen a földnek a termékenysége. Így hát létrejött egy olyan nép, akik megtartottak a pogány vallásukból sok mindent, például a bálványok tiszteletét is, de ugyanakkor megtanulták a zsidók vallásának egy jó részét, még Mózes 5 könyvét is elfogadták ihletett írásnak, azt is ismerték, és így jött létre a samaritánusok sajátos keverék népe és keverék vallása. Ráadásul ellenséges érzületek is elválasztották a zsidókat és a samaritánusokat egymástól. Nem sokkal később János evangélium a 8. fejezetében olvastuk, hogy amikor Jézusnak valami sértőt akartak mondani a vele szemben álló ellenfelek, akkor azt mondták neki, nem megmondtuk, hogy samaritánus vagy, és ördög vagy, van benned. Tehát a samaritánus körülbelül annyit jelentett, hogy ördög van benned. Tehát így kölcsönösen így viszonyult egymáshoz a két nép. Azon kívül az sem volt szokás, hogy asszonnyal egy férfi nyilvánosan beszélgessen. Később olvastuk a 27. versben, hogy a tanítványok is csodálkoztak, mikor visszajöttek, és látták, hogy Jézus egy asszonnyal beszél. Tehát áthidalhatatlannak tűnt a távolság. Hogyan tudná Jézus ennek az asszonynak az evangélium örömhírét közvetíteni? És Jézus egy rendkívül egyszerű módot választott, feltehetően

fáradtság. Mindenki úgy érzi, hogy a maga terheit is alig tudja cipelni, alig-alig tud megbirkózni azzal a feladattal, hogy napról napra önmagáról és a családjáról gondot viseljen, és valljuk meg, érdektelenné és közömbössé válunk nagyon könnyen más emberek iránt. Leszokunk arról, hogy bármiféle szívélyes, közvetlen kapcsolatot létesítsünk emberekkel. Szinte ösztönösen el is zárkózunk ettől, mert tudjuk, hogy úgyse tudunk fenntartani emberi kapcsolatokat, úgyse vagyunk alkalmasak rá, és tulajdonképpen elapadnak, elszáradnak az emberi kapcsolataink. Valljuk meg őszintén, nem így van? Nézzünk egy kicsit körül, mindenki ott, ahol lakik. Mennyi szíves emberi kapcsolata van, akárcsak a közvetlen szomszédságával, aki munkahelyen dolgozik. Ugye, ami nagyon fontos közölni, azt közöljük egymással. Még az még kitelik belőlünk, hogy egy barátságos bólintás, vagy egy köszönés, néha egy olyan, hogy vagy, de már nem nagyon figyelünk arra, hogy mit mond. Mert úgy érezzük, hogy úgyse tudjuk a szívünkre venni a baját, nekünk úgyis elég a magunk baja, mi már úgyse vagyunk erre képesek. Ez egy kórtünet ma. De jegyezzük meg jól, hogy ennélkül, hogy mi az embereket szeretnénk, hogy az emberek érdekelnének, hogy az emberekkel együtt éreznénk, hogy minden pillanatban készek lennénk, és minden pillanatban vágyakoznánk arra, hogy bármely emberrel először is szíves kapcsolatba lépjünk, egyszerűen szeretetet közvetíthessünk, egyszerűen emberi érdeklődést, jó indulatot közvetíthessünk. Ennélkül az evangelizáció útjai, az evangélium továbbadásának az útjai nem csak beszűkülnek, de egyenesen eltömődnek. Gondolom, arról a tévedésről senkit sem kell meggyőzni, hogy előadásokkal nem lehet a világot evangelizálni. Ez bizonyos embereket elér, de bizonyos mértékig ér el. Soha nem helyettesíthető az, hogy minden élő, hívő, szerető keresztény továbbadja azt a világosságot, amivel rendelkezik. De ha mi ránk ül ugyanaz a fáradtság, ugyanaz a tompaság, ugyanaz az elzárkózás, amely, ugye itt szokták mondani modern szóval elidegenedés, ugye hallottuk ezt a szót. Az emberektől való elidegenedés minket ugyanúgy hatalmába vesz, mint körülöttünk a tömegeket, akkor az evangelizáció útjai azok eltömődnek, és lehetetlenné válik. Én nagyon jól emlékszem, sok évvel ezelőtt egyszer Gyulán volt egy beszélgetés a gyülekezetünkben, mert éppen evangelizációs előadás sorozat kezdődött. Ott akkor szinte mindenki fólia kertészettel foglalkozott, ami tudva levően egy olyan munka, ami rengeteg időt, energiát kíván, és valaki még fejleszteni akarja a gazdaságát, akkor éjjel-nappal dolgozik. És fölállt ott egy gyülekezeti tag, és azt mondta, hogy hát azért vonakodva beszélünk egy új előadássorozatról, mert mindnyájunkban az az érzés van, hogy kit fogunk meghívni. És azt mondja, miért van bennünk ez az érzés, mert évről évre kötelességszerűen indítunk egy előadássorozatot, mert hát ugye azért ez a feladatunk. És akkor mindig jön a nyomasztó érzés, hogy kit fogunk meghívni, mert mindig ugyanazokat a szomszédjainkat próbáljuk, csak a közvetlen szomszédjainkat megagitálni, hogy jöjjenek el, mert mégiscsak borzasztó, hogy tartsunk egy előadássorozatot, és nem hívunk vendéget. Szóval nincsenek kapcsolataink az emberekkel, nincs több. Csak annyi dolgozunk, hogy csak pont azokkal van kapcsolatunk, akikkel valahogy a munka egy rövid időre összehoz. De nem jellemző ez másutt is. Kedves gyülekezet, szeretném mondani, hogy evangelizálni mesterkélten, erőltetetten nem lehet, nem szabad. Nem lehet így, hogy egy emberrel találkozom, és azt mondom, vallásos ön? Érdekli a Biblia? Ez egy olyan, mintha valaki, ahogy szoktuk mondani, bemenne a porcelánboltba, mint a kis elefánt, ugye? Tehát így nem lehet. Nem lehet embereket megközelíteni. Emberekkel kell, hogy sok-sok ember, annyi emberrel, ahány emberrel találkozunk, minden emberrel szíves, barátságos, közvetlen, természetes kapcsolatunk legyen. Kedves gyülekezet, ne engedjünk az elidegenedés kísértésének, ne engedjünk a nyomasztó fáradtság érzésének. Ezen természetesen csak azt tud segíteni, és erről majd a továbbiakban mindjárt szó lesz, hogyha mi állandóan friss életet, testi és lelki erőt nyerünk a Jóistentől. Ha ezt mi magunk nem merítjük, akkor nem tudunk megszabadulni. A fáradtság, a fásultság, a kedvetlenség, az erőtlenség nyomasztó érzésétől. És akkor egyszerűen nem merünk emberekkel barátkozni.

0: találkozni, vagy emberekkel kapcsolódni, és nem is érdekelnek igazán. Akkor bezárkózunk magunkba, és élünk önmagunkban. Tehát, ahogyan Jézus ott ült ennél a kútnál, és azon mód az utazástól elfáradva, ő is belesüppethetett volna a maga fáradtságába, a maga gondolataiba, és ő is gondolhatta volna, hát pont ez az egy ember, hát most én mással vagyok elfoglalva. De Jézus mindig kész volt. Minden emberre vágyakozva tekintett. És annyi szeretet és annyi együttérzés volt benne az emberek iránt, hogy mindig megvolt az a találékonysága, hogy egy emberrel hogyan építsen természetes, szíves és barátságos kapcsolatot. Most is Jézus tudta, nem mondhatnánk azt is, hogy hát miért nem odament és segített neki felhúzni a vizet. Az sértő lett volna, vagy illetlen lett volna, vagy az visszautasította volna az asszony büszkén egy pillanat alatt. De Jézus megtalálta ezt a módot, szívességet kért. És az asszony, így olvassuk, ezt válaszolta rá, így olvasom a 9. versben, mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Hozzáteszi magyarázatul, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Tehát az asszony egyszerűen meglepődött és kíváncsi volt, hogy milyennek az indítéka, hogyan kérhetsz tőlem. És a 10. versben így olvassuk, felelt Jézus is mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mit is mondott Jézus az első megszólalásában? Jézus egy egyszerű, de azért mégis finoman jelképes beszédet használt, és kedvesen, ennyit mondott az asszonynak, kedvesen is jelentőségteljesen, ha te tudnád, hogy ki az, aki kér, és ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Ugye az asszony annyit rögtön megérezhetett, hogy itt Isten ajándéka, és hogy vajon kivel áll ő szemben annak a személye, ki is lehet ez a valaki, azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, aki kér, és hogyha ismernéd az Isten ajándékát, adna néked élő vizet. És mielőtt tovább mennénk, itt szeretnék egy pillanatra megállni. Kedves gyülekezet, az embereknek tényleg arra van szükségük, hogy tudják, hogy ki az az Isten, aki hívja őket, aki kéri őket. A legnagyobb baj az emberek között az Isten képpel van. Olyan torz Isten képek, Isten felfogások élnek az emberek között, hogy az döbbenetes. A másik pedig, hogy az embereknek tudniuk kell azt, hogy az Isten ajándékot akar nékik adni, a legnagyobb ajándékot, ingyen kegyelemből. Az emberek tele vannak a követelő és a büntető Isten képével. Ez az előítélet és ellenérzés van bennük, egy büntető és egy követelő Isten. Ezzel lépten nyomon találkozhatunk, ha odafigyelünk. De megkérdezem, tud valaki arról szólni, hogy kicsoda az Isten, és tudja valaki felkínálni az Isten ajándékát, ha maga nincs állandó, eleven friss kapcsolatban Istennel, és nincs tele a lelke abban, azzal, hogy milyen a mi Istenünk. Jézus egyszer felsuhajtott földi életében, és ezt mondta fájdalmasan, igazságos atyám, e világ nem ismer téged, de én ismerlek téged. Én azt mondtam, minden vágyom, hogy ezt továbbadjam nékik. Tehát ha mi szívünk nincs tele azzal, hogy igazságos atyám, milyen csodálatos Istenünk van. És az emberek nem tudják, kicsoda ez az Isten, ez az élő Isten. Ez az erkölcsi jellemében tökéletes Isten. Akkor nem tud kicsordulni belőlünk, hogy ezt az Isten ismeretet közvetítsük az embereknek. És hogyha az Isten ajándékában mi nem részesedünk nap mint nap, akkor nem tudunk az Isten ajándékáról szólni embereknek. Ez a legnagyobb akadálya az evangelizációnak. A saját személyes hitéletünknek az elszürkülése, az ellangyosodása, az élettelenné válása. Nem szabad tanokkal embereket bombázni. Ha tanokkal próbálunk embereket bombázni, ez nem valódi evangelizáció. Embereknek arra van szükségük, hogy megtudják, hogy ki az az Isten, aki keresi őket, ki az az Isten, aki szól, az az igazságos Isten, akit nem ismernek, és mi az Istennek az ajándéka, amit az embernek adni szeretne. Az asszony, ez a kifejezés ragadta meg, hogy élő víz. És így olvastuk a következő versben, mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is? Tehát nem nagyon értette az asszony, hogy Jézus mit beszél, de azért olyan érdekesnek találta ezt a kifejezést, hogy élő vizet, ha te kérnéd és adna néked élő vizet, hogy valamit kínál Jézus. Kérdezte tőle, hogy hát másról beszélsz, mint erről a vízről, mert ez tényleg élő víz, nagyszerű víz, de hát ebből nem tudsz meríteni, hiszen nincs edényed, azért kértél tőlem. És akkor azt mondja, akkor honnét adnál? Te nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál, annál jobb vizet tudsz adni, mint ez a kút, amelyet ő ásott? Megkérdezem, amikor Jézus ezt a kérdést hallotta, hogy nagyobb vagy a te Jákobnál. Ugye mi azt mondanánk, hogy hogy kínálkozott volna az alkalom, hogy már is megmondja neki, de mennyivel nagyobb. De Jézus nem ragadta meg ezt a lehetőséget. És a Jóistennek annyi bölcsességet kell adnia, annyi szeretetet és tapintatot, amikor valaki emberekkel beszélget. Sokszor mindjárt ott kínálkozik egy lehetőség is. És aki nem támaszkodik a Szentlélek vezetésére, és akiben nincs alázat, és nincsen az a mély szeretet a másik ember iránt, hogy nekem nagyon vigyáznom kell, hogy pontosan úgy tudjam elétárni, hogy ő föl tudja fogni. Akkor mint az éhes fóka lesi, hogy én nekem ott van bennem a mondani való, hogy én mit szeretnék mondani, és a másik valami olyat mond, már is megragadom, és öntöm rá, és mondom, ami nekem tetszik, ami nekem szép, amit én fontosnak tartok. Azt kell mondanom még, ami észrevétlenül a mi önzésünk még ebbe a munkába is belopózhat. Mert én ezt szeretném elmondani, ezt én olyan szépnek tartom, ez önmagában nemes, hogy én szépnek tartom, de most nem csak ezt kell szem előtt tekintenem, hanem annak a másik embernek a lelki világára olyan érzékenynek kell lenne, mi az, amit ő meg tud érteni, mi az, amit fel tud fogni. És ilyenkor például elhangzik egy kérdés. Lehet, hogy így mondjam, az egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy most valamit elmondjunk, ami tudjuk, hogy az igaz és hogy van. És mégis ezt a kérdést el kell engedni most. Most erre nem szabad válaszolni, mert még ő még ezt erre nem felkészült, hogy ezt megérthesse, vagy ezt elmondhassuk néki. Jézus is egyáltalán nem reagált erre, pedig milyen kézenfekvő kérdés volt, nagyobb vagy a te atyánknál, Ábrahámnál, nem mondta meg, hogy ő kicsoda. Még nem jött el ennek az ideje, még nem volt az asszony felkészült erre. Hanem Jézus a következőt mondta. Egy nagyon egyszerű magyarázattal szolgált. Valaki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ugye a fáradtságos munka volt mindig jönni, meríteni, vizet vinni régi időkben, nem is tudjuk milyen kényelem a miénk, hogy csak megnyitunk egy vízcsapot. A vízhordás egy nagyon komoly és fáradtságos napi foglalatosság volt az embereknek, sok-sok év, századon, sőt évezreten át. És Jézus most azt mondta, hogy hát aki ebből a vízből iszik, az mindig újra megszomjazik, mindig újra kell jönnie, merítenie. De az az élő víz, amiről én beszélek, az olyan víz, ha valaki abból iszik, soha többé meg nem szomjúzik, sőt, ő belőle lesz élő kútfő, élő vízforrás. És így olvastuk a 15. versben, az azt, hogy még nyilván most sem értette teljesen tisztán, hogy Jézus miről beszél, de olyan megragadó volt, érezte, hogy ennek valami lelki háttere van, érezte, hogy itt valami nagyon értékes ajándékról van szó, és a vágyakozását így fejezte ki, Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. És itt megint álljunk meg egy pillanatra. Jézus ezzel nem azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az többet nem lesz szomjas, hanem azt akartam mondani, hogy másra nem lesz szomjas. Mert a dolognak pont az a természete, hogy erre a dologra nagyon is szomjas, mindig szomjasabb. Milyen gyönyörű hasonlatok is vannak a Bibliában a lelki szomjúságról. Azt mondja a 42. Zsoltárban, mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten, úgy szomjúhozik az én lelkem hozzád. Másik helyen pedig így mondja, hogy testem és lelkem szomjúhozik az élő Isten után. Mint a kiapadt, kiaszott föld kívánja a vizet, az én lelkem úgy kívánja az Istennek a jelenlétét. Vagy Jézus mondta a boldog mondásokban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És ezzel kapcsolatban szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy nem ott van-e a baj, hogy valahol ez a szomjúhozás elapadt nálunk. Hogy nem kívánjuk mindig ezt az üdítő friss vizet. Nincs mindig az az élményünk, hogy az Isten beszéde és az Isten jelenléte, az élő Istennel való valóságos találkozás az olyan, mint a felüdítő víz, amely teljesen megelégíti a lelket. És ezért mi nem vagyunk élő és buzgó kút forrás. Komolyan el kell gondolkoznunk arról, hogy a mi vízforrásunk az működik-e. Kedves gyülekezet, kérem mindenki nézzen magába, és mindenki gondolkozzon el. Élünk egy adott környezetben, és vajon ebben a környezetben mi úgy hatunk, mint egy buzgó kútfő, amelyből árad a víz, vagyis az Istennél tölnyel tiszta szeretet, részvét, együttérzés, szolgálatkészség, és az üde és természetes bizonyságtevés, ami Istennel szerzett tapasztalatainkról. Tehát mi ilyen vízforrásként vagyunk a környezetünkben, vagy a saját vízforrásunk is elapadt. Mert mi ugyan ittunk ebből a vízből, és még emlékszünk az emlékére, hogy ez a víz jó, de nincs bennünk minden nap ez a szomjúhozás, hogy többet ebből a vízből, és a saját vízforrásunk is elapadt. Szeretném elmondani, hogy az evangelizáció az nem szervezés kérdése, jobb szervezés, és még jobb szervezés kérdése, és még jobban kiterjeszteni munkát. Evangelizációnak az alapja az igazi lelki megújulás. Ha mi magunk szomjúhozzuk az élő isteni jelenlétét, szomjúhozzuk az imádság idejét, szomjúhozzuk az olyan igeolvasást, amely valódi lelki táplálkozás, és újra megmozdul az a vízforrás bennünk, mi magunk újra élő kútfővé leszünk, amely a legtermészetesebb módon mindenkinek szolgál, és mindenkinek ad, és mindenkinek juttat. Kedves gyülekezet, bárcsak rádöbbennénk a lelki szegénységünkre, bárcsak rádöbbennénk arra, hogy nagyon hasonlítunk a kiapadt, kiszáradt vízforráshoz. És hogy tudnánk mi élő vizet kínálni másoknak, amikor mi magunk is inkább csak emlékezünk ennek az élő víznek az ízére. Nem akarom ezt abszolút általánosítani, de mivel az Úr maga is úgy jellemzi a végidő hívő gyülekezetét, hogy lelki szegénység és alaptalan önelégültség, azért azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy ez a hasonlat nem súlyos és nem igazságtalan. Hogy az általánosan jellemző, hogy még a hívő gyülekezetben is kiapadt, kiszáradt kútfővé leszünk, és ezért nem tudunk másoknak szolgálni. Azt mondhatjuk, hogy kimondhatatlan szükségünk van a lelki megújulásra. Dávid valamikor hogy sóhajtott fel a 27. Zsoltár 4. versét idézem. Azt mondta, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Dávid azt mondta, hogy tele vagyok ezzel a szomjúsággal, minden nap ezzel a szomjúsággal, és egyet kérek az Úrtól, nekem ez a legfontosabb. Ha ma végignézzük, hogy mi kerül a mi életünkben az első helyre, hogy nekünk mi a legfontosabb, mi az, amit mi legjobban kívánunk, és hogy bennünk van ez a vágy, hogy semmi jobbat, mint csak azt, hogy ebből az életvizéből ihassak. Vizsgáljuk meg magunkat, és kérjük a Jóistent, hogy a mi beteg lelkünket gyógyítsa meg, és a mi lelki szegénységünket újra gazdagítsa meg, mert nem tudjuk továbbadni azt, amivel mi magunk sem rendelkezünk. És mikor az asszony ennyit mondott, hogy Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide ismét meríteni, ezzel mint egy kinyújtotta a kezét, hogy vágyakozik azok után az ajándékok után, vagy azután az értékes élő víz után, amit Jézus adni akar, akkor Jézus ennyit mondott néki, így olvassuk. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy. Jézus éppen egy pillanatra megérintette az asszony életének a rendezetlenségét. Mintha csak azt mondta volna, hogy igen, az élő vízből készségesen kaphatsz, de emlékeztetni akarlak arra, hogy ha az Istennel kapcsolatba akarsz kerülni, rendezned kell a te életed rendezetlen dolgait. De milyen szívélyesen és milyen természetesen érintette meg az asszonynak ezt a sebes problémáját Jézus. Azt mondta neki, hívd ide a férjedet. Ugye milyen természetes volt, hogy hát akkor mind a ketten, hívjad őt is. Hát akkor vele együtt gyertek az élő vízért. És az asszony azt gondolta, hogy ez egy teljesen problémátlan válasz, amit ő ad, hogy nincs férjem, nincs kit hívnom. És milyen megdöbbent, mikor Jézus ezt is, egy vád, vagy egy szemrehányás, nem csak igen egyszerűen megjegyezte, tulajdonképpen megdicsérte az asszony őszinteségét. Azt mondta, hogy igen, 5 férjed volt, a mostani nem férjed is, és igazán, őszintén, becsületesen válaszoltál. És ő egy árva szót nem szólt többet. Ennyi elég volt. És erre az asszony megilletődve, megdöbbenve és tisztelte, azt mondta, Uram, látom, hogy próféta vagy. Mert azonnal tudta, hogy olyan valakivel találkozott, aki az élete minden titkát ismeri. És mi az, amit mi ebből megtanulhatunk? Mi ne akarjunk embereket megtéríteni úgy, hogy mi alaposan kioktatjuk őket, hogy nekik mit kell elhagyni, és mit kell megváltoztatni, és mit kell rendezni az életükben. Ez a legelemibb lelki kifinomultság és lelki tapintat, amit mindannyiunknak meg kell tanulnunk. Kifejezhetetlen, hogy mennyi hiba és kártétel történt ezen a téren. Én egy nagyon régi kis történetet mondok, elnézést, vannak, akik valószínűleg ismerik, de azért elmondom, mert olyan egyszerű és jó szemléltető történet. A John Hinegarddal kapcsolatos, aki az advent üzenetet Magyarországra hozta, aki ugye az advent üzenetnek az első prédikátora volt Magyarországon, és Kolozsvárot tartott előadássorozatot. Ugye ott kezdte a munkáját, és járt oda egy ilyen kocsmai zenész. Nagyon nyitott szívvel hallgatta az előadásokat. És annyira megérintették, hogy mások is keresztségi tanítást értek, és ő jelentkezett a prédikátornál, hogy ő is keresztségi tanítást kér. És elkezdte ő tanítani a Hinegard testvérünk, és nem szólt neki egy szót se arról, hogy ő kocsmai zenészként keresi a kenyerét. De természetesen akadt a gyülekezetben valaki, aki nem tanulta meg ezt a Jézustól, ahogyan Jézus viselkedett például ezzel az asszonnyal is, és elkezdte neki komolyan magyarázni, hogy ha ő megkeresztelkedik, neki ott kell hagyni a munkahelyét, mert ugye muzsikált, húzta a vonót, és kalappal szedte az asztaloknál a pénzt az italozóktól. Hát, hogy ez nem keresztény munkahely, ez egy ilyen helyen egy keresztény ember nem dolgozhat, és neki meg kell változtatni ezt a foglalkozását. Nagyon megijedt az illető, egész életében ezt csinálta. És hát oda ment a Hinegard testvérünkhez, és azt mondta, hogy igaz, hogyha megkeresztelkedem, nekem ott kell hagyni a muzsikálást a kocsmába. Figyeljük meg a választ. A következőt mondta neki, egész nyugodtan csináld. Nyugodtan csak csináld, mindaddig csináld, amíg tudod csinálni. Ennyi volt a válasza, egy szóval nem több. Aztán egy idő múlva hozzáment az illető, és azt mondta, Hinegard testvér, ott hagyom a kocsmai muzsikálást, mert én ezt nem tudom többet csinálni. Ekkor volt jó. Tehát tanuljuk meg Jézust, hogy ne akarjunk betörni az emberek életét, hogy ne akarjuk mi, ami az emberi rámenőségünkkel megmagyarázni nekik, és felvilágosítani őket, hogy nekik mi mindent kell az életükben rendezni. Nézzük meg, hogy Jézus csak egy pillanatra érintette meg ezt a problémát. Tudta ő, hogy a Szentlélek elvégzi a többit, és csak is a Szentlélek tudja hatékonyan elvégezni a többit. Nem kezdte az asszonynak magyarázni, hogy most hogy kéne megoldanod ezt a dolgot, és mit kéne csinálnod. És mikor az asszony így nem is kívánt erről többet beszélni, hiszen elég kényelmetlen téma volt, lezárta ezzel, hogy Uram, látom, hogy proféta vagy. Akkor még feltett Jézusnak egy kérdést, és azt mondta, ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. No, az asszony feltette most a legkényesebb kérdést, a felekezeti kérdést. Ha te proféta vagy, akkor mondd meg nekem, hogy mi az igazság ebben a felekezeti kérdésben. A zsidók hite helyes, vagy a samaritánusoké? Ugye oda látszott a Garizim hegye, ahol a samaritánusok lerombolt szentélye volt, igaz, hogy a zsidók lerombolták, amivel persze még nagyobb gyűlölködést indítottak el, de azért a romokhoz jártak Isten tiszteletre a samaritánusok, és azt mondta, hogy szerintetek Jeruzsálembe kell imádkozni, szerintünk Garizimbe, melyik a helyes, ha proféta vagy, mondd meg. Jézus milyen röviden válaszolhatott volna, a ti hitetek téves, a miénk a jó. De figyeljük meg azt a mély tapintatot, ahogyan Jézus szólt, ahogyan az igazságot se hallgatta el, és mégis minden előítéletet elhárítva szólt. Azt mondta az asszonynak, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Nem azt mondta, hogy tévelyektek, nem azt mondta, hogy az egész hitetek egy balgaság, semmi, egy mántó szót nem szólt, csak azt mondta, nem ismeritek. Mint benne is volt, nem tehettek róla, nem ismeritek. Nem rossz indulat ez részletekről, de nem ismeritek. És a zsidókról nem azt mondta, hogy miénk az igaz hit, mi képviseljük az igazságot, mi vagyunk az igaz egyház, semmi. Hanem azt mondta, mi ismerjük. Csak annyi, hogy ismerjük. Mintha még azt is mondta volna, hogy ebben semmi érdem nincs. Sőt, igazából a felelősség nagyobb. És utána hozzátette, mert az üdvösség a zsidók közül támadt, ami azt jelentette, a messiás a zsidók közül jön. Lám Jézus úgy előkészítette ennek az asszonynak a lelkét, hogy azért nyugodtan ki tudta mondani, hogy az igazság képviseletével Isten a zsidókat bízta meg. Ő náluk van az igazságnak a képviselete, minden bűnük, minden gyengeségük, minden hibájuk ellenére. Ezt nyugodtan ki tudta mondani. És utána Jézus hozzátette, de az imádás, az igazi Isten imádás nem helynek a kérdése, hanem az igazi imádók lélekben is igazságban kell, hogy imádják az Istent. És az Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Ha megfigyelitek, a mi Bibliánkban kisbetűvel van írva a lélek szó. De sokkal helyesebb lenne nagybetűvel írni. Mert Jézus azt mondta, hogy az igazi imádók a szent lélek által és igazságban imádják az Istent. Éppen amikor legutóbb itt voltam, akkor tartottunk egy ige hirdetést arról, hogy mit jelent a szent lélek által imádkozni. Hadd olvassak most csak egy rövid két mondatot. Ellen White Jézus élete című könyvéből ezt írja. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a lélek munkája, és Isten is megnyilatkozik annak az embernek. Tehát, ha csak szent lélek által lehet Istent igazán imádni. És a sorrend ez, hogy lélekben is igazságban, mert megvan írva, hogy a szent lélek elvezet minden igazságra. Akkor jegyezzük meg, hogy téves az a mi elgondolásunk, hogy mindenek előtt embereket az igazsággal akarunk meggyőzni. Meg akarjuk fordítani a sorrendet. Emberek imádják igazságban Istent, de még a szent lélekről azt se tudják, hogy kicsoda, semmilyen tapasztalatuk nincs bele. Nem egyszerűen a fejeket kell meggyőzni, és a vitatkozó stílusú bizonyságtevés a lehető legkárosabb, a lehető legeredménytelenebb és értelmetlenebb. Az embereknek először a szent lélekkel kell kapcsolatba lépniük, és a szent lélek elvezet minden igazságra. Lélekben is igazság van. Viszont vannak emberek, akiknek van egy bizonyos fokú kapcsolatuk az Istennel, akiknek tényleg tudnak a szent lélekről, és a maguk világossága szerint igazán őszintén követik az Istent. És van élő hitük, de hiányos az ismeretük. És sokszor az ilyen emberek, ami korunk szellemének, vallásos szellemének, a korunk kereszténységének a hatására úgy gondolják, hogy hát ha én szeretem az Istent, és én szolgálom őt, ahogy tudom, akkor azok a bizonyos kérdések nem is lényegesek. Itt viszont itt a jelentőség a Jézus másik szavának, és igazságban. Tehát nekünk a kettőt együtt kell képviselnünk, hogy az igazi imádók szent lélek által, és igazságban imádják az Istent. És erre kell embereket elvezetnünk, és tudnunk kell, hogy a kettő együtt jár, és a kettő nem válhat el egymástól. És minden embernek mind a kettőre szüksége van. Jézusnak ez a beszélgetése, mint tudjuk, hogyan ért véget, úgyhogy ezután az asszony elgondolkozott, és fölvetette a kérdést, és azt mondta, hogy tudjuk, hogy a messiás jön, aki megjelent mindent. Elgondolkozva mondta az asszony, lám, a Szentlélek már is kezdett dolgozni benne, és eszébe juttatott egy bibliai igét, és elvezette őt egy döntő igazságra. Rögtön összekapcsolódott a fejébe, hogy ez a valaki, akivel beszélgetek, megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. És a messiásról pont ez van megírva a Mózes könyvében, hogy amikor eljön, megjelent néktek mindent. Vajon nem ez a messiás? És lám az asszony ilyen türelmesen, ilyen szépen vezette Jézus, hogy erre a kérdésére egyszerűen bemutatkozhatott Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. És az asszony a vödrét is ott felejtve, a víz hordástól is elfeledkezve elfutott a városba, hogy másokat is hívjon Jézushoz. Amikor pedig jöttek a tanítványok, hogy Jézusnak étellel kínálják, Jézus csendesen csak annyit mondott, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. Hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. A tanítványok egy csendes örömet láttak Jézuson, egy teljes megelégedettséget. És elfeledkezett ő is a szomjúságáról, az asszony is a feladatáról, és mindegyiküket betöltötte az az igazi öröm. És Jézus azt mondta, hogy a vető is örül, és az arató is örül az evangéliumi munkában. Ez az utolsó gondolat, amire ma még szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy amikor igazán az Isten lelkének a támogatásával, és igazán abból a vízből tovább adva teszünk bizonyságot embereknek, amit magunk is nyertünk, ez mindig örömmel jár. Ha az öröm forrása elapadt az életünkben, akkor ez is arról tanúskodik, hogy elapadt az élő víz. És ha pedig mi újra valóban megtanuljuk továbbadni az evangéliumot embereknek, ha újra szeretetteljes, szolgálatkész, szíves és másoktól nem elidegenedett emberekké válunk, akik minden pillanatban készek erre, és mindig a Szentlélek vezetése alatt állnak, hogy tovább tudják adni azt az örömhírt, azt a kimondhatatlan segítséget, azt az élő vizet, ami után az ember nem szomjúhozik meg többé, akkor a mi életünk is tele lesz örömmel. És nem tudom, látjuk ezt a körforgást. Ha az ember tovább adja, olyan örömet nyer, hogy ez az öröm felettet minden fáradtságot, és megsokszorozza a lelki és testi erőt. És újra erőt nyer, hogy újabb és további embereknek szolgáljon. Tehát ne csodálkozzunk, hogyha az a vízforrás elapad, mert ha nem adjuk tovább, és nem kapjuk azt az ösztönző örömet, ha nem kapjuk azt a boldogító áldást, amely ebből fakad, akkor végül ez a forrás egészen elapad. A Jóisten segítsen mindannyiunkat arra, hogy rájöjjünk a mi lelki szegénységre, rájöjjünk arra, hogy elapadt, kiszáradt kútforráshoz hasonlíthatunk nagyon könnyen. És ez a forrás akkor fog buzogni újra, ha egyrészt Krisztustól merítünk élő vizet, ha visszaemlékezünk annak az élő víznek az ízére, és valóban szomjazni kezdünk, és magunk is igényeljük és kérjük a magunk számára. Másrészt pedig akkor, ha tovább adjuk ezt az élő vizet. És az az öröm, amely abból származik, hogy megelégíthettünk egy másik ember, és ő is felfedezte az élő vízkút fejét, akkor ez megint visszahat ránk, megint nekünk örömet, áldást közvetít, és megsokszorozza az erőnket, hogy újabb és további embereknek szolgálhassunk. A Jóisten adja meg, hogy az igazi lelki megújulás megérintsen mindannyiunkat és gyülekezeteinket az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy szomjúságot ébresztesz mindenek előtt mi bennünk magunkban, az igazi lelki élet és az igazi másoknak való szolgálat iránt. Urunkat, hogy tényleg meglássuk a mi lelki szegénységünket, Ad, hogy fájjon nekünk, hogy olyan elapadt, kiszáradt kútfőhöz hasonlítunk, és add, Urunk, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyire elközönösödtünk a körülöttünk élő emberek iránt, hogy milyen részvétlenül, mennyire szeretet nélkül tudjuk nézni emberek vergődését, tanástalanságát, menetelését a pusztulás felé, annélkül, hogy ha megismertetnénk őket természetesen, üdén, frissen, szeretettel, azzal az örökkévaló evangéliummal, amely olyan kimondhatatlan kincs. Urunk, segíts meg minket, hogy ne próbáljuk a mi mezítelenségünket és szegénységünket valamilyen mesterséges módon elfedezni, vagy pótolni, hogy ne szervezéssel, emberi erőfeszítésekkel próbálkozzunk, és ne ezekben lássuk a megoldást,
1: hanem add, hogy igazi lelki megújulásra szomjuhozzunk, és Urunk, a kérünk, hogy kegyelmedből érints is meg bennünket az igazi lelki életnek a leheletével, egyénileg is, gyülekezeteinket is. Tényleg sóvárogva és esedezve kérünk, hogy küldj segítséget a mennyből. Könyörgünk az előttünk álló értekezletért is. Légy ott jelen a te szent lelked által személyesen, és add, hogy ott mindenki úgy tudjon meríteni a te jelenlétedből is, a te égi tanácsodból és erődből, hogy az tovább hasson a gyülekezetekre, mint egy áldás folyó. Könyörgünk, Urunk, hogy segíts, hogy megértsük, hogyha ilyen közösségben vagyunk veled, akkor minden gondunkat hálaadással vihetjük eléd, és akkor te közel leszel hozzánk, és meghallgatsz, és segítesz minket mindenben. Szeretnénk most még megemlékezni Néli testvéreinkről, az ő gyermekükről, és Urunk, kérünk, adj néki igazi gyógyulást, és add, hogy a mi testvéreink meg tudjanak kapaszkodni a te segítségedben, és érezzék a gyülekezetnek az együttérzését, a szeretetét is. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, add, hogy tudjunk a te kútfődből igazán meríteni mindig azt, amire szükségünk van, áldást, kegyelmet, égi gyógyító erőt. Kérünk, maradj a te jóságoddal és szereteteddel mindannyiunkkal, add a te szombatnapi békességedet nékünk. Kérünk, hogy a kisgyermekeket is áld meg közöttünk. Add, hogy ők is mindenkor közel érezzék magukat te hozzád, aki minden szívbe belátsz, és minden emberi gondolatot jól értesz. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg a te kegyelmedből. Amen.

0: Bernard Kangró, Igazságkeresés, Kányádi Sándor fordítása. Minden eddigi igazság semmit sem ér ma. A hazugság öblök fenekén a legmegbízhatóbb kapitány mérőunja is odavész. Meghiúsult reményeire teríti ócska, s az igazságkeresés hosszú útján megkopott kabátját, a megszürkültet, és tova tűnik a tágas tengeren. Vajon csak ugyan új idők előtt állunk-e most? Vagy talán új, az eddiginél magasabb hazugság falat húznak föl valakik körénk? Az 1994-ben 84 évesen meghalt ész költő verse, Bernard Kangrónak Igazságkeresés című verse, úgy gondolom, hogy sok mai ember gondolatát mondja ki. Milyen időben is élünk? Mi ez a történelmi idő? Minden eddigi igazság semmit sem ér ma, kezdődik a vers. Valóban olyan időben élünk, amikor mindent viszonylagosít az emberiség. Semmit nem akar biztosnak tartani, magát a bizonytalanságot avatja mértékké. És valljuk be, hogy ekkora bizonytalanságban, az életnek minden területén és minden kérdésben ekkora bizonytalanságban szinte élni sem lehet, hiszen már az ókori bölcs Pláton is felhívta a figyelmet arra, hogy az életben sokszor be kell élnünk a valószínűségekkel, de a döntő nagy kérdésekben bizonyosságra vágyunk. Bizonyosak akarunk lenni abban, hogy értelmes az élet. Bizonyosak akarunk lenni abban, hogy értékelhető céljaink vannak. Bizonyosak akarunk lenni abban, hogy értékes világot építünk, és magunk is olyan életet szeretnénk élni, ami másoknak is nyújt valamit, és magunkat is boldoggá tesz. De a hazugság öblök fenekén a legmegbízhatóbb kapitány mérő ónya is odavész. Folytatódik a vers. Tehát nincs mérték. Nincs mérték. A mérték veszítettség kora ez. Ha nem tudjuk egy mértékhez bemérni a gondolkodásunkat, a szavainkat, a tetteinket, ha minden labilis, bizonytalan, hogyan lehet egyáltalán élni? Meghiúsult reményeire teríti ócska, s az igazságkeresés hosszú útján megkopott kabátját, a megszürkültet, és tova tűnik a tágas tengeren, mondja a megbízhatóbb, a legmegbízhatóbb kapitányról is a költő. Le kell mondanunk arról, hogy van igazság? Le kell mondanunk, mint Pilátus se várta be Jézus feleletét, hiszen a római katona is föltette a kérdés, hogy micsoda az igazság? És kapott is volna rá választ, ha a beszélgetés nem szakította volna félbe, tudósít János evangéliuma 18. fejezete. És ismét a Bibliára kell hagyatkoznunk. Amikor a költő a harmadik versszakban fölteszi a kérdést, vajon csak ugyan új idők előtt állunk-e most? Vagy talán új az eddiginél magasabb hazugság falat húznak föl valakik körénk? Miért van ennyi hazugság a világban? Miért mondja ki már Vörös Marti a Gondolatok a könyvtárban című versében, hogy irtózatos hazugság mindenütt? És miben hivatkoznánk a Bibliára ismét? Jelenése könyve 12. fejezete mondja, hogy valaki tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mind az egész föld kerekségét elhiteti, aki a hazugságnak az atya, aki a bűn mellett kitalálta a bűn tejtestvérét, a hazugságot is. Mert egyik ellenségünk maga a rossz, a gonoszság, a bűn, de a másik nagy ellenség, ami ezt el akarja fedezni, ami ezt mindig meg akarja magyarázni, vagy szükségszerűvé akarja tenni, és ez a hazugság. Egy amerikai író néhány évvel ezelőtt külön könyvet írt a hazugságról. Bizony nem csak külön könyveket, köteteket, sorozatokat is lehetne erről írni, de hát vajmi kevés eredménnyel, hiszen magából a hazugságból nem tudjuk meg, hogy mi az igazság. Először az igazságot kell megismernünk, és az aztán napnál fényesebben mutat rá minden hazugságra. És hogyan is mondta Jézus, hogy mi is az igazság? a te igéd igazság. Olvassuk János evangélium a 17. fejezet 17. versében. Aki megismeri ezt az igazságot, aki az igazsághoz tartja magát, ahhoz az igazsághoz, amihez hozzá se lehet tenni, meg el se lehet venni belőle, az Isten igazsága és az Istennek számunkra kinyilatkoztatott igazsága, az látni fogja a hazugságokat, és meg is tud majd menekülni tőlük. A mai kor veszélyes kor. Nem csak a gonoszság a bűn elhatalmasodása miatt, hanem mindennél inkább azért, mert a hazugságok szaporodnak, hatványozódnak, és a hazugságokban az emberek lelkei vergődnek, sőt, még kereskednek is az emberek lelkeivel, ahogy Jelenések könyve 18. fejezete mondja. Igen, a mai kor ezért veszélyes, hazugság öbleivel, hazugság falaival, mert valaki tudja, hogy kevés ideje van hátra, a játszmája elveszett, nem adja fel a küzdelmet, a végjátékban akar a legtöbbet rombolni. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmünket Bernard Kangró, észtköltő, ebben a rövid, de csodálatosan tömör és találó versében, az igazságkeresésben.
1: Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésünkön egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nemrégen az egyik evangelizációs előadásnak a témája volt, de a testvérek közül, a gyülekezeti tagok közül viszonylag kevesen voltunk jelen, azon kívül pedig itt egy kicsit más szempontból is beszélhetünk erről a kérdésről. És ez a téma Máté evangéliuma 24. fejezete. Ennek a fejezetnek a leglényegét olyan világosan kell értenünk, hogy mindig bennünk éljen, mint valami térkép, vagy valami iránytű, hogy hol vagyunk pillanatnyilag, és mi van előttünk. És hogy ezt lelkileg is értsük meg, ne csak a tényszerűségeket. Sokszor kérdezik gyülekezeti tagok, hogy hát körülbelül mennyi idő lehet vissza Jézus eljöveteléig. Legalábbis tőlem gyakran megkérdezi valaki, vagy a gyülekezeti tagok, vagy akik az előadásokra járnak. Természetesen lehetetlen időt mondani, nem szabad semmit, megsatszolni se. De, hogy azért azt tudjuk, hogy az eseményeknek a sorrendjében hol járjunk, ez szükséges. Ha időmeghatározást nem is kapcsolunk hozzá, mert nem létezik többet idő az utolsó profétikus idő lejárta után, de hogy így mondjam, a profétikus térképen tudjunk tájékozódni, és tudjuk, hogy most ebben a pillanatban hol vagyunk, és mire készülünk, ez mindenki számára világos kell, hogy legyen. És az a tapasztalatom, hogy nem így van, úgy gondolom, igen szükséges erről a kérdésről beszélgetnünk. Egy másik dolog, amit szintén gyakran lehet találkozni, hogy nem is tudom megmondani, hányszor hallottam, hogy nem szeretek az idők jeleiről hallani, mert félek. És ez nagyon nagy hiba. Hát nekünk nem félünk tenni. Ja, mit is

Mennyi vigasztalást, mennyi bátorítást, mennyi erősítést, mennyi útmutatást szőtt bele, és akkor látni fogjuk, hogy itt félelemről szó sem lehet. Jézus annyira felvértezett minket a bekövetkezendőkre, hogy tényleg minden nehézségen, jól ismerve is úgy nézünk előre, hogy várva a boldog reménységet, és felemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy a végső szabadulás, a végső és a teljes szabadulás közel van. Én azt hiszem, azzal mindenki tisztában van, hogy Jézus egy kettős kérdésre válaszolt, amikor elmondta az olajfák hegyén azt a híres nagy profétikus beszédét, arra a kettős kérdésre, hogy micsoda jele lesz Jeruzsálem pusztulásának és a világ végének. És az is közismert, hogy nem választotta szét a két eseményt, azért sem, mert a tanítványai nem tudták volna elviselni, hogy milyen nagy időhézag van még az ő földi szolgálata, illetve Jeruzsálem pusztulása és a világ vége között, meg azért sem, mert a két esemény között van törvényszerűségbeli kapcsolat, és Jeruzsálem pusztulása előképe a világ végének. De az már kevésbé ismert, hogy ennek a kettős kérdésnek és az összekapcsolt válasznak a következtében a Máté evangélium a 24. fejezetének kétféle értelme van, illetve két értelme van, és kétféle szempontból lehet nézni. Az egyik lehetőség az, hogy kronológikus szempontból nézzük, tehát, hogy először beszél Jézus Jeruzsálem pusztulásáról, egész röviden érinti a közbelső időt, és azután a végső eseményekről. De van egy másik nézőpontja, egy másik értelme is. Ugye a proféciákat gyakran tudatosan így formálta Isten a Szentlélek által. A másik értelme, a másik nézőpontja pedig az, hogy az elejétől a végéig a végső eseményekről szól, a nagyobb és jelentősebb eseményekről, amelyek Jézus visszajövetelével, a jelen emberi történelmnek a végével kapcsolatosak. És most mi ma kizárólag csak ebből a szempontból nézzük ezt a beszédet, és két fő dologra figyelünk. Egyrészt, hogy milyen szakaszokat határolt el Jézus, hogy a végső eseményeknek a sorában milyen szakaszok vannak, világosan elkülöníthető szakaszok. Másrészt pedig arra figyeljünk, hogy ezen mindegyik szakasszal kapcsolatban milyen bátorító és vigasztaló igét mondott Jézus, hogy eltűnjön a félelem, és lássuk azt, hogy Jézus rámutatott, hogy diadalmasan, győzelmesen, hitbeli bátorsággal élhetjük át a végső események minden szakaszát és minden részletét. Most lapozzunk akkor Máté evangélium a 24. fejezetéhez, és azt kérem, hogy aki csak teheti, nyissa ki a Bibliáját, és szemmel is kövesse, és nagyon szeretném javasolni, hogy otthon újra olvassuk el, mikor majd még lehetőleg még ma este, és azután többször is, hogy egészen megértsük, és egészen rögzüljön bennünk, hogy Jézus miről szólt itt. Eleve tanulságos az, hogy Jézus milyen felszólítással kezdte ezt a beszédét. Így olvasom Máté evangélium a 24. fejezetének a 4. versében, ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Nagyon komolyan figyelembe kell vennünk, hogy Jézus ezzel kezdte a beszédét, mert ezzel rámutatott arra, hogy az ő eljövetelével és az ő eljövetelét megelőző eseményekkel kapcsolatban lesz nagy káosz, és lesznek különböző értelmezések, és ő azt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, vagyis egész pontosan értsétek meg, amit mondok, és tudjátok ettől elkülöníteni azt, ami téves és fals értelmezése a dolgoknak. Szeretném olvasni ezek után a 6. fejezettől, a 6. verstől a 8. Ez a Jézus elbeszélésében az első világosan elkülöníthető szakasz az eseményeknek a sorában. Ezt mondta Jézus. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Erről a részről a közelmúltban is beszéltem egy délelőtt a gyülekezetben, és talán többen emlékeznek, hogy a 8. vers az eredeti szövegben szó szerint így hangzik, mindez pedig a vajúdási fájdalmak kezdete.
akik forgatnak idegen nyelvű Bibliát, nézzék meg, benne ott általában pontosan fordítják, és mindenki tudja, hogy ez egy beszédes hasonlat, és nagyon fontos,

0: hogy itt ez van, ez a vajudási fájdalmak kezdete. Ez azt jelenti, hogy ezzel indul el egy megállíthatatlan folyamat, amely végül Jézus eljövetelébe torkollik. Ugye Jézus az ő eljövetelét hasonlította a gyermek születéshez, és ez egy ilyen, megint csak egy ilyen nagyon bátorító hasonlat volt részéről. János evangélium a 16. fejezetében találjuk. Azt mondta Jézus, mikor az asszony szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor a gyermek megszületik, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így ti is megláttok majd engem, és örülni fog a ti szívetek, és senki nem veszi el a ti örömötöket. Tehát Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele az egy új világ, egy teljesen új világkorszaknak a születése, az újjáteremtésnek a kezdete. Ez egy boldog korszaknak a kezdete. És ezért, ha vajudási fájdalmak előzik is meg az ő eljövetelét, ezek eltörpülnek amellett, és ennél sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy ezután egy csodálatos szabadulás, egy újjáteremtés, egy újjászületés, egy új korszak veszi kezdetét. Tehát amikor Jézus azt mondta, mindez pedig a vajudási fájdalma kezdete, ugye mindenkinek nyilvánvaló, hogy ez egy szakaszhatár. Ez egy olyan megragadható pont a végső eseményeknek a sorában, amit észre kell venni, amikor elindul valami, ami nem áll meg, nem áll le többé, hanem egyértelműen bele fog torkolni Jézus visszajövetelének az eseményébe. És Jézus négy dolgot mondott, amely ezt jelzi, amelyek nyilván nem olyan átlagos dolgok, amelyek régen is voltak a történelemben, és mindig is így előfordultak, hol egyik, hol másik, hanem itt Jézus arról beszél, hogy szoros összefüggésben egymással négy jelenség fog feltűnni. Az elsőnek mondta azt, hogy háborúk és háborúk hírei, másodiknak azt mondta, hogy földindulásuk, aztán azt mondta, hogy időkhalálok, hát ezt hogy mondanánk mai nyelven, járványok, ugye, pestiseknek is fordítják egyes fordítások, és a következő pedig az éhségek. Ezt a négyet említette együtt. És azt mondta, hogy ez a vajudási fájdalma kezdete. Nem szeretnék itt sokáig időzni, hogy az egészet együtt lássuk, csak rögtön tegyük fel azt a kérdést, hogy hol járhatunk. Ugye, akik még talán emlékeznek, a közelmúltban erről beszéltünk egy szombat délelőtt. Én úgy gondolom, hogy teljes felelősséggel jelenthetjük ki, noha ez nem időhöz kötött, hogy ebben az időben benne vagyunk, amit a vajudási fájdalma kezdetével lehet jelezni. Megmondanám azt is, hogy mire alapozom. A magam részéről úgy látom, hogy ezt nyugodtan ki lehet mondani, hogy az a bizonyos 2001. szeptember 11-e, ami egy ilyen drámai, robbanásszerű erőszakcselekménnyel indult, és amely elindította az erőszak elleni harcot, és háborúkat indított el, amelyek nagyon úgy tűnik, hogy folytatódni fognak, hogy ez ennek az időszaknak a nyitánya. Nagyon fontos arra gondolnunk, hogy azt mondta Jézus, hogy az ő eljövetele előtti idő hasonló lesz a Noé napjaihoz. És a vízözön előtti világ leírásában ez a döntő megállapítás, hogy betelt a föld erőszakkal. És nyugodtan mondhatjuk, hogy egy különleges erőszakkorszak azzal a bizonyos 2001-es eseménnyel indult el a mi földünkön. És látjuk, hogy nem apad, egyáltalán nem apad az erőszak. És az ezzel kapcsolatos háborúk, amelyek az erőszak kioltását céloznák, ugye mindnyájan hallunk annak a lehetőségről, esetleg Irán, Irak után egy következő célpont. Nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, de Jézus azt mondta, hogy háborúk és háborúk hírei. És azt mondta, hogy a betelik a föld erőszakkal az ő eljövetele előtt. Vagy a múlt esztendőnek a végén volt egy olyan méretű és olyan különleges földindulás, amely amellett is, hogy hosszú idő óta rendkívül felszaporodtak a földrengések, mindenkinek a figyelmét fölhívta. Akkor még, amikor itt beszéltünk erről szombat délelőtt, idéztem egy újságból is, amely ezt így talált fogalmazni valaki, hogy ez volt a természet szeptember 11-éje. És még az újságíró azt is hozzátette, hogy hát a vízözön előtt is betelt a föld erőszakkal. És hát most is igencsak telik erőszakkal, és hát lehetetlen az embernek elhessegeti magától azt a gondolatot, hogy itt valahol összefüggnek ezek a dolgok, és azt a kérdést tette föl, hogy csak lesz-e még kegyelmi idő, mint a vízözön után volt. Tehát még Biblia nélkül is szinte újságírók is megpedzik ezt a gondolatot ma már. És én azt hiszem, hogy ezt határozottan megállapíthatjuk, hogy a vajódási fájdalmak kezdetében minden bizonnyal benne vagyunk, a legkezdetén, de benne vagyunk. És amit hallunk ugye a bioszféra sérüléséről, az ezzel könnyen együtt járó járványokról és éhségekről, hogy úgy mondjam, ez is ott zörget az ajtónkon, és azt mondhatjuk, milyen kegyelmes a Jóisten, hogy mindez nem egyszerre zúdul ránk, hanem bizonyos fokozatossággal, a szelek bizonyos féken tartásával bontakoznak ki ezek az események. Azt is mondta Jézus, hogy amikor a vajódási fájdalmak megindulnak, akkor elindul az is, az a jelenség is, amely szintén fokozatosan erősödik föl. Azt olvassuk Lukács evangélium a 21. fejezetében, így mondta Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Már ma is ijedeznek emberek, de ez bizonyára még semmi ahhoz képest, ahogyan ez fokozódni és nőni fog. És ezért említem meg már most, hogy, és a későbbiekben még erre szeretnék utalni, hogy vége lesz annak az időszaknak nagyon rövid idő alatt, hogy mi mondjuk az embereknek, hogy ne bizakodjunk annyira a jólétben meg a virágzásban, mert hiszen a bibliai jövendőlések szerint Jézus eljövetele van közel. Nem. Az emberek fognak félni, és nekünk kell őket vigasztalni. Ez a változás fog történni, mert mindinkább így beteljesedik, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, akik a föld kerekségére következnek, és a Szentírást ismerő hívő népnek az lesz a feladata, hogy az egyetlen reménységet, az egyetlen biztatást adja tovább ezzel szemben Jézus visszajövetelének az ígéretét. De már lépjünk is át a következő szakaszra, és olvasom a 9. verstől. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Megint érezzük, hogy szakaszhatár van itt, és akkor jön el a vég. Tehát itt megint Jézus megjelöl egy határvonalat. Mielőtt erről részletesebben beszélgetnénk, visszatérek arra, mert nem említettem, hogy az első szakaszhoz milyen vigasztaló megjegyzéseket fűzött Jézus. Így olvastuk a 6. versben, ti meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Sőt, Lukács evangéliumában így fogalmaz, nem jön mindjárt a vég. Sokszor megfigyelem gyülekezeti tagoknál is, hogy történik egy ilyen megrázó esemény, és akkor olyan, hogy összerezzennek, és na hát mennyire csak egész rövid lehet, mindjárt holnap után itt a vég. Távol legyen tőlem, hogy bárkit azzal akarjak biztatni, hogy hol van még a vég, vagy valami időt satszolni, vagy azt mondani, hogy hosszú időnk van még távol. De még egyszer mondom, de az események sorrendjében tisztában kell lennünk. És Jézus pont ezt mondta, emberek már rémüldöznek, és attól félnek, hogy hát ki tudja, rögtön itt a világ vége. Azt mondja, ti, akik értitek ezeket, ne rémüljetek meg, ez még nem itt a vég. Szögezte le Jézus határozottan. És ilyen konkrétan is megfogalmazta, nem jön mindjárt a vég. Tehát igen, nekünk tisztába kell lenni azzal, hogy akármilyen megrázó volt ez a földrengés, vagy akármilyen háborús félelmek riogatják a világot, nem jön holnap egy atomhalál, nem jön holnap egy ökológikus, totális összeomlás, még ez nem itt a vég, nem jön mindjárt a vég, mondta Jézus félreérthetetlenül. De minek kell történnie? Tehát ez már is bátorító, hogy nekünk nem kell úgy rémüldözni, mint másoknak, mert pontosan tudjuk a menetrendet, és tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos jelzés, nagyon komolyan kell vennünk, mikor ezek kezdenek meg lenni abban a pillanatban, de még nem azt jelenti, hogy holnap itt a vég. De nézzük meg utána, hogy a következő szakaszban mi kell történni. Ahogy elolvastam, próbáltuk realizálni magunkban, hogy mi a fő gondolat a következő szakaszban, vagy mi körül forognak az események a következő szakaszban. Röviden arról olvashatunk, hogy az Isten hívő népe rendkívül nehéz helyzetbe kerül. Nem arról van szó végig ebben? Arról van szó, hogy nyomorúságra adnak titeket, milyen súlyos szó, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És vajon miért? Hát rögtön megtudjuk a következő 11. versből, amikor azt mondja, hogy sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. Tehát ebben a szakaszban bontakozik ki egy óriási konfliktus a hamis proféták között, és azok között, akik az Isten igéjét úgy hirdetik, ahogy van. És mi körül fog kibontakozni ez a konfliktus? Nem nehéz kitalálni, mert ahogyan mind jobban a vajúdási fájdalmak a hasonlat szerint sokasodnak, súlyosbodnak, erősödnek, még ha a szelek visszatartása nagyon komolyan működik is ebben az időben is. Isten lassít meg, visszafog, de az emberek egyre jobban félnek, és magyarázatot várnak arra, ami történik. És ennek kétféle magyarázata lesz. És nagyon világosan kell látnunk, mi ennek a kétféle magyarázata. Sokszor abban a tévedésbe esünk, hogy az idők jeleit csak a bibliai proféciákat komolyan vevők magyarázzák. Tévedés. Lukács evangélium a 21. fejezetének a 8. versében Jézus azt mondta, hogy a hamis proféták is azt fogják mondogatni, hogy az idő elközelgett. Ők is az idők jeleiről beszélnek, csak teljesen más összefüggésben. És milyen összefüggésben? Ők úgy értelmezik, hogy ezek a válságjelenségek azt jelzik, hogy most van az ideje, és most ez a történelmi idő, a sorsdöntő pillanat, amikor létre kell hozni az 1000 éves béke birodalmat ezen a földön. És ezt meg nagyon kevesen vannak tisztában, az a tapasztalat, ami gyülekezeti tagjaink közül is azzal, hogy Jelenések könyve 20. fejezetében ezt a bizonyos 1000 esztendős időszakot, hogy az alatt a föld kietlen puszta lesz, Krisztus magával viszi a megváltottakat a mennybe, és Sátán a tehetetlenség láncaival lesz megkötözve a démonaival együtt a földön. Az advent mozgalmon kívül a világon senki nem érti így. A protestánsok, akik még a bibliai proféciákkal bármilyen szinten is foglalkoznak, gyakorlatilag valamennyien úgy értik ezt, hogy ez az 1000 éves korszak, ez a földön van, és azt, hogy Sátán meg van kötözve, és Krisztus uralkodik az ő papjaival, ami Jelenések könyve 20. fejezete elején olvasható, azt pedig úgy értik, hogy ez alatt a keresztény egyházak, a kereszténység győzelmével a világ átalakul egy jobb világgá, bekövetkezik egyfajta világ megtérése, és Sátán ezáltal lesz megkötözve. És ez a keresztény eszme győzelmének az ideje, ez a keresztény társadalmak létrejöttének és kialakításának az időszaka, amikor Sátán háttérbe szorul, megkötöztetik. És most az a jelszó, hogy minden erőt összmozgósítani, és mindenkinek összefogni, hogy ezt a békebirodalmat létrehozzuk. Ki az, aki emlékszik Ellen Gould White Nagy Küzdelem című könyvében egy nevezetes mondatra? Ez a mondat a Közelgő Küzdelem című fejezetben található, és így hangzik. Katolikusok, protestánsok és világiak összefognak, és ebben az összefogásban az 1000 éves békebirodalomnak a bevezetését látják, és a világ megtérésének a kezdetét. Ha valaki nem figyelt volna fel rá, elég sokat írtak erről magyar lapok is, de mégsem annyit, hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg uralkodó irányzat, élen Bush elnökkel és a tanácsadójával, Condoleezza Rice-szal, ennek a protestáns nézetnek az elkötelezett hívei. Ők meg vannak győződve arról, hogy szent háborút folytatnak Irakban, és szent háborút folytatnak tovább, mert most eljött az idő, ezek a válságjelenségek, az erőszak korszaka azt mutatja, hogy radikálisan hozzá kell nyúlni az emberi történelmnek az átalakításához, és hiszik, hogy ebben Isten velük lesz, és Isten támogatja őket, mert meg kell teremteni az 1000 éves béke korszakot a világon. Ezt még csak most kezdik felfedezni a világi emberek is, hogy ez az ideológia most egyszerűen egy politikai erővé lett, a történelemnek az átformálójává lett, és még nem jutott el mindenütt a tömegek tudatáig, de el fog jutni. Ez az ideológia egyre harcosabban fog hangzani, hát ma is már rengeteget hallunk keresztény társadalmakról, ugye keresztény értékrendeknek kell meghatározni a társadalmakat, és ez az irányzat erősödni fog, és pillanatok alatt rájövünk arra, hogy ha valaki nem ebben hisz, és nem azt mondja, hogy ezért kell mindent eszpontosítani, és itt még az cél, még az eszközt is szentesíti. Ez egyszerűen isteni parancs, hogy meg kell teremteni ezt a békebirodalmat, és megmenteni az emberiséget az erőszaktól, az ökológiai összeomlástól, és egy ilyen globalizált keresztény világot kell létrehozni. akik ennek ellene mondanak, az egy nagyon kritikus helyzetet teremt. Akik ezzel szemben azt mondják, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, vagyis meredeken másképp értelmezik azt, ami zajlik, ez egy óriási konfliktust hoz létre. És megkérdezem, hol van szó a Bibliában erről a konfliktusról? Egy pillanatra lapozzunk Jeremiás könyve 23. fejezetéhez, és Jeremiás próféta könyve 23. fejezetéből szeretnék idézni egy szakaszt. Ne lepődjünk meg, hogy az Ószövetségből. Én mindig sajnálom, hogy nálunk nem adnak ki olyan bibliákat, görög nyelvű bibliát, biblia van ilyen, hogy például Jelenések könyvében vastaggal szedik az összes Ószövetségi idézetet. És ha valaki egy ilyen bibliát kezébe vesz, akkor látja, hogy Jelenések könyve feketélik az Ószövetségi idézetektől, és azt is felfedezi, hogy rengeteg idézet van Jeremiás és Ezékiel próféta könyvéből. Amit mi nem is nagyon veszünk észre, amikor így olvassuk, pedig csupa visszautalás, mert ami akkor zajlott a Babilon, mikor lerombolt a Jeruzsálemet, a Jeremiás próféta korában, például az is előképe a végső eseményeknek. És itt Jeremiás könyve 23. fejezetéből olvastam a 16. verstől, majd figyeljük meg, hogy a 20. vers végén milyen döbbenetes kis megjegyzés jelenik meg. Így olvastam a 16. verstől. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak a szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket, az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondta az Úr, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondták, nem jön ti reátok veszedelem. Mert ki állott az Úr tanácsában, ki látta és hallotta az ő igéjét, ki figyelmezett az ő igéjére és hallotta azt. Ími az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szűnik meg az Úr haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Meglepő ez a kis utolsó megjegyzés, a 20. versben, az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Ugyanis milyen összetűzés volt Jeremiás korában a hamis proféták serege között, és közte, aki egymaga állt a másik oldalon? Az volt az összetűzés, hogy az összes hamis proféták azt mondták, az Úr temploma ez, az Úr temploma ez a jeruzsálemi templom, az Úr választott népe ez, ide veszedelem nem jön. És közben egy szavuk sem volt arra az iszonyú bálványimádásra és erkölcsi romlásra, amely meghódította az egész várost és a népet. Jeremiás próféta pedig azt mondta, olyan erkölcsi és vallási állapotban van a nép, hogy itt már az Isten nem tarthatja vissza az ő történelmi ítéletét, és vegyétek komolyan, hogy a város elesik és elpusztul, és keressetek menedéket az Istennél. És óriási ütközés volt. Tudjuk, hogy Jeremiással mi mindent tettek, mert hogy ő következetesen ezt mondta, amire azt mondták, hazaárulás, elbátortalanítja az embereket. És most gondoljuk meg, hogy a végidején ugyanez a konfliktus ismétlődik. Megkérdezem, nyilvánvaló hamis prófétaság? Azoknak, akik szívük keménysége szerint járnak, azt mondani, hogy békességetek lesz néktek. Azt mondani, hogy nem jön ti reátok veszedelem. És ezt is ma megfigyeljük, rengeteg szó esik keresztény társadalmakról, rengeteg szó esik ezeknek a győzelméről, keresztény értékrendről, de arról, hogy milyen mély a romlás, és hogyan azt csak isteni eszközök fordíthatnák meg, ha egyáltalán csak felemelnék a szavukat komolyan ezzel szemben, még a keresztény közösségek is, és valami valódi gyógyszert kínálnának, erről nem esik szó. És itt is azt olvassuk Jézus szavaiban, hogy ebben a szakaszban is a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát senki nem tudja megfékezni a bűnnek a növekedését, a burjánzását, az továbbra is megy, a végsőkig való erkölcsi elfajulás, de eközben hangzik a szózat, hogy nem jön ti reátok veszedelem, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki a szívének keménysége szerint jár. Aztán még szeretnék utalni rá, hogy hol van még szó erről a konfliktusról. Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezetében mit találunk? Mikor azt mondják békesség, biztonság, akkor hirtelen jön rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Tehát Pál apostol megint mit mond? Azt fogják mondani, hogy békesség, biztonság is. és gyűlöletessé válnak, akik ebben nem hisznek, vagy mást mondanak, vagy az embereket arra biztatják, hogy ez egy veszedelmes, hatalmas antikrisztusi egységtörekvés, amiben a bűn mozdulatlan marad, és ennek nem lesz jó vége, és az Istennél kell oltalmat keresni, és valódi megtérésre van szükség. Tehát itt is ugyanazt találjuk, és itt is megjelenik ugye a szülés hasonlata, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, úgy fog jönni a veszedelem. És egy harmadik ige helyet is hadd említsek, Péter második levele harmadik fejezetében, azt írja, az utolsó időben gúnyolódók támadnak, akik ezt fogják mondogatni, hol van az ő eljövetelének ígérete. Minden azonképpen marad a teremtés kezdete óta, mióta az atyák elhunytak. Tehát itt nem olyanok állnak szembe a Jézus visszajöveteléről szóló bizonyságtevéssel, akik Isten létét is tagadják, hanem azt fogják mondani, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva, mióta az atyák elhunytak. Tehát azt állítják, hogy Isten nem avatkozik bele, nem avatkozik bele kézzel foghatóan a történelemben. Ugye a mai általános istenkép a kereszténységben az, hogy az Isten csak minden mögött van, ő volt az evolúció folyamata mögött. Ott, úgy, ahogy Péter második levele harmadik fejezetében is mondja, a vízözönt sem tekintik valóságnak. Olyan nincs, hogy Isten beavatkozik a történelembe. És ugyanúgy a Jézus második eljövetelét sem. És ez lesz egy nagyon kritikus időszak, de ugyanakkor mi lesz még? A bizonyságtevés, az evangelizáció csodálatos korszaka. Én mindig úgy elcsodálkozom azokon a testvéreken, akik már csak úgy sötétséget látnak magukra, hogy már csak jön a vég, már csak jönnek a nehézségek. Hát milyen vigasztalót szűrt itt Jézus bele ebbe a szakaszba? Azt mondta, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És mit mondott? Isten országának ez az evangélium, a hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És ez, amit a 14. versben mond, ez azonos a késő eső kiárasztásával. Tehát Jézus azt mondta, hogy miközben majd a nagy konfliktus, ez csak az evangélium terjedésének kedvez. Igaz, hogy lesz nehézség, lesz támadás, lesz üldözés, de eközben az evangélium győzelmesen halad előre. És végül beletorkolik ez a folyamat a késő eső kiárasztásába. Bizonyságul, a Szentlélek hatalmával hirdettetik, döntésre késztető erővel az egész földön minden népnek az evangélium. Kedves gyülekezet, hát mi van még előttünk? Amit a Biblia ilyen szépen így nevez, hogy a felüdülés ideje. Az, amikor meghaladja azt az időt, ami volt az első pünkösd idején, hogy egy nap 3000-4000 tértek meg. Meg fogja haladni. Még előttünk van ez a csodálatos időszak, amikor embertömegek ébrednek el, és fogadják el az evangéliumot. És követik azt, és vállalják azt is, hogy gyűlöletesek lesznek minden nép előtt. Bármit. Mert mélyen a Szentlélek győzi meg őket, hogy ez az igazság, ez az Úr szava. Tehát ez a hatalmas időszak előttünk van, az evangelizáció legnagyobb korszaka előttünk van. Igaz, hogy küzdelemmel és üldözésekkel vegyes, de az evangelizáció legcsodálatosabb kiterjedésének a korszaka. És amit azzal a szép kifejezéssel így mond a Biblia, az igazság esője fog hullani a világra. És mint ahogy az eső felüdít, a lelki felüdülésnek az ideje lesz. Amikor isteni hatalom kíséri az evangélium hirdetését, és isteni jelek és csodák támogatják az evangélium üzenet hirdetését. És azt mondta Jézus, ekkor már semmi sem tarthatná vissza a véget, ett már minden megérett a végre, most már csak a Jóisten tartja kézben, és most már gyorsan, ettől kezdve hihetetlen gyorsan pereg le minden. Most már nagy földgyorsulással minden lepereg. Olvassuk ezután, hogy mit mond tovább itt az igében. Visszatérünk tehát Máté evangélium a 24. fejezetéhez, és ezt mondja a 24. fejezetben a 15. verstől fogva, talán nem olvasom végig az időnknek az előre haladta miatt, csak annyit mondok, hogy a 15-től 20. vers arról szól, hogy ekkor az Isten népe tudja, hogy a kegyelem idő lejár, tudja, hogy a hét utolsó csapás következik, és Jézus azt mondja, ekkor következett el a futásuk ideje. Most már azt mondta, hogy még a házába se térjen vissza a menekülő, hogy valamit ott megnézzen, mert most már egyetlen egyre kell csak gondolni, a túlélés és az Isten kegyelmébe kapaszkodás, mert most már eljön a vég, most már a hét csapás időszaka következik. De itt is beleszőtt Jézus valami vigasztalót, mert azt mondta a 20. versben, imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Mit mondott ezzel Jézus? Nehogy már aggodalmaskodjunk előre, hogy hogy fogunk menekülni, vagy hogy fogjuk túlélni ezt az időt. Ezt egyedül csak az Isten gondviselése rendezheti el. Egy feladatunk van, imádkozni. De ennek már ideje lenne ma megtenni, és mától fogva folyamatosan tenni. Mint ahogy a keresztényeket Jeruzsálem pusztulása előtt is jó idővel felszólította erre Isten, hogy imádkozzanak az ő futásuk körülményeiért. És azt mondta, imádkozzunk, hogy ezt az Isten gondviselése igazgassa, és rendezze el, hogy se testileg, se lelkileg ne legyen elviselhetetlen, hanem az Isten kegyelme mindenütt kövezze ki az utat ehhez. És a 21. 22. vers következik ezután, mert akkor nagy nyomorúság volt, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Mindenki tudja, hogy miről van szó, ez aztán a hét utolsó csapás ideje. Ugye előbb röviden utalt, hogy futva meneküljenek, itt a vég, most pedig arról szól, hogy milyen lesz a hét utolsó csapás ideje a Földön. Ugye megrázóak ezek a szavak, mikor azt mondja, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De megint itt van a vigasztaló, mert azt mondja, olyan nyomorúság, amilyen nem volt eddig, de nem is lesz soha. Mint azt mondja, ez az utolsó. Ezután az abszolút és teljes szabadulás következik. És ezt mondja továbbá, a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. És mivel rövidítetnek meg? Magának Jézusnak a dicsőséges megjelenésével. Ő fog közbelépni az ő választottainak a megszabadítására, a megmentésére ebből a körülményből. És ha valaki azt gondolná, hogy na most már tényleg vége a drámának, már a következő vers arról szól, hogy Jézus jön, hát nem ez következik. Még mindig van egy felvonás, és ezt így olvassuk a 23. verstől. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ímé itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Imi előre megmondtam néktek. Azért, ha azt mondják majd néktek, imi a pusztában van, ne menjetek ki. Imi a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Eddig olvastam a 28. versig. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy amikor már a hét csapás idején az embereknek kiúzanodni kéne, mert a dolog túlságosan egyértelmű, most már világos, hogy nem az 1000 éves békekorszak bontakozik ki, hanem valami teljesen ellenkező. És az is nyilvánvaló lesz, hogy akik azt hirdették, hogy ez bekövetkezik, hogy ha valaki felveszi magára a fenevad bélyegét, és imádja annak képét, az is iszik az Isten haragja borából, szó szerint bekövetkezett. És az is nyilvánvaló, hogy azokat érik ezek a csapások, akiket nincs az Istennek a pecsétje, és azokat nem érik. Az ugyanolyan elkülönülést rendez, mint az egyiptomi 10 csapás idején. Feltűnő és szemmel látható lesz a különbség. És az embereknek tulajdonképpen ki kéne józanodni, rá kéne jönni arra, hogy becsapták őket, és most kellene megvilágosodni, hogy melyik volt az igaz üzenet, és melyik volt a hamis. De az emberek egyrészt megkeményedtek már, mert aki a késői eső kiárasztásakor a Szentlélek hatalmas erejével kísért evangélium hirdetésre se fogadta el az Úr üzenetét, az már nem képes változtatni. Másrészt pedig Sátán mindent elkövet, hogy még mindig fogságában tartsa az embereket. Azt olvassuk, hogy ekkor a hét csapás utolsó időszakában lesz a legnagyobb sátáni hamisított csoda, tudnélik, hogy Sátán utánozza Jézus eljövetelét. Itt is látom, hogy milyen zavar van sokszor a gondolatokban, mert többször hallottam gyülekezeti tagoktól, hogy valahol újságban olvasták, hogy valaki annak kiáltotta ki magát, hogy ő a Krisztus, aki másodszor eljött, és akkor azt gondolták, hogy ez az. Hát aki ismeri Jézus szavait, az tudja, hogy most ez nem várható. Ez majd a hét csapás utolsó időszakában lesz. És erre mondta ezt Jézus, hogy akkora megtévesztés lesz, akkora jelek és csodák lesznek, hogyha lehet a választottakat is. Szóval olyan döbbenetes lesz, hogy aki nem erősítette meg abszolút az értelmét a Biblia igazságaival, azt félre fogja vezetni. És Jézus azt mondja, ha azt mondják, a pusztában van, a belső szobában van, ne menjetek utána. Mert Sátán egyet nem tud utánozni, azt, hogy egy olyan kozmikus történelmi esemény legyen, ahogy Jézus eljövetelét írja le, a Szentírás, hogy az ég megnyílik, az ég, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, eltakarítik, és megjelenik mennyei seregek kíséretében. És mire utal a 28. versben ez a titokzatos mondat, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Erről nagyon ritkán olvasni valami értelmes magyarázatot, de én úgy gondolom, hogy a Bibliában egyértelmű, ugyanis Jelenések könyve 18. fejezetének az első verse, illetve a második verse azonosítja, amikor azt mondja, hogy a Babilon, ugye a végidő nagy egyházi szervezetsége, az végül lesz mindenféle tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlött szévé és ördögök lakhelyévé. Tehát a Bibliában a tisztátalan és gyűlölséges madarak és a békák, ezt a két hasonlatot használja, ezt meg Jelenések könyve 16. fejezetében mondja, ezek jelképezik a démoni lelkeket. És amikor azt mondja, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük, ez nyilván egy közmondás lehetett Jézus korában, a mai napig is így van, ha valahol egy állati vagy emberi holttest van, a kesejük, ugye, a hullaevő ragadozó madarak körözni kezdenek körülötte. És miért köröznek fölötte? Azért, mert őrzik a zsákmányukat. És azt mondja, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük, ilyenkor már az egész emberiség állapota olyan lesz, mint egy bomló holttestét, totális pusztulás mindenütt, de Sátán még mindig őrzi ezt a holttestet, a démonai még mindig működnek, és ő a démonaival együtt, hogy még mindig elhitessék, még mindig Jézus hamisított eljövetelével félrevezessék, a végsőkig késleltessék a kiózanodás és a valóságra való rádöbbenésnek a pillanatát. Ugye milyen döbbenetesen zárul le az emberi történelmek a drámája, hogy Sátán a legvégsőkig nem adja fel a küzdelmet, még mindig megcsal, még mindig hitet, még mindig őrzik a zsákmányukat, az áldozatukat ezek a szorgosan tevékenykedő démonok. És ezután már csak ennyit mondott Jézus, olvasom a 29. 30. verset. Mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Itt már tényleg csak a csodálatos szabadulás záró jelenete következik. Ugye azok a természeti jelek, amiket sorol itt, azok föltűntek egyszer a végidő korszaka kezdetén, de még sokkal nagyobb mértékben és sokkal hatalmasabban jelennek meg közvetlenül Jézus megjelenése előtt. Az egész természet belerendül abba, ahogyan Jézus megjelenik. Kedves gyülekezet, remélem, hogy ez az áttekintés, amit egy rövid délelőtti istentisztelet keretében meg lehet tenni, mindegyikünk számára világos volt. És remélem, hogy a szakaszokat látjuk. Az első szakasz a vajúdási fájdalma kezdete. A második szakasz a nagy vallási konfliktus. A pró és kontra érvek, az evangélium előrehaladása, üldözések, támadások közepette, és végül beletorkolik a késői esőbe. A harmadik szakasz a futás, a menekülés. Ez inkább mozzanat, ez nem is szakasz, egy mozzanat csak. Utána jön a hét utolsó csapásnak az ideje, amelyet Isten kegyelmesen megrövidít Jézus megjelenésével, de közvetlen az ő megjelenése előtt, a hét utolsó csapás utolsó szakaszában még a káprázatos démoni csalások Jézus visszajövetelének a hamisítása következik be, a végsőkig kitartó hitetés, és akkor ez a végsőkig feszült, kétségbejtő, borzasztó állapot azzal szűnik meg, hogy feltűnik az ember fiának a jele az égen. Ellátszik, mint a villámlás az ég egyik szélétől a másikig. És ez a döbbenetes mondat, hogy akkor sír a föld minden népe, megrendül mindenki, aki még él és létezik ezen a földön. És azt hiszem, hogy értjük, hogy milyen következtetést kell ebből levonnunk. Azt, hogy mivel komolyan vehetjük azt, hogy a vajúdási fájdalmak kezdetében benne vagyunk, akkor tudnunk kell, hogy a szelek visszatartásának a jelentősége óriásira nőtt. Megvallom őszintén, nem szeretem azt a kegyes mondást hallani, amelyet néha hallok egyesektől, ó, bárcsak jönne már Jézus, hát bárcsak már itt lenne a vég. Mindig az az érzésem, hogy egy ilyen felelőtlen elbizakodottság van emögött. Nem rossz szándékból nyilván, de vagy tudatlanság, vagy elbizakodottság. Hát hol vagyunk készen, és hol végeztük el az evangélium hirdetés munkáját? Ellenkezőleg, aki látja igazából a bekövetkezőket, és szereti az embertársait, az azért könyörög a Jóistennek, hogy tartsa még vissza a szeleket, és fékezze, és lassítsa ezt a folyamatot. És ezzel egyidejűleg pedig készítsen fel, hogy elnyerhessük az Isten pecsétjét, és készítsen fel arra, hogy a munkát is befejezzük. A másik dolog, amit nagyon világosan meg kell értenünk, hogy az evangelizáció nagy korszaka van előttünk, és meg kell erősödnie a személyes bizonyságtevés készségének, buzgalmának, mert amit ma mondunk az embereknek, amikor még be nem teljesedett, és utána beteljesedik, ez egy óriási erő. Jézus is azt mondta, előbb megmondtam nektek, hogy amikor megleszítjetek. Amikor az emberek ma hallanak dolgokról, ami még különösnek tűnik, és hihetetlennek is sok vonatkozásban, és ahogyan halad előre az idő, kézzel foghatóan az történik. Ez embereknek a hitét hatalmasan megerősíti. És tudnunk kell azt, hogy az Isten hívő népének a kegyelem ideje még rövidebbre van szabva, mint a világi. Mert akik az Isten igéjének a kincsét ismerhetik, akik annyi felhívást és bátorítást kaptak a felkészülésre, nekünk a késő eső idejére már készen kell lenni. Mert aki abban nem részesül az Isten népe közül, az kimaradt a mennyegzőről. Tehát milyen hatalmas dolog arra felkészülni, hogy ugyanabban részesülhessünk, mint az ős gyülekezet és az apostolok. Akik akkor nyerték el ezt, mikor szívük, lelkük egy volt. Amikor valóban foglalatosak voltak a könyörgésben és az ige tudományában. És ez az idő az, ami közeledik, amire sebesen készülnünk kell, hogy azok között lehessünk, akikről Jézus bátorítóan azt mondta, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, és akik eszközei lesznek annak, hogy az Isten országának ez az evangélium a hirdetessék az egész földön, bizonyságul minden népnek. Tehát ne rémüldözzünk, de tudjuk, hol tartunk a jelenben, és lássuk azt, hogy Isten bátorító és vigasztaló útmutatást adott az utunk minden további szakaszára. És végül ott az ígéret, a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Ezért ne engedjük a szívünkbe a félelmet, hanem emeljük fel a fejünket, hogy közel a végső szabadulás. És ennek a hitetésektől elgyötört, és bűn megsokasodásától elgyötört, és félelemtől elgyötört emberiségnek. Tényleg közvetítsük az evangéliumot, szívvel, lélekkel, szeretettel, hatalmasan, ahogyan az Isten lelke megerősít ebben. Amen.
1: Hozzájövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük néked, hogy olyan tiszta és egyértelmű képet rajzoltál elénk. És köszönjük, hogy látjuk, hogy a te ígédből egy szó sem esett el. Valóban úgy van, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, mint hogy a te ígédből valami benne teljesednék. És Urunk, ezért add, hogy minden langyosság és álmosság eltűnjön rólunk. Urunk, add, hogy tényleg megérítsen bennünket az, hogy a vajúdási fájdalmak elkezdődtek. Add, Urunk, hogy semmilyen hétköznapi foglalkozásunkban ne tudjunk úgy belemerülni, hogy ez ott ne harangozzon bennünk. Elindultak a vajúdási fájdalmak. És hogy azzal ne tekintsünk előre, amit te világosan felvázoltál elénk, hogy mi következik. Kérünk, Urunk, egyénileg is segíts, hiszen az az ellenség, aki a végsőkig jelekkel és csodákkal kábítja az emberiséget, bennünket egyénileg is igyekszik elkábítani, és agyon terhelni, és elterelni a mi figyelmünket a leglényegesebb lelki előkészületről és feladatainkról. Könyörünk, Urunk, küzdj velünk a te szent lelked által, és tudjuk, hogy nem kérhetünk mindent tőle, tudjuk, hogy megvan a magunk felelőssége is, de mégis kérünk, hogy ne hagyj nyugtot nékünk, nehogy azok közé tartozzunk, akik nem vesznek észre semmit, és akik a kívánatos időt átalusszák, és csak akkor ébredünk, amikor késő. Könyörgünk te hozzád, jó Istenünk, olcs a mi szívünkbe szeretetet a hatalmas veszendő embertömegek iránt, akiket hitetések ejtenek rabul, és akik mindezeket nem látják és nem tudják. Könyörgünk, sokszorozd meg a buzgalmunkat az evangélium hirdetésben. Erősíts meg, kérünk, a te kegyelmedből mindannyiunkat, még a gyermekeket és a fiatalokat is készíts fel, és erősíts meg erre, Urunk. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, és köszönjük minden vigasztalásodat és bátorításodat. Végezetül szeretnénk, Urunk, megemlékezni a mi kedves testvérünkről, Lellei Jenőnéről. Urunk, te vagy igazi együttérzése az ilyen szenvedők mellett. Kérünk, az ő sorsát fogd a te kezedbe, és te dönts afelől. de a te kegyelmed mindenképpen legyen elégséges néki, akár a gyógyuláshoz, akár az ellenkező fordulathoz, de mindenképpen a te kegyelmed gyámolítsa őt is, és az ő leányát is. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.

Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyermekek, szeretnék hozzátok szólni. Azt a kérdést szeretném feltenni számotokra, hogy gondolkodtatok azon, hogy vajon ti miért vagytok itt a Földön? Hogy miért éltek? Mi a célja az életeteknek? Hogy miért akarta Isten, hogy legyetek? Tudom, hogy ezek nem könnyű kérdések, és emlékszem, amikor gyerekekkel erről beszélgetek, akkor újra és újra néma csend fogad. Megkérdezem tőlük többször is, hogy gondolkodtatok-e már ezen, és nagyon sokan azt mondják, hogy még nem. Én pont azért vetem fel ezeket a kérdéseket, hogy gondolkodjatok ezen. Miért vagytok ezen a Földön? Miért ilyen az arcotok, a személyiségetek, a lényetek? Mi a célja az Istennek veletek? Tudjátok-e, hogy mit akartok, hogyan éljetek? Eszembe jut egy nagy festő, Gauguinnek a festményének a címe, aki azt írta, élete vége felé festette ezt a képet, ezt írta a címként oda, hogy honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk. Bár gyerekek vagytok és talán még fiatalok, és az életeteknek az elején szinte erejetek teljében vagytok, de mégis ilyen korán is érdemes ilyen kérdéseket felvetni. Isten akarta a ti léteteket, tervezte a ti léteteket, fontosak vagytok számára. Sőt, már amikor kialakultatok, már akkor is pontosan tudta, hogy mit akar, hogy milyen arcotok lesz, milyen lesz a tekintetetek, hogy mi az a cél, amit számotokra rendelt, csak vajon ti? Ugye, ahogy mondja az egyik nagyon szép verse, azt mondta József Attilának, hogy vajon megtaláljátok-e a célotokat, amit Isten nektek rendelt. Gondolkodjatok-e ezeken a kérdéseken, hogy miért vagytok ezen a Földön, mi a ti rendeltetésetek, mert van. Az Isten tiszteleten majd szeretnék erről beszélni. Tehát ezeket a kérdéseket szeretném felvetni nektek, nem is azzal a szándéka, hogy most azonnal erre most pontosan válaszoljatok, de néha kérdezni is jó, mert a kérdés is segít abban, hogy jó irányban gondolkodjunk. Emlékszem Jobbnak is, amikor a legnehezebb kérdésekkel küzdött, akkor a Jóisten kérdéseket tett fel neki, úgyhogy nem is válaszolt rá, csak kérdezett, de a kérdés is már félig meddig válasz, mert jó irányba tereli a gondolatainkat. Ezen gondolkodjatok. Az ige, amit pedig szeretnék nektek felajánlani, illetve felvillantani, a 139. Zsoltárból való, így hangzik: bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. A 13., a 15. és 16. verset olvastam. Gyerekek, gondolkodjatok el azon, hogy amikor az édesanyátok méhében létrejöttetek, a Jóisten ott volt, és formálta a ti kis lényeteket, csontjaitokat, veséiteket. Szeretettel vett benneteket körül. Akarta a léteteket. Gondoljatok így rá. Itt reggel szombatiskolán valamelyik testvérünk így imádkozott, hogy teremtő atyánk, megtartó Istenünk. És olyan szép volt ezt hallani, hogy tényleg ő teremtett bennünket. Ő tart meg benneteket. Micsoda kiváltságban van részetek, hogy élhettek, hogy olyan családban élhettek, hogy szeretet vesz benneteket körül. Ezek nagyon nagy ajándékok. És azt mondja itt, hogy a könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken még meg sem voltunk, és nem is formáltattunk.
Előre gondolt rátok a Jóisten, és tudjátok mikortól? A világ megalapítása óta, hogy legyetek. Ez olyan ünnepélyes, különleges kijelentése a Bibliának, hogy ezen gondolkodni kell. Ne feledjétek a kérdéseket, honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk, és mi a célja az életeteknek. Akármilyen fiatalok vagytok, mégis jó ezeken a kérdéseken gondolkodni. Nem továbbfutni az évek repülésével, hanem néha megállni, mert észrevettem gyerekek, hogy a játék, a szabadidő, a filmek, a számítógép, meg sorolhatnám tovább, a barátok, meg a zene, olyan-olyan sok időt elvesz az életetekben. És kevés időt szántok arra, hogy egy picit megálljatok, és elgondolkodjatok. Például ilyen kérdéseken. De láttam már ilyen gyerekeket így gondolkodva üldögélni, és nagyon szép látvány volt, hogy bennük ott látszott, hogy forog az a gondolat, és időznek felette, és a Jóisten különlegesen közel jön ilyenkor hozzátok, tapasztaljátok meg ezt, és válaszol a kérdéseitekre. Hát ezt a Zsoltárt ajánlom figyelmetekbe, esetleg a kedves szülőket megkérném, hogy lehetek kedvesek, ha gondoljátok, velük együtt elolvasni ezt a Zsoltárt, az egész Zsoltárt el lehet olvasni. Különösképpen ezt a szakaszt, és beszélgessetek erről, közösen gondolkodjatok erről. Ez egy nagyon szép feladat és küldetés, hogy közösen gondoljátok át, hogy mi végre vagyunk a világon. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvéreim, most Elekről jöttünk tegnap meg délután, 12 napos turnusról, és különösképpen eleven módon él bennem az, hogy ott a kedves vendégeinkkel, betegeinkkel együtt töltöttünk 12 napot, és láttuk rajtuk, hogy hogyan hat rájuk az Isten igéje, az Isten világ, az a szeretetteljes közösség.

Személyesen nekem is elmondta, de a többieknek is, hogy a legnagyobb hatás, ami itt érte őt, az a szeretet volt. Az a gyógyító légkör, ami körbevette őket. Még hozzáfűzte azt is, hogy itt hiteles embereket látott, akik úgy élnek, ahogy mondják, és valami különleges módon szembesültek az Isten szeretetével. Már az első napokban törekedtünk arra, hogy beszéljünk erről, beszéltünk arról is, hogy miért a Biblia alapján gondoljuk mi ezt az egész gyógyítást, hogy miért van erről szó, egyáltalán hiteles-e a Biblia, egyáltalán miért állunk ezzel szóba, és feltették a kérdéseiket, és ezeket megbeszéltük, és olyan jó volt látni, hogy nyugvó pontra jutott bennük ez, hogy lehetett hivatkozni a Bibliára ott az áhítatokon, és láttuk az ő alakulásukat, fejlődésüket tényleg. Majd egy-egy példát el is mondok, de ezért gondoltam, hogy a mai alkalommal beszélek nektek az Isten gyógyító szeretetéről. Ez a téma, a gyógyító szeretet. Azok az igék, amelyeket szeretnék elétek hozni, azok minden bizonnyal előttetek már ismertek. De mégis, talán így egy sorba fűzve őket, újra és újra személyesen nekünk szegezve, illetve hagyni, hogy nekünk szóljon és bennünket érintsen meg, talán még mélyebben közelebb visznek bennünket az Isten szeretetéhez, lényéhez. Ne feledjük el János apostolnak az első levelében, a 4. fejezetben a verset, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, mert ez a legnagyobb gyógyerő testnek és léleknek, az Isten szeretete. Az első ige, amit szeretnék felidézni, Jeremiás könyve 31. fejezetéből való a 3. vers, Isten kioldhatatlan szeretetéről beszél, ami soha nem változik. Így szól, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A gyerekeknek már próbáltam érzékeltetni egy kicsit, de nem lehet eléggé megrendülni ezen az ígér, mert az örökkévaló szó az nagyon sokat jelent. Az örökkévaló azt jelenti, hogy a múlt felé tekintve végtelen, a jövő felé tekintve végtelen, és a jelenben is valóságos. De hát miért szeret bennünket az Isten? És kérlek benneteket, szegezzétek magatoknak ezt az ígét, téged miért szeret az Isten ennyire? Talán valami jót tettünk mi. Valamivel kiérdemeltük ezt a szeretetet. Hát nem is voltunk már akkor szeretet, hiszen az élet könyvébe beírta a nevünket. Ez zavarba ejt. Miért vágyakozik utánunk Isten? Miért mondja Jób könyve, hogy kívánkozol a te kezednek alkotása után? Nem tudom a választ. De mégis jó ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert itt van a Bibliában. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Jót nem tettünk érte, sőt, inkább az ellenkezőjét bőségesen. Miért szeret bennünket az Isten? Mi az, amitől ő szeret? Nem tudunk másra gondolni, hogy ő akarta a létünket, hogy minket gyermekeinek tekint. Úgy bánik velünk, mint olyan gyermekekkel, akik hajók, haroszok, akkor is szeret bennünket. Persze szeretné, hogy jók legyünk, és elérjük azt a célt, hogy be tudjuk fogadni az ő szeretetét, hogy akarjuk a szeretetét befogadni, hogy döntsünk afelől, hogy befogadjuk a szeretetét, mert hogy el tudjuk mondani, hogy mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, és azt mondja, hogy azért terjeszti ránk az irgalmasságát, az éltető, csodálatos kegyelmét, mert szeret bennünket. Ez megfoghatatlan. Mindannyian vágyunk szeretetre, szeretnénk, hogy szeretve legyünk, hát íme itt van, az Isten ezt mondja, szeretlek. Ott láttam az egyik betegen eleken, hogy amikor erről beszéltünk, furcsán maga elé nézett, és nem tudta befogadni először ezt a szeretetet. Nem értem ezt az egészet. Nem értem. Miért szeret az Isten? Miről beszéltek? De hát akkor miért vagyok ilyen szörnyen beteg a halál előtti állapotban? Akkor miért halt meg a családtagom?

halt meg az? Miért vagyok ilyen állapotban? Most akkor hogy van ez? Nem könnyű. Nem könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, az Isten mégis ezt mondja. És elmondtuk neki, hogy mi magunktól nem mernénk ezt mondani, mert mi csak emberek vagyunk, de az Isten ezt mondja. Az Isten azt mondja, és így is szeret, ahogy vagy. Ebben a helyzetben is segíteni akar téged, és tud is segíteni. Az orvos az utolsó állítaton elmondta, hogy Isten meg akar, és meg tud szabadítani. És aztán láttuk a folyamatot, ahogy alakult át a gondolkodásmódja, lassan-lassacskán kezdett kinyílni az értelme, a szíve, és hát valahol egy pont után neki is, természetesen ez egy nagyon-nagyon finom, érzékeny folyamat, de hát azért a búcsúzáskor érzékeltük, ő is ezt mondta, egy nappal előtte ment el, és ott megkeresett mindannyiunkat úgy személy szerint, és úgy elmondta, hogy itt olyan szeretetet kapott, amit talán nem is kapott az életben sehol. A kezelőjétől például. Ilyen gondoskodás. Az orvosok másfél-két órát beszélgetnek vele, épp Mónival beszéltünk, hogy az orvosoknak nincs idejük másfél-két órát beszélgetni egy beteggel. Egyszer bementem nemrég, valakit kísértem a kórházba, és ott ültem az osztályon, ahol vártunk, és ezernyi ember, és akkor felmentünk egy emeltel fejjel, ezernyi ember. És belegondoltam magamat az orvos helyében. Örül, ha túl van egy betegen. Értitek? Hol adhat ő szeretetet? Fáradt. Megértem én. Ráadásul nagy részt beszélgettem tényleg vezető orvosokkal az ország különféle pontjain. Őszintén elmondták, hogy alig van betegség, amit tudnak gyógyítani. Alig van betegség. A többit csak úgy kezelni. De a gyógyulás reménye nélkül. Csak úgy kezelni. Mintha gyógyítanánk. És akkor ott ilyen orvosokkal volt körbevéve. És persze a legnagyobb orvos volt a Jóisten, mert minden kezelés előtt, minden áhítat előtt, és minden előadás előtt, és minden előtt imádkoztunk. Először többeknek zavaró is volt, nem is értették, miért imádkozunk mi. De aztán elmondtuk, azért imádkozunk, mert mi csak a Jóisten jelenlétében szeretnénk bármit is tenni. És tőle kérünk előtt, mert nem tud ember gyógyítani, csak Isten. És az ember csak egy közvetítő eszköz lehet. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A következő ige, Ézsaiás könyve 43. fejezetéből való, az első, aztán majd a negyedik vers, így szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mintha tudná az Isten, hogy mi a mi legnagyobb problémánk és nehézségünk az életben. Mintha pontosan tudná Isten, hogy mi a legnyomorítóbb tényező az életünkben. A félelem. A szenvedéstől, a haláltól, a magánytól, a betegségtől. És nem akarom sorolni, mert ha rákérdeznénk, mindenki tudna garmadával mondani, hogy miért félünk. Hogy mi várhat ránk, vagy milyen helyzetbe kerülhetünk. Bizonytalanságok, aggodalmak. Egyik este megkérdeztem, hogy van-e kedves vendégeink, barátaink kérdésetek, ami izgat veleteket. A legelső kérdés az, hogy tudom letenni az aggodalmaimat? Erről beszélgettünk egész este. Tudja az Isten, hogy mi a mi bajunk. És erre ad gyógyírt, ne félj. Én, ha veled vagyok, nem kell félnem. Miért? Mert a legbetegítőbb dologtól, a bűntől tudlak téged megszabadítani. Megváltottalak. Emlékszem, amikor ott haladtunk előre az együttlétben, és beszélgettünk arról, hogy az Isten legnagyobb csodája az, hogy szembesít önmagunkkal, hogy szembesít a bűneinkkel, mert nem azért teszi ezt, hogy bennünket megalázzon. És nem azért mondja azt, hogy tetőtől talpig nincs az ember épség, hogy bennünket letiporjon és eltaposson, hanem azért, hogy gyógyítson. És amikor elmondtuk ezeket a tapasztalatokat, akkor azon az estén az egyik kedves vendégférfi, aki egy élet ereje teljében lévő férfi, elmondta, hogy most értette meg, hogy ő nem gyógyulhat meg, ha nem rendezi a módját, az életét, a bűneit.
Láttam a megrendülését. Rögtön ott a folyosón leálltunk, hárman, négyen, az orvos is ott volt, Pásztor Gyügyit, és hát kiöntötte a szívét, mondta, és érezhető volt, hogy itt most valami ebben az ember megváltozott. Azt mondtam, most megértettem. Aztán bevonultunk ketten, külön egy szobába, és teljesen kitárta a szívét, és ott aznap este is, és másnap reggel is, amikor rákérdeztem, hogy hogy van, elmondta, és tényleg zokogva mondta el azt, hogy ő tovább így nem élhet. És ott aznap már nekiállt a ügyhely lerendezni, amit le kell rendezni. Ez egy csodálatos látvány volt, hogy egy ember hogy alakul át, és láttuk ezt a szenvedés teljes folyamatot, és utána pedig pár nap múlva, és amikor utolsó napon ment el, azt mondta, hogy mérhetetlenül boldognak érzem magam, leszakadt rólam valami, és most szabadon kezdhetem az életet, folytathatom, és az egyik legnehezebb diétát neki írták elő. Bőtölnie kellett, ugye 3 napig, másrészt pedig csak zöldet ehetett a további 10 napban, vagy 9 napban, és ez nagyon nehéz volt, miközben látta ott a sokféle jó, finom vegán ételt, és mondta, hogy hát azért jöttem ide, hogy megkóstoljam ezeket az ételeket, és úgy megyek el, hogy meg se kóstoltam őket, csak zöldet ettem. De a vérértékei csodálatosan javultak. 1 vagy 2 nap múlva már zuhantak vissza a normális irányába, és 3-4 nap múlva átlépték a normális határt. Semmilyen gyógyszerrel nem tudták elérni. És ez az ember megértette azt, hogy van megváltó, van szabadító. Isten szeretete eltalált a szívéhez. Azon a hétvégén hazament, 2 napra hazament, és mondta, hogy elmondta a feleségének, meg a családjának, rosszul éltünk eddig. Itt most megváltozik a helyzet. Lesz rám ezentúl időm. Rátok időm. Figyelni fogok rátok. És el fogok menni a fiamnak a foci meccsére, soha nem mentem el, pedig azt mondják, a legjobban ő focizik, és én egyszer sem ment. A lányom is ilyen helyen van, és mindig mondta, apu, gyere el, sosem mentem el, mert nekem dolgozni kell. Elmegyek most. És itt tovább szépen hát mondta, hogy átrendezi az életét, figyelni fog a dolgokra, és alakul át. Ne félj, mert megváltottalak. Ez a legnagyobb ajándék, hogy mindannyiunknak személy szerint Isten megváltást kínál fel, ez a legnagyobb ajándéka, és ezzel megnyit egy kaput. A kapu majd mindjárt nyílik ki előttünk, és látni fogjuk, hogy a kapun belépve mennyi gyönyörű ajándéka vár Istentől ránk. Neveden hívtalak téged. A gyerekeknek már mondtam azt, hogy mindegyikötök arca különböző, mindannyian mások vagyunk, személyiségek különbözők. Ez így van jól, Isten így teremtett bennünket. Ő nem mechanikus, egyforma teremtményeket hozott létre, UFO-kat, ugye, mint a bizonyos filmekben mondják, hanem mi személyiségek vagyunk, más sorssal, más arccal, szemmel, tekintettel. Nem kell hozzánk egy mechanikus tervet illeszteni, ő egyénileg kezel bennünket. A pedagógiában egy alapelve a személyes bánásmód, egyénre szabott bánásmód, ő így bánik velünk. Nincs 2 egyforma életút, ő vezet bennünket, és személyes kapcsolatra hív bennünket. A legszemélyesebb kapcsolatra hív bennünket. Az első parancsolat mondja, hogy én vagyok a te Isten. Az énekek éneke azt mondja, hogy egyetlenem. Hát én nem tudom, hogy lehetünk Istenek egyetlenei, miközben van nem tudom hány millió ember ez a földön, de hát mégis ezt mondja, hogy olyan szeretettel szeret bennünket, ehhez próbálja hasonlítani, mintha mi egyetlenei lennénk. Elhisszük mi ezt? Be tudjuk fogadni ezt a szeretetet? Így tekint ránk, és még tovább megy, azt mondja, enyém vagy. Enyém vagy. Én vagyok a te gazdád, szülőd, szerelmed. Ilyeneket mond a Biblia. Enyém vagy. Érdekes, Ezékiel könyve 16. fejezetének 8. verse. Figyeljük meg, hogy kik igazán, kik számára tudatosul a leginkább, hogy enyém vagy, azt mondja, megesküdtem néked, s frígyre léptem veled, azt mondja az Úristen, s lettél az enyém. Azok, akik szövetséget kötnek Istennel, akik megnyitják a szívüket Isten szeretetére tudatosan, vállalják, elfogadják, befogadják a szívükbe Isten szeretetét. Ezért hangsúlyozta Jézus is azt, hogy víztől és lélektől újjászületni. Szövetségre léptem veled.
Ez egy szövetség. Akkor oda-vissza, te az enyém, én a tied. Leszel, leszek, és enyém vagy. Ekkor tudatosul az, hogy én az Istené vagyok, és ő az enyém. Így mondja az ige gyönyörűen a Római Levél 8. fejezetében, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt érettünk odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minélkünk. Vele együtt. Ez a vele együtt következik. Megyünk tovább. Kedves vagy az én szemeiben, becses vagy, és én szeretlek. Ez a különleges dolog, hogy Isten bennünket értékesnek nevez, és szeretetet ad nekünk, és ez talán azért mondja ezt, mert amikor az ember a bűneivel szembesül, annyi önmegvetés, annyi önkárhoztatás, annyi önvád ébred fel bennünk, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de bennem sokszor érzékelem ezt, hogy az ember úgy nagyon el tud szomorodni maga miatt, és ez nem baj, ha a bűn miatt szomorodunk el, de utána szeretünk egy kicsit ott maradni abban a mély önvádban, abból pedig a megváltás által kiszabadulhatunk ki, és Isten biztosít bennünket, hogy értékesek vagyunk számára, mert megváltott bennünket. Nem aranyon vagy ezüstön, vagy hiába való pénzen, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránnak a vérén, a Krisztusnak a vérén. Ez a mi értékünk Isten szemében. Ahányszor ránk tekint ezen a földi világban a fertőzött lényekre, mindig azt sugallja felénk, hogy az életemet adtam érted. Nekem értékes vagy, fontos vagy. A következő nagyon értékes ige, ami a Jeremiás könyve 28. fejezetében, 29. fejezetében olvasható a 11. verstől, hogy Isten tudja az ő gondolatait felőlünk, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjon nékünk. Isten jót tételez fel rólunk, jót akar nekünk adni, és kívánatos véget akar nekünk adni. A születésünk pillanatától kezdve életbe lépteti azt a tervet, amit megváltási tervnek nevezünk, de személyre szabottan, mindannyiunké más. És Isten, amikor megszülettünk, kijelölt nekünk egy utat az üdvösség felé, egy egyenes utat. Mint az Zarándok útjában a kereszténynek mondja az evangélista, menj arra, a kastély felé, egy kaput fogsz találni, menj egyenesen az ösvényen, ne térj le róla. Hát a Zarándok letért, és beleesett a csüggedés mocsarába. És jött egy ember, aki aztán kihúzta, majdnem megfulladt. Szóval miért tértél le az ösvényről? Nem vettem észre, valahogy nem figyeltem rá, le akartam rövidíteni valahogy azt az utat, azt gondoltam. Nem teheted. Az ösvényen kell haladnod. Na, mi emberek sokszor letérünk, és akkor életbe lép a újra tervezés, mint a GPS-nél, amikor megyünk autóba, ugye? Letérünk a megszabott útról, újra tervezés. És Isten arról a pontról megint életbe lépteti az újra tervezést, hogy megint abba az irányba menjünk. Aztán letérünk, akkor megint újra tervezés. És aztán így Isten mindig próbál visszavezetni, csak mi egy dologról sajnos nem veszünk tudomást, mint hogy a kedves vendégeink is aztán lassacskán kezdték megérteni ott a turnusban, hogy minden ilyen letérés egy betegítő tényező. Lelkileg is, meg fizikailag is. Úgy elmondta az egyik kedves vendégünk, hogy minden évben 4 disznót vágtak le, és naponta ő 1 kiló disznóhúst evett legalább. Ez természetes. 1 kiló kenyér, 1 kiló disznóhús. Hát, szükség van egy újratervezés. Mondtuk neki, ez nem jó. Hát nem csoda, hogy úgy néz ki, meg úgy érzi magát, ebből meg kell gyógyulnia. Hát a zöld levelek egy kicsit más stílus, ugye? De az eredmény ott van a vérben. Lehet látni. Isten bennünk rólunk jót gondol, hisz bennünk, és bízik bennünk, hogy volt értelme értünk meghalni, és nekünk megbocsátani. Egy gyönyörű ige az 1 Péter 5:7-ben olvasható, minden gondotokat őrjá vessétek, mert néki gondja van rájátok. Az Isten szeretetének egy újabb színe ez, hogy ő átveszi a gondjainkat, és ha mi ezt igazán elhinnénk, azt írja Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, ha mi ezt igazán elhinnénk, minden szükségtelen aggodalmunk megszűnne, és olyan békét élvezhetnénk, amit már régóta nélkülözünk. Ha minden gondunkat le tudnánk tenni.
Mert akkor tényleg azt tennénk, hogy 100%-os hittel a kezébe tesszük, és azt mondjuk neki, Uram, legyen meg a te akaratod, és cselekedd meg, amit te jónak látsz. Én elfogadom tőled. Nem akarok emiatt aggódni, old meg ezt a problémát. Ez a bizalom titka. Amikor ilyen emberekkel találkozunk, akik ezt tudják gyakorolni, vagy ha mi magunk tudjuk gyakorolni, akkor érzékeljük magunkon azt, hogy valami különleges nyugalom árad bennünk szét, egy bizalom, és úgy érezzük, hogy nem kell aggódni, mert ez az Isten kezében van ez az ügy. És ez csodálatos dolog. De még tovább megy a Biblia. Azt mondja, hogy ő, a Jóisten folyamatosan vigyáz ránk. Így mondja a 121. Zsoltár 5. versében, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Isten jelenlétében élhetnénk az életünket, ha mi ezt elhinnénk. Mert ő jelen van, csak a kérdés az, hogy mi jelen vagyunk-e számára. Hogy mi tudatosítjuk-e, hogy ő jelen van. Ő annyira szorosan jelen van, mint hogyha most tenyeremre teszem a ujjamat, és látom az árnyékot a lámpától, itt az árnyék. Elválaszthatatlan a fénytől az árnyék. Ilyen közel van hozzánk Isten, mint az árnyék, és folyamatosan abban a tudatban élhetnénk, ha mi ezt elhinnénk, hogy összeköttetésben lehetünk vele, mert ő itt van, kéznyújtásnyi távolságra. Olyan közel, azt mondja a Biblia, mintha te szádban, szívedben lenne. Nem kell átmenni a tenger túlsó szélére, hogy megtaláld az Isten, ő itt van. Jézus azt mondta, veletek vagyok a világ végéig. Ez az ő szeretetének, az irántunk való ragaszkodásának a kijelentése. Higgyük el, kedves testvéreim! Isten ad nékünk szent lelket, bölcsességet, megszentelődést, ígéreteit beteljesíti, de a legnagyobb ajándék, az utolsó, amit szeretnék nektek említeni, legalábbis én így látom számomra, ez a legnagyobb ajándék, hogy képes Isten nekünk az ő szeretetéből fakadóan új szívet adni. Ezékiel könyve 36. fejezetének 26. versétől olvasom, és adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hihetetlen ajándék. A szív, az a gondolkodásmód, a látásmód, az érzület, a cél, a szándék, a jellem, amitől mi más emberek lehetünk általa, új teremtések. És azt ígéri a Jóisten, hogy ezt nekünk tudja adni, szeretetből. Azt mondja, én azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. A kőszív helyett hús szív, az emberi lélek helyett isteni lélek lehet bennünk, és más emberek lehetünk, és benne lakozhatunk. Ellen White ezt úgy kommentálja gyönyörűen a Krisztus követő lépések című könyv 55. oldalán, ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíthatunk ő érette. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadtatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. De még ennél is többet cselekszik értünk Krisztus, megváltoztatja a szívünket. A szívünkben lakozik hitáltal. A szívünkbe költözhet, belülről cselekedhet, és úgy tekint ránk, kedves testvéreim, mintha nem is vétkeztünk volna. Ez hihetetlen. A szeretetnek ez egy olyan foka, hogy egy tiszta lapot ad a hídből, bizalomból fakadóan, mint a tékozló fiúnak. A tékozló fiúra ráadták a legszebb ruhát. Hát mi a legszebb ruha? Krisztus jelleme. A hízott tulok levágása, Krisztus áldozata. Azért adhatja Krisztus jellemét, mert a bűnét lerendezte. Krisztus áldozatában rejlik a megigazulás titka. És itt van. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és megváltoztatja a szívünket, a szívünkben lakozik hitáltal. Lehetségessé válik az, hogy egy ember, egy póri ember, egy semmi ember, egy porszem ember, bűnnel fertőzött emberi természetben Isten megtisztító kegyelme által
krisztusi módon cselekedjen, szóljon. Van ennél nagyobb érték és ajándék az életben? Hogy krisztusi módon élhetünk? Tudtok ennél nagyobbat? Ezt nem lehet pénzzel, házzal, autóval, vagyonnal megfizetni, vagy pozícióval, vagy hírnévvel. A legnagyobb ajándék minden ember számára nyitott lehetőség a Krisztus jellem. Kedves testvéreim, az Isten szeretetének annyi színe és formája van, és annyi oldala és síkja, hogy a legnagyobb programunknak az életünkben az kellene, hogy legyen, hogy megismerjük az Isten szeretetét egyre jobban. Így mondja az Efezusi levélben Pál apostol, a szeretetben meggyökerezvén, ebben a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, mert ez a gyógyító erő. Az Isten szeretetéből minél többet be tudunk fogadni, annál jobban gyógyulunk, testileg és lelkileg. Ez olyan, mint a 8 alapelv. Ha 8 alapelvből egyet gyakorlunk, annak is van áldása. Volt egy kedves betegünk, aki rendkívül sápat volt a betegségéből következőben, nem kívánta a napot, a bőre teljesen fehér volt, és pont egyik délelőtt, amikor jósított a napot, ketten ültünk kint a napon, és hát úgy bátorítottuk, hogy húzza fel az ujját, meg a nadrágszárát, meg a nap felé forduljon. És ez a sápat emberi test másfél-két órán keresztül részesült a napsugár áldásából. Másnap együtt ebédelünk, és mondjuk neki, hogy valami történt veled. Mi van veled? Azt mondja, a tegnapi napozás olyan jól esett, mintha energiám lenne. Igen, látod, a napozásnak ilyen hatása van, a napfénynek, és láttuk, hogy az arca kezd barnulni, kezd színt kapni, csak pusztán a napfénytől. Tehát, hogyha a 8 alapelvet gyakorolná egy ember, mint ahogy gyakorolhatnánk, és élhetünk vele, akkor az egész lényünkön egy egyetemes gyógyító kegyelem áradna szét, és a teljességgel tudna Isten velünk lenni. Így van az Isten szeretetével is. Hogyha mi minél többet be tudjuk fogni, és azért jó ezeket az igéket, én ezeket megtanultam kívülről, magamban sokszor elmondom, szívesen ajánlom mindenkinek, hogy tanuljátok ti is meg, legyen a szívetekben, hordozzátok ezeket az igéket, mert ezek gyógyítanak. És tudatosítsuk, most ezt be tudom fogadni? Most van hitem arra? Mert azt mondja Pál apostol a Filippi levél 3. fejezetének 9. versében, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Istentől való igazságom a hit alapján. Ezek csak hit alapján lehetnek a mieink, de ehhez gyakorolni kell a hitet. Uram, hiszem, hogy jelen vagy most, és szeretsz. Nem tudom, miért nem vagyok én arra méltó, de tudom, hogy szeretsz, mert ezt mondod, és ezt el akarom hinni, és elhiszem. És hiszem, hogy megváltottál a bűneimből, ha őszintén lerendeztem a vétkeimet. És így tovább. És az utolsó gondolat, Ellen White gondolata az Nagyorvos lábnyomán című könyv 70. oldaláról, ahol azt mondja a szerző, az a szeretet, amellyel a megváltó járja át az ember egész lényét, gyógyító erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Ez a gyógyulás titka. Az a szeretet, amelyel a megváltó járja át az ember egész lényét, gyógyító erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Erre van a legnagyobb szükségünk. A legnagyobb idegrendszer megerősítési tényező az Isten szeretete. Ezért kell nekünk Krisztus követőknek, az Isten szeretetét befogadni, hogy aztán továbbadhassuk az embereknek, hogy elmondhassuk, mint mi ott is elmondhattuk nekik, hogy
Szeret az Isten. Na de hát hogyan, és mi módon? És akkor elmondtuk, hogy így. És ők, ha befogadják, gyógyulhatnak, és ha mi befogadjuk, gyógyulhatunk. Vagy így, vagy úgy. És mit mond? Lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Mi az emberben a legmagasabb rendű képesség? És? Helyes? Hit? Döntés? Választás a jó mellett? És száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, tehát, hogy pontosan tudatos, hogy nem jó ez a bűn bennem. Nekem ez nem jó. Az a férfi, aki megszabadult, mondta, hogy iszonyatosan szenvedtem a bűntudat terhe alatt, de amikor bevallottam Istennek és megszabadultam, most boldognak érzem magam. Hát ennyi az egész. Isten megszabadít. Ő gyönyörködik a megbocsátásban. Száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, és olyan gyönyörűen mondja, ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amit semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Az Efezusi levél azt mondja a harmadik fejezetben, hogy a döntőbíró a szívünkben a béke. Az Istennek békessége. Testvéreim, én szívem mélyéből kívánom nektek is és magamnak is, hogy nyíljunk meg az Isten szeretetének befogadása előtt. Hogy legyünk mi részesei az Isten szeretetének. Az evangelizálásnak ez a lényege, és ez a mi küldetésünk, hogy az Isten szeretetéről tegyünk bizonyságot embertársainknak. Hogy ezt erősítsük meg benne, hogy gyógyulhassanak. És meg fogják kérdezni, hogy te ezt hogyan tapasztaltad meg? Te honnan tudod ezt? És akkor nekünk el kell mondanunk, hogy hogyan, de nem kényszeredetten, hanem örömmel, mert hiszen hát van-e annél nagyobb ajándék? És az evangélizás kulcsa ebben rejlik. Emlékezzetek rá, mi mindannyian testvérek itt Győrben közösséget fogadtunk, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, szövetséget kötöttünk arra, hogy mi megújítjuk az életünket az evangélizálás jegyében. Ezért tartjuk délutánonként ezeket az órákat, remélem mennek még tovább ezek a bizonyos beszámolók, vagy már nem. Szomorúan hallom, ha nem. Mert jól indult, de nem szabadna ezen az úton megállni, és tovább kell lépni, hogyha valahol megakadt, nem szabad feladni, mert ez a mi küldetésünk. Nem az a küldetésünk, hogy a magunk körein belül mozgolódjunk, hanem a világ felé tudjunk nyitni. Szívem mélyéből kívánom, kedves testvéreim, hogy mindannyian részesülhessünk Isten gyógyító szeretetében. Amen. Mennyei Atyánk! Olyan kemény az emberi szív, és annyira megkérgesedett. Olyan nehéz befogadni ezt a szeretetet, mert ellenállás van bennünk. Az emberi természetünk lehúzó ereje, a kötelek, amelyek megbékjóznak bennünket, visszahúznak, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet. A bűneink nyomorító súlya, a kételjeink, a bizonytalanságaink, mind ezerre azt kiáltják, hogy ez nem, ez lehetetlen, ez képtelenség. De te mégis azt mondod, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket. Istenünk, könyörögve kérünk, segíts rajtunk. Add, hogy be tudjuk fogadni a te szeretetedet. Hogy eltalálhasson bennünket ennek a szeretetnek a gyógyító ereje, hatalma. Hogy szüntelenül a te jelenlétedben élhessünk. Hogy megtapasztaljuk ennek a szeretetnek a gyógyító hatalmát. Hogy továbbadhassuk embertársainak ezt a kincset. A megváltás, a jóságod kincsét, hogy te tervet készítettél számunkra, hogy te része vagy a mi életünknek, és a legnagyobb ajándékot kínálod fel számunkra, Krisztus jellemét, Krisztus bennünk lakozását. Kérve kérünk, Istenünk, irgalmazz nekünk emberi edényeknek, add, hogy képesek legyünk, akarjuk befogadni ezt a szeretetet hitáltal, Jézusunk nevében. Amen.

0: Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Hát, hogyha most nem is látszik, de a legfiatalabbak közé tartozom, akik a 75-ös eseményeket átélték, túlélték. Ugye Jenővel együtt kezdtük a SZET iskolát, tehát ezt a bizonyos lelkészképzőt, amiről hallottunk. Talán annyit elmondanék azért az előzményekről, az én gyökereimről, hogy én adventista családban születtem, de egy kicsi liberális beállítottságú adventista nevelést kaptam. A megtérésemhez és a lelkészképzőbe való jelentkezésemhez nagyban hozzájárult viszont az, hogy gyerekkoromban Oszi bácsi volt a prédikátorunk, tehát 12-13 éves koromig. Utána ugyan az egyik nagybátyám, tehát Árvai Henrik, akit lehet, hogy így névről, hallomásból ismertek, mert utána Jócskán benne volt az eseményekben is. Tehát ő lett a pécsi prédikátor, mi Pécset jártunk gyülekezetbe. Ez a gyülekezet olyan körülbelül 100 tagú volt ekkor. Ő viszont már 75 előtt történt egy bizonyos megoszlás a pécsi gyülekezetben. Volt egy olyan irányvonal, és főként a fiatalok voltak ebben benne, amelyik a biblikusabb irányt szerette volna követni. Volt egy bibliakörünk, minden szombaton délután összejöttünk, és egy nagyon komoly tanulmányt folytattunk. Tehát talán nem is bibliakörnek kellene nevezni, hanem bibliaiskolának. Dolgozatokat is írtunk, profécia magyarázat is volt, biblia ismeret is volt benne. Többek között Dániel próféta könyvéről, és az akkori lelkész, aki nagybátyám is volt, ő nem nézte jó néven ezeket a bibliaköröket. Tehát emiatt is kialakult egy bizonyos feszültség, tehát ismétlem még 75 előtt. A Dániel könyve nem tartozott azok közé, a könyvek közé, amiket nagyon ajánlatos volt tanulmányozni. Tehát kényes témákat érintett. Milyen kényes témák vannak Dániel könyvében. Ugye, mi lehet, hogy most nem jövünk rá, de ugye ott van a pápaság, a katolikus egyház, és hát tulajdonképpen mindegyik profécia kifut Jézus eljövetelére, és lehet, hogy megdöbbentek rajta, de ez is egy kicsit kényes téma volt 75 előtt. Tehát, hogy milyen jövőképünk van. Ugye hát a kommunizmus nem nagyon támogatta ezt a jövőképet. Tehát, hogy hamarosan Krisztus visszatér erre a földre, és az a kő, amelyik emberi kéz érintése nélkül leszakad, az mit jelképez. Tehát ugye ezek a témák nem voltak, hogy mondjam, túlzottan engedélyezettek. Úgyhogy bennünket állandóan ellenőrzött a helyi lelkész. Tehát, hogy éppen hol tartunk, és próbálta korlátozni a mi összejöveteleinket, de többnyire mi azt tettük, hogy délutáni istentisztelet után kimentünk a mecsekre, és ott már nem nagyon tudott senki ellenőrizni bennünket, és folytattuk a tanulmányainkat. A másik probléma, ami a gyülekezetben a feszültséget okozta, hogy olyan valakit akart mindenáron a lelkész gyülekezeti vénné választani, aki hát közismerte nem volt hát éppen egy hithű adventista és lelki beállítottságú. És bár akkor még nem tudatosult ez bennünk, de úgy mondjam, hogy a háttérben ott volt, hogy valami köze van a most már beépítettségnek, vagy 3x3-asnak nevezett hát, ugye, besúgókhoz. Nem tudom azóta se, hogy tényleg volt ebben valami. Minden esetre a gyülekezet nagy része küzdött ez ellen, és beadványokat is küldtünk az akkor még hivatalában lévő hegervári testvérhez. Tehát így már akkor történt egy bizonyos megoszlás a közösségben. Most az én keresztségemhez, tehát megtérésemhez és a lelkészképzőbe való jelentkezésemhez, ahogyan már utaltam is rá, nagyban hozzájárult az, hogy azért Oszi bácsinak a tanításai adták nekünk a hitbeli alapot és a gyökereket, és nagyon vágytunk az ilyen lelki táplálék után. Tehát fiatalok lévén kicsit mozgékonyabbak is voltunk, és ugye többször el tudtunk jutni olyan istentiszteletekre, ahol akár ő volt, akár Vankó Zsuzsa, vagy más, hát számunkra tényleg lelki táplálékot adó ige hirdető. Lehet, hogy ezt nehéz így megérteni, de nagyon kevés lelki táplálékot kaptunk szombatonként. Most képzeljetek el olyan szombatokat, ez 75 előtti idő még, tehát még nem volt különösebb jele annak, hogy itt forradalom lesz, vagy valamilyen felszólalás kivált egy ilyen kettéválást, de ugye 10 évesek lévén hát nagyon kritikusak is voltunk, és ugye már tudtuk, hogy ha valaki fölmegy a szószékre, most vagy a töltött káposztáról vagy fog prédikálni, vagy a külföldi utazásairól, vagy a parlamentbe mikor ment és kikkel. Tehát ezt már előre tudtuk, hogy ki miről fog majd beszélni. Tehát ilyen prédikációs témák voltak. Tehát ezek nem éppen lelki táplálékul szolgálnak. És tehát nagyon-nagyon megbecsültük azokat az ige hirdetéseket, amelyek viszont lelkileg tápláltak bennünket. Kazettákon vittük egymásnak és terjesztettük. Ugye akkor kezdődött ez a kazettás korszak, amikor hát ezeket kezdtük így értékelni és megbecsülni. Hát 73-tól voltam a Szabad Egyházak tanácsának a lelkészképzőjén hallgató is. Szintén még 75 előtti tapasztalat az, hogy ott már hát volt jó néhány furcsa jelenség. Tehát nem csak azért, mert ugye, nyilván más egyházbéli tanáraink is voltak, és hát ők más tanítottak, más szemlélet szerint. Hát azért fölkészítettek bennünket a testvéreink, ugye Zsuzsika próbálta ellensúlyozni is ezeket a tanításokat. Voltak speciális tantárgyak is, tehát havonta egyszer egy ilyen közös, és havonta egy speciális összejövetelünk volt, ahol hát azért próbálták ezeket a tanításokat ellensúlyozni, de a speciálisan is tanultunk mi, nem tudom, hogy egyház és társadalom volt a címe, de valami hasonló, az egyház elnök tartotta, tehát ami teljesen az ökumenikus mozgalomnak az alapjaitól kezdve, tehát elmondta, hogy ez hogy működik meg, hát szóval miért jó. Tehát ez a speciálisan volt, nem csak a közös tantárgyak között. És emlékszem egy alkalomra, amikor így a diákok együtt elmentünk nyáron egy kis táborba, csak egy-két napos táborba Esztergom mellé, és egyik nap Zsuzsikát és Oszi bácsit hívtuk meg egy kis beszélgetésre, következő nap pedig Szigeti Jenő jött. És hát elég furcsa volt így hallani egymás után a kétféle nézetet és véleményt, mert Szigeti Jenő már akkor nagyon hangsúlyozottan elmondta azt, hogy a Fenevad képének, tehát ami a Jelenések könyvében szerepel, annak semmi köze nincs, tehát annak a jelképnek a mai ökumenikus jelenségekhez és irányhoz, ez egy egészen más kérdés. És hát ugye ő ugye a maga stílusában ezt nagyon szépen meg tudta magyarázni. Mi viszont ugye nagyon nehezen tudtuk a kettőt egymással összeegyeztetni, mert Zsuzsikáéktól egy egészen más profécia magyarázatot hallottunk és ismertünk meg. Ugye 75-ben viszont már ugye egészen kiéleződött ez a kérdés. Ugye mi ezt úgy éltük át, hogy túl sok előzményét, tehát ilyen előzményeket láthattunk, de arról nem tudtunk, hogy Oszi bácsi adott beadványt, tehát ő nem beszélt a gyülekezetekben azokról a problémákról, amiket látott és hallott, amiket átélt egészen közelről. Így mikor fölmentünk a legközelebbi tanítási alkalomra, és ugye az ágyülekezetben hallottuk, hogy ugye ő már be se teheti a lábát a gyülekezetben, nem csak hogy elbocsátották, mint lelkész, de ki is tiltották azonnal, tehát nem is jöhetett a gyülekezetbe. Hát ez nekünk, ugye el tudjátok képzelni, hogy hogyan hatott ránk, akkor most ki fog itt prédikálni. Hát prédikált valaki, de a mi számunkra igazán lelki táplálékot nem nyújtott. Nyilván ugye mi az első ilyenkor, hogy utána kell járni ennek, hogy ténylegesen mi az ok. Tehát fölkerestük őt is, Zsuzsikát is, mert ugye a következő nap tanítási nap volt, ott pedig hát úgy szépen elsimították, hogy Vankó Zsuzsa órája most elmarad. Tehát erről nem is volt szó, hogy az ő órája végleg elmarad, hanem csak most elmarad, és valami más lesz helyette. Úgyhogy megpróbáltunk ezeknek utána járni, és hát ugye akkor azonnal fel is kerestük őket, hogy ők mondják el, hogy mi is történt, és hogyan történt, és hát így első kézből hallhattuk. Ugye utána, ahogyan Péter is elmondta, hogy ilyen sok próbálkozás volt, és hát eleinte még reménységek is arra, hogy külföldről bejövő testvéreink megoldást hoznak. Ugye az első ilyen nagyon nagy csalódás számunkra az volt, amikor 75, és tudom, decemberében volt ez, vagy decemberében, amikor hát ugye tulajdonképpen kiközösítettek a világközösség nevében is bennünket. Ez egy nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, szóval nagy lelki trauma volt, mert mi nagyon bíztunk bennük, és bíztunk abban, hogy ez az Isten ügye, és nagyon komolyan imádkoztunk azért, hogy a jó Isten hozzon itt megoldást, és nem tudtuk elképzelni, hogy mi lesz a folytatás. Emlékszem arra, hogy elmentünk néhányan Szilvásvárad, ugye Szilvásváradon volt az a kis alkalom, amikor egy pár napig együtt voltunk. Tessék? Bánkú. Tehát ott van az valahol, Szilvásvárad mellett. Tehát, hogy valahogyan lelkileg megerősödjünk, vagy egyáltalán átgondoljuk ezt a helyzetet, hogy mi lesz ezután. Tehát egyáltalán hogyan folytassuk. Mi szentnek tartottuk az Isten művét, és oda szántuk magunkat, hogy erre a szolgálatra, ugye mi még ugye ugyancsak tanulók voltunk, de tehát mi is oda szántuk magunkat tulajdonképpen az Isten szolgálatára, és most akkor hogyan tovább, tehát mi lesz ennek a folytatása. És azért jó Isten megerősített bennünket, és én azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok hitbeli tapasztalatunk és lelkileg erősítő tapasztalatunk volt ezekben az időkben. Tehát, hogyha így visszatekintek, akkor azt mondhatom, hogy lehet, hogy abban, tehát amikor benne voltunk, azt mondtuk, hogy bárcsak ne történt volna meg, de a magam részéről én azt hiszem, hogy nekem szükségem volt ezekre a tapasztalatokra, hogy ne emberekre nézek és emberekben bízzak, vagy egy közösségben, vagy egy egyházban, hogy tényleg komolyan vegyem azt, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az ember életében, és ő tud nekünk személyesen is tanácsot adni. És a másik pedig, amit tapasztalhattunk, az igazi testvériség kiformálódása. Tehát, hogy sokkal többet tudtunk egymással törődni, sokkal inkább közösség volt a közösségünk, mint mondjuk napjainkban. Mobiltelefon nélkül éppen beszélgettünk fölfelé, jövet, hogy hát most már nehezen tudjuk elképzelni, de hát többségünknek autónk se volt, sőt nem csak mobiltelefon, hanem vezetékes telefon se, és működött a szolgálat, és mentünk, és országosan is ismertük a testvéreket. Több konferenciai együttlét volt, a táboraink is más jellegűek voltak, tehát akkor sokkal inkább gyülekezeti találkozó volt, ugye most már inkább evangelizációs jellegű. Ugye az advent tábor próbálja visszahozni ennek a légkörét, de hát talán ilyen formában ugye mégsem sikerült még eddig. De nyilván ehhez az is hozzájárult, hogy egy külső nyomás volt rajtunk, tehát ez segíti a belső összetartást, és hát hitbelileg is nyilván erősít bennünket. És ugye a későbbiekben, amikor már most nem, nyilván az időkorlát is lejárt már, tehát most már a későbbiekről talán akkor nem szólnék, de hogyha majd szeretnétek kérdezni, akkor ugye az első illegális időszakról nagyon sok hitbeli tapasztalatunk volt még, amikor nem voltunk hivatalosan ugye keresztény advent közösség, és hát bizony voltak zaklatások, és sok-sok olyan alkalom, amikor hát mennyei bölcsességért és erőért kellett imádkozni, hogy hogy a Jóisten segítsen túl bennünket ezeken a zaklatásokon, vagy nehéz időszakokon. Köszönöm a figyelmeteket.
1: Köszönjük szépen. Egyetlen dolog jutott csak eszembe, miközben Mártika beszélt, mondta ezt a kazettás korszak elnevezést, hogy ez akkor indult. Nagyon örülök neki, hogy valamikor 3 vagy 4 évvel ezelőtt ő említette azt nekem, hogy van Szakács Józseftől egy ige hirdetése. Én azt meg is kaptam kazettán 1976-ból. Hát mit nem mondjak, különös élmény volt meghallgatni azt az ige hirdetést. Egy elég volt belőle.
2: Hozzá lehet szólni az előadáson elhangzott gondolatokhoz, föl lehet vetni kérdéseket, amik felmerültek. Ez a kérdés szerintem több témát érint mindenképpen. Először talán olvasnivalót hadd ajánljak, hogyha lehet. Mert hogy számomra ez a kérdés érinti az érzelmek és a hitküzdelem összefüggését. Írtam erről egy cikket néhány évvel ezelőtt, az érzelmeink és a hitharcunk. Ez volt a címe. Hát interneten meg lehet találni. A www.szabóferenc.hu honlapon rajta van, ha jól tudom, ez a cikk. Vagy el tudom küldeni, hogyha nem sikerül megtalálni e-mailben. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez a kérdés érinti az érzelmek kérdését, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem érezzük ugyanazt a buzgalmat, nem érezzük ugyanazt az örömöt, ugyanazt a vágyakozást, akkor hogyan harcoljunk. Másrészt számomra érinti ez a kérdés azt is, hogy megérthetjük-e, hogy miért van ilyen hullámzás a hitéletben, tehát hogy ez mivel függ össze. Illetve érint még egy területet, hogy a gyakorlatban mit lehet tenni ez ellen. Az érzelmek kapcsán én azt annyit hadd fogalmazzak meg így, hogy borzasztóan kiszolgáltatottak vagyunk érzelmileg. Tehát hihetetlen változékonyak az érzelmeink, és ebből a szempontból én két dolgot tartok nagyon fontosnak. Az egyik az, hogy a hitet nem szabad összekeverni az érzelemmel. Tehát nem kell azt gondolnom, hogy nincsen hitem attól, hogy nem érzem ugyanazt az intenzív örömöt, vagy isteni jelenlétet, amit korábban éreztem. Sokszor olyan helyzeteket hoz a Jóisten az életünkben, amikor kifejezetten azt gyakoroltatja velünk, hogy mit jelent bízni benne akkor is, amikor nem érzünk semmit. Mert amire utaltam az előadásban, az legutolsó napokban egy olyan próbán fog keresztül menni minden akkor élő hívő ember, amikor nem érzi az Isten jelenlétét, nem érzi az Isten közelségét, sőt, úgy érzi, mintha bezárult volna a kapu, és még mindig hitben kell maradni, még mindig bizalomban kell maradni. Ahogyan Jézus Krisztus a kereszten nemhogy nem érezte az Atya jelenlétét, hanem az Atya haragját érezte, és mégis eljutott oda, hogy a saját érzések tapasztalatával szemben rábízta magát arra az atyára, aki távol volt tőle akkor, és aki az ítéletet gyakorolta felette. Tehát egyik oldalon ezt tartom nagyon fontosnak, hogy nekem nem szabad a hitet és az érzelmeket összekeverni. A hitnek egyfajta gyümölcse az érzelem, de ez időnként hiányzik, és ez nem jelent semmit. Ez bizonyos helyzetekben azt jelenti, hogy készülünk erre az időszakra. Másrészt nagyon fontosnak tartom viszont azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy ne az érzelmek vezessék a hitéletünket, akkor ez csak annyit jelentsen, hogy ne csak akkor közeledjek az Istenhez, amikor jó kedvem van, amikor érzem, hanem hogy merjek közeledni máskor is. De ez nem jelenti azt, hogy az érzelmek nem fontosak a hitéletben. Nem jelenti azt, hogy el kéne hanyagolni, vagy figyelmen kívül lehet hagyni őket, mert az Isten érző lénynek is teremtett meg bennünket, és az érzelmeinkben is meg akar elégíteni, és áldást akar adni. Röviden csak ennyit erről a részéről hadd fogalmazzak meg. Aztán, ha van kérdés, visszatérhetünk rá. Akkor egy másik részlet, hogy miért van ez a hullámzás? Ki lehet-e kerülni, és miért van ez a hullámzás? Egyrésztről rá kell arra mutatnunk, hogy az emberi természetnek a legmélyéből fakad az Isten előli menekülés. Tehát az emberi természetünk úgy romlott meg, és ez nem javul az idők során, ez nem változik, hogy az emberi természet az lázad az Isten ellen, az nem engedelmeskedik az Istennek, mert nem is teheti, és ha megteheti, elmenekül az Isten elől. Tehát nagyon sokszor egyszerűen amögött, hogy mi eltávolodunk az Istentől, ami emberi természetünknek a leghétköznapi megnyilatkozását fedezhetjük fel. Csak az a kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyuljunk. Hogy erre azt mondjuk, hogy hát nincs mit tenni, emberek vagyunk, ezt el kell fogadni. Vagy pedig, hogyha megértjük az emberi természetünknek ezt a mélységes romlottságát, akkor ez el tud-e oda vezetni, hogy annál inkább keresnem kell az Istent. Itt egy sorozatot hadd ajánljak, ami néhány évvel ezelőtt hangzott el Budapesten, a Római Levélről szóló előadás sorozatot. CD-n meg lehet elméletileg vásárolni, ugye, Jani? Van belőle. A 13-as A és B CD. Annak a sorozatnak a 6., 7., 8. fejezetét ajánlom itt meghallgatásra, mármint a Római Levél 6., 7., 8. fejezete, hogy ez hányas számú előadás, azt nem tudom. Egy nagyon egyszerű lelki folyamat zajlik le az ember életében, amitől ilyen hullámzó lesz. Amikor az ember elesik, és szüksége van az Istenre, akkor ezt átérzi. Közel van az a megrázó élmény, hogy ki vagyok én, és ez jó esetben arra késztet, hogy odaforduljak az Istenhez. Rossz esetben távol a bűz, mert az ember fél, és a bűntudat visszatartja az Istenhez való közeledéstől. De jó esetben ez arra ösztönzi, hogy keresse az Istent, olvasson, imádkozzon, vigyázzon, hogy ne ő nyilvánuljon meg, ne önmaga nyilvánuljon meg, hanem hogy rátámaszkodjon az Istenre. Ennek törvényszerű következménye, hogy az ember egy kicsit jobb lelki állapotba kerül, tapasztalatokat szerez közben. Azonban, hogyha

Ha látom, akkor ez ott, ennek a látása, ez késztethet arra, hogy de ne gyöngüljek meg az Isten keresésben. Most időben eltávolodtam, már nem is ott vagyok, és kicsi, apró önelégültség. Nem látványos, tehát nem el akarom hagyni az Istent. Már annyira nem feszít az Isten utáni szomjúság. És ennek az a következménye, hogy könnyelművé válik az ember. Ennek az a következménye, hogy óhatatlanul kicsit eltávolodik az Istentől, ennek pedig törvényszerű következménye az elesés. És akkor megint jön egy újabb völgy és emelkedés, és ez a folyamat, ez törvényszerűen megy addig, amíg az emberben el nem indul az, hogy minden egyes lépésnél mélyebb bűnbánatra jut, mélyebben látja az elveszettségét, és még jobban vigyáz, és még jobban vigyáz, mert annyira tudja, hogy nem bízhat magában, mert annyira tapasztalja, hogy neki az Istenre van szüksége. A gondviselő Isten ismeri ezt, tudja azt, hogy mi mennyire függetlenedő, szemléletűek vagyunk, tudja azt, hogy milyen tapasztalatokon kell keresztül mennünk, és ő nevel, ő segít ezen, de el kell odáig vezessen, hogy már ne bízunk egy kicsit sem magunkba. És ide nem könnyű elvezetni bennünket. Tehát mi állandóan magunkból indulunk ki. És csak nagyon keserves tapasztalatokon keresztül tudunk oda eljutni, és csak a gondviselő Isten tud eljuttatni oda bennünket, hogy végre egyszer úgy rendüljünk meg, hogy az egyfajta életre szóló megrendültséget jelent. Valami ilyesmi történt Péter elesésekor, amikor olyannal szembesült, amit ő nem gondolt magáról, de ami nagyon mélyen megrendítette, és az Isten közelségéhez segítette. És Péter apostol, nagyon érdekes, hogy Péter apostol fogalmazza meg a második levelében a következőt. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. A kegyesség szó Isten félelmet jelent. Nem biztos, hogy olyan vonzó kifejezés ez a mai világunkban, mert ilyen álszent kegyeskedés szinonimák juthatnak eszünkbe. Tehát mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Röviden, tehát az Isten azt ígérte meg, hogy isteni természettel lehetünk közösségben, hogy isteni természet részesei lehetünk, és így kikerülhetjük a romlottságot, amely a kívánságban van. És ugyanerre az ígéretre, pedig teljes igyekezetet is fordítva, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé önuralmat, az önuralom mellé türelmet, a türelem mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé atyafiúi szeretetet, az atyafiúi szeretet mellé pedig isteni szeretetet, agapi szeretetet. És utána ezt mondja az apostol, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak, akkor nem tesznek titeket hivalkodókká sem gyümölcstelenek ki a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére. Akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezve a régi bűneiből való megtisztulásáról. Tehát milyen érdekes, hogy Péter apostol hívja fel a figyelmet arra, hogy a hitéletben az Isten ígérete mellé, az ígéretbe vetett bizalom mellé oda kell ragasztani bizonyos dolgokat, ezeknek együtt kell lenni, és ezeknek növekednie kell ahhoz, hogy ne legyen gyümölcstelen az életünk. De ha ezek hiányoznak, akkor vakokká válunk, rövidlátókká válunk, és elfelejtkezünk a régi bűnökből való megtisztulásról. Tehát az is egy probléma, amikor valaki bűntudatot hordoz a hitéletében. Szükség van a jó lelkiismeretre, mert meg alással, lelkiismeret furdalás alássa az Istenbe vetett bizalmat. Nem lehet állandó lelkiismeret furdalással bízni az Istenben. Kell, hogy a kegyelem, az Isten bocsánata nyugalmat adjon lelkiismeretileg is, megerősítsen. De az is baj,
amikor egy ember elfelejtkezik a régi bűneiről. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy kereszténynek állandó bűntudattal

0: lelkiismeretfurdalással kell élnie, de el kell oda jutnia, hogy tudja, hogy ő kicsoda, és e tekintetben nem esett tévedésbe. Vagyis tudnia kell, hogy menthetetlenül elveszett ember az Isten nélkül. És milyen érdekes, hogy Péter apostol az, aki ezt leírja a Bibliában, hogy baj, amikor az ember elfeledkezik a régi bűneiből való megtisztulásáról. Mert ekkor az ember magabízóvá válik, és ekkor az ember függetlenülni tud, függetlenülni képes az Istentől. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezzel szembesüljünk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk az Isten nélkül, mert ez a tudat fog elvezetni oda bennünket, hogy nem leszünk képesek, vagy nem leszünk magabiztosak annyira, hogy nélküle éljünk. Tehát ez bátorság kérdése. Merek-e magamban lenni, vagy pedig nem merek magamban lenni, hanem segítségül hívom az Istent, mert tudom, ki vagyok, és tudom, mire vagyok képes. A harmadik gondolat, amit szerettem volna megfogalmazni, az az, hogy az Istennek nem csak annyi a célja, hogy mi a legszemélyesebb gyötrelmeinkből megszabaduljunk. Ő neki az is a célja, hogy mi másokért szolgáló életet éljünk. És amikor az ember megtalálja Krisztust, és megtalálja benne az örömét és a reménységét, akkor az Isten azonnal feladatot is ad az embernek, hogy legyen a tanúja ezen a földön, és ha az ember ezt elfogadja, akkor nem fog ráérni. Nem fogunk ráérni arra, hogy ne imádkozzunk, mert körülöttünk lesznek emberek, akiket a szívünkre helyez az Isten, és akiknek az életében látjuk a küzdelmet, akikkel kapcsolatban átéljük, hogy tehetetlenek vagyunk, és nem tudunk segíteni nekik, és ez is oda fog hajtani bennünket, hogy imádkozzunk. Tehát gyakorlati kivezető útként én két dolgot tudok megfogalmazni. Az egyik az, hogy ha a szívünkre vesszük az Isten beszédét, akkor látni fogjuk a romlottságunkat, és idézőjelbe téve, amikor jobbak vagyunk, akkor is meglátjuk, hogy mennyire kritikus az állapotunk, és mennyire szükségünk van a kegyelemre. Másrészt pedig a szolgálat, a másokért élés, hogy legyünk nyitottak arra, hogy van feladat, amit az Isten szeretne a szívünkre helyezni, és ezt a feladatot nem tudjuk a magunk erejével elvégezni, és nem tudunk segíteni embereknek. Ez is oda fog űzni az Istenhez, és arra fog késztetni, hogy imádkozzunk. És fáradt vagyok. Volt még egy gondolat, talán majd vissza fog jönni. Tessék.
1: Önhöz egy válaszgyanánt, egy kiegészítő gondolat. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyik barátom, aki római katolikus lelkész, ő Indiában eltöltött 3 hetet, 4 hetet, főnöksége elengedte. És az ottani központban, amit a Kalkuttai Teréz anya központnak neveznek, ottan volt, és ahhoz a gondolathoz kapcsolódom, hogy nem csak ő, hanem többen, tehát akik nem lelkészek és nem papok, hanem úgymond idézőjelbe téve szóta, hogy világiak, tehát ön meg én, bárki. Tehát ők ott ettől a gondolattól, vagy hát ezt nem gondolatnak mondom, inkább ez a megengedi ezt a kifejezést, a Szentlélek ajándéka, ezt nem idézőjelbe teszem, hanem nagybetűkbe írunk. Tehát ezektől vezérelve ők az ottani, hát elesetteket felkarolták. És nagyon érdekes volt, láttam egy olyan rövidített DVD-t, mindegy, kis történetet Kalkuttai Teréz anya életéből. Ugye engem nagyon megfogott az, hogy egy egyszerű albániai lány volt, méghozzá polgári családból, ha jól emlékszem. És eljutott azokra a magasságokra, hogy az életét és az egészségét és stb. Minden, azt a ottani szegényekért feláldozta. Ebben az volt a szép, és az volt a számomra értékes, hogy úgymond nem csak keresztényekért, sőt, mondhatnám azt, hogy mindenkiért, tehát ottani muzulmánok és egyéb, tehát az nála nem számított. nála a szeretet volt a lényeg, és ami nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy a síremlékére az van felvésve, hogy Uram, a fényed szeretnék lenni. Ez van, és akkor ezek a követői, ugye, akik, hát erre azt szoktuk mondani, hogy gyümölcsöt hoztak az ő életébe, tehát nálunk is van, Budaörsön vannak ezek a Kalkutai Teréz anya, hát apácák, nem apácák, ezek elhivatott. Van köztük magyar, van köztük indiai, van köztük szlovák, ott nem számít az, hogy kinek az édesanyja milyen nyelvet tanított meg neki. Lényeg az, hogy ezek valóban kórházba járnak, és ott nem egyeske van, meg ketteske, meg hármaska, hanem ott a János bácsi van, meg Béla bácsi, meg Marika néni. Tehát tulajdonképpen, amiről itt volt olyan kedves az előadásában, ami nagyon-nagyon köszönöm, szóval borzasztóan mosta a lelkemet, és nagyon örültem neki. Szóval a lényeg mindig, amikor ezek a hullámzások vannak, amit ön és említett, akkor én nekem mindig az jutott eszembe, amit Úr Jézus mondott, ti pedig így imádkozzatok. És akkor én mindig egy mi atyánkot elrebegek, és abban a mi atyánkban benne vannak szépen, összefoglalva, tömören, lényegre törően, mindazok a szükségletek, amik akkor kellenek az embernek, hogyha éppen bajban van, hogyha éppen köszönetet. Szóval szerintem az imádságnak az is része, hogy az ember köszönetet mond. Tehát nem csak mindig akkor kell a Úrhoz fordulni, Uram, amikor baj van, hanem akkor is, amikor az életének egy hát, pozitív fel. És az a bizonyos dolog, hogy az, amit ön ugye emberi természetnek mondott, az nekem nagyon tetszett és megfogott, mert mindig ugye annó kisgyerek tanultam, hogy az eredendő bűn. Hát igen, hát ez olyan dolog, hogy az ember Isten akar lenni, és ez nem megy. Nem is szabad, hogy legyen, mert látjuk, hogy amit az ember kivétel, mindent, ami borzalom, amit az ember a késtől kezdve a atommag hasadásig, ez döbbenet. Szóval amikor a sátán, tehát igen, közbelép, az ember abból tud rombolást is csinálni, de ugyanolyan akarattal, tehát van szabad akarat az embernek, nincs, véleményem szerint nincs eredendő elrendelés, mert a Jóisten nem ilyen papetnek, nem ilyen izének, marionetnek teremtett bennünket, hanem mindenki megkapja maga lehetőségeit, maga talentumait, stb. Tehát gyakorlatilag ez az együttműködés az imán keresztül, ez szerintem ez az a bizonyos hát összekötő kapocs, ami az ember életében segít, és hát ugye benne van a mi atyánkban is, és ne vigy minket a kísértésbe. Tehát magyarul segítsen meg bennünk, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát benne van, minden benne van. Szóval nekem ami meg az érzelmeket illeti, hát ott vannak az énekek, a zsoltárok, én nagyon nagy figyelemmel követem mind az evangélikus, mind a református, mind a katolikus énekek. Gyönyörű. Tehát amit elején kitaláltak, azok gyönyörű, gyönyörű. Abba van érzelem is. Van egy nagyon szép református ének, amely elmondom, hogy itt van Isten köztünk. Jöjjetek lelket.
2: Jöjjetek őt imádni.
1: Igen, köszönöm szépen tovább. De annak olyan dalloma van, az olyan gyönyörű, és az ember lelkét annyira megmosogatja. Szóval már küzdeni kell, hát nincs más sem. Misszió, küzdeni kell.
0: Eszembe jutott, amit szerettem volna mondani. Ugye volt még az a kérdés, hogy hogyan lehet visszatérni az Istenhez egy ilyen helyzetben. Én itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Isten képünk helyén van-e. Azt értem ezen, hogy megértettük-e az Isten utánunk való vágyódásának a mélységét. Mert ő nem csak az igazság Istene, de ő a szeretet, és benne a kettő nem válik külön. És mivel tudja, hogy mi nem tudunk magunktól visszamenni, ezért hozott áldozatot értünk, és ezért kínálja fel Krisztusban a kegyelmet mindegyikünknek. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a tékozló fiú története, az miről is szól igazából. Mert én nagyon rácsodálkoztam arra a gondolatra, amikor egyszer csak rájöttem, hogy ez a történet, ez olyan fiúról szól, aki otthon volt, és aki otthonról kóborolt el, és tér vissza. Tehát az Isten nem csak a bűnösöket, de a tékozlókat is visszavárja. És ennek a gondolatnak a lelkünkben, a fejünkben ott kell lennie, és látni kell az Isten sóvárgó vágyakozását. Ő nem azt mondja, hogy megint a másik képre is hadd utaljak, mikor elveszik a jó, és elmegy, és megtalálja, akkor fölveszi, ölébe veszi, és hazaviszi a juhot. Nem rugdalja, nem azt mondja, hogy mennyit kellett nekem szenvednem ezért, hogy megtaláljam végre, hanem örül, hogy megtalálta. Ez az Isten, tehát az Isten azt szeretné, hogy egy olyan kép élne bennünk, amelyiknél ott van az, hogy ő arra vágyik, hogy ne menjünk el, de ha elmentünk, akkor arra vágyik, hogy hazajöjjünk, és nem arra, hogy tébláboljunk, és azon gondolkozzunk, hogy na, hazamegyünk-e vagy sem. És ehhez pedig a túláradó kegyelmet nekünk látnunk kell. Látnunk kell az Istent, aki annyira szeret, hogy mindent odaadott azért, hogy megmentsen bennünket, és ez a látvány vissza tud tartani, tehát ez a látvány, ez meg tud erősíteni bennünket, hogy semmi ne tartson vissza attól, hogy hozzámenjünk. Ne legyen a bűntudat, ne legyen az, hogy már megint ezzel kell mennem, már megint ugyanaz a probléma, hanem hogy menjünk. Egy részletet hadd olvassak fel a Római Levél 5. fejezetéből, ahol az 5. fejezetben a 6. verstől olvasom egy kicsit hosszabb szakaszt a 11. versig. Mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek után azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Krisztus halálából meg kell értenünk azt, hogy az Isten békélt meg velünk. Nem az a kérdés, hogy az Isten szerete bennünket, hanem az a kérdés, hogy mi hajlandóak vagyunk-e megbékélni ő vele. Mert amikor mi még ellenségei voltunk, ő már akkor megbékélt velünk. És azt kéri a keresztényektől, hogy ezt az üzenetet vigyék el, ezt az üzenetet vigyük el, Krisztusért járva követségben, mintha az Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát, hogyha kialakul bennünk az a látásmód, hogy az Isten annyira szeret, hogy még amikor ellenségei voltunk, annyira szeret, hogy ő várva vár vissza bennünket, és azt szeretné, hogyha nem filóznánk ezen sokat. Hogyha nem tudna semmi visszatartani, távol tartani tőle. Ha ez kialakul, akkor el tudunk oda jutni, hogy azt mondjuk, hogy ne örüljön ellenségem, elestem, de felkelek. De felkelek, és visszamegyek az Istenhez. És ez csak akkor alakul ki, ha tudjuk, ha látjuk az Isten szeretetét. Az Isten így szeret. Nagyon érdekes végig gondolni Ábrahámnak az élettörténetét abból a szempontból, hogy Ábrahámat a hívők atyának nevezi a Biblia, példaként áll előttünk, de ha végignézzük az életét, akkor ez koránt sem egy ilyen nyilegyenes, felfele ívelő, mindenben győztes életút volt, és mégis a Biblia úgy emlékezik meg róla, Pál apostol úgy idézi vissza az ő életét, hogy ezt mondja róla, hogy ő hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, Isten ígéreteiben sem kételkedett hitetlenséggel, erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljességgel elhitte, hogy amit ígért, meg is cselekedheti. Ha végignézzük Ábrahám életét, akkor azt látjuk, hogy ide eljutott. De koránt sem igaz az, hogy soha nem kételkedett. Volt, hogy ki is nevette az Istent a lelkében. Korán sem igaz az, hogy nem gondolt az ő elhalt testére, dehogy is nem gondolt rá. Ott volt. Korán sem igaz az, hogy teljességgel elhitte azonnal, amit az Isten ígért. Elcsügget, mélységesen elcsügget. És milyen bátorító az, hogy az Isten nem úgy őrzi meg nekünk Ábrahámot, és nem úgy állítja elénk, hogy bocsánat, hogy az ember, akiért annyit kellett küzdeni, és annyiszor kellett felemelni, és annyiszor kellett foglalkozni vele, mert nem hitt, hanem mint a hívők atya, mert eljutott ide. Tehát, hogy az Isten azt őrzi meg a feljegyzésekből, hogy ő végül hitt. És azt a sok küzdelmet, amit azért folytatott, hogy higgyen, azt felülírja az az öröm, hogy sikerült nyerni. És én azt hiszem, hogy mindegyikünkkel így van az Isten, hogy neki fáj, amikor mi távol vagyunk tőle, vágyakozik utánunk, ahogyan egy atya vágyakozik a gyermeke után, és amikor visszamegyünk, akkor nem a szemünkre hányja azt, hogy jöhettél volna két nappal korábban is, hanem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy. És ez a gondolat, ez talán bátorságot adhat ahhoz, hogy menjünk bátran. Tehát ne féljünk menni, mert nem fog ő elfordulni. Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, én azt ki nem vetem. Tessék!
3: Az élet, munka, küzdelem, harc, az embernek problémákat kell megoldani. A kérdés, hogy hol az a határ, amikor az ember csak ül és várja, vagy szemléli, hogy az Isten most megoldja a problémáját, vagy meddig kell elmenni ebbe a küzdelembe, hogy Istennek tetsző dolog legyen.
0: Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés, azt gondolom. Volt egy alkalom, amikor hallgattam valakinek a magyarázatát Józsefát király imádságáról, Krónika második könyve 20. fejezetében olvashatjuk, és azt fejtegette, hogy na ilyen a hitáltali megigazulás, hogy az ember veszteg várja az Isten szabadítását. Azt mondom, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Én úgy fogalmaznám meg, hogy a hitáltali szabadulás az, amikor az ember azt teszi, amit az Isten mond. És küzd, amikor küzdelmet mond az Isten, és veszteg áll, amikor azt mondja az Isten, hogy állj, és lásd meg az én szabadításomat. Általános receptet nem tudok adni, de az Istennel való személyes kapcsolat ezért nagyon fontos kérdés, mert az élet bizonyos helyzeteiben az Isten azt mondja az embernek, hogy állj, veszteg, és lásd meg a szabadításomat. És más helyzetekben pedig az Isten azt mondja, hogy harcolj. Azt mondja egy Zsoltár ige, hogy az Úr tanítja a kezemet a harcra. Tehát általánosságban én úgy fogalmaznám meg, hogy az a helyes, hogyha úgy keressük az Istent, hogy megértsük az ő akaratát, megértsük az ő vezetését, és azt kell megharcolni hitben, hogy ennek a vezetésnek teljesen alárendeljük magunkat. És ez a gyakorlati életben időnként azt fogja jelenteni, hogy kimerültségig küzdünk, és meg kell tennünk bizonyos dolgokat, és a többit rá kell bíznunk az Istenre. És bizonyos helyzetekben pedig, amikor nagyon kedvünk lenne küzdeni, az Isten azt kéri, hogy állj. Állj, veszteg, és várj. És bízd rám. Tehát ez az, amire nem lehet receptet adni. Van egy ilyen kedves gondolatmondás, sokan szokták alkalmazni, hogy mit tenne Jézus. Hogy gondoljuk el, éljük bele magunkat abba, hogy mit tenne Jézus. Aranyos ez a gondolat, tehát én nem akarom bántani senkit, aki így gondolkozik, de van erre egy markáns válaszom. Azt, amit az atya mond neki. Megkérdezni az atyától. Mert hogy Jézus azt mondta, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Én mindent azt szerint teszek, ahogy az atya mutatta nekem. És legfőképpen ezt kell megtanulni Jézustól. Tehát nekünk Jézus nem szolgálja másolnunk kell, hogy bizonyos élethelyzetekben hogy tett, noha az is nagyon tanulságos. De a legnagyobb dolog, amit meg kell tanulnunk Jézustól az, hogy ő folyamatosan olyan kapcsolatot ápolt az atyával, hogy vezette őt az atya, és irányítani tudta, uralni tudta annyira az életét, hogy nem a maga esze szerint cselekedett, nem a maga belátása szerint cselekedett, hanem az Isten terveit hajtotta végre az élete során. Csak egy példát hadd emeljek ki. hogy az ember úgy gondolkozik magától, hogy hát hisz annyira az Istenben, hogy betegeket meg tud gyógyítani. Jézus ehhez nyilvánvaló módon, perdöntő módon megvolt. Van egy nagyon kedves családi barát, család, akik barátai, Lázár és a testvérei, és eljut a hír Jézushoz, hogy jöjjél el, mert, illetve talán azt nem is mondják, hogy jöjjél el, csak az a hír jön el, hogy Lázár a te barátod beteg. Ennyi. Akit szeretsz, ugye így mondja a történet János evangéliumában. És döbbenetes, amit Jézus tesz. Ugye a történetben is így hangzik, küldtek hozzá a testvérek, mondván, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. És Jézus azt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. És itt külön megjegyzi János apostol, szerette Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Nem volt közömbös. De mégis azt olvassuk, hogy amikor meghallotta, hogy beteg, akkor 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Ugye emberileg gondolkodva, hát fognánk a botot, aztán utcó neki szaladjunk, mert hát tudunk segíteni. Mert szüksége van rá. Miért nem ment el Jézus? 2 nap után azt mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak téged megkövezni a júdeabeliek, és újra oda mégy. És mondta Jézus, avagy nem 12 órája van a napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondta, és ezután mondta neki, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Jézus mondta, pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nékik, Jézus, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk el ő hozzá. Emberileg valószínűleg mi útra kelnénk, de Jézus életét nem a maga akarata irányította, nem az érzelme irányították, hanem az Isten terveinek alárendelte magát. Ezért 2 napig vesztegült, és 2 nap után elment, hogy feltámassza a halálból Lázárt. Tehát ezt a szemléletmódot kell megtanulni a hétköznapokban, hogy én az Isten vezetése alá szeretném az életemet alárendelni, ehhez meg kell ismerni, ehhez az igéből meg kell ismerni, és ehhez a lelkiismeret szaván keresztül, és a Szentléleknek a szaván keresztül meg kell ismerni. Tehát ez nyilván nem megy egyik napról a másikra, ez egy tanulási folyamat. De alapvetően nem lehet azt meghatározni, hogy az a hitbeli magatartás, hogy veszteg állunk, meg azt se lehet mondani, hogy az a hitbeli magatartás, hogy utcú neki megcsináljuk, hanem az a hitbeli magatartás, hogy azt csinálom, amit az Isten aktuálisan mond, és alárendelem magam a vezetésének, és bármilyen nehéz veszteg várnom, ha az Isten azt mondja, hogy várj, én oldom meg, és nem te, akkor veszteg várok. Ha az Isten azt mondja, hogy most menj és csináld, akkor meg nem veszteg várok, hanem akkor indulok és csinálom. Az emberrel sokszor az a baj, hogy menne, amikor az Isten azt mondja, hogy várj, és várna, amikor az Isten azt mondja, hogy menj. És ez így elég nehéz küzdelem, hogy ide elvezetni az embert. Dávid példáját hadd idézzem még fel, Dávid királynak a példáját, akiről azt jegyzi fel a Biblia, hogy háborút úgy vívott, hogy megkérdezte az urat. És az úr azt mondta neki, hogy most menj. Filiszteusokkal volt háborújuk. Menj, és akkor neki indult. Aztán következő alkalommal megint háborús helyzet volt, és akkor az Isten azt mondta neki, nem, most ne menj. Most ne abból az irányból menj, hanem a szederfák felől menjél majd, és várjál addig, amíg a szekereknek az örgését, a mennyei seregek szekereinek az örgését nem hallod, és akkor indulj el, mert az Úr veled van. Tehát az Isten ilyen szintig vezetni akarja az ember életét, hogy megmondja, hogy most menj és harcolj, vagy azt mondja, hogy most nem abból az irányból, hanem abból az irányból menjél, és várjál addig, amíg én nem jövök, és csak az én vezetésemmel indulj el, vagy Jozafát története, Krónika 2. könyve 20. fejezete, ahol azt mondja, hogy semmi fegyvert nem viszünk, semmi harcolás nem lesz, hanem álltok, és meglátjátok az Isten szabadítását. Mindegyik hitbeli cselekedet. Az is hitbeli cselekedet, amikor az ember csinálja, és teljes erejével csinálja, és az is hitbeli cselekedet, amikor az ember bizalommal vár, mert az Isten azt mondta, hogy most várjon. Az Isten élő Isten, és jelen akar lenni az ember életében, személyes vezetést kínál fel az élethez. De ehhez meg kell ismerni őt, ezt megint csak hadd hangsúlyozom ki. Tehát nagyon könnyű eltévedni, ha nem onnan indulunk ki, hogy kinyilatkoztatás, az Isten beszédének alárendelem az életemet, lelkiismeretemen keresztül bűnfelismerésre, bűnbánatra vezet, és miközben bűnfelismerésre, bűnbánatra vezet, megismerem, hogy hogyan szól az Isten. Mert az, aki bűnfelismerésre vezetett, az az Isten. Aki bűnbánatra elvezet, az az Isten szava, az az Isten hangja volt, és így lehet megismerni az ő vezetését. Tehát az irány az kötött, hogy hogyan lehet megismerni. Nem azonnal mindenhogyan vezeti az életünket, bűnrendezésen keresztül. A bűnökkel való szembefordításon keresztül, mert az ő legnagyobb célja, hogy megtisztítson minket. Nem tudom, így választottam a kérdésre?
3: Igen, de egy másik gondolat is fölmerült már az előadás közben is, hogy az elve elrendelés gondolata, hogy ennyire meg van tervezve az életünk, hogy akkor végül is
0: igen.
3: Hát megyünk egy bizonyos úton, ahogy elrendelte az Isten, és attól bizony jobbra-balra nagyon kitírni, eltig nem igazán lehet.
0: Nagyon nagy és nagyon nehéz kérdés az, amit felvetett. Hadd ajánljak egy előadás sorozatot ehhez, a római levelet ismét csak, mert a római levél az, amelyben nagyon részletesen szó van erről a kérdéskörről. A 9., 10., 11. fejezet, 8., 9., 10., 11. fejezet, ahol erről van szó. Röviden én annyit hadd fogalmazzak meg, hogy a Biblia beszél előre elrendelésről. Én azért nem szeretem az eleve elrendelés szót használni, mert ez teológiailag, teológia történet szempontjából eléggé meghatározott irányzathoz tartozik, és eléggé meghatároz azt is, hogy emberek mit gondolnak róla. Valaki meghallja az eleve elrendelést, akkor óhatatlanul az jut eszébe, hogy az embernek igazából nincsen szabad választása, ami megvan írva felőle, azt fogja tenni, és nagyjából ilyen gondolatok jutnak előle. Hozzá, és hát ez azért eléggé nagy kérdőjeleket tesz az Isten személyével kapcsolatban is, mert akkor hogy is van az, hogy az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson? Ugyanakkor viszont régen, amikor a főiskolán tanítottam a római levelet, akkor nem egyszer sajnos azzal szembesültem, hogy diákok a vizsgán azt mondták, hogy nincs előre elrendelés, hogy nincsen predesztináció. Ez sem igaz. A predesztináció szó a Bibliából származik, tehát bibliai kifejezés, mondjuk nem ez a kifejezés így, hogy predesztináció, mert ez latin, de maga a gondolat, vagy a tükörfordítása, az megtalálható a Bibliában, előre elrendelés, előre rendelkezés gondolata ott van. Csak nagyon fontos megérteni, hogy amikor a Biblia erről beszél, hogy előre elrendelt az Isten valamit, akkor ezt mit jelent, mit rendelt el az Isten, és milyen alapon rendelt el azt, amit elrendelt. A római levél 8. fejezet 28. versétől kezdődően lehet ezt megismerni, hogy a predesztináció, mint az Isten előre rendelése mindenek előtt milyen örömüzenet, én úgy fogalmaznám meg, hogy az evangéliumnak a koronája a predesztináció a Bibliában, mert arról szól, hogy az a folyamat, hogy egy ember megismerje önmagát, megismerje azt, hogy megváltóra van szüksége, megismerje, hogy van megváltó, megismerje, hogy lehet elfogadni a kegyelmet, hogy lehet együttműködni az Istennel. Ez rengeteg elágazást biztosít az életben, rengeteg bizonytalansági tényező van. Ha csak arra gondolunk, hogy jut el egy ember oda, hogy ő nem Isten, hanem ember, és hogy jut el oda, hogy ő vétkezett, hát szerintem mindannyian ismerjük azt, hogy mennyire nehéz kimondani azt, hogy igen, én valamiben hibáztam. Tehát ez már önmagában egy iszonyú nagy feladat, hogy valaki képes-e önmagával igazán szembesülni, és szembefordulni, és önmaga felett az ítéletet kimondani. De mehetünk tovább is, és rengeteg pontot rá lehet mutatni. Én azt értettem meg a Bibliából, hogy az előre elrendelés arról szól, hogy az Isten azok életében, akiknél látta előre, hogy őt szeretni fogják, hogy nem állnak ellene az ő szeretetének, azok életében az Isten előre rendeleteket hozott, hogy ez a folyamat, ez garantáltan végbe menjen. Magyarul az ember üdvösségét a saját ellenálláson kívül semmi nem tudja megakadályozni, mert az Isten rendelete biztosítja, hogy a megigazulás, megtisztítás folyamatán végig fogja vezetni. Ez az előre elrendelés. Csodálatos, nem? Tehát ez tényleg az evangélium koronája, mert ez azt jelenti, hogy nekem egyetlen egy dologgal kell bajlódnom és gondolkoznom, és foglalkoznom vele, ez az én személyes döntésem felelőssége. Mert személyes döntésemen kívül semmi nem akadályozhatja meg az üdvösséget, mert minden más körülményt a gondviselő Isten figyelembe vett, és egy tökéletes tervet készített a megmentésemre, és ezt a tervet csak én tudom veszélyeztetni a makacs ellenállásommal. Most így tömören összefoglalva, ez a predesztináció. A predesztináció második fejezete pedig arról szól, hogy az Isten, mint fazekas, azoknak az embereknek az életét is felhasználja, akikről azt ismerte előre, hogy már pedig ellenállnak. Mert ilyenek is vannak. És szabadságuk van, de az Istennek pedig szabadsága van arra, hogy az ő életüket hasznosítsa, mint ahogy a fazekas azt az agyagot, amelyet nem tudott egy szép vázává formálni, szabadon tud olyan edényé formálni, amelyet még használni tud valamire, csak az embernek a személyes üdvösségét ez nem szolgálja, ez nem válik a javára. Tehát ennél részletesebben én tényleg azt javaslom, hogy érdemes meghallgatni az előadás sorozatot és megismerni, de a predesztináció az nem azt jelenti, hogy az Isten valahogy érthetetlen módon némelyeket üdvösségre, némelyeket meg kárhozatra rendelt, hanem azt jelenti, hogy az Isten az ő előre ismerése alapján minden segítséget megad annak az embernek, aki akar megváltozni, hogy valóban megváltozhasson. És ez egy csodálatos örömüzenet. Talán ezzel nem. Tessék csak.
4: Szeretném megkérdezni, hogy itt az előadásban elhangzott az, hogy Jézus visszajövetele az egy nagy katartikus dolog lesz, és nagyon vészterhes idők jönnek. Na most megvédi azokat, akik az övéi. Na de azok, akik az övéi, azok tudhatják, hogy az övéi szerintem, mert Jézus megmondta, akik az ő nevében hisznek és bíznak, és bűneiket megvallják, azokat ő az övéinek ismeri el. Na most a Bibliából mi nem egy ilyen haragvó Istent ismerünk, hanem azt mondta Jézus, hogy Isten a szeretet. Na most én nem tudom, hogy lehet ezt összeegyeztetni, hogyha Isten a szeretet, hogy mégis ilyen borzasztó pusztítás enged a világra.
0: Nehéz erre egy röviden válaszolni, de megpróbálok annyit megfogalmazni, hogy az Isten szeretete azt jelenti, hogy ő jobban szereti az embert annál, semmint hogy elnézze azt, ami tönkre teszi az életét, és boldogtalanná teszi. Az isteni szeretet ezért kegyelmi időt biztosít az ember számára, amelyben eldöntheti a személyes döntésével, hogy akar a szeretet életrendje szerint élni, vagy pedig nem hajlandó elfogadni az Isten uralmát, nem hajlandó beilleszkedni az isteni teremtés rendjébe. De a szeretetnek a lépése az is, hogy miután kellő időt biztosított, kellő kegyelmi időt biztosított minden ember döntéséhez, az isteni szeretet az is, hogy a szenvedésnek az a történelme, ami a Földünk jelenleg. Gondoljunk bele, hogy ma is hány háború zajlik a Földön, hány ember hal éhen naponta, és ha ilyen durva dolgokra nem is utalok, hányan vesznek össze, hányan bántják meg egymást, hányan teszik pokollá egymás számára az életet. Nem jó ez az élet. Ez borzalom. És az Isten nem akarja vég nélkül ezt az életet fenntartani, de ez az élet mindaddig ilyen marad, amíg a bűn ott maradhat a világban. És ezért az Isten szeretete húz határt, és húzza meg az ítéletnek a vonalát, amikor az Isten meghúzza azt a határvonalat, ahonnan tovább nem viszi tovább a bűnt, és nem tartja tovább a kegyelmet, Azt mondja Jézsaiás könyve, hogy ha kegyelmet nyer az igaz, nem nézi az Úr méltóságát, Tehát ha kegyelmet nyer a gonosz, nem nézi az Úr méltóságát, az új földön is gonoszságot cselekszik. Ezért az Isten csak egy következetes, határozott ítélettel tudja elindítani azt az újjáteremtett életet, amelyben már nem lesz semmi szenvedés, amelyben a tökéletes szeretet és a tökéletes boldogság ebből fakadóan uralkodhat. De ahhoz, hogy ez a világ eljöjjön, ahhoz ezt a szokatlan dolgot meg kell tennie, hogy lezárja a kegyelem idejét, és meghúzza a mérleget, megvonja a mérleget, és kimondja azt, hogy aki igaz, akit a szeretet át tudott formálni, az alkalmas az örök életre, aki az élet törvényét nem fogadta el, az viszont nem mehet be, hogy aztán a szenvedést azt örökké tartósítsa. Tehát ha innen nézzük, akkor ez a szeretet Istene. Én további jó gondolkodást kívánok, és bibliakutatást mindenkinek, és hát szeretettel látunk mindenkit az előadásokon, a további előadásokon.

Sorozatunk most már a második fél idejébe érkezett, és a bibliai könyvek szempontjából a vége felé jár, hiszen Jelenések könyvére tértünk már át. Jelenések könyvének a második nagy vázlatproféciáját és egyben egyik leglenyűgözőbb látomás sorozatát szeretnénk áttekinteni a mai nap során. Jelenések könyve 4. fejezetétől a 8. fejezet első verséig. Ezt a részt úgy is nevezzük, hogy a hétpecsétes könyv, illetve a hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatos látomások gyűjteménye. Itt is lesz egy bevezető látomás, amit jeleztem a táblán, ugye a hét levél előtt is volt egy bevezető látomás, és a hét pecsét előtt is van egy bevezető látomás. Tehát ezt a táblán, ahogy tetszenek látni, ezzel a jellel jeleztem, hogy mindegyiknél van egy bevezető látomás, és azután indul útjára, ugye 2 héttel ezelőtt a hét levelet tekintettük át, és ma pedig a hét pecsétnek a felnyitását fogjuk áttekinteni. Azért is érdemes megjegyezni ezt az egyszerű ábrát, mert teljesen párhuzamos ez a két látomás sorozat, tehát ami a hét levélben egymás után következő időszakokra érvényes, a keresztény közösségek minősége szempontjából ugyanaz lesz az érvényes, de most itt nem keresztény közösségeket minősít Jézus Krisztus, aki ezt a látomást adja János apostolnak, hanem a keresztény közösségek és a világ küzdelmének a pillanatnyi állását. Tehát ugye a bevezető látomás mindig ráhangol bennünket a látomás sorozatra, itt is nagyon részletesen elemeztük 2 héttel ezelőtt a bevezető látomást. Jézus megjelent 7 gyertyatartó között járkelt, a jobb tenyerén 7 csillag volt, és 2 élő éles kard jött ki a szájából. 3 jelképet azonosítottunk, és magának a látomásnak az értelmezése megnyitotta előttünk a 7 levélnek a szerkezetét, hogy itt valóban 7 keresztény közösségről van szó, amelyek elsőrendben itt Kis-Ázsiában helyezkedtek el. Itt van Efézus, itt van Szmirna, Pergámum, Tiatira, Szárdis, Filadelfia, Laodícia. Tehát egy ilyen U alakban, fordított U alakban elhelyezkedő gyülekezetek egy római hadiút mentén, elsődlegesen tehát Jézus kijelentése ezeknek a keresztény közösségeknek szólt, ezeket minősítette, de ugye fölhívtam a figyelmet a bevezető látomásban egy mondatra, amelyben Jézus ezt mondta, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát egyszerre volt ez kijelentés 7 korabeli első századi keresztény közösségről, de egyszerre kijelentés a történelem országútján egymás után következő 7 keresztény korszakról. Miután Isten Jézus Krisztus által bemutatta János apostolnak a kereszténység elmúlt 2000 éves történelmét, az egyházak, vagyis a keresztény közösségek szempontjából, azután most újra jön egy bevezető látomás, ez a 4. és 5. fejezetben található, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében. Először próbáljuk ezt megérteni, ezt a bevezető látomást, próbálunk kulcsot találni a látomás sorozathoz, és miután ezt megtettük, rátérünk azokra a látomásokra, amelyek az egyes pecsétek felnyitásakor jönnek ki elénk, mert ahogy a hétpecsétes könyvnek az első pecsétjét felnyitja Jézus Krisztus, kijön egy fehér lovas, és hogy még mi minden történik, azt majd látni fogjuk. A második pecsét felnyitásakor kijön egy vörös lovas, a harmadik pecsétnél kijön egy fekete lovas, a negyedik pecsétnél egy sárga lovas, halott sárga, gennysárga szó szerint. Az 5. pecsétnél megszűnik a lovasok kijövetele, mint látomás, de ott egy másik látomás lesz, majd az oltár alatt levő lelkeknek a látomása. Ez lesz az 5. pecsét felnyitásakor. A 6. pecsétnél már felgöngyölődik az ég, mint egy papírtekercs, már egészen a világ történelmének lezárulásáig halad a látomás. De mielőtt a 7. pecsétet felnyitná Jézus Krisztus, itt találkozunk először Jelenések könyve látomásaiban azzal, hogy van egy közbeékelt látomás is az elpecsételésről. Ezt jeleztem így egy ilyen rajzos résszel, és a közbeékelt látomás, tehát a 6. és 7. pecsét
közé közbeiket látomás befejezése után nyitja fel a hetedik pecsétet, ami már az egész történelmünknek a lezárulása, ami olyan közel megy a véghez, ahol, amilyen közel sehol máshol nem megy a Biblia véghez. Egy olyan proféciát mond, hogy lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Majd lefordítjuk, hogy ez a fél óra, ez a prófétai napével, szerint ez hány nappal azonos. Tehát olyan közel megy a történelem végéhez, lezárulásáig, mint egyetlen egy látomás sem, és ezzel fejeződik be ez a látomás sorozat. Említettem a kedves hallgatóknak múltkor, hogy Jelenések könyve látomásai összetett látomások, tehát nagyon oda kell figyelni. Itt is látjuk, hogy legalább három látomással van dolgunk. Van egyrészt egy bevezető látomás, ez a negyedik és ötödik fejezet. Van látomások fűzére vagy sorozata, ugye ez a hatodik és a nyolcadik fejezet első verse, és van egy harmadik típus, a közbeékelt látomás. Ha nagyon odafigyelünk és a jelképeket azonosítjuk, azonban 2000 évet három oldalon látunk összefoglalva, ami azért óriási dolog, hogy az elmúlt 2000 évet mi három oldalon, ha odafigyelünk, megérthetjük. Nézzük akkor, hogy miről szól a bevezető látomás. Olvasom a negyedik fejezet első versétől. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben. És az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és fejükön aranykoronák voltak. A királyi székekből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepett és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szó szerint 4 élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második élőlény hasonló a borjuhoz, és a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 élőlény, melyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, mely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, se mennyen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Kedves hallgatók, tudom, hogy itt egy fejezet határ volt, most már átléptem az ötödik fejezetbe, de tudjuk, hogy a Biblia fejezet beosztása csak 16. századi, itt különben nem kellett volna fejezet határt alkotni, mert ez egy teljesen egybefüggő látomás. Idáig olvastam, mert itt történik majd egy rendkívüli dolog, de próbáljuk megérteni azt, amit János apostol látott, egyébként rendkívül szemléletesen írta le.
Azt mondhatnánk, hogy a Bibliában egy rendkívüli résznek vagyunk itt a szemlélői, bepillantásunk nyílik a mennybe. Bepillantásunk nyílik az Atya trónusához. De annyira visszafogott a látomás, például nem ismeri néven nevezni a mennyei atyát. Mindig így beszél róla, hogy aki a királyi széken ül. Mindig ezt mi a királyi széken ül. Ez adta az ihletet a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetét illusztráló grafikusunknak is, hogy amikor ábrázolja ezt a jelenetet, a királyi széken ülőt, mint egy az alakját kihagyja, de jelzi, hogy itt valaki ül a királyi széken, csak nem ábrázolja, mert az Istennek a nagysága, a mennyei atyának a jelleme, és az egész megjelenése annyira csodálatra méltó, hogy János apostol erre nem talál szavakat. Csak ezt mondja, a királyi széken ült. Meg a királyi széken ülőnek jobb kezében volt ez a hétpecséttel lezárt, ugye hétpecsétes könyv. Tehát vegyük számba, hogy mit is látott János apostol. Látta a mennyet. Látta magát a mennyei atyát egy trónuson, és látta azt, hogy a mennyei atya körül ott van az Istennek a hét lelke, a Szentlélek jelenléte is, az atya mellett betölti a mennyet. Ott van még 24 vén, 24 presbiter az emberiség előrse, és ott van 4 élőlény, az angyal seregek hát képviselői közül talán 4 kérubra lehet gondolni, akit Ezékiel könyvéből már ismerünk, tehát egy előző bibliai részből, Ezékiel könyve első fejezetétől fogva már ismerünk, és a mennyben valami határtalan nagy tisztaság van, ezt ugye színekkel festi le, hogy szivárvány van az atya trónusa mögött, smaragdhoz hasonló zöld színt lát, és üvegtengert lát előtte, tehát valami csodálatos tisztaság, és valami a színeknek önazonosságát látja a jáspis vöröshöz, a smaragdzöldhöz, és az üveg színtelen tisztaságához hasonlítva magát a látomást, és az Istennek osztatlanul mindenki dicsőséget és tisztességet ad. A 4 élőlény is, a 24 vérőrse is,

aligha tudja elmondani emberi kifejezés. A hangsúly azonban a látomásban most áttevődik arra, mi történik a mennyben. Mi történik-e látomás szerint a mennyben? Mennyben az történik, hogy miután számba vette itt a helyszínt, a körülményt és a szereplőket, János apostolnak a tekintete a királyi székben ülő alakjára szegeződik, és látja, hogy a jobb kezében egy hétpecsétes könyv van. És ugye, mint régen, ahogy a könyveket előállították, tehát ne egy mai könyvre gondoljunk, hanem egy ilyen hát összehajtott könyv tekerse, mint egy lapot így összehajtok, és a királyi széken ülő jobb kezében itt van ez a könyvtekercs, és így hét pecsét lóg le róla, tehát le van pecsételve, tehát ez egy lezárt könyv. És János apostolnak a figyelme arra terelődik, hogy ahogy az atya fogja ezt a lezárt könyvet, megszólal egy erős angyal, a látomás, a békés, nyugalmas látomást hirtelenül valami mozgalmasság váltja föl, és fölteszi a kérdést, hogy ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És akkor azt látja János apostol, hogy senki se menjen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni, és ez olyan megdöbbentő hatást tett János apostolra, aki ezt látomásban látta, hogy azért én igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, még a ránézésére sem. Hát először is itt tisztáznunk kellene egy jelképet, mit jelenthet ez a könyv, ez a könyvtekercs. Ez a hét pecséttel bezárt könyvtekercs, ez mit jelenthet? A Bibliát, ha eddig elolvassuk, mert ugye Jelenések könyve a 66. irat, tehát előző 65-öt már úgy, ahogy el kellett volna, vagy el kell olvasni, Dániel könyvében a 10. fejezetben találunk egy ilyen kifejezésre, hogy az igazságnak a könyvét, vagy az igazság könyvtekercsét említi a Biblia, az igazság írását, vagyis az egész emberi történelmet jelképezi, de az Isten szempontjából kiértékel történelmet. Végül is a mi emberi történelmünk egy hatalmas folyamat, egy több évezredes folyamat, de vajon a mi emberi történelmünk honnan, hová halad, meg mi is a mi emberi történelmünk, mit fejez ki? Talán akik nézik a Mindentudás Egyetemét, az elmúlt héten Ormos Mária történész beszélt arról ilyen provokatív címmel, hogy van-e történelem? Van-e történelem? Jó cím, ugye, hogy van-e történelem? A Biblia szerint van történelem, csak az a kérdés, hogy kinek van rálátása erre a történelemre. És ki tudja ezt úgy kiértékelni, ahogy az a valóságban lezajlódott, és ahogy a valóságban mi is most is benne élünk a történelembe, és a valóságban hova vezet ez a történelem? Honnan és hova vezet ez a történelem? Minden esetre ez a hétpecsétes könyv a történelemnek a titka, vagyis az, hogy ki az ember, aki a történelem titkát fel tudja nyitni, ki az a valaki, aki hitelesen meg tudja magyarázni az emberiség történelmét, akkor, amikor látjuk unos-untalan, hogy az emberek mindig átírják a történelmet, minden 50 évenként egy új történelmi szemlélet bontakozik ki, és hát oly sok felfogás van különben a vallásokban, és keleti vallások azt mondják, hogy tulajdonképp történelem nincsen, ez egész egy álom, ami zajlik itt a Földön. Ez mindig úgy visszatér önmagába, hogy az örök visszatérés keleti tan, hogy minden ismétlődik. Ugye ezt a Bibliában Bölcs Salamon mondja el a Prédikátor könyve első fejezetében, hogy ami volt, ami van, az ugyanaz, ami volt, és ami jön, az ugyanaz, ami van és volt. És sokszor az ember ránéz a történelemre, és azt mondjuk, hogy minden ismétlődik, az emberek ugyanazokat a hibákat elkövetik, a nemzetek is, az erősebb mindig le akarja győzni a gyengét, és a történelem egy vigasztalan képződmény. Ahogy például Schopenhauer vagy Nietzsche mondta, és nyomokban például Babits Mihály is vallotta, a történelemben semmi logika nincsen, a történelemben semmi értelmes irány nincsen, borzalmas ez a történelem, és senkinek nincs belelátása, hogy mi miért történt az a sok háború, vérontás,
Európában ugye most sokat emlegetik a mostani konfliktus nyomán is, hogy

Európa arculatát 1648-ban szabta ki a vesztfáliai béke, hát akkor hozták létre a nemzetállamokat. Sokan mondják azt, hogy nem, hát a jaltai csúcs az szabott utat a világnak, de történészek is, politológusok is mind a mai napig teljes tanácstalanságban vannak, ha valakinek úgy odaszögeznénk a kérdést, tessék mondani, ön egész életében ezzel foglalkozik, a történelem foglalkozik, tessék mondani, hol járunk mi a történelemben, és merre felé vezet ez a történelem. Én néztem a Mindentudás Egyetemén az akadémikus előadását, odafigyeltem, hogy mond-e valamit, nekem nem mondott semmi olyasmit. Nagyon szép részlet dolgok voltak, van-e történelem, végül is kiderült, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, ha akarom, vemhes, akarom, nem vemhes. De hogy a végén valami megnyugtatott, hogy kérem szépen, ez innen indult, ide jut, vagy ez egy örök visszatérés, egy ciklikusság, vagy egy linearitás, hogy ez innen indult, ide jut, ez senki nem meri kimondani, pedig hát ez csak egy változat, egy megoldás lenne a sok közül. Nem is azt kérem, hogy mondják ki, de legalább vázolják a számba jöhető lehetőségeket. Kedves hallgatók, most megtudjuk, hogy mi a történelem. Ebből a bevezető látomásból megtudjuk, hogy mi a történelem. Azért élezi ki ez a bevezető látomás, hogy senki ember nem tudja megmondani, hogy mi a történelem. Nem, hogy megmondani, ránézni nem tud, nem, hogy felbontani nem tudja a hétpecsétes könyv titkát, de ránézni nem tud. És János apostol persze, hogy igen, sír, mert hát azért szomorú az is, hogyha a saját személyes életünkkel nem tudunk elszámolni, hogy miért is vagyunk, és eddig miért is éltünk, de ugyanilyen szomorú, hogyha az emberi nemünk történetével kapcsolatban maradunk homályban. Tehát persze, hogy János apostol magába roskadva sír, és most jön a látomásban a nagy fordulópont. Miközben ugye képzeljük el magunk előtt, hogy János így leszegi a fejét, és szinte is zokog. Igen, sír. Az ötödik versben így folytatódik a látomás, ötödik fejezet, ötödik versében. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. És láttam a királyi szék és a négy élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, mely elküldetett az egész földre, és eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, és mikor elvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypohalak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam és hallottam a királyi szék az élőlények és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtmény, mely volt a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény mondta, ámen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! A legrégebbi kéziratokban a lásd nem szerepel, tehát a jöjj arra vonatkozik, hogy amikor a bárány kinyitja a pecsétet, amikor az első pecsétet felnyitja, erre azért mondja, hogy jöjj, mert az első pecsét felnyitás, akkor kijön egy látomás. Kinyitja a második pecsétet, megint kijön egy látomás.
Kedves hallgatók, próbáljuk megérteni ezt a bevezető látomást. Miről van itt szó? Senki nem tud ránézni a könyvre. Nemhogy felnyitni, nem tudja ránézni sem tud a könyvre. És miközben János apostol szomorú és sír, hall egy szózatot, hogy ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ahogy meghallja ezt a szót, hogy oroszlán, ugye az oroszlán az állatok királya, az erőnek a jelképe, az erő hatalom jelképe, János apostolnak remény támad a szívében, hogy mégiscsak van, aki fel tudja nyitni a hétpesétest, oroszlán. Felkapja a tekintetét, de oroszlán helyett bárányt lát. És azt a bárányt is úgy, mint megölöttet. Óriási a különbség. Hallja, hogy oroszlán, győzött az oroszlán, és látja, hogy ott van előtte a megöletett bárány. Ez az egész bevezető látomás kulcsmozzanata. Próbáljuk ezt megérteni. Nyilvánvaló ebben a bemutatásban az, hogy Isten szerint van értelme és van célja az emberi történelemnek, van győzelmes magyarázata és van győzelmes végkifejlete az emberi történelemnek, de azért kellett ezt így bemutatni ebben a látomásban, mert az Isten szemében egészen más a győzelem. Ha az Isten azt mondja, hogy győzelem, ezen az Isten mást ért, mint ha mi azt mondjuk, hogy győzelem. Ha mi azt mondjuk, hogy győzelem, az erőnek és a hatalomnak a sikerét értjük. Oroszlán. Ha az Isten azt mondja, hogy győzelem, akkor az Isten azt mondja, hogy ebben az emberi történelemben, a bűnnel fertőzött emberi történelemben nem az erő és a hatalom hozza el a győzelmet és a megoldást, hanem az áldozat, a szeretet, a halálig hű ragaszkodás ahhoz az emberiséghez, amely eljátszotta a történelmét, és ami eltávolodott az Istentől. Jézus Krisztus a bárány, ugye a bárány jelkép az általános, tehát az nem igényel különösebb. János 1.29 különben a szó szerinti azonosítása, János evangéliuma első fejezet 29. versében mondja a keresztelő János, hogy íme az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Jézus győzelme ad kulcsot ahhoz, hogy mi is az emberiség történelme, és hogyan is kell tekintenünk az emberiség történelmét. Az ember, amikor maga megírja a történelem könyveit, általában a nagy császárokat, királyokat, hatalmakat, hadseregek, háborúk, stb. Történelmét írja meg. Az Isten más történelem könyvet ír. Itt most látni fogjuk, hogy az Isten az elmúlt 2000 év történelmét pár szóval hogyan jeleníti meg. Nem úgy, ahogy mi. Mert Isten szemében a győzelem nem a hatalomnak, nem az erőnek a győzelme. Isten szemében az a győzelem, hogy elhangzik a proféció, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és amikor föltekint János apostol, lát egy bárányt, mégpedig megölöttet, de ennek a báránynak azért 7 szarva van, és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke. Tehát ugye a szarv az erő, a hatalom jelképe a Bibliában, a szem, a látás, mondja is, hogy az a Szentléleknek a jelképe. Tehát Jézus győzött, de nem úgy, ahogy mi elképzeljük. Jézus nem erővel és hatalommal győzött. Jézus nem hangos beszéddel, nem mások letarolásával, nem mások félreszorításával győzött. Jézus életében az erő ott volt, hogy ő mindvégig ragaszkodott az igazság és a szeretet törvényeihez egy olyan világban, amely messze eltávolodott az igazság és szeretet törvényeitől. És egy ilyen világban Jézus mégis ragaszkodott ahhoz, hogy ő, ha eljön a mennyből, ő megmutatja az ő teremtményeinek, az embereknek, hogy csak az igazság követésében, csak a szeretet tökéletes követésében lehet igazi győzelem. Itt áthidalhatatlan a különbség. Az emberek mindig a hatalmat, mindig az erőt, mindig a látványosságot, mindig a nagy, ugye arra figyelnek az emberek, hogy kinek van több fegyvere, ki tud jobban letarolni egy másikat. Most is látjuk, egy világ elé állított színpadon történnek most is az események, ugye. Ki az erős, ki a hatalmas? Jézus Krisztus nem erővel és hatalommal, hanem úgy győzött a kígyó fejet, úgy taposott a kígyó fejére, hogy közben a kígyó a sarkába mart, tehát Jézus a Golgotán fejezte be az életét, mint tudjuk, de ez nem vereség volt. Ez volt a győzelem.
A látszólagos kudarc, a halál, méghozzá a második halál tapasztalatának átérése, amit Jézus átélt, ez volt a győzelem. És ez azért mutatta be Isten így ebben a bevezető látomásban, hogy így hangolódjunk rá az emberi történelmünkre, amit most Jézus Krisztus be fog mutatni, miközben felnyitja a hétpecsétes könyv egyes pecsétjeit, az ezeket a győzőket fogja bemutatni, vagyis azokat az embereket a történelem során, akik mindennél fontosabbnak tartották az igazságot és a szeretetet. Azok méltók, hogy erről a világról valamit is mondjanak. Jézus Krisztus tud mondani erről a világról és a történelmünkről érvényes dolgot, mert ő ezt az életet úgy szenvedte meg, hogy a valódi törvények felől, az igazság és szeretet törvényei felől élte meg ezt az életet, és akik őt követték, azok is így szereztek győzelmet, noha az ő életüket és győzelmüket talán nem is említik világi történelemkönyvek. Ki beszél itt azokról az igaz emberekről, akik a történelem során éltek, akik elszenvedték a rágalmat, akik a becsmérléseket eltűrték, akik az üldöztetésekben is szelidek maradtak és hívek maradtak az Istenhez. Ki beszél ezekről? Ők, az ő életüket nem jegyezték fel a krónikák, az ő sorsukat nem örökítették meg a történelemkönyvek. Mondom, itt föloldhatatlan ellentét van az ember által látott történelme, a nagy, a hatalmasok történelme és a Jézus által látott történelem között. Jézus Krisztus az, aki méltó felnyitni a könyvnek a pecsétjeit, mert az emberiség történelméről csak az képes beszélni és érvényeset mondani, aki igazságban és szeretetben élte végig ezt az életet. Annak van mondani valója. Annak van súlya a mondatainak. Aki hatalmaskodva élte, pénzt, hatalmat gyűjtve, mások fölött erőfitoktatása, hogy másokat félre tud nyomni, ezek az emberek is beszélnek, sőt, ők iratják a történelemkönyveket is, de mit tudnak mondani? Van a rossznak logikája? A rossz értelemellenes, a rossz logikátlan. Én mindig úgy érzem, amikor történelemkönyveket olvasok, hogy beszélnek erről, beszélnek arról, megtudom ezt is, megtudom azt is, de a dolgoknak a mélyét nem tudom meg. Nem is tudhatom meg. Mert a dolgoknak a mélyét csak az képes földeríteni, aki az életet úgy élte, hogy az méltó ahhoz, hogy azt mondhassuk róla, hogy ő valóban élt. Ő nem csak itt volt, ő valóban élt, valóságosan, hitelesen élte végig az életet, és kitartott az igazság és a szeretet mellett, nem engedett meg magának igazságtalanságot, nem engedett meg magának szeretetlenséget. Ez a valaki tud beszélni a történelmről. És nyomában azok az emberek tudnak beszélni, akik őt követték a történelemben, mondom, akiknek a nevét talán föl se jegyezték, de azok az emberek vitték előre a történelmet, és azoknak az embereknek a munkája és győzelmei alapján alakult úgy a történelmünknek a valódi irányultsága, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy ők is úgy győznek, ahogy Krisztus győzött. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezért van a megöletett báránynak 7 szarva és 7 szeme, tehát a látszólagos gyengeségben, a látszólagos kudarcban óriási erő van. Tehát említettem önöknek, többször szoktam említeni ezt a hasonlatot, hogy még a 70-es évek végét értük, amikor egy tanárom itt a bölcsészkaron behívott az új szobájába, egy új képet tett föl a falra, egy hollandiai szobornak a képét, és úgy azzal szokott játszadozni, hogy megkérdezte az embereket, hogy önök szerint milyennek a szobornak a címe. A kép, amit föltett a falra bekeretezve, egy Hollandiában fölállított szobrot ábrázolt, amit szinte egy ilyen 4 kézlábra ereszkedett ember van tehát ez a szobor, ez van a képen. És hát akkor különböző tippeket mondtak, hogy mi lehet a szobor címe, mondjuk megaláztatás, vagy vereség, vagy kudarc, mert hát úgy áll, mint egy kutya az az ember ott a szobron.
És akkor a professzorunk mindig úgy nevetgélt, sokakat végigkérdezett, még mindig nem tudtuk, hetek óta nem tudtuk a címet. Aztán végén, amikor mindenkit végigkérdezett, mondta, hogy az egyik akadémikus is azt mondta, hogy hát ez a kudarc, ez a vereség. Na, azt mondja, látják, kedves hallgató, ki tanítja önöket? Azt mondta a tanszékvezető, hogy ez kudarc, vereség, ennek a szobornak az a címe, győzelem. A második világháború áldozatainak állított emléket azok az emberek, akik másokat nem öltek meg, akik nem engedték meg maguknak az igazságtalanságot és szeretetlenséget, akik inkább vállalták, hogy őket öljék meg. És ezeknek így állítottak emléket, hogy most sok ember félreértés azt hiszi, hogy ez a kudarc. Nem, ez a győzelem. Körülbelül ezzel tudnám ellenpontozni, mert a látomás erről szól, hogy mi az emberi történelemben nagyon sokszor győztesnek kiáltjuk ki azt, aki erős, hatalmas, de a hétköznapi életben is. Tessenek megfigyelni, aki jobban tud kiabálni, fölviszi a hangját, elkezd hadonászni, csapkodni, hát akkor mindenki meghunyász, hogy micsoda erő van ebben az emberben, hogy tud kiabálni, hogy tudja az igazát érvényesíteni. Hát aki kiabál, meg csapkod, annál gyengébb ember nincsen. Ez vereség. Az Isten szemében ez a vereség, az emberek szemében ez a győzelem. Nem lehet feloldani az ellentétet. Az emberek szemében a meg nem tért, az igazságot, szeretetet meg nem ismerő, az be nem fogadó emberek szívében mindig az lesz a győzelem, ami harsány, ami erős, ami bámulnivaló, amit nagy tömegek követnek, ez a győzelem. Jézus pedig azt mondja, hogy biztosíthatlak benneteket, akik megértitek ezt a látomást, és bemutatom nektek az emberi történelmet, de úgy, ahogy ez a maga valóságában zajlott. Eszembe jut Hanvas Bélának az a kifejezés, amit egy könyve címéül is fölugrasztott, a láthatatlan történet. Amit mi tanulunk, vagy tanítanak a gyerekeinkkel az iskolákban, az a látható történet. De van egy láthatatlan története is az emberiségnek. Ez a láthatatlan történet elevenedik most meg. Az igazsághoz, szeretethez ragaszkodó emberek láthatatlan, sokszor nem dokumentált, nem is megörökített történelme, amiről sokszor csak a szájhagyomány beszél, vagy irodalmi művek, vagy olyan alkotások, amelyek azonban tisztüknek tartották az igazi nagy embereknek a sorsának a megörökítését. A láthatatlan történet. Nézzük ezt a láthatatlan történetet. Jézus felnyitja az első pecsétet, és láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ez az első történelmi látomás a fehér lóról és a fehér lovasról. Vegyük számba a jelképeket. A fehér a tisztaság jelképe. A ló az erő, a csatára felékesített ló tulajdonképpen a harcnak, harcolásnak a jelképe. Az íj, a nyíl megint csak a küzdelemnek a jelképe. A korona, ami a fején volt, Stefanos, ugye az eredetiben babérkoszorú, az a győzelem jelképe. És hozzá is teszi, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Tehát azt mondja itt Jézus Krisztus ezzel az első látomással, hogy amikor ő felnyitja az első pecsétet, itt a fehér lovas jelképében ugyanaz kerekedik ki, amit már előzőleg ő elmondotta az efézusi levélben. A kereszténység történelme egy győzelmi futással kezdődik. Ez a kereszténység történelme, az első-második század elejé kereszténység, az őskereszténység legendás tisztasága, küzdeni tudása, és ki jött győzve, hogy győzzön, mit fejez ez ki? Hogy először a saját soraiban tett mindig rendet, és visszacsengenek a szavak az efézusi levélből, hogy megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. És a kereszténység azért volt ilyen csodálatos a kezdete, mert belül tiszta volt. Nem tűrték a hamis tanításokat. Akkor is jöttek hamis tanítók. Olvassuk el csak János 3 levelét, mennyi sok hamis tanítás volt. Péter levelében azt mondja az apostol, hogy a lelkekből vásár tűztek, annyiféle hamis tanító lépett fel. De mi volt az őskereszténységben a csodálatos?
hogy megvizsgálták a tanításokat, és ami nem egyezett Krisztus tanításaival, a Biblia parancsolataival, azt leleplezték, és a kereszténység belül tiszta volt, és ezért kijött győzve, hogy győzzön. Ami belül tiszta, gondoljunk a saját személyes életünkre, ha nincs lelkiismeret furdalásunk, ha belül tiszta a lelkünk, akkor az életben sokkal könnyebben tudunk előre haladni és győzni. Hogyha belül megosztottak vagyunk, valami miatt furdal a lelkiismeret, valami elintézetlen ügyünk van, akkor hiába erő, hiába hatalom, nem olyan az életünk, ami ennek lenni kellene. Tehát ez az őskereszténységnek a bemutatása teljesen párhuzamos az efézusi levéllel. Mi jön a második pecsétfelnyitás? Akkor rendkívül gyors látomások, egy vers örökíti meg ezeket. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, a második élőlény ezt mondta, jöjj. Tehát ez mindig azért mondja, hogy jöjjön ki a látomás. Tehát, hogy lássuk magát a látomást, amikor nyitja a pecsétet, kikerekedik egy látomás. És előjött egy másik vörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék. És adatott annak egy nagy kard. Ugye a vörös a pusztításnak, a vérontásnak a jelképe, persze más jelkép is, de itt elsősorban, hogy nagy kardot látott a vörös lovasnak a kezében, és a békességet elvette a földről. Hát mi következett az őskereszténység korszaka után, amit így nevezünk, hogy ókeresztény korszak? A rettenetes nagy keresztény üldözések. A keresztényeket úgy ölték, mintha barmokat vágnának le. Ekkor teljesedett be a Biblia szava, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Tényleg a keresztényeket nem vették ember számba. Úgy ölték őket, mint a vágóhidra hajtott birkákat. Tertulliánusnak, a híres egyházatjának az ebben a korszakból, a harmadik századból való mondása azonban rávilágít arra, amit itt Jézus ki akar fejezni, a keresztények vére magvetés volt. Mindenki csodálta a keresztények erkölcsi szilárdságát. A keresztényeket nem törte meg az üldözés. Tovább folytatódik a kereszténység győzelmi útja. A fehér után a vörös szín. A harmadik színnél torpan meg ez a győzelmi vágta. Mert a fehér és a vörös ló jelképei és látomásai után, amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj, láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt kezében. És hallottam a négy élőlény köz szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. A harmadik pecsét felnyitásakor mennyire különös, más színű lovas jön ki, fekete. A fekete ugye egyértelműleg a bukásnak, a halálnak, a gyásznak a jelképe. Itt valami történik, megszakad ez a győzelmi vágta, ez a győzelmi futás, de mi miatt? A fekete lovas kezében egy mérleg van. A mérleg a Bibliában Dániel könyve 5. fejezetétől fogva ismert jelkép, a híres történet Belsacár királyról, megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál. Itt valami bukás következett be. Itt valami elesés következik be. Úgy, ahogy egyébként az Efézus, Szmirna után a pergámumi levél is közli, Jézus 7 levélről szóló profécia sorozatában, itt a harmadik korszakban valami probléma lép közbe. Itt megszakad a győzelmi sorozat. Itt most tényleg bukás van a kereszténység és a világ kapcsolatában, mármint a kereszténység szempontjából van bukás. És azt is megmondja, hogy ezen mit kell érteni. Egy szózatot hall, miközben ez a látomás kikerekedik, hogy a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár. Ha megnézzük ezeket az árakat, ugye itt a búza árról meg az árpa árról van szó, korabeli forrásokból utána lehet nézni, tehát itt most valahol vagyunk a harmadik, negyedik században, ha utána nézzünk, hogy milyen ára ez a búzáért és az árpáért, arra a következtetésre jutunk, hogy egy rettentő magas ár. Mikor van rettentő magas ára a gabonának? Akkor, hogyha nincs elegendő termés, és ha nincs elegendő termés, akkor mi van, akkor éhínség van.
És megint csak a Biblia jelképes nyelvezetét csodálhatjuk, mert a Bibliában mit jelent ez, hogy éhínség? Mit jelent ez, hogy az árpának is rettentő magas az ára, a búzának is rettentő magas az ára, nyilván akkor a kenyérnek is felszökik az ára. A Bibliában a mag, a búza, a kenyér mindig az igének a jelképe, az Isten szavának a jelképe. Az Isten beszédét hasonlítja a Szentírás romolhatatlan maghoz. Ugye Péter első levele, második fejezete mondja, akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, az Istennek igéje által. Vagy Jézus is mondja a kenyér jelképre, Máté 4. fejezet 4. verse szerint, nem csak kenyérrel él az ember, nem csak testi kenyérrel él az ember, hanem minden igével, az ige is ugyanolyan, mint a kenyér, mely az Istennek szájából származik. Mindig mi miatt akad meg a győzelem a világban, akár a személyes életünkben, akár a keresztény közösségek életében? Ha nem vesszük komolyan az igét, ha nem vesszük komolyan az Isten szavát. Tulajdonképp a kereszténység egy szempontból el lehet mondani, mi a kereszténység. Az a kereszténység, ami komolyan veszi az Isten beszédét. Ahol nem is ismerik az Isten beszédét, nem is akarják ismerni, vagy ha megismerték, nem úgy cselekszenek, hogy az Isten mondja, ott lehet teli szájjal kereszténységről szónokolni, de ott kereszténység nincsen. Kereszténység ott van, ahol komolyan veszik az Isten beszédét. Nem ott van a kereszténység, ahol azt mondják, hogy hiszünk az Istenben. Sok ember mondja, hogy hisz az Istenben, de az Isten szavát kézben nem venné, vagy az Isten szavában nem hisz. Az Isten szava, ha ritkaság számba megy, ha éhínség van, ha az emberek kezében nincs ott az Isten szava, akkor megakad az egyéni életben is a győzelmi futás, és a kereszténység történelmében is azok voltak a legsúlyosabb válságok, amikor a Bibliát félretették. Igen, ebben a korban kezdik félretenni a Bibliát. Ez a 4., 5., 6. század. Itt egy nagy fordulat játszódik le. A kereszténység eddig miért tudott győzni, fehér lovas? Miért nem tudták megakasztani az üldözések sem a győzelmi futását? Mert a keresztények ragaszkodtak Isten szavához. Mert a keresztények tapasztalatból ismerték az Istent, úgy éltek, ahogy az Isten mondta. Mindenki akkor szerez tapasztalatot Istennel, hogy ki az Isten, hogyan vezet bennünket az Isten. Ha megismerve, amit az Isten mond, mi is úgy kívánunk élni, ahogy az Isten mondja. Így lehet tapasztalatokat szerezni az Istennel. Abban a pillanatban, amikor az emberek félreteszik a Bibliát, és nagyon jól tudjuk, hogy a 4., 6. század között miért tették félre a Bibliát. Azért, mert a kereszténységnek a római államhatalom felajánlotta a birodalmi vallásnak a státuszát, és voltak keresztény vezetők, akik elfogadták azt, hogy hatalomhoz jussanak. A kereszténység számára nagyobb csapás nincsen, mint hogyha hatalmat fogad el. Ha a kereszténység belemerül a politikába, a hatalmi harcokba, aztán ugye ezzel jön a pénz és az érdekérvényesítés, jön a társadalom megosztás, hogy aki nem hozzám tartozik, az az ellenségem, és a többi. A kereszténységnek ez egy olyan hihetetlen súlyos válságát idézi elő, ami le is zajlódott itt a 4.-6. század közben, és amit itt Jézusnak a pecsét felnyitása a fekete lovassal idéz elénk. Borzalmas dolog történik a nagy konstantinuszi fordulat után. A kereszténység látszólag szabad vallás lesz, látszólagos szabadság a legsúlyosabb szolgaságba bilincseli meg a kereszténységet. Politikai hatalommal karöltve járni, politikai hatalommal eljegyezni magunkat, hát ez a világon a legveszedelmesebb dolog. A politikai hatalom az a pillanatnyi érdekek érvényesítésének a hatalma, és a kereszténység föladta a Bibliát, föladta az evangéliumot, föladta Jézus követését. Nem véletlenül a Biblia szépen lassan kezd kiszorulni a kereszténység életéből, és a 4. századtól fogva egy 1000 éves időszak következik el, és csak úgy bámulni tudjuk, hogy mit meg nem tud mutatni Jézus Krisztus a történelmből, mert most ez a 4. pecsét, amit felnyit, ez a nem aranysárga, nem csodálatos szép sárga lovas jön ki, hanem, ahogy említettem, eztán így lehetne pontosan fordítani,
hogy a fekete lovas után kijön a halott vagy geny sárga lovas. A halál után a feloszlás. A halál a temetés után, ahogy a halottat leteszik a földbe, a feloszlás. És mikor a negyedik pecsétet felnyitotta, hallottam a negyedik élőlény szavát, mely ezt mondta, jöjj. És láttam, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadjai által. Döbbenetes. Ez volt a középkor. A középkorban az emberek öltek fegyverrel, tele van háborúkkal ugye a középkor, öltek éhséggel, tele van ugye kolera járványok, ugye mert a háborúk után jönnek a nagy járványok, mint a kolera járványok, jönnek az éhségek, halállal jönnek az iszonyatos halálok, ugye Holbeinnek a sorozatát kellene itt levetíteni, a haláltánc sorozat, meg az egész haláltánc költészet a középkor derekán, és a negyedik a földnek fenevadjai által. Bemerészkednek a falvakba, a városokba a vadállatok, és fölfalják az emberi tetemeket. Ezért borzalmas végigtekinteni az európai, úgynevezett európai kultúra történetén, ami a magának a kultúrálatlanságnak és botrányoknak a története. Csak az előbb is említettem a Vesztfáliai békét, ami 1648-ban lezárt egy folyamatot. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a protestantizmust 16. században nem tudták legyőzni. 17. században olyan háborúkba vitték bele a protestáns Németországot, hogy Németország lakosságának egy negyede maradt életben. Ezt mai szemmel elképzelve is az egy rettenet, nem? Hogy egy több milliós nemzet három negyedébe kipusztul. Európa. Kultúr Európa. A Biblia a középkorról nagyon sok látomást ad, nagyon sok jövendőlést ad. Ez az első középkorról szóló látomás. Majd folytatódik tovább a következő sorozatunkban, két hét múlva rá fogok mutatni, még a hét trombita szó látomásában mit mond a Biblia középkorról. De ezt érdemes megjegyezni itt a 6. fejezet 8. versét, hogy öltek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadjai által. Az emberiség történelmének leggyászosabb, azért leggyászosabb, mert leghosszabb, több mint 1000 évig tartó időszaka, legalább a 6. századtól a 16. de bizonyos értelemben a középkor azért az európai államok többségében a 18. századig folytatódott, vagy mint nálunk ugye Magyarországon egészen 1848-ig, hát március 15-e szüntette meg, de az is csak papíron, ugye a jobbágyoknak az elnyomását, és mondta ki az alapvető szabadságjogokat. Tehát a középkor az 6. századtól 16. ez 10-11 évszázad, de még hosszabban 18. század, ez 12-13 évszázad. Hát nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e gondolni, én sokszor gondolkoztam ezen még gyerekkoromban, hiszen szerettem a történelmet, hogy mi lett volna, hogyha én a középkorban születek. Olvastuk az egri csillagokat. Tehát mi lett volna, hogyha én lettem volna a Gergő, és ott lett volna a Vicuska, hogy mi volt ez az idő ott a 16. században, hogy hát az emberek tulajdonképpen, nem is azt mondom, mint a barmokat úgy ölték le az embereket, hát szinte annak se tekintették az embereket. Félelmetes történelmi kor volt. Ha valaki el akarja olvasni Dániel és Jelenések könyve összefoglalását, ezt a White könyvet a korszakok nyomában javaslom, egy egyszerű mondattal mutatja be a középkort. Európát szellemi gutaütés érte. A szellemi gutaütés után aztán minden jött. Mert ugye olyan, mint a gutaütött vagy agyvérzéses ember, hát hogyha elborítja az agyát a vér, akkor utána, mit tudom én, lebénul a jobb rész vagy bal rész, akkor már nem tud dolgozni, akkor már nem tudja magát rendesen kontrollálni. Nagyon kiváló, egyszerű, jellemző mondat, Európát szellemi gutaütés érte. Miért? Félretették Isten szavát. Félretették Krisztus tanításait. A keresztény Európa. Ennyire volt keresztény.
A Biblia mérlegén ez nem keresztény Európa, ez a legsötétebb korszak az egész világtörténelmnek. A mongolok vagy a tatárok nem hoztak létre ilyen sötét kultúrát. Meg hát ne felejtsük el, a mongol meg tatár pusztítás az pár évtizedekre menő dolog volt. Ez több évszázadokra menő dolog volt. Az eltorzult vallásnál rosszabb nincsen. Ha valami eltorzul, valami magasrendű, mert a kereszténység egy nagyon magasrendű vallás. De hogyha egy magasrendű vallás eltorzul, ha az alapjait veszíti el, akkor annál nagyobb sötétség nem köszönhet be a világba, mint egy eltorzult vallás térnyerése és hatalomra kerülése után. Igen ám, de hogy idáig eljutunk a látomásokban, most már azt mondjuk, hogy biztos föl lehet lélegezni, vége lesz a középkornak. De most jön Jelenések könyve és Jézus Krisztus történelem látásának a csattanója, nem? A középkor a végén volt a legszörnyűbb. Nem a 6. században, nem a 8., nem a 10., nem akkor, amikor elkezdték a keresztes hadjáratokat, mondjuk 12., 13., nem is akkor, amikor az inkvizíció lángjai, mágiai először föllobbantak, 13. század, 14. század. A középkor a legfélelmetesebb a 16., 17., 18. században volt. Ezért is mutattam, hogy idáig tart a középkor, sőt, Európa keleti részén még a 19. századig, egyes elemzők szerint még most se jöttünk ki belőle, itt Európának a keleti részén, de én azért azt mondom, hogy a 18. 19. századig, hiszen a hűbériség lerombolásával és a polgári rend előtérbe kerülésével azért más korszak kezdődik. De olvasom a 9. verstől az 5. pecsét felnyitását. Itt megszűnik a lovas látomás, tehát a fehér, vörös, fekete, sárga. Kérnék szépen mindenkit, ezt a 4 szint jegyezzük meg, és ezt az egymás utániságot. Ez 1500-1800 évet összefoglal a kereszténységből. 4 szín. Nem kell sokat beszélni. Igaz, hogy sok beszédnek sok az alja. Egyszerűen be lehet mutatni a történelmet. Így, ahogy Jézus Krisztus bemutatja az emberi történelmet. De mi jön a halott sárga után? Mert ezután már tényleg nem jöhet más lovas, de jön egy félelmetes látomás. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, ugye Sánta Ferenc 5. pecsét ugye innen van, de ő is azért választotta 20. századi témára, ez egyébként nem a 20. századot jelzi, a 20. század sokkal súlyosabb. Ez a 17. 18. századnak a jelképe, ez az 5. pecsét. Láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonság tételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? És nem állasz bosszút, vagy helyes fordítás szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi bérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletniük, és amint ők is megölettek. Nagyon sokan ezt a látomást teljesen félre szokták érteni. A lélek természetes halhatatlanságának a tanítását olvassák ki belőle, aminek persze semmi alapja nincsen. Mert hogy megértsük ezt a látomást, egyszerűen megint egy bibliai dolgot kell ismernünk, amit oly sokszor már aki többször volt itt az előadáson, tudja, hogy most is mit rajzoltam fel, az Ószövetségi templom 3 részét. A szentek szentje a legbelső rész, a szent hely a középső rész, és a pitvaron volt az áldozati oltár, és amikor a bűnös ember ideállt, és oda tette az oltárra az áldozati állatát, leginkább ugye a bárány áldozatot, ráhárította a bűnét, és megölte a másik kezével az áldozati állatot, akkor egy csatorna rendszer ment el a föld alatt, és vezette el az állatoknak a vérét, ugye, mert itt nagyon sok állatot áldoztak, hát egy, mondjuk egy húsvét ünnepen, egy
pünkösd ünnepén, egy nagy engesztelés nap és más egyéb alkalmakkor sok ezer zarándok állt itt a lépcső soron, és énekelte ugye a grádicsok énekét, és jöttek a bűneikről vallás tévén, és nagyon sok állatot megöltek, és ezeknek az állatoknak a vérét egy ilyen csatorna rendszer a templomhegyen kívülre elvezette, tehát itt fertőzésnek, betegségnek a lehetőségét ki kellett zárni. És ezt a képet használja fel a Szentírás. Pál apostol mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy a hívő embereket is úgy tekintik, mint Jézust. Ahogy Jézust megölték, a hívő embereket is úgy tekintik, mint vágójuhokat. Mert aki szelíd, aki szeret, aki igazságot szeret, arra sokszor azt mondják, hogy minek is él ezen a földön. Már ugye az Antigonéban is ez a nagy összecsapás, amikor Antigoné és Kreón vitatkozik, és Antigoné ragaszkodik az igazsághoz és a becsülethez, és ragaszkodik ahhoz, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Hát csak ezt a két mondatot érdemes megjegyezni az Antigonéból. Antigoné azt mondja, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Akkor Kreón rögtön odavágja neki, szeress a más világon, ott lehet. Ez a föld nem a szeretet birodalma. Ez a föld az érdek birodalma. Itt, aki hatalmas, majd megmondja a gyengének, hogy mit csináljon. Ha meg nem tetszik, és te szeretni akarsz, hát a más világon lehet. Nagyon szívesen megszabadítunk az élettől. Ezt már a görögök is tudták. Ezt nem én mondom önöknek, nehogy valaki azt mondja, hogy milyen komor történelmi látást hal itt a jogi egyetem 6. termében. Ezt 2400 évvel ezelőtt Szofoklész is megírta. Szeress a más világon, ott lehet. Sokszor hívő embereket úgy tekintettek, mintha nem is lettek volna emberek. Megkérdezem önöktől, miért Jézust minek tekintették? Jézussal mit meg nem engedett magának a világ, hogy csináljon? Állattal szoktak olyat csinálni, amit Jézussal csináltak? Miért mondja az Dániel könyve 9. fejezete, hogy kiirtatik a messiás? Miért ezt a szót használja? Kiirtani, ugye erdőket lehet, meg állatsordákat, meg veszett fajokat lehet kiirtani. Jézus Krisztussal is azt tette ez a világ, amit nem tenne esetleg állatokkal sem. Az emberiség teremtőjével, az a teremtő Istennel úgy bántak, mint a vágó juhokkal, és Jézus követőivel is úgy bántak. És a középkor végén bántak még csak úgy, ahogy nem is gondolnánk. Tehát ugye az ember azt gondolja, hogy vége van a középkornak. Mondjuk jön a reformáció, jönnek már a szabadságjogok, jönnek már a polgárság, meg jön egy másfajta világberendezkedés. Mikor dúlt leginkább a középkor? 1500-as évek, reformáció időszaka. Csak Franciaországban több mint 10 vallásháború. 1572 Szent Bertalan éjszaka. Hírhet, mind a mai napig hírhet vérengzés. Tovább megyünk, 17. század, 1655 Waldensek üldözése. Egész Európa felhördül, hogy Waldens nőket és gyerekeiket a római csapatok a sziklákhoz verik, paskolják, ölik meg rettenetes kegyetlenséggel. A középkor mikor tombolta ki magát? A 16., 17., 18. században emberek millióit ölik meg a hitükért, a vallásukért. Persze akkor vannak milliók, mert akkor már kézbe kerül a Biblia, tehát itt már a reformáció idején kézbe kerül a Biblia, már nagyon sok embernek felnyílik a szeme, már nagyon sok ember keresztény is kezd lenni, és követni akarja Krisztust, hát erre jön a rettenetes nagy megtorlás. Hát akkor meg kell ölni őket. Kereszténység története. Én inkább Arany Jánossal nem úgy mondanám, hogy mi az emberiség története, szomorú egy tanulmány, inkább úgy mondanám, hogy mi a kereszténység története, szomorú egy tanulmány. Mert a kereszténység történetében a legnagyobb vérengzések ekkor vannak, és ezt eleveníti meg ez az 5. pecsét, hogy úgy tekintik az embereket, mint a vágó barmokat. Akik hívő emberek, Krisztushoz ragaszkodó emberek, mint a vágójuhok, úgy ölik meg az embereket. És ezáltal már eljutunk ide, szinte a mi modern korunk küszöbére. Már itt vagyunk a 18. században, 2 évszázaddal ezelőtt, és a 6. pecsét felnyitásakor
Már nem írok évszázadot, csak ezt írtam, hogy 18. század kötőjel és egy kérdőjel. Miért? Megtetszenek látni? A hatodik pecsét már a mi történelmi korunkba úszik bele. Amikor felnyitja Jézus a hatodik pecsétet, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mi a hatodik pecsét idején élünk. Miért? Tessenek meghallgatni. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királyai és fejedelmek és gazdagok és vezérek és hatalmasok, és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklákknak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy miért kell ide kérdőjelet tenni, és még a hatodik pecsét idejét nem éltük végig. Mert amikor az ég eltakarodik, amikor vége lesz ennek a történelmnek, hát most még a történelemben élünk, de a történelemnek egyszer vége lesz, és a hatodik pecsét egészen a végig fut elő. Mert honnan kezdődik a hatodik pecsét? Miért mondom azt, hogy a 18. századtól? 18. században, mint egy gongütés köszönt Európára, de az egész világra a nagy lisszaboni földrengés, 1755-ben. Ezért mondja először, hogy nagy földindulás lett. Ez a lisszaboni földrengés tulajdonképpen nem csak Lisszabont, nem csak Nyugat-Európát érintette, hanem tulajdonképpen Grönlandtól a fél világot egészen Afrika déli partjaig egy óriási földrengés sorozat, láncolat, ami ugye Lisszabonban érte el a csúcspontját több tízezer embernek az azonnali halálával. Voltaire erre írta a lisszaboni földrengésről című versét. Szintén 18. századi fejlemény és 19. század elejé fejlemény is ebben a könyvben nagyon részletesen beazonosítja ezeket a jelenségeket. A nap elsötétülés, a csillaghullás, tehát olyan természeti tünemények, amelyek a modern kor elején köszöntöttek a világra, amivel Isten jelzést akart adni, hogy a világ napjai meg vannak számlálva. Ettől a pillanattól most 201 néhány évet élünk, és ezek a jelenségek a bibliai látomások és proféciák szerint teljesen is be fognak következni, ez csak gongütés volt. De a földrengések száma változatlanul hatalmas méretekben nő. Jézus maga mondta, hogy lesznek éhségek, földindulások, járványos betegségek mindenfelé, Máté evangéliuma 24. fejezetében. Tehát maga a természet is megrendül. Valóban el lehet mondani Vörösmarty Mihály szavával, az ember fáj a földnek. Iszonyatos dolgok történnek a földön, és már a föld nem bírja. Tehát nem bírja. Ez csak így lehet elmondani metaforikusan és röviden, hogy az ember fáj a földnek. A föld már nem bírja, mint egy Kálnoki László mondja egy másik versében, olyan a föld, mint egy hátas ló, amely azonban le akarja vetni már ezt az iszonyatos lényt, aki az ember, aki az ő hátán ezt meg ezt csinálja. Igen, erről van szó. A hatodik pecsét felnyitásakor beszél itt a látomás vezérekről, királyokról, hatalmasokról, Ézsajás könyvére visszautalva a Biblia is azt jövendöli, hogy mi egy olyan korban élünk, amelynek az egyik legnagyobb problémája a pauperizmus. Vagyis a nagyon gazdagok és az emberi szint alá lesüllyedt, nagyon szegények és nagyon nyomorúságban élő közötti óriási feszültség. Ma a világon 1,5 milliárd ember éhezik, ez a világnak az egynegyede, majdnem egynegyede. Minden nap meghal 45, most már azt mondták, 50 ezer gyerek hal meg minden nap csak éhínség következtében. Iszonyatos a világon, a nagyon gazdagokon 3-4-szeres élelmiszermennyiségben és a nagyon szegényeknek az esete, ahol nincs egy betevő falat napokig, és az emberek kivérzenek, kiéheznek és meghalnak. És mint az állatok úgy halnak meg, hogy Vörösmarty mondja az idézett Emberek című versében, és szörnyű béke van,
és az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egykor dicsőbb legyen tora. Ez a mi mostani világunk. És ez a mostani világ beletorkolik egy egyetemes válságba, és egy óriási világméretű válságba, és ahogy előre szalad a világ történelmének lezárulásáig, azért itt felhangzik egy kérdés a hatodik pecsét végén, hogy közel van az Isten közbelépése. Az Isten nem tűrheti tovább ezeket az állapotokat. Hogy Jónás is azt a parancsot kapta, hogy menjen Ninivébe, mert a város gonoszsága felhatolt az Isten elébe, vagy a mai világ is egy nagy Ninive, vagy egy nagy Sodoma és Gomora, és az Isten elébe felhatol a gonoszság, és azt mondja az Isten, hogy közbe kell lépni, hogy közbeléptem Bábelnél, közbeléptem Sodománál, Gomorámál, közbeléptem Ninivénél, Babilóniánál, minden elfajult történelmi időszaknál az Isten közbelépett, most egy egyetemes közbelépés következik. Kinek a közbelépése? A bárány közbelépése. Mit mond a bárányról? Mert eljött a bárány haragjának a napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a bárány haragszik. Ezt el lehet képzelni. A bárány nem szokott haragudni. A bárány olyan szelid és nyugalmas állat, hogy az üthetik, vághatják, a bárányból soha nem lesz kutya vagy farkas. De a Biblia mégis azt mondja, hogy Jézus Krisztus az életét adta, az elmúlt 2000 évet adta, kegyelmet adott, de a kegyelem idő vége felé jár, és eljön a bárány haragjának napja, és kiállhat meg? Mert most nagyon sokan élve fogják megérni Isten közbelépését, Jézus Krisztus második eljövetelét, és ezért kell itt kinagyítani ezt a részt, hogy kiállhat meg? Nagyon sokan élve érik meg Jézus második eljövetelét, el fogja őket fogadni Jézus Krisztus? Mi alapján fog Jézus Krisztus élőket elfogadni? Hiszen eddig a történelemben nagyon sokan meghaltak emberek. Rajtuk majd az ítéletben derül ki, az igazak fölötti ítéletben, ami a Biblia szerint már elkezdődött. Tehát a Biblia szerint az igazak fölötti ítélet, hogyha most méretarányosan jelölném, akkor azt mondanám, hogy itt már elkezdődött a mennyben az igazak fölötti ítélet, mert az igazakat Jézus fel fogja támasztani a második eljövetelekor. Ezt könnyen megérthetjük. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse világosan mondja, hogy 1 Péter 4.17, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Na de akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak mi lesz a megítélésük? Ez a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet, a jelenések könyve 7. fejezetének, ennek a közbeékelt látomásnak hosszú fejezetet szán, a Bibliának egyik legcsodálatosabb látomása, hogy a mikorunkban, a kegyelemidő végén még lehetséges a megváltozás. Nem szükségszerű azonosulnunk egy globalizált világgal, amely az önzést teszi globális törvényé. Lehetséges a megváltozás, de a megváltozás csak az egyesek számára lehetséges. A világ nem lesz jobb. Nagy közösségek, csoportok nem fognak belátásra jutni. Egyes emberek fognak belátásra jutni. Az a bizonyos jelképesen említett jelenések könyve 7. fejezetében jelképesen említett 144 000, a 12 zsidó törzsnek 12 000-rel való szorzata, tehát 12 zsidó törzs 12 000-rel, így jön ki a 144 000, amelyet itt a 7. fejezet egy nagy sokasságnak mond, amelyet senki meg nem számlálhatott, mondja a 7. fejezet 9. verse. Tehát ez nem egy szó szerinti 144 000 ember, hanem azért használja a bemutatásnak ezt a formáját, hogy a látomás rámutasson arra, hogy személyes megváltozás, személyes megtérés. Aki Istenhez fordul, megkapja az erőt. Aki visszatér a bibliai mércéhez, Krisztus parancsolataihoz, a Szentlélek által más ember lesz, és Krisztus második eljövetelekor nem fog meghalni, nem fog elpusztulni, mint egyébként a föld többi embere, akik azonosulnak a gonoszsággal. Nagy evangélium hirdetés könnyíti meg még a 144 000-nek a kiválasztódását.
mert a 144 ezerrel jelképezett sokaságról annyit kell tudnunk, hogy ezek azok az emberek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és egytől egyik elfogadásra találnak. Őket Jézus halál nélkül, élő állapotukban elváltoztatva őket, mennyei dicsőségre viszi fel őket a mennybe. Két rész egyesül Jézus második eljövetelekor, ez a kettős vonal jelzi Jézus második eljövetelét. Jézus második eljövetelekor egyrészt az ítéletet végrehajtja Jézus az igazakon, tehát feltámasztja az embereket Ádám és Évától.

első verse a látomás sorozat utolsó mozzanata ezt mondja, és amikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. És ezzel lezárul a látomás sorozat. Mit fejez ez ki? Mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Kedves hallgatók, az előadást azzal kezdtem, hogy a mennyben nem csendesség látomásban részesültünk. Ott énekek zengtek, hálahimnuszok szálltak fel az Isten trónjához. Mikor lesz nagy csendesség a mennyben? Amikor megszűnik Jézus Krisztus közbenjárása az emberiségért, amikor Jézus Krisztus elindul a mennyből mennyei seregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik a történelemben győztek, akik a valódi történelmet írták, mert az a történelem, amit most tanítanak velünk, ez a hamis, hazug történelem, az árnyékok történelme. Jézus azoknak az embereknek adja vissza az életét, akik a történelemben valóságosan a szeretet és az igazság törvényei szerint éltek. Jézus eljön ezekért az emberekért, ezekért az emberekért a közbenjárás, akik élnek, megszűnik. Mindenki irányában megszűnik. Jézus Krisztus közbenjárásáról a következő látomás sorozatban beszélnék. Ez majd a 8. fejezet 2. versétől kezdődik a 7 trombita szó látomása. Most csak annyit jelzek, hogy ez a fél óráig való csendesség a Bibliának a legrövidebb proféciája, napokat jelent. Ugye a fél óra, ez a napnak hányad része? Ugye egy óra nap 24 része, a fél óra 48 része. A prófétai napével szerint egy évben 360 nap van, ugye a zsidók 12 hónapban és 30 napos hónapokban számoltak. A 12-szer 30 az 360, ennyi volt a zsidó évszámítás. Ha 360-at elosztom 48-szal, hiszen itt fél óráig lesz csendesség, tessenek elvégezni a matematikai számítást, 360-ban a 48. Ez 7,5 nappal egyenlő. Jézusnak az eljövetele a mennyből, amikor angyal seregek kíséretében eljön a mennyből, és visszatér a mennybe, ez egy bizonyos időt igényel, hiszen egybe kell gyűjteni azokat az embereket, akiket itt a földön erre a kérdésre, amit elhangzik a 6. pecsétnél, hogy eljött a bárány haragjának a napja, ki állhat meg? Ezek az emberek, akik küzdenek, akik a mai kor küzdő emberei, akik ma vissza akarnak találni az Istenhez, nem egyházakhoz akarnak visszatalálni, vagy felekezetekhez, az is van a mai világban, nem sokat ér az ember, aki ilyen formális megoldásokban látja az életének a megoldását. Az Istenhez kell visszatérni. Az Isten erejéhez, a Szentlélek megújító erejéhez Krisztus által. Azokért eljön Krisztus, egybegyűjti őket, az angyalok kíséretében jön el, és angyalok gyűjtik egybe, miközben Jézus megjelenik a levegőjékben, hogy ő mondta, miként a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, mondta Máté 24. fejezetében, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, és sírni fog a föld minden nemzetsége. Sírni egyesek azért, hogy nem tudnak már változtatni az életükön, egy keserű sírás lesz, és sírni azért örömkönnyek között, hogy eljött a mi Istenünk, akit vártunk, örvendezzünk és vigadjunk az ő szabadításának, hogy Ézsaiás könyve 27. fejezetében olvashatjuk ezt a jövendőlést. Jézus, amikor eljön, a mennyből eljön ide a földre, és a földön összegyűjti az igazakat, és magával viszi a mennybe. Igen, lezárul az a történelem, amelynek a valódi főszereplőit, a valódi győzteseit Jézus összegyűjti, és akikkel együtt a mennyben a történelmet ki fogják értékelni, azoknak a történelmét, akik lehet, hogy nagyok voltak a világ történelem könyvei szerint, de akiknek Jézus mégsem adhat örök életet. Tudnék, Jézus, amikor feltámasztja az igazakat és elváltoztatja az élő igazakat, és magával viszi őket a mennybe, a Biblia szerint az ítélet második szakasza veszi kezdetét. Ez az ítéletnek az első szakasza, az igazak fölötti ítélet. Ez már a Biblia szerint ma folyik, most is folyik a mennyben.

Az ítéletnek a második szakasza, Jézus második eljövetele után, ez a nem igazak fölött, vagy kárhozattak fölötti ítélet, vagy az úgynevezett milleniumi, vagy ezer éves ítélet, amely tehát Jézus második eljövetelét követi, és amelyben Jézus megmutatja, hogy ő mindenkit valóságos élethez akart segíteni. Ő minden embert szeretett, ő minden emberért az életét adta. Hogy nem minden ember él a lehetőséggel, hogy nem minden ember akar élni. Ez nem az Isten hibája. Ha valaki nem akar élni, ha valaki nem akar örök életre eljutni, az Isten szomorúan, de le kell, hogy mondjon róla. Mert az Isten senkire nem erőlteti, erőszakolja rá az életet és az örök életet. De az Isten meg fogja mutatni, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet. Hogy Jézus mondta Jeruzsálem fölött, Máté evangélium a 23. fejezet 37. verse szerint, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ezzel záródik le ez a látomássorozat, és ami kérdésünk lehet még a Jelenések könyve két látomássorozata után, arra bőségesen meg fog válaszolni a harmadik látomássorozat, amivel két hét múlva foglalkozunk, és a negyedik látomássorozat, amivel majd négy hét múlva foglalkozunk. Hát itt ér véget a második látomássorozat.

0: A mai alkalommal a szabadság kérdése kerül sorra, a boldogság és a szabadság összefüggése, és egyáltalán az, hogy egy olyan világban élve, amelyben élünk, amelyben olyan sokan emlegetik a szabadságot, és ahol az egyik legfőbb érték a szabadság, már szinte a boldogság kárára is. Tehát nagyon sokan nem úgy gondolkoznak, hogy a boldog élet, hanem hogy én ember vagyok, és én azt teszek, amit akarok, nekem a szabadság a legfőbb érték, még annak örvén is, hogy talán boldogtalanná tesz ez a szabadság rossz kihasználása, de én akkor is mindig a szabadságot akarom elevenen átérezni. Az biztos, hogy kényszeríteni senkit nem lehet se a szeretetre, se a boldogságra. Az biztos, hogy a boldogsághoz is a legközelebbi kapocs a szabadság, de mi is ez, hogy szabadság? Mit tanít erről a Biblia, és hogyan éljük át ezt mi a hétköznapokban, és amikor szembesítjük a Bibliát a hétköznapjainkkal, akkor milyen kép derül ki, és milyen eredmény jön ki ebből a szembesítésből? Mi is ez, hogy szabadság? Emlékezem, hogy a rendszerváltás után Nyugat-Dunántúlon voltam, akkor még léteztek a pedagógiai intézetek, és Vas megyében meghívtak valamilyen előadásra, nagyon sok pedagógus volt ott, és a beszélgetésben hogy nem szó került arra, hogy ma a gyerekekkel, a diákokkal miről lehet leginkább beszélni. Mire fogékonyak, vagy mire kíváncsiak a legjobban, és már akkor a 90-es évek elején elsöprő többséggel azt mondták, hogy hát ma a gyerekeknek nem lehet a boldogságról vagy szeretetről, ezek unalmas témák. Egy valami kell, a szabadság. És mondom, tehát semmi más, csak, de azt mondták, hogy ha a szabadságról beszélünk, irodalomórán, történelemórán, osztályfőnöki órán, erre vevők a fiatalok, mert a szabadság valami olyan elementáris szükséglet kamaszkorban és később is, hogy hát valahogy erről mindig szeretnének beszélni, és hát ezt a nagy szabadságot szeretnék érezni és élvezni. Mi is ez, hogy szabadság? Mert az biztos, hogy ha úgy fogalmazzuk meg, hogy mindaz, ami a kényszer ellentéte. Tehát akkor szabad az ember, hogyha senki és semmi nem kényszerít őt valamire, ha saját gondolkodásából, elszánásából dönthet, választhat. Biztos, hogy ez a meghatározásnak az egyik része, hogy az a szabadság, amivel nincs kényszer, amivel nem érzünk szükségszerűséget, determináltságot, előírtságot, hanem amikor az ember érezheti, hogy az ő döntésein múlik az élete, vagy azt érzi, amit a Példabeszédek könyve 4. fejezete is olyan csodálatosan kimond, amikor ott Bölcs Salamon a Példabeszédek 4.23-ban arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy ahogy gondolkodom, döntéseket hozok, ahogy én belülről valahogy irányítom az életemet, hogy az életem útját mégiscsak én dönthetem el, ez biztos, hogy a meghatározásnak ez a része, ez igaz, és ezzel nincs is mit vitatkoznunk és megbírálnunk. De amikor az emberek sokszor ezt a meghatározást úgy folytatják, tehát hogy akkor, amikor nincs kényszer, amikor nincs szükségszerűség, de hát akkor vagyok szabad, amikor azt teszek, amit a kedvem jónak tart. Akkor vagyok szabad, amikor azt csinálok, amit akarok. Ugye, mert a szabadsággal kapcsolatban nagyon gyorsan elhangoznak ezek a mondatok, hogy én akkor érzem magamat szabadnak, hogy azt teszem, amit a kedvem tart, engem ne különböző törvényekkel ne békjózzanak meg, különböző parancsolatokkal ne kényszerítsenek kalodába. Én azt csinálok, amit akarok. Ugye ez nagyon sokszor előfordul ez a szófordulat, hogy én azt csinálok, amit akarok. És hát itt jön a Biblia, és a Biblia, ami helybe hagyja azt, hogy igen, az a szabadság, ami kényszerítésmentesség, ami kényszermentesség, de itt jön a Biblia, ami azt mondja, hogy gondoljuk végig, hogy mi ez, hogy szabadság. A szabadsághoz, hogy értékelni tudjuk az ember életnek ezt a hatalmas nagy adományát, ajándékát, azért hozzátartozik a gondolkodás. Ugye a gondolkodás az annyira a szabadsághoz kötődő érték, mert hiszen a szabadság egy nagy lehetőség, egy választási lehetőség, azt mindenki érzi, hogy ez túl nagy lehetőség ahhoz, hogy ezt a kedvhez, az ösztönhöz, az indulathoz kapcsoljuk, és azt mondjuk, hogy azt teszem, amit akarok, és akkor vagyok szabad. hanem azért, ha az ember ezt meggondolná, hogy a szabadság gondolkodás nélkül szinte nem létezik, akkor egy másik döntésre is eljuthatna minden ember, hogy a szabadság csak akkor szabadság, amikor még egy dologhoz kötve van, hogy tudnik a gondolkodás által, amit az ember mint jót és rosszat felismer, felfedez, tehát valahogy a szabadság az nem egy önálló kategória, hanem az a jóval és a rosszal a legszorosabban összefüggő kategória, vagyis eljuthatunk majd később ahhoz a belátáshoz is, hogy van-e szabadságunk akkor, amikor a rosszat választjuk, és milyen a szabadságunk ehhez képest akkor, amikor a jót választjuk. A kereszténység történetében is nagy viták tárgya volt, ez már a második-harmadik századtól fogva. Biztos sokan ismerik Pelagiusnak a nevét. Pelagius egy angol-brit gondolkodó volt, aki a harmadik században, harmadik-negyedik század fordulóján azt a tetszetős elméletet állította fel, és ezt pelagianizmusnak is nevezték, hogy ő azt mondta, hogy az ember annyira szabad, hogy a szabadságát mindvégig megőrzi az életében, akkor is, ha állandóan a rosszat választja. Az ember mindig tud jó és rossz között választani, akkor is, ha állandóan a rosszat választja, mindig vissza tud térni arra az alapra, hogy egyszer-egyszer azért a jót is tudja választani, hogyha akarja. Maga a kereszténység első nagyhatású gondolkodója, Augustinus, vagy hogy mondják Szent Ágoston, is kiszállt ez ellen az elmélettel szemben, és ő kezdte hirdetni, hogy ez egy tetszetős elmélet, hogy mindig szabadok vagyunk, hogy mintha mi szabadságunk az egy olyan aranyfedezet lenne, ami az életünkben soha el nem kopik, az mindig megmarad. Aztán mégsem igaz ez, mert hogyha nagyon sokat választjuk a rosszat, előbb-utóbb a rossz szokása az megkötöz bennünket, és nem engedi, hogy a jót válasszuk, akkor se, hogyha egyébként látjuk, hogy mi a jó. És így már a harmadik, negyedik században nagyon nagy viták kerekedtek ebből, és aztán mindmáig folyó viták ezek, az úgynevezett szabad akarat viták valahova ide eresztik a gyökerüket. Később aztán a középkorban is nagy kérdés volt ez a tomizmus időszakában, a reformáció korában is, Luthernél, Calvinnál is középponti helyzetbe került ez, hogy mikor vagyunk szabadok. Vagy szabad-e egyáltalán az ember? Hiszen annyi minden kötöttségbe születünk erre a világra, és hogyha gondolkodunk is, meg a jó és rossz között különbséget tudván tenni, ha mi sokszor megengedjük magunknak azt, hogy a rosszat választjuk, akkor vajon ez a szabadságunk mennyire marad meg? Luther például a híres művét, a Szolga akaratról című művét ezzel a mondattal kezdte, hogy az emberi akarat szabad akarat, az emberi akarat szolga akarat. Mert elvileg mindenki szabad. Az, hogy emberek vagyunk, megkaptuk azt a szabadságot, hogy gondolkozzunk, hogy döntsünk, hogy válasszunk. Az ember léthez ez hozzátartozik, de hogyha egy ember elrongálja ezt a szabadságot, és sokszor választja a rosszat, a végén már maga se tudja, olyan megkötözöttségek közé kerül, hogy ha akarja is, akkor se tudja a jót választani is, és megcselekedni még kevésbé. Aztán jött a felvilágosodás korszaka, a pozitivizmus korszaka, jött ugye, amit mi a gyerekkorunkban megtanítottak már velünk az iskolában, ugye a híres Engelszi tétel, hogy a szabadság, a felismert szükségszerűség, ugye milyen nagy tételeket tanítottak meg velünk az 50-es, 60-as éve, a szabadság, a felismert szükségszerűség, érdekes mondat. Nem mondom azt, hogy nincs valami világosság ennek a mondatnak, de azt ebből Marx és Engels is levonták a következtetést, hogy az a szabad ember, aki a társadalmi folyamatok, a pozitív társadalmi folyamatok szerint választ, társadalmi haladás érdekében választ, és akkor ettől már csak egy lépés volt az, hogy ki mondja meg, hogy mi a társadalmi haladás, ki mondja meg azt, hogy mi a jó, amit ennek érdekében választani kell, és akkor hullottak a fejek a porba, és emberek szabadnak érezték magukat, és mentegették a lelkiismeretüket, hogy csak a fölismert szükségszerűség, hát előre kell haladni a világnak, és a haladó dolgoknak kell előre menni, ez viszont néhány millió fejnek az eltüntetését igényeli a nyakról. Ugye milyen érdekes dolgok ezek, hogy mennyire igaza van Babits Mihálynak, aki az első világháború után elkezdett gondolkodni, hogy miért is jött az emberiség történetében ilyen rettenetes világégés, és Babis már 1918 legején arra a meggyőződésre jutott, hogy vagy a torz gondolkozás alapozza meg mindig az életben a dolgokat. A rossz gondolkodás, a helytelen gondolkodás, az hoz létre helytelen elméleteket, a helytelen elméletek, hogy ahogy népszerűvé válnak és elterjednek, ezek hozzák létre a háborúkat, a katasztrófákat, tehát minden baj a gondolkodásban kezdődik. Ezért mondja Bölcs Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. A gondolkodásban kezdődik minden baj, tehát hogyha a szabadságot is mi jól akarjuk felhasználni, és valóban szabad embernek akarjuk magunkat érezni, a gondolkodásban kellene először rendet teremteni a szabadsággal kapcsolatos eszmék és elméletek felől. Most akkor mi a szabadság? Jézus Krisztus válaszát szeretném először idézni erre. János evangélium a 8. fejezetében egy heves vita során, a farizeusokkal való heves vita során mondja Jézus ezeket a szavakat. Tehát János evangélium a 8. fejezetében a 31. verstől olvasom, mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Egy híres bibliai mondat. Nem is jó ezt elfelejteni. Mindenkinek tudom tanács, hogy jegyezzük meg ezt a félmondatot, hogy az igazi szabadságot mi szerzi. Az igazság szabadokká tesz titeket. Ebben a mondatban nagyon sok minden benne van. Ebben a mondatban benne van az, hogy ameddig az ember az életben nem keresi az igazságot, és nem jut el az igazságig, addig is tulajdonképpen szabad, de csak a rosszra szabad. A rosszra szabad. Szabadok vagyunk. Úgy is éljük át az életünket, hogy azt csinálunk, amit akarunk, de amíg nem ismerjük meg az igazságot, addig a szabadság olyan felemás ajándék, hogy szabadok vagyunk, így is éljük át, de hogy tele van az életünk rossz döntésekkel, hogy tele van az életünk az, hogy sokszor átkozzuk a szabadságot, és nem megköszönjük a létét, azért, mert csak az igazság tud igazán szabaddá tenni bennünket. Tehát az első alaptételünket levonhatjuk már ennyi gondolkodás után is, hogy a szabadság az valóban, és ezért örültem itt a fiatalok címválasztásának, az visszakapott szabadság. Ebben a két szóban is sok mindenben a szabadság, az visszakapott szabadság, akkor, ha megismerem az igazságot. Ha nem keresem az igazságot, nem ismerem meg az igazságot, a szabadság illúzióját élem át, de ez a szabadság azért illuzórikus, mert nem sokat fogja előrevinni az életemet, nem sokat fogja építeni az életemet. Vagyis a szabadságról akkor gondolkozunk helyesen, ha az igazság kategóriájával mindig a legszorosabbra fűzzük a kapcsolatát, mert csak szabadságról beszélni, hát ezt még az egzisztencialisták is úgy mondták a 20. században, ez a partalan szabadság, ez semmire nem való. Ma az emberek általában egy ilyen partalan szabadságba hisznek, azt csinálom, amit akarok, és ami ez a kedvem van, ahhoz fogok hozzá szabadság, de ez nem nagyon építi az ember személyiségét, vagyis a puszta hétköznapi megfigyelés szempontjából is azt mondhatjuk, hogy az az igazi szabadság, amit jóra használva az emberi élet számára építő jelleggel bír, tehát amikor én a szabadságomat úgy használom ki, hogy valóban a jót tudom választani, az igazat tudom választani, az fog építeni, ha viszont a rosszat választom, akkor az rombolni fogja nem csak az emberi személyiségemet, de magát a szabadságot is meg fogja nyírbálni, mert egyre kevesebb köre lesz és lehetősége lesz a szabadságnak. Tehát ezért mondom, hogy ezt a jézusi mondatot nagyon érdemes megjegyezni, hogy az igazság tesz szabadokká bennünket. Ha az ember nem igazságkereső ember, nem az igazságért él, akkor a szabadság nagyon kétélű játék lehet, sőt, egy idő után nem is kétélű, hanem egyértelműen romboló játék lehet, egyszerűen a szabadságot az ember rosszra fogja felhasználni, és utána jön az önigazolás, hogy meg kell magyarázni, mert a szabadság akkora érték, hogy ahhoz ragaszkodom, és ha rosszat tettem, akkor is inkább a szabadsághoz ragaszkodom, és nem a felismeréshez, hogy rosszat tettem, és az élet elkezd homályosulni, és elködösülni. Tehát ezért az életben rendkívül fontos dolog az, hogy a gondolkodást és a gondolkodásból származó erkölcsi meggyőződés soha ne válasszuk el a szabadságtól. Mondok például bibliai példát is, egyszerű bibliai példát. Az emberek általában elkezdik olvasni a Bibliát, mivel találkoznak a teremtés története után rögtön a bűnbeesés történetével. És itt nagyon sok probléma támad az emberekben, nem járnak utána a Biblia más könyveiben. Én is mindig megkapom a kifogásoló megjegyzéseket. Például azt mondják az emberek, hogy hát Isten miért teremtette úgy az embert, hogy tudjon rosszat is választani? Hát miért nem úgy teremtette az embert az Isten, hogy csak jót tudjon választani, és akkor nem következett volna be ez az iszonyú tragédia a bűneset után? Hát ilyenkor még az ember elmondja, hogy a szabadságnak az a lényege, hogy tulajdonképpen semmi kényszer nincsen, nem csak közvetlen kényszer nincs, közvetett, manipulált kényszer nincs. Tehát a szabadság az magába hordoz az, hogy bármit lehessen választani. Bármit lehessen választani, és Isten így teremtett bennünket, hogy mi választhattuk azt is, ami nem Isten szándéka szerint való, választhattuk azt is, ami a mi egyéni elgondolásunk. Tehát ebbe minden megvolt, tehát Isten így teremtett bennünket. Sokan nem elégeztek meg ezzel a magyarázattal, és azt mondják, hogy akkor rossz ez az egész teremtés, mert hát hogyha ekkora nagy a szabadság, akkor ez már előre lehetett volna látni, hogy valami ebbe a gépezetbe, mint porszem bele fog vegyülni, és az ember csak kipróbálja azt, ami nem az Isten akarata szerint való, és akkor elindul a lavina, és sokan ebbe kapaszkodnak bele. Mások azt mondják, hogy hát a szabadságot én a Biblia elejéről úgy értem meg, hogy az a szabadság, amikor tudok jó és rossz között választani, tehát a rossz szükségszerű. Kell, hogy legyen, mert ha nincs rossz, akkor nem tudok, akkor nem vagyok szabad, mert ha csak jó van, akkor mi között válasszak, ha csak jó van. Sokan ebből arra a feltételezésre jutnak, hogy a rossz a szükségszerű, Sátán kellett, hogy létezzék, és innen már néhány lépés, hogy Sátán is egy örök érvényű valóság, tehát ahogy Isten örökkévaló, a rossz is örökkévaló. Nagyon sok ilyen eszmerendszer van divatban, mind a mai napig. Leghíresebb talán itt Európában a maniheizmus, ami azt kezdte tanítani már a második századtól, ugye egy perzsa gondolkodó művei alapján, hogy a jó és a rossz az egyaránt erős két principium, és mi emberek a kettő között vagyunk, és mi állandóan választhatunk a jó és rossz között. Tehát a szabadság az, hogy a rossznak is mindig meg kell maradnia, mert ha nincs meg a rossz, akkor nincs szabadság. Sokan tehát például ilyen következtetéseket vonnak le a szabadság témaköréből, hogy azért, hogy szabadok legyünk, ezért a rosszra is szükség van. A Biblia például világosan tanítja, hogy a rosszra semmi szükség nincsen, mert akkor is szabadok vagyunk, ha nincs rossz, csak az az egyedüli jó, az semmit nem kényszerít ránk. Hát akkor is szabad volt az első emberpár, amikor rossz nem volt még a világon. Akkor nem volt szabad. Ha nem lett volna szabad, akkor hiába jelent volna meg a rossz, ha kényszer lett volna az ember teremtésében, és nem is tudta volna a rosszat választani, akkor hiába jelent volna meg a rossz. A szabadságunk nem azért szabadság, mert a rossz létezik. Én azt úgy szoktam mondani, hogy nehogy már a rossznak kell köszönetet mondjunk azért, hogy szabadok vagyunk. Mi akkor is szabadok vagyunk, sőt akkor voltunk a leginkább szabadok, amikor nem volt rossz, amikor még ennek az elgondolása se volt, de még akkor is szabadok voltunk, amikor Isten a tudomásunkra hozta, hogy a rossz már megszületett a mennyben, mert a Biblia szerint a rossz már a föld teremtése előtt létezett a mennyben, hiszen a sátáni lázadás már bekövetkezett, de nem próbáltuk ki. Amikor mi kipróbáltuk a rosszat, tehát úgymond azt gondoltuk, hogy ezzel leszünk szabadok, hogy kipróbáljuk a rosszat, akkor veszítettük el a szabadságunkat. Tehát ezt végig kell gondolni. Nem tudom, hogy nyomon követhető, amit mondok. Tehát nem attól vagyunk mi szabadok, hogy a rossz létezik. Ez csak egy tetszetős és egy látszólagosan helyes elmélet. Mi akkor voltunk leginkább szabadok, amikor a rossz nem létezett. Mert bennünket egy olyan jó Isten teremtett, aki semmit nem kényszerített ránk, tehát akkor is, amikor a rossz nem létezett nekünk, akkor is szabadságunk volt Istent követni, vagy valami mást követni, ami mondjuk nem Istentől jön, amit mi találtunk volna ki. Tehát Isten eleve szabadnak teremtett bennünket, a teremtésnek a lényegéhez tartozik hozzá a szabadság, ezért beszél a Jakab levele első fejezete a szabadság tökéletes törvényéről. Isten törvényekre alapította a világ mindenséget, az emberi létezést is, de Isten a törvények alapjául a szabadságot adta, mert Isten senkire nem akarja ráerőltetni a maga akaratát. Isten nem azért teremtett embereket, hogy basáskodjék fölöttük, vagy megszabja eleve a pályájukat. Isten nem köveket, meg nem ásványokat, meg nem növényeket, meg nem állatokat teremtett ember címén, hanem embereket, vagyis gondolkodó lényeket. Tetszenek látni, most is a gondolkodás mennyire előtérbe kerül, hogy előbb is mondtam, hogy a gondolkodás ide kapcsolása nélkül nem is lehetne a szabadságról beszélni, de sajnos ezt a gondolkodásunkat nem használva jutottunk el oda, hogy mi kipróbáltuk a rosszat, és amikor az ember kipróbálja a rosszat, akkor csak látszólag szabad, hogy ő most dönthetett volna jót is, de most hát éppen rosszat döntött. Tehát aki a rossz mellett dönt és a rosszat kipróbálja, az előbb-utóbb elveszíti a magát, a szabadságát is, aztán az egész életünk elveszítése is ide nyúlik vissza, mert végülis a rossz miatt veszítjük el az életünket, vagyis halunk meg. Tehát ez se igaz. Az se igaz, amikor emberek azt mondják, hogy Isten miért nem teremtett bennünket úgy, hogy ne tudjunk egyáltalán választani, akkor minden jó lenne. Attól koldulna a világ, ha minden a kényszer alapján jó lenne. Én azt szoktam mondani, hogy ha a mérleg két serpenyőjébe belehelyezünk kétféle felfogást. Az egyik felfogás, hogy Isten megteremtette volna a világunkat, meg az ember életünket úgy, hogy ne is tudjunk választani, minden csak a jóba történjék. Ez a mérleg egyik serpenyője. A másik serpenyője, hogy Isten így teremtette, hogy teremtette, tehát teljesen szabadok vagyunk, és hát ebből a szabadságból sajnos az emberiség ezt hozta ki, hogy a mérleg másik serpenyőjében a tömény szerencsétlenség van. Az egyik serpenyő, hogy csak jó lenne, de azon az áron, hogy nem lehetne választani. A másik serpenyőben ez a tömény szerencsétlenség választással együtt. Én azt gondolnám, hogyha ezt értelmesen, alaposan végig gondolnánk, mindannyian a második mellett döntenék. Pedig ilyen az élet, ilyen a világtörténelem, mert kérnénk mi egy olyan életből, ami ugyan csupa jó, de abban semmi közreműködésünk nincsen, mert nem vagyunk szabadok, mert nem tudunk választani. Azt hiszem, elejthetjük ezt a lehetőséget. Az ember élethez nagyon hozzátartozik a szabadság, mélyében, alapjában, mert gondolkodó embernek lenni, ez annyit jelent, hogy szabad embernek. Viszont a másik serpenyőben, hogy az Isten megengedett lehetőségeket, és minden lehetőség adva volt. Sajnos mi a rossz lehetőséget választottuk, abból aztán kijött ez a végeredmény, amit ma életnek és történelemnek nevezünk. El kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy ez hogyan javítható meg. És itt mondja a Biblia, itt idéztem előbb Jézust, az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát ha valaki keresi az igazságot, Isten visszavezeti őt a szabadság helyes felhasználásához, és az igazság birtokában való döntés hozza létre a szabadság helyes felhasználását, tehát így nyerhetjük vissza a szabadságot, vagy hogy a Jób könyve 33. fejezetében olvashatjuk, hogy az Isten vissza akarja adni a mi életünknek az igazságát. Isten itt a földi életben, már itt a földi életben vissza akarja állítani az eredeti teremtés rendjét, de ez csak az egyes emberek életében valósul meg. A történelem életében ez például nem tud megvalósulni. A világ nem lesz jobb. A világ nem fog megváltozni. Nem evangéliumunk azt hirdetni, hogy a világ megváltozik. Sőt, a Biblia világosan tanítja, hogy a világ nemhogy nem változik meg, hanem egyre mélyebbre süllyed, az önzés összegződik, hatványozódik, és a világunk egy elkerülhetetlen vég felé sodródik, és csak Jézus második eljövetele lesz a valódi reménység és a valódi megoldás. De az egyes ember életében mindig van megoldás. És az egyes ember életében, hogyha valaki keresi az igazságot, megtalálja az igazságot, vagy más szóval hagyja magát megtaláltatni az igazságtól, akkor vissza fogja nyerni a szabadságot is. Ezért nagyon hangsúlyosan szeretnék emlékeztetni az itt a könyveink között is található Pascal Gondolatok című művének arra a megjegyzésére, amit Pascal 1670-ben így írt, így jelent meg a gondolatokban, hogy két ember méltó az értelmes ember névre. Az egyik ember, aki ismeri az Istent, aki ismeri, az teljes szívéből szolgálja is őt. A másik ember, aki nem ismeri, az viszont teljes szívéből keresse őt. Ez az értelmes emberi magatartás. Az értelmes emberi magatartás a keresés, az Isten keresés, mert ha Istent megtaláljuk, az igazságot találjuk meg, és az igazság tud bennünket szabaddá tenni, és a visszakapott szabadsággal kezdünk igazán élni, lélegezni, mert szabadság nélkül is ugyanolyan folytogató az élet, mint ahogy igazság, vagy szeretet, vagy boldogság nélkül. Kedves hallgatók, nagyon szeretném, hogy ezek nem annyira filozófikus vagy elméleti megfontolások lennének. Sokszor elmondtam azt a történetet, amit most is szeretnék elmondani, hogy mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, amelyek belepillantani engednek ebbe a hatalmas kérdéskörbe. Az én életemben például a katonaság volt egy ilyen időszak. Ugye a katonaság idején az ember brutálisan elveszíti a szabadságát. Ugye, amikor az ember leérettségizett, és emlékszem, amikor vonattal vittek bennünket a 400-valahány kilométerrel odébb levő település laktanyájába, én ott a vonaton ülve is azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz, ez biztos csak álom. Hát mert eddig én nem ezt éltem meg, nem erről tanultam, nem ezt találtam igazságnak, hogy engem betesznek egy vagomba és meg kaszárnyába be fognak tenni, ez biztos, hogy egy rövid zárlata az agyamnak, itt valami baj történt, biztos, hogy majd fölcsúdok, és majd otthon találom magamat. Hát amire fölöcsúttam, már a ruham, Bili is a fejemen volt, ugye így neveztük, már este már kiadták a gyalogsági ásót, és minden fel voltunk szépen pántlikázva, cicomázva, vagy 20 kilót föltettek az emberre. Azt mondták, hogy mars oda a laktanyának az illető épületébe, és reggel 6-kor ébresztő, hideg vízben mosakodás, föltetted a lábatat a vályuba, és kezdődött egy új élet. Hát gondoltam, majd valamikor fölébredek, az indiaiak, a keletiek mondják azt, hogy csak álom az élet, majd a mája fájtla egyszer szétnyílik, és egyszer majd bepillantásom lesz, de ez biztos valami tudatzavar. De másnap igenis fölkeltünk 6-kor, föl hideg víz, föltenni a lábat, 2 perc norma idő mosakodás, most visszasírom ezeket, amikor látom, hogy a fiatalok fél óra alatt nem tudnak egy reggeli mosakodást megcsinálni, nekünk 2 perc alatt meg kellett csinálni. Na, amikor aztán eljöttek a konszolidált napok, és látom, hogy ez nem álom, ez a valóság, ugye én bölcsész voltam, de TTK-sokkal voltunk egy laktanyában, és matematikusokkal, fizikusokkal, és hát ugye éjjel virasztottunk, mert őrizni kellett ott a falakat. És ugye éhes disznó makkal álmodik, egy matematikussal őrzöm ott a körletet, és éjjel miről is beszélünk a laktanyában, mint a szabadságról. Hát hatalmas filozofikus gondolatok jöttek, ugye, mert amikor az ember meg van szorítva, és amikor bele van kényszerítve valamibe, akkor aztán kell gondolkodni, szóval öregem, én ezt nem tudom, ezt a katonasságot elfogadni, ez az emberiség szégyene, ez egy kényszer, ide bezupálnak bennünket, mint az állatokat, itt nekem meg kell tanulnom a gépfegyver különböző részeit, meg minden nap 2-szer beolajozni, meg hát ez borzalmas. És hát éjszaka volt, ugye fel volt mosva ott a folyosó, és ilyen úgynevezett surranóban őriztük ugye a laktanyát, és a surranó szélével egy kört mintázott ott a padlózatra, és beállt a kör közepébe, hogy előttem van ez a jelenet, vannak az emberi életnek ilyen elfelejtetetlen nagy jelenetei, ott áll az én társam a kör közepébe, azt mondja, tudod öregem, mikor vagyok én szabad? Akkor, hogyha a körnek ugye 360 foka van, hogyha engem senki nem gátol, én mind a 360 fok felé elindulhatok. De ha már egy fokban nekem azt mondják, hogy ide nem, ide tilos, akkor ezt már én szabadságnak nem nevezem. A szabadság az az, hogy semmibe ne korlátozzanak engem, és én tényleg elindulhassak az első fok, 27. fok, 350, amelyik fok felé elakad. Na te erre mit mondasz? Hát ugye vetekedtünk, mert ők voltak a reáliák, mi voltunk ugye a ideáliák követői. Azt mondja, álljál be, azt mondja, te mit mondasz erre? Tudsz ennél jobbat mondani? Beálltam oda a kör közepébe, hát mondom, de gondoljuk végig ezt az egészet, mondom, hát az igaz, ez nagyon jól hangzik, hogy 360 fok felé elindulni, de hát úgyse tudok elindulni, mint a 360 fok felé. Hát az lehetetlen, mondjuk, mind a 360 fok felé elindulni. Tehát mondom, nem abban van a szabadság, hogy melyik az az egy fok, Az az egy, a 360, csak az az egy fog, aminek pontosan tudom, hogy az a jó irány. Engem az úgy annyira nem érdekel, mert hát 360 felé egyszerre nem lehet elindulni. Se kétszerre, se háromszor, ugye, mert vagy egy irányt fölveszek, akkor nem mehetek hátra. És akkor egy ilyen nagyon mély vita kerekedett, majdnem le is csuktak bennünket, mert ugye jön az ellenőrzés, és hogyha nem áll ott a katona, és stb., hát ugye, meg hogy miért ilyennel foglalkozunk? Hát ugye meg gondolkozni, miért gondolkoznak? És azóta is ugye szöget ütött ez a fejembe, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a szabadságot olyan elméleti, teoretikus szinten földobni, hogy én csak akkor vagyok szabad, ha azt csinálom, amit akarok, és mind a 360 fok felé. Egy nagyon jó mentség különben arra nézve, hogy az ember utána hogy magyarázza meg azokat a dolgokat, amiért felelős, amit rosszat tett az életben. De én nem voltam ebben meggyőződve, és úgy gondoltam, hogy a szabadság valahogy annyira össze van kötve az erkölcs kategóriáival, a szabadság nem lehet egy ilyen sehova nem tartozó fogalom, mert nem azért kaptuk a szabadságot, hogy mindent kipróbáljunk, mert ha mindent kipróbálnánk, akkor a következő pillanatban talán már életbe se lennénk. Hanem azért kaptuk a szabadságot, hogy ez a szabadság, ez segítsen azon az úton, ami bennünket épít, ami bennünket fölemel, és nem pedig romba dönt. Tehát ma is így fogalmaznám én meg, hogy az a szabad ember, aki tudja, hogy melyik a jó út. Az a szabad ember, aki nem kényszerből, se vallási, se másmilyen kényszerből, a maga elhatározásából, de a helyes utat választja. Szabadon, tehát nem szükségszer, nem kényszer alapján szabadon, de ha nem a helyes utat választom, akkor is persze úgy élem át, mint szabadságot, csak később fog visszaköszönni úgy a dolog, hogy megnyírbálja a szabadságomat, megnyírbálja a lehetőségeimet, és ezért nagy igazsága van Luthernek, hogy az ember szabad, de ugyanakkor mi emberek szolgává tettük magunkat, mert ha sokszor választom a rosszat, nem igaz, nincs igaz a Pelágiusnak, hogy újra tudom akkor a jót választani, a rossz az megkötöz. Jézus folytatja tovább, tessék megfigyelni, hogy Jézus nem filozófiát hirdetett, vagy nem valami akadémikusoknak való nagy beszédeket mondott, egyszerű embereknek szólt Jézus, de ezt a mondatát, amit előbb így folytattam, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket, feleltek neki a zsidók, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Mind a mai napig az emberek, amikor szabadságról beszélnek, nem ezt az igazi szabadságot ragadják meg, tessenek megfigyelni, ma is, ha szabadságról beszélnek, általában politikai szabadságról beszélnek. Mintha a politikai szabadság már magába foglalna minden szabadságot. Én nem akarom lenézni a politikai szabadságot, mert ha lenézném, talán azt mondhatni, nem is állhatnánk itt, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt itt ebben a teremben nem lehetett volna így összegyűlni. Tehát azért van ennek valami jelentőség, hogy a politikai szabadság is beköszöntött, de hogy a politikai szabadsággal azonosítsunk, vagy egy nemzeti szabadsággal, vagy hogy a zsidók gondolták, hogy mi Ábrahám magvai vagyunk, mi nem szolgáltunk senkinek, mi egy önálló, független nép vagyunk, és miről beszélsz te, Jézus Krisztus, hogy itt nekünk meg kell ismerni a te beszédeidet, meg az igazságot, és azt tesz szabaddá. Igen, sem akkor, sem ma nem ismerik fel az emberek, hogy a politikai szabadság még csak egy kis pöttömke kis ajándék ahhoz képest, ami egy sokkal nagyobb szabadság, a lelki szabadság ajándéka. Mondom, nem akarom lenézni a politikai szabadság, örüljünk, hogy van politikai szabadság, és most tényleg szabadon lehet hirdetni még az igazságot is. A hamiságot mindig szabadon lehetett, tehát az nem volt probléma, de hogy az igazságot is lehet hirdetni, ezért a politikai szabadság is ezt előidézte, és ezért köszönet jár. De csak a politikai szabadság még nem jelenti azt, hogy teljesen szabadokká leszünk. Ezért mondja Jézus, felelt nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűncselekményt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Most Jézus itt áttér az erkölcsi vonatkozásokra. Igen, ha ti rosszat tesztek, most nem a politikával kapcsolatban, otthon, ha idegesek vagytok, ha rosszul nevelitek a gyerekeiteket, ha nem szeretitek a házastársatokat, ha ezt többször teszitek, hogy ingerlékenyek vagytok, idegesek vagyok, hát akkor ti a bűnnek a szolgáivá váltok. Hát hol van itt a szabadság? Lehet valaki szabad államnak a tagja és rab. Lehet egy független államban élni, olyan rabságban, ami nagyobb, mint egy diktatúrában élő ember is. Lehet egy diktatúrában is élni, olyan szabadságban, ami irigyelésre méltó. Erről beszél Jézus. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ne ez a visszaadott szabadság, ez a visszakapott szabadság. Tehát tudomásul kell, hogy vegyük azt, hogy Jézus Krisztus nélkül a szabadság csak látszat. Lehet politikai szabadság, és ennek bizonyos szintig van érvénye, de nem is a nagyobb szintig, nem is lényeges szintig, mert Magyarországra is beköszöntött a politikai szabadság, de az emberek úgy tetszik, hogy nem lettek szabadok. Sőt, olyan szolgaság van egy ilyen kis nemzetben is, azt látjuk, hogy az emberek függő viszonyban vannak ezer dologtól, sokkal jobban, mint az az egy függő viszony volt a diktatúrától. 40 éve volt egy függő viszony a diktatúrától, most meg van 100 függő viszonya az alkoholtól, a cigarettától, a kábítószertől, a hazugságok millió formájától, és a hamisan megélt szabadság millió változatától. Tehát ezért mondja Jézus, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát nagyon meg kell vizsgálnunk, mi ez, hogy szabadság, mert ha csak olyan felületes megfogalmazásokra jutunk, hogy hát az a szabad, aki azt csinál, amit akar, ezzel nem sokat fogunk tudni kezdeni, se elméletbe, se gyakorlatban. Ezért én úgy folytatom a Jézusnak a gondolatmenetét, hogy a boldogság és szabadság témaköréből szeretnék a kedves hallgatóknak kiemelni néhány olyan bibliai mondatot, amelyek első pillantása, első hallása talán megdöbbentőek, de hát ilyen a Biblia mindig valami elementárisat mond, mindig valami, ami emberileg mi nem látunk, vagy nem úgy látunk, valami olyasmit hoz a tudomásunkra. Először Jób könyvéből szeretnék idézni. Azért is idéznék Jób könyvéből, mert mint tetszenek tudni, Jób könyve írja le az egyik legfélelmetesebb emberi élethelyzetet, amikor valaki majdnem teljesen elveszít mindenféle szabadságot. Elveszíti a családtagjait, 10 gyereke meghal. Elveszíti a vagyonát, az élete során fölhalmozott kincseit. Elveszíti az emberek megbecsülését és bizalmát, mert aki szegény lesz, annak nem sok barátja marad. Tehát úgy tűnik, hogy Jób mindent, szinte mindent elveszít, és ebben a Jób könyvében olvasható egyik vers, ami nagyon megdöbbentő, ez a 8. fejezet 7. vers, amit egyébként egy barátja mond Jobnak, és itt egy nagyon nagy igazságot mond ki a barátja. Sokszor a barátok nem igazat mondanak, csak féligazságot, tehát veszélyes dolgokat állítanak. De ez a Jób 8.7 például ezt mondja Bildád: ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mit akarok ebből a Biblia versből a kedves hallgatók előtt tárni? Sok ember úgy éli át az életet, hogy szegény ember vagyok, nem jutottam sokra az életben, nem tudtam nagy vagyont létrehozni, mert ehhez nem volt meg a szabadságom, vagy én nem jól használtam ki a szabadságomat. Nagyon sok ember az életet úgy éli meg, hogy a legfontosabb kategóriájának a szegénység-gazdagság kérdését tartja. Nagyon sokan egész életükben csak erre figyelnek, a másiknak milyen van és nekem mim van. Vagy inkább a másiknak milyen van nekem, meg mim nincs. És itt a Jób könyve azt mondja, hogy sokszor az életben a szegénység nem is múlik el. Mert nem azt mondja itt az ige vers, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni gazdag lesz. Nem ígér ilyesmit. Milyen érdekes ígéret, azt mondja, hogy ha szegény voltál, én azt ígérem, hogy ezt a szegénységet te nem úgy éled át, mint sorscsapást, hanem úgy, hogy az Isten neked ezt engedte meg, akkor, és te ezt vállalod, ezt a szegénységet, akkor az utóbbi állapotod boldog lesz nagyon. Hatalmas mélységű Biblia vers. Én először ezzel a Biblia verssel egy szegény családnál találkoztam. Ma azért ritka Magyarországon, hogy emberek olyan szobában élnek, hogy föld van a szobában, és nincs valami aljazat, beton vagy parketta. Már vagy 25 éve egy ilyen családot látogattam, akik nagyon emberhez méltatlan szegénységben éltek. Egy falu helyen volt ez, és őt, ők abban az időben kezdtek a Bibliával foglalkozni, és nagyon sokat jelentett nekik a Biblia, és amikor elbúcsúztam tőlük, akkor mondta az egyikük, hogy neki ez a Jób könyve 8. fejezet 7. verse most az életet jelenti. Mert ezt olvashatja Isten szavából, hogyha szegény marad is, hogyha nem lesz többje is az életben, de hogyha kitart emellett, hogy ezt nem sorscsapásnak veszi a szegénységet, hanem tulajdonképpen egy ajándéknak, akkor ő boldog lesz. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a szegénységnek van több adománya, vagy a gazdagságnak?
1: Szegénységnek.
0: Ma a világon például egy egyszerű adatot hadd mondjak, azok az inkább egészséges emberek, akik szegénységben élnek. Nem tudják rosszra költeni a pénzt, mert nincs. A gazdag országok tele vannak betegségekkel. Miért? Van pénz, mire költeni, sok hiába valóságra, sok egészségtelenségre. Nagyon szeretem a vietnámiakat, mind a mai napig iszonyatos nyomorban élnek, nagy szegénységben élnek, de ha most úgy mondanom kellene, hogy a világ nemzetei közül én melyik nemzet fiaitól tanultam a legtöbbet? Hát nem, persze nem ismerem mind a százolány nemzetet, de egyetemista koromban is én laktam mongol fiúval, amerikaival, kanadaival, arabokkal, voltunk egy kollégiumban. Nekem a vietnámiaknak az egyszerűség az, hogy valaki egyszerű, és nemhogy nem volt pénzük, de nem is beszéltek erről. És mégis mindig mosolyogtak, és mindig jókat lehetett velük beszélni. Ki a boldog ember? Az a boldog ember, aki a nagy szabadságában azt tesz, amit akar, mert óriási lehetőségei vannak, gazdag ember. Sok boldog ember találunk a gazdagok között, és azok között, akiknek nagy a lehetőségük. Egyszer hallottam ezt a megfogalmazást valakitől, hogy szíven ütött, de jó, hogy az életben kényszerek vannak. De jó, hogy az életben kényszerek vannak. Mert az ember úgy képzelni el az életet, hogy az az jó élet, amikor mindig akkora szabadságom legyen, tényleg azt tegyek, amit akarjak. De ha mi mindig azt tennénk, amit akarnánk, már régen a föld alatt lennénk. Milyen érdekes összefüggések ezek, milyen érdekes Biblia vers ez, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Érdemes ezeket a Biblia verseket úgy nagyon mélyen elraktározni. Vagy egy nagy váltással, szinte ugyanerről a témakről egy másik igeverset is hadd olvassak, és ez a Jakab levele 5. fejezetének a 10. verse. Ez a következő képpen hangzik. Tehát Jakab levele 5. fejezetének 10. verse. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és a béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Egy ember elolvastad már a 11. vers, hogy íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Hát, ha valakinek most meg kellene mondani, ki a boldog ember, nem hiszem, hogy az ére ezt sorolná, hogy az a boldog ember, aki tűrni tud. Sokra azt mondják, az a boldogtalan ember, akinek állandóan tűrni kell. Arany János is, ahogy a Fiamnak című versében mit mond, hogy szegénynek drága kincs a hit, tűrni s remélni megtanít, s néki míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni s remélni kell. Ez lenne a boldog élet, ez a boldogtalan élet. Mindig tűrni, eltűrni emberektől a dolgokat, és elszenvedni munkahelyen, családban, emberektől otromba dolgokat, és ez a boldog ember, íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. A világ nem mondja a boldogoknak azokat, akik tűrni tudnak. Azt mondja, hogy hát az a boldogság, amikor azt teszed, amit akarsz, és az életeddel te azt teszel, amit akarsz, és mégis azok, akik elfogadják azt, hogy most ez a helyzet, most nekem tűrnöm kell. Tűrnöm kell egy családtagom miatt. Tűrnöm kell a gyerekem miatt. Tűrnöm kell a munkahelyen egy nagyon rossz főnök miatt. De ezt ő meggyőződésből teszi. A szabadságában talán ott állna az, hogy nem foglalkozom azzal a családtagom. Hát gyerek menjen, nem foglalkozom. Nagy a különbség most a felnőttek és a gyerekek között. Vagy elmegyek arról a munkahelyről. aki hozzám fordul munkahelyi problémákban, tudhatja, hogy én mindig a végsőkig való türelemre szoktam a válaszomban bíztatni mindenkit. Hogy mondom, tűrd el annak a főnöknek, iszonyatos dolgait, mondom, tűrd el, de miért? Hát én nem vagyok olyan hős. Mondom, azért tűrd el, mert eközben tudsz érte a legtöbbet tenni. Lehet, hogy majd elgondolkozik ezzel, lehet, hogy majd megszégyenül ezen, de úgy tűrd, hogy hittel tűrd, tehát ne kényszerből tűrd. Boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Ugye érdekes biblia versek ezek, nem? Olyan elementáris, ugye a szívünkbe hasító biblia versek, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Nem emlékszem, sokat elgondolkoztam ezen a versen, és mondtam, hogy hát az emberi természet nem ilyen álláspontot vesz föl, az ember nem ezt mondja a boldogságnak, és egy keresztény gyülekezetnek, ugye 12 nemzetségnek írja Jakab a levelét, azt mondja, hogy mi keresztények viszont, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat, aki a szabadságát erre használja fel, hogy tudnélik, nem az, hogy én azt tegyek, amit akarok, hanem én a szabadságomat arra áldozom, hogy valakivel valamit megértessek, ez önkorlátozást kíván, ez lemondást kíván sokszor a legelemibb szabadság jogainkról, de inkább lemondok, mert nekem az a fő dolog, hogy a másik ember valamit megértsen, mert a szabadság az egy lehetőség, az egy eszköz, de a legfőbb érték viszont a boldogság, meg az, hogyha valaki megértésre és belátásra jut. Az apostolok cselekedetei 26. fejezet második verséből is szeretnék idézni ilyen elementáris bibliai kifejezést, amíg mondom, mind a szabadság és boldogság témakörében mozog, és itt az Agrippa király előtti kihallgatása, ami még Palesztinában történik, eközben a kihallgatás elején, a védőbeszéde elején mond Pál egy érdekes kifejezést, ami így hangzik a cselekedetek 26. fejezet második versében, Agrippa király, boldognak tartom magamat. Pál így kezdi a védőbeszédét a letartóztatott és a börtönbe vetett Pál. 9 év börtön, ez várt rá, és boldog volt. Hát a börtön az mondjuk a szabadságnak a legélesebb ellentéte, mint mi, amikor a katonasságnál gondolkoztunk, a éhes disznóként a makról álmodoztunk. Tehát, és ő letartóztatott emberként így kezdi a védőbeszédét, hogy ő boldognak tartja magát. Miért? Ugye nagyon érdekes dolog, ha valaki végig tekinti Pál apostolnak a rabságát, hogy sokszor, amikor nem vagyunk szabadok, olyan lehetőségek nyílanak meg, amelyek a legteljesebb szabadságba se nyílanak meg. Például Pál apostol hogyan tudott volna a császár legközvetlenebb környezetéhez szólni? Mondjuk teljesen szabad, kiutazik Rómába, elteszem gondolni azt, hogy odaállhatott volna a Néró elé, meg a császári környezet. Esélye nem volt, hogy oda juss.

De én soha nem gondoltam azt, hogy én rab vagyok. Szabad voltam. Lelkileg szabad voltam. Persze politikailag nem, mondjuk nyugatra nem tudtam utazni. Devizát se kaptunk. Na és akkor? Az olyan nagy dolog volt. Most nem tudtam nyugatra utazni. Nem kaptam dollárt a kezembe. Most ezért búsongjak. De lelkileg az ember szabad, vagyis hogyha én láttam azt, hogy az Isten által nyújtott szabadság az akkor is működik, ha esetleg a külső körülmények korlátoznak bennünket, és rabok vagyunk, gúzsba kötve is lehet táncolni. Ez az Isten által nyújtott szabadságnak a nagy ajándéka. És Pál apostol is a letartóztatott, fogságba vetett Pálnak az első szava az, hogy boldognak tartja magát. Ez a kifejezés egy másik kérdést is fölvet, tudnék azt a kérdést, hogy mi kimondhatjuk-e, hogy boldogok vagyunk. Mert sokan azt mondják, hogy ha már az ember kimondja, hogy boldog, ott az már veszélyes. Legjobb az, hogy boldogok vagyunk, de nem mondjuk ki, mert netán valami ránk szakad utána, aztán boldogtalanok leszünk. Ugye ilyenkor szokták mondani, lekopogom, meg el ne kiabáljam. De érdekes, hogy a Bibliában ilyen mondat is van, hogy boldognak tartom magamat. És én azt gondolom, hogy ha valaki nem teljesen szabad, sőt megkötözött ember, attól még lehet boldog. Ha az a belső lelki szabadság, hogy ő tudja, hogy most az igazságért van letartóztatva, a kiveheti el a boldogságát. Maga Jézus is így fejezte be a boldog mondásokat, hogy boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot szólnak ellenetek, én érettem. Mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát summa summarum, kedves hallgatók, én senkit nem bátorítok arra, hogy a szabadságért küzdjön ebben az életben. Politikai szabadságért ne küzdjünk. Egy keresztény embernek teljesen mindegy, hogy diktatúra van, vagy polgári demokrácia. Vietnámi barátom szokta mondani, egyik kutya, másik ebb. Rögtön ezt mondta a rendszerváltás után. Először idejött, azt mondja, egyik kutya, a másik el. Mondott még egy. Egyik 19, másik egy hiány 20. Ezt még ő is tudta. Milyen megdöbbentő, hogy magukat kereszténynek nevező emberek ezt nem tudják. És azt gondolják, hogy küzdeni kell a politikai szabadságért. A politikáról egyik tanárom mondott nekünk egy olyan mondatot, ami egész életünkre nézve elégséges beirányzottság volt. Azt mondta a kedves Török Endre professzorunk, a politika érvénytelen terület. Végső esetben se lépjetek rá. Soha. A politika érvénytelen terület. De olyan szép megfogalmazás, ebben semmi indulat nincsen. Ez egy szabatos, desztillált víz. Politika érvénytelen terület. Mintha nem lenne, úgy kell kezelni. Senkinek nem ajánlom ezért a földi szabadságért való küzdelmet, még akkor is, hogyha az emberiség történelmének a legtöbb áldozatát ez igényelte. Tessenek meggondolni, hogy Dózsa szabadságharc, Rákóczi fölkelés, Martinovics féle jakobinusok, 1848-49, a 20. századról nem is beszélek, szabadság, itten hordozzák zászlóidat. A szabadság. De azt látjuk, hogy az emberek sokat küzdöttek a szabadságért, a politikai szabadságért, és mind a mai napig még ezt se tudták kivívni. A lelki szabadságot meg nem lehet emberi erőből kivívni. A lelki szabadságot azt Isten adhatja meg egyedül az ember számára. Nem tudom, hogy eltetszettek-e azon gondolkodni, hogy mióta él az emberiség szabadabban. Mióta él az emberiség szabadabban? Mióta van az, hogy gondolatszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, ez mióta van? Egy ateista forradalom után van. A francia forradalom után, hogy egyáltalán van-e, azt nem tudom, ha nyilván nem élnek vele, akkor nincsen, de hogy egyáltalán, hogy hozzáférhető lett, a 18. századig nincsenek meg ezek a szabadságjogok. Miért?

Azért nem voltak meg ezek a szabadságjogok, és olyan hosszú időn keresztül, és az úgynevezett kereszténység időszakában azért nem voltak meg, mert a kereszténység annyira eltorzult, hogy tulajdonképpen az Isten nevében a legteljesebb kényszert, a legteljesebb kényuralmat erőltették rá az emberekre. Ez volt a középkor. Az Isten nevében, vallás nevében, kereszténység nevében. Abban a pillanatban, amikor a Biblia kiszabadul a börtönéből, jön a reformáció, jön aztán a Biblia terjesztés, tehát a legutóbbi 150-200 évben beszélhetünk olyan emberi szabadságjogokról, amelyeket elsősorban Isten teremtett meg az ember számára, mert az ember hadakozik a szabadságért, és azt gondolja például egy kis nemzet, hogy most mi magyarok szabadok lettünk, tehát most milyen jó, és kiderül, hogy ez a szabadság még nagyobb szolgaságot jelent, mint az azelőtti kényszer volt. De mi azt mondjuk, hogy szabadok lettünk. Hát igen, formálisan szabadok lettünk, de a politikai síkon még nagyobb kényszerekbe tettük bele a lábunkat, önként és dalolva, mint azelőtt kényszerrel belekényszerítettek bennünket. De hol beszélhetünk lelki szabadságról? Lelki szabadságról csak ott beszélhetünk, ahol az igazság napja felvirad az emberek számára. Az igazság tesz szabadokká titeket. És az az így felcsillant szabadság, amit tessenek megnézni, a szabadságot mindig a Biblia hozta el a népeknek. Amikor a Biblia kézbe került, amikor Luther végre a németek kezébe adta a Bibliát, amikor a Waldens Biblia Olaszországból eljutott Hollandiába, és a hollandok lefordították a Bibliát, milyen megdöbbentő dolog, a 12. században a hollandusok a Kotti Alpok nyelvjárásából fordították le a Bibliát. Ilyen félelmetes csempészárú volt. Ennyire nem akarta valaki, hogy az igazság fénye beragyogja az embert, mert az igazság tesz szabadokká, és akik megismerték ezt az igazságot, a legkegyetlenebb üldözéseknek voltak kitéve, valdensek, husziták, lorradok. Szegények voltak, de boldogok voltak. A szabadság, a politikai szabadság csak látszólag szerez boldogságot. Ahol a politikai szabadság beköszönt, én még olyan statisztikát nem olvastam, hogy egy-két évtizeden belül boldogak lettek az emberek. Sőt, olyat már olvastam, hogy beköszöntött a politikai szabadság, és az emberek világában katasztrofális lelki helyzet állt elő egy-két évtized után. Ezt mi is tapasztaljuk itt Magyarországon. Isten nem így akarja biztosítani a boldogságot. Isten olyan szabadságot akar biztosítani nekünk, ami valódi szabadság. A Jézus mondás, hogy aki hallja az én szómat, megismeri az igazság szabadokká tesz titeket, és akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. A valódi szabadság biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy boldogok legyünk, de csak a valódi szabadság, a politikai nem, az érvénytelen terület. Ezért már itt is sokszor elmondtuk, és másut is elismételtük, és tudom, hogy sok kedves hallgató ezzel nem ért egyet, de újra hadd mondjam el, hogy keresztény ember ne politizáljon. Azért ne politizáljon, mert ez valóban érvénytelen terület. A politikában semmi nem azonos önmagával. Ott minden nap más helyzetet hozhat, minden nap újabb hazugságot teremthet. Egy keresztény embernek a feladata az, hogy az igazságért küzdjön, igazságkereső ember legyen, és az igazság szabaddá fogja tenni, és ez a valódi belső szabadság indítja el az embert a boldogság útján. Befejezésül megint szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni Jézus példájára. Jézus, amikor a világra jött, a legteljesebb szolgaságot vállalta. Tessenek elgondolni, hogy Jézusról úgy beszél a Biblia, mint Teremtő Istenről. János evangéliuma így kezdődik, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ő Teremtő Isten. A világot Teremtő Isten annyira megkötözte magát, hogy eljött a földre, ahol a durvaság, a kényszer világa él. Jézus ezt magára vállalta, hogy Pál mondja a korintusi második levél 9. fejezetében, hogy gazdag lévén szegényé lett értünk. Gazdag lévén szegényé lett értünk. A legteljesebb szolgaságot, a legteljesebb kényszert választotta, politikai értelemben is, hiszen akkor a zsidó nép egyébként is egy alávetett helyzetben volt a rómaiaktól, de Jézus Krisztus egy ilyen présbe kényszerülve
valami csodálatos módon mutatta meg, hogy mi az igazi emberi élet, ha valaki azt mondja, hogy neki sokkal nagyobb kényszerek vannak az életében, mint Jézusnak, az hazudik. A rókáknak volt barlangjuk, az égi madaraknak volt fészkük, Jézusnak nem volt a fejét hova lehajtania. Úgy élte végig az egész életét és szolgálatát, hogy teljes kiszolgáltatottságban, fizikai kiszolgáltatottságban, az embereknek való kiszolgáltatottságban is, meg nem értéstől körülövezve, a vallási tekintélyek elnyomták sokszor a befolyását, csalónak bélyegezték, és egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen, hogy mondjam, a szabadságtól megfosztott helyzetben Jézus Krisztus megmutatta, hogy az Istennek az ajándékai, eredeti teremtő ajándékai mégis élnek, mert aki az igazságot követi, aki a legkeményebb helyzetbe is bekerül, de boldognak mondjuk a tűrni tudókat, és Jézus nem csak hogy tűrt, hanem eltűrte azt is, hogy semminek állítsák, eltűrte azt is, hogy elvegyék az életét, mert látta, hogy visszaadni az embereknek az igazságot kell, majd az igazság teremt szabadságot, és majd ebből a szabadságból lesz valódi boldogság. Jézus Krisztus megmutatta azt, hogy semmi, de semmi nem gátolhat bennünket abban, hogy boldog emberek lehessünk. Ha mi az Isten törvényeihez visszatalálunk, és ez legyen az utolsó igém, amit a mai előadáson felolvasnék, ez Prédikátor könyve 8. fejezet 5. verse. Ha visszatalálunk Isten törvényeihez, akkor mindig csak boldogok lehetünk, vagy most egy ellentétes megfogalmazást fogok felidézni a kedves hallgatóknak. Tehát a Prédikátor 8. fejezet 5. verse azt mondja, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Tehát, ha valaki boldog ember akar lenni, akkor mindig arra gondoljon, hogy az általa fölismert isteni igazsághoz való ragaszkodás, az isteni igazság pedig az Isten törvényeiben és parancsolataiban nyilvánul meg, az ehhez való ragaszkodás, ez az nagyon egyszerű titka annak, hogy mikor lehetünk az egész életünkben boldogok. Ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Akkor is, hogyha nincs szabadságunk, akkor is, hogyha a legnagyobb nyomorúságokat kell átéljük, ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Ez a mi emberi természetünk szerint kivihetetlen. Jobb könyve mondja azt, hogy mi emberek a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ez is egy érdekes bibliai mondat. A bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ha ott kell választanunk, hogy inkább elkövetek egy bűnt, és kivágom magam egy nehéz helyzetből, mint hogy nyomorgok, akkor 100 ember közül 99 és fél ezt fogja választani, hogy inkább elkövetek valami rossz dolgot, de kivágjam magam a szegénységből, a nyomorúságból, a megalázott helyzetből. A bűnt a nyomorúságnál jobban szereted. Ez az emberi természetről való legsúlyosabb látlelet. Amikor ez megfordul, amikor rajtunk, hogy engedjük, hogy az Isten munkálkodjék, ez egy titokzatos munka, mert az egész életünkben munkálkodik Isten, hogy 180 fokkal megforduljon ez a képlet. Hogyan fordul meg 180 fokkal? Ha elmondhatjuk azt, hogy te a nyomorúságot a bűnnél jobban szereted. Inkább nyomorogsz, de bűnt nem követsz el. Érezzük, hogy ez emberileg megvalósítható. Erre az ember nem képes. Az ember arra képes, hogy a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretem. Amikor már arra képes az ember, hogy a nyomorúságot jobban szeretem, mint a bűnt, erre mondja a Prédikátor 8.5, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Mert nem lesz nyomorúság az, mert a szegénység nem lesz szegénység, a megalázottság nem lesz megalázottság. Amikor az apostolokat megvesszőzték, megszégyenítették, hálát adtak az Istennek, hogy ők már méltóknak tartottak erre. Amikor Pál apostolt bebörtönözték itt Európában az első állomáshelyén, Filippiben, akkor énekeket énekeltek sílással, boldog örömteli énekeket, hogy őket már az Isten alkalmasnak tartotta erre. Az emberi életben a boldogság sokszor nagyon érdekes utakon köszönt be. Az emberek általában keresik a boldogságot, keresik a
parttalan szabadságban, keresik az élvezetekben, keresik a gazdagságban, mindenütt keresik az emberek a boldogságot, kikeresi a szabadság hiányában, kikeresi a nyomorúságban, kikeresi itt, kikeresi ott. Isten sokszor belevezet bennünket ilyen utakra, mert meg akarja mutatni azt, hogy ő ezek ellenére is boldogokká tud bennünket tenni. Ezért kell megtanulnunk úgy gondolkodni a szabadság és boldogság összefüggéséről, ahogy a Biblia tanít bennünket, és ezért nem szabad, hogy keresztény embereket behangoljanak, lázítsanak, felkelésre buzdítsanak. Hát most egy kicsit nyugodtabb a helyzet, de emlékezem, amikor tavaly összegyűltünk itt, azért más szelek fújtak és más vibrálások voltak a levegőben, akkor is csak azt tudtam elmondani, hogy kérem, tessenek hazamenni, nyugodtan hazamenni, nem érdemes kimenni az utcára. És most is azt mondom, hogy a szabadság az csak a legkisebb mértékben a politikai szabadság. A szabadság az a rossztól való függetlenségnek a szabadsága, és a jó döntések, a jó választások szabadsága. Ez viszont az Isten igazsága tudja elérni bennünk. És hogyha ezt engedjük, hogy az Isten elérje bennünk, akkor ha szegények vagyunk is, de boldogok leszünk, akkor, hogyha ragaszkodunk a parancsolatokhoz, nem fogunk ismerni nyomorúságot, mert nem nyomorúság az, amikor azt mondhatjuk el, ami a Bibliának az egyik első nagy kijelentése, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Az emelt fővel járás az mindig boldogság is, hogy Kainnak mondta Isten Mózes első könyve 4. fejezete alapján.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangélium a 14. fejezeténél. A mai alkalommal Jézus tanításával fogunk foglalkozni az önmegtagadásról. Gondolom mindannyiunkat érint ez a kérdés. Szinte folyamatosan ez lebeg a szombatiskolában is, szinte hétről hétre. És gondolom nem csak engem mozgattak meg, nem csak az én gondolataimat mozgatta meg tényleg az az Ellen White idézet Jézus életéből, amit a szombatiskolánk 119. oldalán olvashatunk, hogy sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de engem nagyon-nagyon izgat ez a kérdés valójában, hogy hogyan tehetek bizonyságot Istenről akkor, amikor érem a hétköznapi életemet, és amikor nem Biblia órán vagyok, amikor nem szombat délutáni beszélgetésen, amikor nem a szószéken, vagy nem a szombatiskolán beszélgetünk, ténylegesen tanulunk egymástól, hanem a hétköznapi életben akkor, amikor sok minden másról van szó. Amikor hangokról, zeneszerzőkről, emberi dolgokról, kérdésekről van szó, emberi problémákról, gazdasági ügyekről, időjárási viszonyokról, meg hát sok minden másról. Hogy lehet ezek között ténylegesen a hétköznapi élet körülményei között bizonyságot tenni az Istenről úgy, hogy ne mondjam ki azt, hogy hát a Bibliában ez van megírva, hogy... Vagy Jézus tanítása ez, vagy az, erről, vagy arról. Hanem valóban a Szentlélek hogy a Szentlélek igazából úgy tudja tanácsolni, úgy tudja vezetni az embert, hogy minden mozzanatában meglátszódjék azt, hogy ő az Istennel együtt jár. Ugyanennek a részletnek a befejező mondatát is olvasnám a 120-as oldalról a szombatiskolánkból. Jézus azt tanította, hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság ismerete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb teljesítésére. Mi készíti fel az embert? Az isteni igazság ismerete felkészíti. Most így olvassuk akkor a következő ige szakaszt, hogy az isteni igazság szeretne minket felkészíteni arra, hogy az hétköznapjainkat hogyan éljük. Lukács evangélium a 14. fejezetéből a 25. verstől olvasom. Ment volt vele nagy sokasság, és megfordulván mondta azoknak: ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, amivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdőt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még mikor Amasz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Én nem tudom, hogy így,
hogy egybe ezt a szakaszt így elolvastuk közösen, hogy nektek milyen tapasztalatotok van ezzel a szakasszal. Én nagyon sokáig nálam nem állt össze ténylegesen ez a kép. Az önmegtagadásról való gondolatok úgy külön voltak, a torony, meg a béke követség a hadsereggel, támadóval, az meg úgy külön volt az én fejemben. Szóval valahogy ez nem függött nálam össze. Úgy furcsálottam is, hogy mit keres ez a kettő itt benne. És hát valószínű, hogy szégyelni való, és én szégyellem, hogy hát nem régen tárult fel igazán előttem az, hogy ez tulajdonképpen egy példabeszéd a tanításon belül. De erre majd visszatérünk egy kicsit később. A lényegi dolog, amiről itt az ige, amire az ige figyelmeztet bennünket, az, hogy ha valaki én hozzám jő, kik azok, akik, ha valaki, valakik, akik hozzá mennek Jézushoz? Gondolom, nagy sokaság követte, ugye? És hát ugye ennek a hátterén mondta, hogy mindannyian, akik engem most követtek, akik vágyakoztok valami után, amit én véleményetek szerint nyújtani tudok nektek, és ezért követtek engem, ezért jöttök utánom, figyelitek az én beszédemet, tanításaimat. Mielőtt ilyen valamilyen hamis elgondolásban ringatnátok magatokat, figyelmeztetni szeretnélek benneteket, hogy azt mondja, hogy valaki én hozzám jó, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. De attól, hogy ti követtek engem, attól még nem biztos, hogy tanítványaim vagytok, vagy lehettek. Lehet, hogy ti magatokat tanítványoknak gondoljátok, de ha bizonyos feltételeknek nem feleltek meg, hogyha bizonyos feltételeket nem vettek tudomásul, ha nem kutassátok igazából, hogy mi a feltétele annak, hogy igazi követőim lehessetek, hát hogy mondjam, hiába való az igyekezetetek. Valójában olyan a ti igyekezetetek, mint az az ember, aki eszébe veszi, hogy épít egy tornyot. De igazából nem méri fel annak kiadásait. Igazából nem méri fel, hogy mivel jár. Meg egyáltalán mit szolgál majd az a torony? Mire való? Vagy az a király, aki látja a nagy hadsereget jönni, és tisztában van, hogy saját maga erőtelen, hogy saját maga lényegesen kisebb erővel rendelkezik, haderővel rendelkezik, mint a támadó, hogy akkor most mit évő legyen. Ugye tudjuk, a Bibliában vannak olyan példák, amikor nem 10 000, 20 000 ellen, hanem 300 ember ment 10 000 ellen Gedeon történetében. És még más példák is vannak, ugye, amikor az asszírok támadták az izraelitákat, hogy a király imádságára milyen csoda történt. De itt igazából nem erről szól Jézus. Itt arról szól, hogy amikor ti úgy gondoljátok, hogy ti engem követni akartok, tisztában vagytok-e ezzel, hogy ennek mi az ára? Tisztában vagytok-e azzal, hogy mindent fel kell adnotok? És ebbe a mindenben mi minden tartozik bele? David Gész testvérünk, amikor legutóbb Zugligetben istentisztelet sorozatot tartott a legutóbbi látogatásában, az egyik istentiszteletben elhangzik az, hogy amikor a fiatalokhoz szól, hogy mit jelent az Istennek való átadás, az Istennek önátadás, az odaszentelődés. Beszél a maga életéről, hogy ezt az ő életében, hogy ő ezt hogy valósult meg, és a fiatalokat hívja fel arra, hogy mit jelent az igazából átadni magát, az életét Istennek, odaszánni az életét Istennek. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy nincs világi folyóirat, nincs világi zene, nincs világi öltözködés, nincs világi olvasmány, hanem mind ezeknek a helyében az van,
ami az Istentől származik, és ami által az Isten építeni tudja az ember jellemét. És beszél a másik igehirdetésében arról, hogy az Isten követei tulajdonképpen kik az Isten diplomatái. Beszél egy nagykövetről, aki adventista létére, aztán egy bizonyos országnak a nagykövete lett, országban nagykövet lett, és már harmadik napon, ahogy a nagykövet lett, már egy komoly feladattal szembesült, hogy egy prédikátor ment abba az országba, és az egész felszerelését a vámon lefoglalták, és nem engedték be az országba. Kihangosítás, meg hát szóval minden, ami tulajdonképpen az evangelizációhoz szükséges. És hát felhívták ugye a nagykövetet, és akkor szóltak neki. És még szabadkozott, hogy hát ő csak harmadnapja. Hát ugye lehet, hogy pont ezért lettél nagykövet, hogy most akkor segítségünkre legyél. És hogyan küzdötte meg ténylegesen azt, hogy mindent félretéve az Isten ügye érdekében felhívta a kormányzót, az elnököt, az országnak az elnökét, és ott azt mondták neki, hogy hát foglalt, mert egy másik elnökkel beszélget, és ő meg azt mondta, de nekem nagyon fontos dolgom van az elnökkel kapcsolatban. Nem várhat, nagyon fontos. És azt mondták neki, hogy hát akkor diktálja le, leírja a titkár a papírra, hogy mi van rajta, beviszi az elnöknek, megmutatja, hogyha valami, és majd meglátják, hogy mi lesz belőle. Leírta, hogy hát a hetednapi adventista, ez történt velük, hogy az előadás sorozatot tartó prédikátornak az egész munícióját, felszerelését a vámnál visszatartották, hogy ebben kérnek segítséget, hogy engedélyezzék, hogy ezt kivegyék. Bevitte a papírt, odaadta, az elnök átfutotta, azt mondta, oké. Ennyi volt. És más ténylegesen tapasztalatok is elhangzanak. Ezt csak azért mondtam el, hogy igazából, amikor szeretnénk, vágyakozunk azután, hogy igazán az Isten tanítványai legyünk, úgy legyünk az Isten tanítványai, hogy az életünk tükrözze vissza az ő jellemét, és azt, hogy hogyan változtat minket napról napra, hogy ez mivel jár. Hogy kinek az életében, a gondolataiban, a gyakorlatában, a rejtett, melengetett szokásaiban hogyan rejtőzhetnek igazából olyan ragaszkodások, vagy létezhetnek-e olyan ragaszkodások, amelyekre Jézus azt mondhatja, hogy ha ez megvan az életedben, akkor nem lehetsz az én tanítványom, nem lehetsz az én követőm. És a párhuzamos evangéliumokban is olvashatunk erről a kérdésről, nem ilyen bőven, de azért olvassuk fel, és gondolom, hogy teljesen tisztán fogunk látni ebben a kérdésben. Máté evangéliumában a 10. fejezetet lapozzuk fel, és a 37-től 39. versig olvassuk el. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hasonló gondolatok, ténylegesen kicsit ki van bővítve, vagy kicsit részletezve, árnyalva van az, amit az előbbiekben olvastunk. Aki azt mondja, hogy aki inkább szereti. Biztos hallottatok olyan keresztény felekezetekről, ahol megkövetelik azt, hogy amikor csatlakoznak, vagy megkeresztelkednek abba a felekezetbe, akkor elhagyják a családjukat teljes mértékben, és ne is tartsák fel a kapcsolatukat a családjukkal.
erre az igére hivatkoznak akkor, amikor ezt elvárják az újonnan csatlakozóktól. Vajon erről van-e szó? Vajon valóban ezt várja? Ezt kéri Jézus? Gondolom, ebből az igéből kiderül, hogy nem, mert itt azt mondja, hogy aki inkább, ugye? Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Most engedjetek meg egy példát, ténylegesen lehet, hogy ez majd szemlélteti a gondolatot, mit lehet, hogy lehet azt, hogy mit jelent inkább szeretni, vagy inkább ragaszkodni valamihez. Néhány héttel ezelőtt, amikor Komáromban szolgáltam, és akkor beszéltem először erről a kérdésről, és útközben, hogy gyalogoltam, foglalkoztattak ezek a gondolatok, és egy beszélgetést hallottam a hátam mögött. Az utca egyik oldaláról a másik oldalra átkiabált az egy asszony, és ott meg válaszolt neki egy másik, és az volt a kérdés, hogy hogy vagy. Azt mondja, hogy nagyon jól vagyok, különösen, hogy most itt van a kisunokám, és akkor megnevezte a nevét a kisunokának, ott volt gondolom a gyermeknek az édesanyja is, és hát most nagyon jól vagyok. És hát az ténylegesen a szívet melengető, amikor az ember tényleg a hovatartozóját, gyermekéhez, unokájához ragaszkodik, szeretéhez ragaszkodik, és az tényleg boldogsággal tudja betölteni az ember szívét. És önkéntelenül hátrafordultam, és rájuk tekintettem. Valószínű, hogy az egészségi állapota felül érdeklődhetett az, aki átkiabált annak az asszonynak, mert látszott, hogy egy olyan hát nagyon rossz bőrben lévő valakiről van szó, hajlott hátul, összeaszott asszony pedig, hát nem lehetett szerintem idősebb nálam sem, mert a leány, aki mellette volt a kisgyermekkel, szól abból ítélve, valószínű, hogy valamilyen betegsége lehetett neki, de olyan ténylegesen nagyon-nagyon gyengének, öregnek látszott. És az egyik kezével fogta a kis unokájának a kezét, a másik kezében meg ott volt a cigaretta. És úgy belém hasított az a gondolat, hogy érthető, hogy szereti az unokáját, de valóban szereti az unokáját annyira, hogy eldobja a cigarettát? Most nem dohányzásról vagy alkoholizmusról szeretnék most beszélni, de ha úgy belegondolunk, hogy van-e az életünkben olyan fajta ragaszkodás, ami megfér a mi Isten szeretetünk mellett. És ténylegesen, mert Jézus arról beszél, hogy ugye a legszentebb egy családon belül kicsoda a családtagokhoz való viszonyunk. És ő azt mondja, hogy nem lehetsz tanítványom, nem lehetsz az én üzenetem igazi követője, hirdetője, hogyha jobban ragaszkodsz emberileg, jobban ragaszkodsz a szeretteidhez, mint én hozzám. Vankó Zsuzsika, amikor itt volt legutóbb, akkor ugye a gazdag ifjúról, példázatáról beszélt, és ott is arról volt szó, hogy vágyakozott Jézus után. Ugye maga ment oda, tényleg odaborult, tisztába volt azzal az ajándékkal, amit Jézus adhat neki. Hogy tényleg nem csak választathat az őt gondolatait, meg szívét megmozgató kérdésekre, hanem megoldást is nyújthat az ő vívódásaira. És amikor Jézus válaszolt neki, azt mondta, hogy ahogyan válaszolt, hogy add el minden vagyonodat, és add szét a szegények között, és utána vedd fel a keresztedet, és kövess engem, akkor megszomorodva elment. Szóval az ember szívesen vágyakozik ténylegesen az Isten után, szívesen vágyakozik azután, hogy az Isten üzenetének a hirdetője, a közvetítője legyen, hogy minél több ember megismerje az ő bűnből való szabadításának az üzenetét, de ezt hogyan tegyem? Ugye nem kiált és nem lármáz. Azt nem teheti az ember, hogy kiáll egy hangszóróval az utcára, és akkor elkezdi mondani, hogy figyeljetek, a Biblia ezt vagy azt, vagy amazt írja.
Nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és segített ebben, ténylegesen ebben a gondolkodásban, Mit mondasz magadról című Erdély László által írt könyv, ezt ajándékba kaptam idősebb testvéremtől, hogy azt mondja, hogy itt arról szól, hogy egyáltalán az Isten küldötteinek volt-e önazonosságuk, hogy be tudták-e helyezni magukat ténylegesen az Isten tervébe, az Isten művébe, tisztában voltak-e azzal a feladattal, amit az Isten nekik szánt. És például az egyik kérdésben azt fejtegeti, de azt mondja, hogy Izrael népe nem azért nem ismerte fel Jézus életének a róla megért proféciákkal való azonosságát, mintha azok érthetetlenek lettek volna. Az azonosítást azért nem tudták elvégezni, mert egész messiás várások keveredett saját politikai reménységükkel. Szóval valahol gond volt igazán azzal, amit ők vártak, valamit nagyon vártak, csak nem azt várták, amit az Isten ad. Szóval nem is, ne valahogy, mi is valahogy így vagyunk ezzel. A következő igehelyben, a Márk evangéliumában olvashatjuk még mélyebben ezt a gondolatot. Márk evangéliumában a 8. fejezetet lapozzuk fel. Itt ez egy másik szituáció, ez egy másik helyzet. Erről Máté evangéliumában is olvashatunk a 16. fejezetben, szóval nem csak egyszer mondja el Jézus ezeket a dolgokat. Máté evangéliumában, ugye Lukácsnál azt olvassuk, amit már felolvastunk, Márknál most majd a következőket fogjuk olvasni, Máténál pedig mind a kettő megvan, az egyik a 10. fejezetben, a második a 16. fejezetben. De most Márk evangélium a 8. fejezeténél olvassuk a 34.-35. verset. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Ez abban a környezetben hangzik el, azon a háttéren hangzik el, hogy Jézus elkezdett beszélni az ő áldozatáról, az ő szenvedéseiről. Itt ebben a szövegkörnyezetben olvashatjuk azt, hogy Péter azt mondja, hogy nem történhet meg ez veled, Uram. És itt mondja Jézus neki, hogy hát távozz tőlem, Sátán, mert hát ugye csak magadra gondolsz, és nem gondolsz az Isten dolgaira. Szóval megint csak hát valahol arról van szó, hogy Péter vágyakozott azután, hogy igazán az Urat szolgálja, de nem volt tisztában azzal, hogy az Urának mi a küldetése. Hogy vagyunk mi ezzel? Vannak-e nekünk belső elképzeléseink arról, hogy vajon mire akar engem az Isten felhasználni? Vagy konkrétan tudjuk, hogy mi a feladatunk? Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok azzal, de nekem nagyon sokáig hát az volt a kedves gondolatom, hogy hát ugye azok a talentumok, amelyek ténylegesen megadattak, hogy hát azon a területen kell az embernek igazán munkálkodni, és hát akkor majd Isten kihoz ebből valamit. Találkoztam olyan adventista testvérekkel is, akik megkeseredtek akkor, amikor látták, hogy szövetséget kötöttek a Jóistennel, és igazából nem lendült fel a karrierjük például. Nem történt meg ténylegesen az a fajta kibontakoztatás, amit ők azt gondoltak, hogy ha ők Istennek odaszánják az életüket, szövetséget kötnek velük, akkor megnyílnak előttük a kapuk, és akkor ők most viszik a zene által ténylegesen az evangéliumot mindenhová. Szóval valahol nekünk lehetnek saját elképzeléseink ténylegesen arról, hogy az Isten miben szeretne minket felhasználni, de az Istennek abszolút konkrét feladatai vannak számunkra. Kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Istennek konkrétan mi a feladata, ami ránk nézve. Hogyha nem csak kíváncsiak vagyunk, hanem ténylegesen hajlandóak vagyunk feladni
a gondolatainkat, megtagadni minden elképzelésünket azzal kapcsolatban, amit mi az Istenről gondolunk. És ezt nem csak a szakmai területen, hanem az élet legapróbb dolgaiban. Most ténylegesen egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis példát hozok fel a saját életemből, ahogy elkezdtem olvasni ezt az ige szakaszt Márk evangéliumában, hetekig csak itt nyílt, csak itt tudtam kinyitni a Bibliát, és csak ezen tudtam gondolkodni, hogy is vagyok én ebben a kérdésben, és édes Istenem, segíts nekem gondolkodni ebben a kérdésben, segíts megismerni a te akaratodat, segíts megismerni a te általad elkészített cselekedeteket. Segíts nyitottá válnom, meglátnom, milyek az akadályok én bennem, hogy ezeket a cselekedeteket még nem tudtad nekem megmutatni. Nem tudtam ténylegesen konkrétan beazonosítani, hogy ez igen, ez az Istentől való cselekedet az én életemben, és ezt kell tennem. És tudjátok, hogy milyen az élet, milyen apró mozzanataira is rámutatott a Jóisten. Például a mindennapi gyakorlatommal kapcsolatban, például a bizonyos étkezési szokásokkal kapcsolatban. Ugye már évek óta tudom, hogy ugye az étkezések között ténylegesen az embernek nem ajánlatos hát nassolni. Tulajdonképpen nagy küzdelmekkel meg is szoktam ezt tartani. És ahogy elkezdtem ténylegesen ezt az igazságot olvasni, akkor arra döbbentem rá, hogy igazából nem szívből teszem azt, amit teszek. Hogy meg akarok valaminek felelni, de igazából nem szívből cselekszem, hogy valahol a bensőmben ott vágyakozom azután, hogy is tehetném, hogy is keressek valami okot arra, hogy most megegyem azt a valamit, valami indokot keressek annak, hogy megegyem azt a műzli szeletet. És olyan gondolatok is megjelentek ténylegesen a fejemben, hogy hú, hát reggel azért nem ettem annyit, amennyit kellett volna, és azért nem olyan nagy baj, hogyha attól csak erősebb leszek, meg jobban tudok gondolkodni, hogyha ezt megeszem. Ne haragudjatok, tényleg, nagyon banális, tudom, hogy nagyon banális, de gondolom mindannyiunk életében találkozunk ténylegesen valamilyen hasonló dolgokkal. Vagy elmenjek, megtegyem, vagy ne tegyem ezt a dolgot, vagy azt a dolgot. És rájöttem arra, hogy a Jóisten egyszerűen erőtelenné teszem a Jóistent azáltal, hogy ezeket a dolgokat nem tisztítom ki az életemből, nem engedem, hogy az Isten kitisztítsa. Mert igazából mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Mit gondolunk? Mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Az történik, hogy keressem a vétkezés lehetőségének a kimagyarázását. Keressem, hogy hogyan hághatnám át azt, amit az Isten tulajdonképpen egészségesnek és jónak mondott, mert azt mondja, a testnek erejéért. De most nem erről szeretnék beszélni. Nem erről szeretnék ténylegesen, nem az étkezésről szeretnék beszélni. És van-e az életünkben olyan gondolkodásmód, hogy tudjuk, hogy az Istennek az előírása abszolút konkrét. Ne sántikáljatok kétfelé, például. És mindenki azt gondol ebbe a sántikálásba bele, amit akar, amivel neki problémája van, amiben éppenséggel küzd. És hogy van-e bennünk ténylegesen, megvan-e bennünk az az erőm, vagy az az elhatározás azt mondani, hogy igen, mostanáig kerestem az indokot, hogy miért sántikálhatok kétfelé, de innentől kezdve nem fogom tenni. Küzdök azért, hogy az Isten ténylegesen kitisztítsa ezt, hogy tiszta lehessek előtte, hogy megszentelhessen engem, hogy valóban az evangéliumot tudjam hirdetni az életemmel. Ellen White a Te ígéd igazság című könyvünkben ehhez az ige szakaszhoz, a Lukácsi ige szakaszhoz a következő gondolatokat fűzi. A gyönge a mindenható cselekedeteit viheti véghez. Ránk is, mint a tanítványokra, Krisztus azt a feladatot hárította,
hogy juttassuk el az igazságot a világhoz. De mielőtt hozzáfognánk ehhez a fontos, támadó hadviseléshez, melytől emberek örök sorsa függ, Krisztus az ár mérlegelésére szólít. Biztosít, hogy ha osztatlan szívvel fognak hozzá, ha a világosság hordozóiként adják át magukat, ha megragadják erejét s békét kötnek vele, ember fölötti segítségben részesülnek, mely képesíti őket, hogy gyöngességük ellenére a mindenható cselekedeteit végezzék. Ha Istenbe vetett hittel haladnak előre, nem buknak el, és el sem csüggednek. Ehelyett csalhatatlan eredményességről biztosítja őket. Kedves testvéreim, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és voltak még más dolgok is, amelyek feltárultak előttem, és én rádöbbentem arra, amiről most az előbb szóltam, hogy tulajdonképpen ez a magyarázkodás keresése, ez tulajdonképpen a nekem kedves dolgokhoz való ragaszkodást jelenti, és valahol nem akarok szabadulni attól, amit az Isten már nyilvánvalóvá tett előttem, hogy szabaddá kellene válnom dolgoktól. És a Jóisten előmhoz, és én eldöntöttem magamban, hogy édes Istenem, mindentől kezdve nagyon figyelek rád. És innentől kezdve én teljes összhangban szeretnék lenni te veled. És ahogyan ezt a gondolatot eldöntöttem magamban, ténylegesen meghoztam ezt a döntést. 15 perc múlva ott álltam egy helyzetben, és elbuktam. Észre se vettem. Amikor elbuktam, akkor mintha álomból ébredtem volna, döbbentem rá, hogy édes Istenem, hát én pont azelőtt fogadtam meg neked, hogy én nagyon éber leszek. És a Jóisten ezzel tulajdonképpen, és következő pillanatban hálát adtam neki azért, és megköszöntem, hogy köszönöm, hogy megmutatod, hogy mennyire kell vigyáznom, mennyire kell figyelnem. Valóban, hogy mi is a megoldás, hogy is tudunk ebből ezektől a dolgoktól szabadulni. Hogyan akar a Jóisten igazából kivezetni minket ezekből a csapdákból? Azt mondja, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét. Azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket. Miért küldi el a Szent Lelket? Azért, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk. Egy másik igazakat, csodálatos, hogy miért jön el a Szent Lélek, hogy megfedje igazság, bűn igazság tekintetében. És az ehhez tartozó magyarázat így kezdődik. Használhatóságunk attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat a Szentléleknek. Isten nem kívánja, hogy saját erőnkkel végezzük el az előttünk levő munkát. Gondoskodott isteni segítségről minden szükségben, amelyben az emberi segítség semmit sem ér. Nincs határa az olyan személy használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a Szentlélek munkálkodjék szívében, és teljesen Istennek szentelt életet él. Nincs határa az olyan személy használhatóságának. Eddig én legalábbis mindig a határokba ütköztem, meg ütközök az életemben. Mindig azt látom, hogy nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Valami akadályoz, valami visszatart. Küzdenem kell azért, hogy a következő lépésben ténylegesen közelebb kerüljek az Istenhez. Azt mondja itt, hogy ha beengedjük a Szent Lélek jelenlétét,

Gyülekezetben mindenfelől özönlöttek a megtértek. A kiesett tagok visszajöttek. A bűnösök egyesültek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt. Az igazság áldáz ellenségei annak bajnokaivá lettek. Kedves testvéreink, így vigasztal minket az Úr. Mi a feltétele? Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van. Amiről az ige azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ne tedd, akkor ne keress magyarázatot arra, hogy miért tehetnéd meg. Ne légy, ne tedd, ne sántikálj, ne gondolkodj. Ha így gondolkozol, akkor az ezt jelenti. Egy szó, mint száz, ne próbáljuk átértelmezni azt, amit az ige világosan kijelent. Úgy olvassuk az igét, hogy édes Istenem, mi az, amit másképpen gondolok, mi az, amit másképpen magyarázok, mi az, amiben kiskapukat keresek, azért, hogy a kedves dolgot megtehessem az életemben. Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. Vágyakozunk arra, hogy engedjenek az emberek az üzenet erejének? Hány előadás hangzott el már? Hány ember hallotta már a jelen való igazságot? És hányan vagyunk, testvérek? Mi az akadálya annak, hogy az, amit itt olvastunk, hogy a gyülekezetben mindenfelől özönlenek a megtértek, a kiesett tagok visszajöttek, a bűnösök egyesülnek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt, az igazság áldáz ellenségei annak bajnokáivá lesznek. Mi az akadálya? Hol? Kinek? Kiben van az akadály? A valakiben? A másik gyülekezetben? A másképpen gondolkodóban? Hol van az akadály, kedves testvéreim? Hol van? Mi az a? Miért nem tudja az Isten megáldani mindazt a tömérdeknyi igazságot, amivel megáldott bennünket? Miért nem tud ereje lenni ennek? Akire nem vonatkozik, ne vegye magára. Én magamról mondom, a magam tapasztalata alapján. Mert keressük, hogy hogyan magyarázzuk ki azt, ami kedves nekünk. És inkább szeretjük azt a valamit, valakit, cselekedetet, mozdulatot, tevékenységet, gondolatot, mint igazán a megváltót, akinek a követőjének, követőjéként valljuk magunkat. És igazából ezzel, hogyha ezt megtudjuk magunkban, akkor mi történik? Mit teljesítünk be? Márk evangéliumában olvassuk el a megkezdett igehelynek a 36. versétől a fejezet végéig. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében, pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tulajdonképpen, ha jobban ragaszkodok valamihez, mint az Istenhez, tulajdonképpen ezt mondom ki. A cselekedeteim erről szólnak. Nem mondom ki, mert nem mondom ki. Lenne bármelyikünknek bátorság azt mondani, hogy én szégyellem az Istent? Nem. Nem mondom ki. De ezt cselekszem. Ez látszik az én cselekedeteimen. Mert megtűröm az életemben a kétfelé sántikálást. Egy

Még János evangéliumából engedjétek meg, ténylegesen itt is olvashatunk erről ténylegesen egy utolsó gondolatot. A 12. fejezetből,

24. verstől olvasom. Itt Jézus önmagáról beszél. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ugye milyen csodálatos ez az ígéret? Mondja valaki, eldönti azt az ő szívében, hogy meggyűlöli mindazokat a dolgokat, amelyek kétfelé sántikálásra késztetik őt, amelyek nem engedik, hogy egyértelműen döntsön az ige szerint, és rábízza magát ténylegesen az Istenre, hogy ő majd kielégíti az ő szükségét, az ő valós szükségét. Az nem esik a földbe, nem hal el, nem hal meg az énje, nem tud gyümölcsöt teremni. A lélek gyümölcseit nem tudja megteremni. Mert szereti a maga életét. Nem hajlandó feladni a maga életét. Nem hajlandó elveszíteni a maga életét, a maga elgondolása szerinti életet. Pedig azt mondja, hogy aki elveszti, aki gyűlöli a maga életét, örök életre tartja meg azt. És azt mondja, hogy aki nékem szolgál, aki nékem szolgál, aki ténylegesen eldöntötte, hogy nékem akar szolgálni, akkor engem kövessen ebben. Engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. És még a 42. 43. verset ebből a fejezetből, hogy abban az időben is, amikor Jézus itt volt a földön, voltak olyanok, akik hittek ő benne, de mégsem döntöttek mellette, vagy nem mertek dönteni mellette igazán. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Kedves testvéreim, hogyha egymásra tekintünk, és egymástól várjuk el az elismerést, egymástól várjuk el a dicséretet, akkor kimaradhatunk az Isten dicséretéből. Akkor eljöhet az a pillanat, hogy nem halljuk meg azt, hogy jó, jól van, én szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Döntsük el, kedves testvéreim, azt, hogy mi fontosabb a mi számunkra valójában, Jézus Krisztus, az, hogy egyáltalán megtalált, megkeresett, megtalált, elhívott, tapasztalatokat adott nekünk az életünkbe, hordoz a mai napig a mi búdácsolásunkkal és kesergésünkkel, vagy a mi életünk, a mi gondolkodásunk, a mi szokásaink, a mi ötleteink. Hajlandóak-e ténylegesen felvállalni azt a felelősséget, hogy az Istennek van konkrét feladata az én számomra, és én alkalmas szeretnék lenni annak a feladatnak a betöltésére? Ellen White valahol azt írja, hogy a Jóisten egyetlen egy talentumot se adott hiába. Minden talentum, amelyben az embert megáldotta az Isten, azért adta, hogy mások javára szolgálja. Csak az a kérdés, hogy fel tudom-e adni a magam elképzelését arról, hogy azt a talentumot hogyan szolgáljam. Hogy meg tudom-e nyitni a lelkem, ténylegesen a szívem csatornáit, a lélek felé, hogy megtanítsa nekem meglátni a másik ember gondolkodását, a másik ember szükségletét, hogy valóban azt tudjam neki nyújtani, ami építi és ami közelebb vezeti az Istenhez. Én ezen csodálatos ígéretek alapján, hogy a Jóisten a szent lelket adja, mérték nélkül adja a szent lelket.
Nekünk csak meg kell hoznunk a magunk döntéseit. Hozzuk meg, testvéreink, ezeket a döntéseket, és tartsunk ki. Tartsunk ki. Akkor, amikor meghozzuk a döntést, tartsunk ki, küzdjünk azért, hogy ne bukjunk el. És ha elbuktunk, akkor van szószólunk az Atyánál, és menjünk azonnal, és köszönjük meg a bukást. És még jobban kérjük a vele való közösségnek a szoros kapcsolatát, hogy diadalmasan várhassuk az ő második eljövetelét. Hogy valóban az ő munkájának a bevégzői lehessünk. David Gitt azt mondja mindig a fiataloknak, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedék. Készek vagyunk az utolsó nemzedék feladatait ellátni. Valóban nagy szóval hirdetni, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Valóban olyan-e a hitünk? Készek vagyunk-e a Jézus hite szerint élni az életünket? Hogy olyan töretlen legyen a kapcsolatunk a Szentlélek által vele, mint ahogyan neki volt itt ezen a földön. Mindezen ígéretek nekünk szólnak, kedves testvéreink. Bátorítalak mindannyiunkat, magamat elsősorban, hogy döntsünk. Döntsünk az Isten mellett. Döntsünk a mellett, hogy nem akarunk kétfelé sántikálni. Hogy ezt a küzdelmet az Isten dicsőségére vele együtt megküzdjük. Ehhez adjon erőt, és áldjon meg bennünket, mindannyiunkat, az ő kegyelméből az Isten. Jézus Krisztus által. Amen. Gondviselő mennyei Atyánk, köszönjük neked az üzenetet. Köszönjük, hogy nem adott fel a küzdelmet, mi érettünk. Hogy egyre inkább mélyíted a mi gondolatainkban azt, hogy mit jelent igazán a tiéd, a te követőidnek lenni. Bocsáss meg, hogy ilyen kemény nyakúak, ilyen önfejűek vagyunk. Ennyire ragaszkodunk a magunk elképzeléseihez, a magunk jó gondolataihoz, jóról való elképzeléseinkhez, gondolatainkhoz. Köszönjük azt a nagy türelmet, amivel hordozol bennünket. És könyörögve kérünk, tégy valamit az életünkkel. Nyisd fel a mi szemünket, rázd fel bennünket. Hogy végre, végérvényesen odaszálljuk magunkat te neked. Hogy lehulljon minden akadály. És elhagyunk minden környékező bűnt. Azért, hogy a te követőidnek neveztessünk. Nem csak névlegesen, nem csak névsor szerint, hanem szívünk szerint. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel ennek érdekében. Kérjük a te szent lelkednek erejét, az ő jelenlétét életükbe. Hogy mindenkor olyan kapcsolatban lehessünk te veled, hogy ezt megtanítasd nekünk. Erősítsd meg bennünk az odaszánást. És növel bennünk a kitartást, az állhatatosságot. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. És te mindezt megcselekszed a te jó kedved szerint. Jézus Krisztus által. Amen.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat. Testvéreim, egy olyan ige szakaszt szeretnék felidézni, ami az eddigiekben, legalábbis az én tudatomban nem igazán volt a maga helyén sok szempontból, ugyanakkor pedig ebben a néhány rövid igei gondolatban szinte az egész kereszténység benne rejlik. Különösképpen azért folyamodtam ehhez az igei gondolathoz, meg szövegkörnyezetében az igaz adventizmusról is említ néhány figyelemre méltó kijelentést. A Tituszhoz írott levél második fejezetének jól ismert szakaszát olvasom, tehát a 11. verstől. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ez az első igei gondolat itt az idézett szakaszban, tudnék, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ez számomra sokáig egy olyan dogmatikai tétel volt, amit hát jó diákhoz illő módon az ember idézett, hogy igen, az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, de akik üdvözülni fognak, azok az adventisták. Szóval az ember valahogy így a tudat alattiában is ezt a két dolgot egymástól külön választotta, és milyen jó, hogy én ehhez a néphez tartozom, mert hogy ezzel én már az üdvösség letéteményese vagyok. Csak később jöttem rá, hogy ez egy tipikus katolikus álláspont, és hogy a tulajdonképpeni eszmei háttere valamikor az időszámításunk utáni 4.-5. században jelent meg Augustinus tevékenysége és eszmeisége nyomán, aki egy konkrét bűnével megküzdeni nem tudott, megírta ennek alapján és hátterén azt az alapvető eszmei elgondolást hordozó művét, hogy egyházon kívül nincs üdvösség. Tudni, megírta a De Civitate Dei című munkáját, ami az Isten városát, a Civitas Dei-t az egyházzal azonosítja. És aki az egyház része, aki az egyház tagja, az egyben az üdvösség letéteményese, míg aki azon kívül van, az nem az. Aki a Civitas Diabolihoz tartozik, az nyilván a kárhozat gyermeke. És később ennek nyomán aztán Aquinoi Tamás a középkorban megfogalmazta a tartalmilag már meglévő, de talán nem egészen kikristályosodott eszmét, hogy egyházon kívül nincs üdvösség. És lehet, hogy azért, mert mi egy ilyen katolikus kis országban éltünk és nőttünk fel, és szinte ott húzódik meg talán a magyar ember tudatában, gondolkodás módjában ez az elgondolás, hogy igen, egyházon kívül nincs üdvösség, és hogyha valaki egy másik egyházba keresztelkedik át, úgymond, akkor ezt magával viszi. Mert ehhez egy kis öntudat is, a felismerés, az új felismerésnek, az új tanítás felismerésének az öröme is társul. Most már talán tudatosabb ez, hogy milyen jó helyen vagyok én, és hát innen aztán engem már kirobbantani sem lehet, mert ráadásul még az ide tartozásom az üdvösséggel is párosul. Ez az íge azonban botránkoztató a másról szól, mert azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Már is megszüntet minden felekezetiséget és minden felekezethez kötődő sovinizmust. Hogy majd a mi egyházunk, majd mi, mert mi képviseljük az igazságot, mert hogy mi vagyunk az igaz egyház része. Azt mondja itt a Biblia, hogy az üdvösség lehetősége, az Isten üdvözítő kegyelme, kivétel nélkül minden embernek megjelent, és ha még emlékszünk az 1888-as üzenet lényegi gondolataira, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten ezzel a megnyilatkozásával azt a rendkívül komoly helyzeti hátrányt szünteti meg, hogy tudnilik mi Ádám bűnesetének következményeképpen
esélytelenül haladnánk a kárhozat felé, hogyha az Isten üdvözítő kegyelme nem teremtené meg a személyes választás lehetőségét. Az Isten felkínálja a választás lehetőségét mindannyiunknak azáltal, hogy személyesen kínálja fel az üdvözítő kegyelem útját és lehetőségét. Megteremti ennek a feltételeit az ember tudatában, világosságot ébreszt, a lelkiismeret szaván keresztül ostromol, és ezzel az egyéni választás szabadságát nyújtva megteremti, kinek-kinek esetében az üdvösségre való eljutás lehetőségét. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. A római levél azt mondja ezzel összefüggésben, hogy egy ember bűne miatt sokakra elhatott a kárhozat. Egy embernek engedetlensége által, mondja, sokan bűnösökké lettek. Azonképpen egynek igaz élete által minden ember elhatott az élet megigazulása. És az embernek is szinte földbe gyökerezik a láb, hogy az Isten mennyire nagy lelkű. Hogy az Isten az üdvösség útját és lehetőségét, ezt a páratlan gesztust teszi meg mindenki irányában. A jól ismert és sokat idézett, de talán a tartalmi mélységeket nem kellőképpen érzékeltető megszólalás egy adott ige kapcsán, ugye azt mondja el, hogy az Isten úgy szerette a világot. Nem benne az adventistákat, nem benne X-et és Y-t, úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Ószövetség járnyék szolgálatban a reggeli és esti áldozat is erről beszélt. Tudjuk, a papság állatállományából az egyén hitvalló áldozatától függetlenül reggel és este egy bárányt áldoztak. Annak kifejezéseként, hogy az Isten a maga részét megtette, és hogy az Isten ad áldozatot. Nem az ember viszont áldozatán van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten egyetemesen a maga részét megteszi. És ebben az Isten által nyújtott lehetőségben kiki a szabad választás jegyében részesülhet, de Isten reggel és este áldozatot mutattatott be azért, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye. Tehát az ószövetségi áldozati rendszerben is a megváltás leglényege megragadható volt. Reggel és este ott égett az áldozat az oltáron, és a füstje felszállt kedves illatként az Istenhez, annak kifejezéseként, hogy a kegyelem, az Isten üdvözítő kegyelme hozzáférhető, megragadható, egyéni hitvalló áldozat formájában hozzáférhető. Az ember azt gondolná, hogy akkor most ennek nyomán a bűnét való áldozat a legmegfelelőbb emberi magatartás, a bűnét való áldozat bemutatása. Azt mondja Pál a római levél 12. fejezetében, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent Istennek tetsző áldozatul. Az Isten egyetemes üdvösséget felkínáló reggeli és esti áldozata megteremteti egy ember lelkében a viszont áldozat készségét, de ez nem a bűnök rendezésére irányul első helyen, hanem az egészen égő áldozat bemutatására. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, ezért az egész valómat, egész lényemet az Isten szolgálatára áldozom. Többé élek nem én, hanem a Krisztus él bennem. És ennek nyomán jelennek meg aztán majd az egyéni bűnét való áldozatok, a hála áldozatok, de az Isten megnyilatkozására, hogy tudni, az üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, az egyetlen, a menny szempontjából elfogadható megnyilatkozás az egészen égő áldozat. Ez a legmegfelelőbb, a menny szempontjából leginkább értékelhető megnyilatkozás. Többé nincs jogom élni, csak ha Krisztusban élek. Felismertem, hogy az az életforma, amit én követtem, gyakoroltam, ami életem része volt és döntő irányultsága, az életképtelen és életre alkalmatlan. De engem az Isten szeretete és jósága megérintett. Ezért odaadom magam, egész mi voltomat, egész valómat. Nem tartok vissza semmit.
átadom az Istennek, hogy tegyen vele, amit jónak lát. És amikor az Isten majd erre az áldozatra kegyesen tekint, akkor majd megtalálja a módját annak, hogy konkrét bűnöket hogyan ismertessen fel velem. Hogy ebben a megfelelő viszonyulásban, Isten és ember közösségre jutásában, abban a nagyon személyes és nagyon intim párbeszédben, ami Isten és ember között lezajlik, majd felszínre jönnek bizonyos dolgok, amelynek a rendezése ebben a megváltozott helyzetben már egészen könnyű. Tudnék, én az Isten szeretetének a fogja lettem. Ezért odaadtam önmagamat. Nem akarok abban semmi részt, mert hogy nincs is jogalapom hozzá. Tehát amikor az Isten üdvözítő kegyelme megjelenik minden embernek, akkor így folytatnám itt ezt a bizonyos gondolatot, amely arra képesít minket. Nem arra tanít. Megint szeretném elhárítani azt a meglehetősen fals gondolatot, ami a Bibliától idegen. A Biblia az nem egy eszmét képvisel. A Biblia nem tanítási rendszer. A benne foglalt igei kijelentések nem egy dogmatikai közegnek az egyedei, az egységei, hanem szóval nem lehet az ige tanítását eszmei síkon tartani. És ennek a kifejezésnek, az itt található kifejezésnek, amit Károli arra tanít minket, kifejezéssel ad vissza, az elsődleges jelentés az, hogy arra képesít minket. Mert hogy az evangélium, tudjuk, az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, az, hogy az evangélium minden ember számára megragadható és hozzáférhető, ezt képesít. Az Isten szeretetében hatalom van. Azt mondja Pál a római levélben, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Tehát a keresztről szóló beszéd hatalom azoknak, akik megtartatnak. Mert az Isten szeretetében átalakító erő van, képesítő hatalom arra, hogy mindazt, amit az ember felismer és igazságnak elfogad, azt az ember ennek a szeretetnek a hatalma alatt meg is valósíthassa. Tehát arra képesít minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Ez mit jelent? Most már Isten hívők vagyunk, és a Szent Háromság tanát is felvállaljuk, és mindazt, az eszmeiséget, amihez társul. Nem erről van szó. Amikor a hitetlenséget megtagadjuk, akkor a bizalmatlanságot tagadjuk meg. Az Istennel való szembefordulás, vagy szembejeszkedésnek ezt a minden emberre jellemző magatartási formáját, viszonyulását. Ha az Isten a maga üdvözítő kegyelmének megjelentetésével bizalmat ébresztett bennem, akkor nyilvánvaló módon a bizalmatlanság minden formáját ki akarom iktatni az életemből. A bizalmatlanság minden rezdülésével szembefordulok. És ezért tehát az Isten üdvözítő kegyelme első helyen az Istenhez való viszonyulásomat változtatja meg. A bizalmatlanságot bizalomra fordítja. Létrejön egy különleges, bizalomra épülő kapcsolat Isten és ember között. És ebben a bizalmi viszonyban aztán minden megvalósulhat. Mert azt mondja, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, aztán még konkrétabbá teszi, és hozzá teszi ezt is, hogy világi kívánságokat. Ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy minden olyan dologgal szembefordulok, és az értékrendemből kirekeztem, ami megrontaná ezt a közösséget. Ami az óemberből, a régi önző életformából táplálkozik, és abban gyökerezik. Ezekkel én szembefordulok. Nem a kívánságot tagadom meg, hanem a világi kívánságokat. Azt, ami e világ értékrendjén alapul, és ebből fakad. Azokkal szembefordulok. Azokkal nem akarok közösséget vállalni. A világi kívánságoktól igenis elhatárolom magam. Nem osztozom abban a vágyakozásban és abban az értékrendben, ami az önzés felől közelít a dolgokhoz. Megtagadom és szembefordulok vele. És éppen ezért a megtérés, az Isten üdvözítő kegyelmének a megjelenése nyomán a gondolkodásmódnak, az értékrendnek a teljes és alapvető megváltozását feltételezi. Én szoktam tesztelni magam, és felteszem nem egyszer magamnak a kérdést, hogy most, amire annyira ácsingózol, az vajon a menny értékrendjében hol foglal helyet. És
hát gyakran megszégyenülök sehol. Szóval amikor az ember a látvány, meg az érzékszervei egy kicsit úgy rabulejtik, és ugye ez az újabb gazdasági szemléletmód, amikor kiteszik önkiszolgáló boltokban, elérhető, megragadható közelségbe az egyes termékeket, ott az embernél nem mindig a megfontolás, hanem a pillanatnyi érzések és vágyak dominálnak. Az Isten azzal, hogy a maga üdvözítő kegyelmét megjelenteti mindannyiunk esetében, és ha arra mi kedvezően válaszolunk, akkor ezzel beépít egy szűrőt. Egy másfajta értékrendből, amely értékrendjéből táplálkozó szűrőt. És különbséget teszek kívánság és kívánság között. Nem tagadom meg nyilván azt, ha éhes vagyok, ha szomjas vagyok, nem akarok aszkéta lenni, de mindazt, ami ez az önzésnek akár látens, akár nyilvánvaló változatai ragadnak, tapadnak, azokat igenis elutasítom. Nem akarok közösséget vállalni azzal, amivel az Isten nem tud közösséget vállalni. Hogyha én megtagadom a hitetlenséget, azaz elutasítom mindazt, ami az Istennel való bizalmi kapcsolatot veszélyezteti, akkor ezek sorába a világi kívánságok is beletartoznak. Majd így folytatja, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Mit gondoltok, hogy a mértékletesség szó mit keres itt, és milyen tartalommal telített? Ugye a mi meglehetősen szelektív gondolkodásunkban a mértékletesség most már az egészséges életmóddal társul. Ugye mértékletesnek lenni azt jelenti, hogy ezt meg ezt nem eszem, abból meg amabból mértékkel. Tehát ami nem kívánatos, amit az Isten ígéje megítél, abból nem, és ami viszont helyes és vállalható, abból mértékkel. Hát ennél lényegesen átfogóbb és egyetemesebb tartalma ennek a kifejezésnek tudnék. Azt jelenti első körben, hogy mércéhez szabottan. Folytatódik abból a gondolatmenetből, hogy én megtagadom a világi kívánságokat, azaz működik egy értékrend. A bizalom létrejött, a bizalom alapján elfogadom az Isten szavát igaznak, ez egy értékrendet feltételez, ez első körben ahhoz segít, hogy elutasítsam azt, ami az önzésből táplálkozik, vagy az önzésből indul ki. És egy mércéhez szabottan élem az életemet, megjelenik az életemben az Isten törvénye, mint egyetlen hiteles erkölcsi mérce, és egy mércéhez szabottan élem az életemet, akár eszem, akár iszom, akármit cselekszem, azt az Isten ígéhez, az Isten szavához igazítottan teszem. Hát a mértékletességnek nyilvánvalóan ez az általánosabb értelme szerepel itt, de nem zárható ki a szűkebb értelem sem. Mert mi szerepe van egy keresztény ember életében a mértékletességnek? Nem egyszer elgondolkodtam ezen, ugye egy egészségmániás voltam világ életemben, féltem a betegségtől, és nagyon egészséges akartam lenni. Talán elmondtam azt, hogy egyszer egy ilyen, ott ültem a gyülekezetben, és hát ugye nem voltam rossz, legalábbis a saját megítélésem szerint, tehát, hogy mások annak tartottak, mindenféle olvasmánya lekötöttek, hogy így most biztosan csendben maradjak. És emlékszem, hogy egy ilyen vacak átütő papíron kék festékkel, vagy gépíró szalaggen kékkel volt beáztatva, egy anyagot adtak a kezembe, hogy olvassam csak el, Cserepka János prédikátor látogatása romániai lepratelepen. Hát attól kezdve én állandóan azért imádkoztam, hogy leprás ne legyek. Aztán megismertem másik betegséget, akkor már az is ott szerepelt a listán, hogy akkor az se legyek. Na és szóval egy ilyen hát látens hipohondia lehetett ez annak idején. Aztán ennek következtében valószínűleg talán nagyobb szerepet játszott az életemben az egészség megtartása, meg annak a tudatos munkálása, de ez öncélú megközelítés. És ennek összefüggésében gondolkodtam, mert nem egyszer az, hogy Dániel és társai miért vállalták azt a kockázatot, hogy nem esznek a király asztaláról. Illetőleg csak azt teszik a király asztaláról, ami igazán egészséges és vállalható. Féltették az egészségüket? Ők is ilyen hipondiában szenvedtek, mint én, hogy jaj, hát most mi lesz, hogyha abból megeszek valamit. Én úgy gondolom, hogy legalább két dolgot lehetne itt megemlíteni. Az egészségükre azért vigyáztak, mert a régi római mondás szerint épp testben, épp lélek lakozik.
hogyha az én testem beteg, vagy nem egészségesen működik. Ez egyrészt lehetetlenné teszi azt, hogy magamról megfeledkezve másokért éljek. Kénytelen vagyok magammal foglalkozni, mert beteg vagyok, mert itt fáj, meg ott fáj, meg amott fáj. Ugyanakkor pedig a tiszta lelkilátást veszélyezteti az egészségtelen életmód. És egy további tényezőt is lehetne ide társítani, tudnék, ha én nem engedelmeskedem az Isten szavának, ilyen látszólag jelentéktelen területen, akkor a fontos erkölcsi döntések szintjén majd fogok-e, tudok-e helyesen állást foglalni. És úgy gondolom, hogy Dániel inkább ezért félt, és Dániel társai sokkal inkább ezt tartották fontosnak, nem a sejtjeiket féltették. Ugye a sejtekről tudjuk, hogy 7 évenként lecserélődnek. Ha mondjuk idáig rosszul viselkedtem és rosszul éltem, de most gyökeresen megváltoztatom az életfeltételemet, és van még elég tartalék, akkor 7 év alatt lecserélődnek a sejtjeim, és teljesen vadonatúj ember leszek legalábbis a szónak testi értelmében. Tehát azt mondja itt, hogy mértékletesen, igazán és szentül. Mint hogyha egy fejlődési folyamat állomásain haladnánk végig. Igazán. Mi ez, hogy igazán? Ez Krisztus igaz életét feltételezi, erkölcsi tisztaságot feltételez, és ezért társítja hozzá a szentül fogalmat, és mindezt a jelen való világon. Nem valamilyen szerzetesi közösségben elvonatkoztatva és kiragadva magunkat minden evilági környezetből, e jelen való világon. Krisztus ebben a világban mutatta meg, példát adva nékünk, hogy milyen a mi természetünkben, a mi kísértéseinket szenvedve szentül igazán élni. És ez az életpélda fogalmazódik meg, gyakorlati szempontokat is felvonultatva ebben az ige szakaszban. És ami a legdöntőbb, és ami miatt ezt az egész szakaszt idéztem, ez a következő vers. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Szeretném megkérdezni, hogy elvonatkoztatható-e az előbbiektől a Krisztus várás. Azt mondja a Biblia, hogy várvánom a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Én megint csak tesztkérdésnek tartanám ezt. Éle bennünk ez a boldog reménység? Várjuk-e Krisztust vissza? Persze erre illik azt mondani, hogy igen. De azért a Bibliában arról is olvasunk, hogy amikor bizonyos jelek megjelennek az ég ábrázatán, akkor egyesek elhalnak félelem miatt. Biztos hallottátok, lehet, hogy láttátok is, Al Gore-nak, tehát az Egyesült Államok korábbi alelnökének van egy munkája, a kellemetlen igazság, ez a címe a filmnek, és ezen a címen jelent meg a könyv is. Ez a globális felmelegedéssel, az éghajlatváltozás nyomorúságos következményeivel foglalkozik, és amikor az ember ebbe beletekint, én nem tudom, hogy kinek a lényében, lelkében milyen érzelmek és gondolatok jelennek meg, az én lelkemben van egyfajta sajnálat. Ugye ez a sok szépség eltűnik, és a föld kietlen és puszta lesz, és kopár lesz. És nem fogom élvezni a patakok csobogását, és az alpesi klíma megannyi előnyét és szépségét. Szóval első körben valamiféle sajnálkozás jelenik. Meg emlékszem, hogy egyszer Abasáron kirándultunk, mentünk a markazi vár felé, és április volt, és még nem sarjadtak az új hajtások, és bogáncs, és kóró, és mindenféle száraz vacak vett körül bennünket, és olyan demoralizáló volt, hát mondom, hogy néz ez ki, hát itt kirándulni, hát semmi öröm nem társul hozzá, hogy eszembe jutott, hogy ilyen lesz a föld is. Tehát sajnáljuk ezt a földet, amit tönketettünk, és valahogy olyan távoli és megragadhatatlan sok esetben az, amire várunk, nem? Krisztus visszatérése, az új ég és az új föld. Pedig az előzőekben táplálkozik az, hogy
hogyha akinek az életében megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, aki az Isten jóságával és szeretetével ilyen érintő közelségbe került, és ennek nyomán az a diadalmas változás végbe ment benne, hogy tudnilik, bizalmat érez az Isten iránt. Hogy az Isten, akit elkerültünk, aki iránt egyfajta távolságtartás jellemzett bennünket, ő most közelvalóvá lett. Létrejött Isten és ember között az az ember életét kiteljesítő belső közösség. És ennek következtében a világi kívánságokat elutasítjuk. Mércélszabottan élünk, igazán és szentül, és megjelenítan ennek nyomán a lelkünkben és a lényünkben az a belső bizonyosság, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy én tudom, hogy az Isten náletett kincsemet megőrzi majd a manapra. Meg hogy a mi országunk a mennyekben van, hogy a mi Urunkat és megtartó Jézus Krisztusunkat is várjuk. Szóval a megváltozott élethez, az Istenre találáshoz szervesen kötődik a Krisztus várás, az eljövendő világ reménysége. És amit én tapasztalok a mi köreinkben, az az, hogy erről nem sok szó esik. Ami örömet okoz, arról beszélünk. Ami nem okoz örömet, arról nem. Lehet, hogy ez nagyon leegyszerűsített érvelés, de talán van némi igazságtartalma. Ami nem okoz örömet, arról nem beszélünk. Nem sokszor hallom, hogy a Krisztus második eljöveteléről szóló bizonyságtevés örömtől, lelkesedéstől kísérten hangzana el. Még annak idején, amikor már nem is tudom, mikor 50-es években vittek a gyülekezetbe, ott is inkább a jelekről hallottam, és a jelekhez nem párosult, nem társult az a diadalmas reménység, hogy lám ezek a jelek most arra kellene, hogy késztessenek minket, hogy egyre inkább felemeljük a fejünket. Mert hogy lám egyre közelebb és közelebb van. Az én lelkemben belső szorongást váltottak ki. Milyen lesz a helyzet, lesz-e mit enni, lesz-e fedél a fejünk felett, üldözni fognak, mit tudom én, milyen hátrányos helyzetbe kerülünk, és ilyen jellegű megkülönböztetésben lesz részünk. És mindig arról olvasunk, hogy igen, hát a Bibliában előre megfogalmazott dolgok majd így és így teljesednek. De sokkal jellemzőbb a szorongás, mint a felszabadult öröm. Vajon nem az áll ennek a hátterében, hogy talán az Isten üdvözítő kegyelmével nem kerültünk olyan közeli kapcsolatba, mint kellett volna? Talán az értékrendünk még nem kristályosodott ki annyira a bizalom jegyében az Isten értékrendje mellett, mint lehetett volna. És mi az a bizalmi kapcsolat? Én emlékszem, most elővetünk, nem kell emlékezni, elővetünk egy csomó családi fotót, és elkezdtük digitalizálni, ugye ez most a modern dolog. Hát és ott van az én gyerekem, aki felszabadult örömmel, és az abszolút bizalom jegyében fogja a kezünket. És ott van közöttünk, mint akinek semmi gondja. Mert hogy a szüleitől függ, és a szülei pedig még az életük árán is nyilván megteremtik azt, amire szükség van. Ha én bizalmi kapcsolatban vagyok az én Istenemmel, ha úgy beszélgetünk, hogy ember szokott szólni a barátjával, ha én az Istennel járok, és számomra elérhető és érintőleges közelségben van, és hogyha beszélünk arról, és nem csak a levegőbe, hogy az imádság a kölcsönösségen alapul, hogy én szólok, és az Isten válaszol, és a bűntől való szabadulásért könyörgök, akkor az Isten körülvesz a szabadulás örömével. Tehát, hogyha ez egy tartalmas és valóságos közösség, akkor vajon az az Isten, akitől én kenyeret kérek, követ ad? Ha halat kérek, kígyót ad? Hát mennyivel inkább át, mondja a Biblia, szent lelket azoknak, akik tőle kérik, és én olyan megszégyenítőnek érzem, hogy Krisztusnak ezt miért kellett annyira bizonygatni? Miért kellett olyan sokszor elmondani azt, hogy hát kérjetek és adatik, hát az Isten csupa jóval akar körülvenni, hát csak jó adomány származik tőle, az üdvözítő kegyelme minden embernek hozzáférhető, az Isten lényéből fakad az, hogy szeret és hogy ad. Hát nem akarja a kárunkat, nem akar nekünk rosszat. Ha ez a bizalmi viszony
létrejön, akkor ez nem társul biztonságérzettel, nem társul a jövő iránti reménységgel, nem szükségszerű következménye ez ennek, hogy én az Isten üdvözítő kegyelmét befogadtam, akkor az Isten vajon az üdvösségem szempontjából nem tesz meg mindent, nem munkálkodik a javamra. Hát elmondja a Biblia azt is, hogy azok életében, akik az Isten előre tudta, hogy szeretni fogják, erről meg erről meg erről gondoskodott, hogy minden együtt munkálkodjon a jóra. Hát kicsoda vádolja az Isten választotta, itt Isten, aki megigazít. Aztán hozzátesz, hogy nincsen már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Hát ezeket az ígéreteket miért nem lehet komolyan venni? Hát ha egyszer komolyan vennénk, akkor, már bocsánat a szóért, de akkor nem lehetne a mosolyt lehervasztani az arcunkról. Mert állandóan ennek az örömnek a hatalma alatt élnénk. És annyira mellékes lenne, hogy mi történik velünk meg a környezetünkben, mert úgy értem, amelyek bennünket anyagilag vagy egyéb vonatkozásban érintenek, mert hát a szántóföldben meg elrejtett kincset megtaláltuk, amihez fogható érték nincs. És a ma dicső reménység, Jézus Krisztus visszatérése itt van a küszöbön. Ez a világ elmúlik, mondja a Biblia, és ennek minden nyomorúsága elmúlik. És oda kerülünk, ahova vágyódunk. Te vágyódunk? Hát most, hogy így mondom, talán igen. De ismétlem, hogyha egy hétköznapi ember találkozik velünk, akkor miről beszélünk neki? Most 15 forint a tojás, vagy mit tudom én. Szóval, ami most éppen fontos, aki örül valaminek, az szétfeszíti az öröm. Ha valaki az Isten közelségében él, és tudja azt, és a jelekből is erre következhet, hogy Krisztus nem sokára visszatér, az a hétköznapi dolgokon túl nem tudja elhallgatni azt, hogy az ő szívét milyen reménység hatja át. Most is lesz, aztán holnaptól hétfőre viradóra csillaghullás. Majd látjuk a csillagokat, eszünkbe jut az 1833-as nagy előjel, Krisztus visszatérésének az egyik előjele. Mire gondolunk? Hullanak a csillagok, szép látvány. Azt mondja Joel könyve is, hogy majd ezek a jelek felszaporodnak. És nem azért, mert ilyen és amolyan csillagkép közelébe kerülünk, és nem azért, mert a Mars most sokkal nagyobb, mint egyébként lenni szokott, már a látvány oldal is, tehát a gravitációs vonzása is sokkal nagyobb, és ezek majd így, meg úgy, meg amúgy hatnak, hanem azért, mert ezek Krisztus közeli visszatérésének a jelei. És mi várjuk a ma boldog reménységet. Várjuk. Sőt, Péter azt mondja, hogy siettetni is lehetne. 1905 táján írt Ellen White már arról, hogy mi késleltetjük Krisztus visszatérését. Késleltetjük. Ennek több mint 100 éve, hogy ezt leírt. Tehát elég hosszú ez a késedelem. És mindez talán azért van, és abból fakad, hogy mert számunkra nem annyira boldog reménység ez. Mert félelemmel társul. Mert belső szorongás kíséri. Vávánom a boldog reménységet a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Krisztus visszatérése dicsőségben azt hirdeti, hogy a megváltási terv célba ér. Célba ér a világ életében, de célba érhet a mi egyéni életünkben is. És mi várjuk a mi lelkünk megváltását. Várjuk azt, hogy a romlandóság romolhatatlanságba öltözzön, és hogy azonképpen mindenkor az Úrral legyünk, azzal a valakivel, aki a maga személyes szeretetével kötelezett el bennünket. Mert én nem akarok másról tudni, mondja Pál, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És az, hogy az Isten üdvözítő kegyelme személyes gesztusként jelent meg az életemben, ez mindent megváltoztatott. És ebből fakad a boldog reménység is. És ebből fakad az életem alapvető és gyökeres megváltozása is. Mert én nem akarok önzően élni. Nem akarom elvilág értékrendjét viselni és képviselni. Az én szívemet megdobogtatja az, hogy Krisztus nem sokára visszatér. És hogy magához vesz. Amikor rossz hangulatban vagyok, előveszem a Nagy Küzdelem című könyvünkben található egyik fejezetet, az Isten népe megszabadul címűt. Hát az valami lélegzetelállító. Hogy a Krisztus visszatérésében is
mennyi szeretet, mennyi tapintat, mennyi jó akarat található. Gondolj csak el, mennyire jó egy olyan valakinek a jelenlétében lenni, aki szeret minket, nem? Hogy bújik egy gyerek az anyjához, apjához, mert hát milyen jó ott. Megsimogatják a fejecskéjét, megcirogatják, becézik.

az a változás, ami magára az életre tesz alkalmassá. Közösségbe kerültem az Istennel, és elutasítom mindazt, ami az önzésből táplálkozik. És Isten éppen ezen az alapon élőnek tekint, ha meghalok is élek, mert ez a változás végbe ment bennem. Én már most megismerhetem az Istent, én már most vele közösségben járhatok, én tudom, milyen az Istennel való közösség, és amikor majd az üdvösséget elnyerem, akkor semmi újdonságot nem jelent, csak annyit legfeljebb, hogy a tükör által homályosan látást a valóság váltja fel. Én úgy gondolom, hogy így kéne gondolkodnunk erről az ige szakaszról, hogy az üdvösség Isten és ember közösségre jutása, és már itt a földön valóság. És ennek nyomán szeretném, hogyha kinek-kinek az ábrázata ezt tükrözné, mint valóságos tapasztalatot. És nem hullámvölgyekben kalandoznánk, és jaj, milyen nyomorultak vagyunk, mert most ezért bennünket, meg azért, meg ilyen vagyok, meg olyan problémáim vannak. Boldog reménység, nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenése, ez áll a küszöbön, ez vár ránk, készüljünk rá lélekben. És ahogy a jeleket látjuk, emeljük fel a mi tekintetünket egyre magasabbra, egyre inkább az örömöt kifejezve, mert elközelgett a mi váltságunk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy nem hagytál magunkra, hogy nem engedted, hogy a bűn kényszerpályáján a megsemmisülés felé haladjunk előre. Köszönjük, hogy közbeléptél, és a te üdvözítő kegyelmeddel megkerestél és megszólítottál mindannyiunkat. Köszönjük ezt a felbecsülhetetlen gesztust, hogy bennünket, bűnösöket, lázadókat, elutasításra készséget tanúsítókat, te a te szereteteddel és jóságoddal ostromolsz. És köszönjük, Úrunk, azt az ígéretet is, hogy valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak arra, hogy életük megváltozhasson. Hogy ezután megtagadják a hitetlenséget, hogy a hitetlen, bizalmatlan magatartást és hozzáállást, az irántad táplált bizalom váltsa fel. És ebben a bizalomra épülő közösségben elfogadjuk a te értékrendedet, és hogy nem szabjuk magunkat a világhoz, hanem elváltozunk a mi elménk megújulása által. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy ez a folyamat a mi életünkben olyan szakadozott, olyan esetleges, és hogy a mi életünket se tölti be teljes valójában az az öröm, ami az evangéliumból, a te szereteted megnyilvánulásaiból fakad. És bocsáss meg azért is, hogy sokszor nem gondolunk azzal, hogy nem sokára visszajössz, és hogyha netántan átfut a mi tudatunkon ez a bizonyos gondolat, akkor nem mindig öröm társul hozzá, és felszabadult boldog érzés és reménység. Urunk, tégy bennünket igazán adventistákká a szónak abban az értelmében, hogy taníts meg minket értékelni azokat a javakat, amelyekkel körülveszel. És segíts, Urunk Istenünk, hogy a veled való közösség legyen a mi legbensőbb és legféltettebb, és leginkább áhított igényünk, hogy ebben a helyreállított közösségben megízleljünk valamit a menny értékeiből, a te személyes jelenléted varázsából, áldásából, hogy a szemlélhetnénk a te szépségedet, a te erkölcsi nagyságodat, és ez fogjulejtene bennünket egyszer és mindenkorra, és ez határozná meg jelenünket és jövőnket. Még egyszer kérünk, Istenünk, plantáld szívünkbe azt a boldog reménységet, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Az, hogy ez ne csak hitvállásunk, hanem egész életszemléletünk, és minden rezdülésünk és indítékunk tartalma lehessen. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombat délelőttön. A mai alkalommal az alapigét Timóteushoz írott első levélből olvasnám. Timóteushoz írt első levél második fejezetét keressük meg. Második fejezet 8. verse így hangzik. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Szeretném, ha mai alkalommal egy kicsit gondolkodnánk ezen az igén, hogyan is tudunk tiszta kezeket emelni az Úrnak. Nagyon sok keresztény felekezetnél, mint egy szálló ige, jelenik meg ez az igéből kivett rész, hogy emeljetek tiszta kezeket az Úrnak. Nagyon sokszor találkozunk vele, főleg karizmatikus kereszténységen belül, hogy előszeretettel imádkoznak kifordított felfelé tartott kezekkel. Mire gondol az apostol, amikor erről ír? Amikor arról ír, hogy emeljünk tiszta kezeket az Úrnak. Mert ám ennek van előzménye, és van folytatása. Nem csak arról szól az igénk, hogy tiszta kezeket kell emelni, de ad hozzá egy jelzőt is, hogy harag és versengés nélkül, és azt mondja, hogy megelőzen, hogy imádkozzunk ezért. A kezeink, ugye azt ismerjük, hogy az általában cselekedeteink, a tetteinknek a jelkép a Bibliában. Ugye azt mondja ebben az esetben, hogy a tiszta, a hibátlan, az ugye nagyon sokszor jellemzi, vagy kéne, hogy jellemez az ige szerint Isten népét, ugye? Jelenések könyve 14. fejezetében a 144 ezernek az egyik jellegzetessége, hogy tiszta, szeplőtlen, tökéletes. Amikor Ábrahámnak azt mondja az Úr, hogy járj előttem és légy tökéletes. Sohasem volt kisebb elvárás az Isten részéről az ember felé, mint ezek az igék. Amikor azt mondja az apostol, hogy tiszta kezeket emeljünk az Úrnak, akkor ő azt szeretné, hogy a mi tetteink, a mi gondolkodásunk az ilyen legyen. Azt tudjuk, hogy ha az embert nagy baleset, vagy betegség, vagy bármi éri, főleg akik halálra mennek, azok mélységesen végig gondolják az ő életüket, elgondolkoznak, hogy mit tettek, mit tehettek volna, és elrendezik az Istennel az ő napjaikat, elrendezik az ő ügyüket az Istennel. Ők tudnak az életük végén általában tiszta kezet emelni az Úrhoz. De nagyon jól tudjuk, hogy a végidején az emberek nem úgy fognak elmenni, mint amit eddig megszoktunk. Az ítélet hamarabb fog lezáródni egy ember feje fölött, mint hogy meghalna. Nem valószínű, hogy mindannyiunk részesülünk egy olyan esemény sorban, ami ilyen mélységesen elgondolkodtat. Nem biztos, hogy megbetegszünk, nem biztos, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy nem tudunk más tenni. Szembe kell nézni az életünkkel, mert tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy rövidesen lezáródik. A világ meg fogja élni azt, hogy Krisztus visszajön. De mi keresztények, a mi életünkre mondhatjuk el azt, hogy addigra készen kell lennünk, mire az Úr visszajön. Általában így szoktunk hozzáállni, hogy el kell készülnöm, mire az Úr visszajön. De ezt mi is jól tudjuk, ha alaposan végig gondoljuk az idők jeleit, hogy ez ránk nem igaz. Mert mit mond az ige az ő népéről, az Úr népéről, a hívő népről? Az ő ítéletük mikor záródik le? Sokkal hamarabb, ugye? Sokkal hamarabb lezáródik az Isten népének az ítélete, az ő kegyelem ideje, mint a világnak. Mi nem biztos, hogy akkor fog a mi ítéletünk lezajlódni, amikor a nagy nyomorúság
már a nyakunkon van. Nem biztos, hogy lesznek a számunkra kényszerítő körülmények. Az Isten persze mindenki számára megpróbál olyan körülményeket teremteni, hogy elgondolkodjon és hozzátérjen. De nem várhatjuk azt, hogy majd a mi életünkben is lesznek kényszerítő körülmények. Az Isten most várja el tőlünk azt, hogy tiszta kezeket tudjunk emelni. Hogy a mi életünk átformálódjon, és a mi életünk olyanná váljon, hogy ezt őszintén, teljes szívünkből meg tudjuk tenni. Ha visszanézünk az életünkre, akkor biztos, hogy nagyon sok-sok foltot találunk rajta, amelyet jó keresztényként ezt el is tudtunk rendezni az Istennel. De az Isten nem azt várja, hogy egy folyamatosan bukdácsoló életen menjünk keresztül, hanem egy győzelmes életet szeretne adni. Vajon meddig halogatjuk azt a teljes szívből való átadást, amelyet az Isten vár tőlünk? Nem fogunk-e kifutni az időből? Mennyi időnk van hátra? Gondolhatnánk azt, hogy relatíve nekem még van 20-30, akár 40 évem, másoknak több, van, akiknek kevesebb, de nem mondhatom azt, hogy az Úr eljövetele majd akkor lesz. Emberileg 80 éves kort talán megérjük. De az ítélet, Krisztus visszajövetele előtti ítélet, vagy az én fejem fölött mikor jár le? Mikor fogja az Isten azt mondani, hogy én megpróbáltam, én akartam, de te nem akartad. Emlékszünk ezekre a szavakra Jeruzsálem fölött? A Jeruzsálem minek a jelképe? Ugye a hívő népnek. Vajon fölöttünk ki fogja ezt mondani? Hogy megpróbáltam, mindent megtettem, de te vajon megtetted a magad részét? Te vajon akartad? Szerettél volna? A kényszerítő körülmények szerintem mindannyiunk életében ott vannak. Nem hiszem, hogy túl sokan lennénk itt a gyülekezetben, akiknek nincsenek problémái. De ha van valaki, akkor nyugodtan felnyújthatja a kezét. Ugye? Mindannyian küzdünk valamivel. Küzdünk problémákkal, de ezek a problémák legtöbbje általában pénzkereset, egészség, barátságok. De mennyien küzdünk azért, hogy megtisztuljunk az Úr eljövetelére? Mennyire szívünk legfőbb vágya? A szombatiskolán elhangzott, hogy mi az a cél, amiért dolgozunk, vagy amiért munkálkodunk nap mint nap. Mennyire küzdünk azért, hogy az Istennél legyünk? Vagy pedig küzdünk azért is, hogy az Istennél legyünk, és mellett ugyanolyan súllyal esik ladva, hogy a munkahelyünkért, a megélhetőségünkért, az egészségünkért küzdünk. Mert én úgy érzem, az én életemben elég sokszor fordult meg ennek az aránya, hogy többet aggodalmaskodtam, vagy többet foglalkoztam azzal, hogy miből élek, előadásra készülök, bármire készülök, és jobban lekötött, mint sem az, hogy az Istennel a kapcsolatot ápoljam. Pedig Biblia előadásra készültem. De belül, az életemnek a belsejében, a jellememben akartam-e közeledni az Istenhez? Vagy ismeretet akartam róla szerezni? Nagyon érdekes dolog, a főpap imában olvasunk egy jellegzetes gondolatot, amit Jézus, mint egy üzenetként átadott az ő utódainak. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Megismerni az Istent. Vannak ismerőseink, ugye? Azt mondjuk, hogy vannak barátaink. De kiket ismerünk meg igazán? Ki az, akiről azt tudom mondani az én életemben, hogy na őt megismertem? Milyen jellegzetességei vannak annak, hogyha valakit igazán megismerek, úgy mélységesen? Ismerem a gondolatait, tudom
Amikor elkezd egy mondatot, akkor én be tudom szinte fejezni. Kik az ilyen emberek? Hát a legszűkebb családunk, nem? Általában a férjünk, feleségünk, gyerekeink. Sokszor már a gyerekek, amikor felnőttek egy bizonyos korra, már tudják, hogy mi az, amit megmondhatunk apának vagy anyának, mert tudom, hogy mit fog rá válaszolni. Mert megismerte. Tudják, hogy milyen elvárások vannak a szülőknek velük szembe, de a házaspárok is tudják, hogy egymás felé mik az elvárások, mik a gondolatok, egy adott cselekedethez hogyan fog hozzáállni a másik. Ezeket az embereket tényleg megismertük. Ezek nem csak ismerősök, nem csak jó barátok, ezeket az embereket megismertük. Akkor itt most visszakérdeznék a főpap imára. Krisztust és az atyát megismertük? Tudjuk apró cseprő jelekből, hogy az Isten mit akar mondani, és tudjuk-e folytatni? Ha megismertem valakit, ugye azt mondtuk, hogy elkezdi a mondatot, én pedig be tudom fejezni. Az Istennel van-e ilyen kapcsolatunk? Tudom-e azt, hogy ha ő elkezd egy mondatot, akkor szinte már tudom, hogy mit akar mondani vele. Tudom, hogy mire akar utalni az én életemben. Beengedjük az Istent ilyen mélységig az én életemben. Mert Istent ismerni, azt szerintem majdnem mindannyian nagyon jól ismerjük, nem? Tudnék mondani nagyon jó példát erre, aki nagyon jól ismerte az Istent, de nem segített rajta. Nagyon sok ilyen bibliai példa van, én Kellogot hoznám fel. Áldások tömkelege volt Kellog életén. Az Isten hatalmasan munkálkodott érte, ugye az 1800-as évek végén élt orvos, misszionárius, közösségünk egyik prominens tagja volt. Hatalmas csodákat hajtott végre az Isten rajta keresztül. Ő ismerte az Istent. Egyetlen egy probléma volt vele, hogy nem megismerni akarta az Istent. Nagyon jól ismerte, de nem megismerte. Nem tudott a szívében akkora változásokat előidézni, hogy maradandóan a szeretetben maradt volna. Tudása nagy volt, az áldásokat élvezte, rengeteget tudott is az igéből, egyik se mentette meg. Egyik se tudta őt Krisztus szeretetében tartani. Se az ismeret, se a vele szerzett tapasztalatok, semmi. Mert nem akart egy bizonyos szinten túlmenni. Ismerjük ezt a mondást, ugye itt a közösségünkön belül is sokszor szoktuk használni, hogy mit tenne Jézus. Nagyon sokszor feltetjük ezt a kérdést. Mit tenne Jézus? De vajon, ha tudom, hogy mit tenne Jézus, én is azt fogom tenni? Én is azt akarom tenni, amit a Jézus tenne? Vagy pedig, igen, valószínűleg ezt tenné, de szerintem azért ez így jobb lenne. Mert én úgy gondolom, egy idő után már nem is biztos, hogy nagyon érdekel, hogy ő mit tenne, mert én annyira jól tudom, hogy mit kéne tenni. Törvényszerűen el fogjuk veszíteni a Krisztussal való közösségünket. A mi életünk, amikor mi Krisztussal járunk, az vajon mennyire látványos? Ugye sokszor azt mondjuk, hogy a kereszténység olyan, mint egy ilyen szürke eminenciás, beolvadunk a tömegbe, de ilyennek kell lennünk, a mi életünknek. Olyasminek kell lenni, ami hasonlít a világhoz, de mi nem egyesülünk vele természetesen soha. Erre egy nagyon jó példát tudnék mondani. Ez olyan, mint a zebrák a lovak között. Van egy csomó ló, meg közöttük egy pár zebra. Messziről megnézzük ezt a csoportot, feltűnőek a zebrák? Alapvetően eléggé, ugye? Főleg, ha mondjuk fehér lovak között vannak. A keresztény életnek is ilyennek kéne lenni, ilyen feltűnőnek. Van viszont egy apró probléma. Mi történik az albinó zebrákkal?
azoknak nincsenek fekete csíkjaik. Fehérek. Az albinó zebra fehér. Az albinó zebra tudja magáról, hogy az ő szülei zebrák. Tudja jól, hogy ő is zebra. Csak ezt senki nem látja rajta kívül. Senki nem tudja rajta kívül, mert kívülről ránézünk a csapatra, ő is egy ló lesz az összes többi ló között. A mi életünk nehogy ilyenné váljon, hogy mi tudjuk, hogy keresztények vagyunk, tudjuk, hogy mit tenne az Isten, de a külvilág ebből semmit nem lát. Mert akkor mi olyanok leszünk, mint az albinó zebrák. Nagyon szépen elérdegélünk a világban, van identitásunk, van küldetéstudatunk, csak erről senki más nem tud. Vagy egy nagyon szűk réteg. A mi életünknek az lenne a lényege, hogy rettentően feltűnőek legyünk. Hogy rettentően feltűnőek legyünk a világ között. Ne olyanok legyünk, mint mások. Jézus nem volt beolvadó típus. Ő feltűnő jelenség volt. Az apostolok nem voltak beolvadó. Mindenhova, ahova elmentek, mi történt? Az apostolok, amikor elmentek egy-egy városban, mi történt? Voltak, akik megtértek, voltak, akik ellene szegültek, voltak, akik meg akarták őket kövezni. De nem olvasunk olyat, hogy az apostol elment egy adott városba, és békésen elérdegélt vagy 5 évig. Nem? Na ez nem történt meg. Kiváltott mindenféle hangulatváltozásokat, vagy érzelmi dolgokat, de Jézus maga mondta, hogy nem békességet hozott a földre, tüzet, meg kétélű éles kardot. Sohasem békét hirdetni jött. De mi nagyon kényelmesen el tudunk lenni így a világban. De vajon ez miből fakad? Miből fakad az, hogy nem vagyunk annyira feltűnőek? Nem vagyunk annyira zebrák a lovak között, mint amennyire lehetnénk? Sötét van. Sötétben nem annyira látszik ugye a zebra és a ló közötti különbség. De nem ez a fő probléma. A fő probléma az, hogy mi még nem alakultunk át olyannál, mint amilyennél az Isten szeretne alakítani minket. Emlékszünk Jézusnak azokra a példázataira, azokra a gondolataira, amikor új ruháról beszél. Azt mondja a 2 Korintus 5.17-ben, azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Aztán majd nézzünk a királyi mennyegzőről, meg másokról is példát. Azt mondja, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Akik itt vagyunk, a legtöbben megkeresztelkedtünk már. El tudjuk azt mondani, hogy a régi életünket levetettük, egy új életbe kezdtünk el járni. A kérdés mindig az, hogy ez az új, ez mennyire új? Ez mennyire az, az az újdonság, amit az Isten ad? Vagy kaptunk új ruhát, és sikerült ugyanúgy beszennyeznünk, mint a régit. Akarunk ezzel az új életünkkel élni? Mert az Isten azt mondta, hogy elmúltak a régiek, és ő az, aki újjá teszi az embert. Akaratom ellenére tud újjá tenni? Hát ugye eléggé kicsi az esélyre. Az a baj, hogy mi úgy gondolkodunk a világról, hogy jó keresztények szeretnénk lenni benne. Semmi olyan dolgot nem teszünk, ami egy jó keresztényhez nem illik. Van egy világi, teljesen világi gondolkodó, Dick Szehard, aki azt mondta, hogy a kereszténység nem abból áll, hogy valaki tartózkodik olyan cselekedetektől, amiket egy úriember sosem követne el. Ugye érdekes? Azt mondja, hanem abból, hogy cselekszi azokat, amelyek valószínűleg sohasem történnének meg, ha az ember nem lenne érintkezésben Krisztus lelkével. Ezt egy világi ember mondta. Hogy számára
ezt jelenti a kereszténység, vagy ilyennek látja a keresztény embereket. Olyanokat cselekszi, amelyek soha nem történnének meg a világban. Mi biztosan eljutottunk addig, hogy semmi olyat nem teszünk, ami nem illik egy keresztényhez. Reméljük. De vajon tesszük-e azokat, amelyek soha nem történnének meg, ha mi nem tennénk? Amelyek soha nem lennének meg, ha az Isten azokat a dolgokat nem cselekedné meg? Vagyunk-e jó szolgái, jó hordozói Isten nevének? Mert azt mondja az Isten, hogy újjá akar tenni, újfajta emberré. Nem jó emberré akar tenni, nem azt szeretné, hogy mi legyünk a legjobb ember a világon, hanem azt akarja, hogy tökéletes szolgák legyünk, akik az ő üzenetét elviszik szerte a világra. De ezt a feladatunkat hogyan töltjük be? Amikor az embert megszólítja az Isten, amikor az ember lelkébe az Isten behatol, és úgy érzem, hogy most igazán az Istennel közösségben vagyok. Ezek vajon mit gerjesztenek az emberben? Hogyan akarom odaszánni magamat az Istennek? Emlékszünk Zákeus történetére? Lukács evangélium a 19. fejezet. Zákeus megszólítja az Isten, ő átadja az életét, és mivel folytatja? Hogy? Szétosztja a vagyonát, ugye? Mások között. Azok között, akitől jogtalanul vette el, ugye? Az életét rendbe rakja. Kérte erre valaki? Kérte rá valaki? Belülről fakadt. Olyan dolgok fakadnak az emberből, ha az Istennel van, amelyik normális körülmények között nem. Gazdag ifjú, kérték, mégse tette. Ugye? Amikor az Istennel vagyunk, abból tudjuk a legjobban lemérni, nap mint nap, hogy olyan dolgokat cselekszünk meg, amelyek nem valószínű, hogy eszünkbe jutottak volna. Nem valószínű, hogy emberileg ez egy logikus cselekedet. De ha az Isten indít rá, akkor tudhatom, hogy most közösségben vagyok vele. Mert önként fakadnak ezek a dolgok az én életemből. Nem kérnek rá? Nem elvárás? Én akarom tenni egy bennem munkálkodó késztetésre. Arra, hogy nem tudok nem tenni jót. Jakab apostolnál olvasom, ugye, hogy aki tehetne a jót, és nem teszi, bűne az annak. De ez még mindig csak arra vonatkozik, hogy meglátom a jót, és azt most tennem kell. De az Isten ettől többet vár el tőlünk. Ne törvényekből, ne szabályokból tegyük a jót, hanem küzdjünk azért nap, mint nap, hogy az Istennel legyen olyan kapcsolatom, hogy ő rajtam keresztül tenni tudja azt a jót. Hogy ő tudja az én kezeimet felhasználni hozzá. És ha ez a kapcsolat megvan, akkor bátran merem azt mondani, hogy tiszta kezeket emelek az Úrnak. Ugye? Nagyon érdekes, azt mondják bizonyos ilyen teológiában, hogy a keleti vallások és a kereszténység között az egyik nagy különbség, hogy az egyik nyit az Isten fele, a másik pedig bezár a saját kis világába. És azt mondja, ez az egész viselkedésből meglátszik. Ugye ez a buddhisták ugye általában szintén nem így összefonják a kezüket, hanem kiterjesztik. De ugye a keresztények sokszor ugye összefogják, és hogy ezáltal egy kicsit ilyen belső, elzárt világá teszik ezt a dolgot. Nem feltétlenül kell az ilyenekkel egyetérteni, de gondolkodjunk el rajta, hogy a mi gondolkodásunk nem fordul-e magunk fele. Mi szeretünk imádkozni. Nem hiszem, hogy van közöttünk bárki, aki ne szeretne imádkozni. Szeretünk imádkozni. Sok-sok mindenért küzdünk. De ezeket a győzelmeket, a szeretet jeleit, amiket megkapunk az Istentől, azt szeretjük tovább is adni? Vagy szeretjük megtartani magunknak? Tudjuk-e önzetlenül ezeket továbbadni? Nem magunkért, másokért.
hogy kinyíljunk a világ fele. Hogy lássák megint csak visszautalva a zebra voltunkra. Hogy lássa a világ, hogy mi milyenek vagyunk. Zakariásról azt írja az ige, ugye amikor Jézus előtt van, hogy lásd, én levettem rólad a bűneidet. Az életünket az Isten alakítja át, az Isten formája át egy jobbra. Mit kellett Zakariásnak tenni? Mit kellett? Hagyni, nem? Ruhát nem tudta vinni, igazából kikönyörögni se nagyon tudta. Egyben egy dologban tudott bízni, hogy az Isten megkönnyörül és adja. És ő el tudja ezt fogadni. Találtam az interneten egy nagyon érdekes történetet, és szeretném, hogyha meghallgatnátok. Pont egy ilyen királyi öltözékről szól, de nagyon tanulságos. Élt a király palotája mellett egy koldus. Az egyik nap meglátott egy hirdetést kifüggesztve a palota kapuja mellett. A király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus tovább ment, végignézett a rongyain, és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és családtagjék hordhatnak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat, annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett, meg merje próbálni. Visszament a palotához, odalépett a kapuőrhöz. Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni a vacsora kapcsán. Várjon itt, felelte az őr. Pár perc múlva visszatért, ő felsége fogadja önt, mondta, és beengedte a koldust. Mit szeretnél, kedves koldus? Kérdezte a király. Felség, ne haragudjon, hogy zavarni mertem. Köszönöm, hogy fogadott engem, egyszerű, szegény koldust. Kérem, felség, el szeretnék menni a megtisztelő vacsorájára, de nincsen ruhám, amit illendően felvehetnék. Legyen szíves, segítsen rajtam, mondta félő hangon a koldus. A király elmosolyodott, és azt mondta, bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál. Ezután a király magához hívta az ifjú herceget, vezess ezt az embert a szobádba, és öltöztess fel valamelyik ruhádba. A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert remélni. Most már méltóképpen tudsz eljönni a vacsorámra. De ami a legfontosabb, hogy most már sohasem lesz szükséged a rongyaidra. Ez a ruha, amit kaptál tőlem, sohasem fog tönkre menni, mondta a király. A koldus térdre hullott, és hálásan megköszönte. Ahogy indulni készült, visszanézett a koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott, majd végül úgy döntött, megtartja a koszos ruhákat, hát ha mégis szüksége lesz rájuk. Az ünnepség sokkal pompázatosabb volt, mint ahogy azt a koldus elképzelte. Viszont mégsem tudta annyira élvezni, mert egy zsákban magánál tartotta régi rongyait. Az idő igazolta, hogy a királynak igaza volt, és a ruha, amit adott, tényleg elnyűhetetlen. Mégis a koldus mindig magánál tartotta régi rongyait, nem akart megválni tőlük. Az emberek rongyos batyusnak kezdték gúnyolni a háta mögött. Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett lévő rongyaira nézett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a király szavai, és felismerte, hogy a rongyai megfosztották attól, hogy úgy járjon, mint egy király egész életében. Keserves sírása fakadt ostobasága miatt, a király pedig vele sírt. Szerintem elég tanúságos történet. Megértettük a mondani valóját? Nagyon érdekes a mi életünk. Nagyon érdekes az, hogy Zakariáshoz hasonlóan a király adott nekünk új ruhát. Megkeresztelkedtünk, új életben járunk. Azt mondta az Isten, hogy újjá lett minden. Van
egy elnyűhetetlen, soha tönkre nem menő ruhánk. Elméletileg ez egy királyi ruha, ugye? Ezt a királyi ruhát látnia kell mindenkinek, hogy ez királyi ruha. Ugye? Az egész világnak, hiszen királyi ruha. Nem olyan, mint egy átlag ruha, ez királyi ruha. Ezt a szegény, egyszerű embert hogyan csúfolták a világiak? A rongyos batyus. Vajon mi? Mit őrzünk meg a régi életünkből? Mi az, amit szépen összecsomagoltunk, és hurcolunk évek óta magunkkal újra és újra? Néha letesszük, de aztán megint felvesszük, és visszük egész életünkön keresztül. Mindenki, ha visszanéz a saját életére, biztosan meg fogja találni ezeket a rongyokat. Meg fogja találni a jellemében, az életében azokat a dolgokat, amelyet nem tudott otthagyni, bármennyire királyi ruhát kapott. Nem tudta őszintén élvezni azt, amit az újjáteremtettség ad. Az újjáteremtett élet, az új ruha, amit adhatna nekünk, amennyire világíthatnánk a világba, az saját magunkkal hordozott batyunk teszi tönkre. Az saját batyunk teszi tönkre. A király tudott ezzel valamit tenni? A maga részét megtette. Mindent megtette. Mi az utolsó dolog, amit tudott ezzel a szegény emberrel? Sírt. Csak vele sírt. Belegondolunk, hogy az atyának milyen fájdalom lesz? Látni az ő gyermekeit, akik mennek a kárhozatra, és nem tud velük már mit kezdeni, csak azt, hogy sír velük. Mert már nem tud mit csinálni. Ő mindent megtett. És mi akartuk hordozni a mi batyunkat? Mi akartuk vinni egy életen keresztül azokat, amelyeket az Isten nem akart, hogy vigyük. Amit levet rólunk, mert levette már, de mi visszavesszük, összekötözzük, és visszavesszük a hátunkra, és visszük tovább, és vele megyünk. Nézzük meg a gondolkodásunkban, hol tudjuk ezeket tetten érni. Mert bizony, így most olyan távolinak tűnnek. Olyan távolinak tűnnek ezek a dolgok, mert azért mindenki úgy érzi, és higgyétek el, amikor én ezzel a gondolatokkal foglalkoztam, én is úgy éreztem magamból, hogy hát azért ez vagy az, ez biztosan nem jellemző rám. Sok minden, igen, na, de ez aztán végképp nem. És olyan apróságok, amiről azt hiszük, hogy nem, de mégis ott van, mert ez a batyú, ez jön velünk. Hoznék egy példát, hogy mennyire szeretünk ilyen dolgokat fölvenni magunkra. A közösségünkben követjük a Bibliát, ugye? Ismerjük a szabályokat. Nagyon sok ilyen szabályunk van. Én úgy érzem, hogy néha már túl sok is. Meg van szabva, hogyan öltözködünk, mit viselünk, hogyan beszélünk. Nem egyszer találkoztam már a közösségünkben, hogy vannak nagyon lelkes és hitbuzgó testvérek, és megpróbálják, most próbálom óvatosan kifejezni, jó irányba terelgetni vendégeinket, hogy hát így kéne öltöznöd, ezt nem kéne fölvenned, már elég régóta jársz ide azért, ezt nem kéne hordanod, dolgokkal. Érzitek ennek a furcsaságát? Ismerjük Istent, de nem ismertük meg. Ismerjük azt, hogy ezek szabályok, de nem ismerjük azt, hogy ezt hogyan kell betartani. Amikor Jézus eljött a világra, megmutatta, hogyan kell betartani. A farizeusoknak volt rengeteg szabályuk. Sok szabály tényleg biblikus volt. Sok szabályt túl lihegtek, és emiatt már nem volt biblikus. De Jézus, látunk olyan dolgot, amikor elment, és azt mondta, hogy
ez így nem jó, amit csinálsz. Ezt másképp csináld. Az se jó, mert így van megírva, eképpen csináljad. Látunk ilyen gondolatot? Látunk az igében, az evangéliumokban, bárhol, ahol Jézus így tanított? Jézus megélte a törvényt. Soha nem követett egyet egy hibát se. Hogyan élte meg? Szereteten keresztül. Ő megmutatta, hogy hogyan lehet helyesen élni. Az ő szeretete ott volt mindenkivel. Az ő szeretete hatott emberekre. De azért, mert több volt, mint fele baráti szeretet. A megmentés szeretete volt. És ez a szeretet indította az embereket a változásra. A megmentő szeretettel megyek oda valakihez, és beszélgetek, és felemelem azt az embert onnan, ahol van. Előbb-utóbb szemlélés által el fog változni. És ha én olyan ruhákba járok, és én úgy cselekszem, előbb-utóbb ő is úgy fog. Ezért nem kell neki menni fejjel. Be kell mutatni, hogy Krisztus hogyan csinálja meg. A világban nem az az elsődleges feladatunk, hogy az Isten törvényére megtanítsuk az ismerőseinket és a barátainkat. Az ismerőseinek és a barátainak meg kell mutatnunk Krisztusból azt, amikor a másikat fölemeli. Anélkül, hogy egy szót szólna. Amikor oda megy egy beteghez és meggyógyítja. Nagyon jó, hogy vannak orvosmissziós testvéreink, vagy misszionás testvéreink, tudnak erről példát adni a világnak. De ezt mindannyiunknak tudnunk kell. Mindannyiunknak tudnunk kell az élet milliónyi területén a szeretetet bemutatva embereket fölfelemelni. Mert az a baj, hogy sokszor ismerjük az Istent, de nem ismertük meg. Nem tudunk őszintén úgy menni másokhoz, hogy a bennünk, a Krisztust látva, ő akarjon változni. Mert elmondja, hogy nagyon okos ember vagy. Nagyon sokszor kaptam, hogy hát Zsoltikám, te nagyon jól ismered a Bibliát. De sokkal ritkábban volt az, hogy azt mondták, hogy hát ez nagyon kedves volt. Ez nem is tudom elhinni, hogy ezt miért csináltad. Értitek a különbséget? Sose legyünk arra büszkék, hogy valamit is tudunk a Bibliából. Ha meg tudjuk cselekedni, az már jó. Amíg olyanok vagyunk, akik ismernek, de nem cselekszenek, még ha a legnagyobb igazságokat tudjuk kimondani, és a tetteink ezzel ellentétesek, ahogy a hanghordozásunk ezzel ellentétes, akkor csak jó farizósok vagyunk. Viszont az Isten ítélete a farizósokra elég egyértelmű volt, pedig ismerték a Bibliát. Sőt, ismerték bizonyos szinten az Istent is. Mert menthetetlen azért annyi tanulás után valamilyen kapcsolatuk biztosan volt vele. Mégis az ítéletük elég kegyetlen és elég határozott volt. Nagyon fontos, hogy bármi, amit ismerünk, hogyan éljük meg, hogyan visszük át. Jézus mit mondott az ő tanítványainak, amikor az ő követésére szólított fel? Hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Soha se volt kemény. Mindig a szeretet sugárzott belőle. De ezt azért tudta megtenni, mert emlékszünk, hogy hogyan élte a napjait? Reggel az atyával volt, imádkozott, napközben tanított, tette a dolgát, ahogyan délelőtt hallhattuk a szombatiskolában, volt, amikor napi 8 órás műszakban tette a dolgát, de valahol mindig megtalálta, hogy az Istennel legyen, este megint az Istennel volt. Őróla elmondható az, hogy tiszta kezeket tudott emelni? Versengés, indulatok, harag nélkül. Ugye? Ha minket megkérdeznének egy nap egy adott órájában, hogy na, Zsolti, most, ebben a pillanatban tudsz tiszta kezeket emelni az Úrnak? Én vajon el tudom-e ezt mondani? Akkor, amikor számon kérik ezt tőlem, fel tudom-e így emelni, igen, tudok.
Én kívánom, hogy olyan életünk legyen, hogy bármikor eljön az Isten, és lezárja az életünket. Vagy egyszerűen csak elküldi egy angyalát, és számon kér tőlünk arról, hogy most tudunk-e tiszta kezeket emelni. Akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, én tudok tiszta kezeket emelni. Nem a magam erejéből, az Isten bennem lakozása által. Amen.

lelkész testvérünk készítette, nem ismerem személyesen, az internetről származott akkor valahogy. Átbeszéltük már prédikátor értekezleten is, jó tapasztalat volt, és akik ide hívtak közétek, azt hiszem Kriszti volt személy szerint, ő is kérte, hogy erről is legyen szó. Mondom, legalább 15-20 gyülekezetben ez már téma volt, és azt hiszem szükségünk van arra, hogy amit tudunk, azt rendszerezetten lássuk magunk előtt. Ez a táblázat erre alkalmas. Én javasolnám is, ha ti is úgy gondoljátok, hogy ezt érdemes úgy eltenni Bibliába, vagy valami napi olvasmányba, hogyha találkoztok majd olyan az olvasmányaitok során olyan felismeréssel, ami ide vág, akkor érdemes belevezetni, hogy mit, miért és honnan veszünk. Én ma délelőtt erről fogok nagyrészt szólni. Az az előnyötök meg lesz a korábbi alkalmakhoz képest, hogy kicsit, hát most modern szóval, hogy mondjam, hogy felturbóztam ezt a dolgot, mert a többi gyülekezet ezt az ábrát látta és lusz. Én most rá fogom vetíteni az idézeteket is, amiket máskor csak felolvastam. Ti pedig érdemes, hogy leírjátok azokat, hogy mit honnan tudunk a Bibliából, illetve White irodalomból. Tudnék, az ábra arra jó, hogy megmutassa az összefüggéseket időben, az egymás utániságot. Most jelzem, hogy az arányok nem számítanak, tehát nem méretarányos az ábra, sok mindent nem is tudunk, hogy mikor lesz, csak a sorrendjét tudjuk dolgoknak. De arra nagyon alkalmas, hogy magunk előtt lássunk eseményeket, felismerjünk összefüggéseket, elgondolkozzunk rajtuk. Tehát a Biblia tanulmányozás nem pótolja, de nagyon hasznosan kiegészíti, és majd ebben a jegyben szeretnék beszélni is az ábráról, oly módon, hogy nem balról jobbra fogok haladni, hanem kívülről befelé, tehát időszakokban gondolkodunk, rájöttem a sok előadás során, ez a célszerűbb, és befelé haladok a kisebb egységek felé. Mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék egy alapigét felolvasni, nem a rendkedvéért, hanem mert szükséges, és ide is vág. Láthatjátok, ez a Tesszalonikai levélből származik, így hangzik, az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Ugye Pál úgy írt a korabeli gyülekezetnek, hogy ő járt ott náluk, beszélt velük, ismertek voltak ezek a dolgok, azért hivatkozik rá, hogy jól tudjátok, hát erről beszéltünk. Azt mondja, hogy Jézus tolvajmódra fog eljönni, de csak azoknak, akik nem tudják, hogy jön, nem tudják, hogy mi előzi meg, és nem várják, mert nem öröm a számukra. Ez ránk nem szabad, hogy igaz legyen. Itt a végén pár különbséget tesz, ugye széttördeltem ezt az ige szakaszt tartalmilag. A harmadik részben azt olvassuk, hogy ti nem vagytok sötétségben, titeket nem szabad, hogy ez meglepjen. Ti a világosság fiai vagytok, a nappal fiai, ellentétben a többiekkel, akik az éjszaka fiai és a sötétségé. És azt mondja, hogy ne is aludjunk azért, ha ez így van, ha mindezt tudjuk, akkor ne éljünk úgy, mintha nem tudnánk. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Hát én szeretném, hogyha ez a mai délelőtt, meg a délután, meg ez az egész kérdéskör, amivel foglalkozunk, ezt a serkentést szolgálná a ti életetekben is lelki értelemben. Azzal hadd kezdjem az ábrának a tanulmányozását, hogy egy nagy időszakot láttok ugye legfelül, egy átfogót, ennek az a címe, hogy a végidő. Hát ez egy ismerős fogalom a számunkra. A kérdésem az, hogy szerintetek ez egy adventista fogalom, vagy egy bibliai fogalom? Tehát csak mi használjuk? Bibliai, azt mondjátok? Én is egyetértek vele. A végidő fogalmával a Dániel könyvében találkozunk, például a 12.9-ben, 12. fejezet 9. versében. Azt mondja a hírnök Dánielnek, akivel beszél, hogy menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Tehát ha valaki azt mondja nektek, hogy milyen adventisták vagyunk, aztán mindig ezzel foglalkozunk, még ilyen nincs is, ilyen van. Ilyen van. Ez nem csak azért van, mert a kifejezés is ott van a Bibliában, de még a kifejezés is ott van a Bibliában. A következő kérdés az, hogy mettől meddig terjed a vég ideje, honnan tudjuk, hogy hol a kezdete, és honnan tudjuk, hogy hol a vége. Ugye az ábra sajátosság, hogy van, ahol évszámok szerepelnek, mert tudható már, ismert a számunkra,
És van, ahol nincsenek évszámok, csak események, mert eseményszerűen jelöli ki a profécia, hogy mi fog történni, de még nem tudjuk, hogy mikor fog

ez bekövetkezni. Most nézzük meg, hogy miért jogos úgy kijelölni a végidő határait, ahogyan ez az ábrán van. Miért mutatnám, hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ha rajtunk múlik, ha nincs az ábra a kezetekben, meg nem vetítem. Ti meddig húztátok volna a vonalát a végidőnek? Én szerintem a legtöbben eddig, nem? Tehát, hogy a Krisztus eljön, hát az azért mégiscsak az a határpont, akkor vége van. Úgy tűnik, hogy nem ez a megoldás, hanem az ábra szerint valami még követi Jézus második adventjét. Itt alul látjátok ez az 1000 éves ítélet. Tudjuk, hogy az igazak feltámadnak az ő eljövetelekor, jogszerint, tehát megigazítatván és az üdvösségre. A gonoszok ítélete következik 1000 éven keresztül, az igazak a mennyben, és utána leszáll a Szent Város, megtörténik a gonoszok ítélete, mármint megítéltetése, tehát az ítélet bemutatása, kiszolgáltatása. És ezt követően mondhatjuk azt, hogy kezdetét veheti az örökkévalóság. Tudnék, itt véget ér a történelem, nem működik tovább, de amíg erkölcsileg nem értékeljük ki, ami történt, nem mondhatjuk azt, hogy le van zárva. Nagyon szép példa szerintem ez arra, nekem sokat segített, hogy az emberi praktikum így gondolkozik, hogy eddig tart a történelem. Az isteni jogosság, igazság, méltányosság pedig azt mondja, hogy addig nem mondhatjuk, hogy vége van, amíg ki nem értékeltük, és mindenki meg nem kapta azt, amit megérdemel. Akkor van vége. Szerintem ez már egy tanulság, nem? Tehát ez nekem egy nagyon fontos momentum, amit az ábra megragad. Lehet, hogy amúgy is nyilvánvaló volt a számotokra, de nagyon örülök, hogy ez itt szerepel. Nézzük az elejét, hogy mikor kezdődik a végideje. Itt pont egy évszám van, ha megnézitek, méghozzá egy ismerős évszám, csak máshonnan ismerős. Ez olyan érdekes, nekünk, ha találkozunk valamivel, hogy 1798 honnan ismerős nekünk, akkor ér véget az 1260 éves középkori nagy hatalmi időszaka az államegyháznak. Ugye a Bibliában ez 7 esetben jön elő, ez az idő meghatározás. Tehát egy időszak végeként ismerjük mi ezt az évet és ezt az évszámot. Igen ám, csak az egyik hivatkozás a 7 közül, itt olvassátok, az egy bizonyos összefüggésben szól. Ez csak egy részlet Dániel 12. fejezete 7. verséből. Az előbb azt hiszem a 9. volt, ugye, most a 7., tehát ugyanott vagyunk. Azt mondja, hogy megesküdött az örökkön örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, ez az 1260 évnek az egyik megfogalmazása, tehát, hogy 1260 évig, és mikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, vagyis az az időszak, ami azzal terik, hogy üldözik az igaz keresztényeket a középkorban, és mindazok megölettetnek, akiknek hát ez lett a sorsa, tehát amikor ez az 1260 év a maga történéseivel lezárul, elvégeztetik, akkor mindezek elvégeztetnek. És kérdés, hogy mi az a mindezek? Itt tartunk, Dániel 12, hogy kezdődik a fejezet? Azokban a napokban felkér Mihály a nagy fejedelem, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta népkezetlen, és elkezdi mondani a végét a történelemnek. Azt, amiről itt szó van az ábrán. Tulajdonképpen Dánielnek azt mondja ez az üzenet, hogy majd az 1260 év lejárta után veheti kezdetét mindaz, amit le van neked írva, és ki van jelentve a végidejéről, hogy minek kell megtörténnie, és akkor mindezek, amik Dániel 12-ben szerepelnek, elvégeztetnek. Talán emlékeztek rá, nemrég tanultuk a Tesszalonikai levelet egy pár negyedév, 2-3 negyedévvel ezelőtt, hogy szó volt arról, hogy azt mondta Pál apostol, hogy addig meg nem kezdődhet el az 1260 év, amíg félre nem tolat az útból az előző nagy hatalom a történelemben, ugye a birodalmi Róma, és azt mondta, hogy előbb félre kell annak az útból tolatnia, és akkor megjelenhet a bűnember, a veszedelem fia, ahol ötvöződik a vallás, a hamis kereszténység és a hatalom. Tehát azt mondja, hogy egy hatalom útjában van a következőnek. Ha félre tolat, ha megszűnik, akkor színre lép az, amit az Isten már kijelentett. És nagyon érdekes, hogy a következő váltásra ugyanez igaz, hogy majd ha az 1260 év lejár, megtörténik, aminek meg kell történnie. Amikor mindez sorra kerül, utána van mód arra, hogy már nem lesz akadálya, hogy minden kibontakozzon és a végkifejlet megtörténjen a történelemben. Azt hiszem, így érthető a ti számotokra is, hogy egyértelmű a kötés, hogy az 1260 év vége, az 1798, emiatt, amit leírva szerepel, egyúttal egy másik időszaknak a kezdete is. Ha játszani akarnék a szavakkal, azt mondom, hogy a végkezdete. Mert annak a kezdete, tehát az a végidő kezdete, az 1798. Ezért is mondhatjuk azt, és ez nem túlzás, hogy mi a végidején élünk. Már jó ideje. Eddig ugye követhető a dolog, meg nem is gyors talán, ugye ilyen tempóban azért nem lankad a figyelmetek. Haladjunk tovább akkor,
Ha megnézzük, akkor ugye ez a végidő, tehát tisztáztuk a fogalmat, tisztáztuk a határait Biblia alapon, hogy miért ezek. Az első tanúság, ugye erről beszéltem, hogy én nem a balról jobbra haladnék, mert úgy nem olyan érdekes szerintem, hanem kívülről befelé, hogy a végidőben van egy nagyon fontos mérföldkő, egy határpont, egy osztópont. Megint azt mondom, hogy ez kínálkozik, és én nem akarom kisebbíteni az üdvtörténeti jelentőségét Jézus visszajövetelének. Az a legnagyobb esemény, ami történni fog. De van valami, ami, hogyha megfigyelitek, mégis inkább a középpontjában áll az ábrának és az eseményeknek. Majd erre vissza is térek, hogy hol sűrűsödnek igazán az események, ha megnézitek az ábrátokat. Valahol ezen a tájon, ugye? Itt van egy fontos vonal, ide az van írva, hogy a kegyelem idő lezárul. A kegyelem idő lejár. A történelem működése, folyama, forgása, menete Jézus eljövetelekor ér véget a fizikai mi voltában, de a Biblia egyértelműen mondja, hogy ezt megelőzi egy olyan esemény, ami egy bizonyos értelemben már lezárja a dolgokat. Ez a kegyelem idő vége, tudnék, az emberi sorsok eddig le kell, hogy záruljanak. Minden embernek állást kell foglalnia, nekünk is, mindnyájunknak. Mi nem érünk rá Jézus második adventjéig azzal, hogy most a jó mellett teszünk hitet, teljesen és végérvényesen és maradéktalanul, addig pedig olyan kétfelé sántikálunk, mert a kegyelem idő lejárta azt jelenti, hogy ezután már nincs változtatás a sorsokon. Magyarul üdvtörténeti szempontból nekünk, mindenkinek úgy értem, minden földön élő embernek, a kegyelem idő lejárta számít egy kemény határvonalnak, itt véget ér gyakorlatilag a mi számunkra az üdvösség lehetősége, az egy más kérdés, hogy a történelem még megy tovább. Tehát a történelmen belül van ez a határpont. Itt is hadd idézzek egy, még egy közbülső megjegyzés, elnézést kérlek, egy kitérőt hagyd tegyek, mert így teljes az ábra miatt. Itt akkor függesszük fel picit a gondolatunkat. Még a végidővel kapcsolatban, hogyha ez egy ilyen fontos időszak, mik a jelei az elérkezésének? Ugye itt van egy idézet Jelenések könyvéből, nagy földindulás, a nap feketévé lő, mint a szörzsák, az ég csillagai a földre hullanak. Itt vannak ezek a nagy események, hiányzik 1755 a lisszaboni földrengés, aztán a sötét nap, aztán a csillaghullás. Tehát az Isten ezt a nagy korszakot, ezt a világ számára jelezte rendkívüli természeti jelekkel, hogy valami nagy fordulóponthoz ért a történelem, egy nagy korszak kezdődik itt el. Tehát ez a végidőnek a beköszöntése. Még mindig itt maradva, illetve bocsánat, akkor itt érünk át ugye a fontos határpontra, és most amit szerettem volna mutatni az előbb, bocsánat ezért a kis malőrért, tehát a kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőjében. Próbáltam ezt a címkét ide pászítani a két vonal közé, hát ennyire tudtam. Tehát, hogy azelőtt, hogy Jézus visszajön az ég felhőjében, történelmi értelemben röviddel azelőtt lezárul a kegyelemidő. Magyarul az üdvösség határa és a történelem lejárta a közhiedelemmel ellentétben nem esik egybe egymással, ez két külön időpont, nem nagyon különbözik, de különbözik. És miért olyan érdekes ez? Hát azért, mert pont egy olyan időszak veszi a kezdetét a kegyelemidő lejártával, amit az Úr napjának jelöl az ábra, erre is kitérek mindjárt, hogy ez mit jelent, és ezen belül itt van a nagy megpróbáltatás ideje. Magyarul, pont akkor szűnik meg az életek, a bűnök rendezésének a lehetősége a történelemben, amikor erre a legnagyobb szükség lenne a körülményeket tekintve. Amikor a legnehezebb korszakába lép az emberi történelem a nagy megpróbáltatás, a nagy nyomorúság idejébe, akkor már nincs mód a változtatásra, abba készen kell belépni, és ebben a kész állapotunkban nem lehet meginogni, nem lehet hibázni, mert nincs rendezésre lehetőség, nincs rendezésre mód. Ugye a kegyelem idő lejártához kapcsolódó igei meghatározások, Jelenések 15:8, megtelt a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a hét angyal hét csapása bevégeztetett. Figyeljétek meg, itt van a nagy megpróbáltatás ideje, itt nektek ott van egy hét csapás, ugye csak most eltakarja ez a címke, ott van? Nekem is van egy olyan. Az utolsó hét csapás a számok alatt, ugye, megvan, látjátok? Tehát azt mondja az ige szó szerint, hogy előbb megüresedik a templom, megszűnik a közbenjáró szolgálat, nincs mód kegyelmet találni többet, és utána már csak a hét csapás van hátra, és ebben a sorrendben, ettől olyan drámai a helyzet, ezt próbáltam érzékeltetni. Ugye ekkor hangzik az el, hogy aki szent legyen, szent ezután is. Tehát az nem ekkor hangzik majd el, Jézus eljövetelekor, itt hangzik el. Aki szent legyen, szent ezután is, mert nincs változás.
Az könnyen belátható, hogy gonoszból igazán nem lehet változni kegyelem híján, majd arra visszatérek, talán az már csak délután kerül sorra, hogy fordítva miért nem működik a dolog. Tehát, hogy lehet az, hogy akik ekkor igazak, azok hogy nem fognak eltántorodni a megpróbáltatások idején sem. Azért ugye érdekes téma ez, tehát azért ez nagyon fontos. Van egy olyan idézete, egy olyan tanács Ellen White-nak, hogy sok a szembeszéd és kevés a tanítás, én most tanítani próbálok inkább, tehát ezek azért szerintem létfontosságú dolgok, amikről most szó esik, és emellett remélem, hogy a lelkileg is hát ösztönöz bennünket. Itt az Úr napja, ahogy ígértem. Mit jelent ez a fogalom, mitől más ez az időszak, és miért ez a neve? Hát akkor ma még nem az Úr napja van? Hát ebben az értelemben nem. Tehát az Isten működteti, tartja fenn a világunkat a teremtés óta, de a teremtés óta egy olyan korszakban élünk, tehát itt visszamehetnénk 6000 évet, amikor fennállt a kegyelemnek a lehetősége, a kegyelem korszakában élünk, egy olyan korszakban, ahol a dolgok nem tisztán történnek, mert a gonoszok türelmet kaptak, sőt a gonoszoknak jól megy a dolga, az igazak pedig sokszor szenvednek, és mi nem ezt várnánk. Sok ember mondja, hogy ha van Isten, akkor miért van az, hogy az igazak szenvednek, méltatlanul és igazságtalanul, a gonoszok meg virulnak. A kérdés csak annyit jelent, hogy ez nem az Úr napja. Itt nem az Isten szándéka és akarata érvényesül látványosan, hanem valaki másé. Az Úr napja azt jelenti, hogy a történelem még tart, még egyszer hadd mondjam, tehát van egy rövid korszaka a történelemnek, amikor az Isten beavatkozik, és innentől kezdve máshogy működik a történelem. Ez van ide felírva ebbe az igehelybe. Azt mondja, azon a napon azt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek. Figyeljétek meg, hogy akkor ez az Úrnak a napja, nem? Tehát az a nap, amit én szerzek. Tehát közvetve ugyanaz a fogalom. Tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát azt mondja, hogy erre vártatok évezredek óta, hogy legyen látható a különbség. Meg lesz. És ez az én napom azt mondja, amiben benne foglaltatik egyébként maga az ítélet is, az 1000 éves ítélet. Nekem nagyon nagy felismerésnek számított, megint csak azt mondom, hogy így egyben látva máshogy hat nekem, mint hogy külön-külön tudjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy véget ér gyakorlatilag a történelem az üdvösség szempontjából a kegyelem idő lejártával, semmi akadály nem lenne, hogy az Isten kihirdesse az ítéletet. Ugyanott tartanánk praktikusan. De ő azt mondja, hogy én szeretném, hogyha még ennek a történetnek a keretei között egy rövid időszakban, egy utolsó csatában meglátszana, hogy ki kicsoda, és ki mit érdemel. És azt mondja, hogy ebben az időszakban büntetem a rosszat, az utolsó 7 csapás az erre vonatkozik, megmutatom a haragomat. Emlékeztek, hogy az Isten haragjának poharából az Isten haragjának a bora kitöltetik kegyelem nélkül. Azt mondja, hogy ebben a történelemben megmutatom még, hogy mi a véleményem, és ugyanakkor megmutatom azt, hogy különbség van az Isten szolgája és a többiek között, mert itt már védelmet élveznek az igazak, ez nem jelenti azt, hogy könnyű lesz, erre majd visszatérünk, szintén valószínűleg délután, de azt mondja az Isten, hogy kell, hogy legyen egy időszak a történelem végén, ahol nyilvánvalóan és frontálisan ütközik egymással a jó és a rossz, és meg kell látniuk az embereknek, hogy van Isten, és hogy mi a jók sorsa, és hogy mi a gonoszok sorsa. Ez egy utolsó összecsapás, amire mi ritkán gondolunk, többnyire csak a szenvedés szüremlik le belőle, hogy rossz lesz, meg nyomorúság lesz, meg üldözés lesz, meg talán még mártíromság is lesz, erre visszatérek, még délelőtt reményeim szerint. De a lényeg mégis az, hogy ez az Isten nagy csatája lesz a gonoszsággal a történelem végén, és az a fontos, hogy eddigre, tehát mire ez elkezdődik, felsorakozzon a két fél a társadalmon belül a két zászló alá. Kik vannak az Úrral, és kik vannak ellene. És erről szól ez a nagy gócpontja itt a történéseknek, erről szól minden esemény, hogy ez a kép kitisztuljon, a sorok tisztább, egyértelművé váljanak, hogy ki melyik oldalon áll, és így menjünk bele ebbe az utolsó küzdelembe. Így helyes ezt szemlélnünk, így helyes ezt látnunk. Hogyha ezek ilyen fontos korszakok, akkor igaznak kell lenni annak, amit Ámos ír, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak, és hát általuk a népnek, mert arra valók a proféták. Tehát ha ez igaz, akkor azzal kell számolnunk, arra számítunk, hogy az Isten erre nézve kijelentést ad.
És ad is, méghozzá két vonatkozásban is. A világot figyelmezteti arra, hogy mi van készülőben. Erre szolgál a hármas angyali üzenet. Itt látjátok, hogy melyik mikor hangzott fel. Ott vannak az idézetek, hogy hol hivatkozik rá ugye az irodalom, hogy mikortól hangzottak ezek az üzenetek. Az ábrán látjátok, hogy ott van az első angyal üzenete, utána hozzácsatlakozik a másodiké, az éjféli kiáltással, a harmadiké, és itt van egy apróbetűs része a harmadik után az ábrátokon. Olvasható nektek ott a kézbe? Az van odaírva, hogy magában foglalja az elsőt és a másodikat, a harmadik. Tehát magyarul ne úgy képzeljük el a hármas angyal üzenetet, hogy az elsőnek van egy időszaka. Aztán az megszűnik hozzá, következik a második, meg következik a harmadik külön. Nem értek az énekhez, de most remélem jót fogok mondani, ha nem javítsatok ki. Ez olyan, mint a kánon, hogy elindul az első szólam, ugye ez az első angyal üzenete, és az megy tovább, de becsatlakozik a második. Becsatlakozott a második, megy tovább, és becsatlakozik a harmadik, és a három onnan akkor már együtt hangzik. Tehát nem váltják egymást az üzenetek, hanem egymásra épülnek, egymásra halmozódnak, tartalmilag is egymásra épülnek különben. Ez a hármas angyal üzenettel kapcsolatos összegzés, és van egy másik figyelmeztetés is, a világot tehát, mert nyilván nem csak a világot, hanem benne minket is, a hármas angyal üzenettel figyelmeztet az Isten, de van egy másik figyelmeztetés, itt van egy laudíciai állapot az ábrán, azért ide lentre tettem ezt a címkét, hogy Isten népét pedig a laudíciai üzenet hivatott figyelmeztetni. A világot arra kell figyelmeztetni, hogy lesz ilyen, van ilyen, amire nem is gondolnak az emberek. Bennünket pedig arra kell figyelmeztetni, hogy noha mi tudjuk, hogy lesz ilyen, de nem vagyunk készen rá. Azt hiszük, hogy igen, gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk. Ezt az ábrát talán le is tudnánk skiccelni, most bocsánat, hogy így mondom, de az még nem jelenti azt, hogy készen vagyunk. Éppen beszélgettünk most a szombatiskolában is, hogy ki állhat meg az Úr napján. Ugye ez az Úr napja, tehát nem egyszerűen az ítélet, hanem ez az egész eseménysor, és ne becsüljük alá ennek a kihívás voltát. Arra fel kell készülni. Laudíciának az a hibája, hogy azt hiszi, készen van, és hogyha a valóságban derül ki az, hogy mennyire nem, akkor már későn van. Annak a valakinek kell elhinni, hogy nem vagyunk kész, aki most állítja, időben figyelmeztet, hogy te így nem mehetsz bele abba a küzdelembe. Ismerek egy apostolt, ti is ismeritek, aki úgy érezte, hogy készen van. Péternek hívták. Azt mondta, hogy ha ezek mind, én akkor sem. Én más vagyok. Én jobb vagyok. Én tudom, hogy ki vagyok. Jézus azt mondta, hogy nem tudod, hogy ki vagy. Bár bocsánat, kicsit a saját szavaimmal mondom, de hát ez a lényege. Azt mondta, hogy meglátod, hogy miért a kakas háromszor szólt, te kétszer megtagadsz. És annyi igazsága volt Péternek, legyünk azért őszinték, meg igazak, hogy a többiek helyzetbe se kerültek, hogy elárul, vagy megtagadják Jézust, mert nem mertek vele menni. Ő vele ment. Bement a főpap házába is. Az más kérdés, hogy amikor a helyzet kialakult, akkor alul maradt úgy, ahogy Jézus mondta. Ez félő, hogy ez lesz a mi sorsunk is, hogyha nem vesszük komolyan ezt az üzenetet. Erre is visszatérek majd a folytatásban, hogy milyennek az üzenetnek a jelentősége, a szerepe az életünkben. Egy érdekes megjegyzés, amin én korábban nem gondolkoztam, de logikus és fontos, hogy ez a visszatérve a hármas angyal üzenetére, tehát arra vonatkozik ez a kérdés, hogy meddig hirdettetik a három angyal üzenete. Hogyha megnézitek az ábra, itt egy ilyen lezáró pontot alkot a vonalba, tehát ez már egy másik vonal, noha egy vonalba esnek, mint hogyha azt mondaná, hogy van egy vége a hármas angyal üzenet hirdetésének. És meg kell mondjuk, hogy logikus, van. Hát, hogyha lejár a kegyelem idő után milyen üzenet hirdetésének van létjogosultsága? Semmilyen. Én közgazdász voltam, talán tudjátok, vagy hát voltam, tényleg csak voltam, de annak is képeztek. És ott emlékszem rá, hogy régen volt egy ilyen törvény Magyarországon, hogy hiánycikket tilos reklámozni. Hát logikus, mert ugye a rendszer ellenességre adott volna okot, hogy felszítja az emberekbe a hiányérzetet, és akkor a rendszer ellen fordulnak, tehát tilos volt hiánycikket reklámozni. Most csak asszociáltam, bocsánat, egy távoli hasonlat, hogy hát a kegyelmi idő után nincs értelme semmilyen üzenetet hirdetni. Hát mindenki elfoglalta az álláspontját. Az egyéni életek, egyéni sorsok lezárva, tehát ezért is más innentől a történet, mert itt már nem onnan szól, nem arról szól, hogy bánd meg, térj meg, gyere, ki mit csinál, hanem innentől kezdve egy más korszakába lép a történelem, nincs értelme a harmadik angyal üzenet hirdetésének sem. Az, hogy ez hogyan viszonyul egymáshoz, ez a két esemény, a kegyelem idő lejárta, meg a harmadik angyal üzenetének a hirdetése, itt olvashatjátok. Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól.
Ez egy világos mondat, ugye? Nem tudom, hogy figyelitek-e, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, nekem gyerekkorom óta gondom volt ez, a gyülekezetben nővén fel, sok mindent azért értvén meg tudván mindenből, hogy mindig úgy képzeltem el, hogy az Istennek valahol hát le kell zárnia a kegyelem lehetőséget. Tehát tudtam, hogy lesz egy pont, ez logikus. De hogy az hol lesz, azt nem tudtam, és én bennem mindig azért, hogy ha nem itt tenné időben, hanem egy kicsit később, akkor még ki tudja, hogy hány ember élne vele, de hát nyilván nem teheti meg, hogy vég nélkül vár. Tehát valahol meg kell húzni ezt a vonalat, aki szent legyen szent ezután is, és hát gyakorlatilag sokaknak a lehetősége ott lezárul. És engem megdöbbentett, mikor rájöttem, hogy ez nem így van. És nagy alázatra késztetett, és megilletődésre, és még nagyobb tiszteletre a Jóisten iránt, mert ez a mondat, ez itt mást mond, ha megnézitek. Azt mondja, amikor a harmadik angyal üzenetének a hirdetése lezárul, ez mit akar jelenteni? Amikor a Föld minden lakójához eljutott. Mert ugye ez van jelenések könyvében, hogy minden ágazatnak, nemzetségnek, nyelvnek és népnek. Tehát amikor mindenki hallott róla. Ugyanúgy, ahogy a kényszer is mindenhova el fog hatni, hogy majd mi megmondjuk, hogy imádjátok az Istent, jelenések 13. Amikor mindenkihez eljutott az ismeret, a tudat, mindenki megkapta a lehetőséget, hogy érdemben döntsön, akkor nincs mit hirdetni tovább. És mindenki választ, és akkor Isten azt mondja, hogy Isten ekkor visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Magyarul nem az Isten vonalhúzása vett véget a harmadik angyal üzenetének, meg a kegyelemnek, hanem azt mondja, hogy miután mindenki döntött, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor ezek után nincs szükség tovább a kegyelemre. Ugye értitek a fordított logikáját ennek, és ez szerintem nagyon fontos. Egy képen hadd illusztráljam, nekem sokat mond, lehet, hogy nektek is. Nekem mindig az jut az eszembe, amikor régen voltak ezek a fűszerboltok, ilyen hullámos fémrolójuk volt, emlékeztek. És akkor záráskor kijön mondjuk a boltos, szétnéz az utcán, már senki se akar betérni, senki se akar kegyelmet, senki se akar venni, és akkor lehúzza a rolót. Szemben azzal, ahogy mi gondoljuk, összesen, hogy kint sorok tolonganak, még lehet, hogy bejönnének, és most lehúzzák a rolót, és most emberek kimaradnak a kegyelemből, nem ez lesz. Nem ez lesz. És majd ugyanezt olvassuk az elpecsételés kapcsán is, már most hadd jelezzem, hogy amikor bevégzi a harmadik, amikor egy angyal érkezik a mennybe, és jelenti, hogy bevégezték az elpecsételés munkáját, akkor Jézus elhagyja a szentek szentjét, és akkor. Tehát gyakorlatilag ez egybeesik. Itt találjátok az elpecsételést egyébként az ábrátokon, ide esik. Ez is arra utal, hogy a harmadik angyal üzenet és az elpecsételés vége jelzi azt, hogy lejárt az igény, nincs igény. Én úgy mondanám, hogy igény hiányában szűnik meg a kegyelem. És nem elvétetik emberektől ez a lehetőség. Még annyit hagyd tegyek hozzá, szintén itt maradva, délután nem tudom, mennyire kerül már sorra, nem is részleteztem, legfeljebb beszélgetünk a hét csapásról. Ha elolvassátok jelenéseknek a 16. fejezetét, azt hiszem 3 vagy 4 ízben mondja a csapásoknál, hogy az emberek káromolták az Istent a kín miatt, amit szenvedtek. Sehol sem említi azt, hogy a csapások hatására azért meggondolták volna magukat, vagy valami igény merült volna fel a kegyelemre. Ilyet nem olvasunk sehol. Ugye, amit már korábban is jeleztem, hogy hol torlódnak az események, hát mivel ez a döntőpont, ezért itt torlódnak az események. Sátán is eddig akarja dűlőre vinni a dolgokat. Ez az ő ideje. Erről szól Máté 24 is, hogy a keselyük módjára köröznek, mint a dög fölött a gonosz lelkek. A küzdelemnek egy bizonyos értelemben ez a csúcspontja, utána már csak egy kibontakozása jön, ami nem alábecsülendő. A végső összecsapás előtt mindenkinek döntenie kell, és kialakulnak, rendeződnek a sorok. Amit korábban mondtam is, ez csak az én megjegyzésem, tehát ez nem egy idézet, ez csak egy ilyen megjegyzés. Itt jön egy nagyon fontos pont, ami talán nem mindenki előtt világos, hogy van a nagy megpróbáltatás ideje, mint látjátok, és ide van írva a kisebb megpróbáltatás ideje, vagy a rövidebb ideje a megpróbáltatásnak. Ugye angolul úgy hangzik, hogy a little time of trouble, tehát a kis ideje a megpróbáltatásnak, ugye ami inkább az időre vonatkozik, hogy rövid, nem annyira a tartalmára. Bocsánat, lehet, hogy nem egészen pontosan, hogy az ábrán szerepel, tehát a kis megpróbáltatás ideje, meg a nagy megpróbáltatás ideje. A kettő közötti kapcsolatot azt a korai írásoknak a 77. oldalán találjátok meg, ez az újabb kiadás, azt hiszem, ilyen kékes színe van. A 77. oldalon egy nagyon érdekes részt találtok, szerzői megjegyzéseket. Tehát ez nem része, amit ott olvastok az eredeti könyv szövegének, hanem a korabeli megjelenése után a könyvnek, mintán az megjelent, a kortárs olvasók egyike visszakérdezett a szerzőre, Ellen White-nak, hogy értsen egy szakaszt.
És arra ő még ugye életében tudott reagálni, és ezt a újabb kiadásokba beletették, és így hangzik ez az idézet, ez nagyon fontos, hogy a nyomorúság idejének kezdete, az idézőjelben van azonban, és tehát azt mondja, hogy erről írt a könyvben, az illető erre kérdezett rá, és ő most ezt magyarázza. A nyomorúság idejének kezdete, amiről itt szó van, amit írtam, mondja el majd, nem arra az időre vonatkozik, amikor a csapások kijöntetnek. Magyarul nem erre, tehát nem erre vonatkozik a kifejezés, hogy a nyomorúság idejének a kezdete, hanem arra a rövid időre, ami a kitöltetésüket megelőzi. Tehát azt mondja, hogy ha itt kezdődik, akkor valahol itt előtte keresendő, és azt teszi hozzá, hogy mi alatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik. Vagyis nagyon egyértelmű, hogy az ábra is mutatja, hogy a nagy nyomorúság előtt van egy kisebb időszaka a nyomorúságnak, és a kettőnek a határvonalát a kegyelemidő lejárta képezi, amikor Krisztus elhagyja a mennyei szentek szentjét. Magyarul előtte még él a kegyelem, mint lehetőség, utána meg nem. Ugye egyértelmű mindnyájatoknak ez. Ez nagyon fontos, mert ezen sok minden múlik, hogyha ezt megértjük. Tudnék, van egy ilyen komoly, erre utaltam korábban, van egy ilyen kérdés, hogy ha nyomorúság, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy szenvedés, mártíromság, és egy nagyon nagy kérdés az, hogy lesz-e még mártíromság. Szoktam szavaztatni ilyenkor, de most már, ugye, már élek ugye a ráadás idejével, nem akarom húzni az időt. Általában a testvérek megoszlanak ebben. Van, aki elfogadja, hogy lesz, van, aki azt mondja, hogy nem lesz. Nyilván a szívünk vágya is közrejátszhat ebben. Az igazság az, hogy mind a kettő igaz. Mindjárt megmutatom, hogy miért, és ezt jó tisztán látni. Egy idézet a Nagy Küzdelem című könyvből, ami egyértelműen a nagy nyomorúság idejéről szól, és ebből ki fog derülni az egésznek a logikája. Figyeljétek meg! Emberileg az lesz várható, hogy Isten népe ekkor a vérével fogja bizonságtevését megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ezt annak az összefüggésében írja, hogy kiadják a rendeletet, hogy Isten követői megölessenek, és jön a Jákob éjszakája, és hát minden úgy néz ki, hogy úgy fog történni, ahogy szokott a történelemben. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez, éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez. És most jön egy fontos gondolat, ha Krisztus hű tanúinak a vére ekkor hullana, tehát a nagy nyomorúság idején, a hét csapás idején, az nem volna Isten aratására gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Hű bizonyságtevésük senkit sem győzne meg az igazságról, mert elhagytuk azt a pontot időben. Értitek? Hát ez teljesen világos. Ha túl vagyunk a kegyelemidő lejártán, Isten nem enged több mártíromságot, tudnélik, értelmét veszti, és ő a szükségtelen szenvedésben nem leli kedvét. Ebben egyébként van egy óriási tanúság visszafelé is, igazolás, hogy valahányszor az Isten megengedte a mártíromságot a korábbi korokban, nem örömében és nem jó szándékában tette, hanem mert célja volt. Mi egy esetet tudunk nagyon konkrétan, amikor Isten vértanút megkövezik, és egy Pál nevű, Saulus nevű valaki jelen van, és idővel hát nagyon nagy hatású szolgája lesz annak az ügynek, aminek ott a szavazatával ellene szavazott. Ezt az Isten tudja, hogy hogyan működik. Amit le van írva, az egy tiszta logika, mármint szintiszta és isteni bölcsességes logika, hogy ha nem szükséges, innentől értelmetlen, Isten nem fogja megengedni a mártíromságot. Ebben van még valami, ha figyeltek. Hogyha előtte van egy kisebb ideje a nyomorúságnak, egy vasárnap törvény kapcsán, arra nem igaz ez a tézis, mert ott még van. Ott még lehet magvetés. Ugye összeáll a kép nektek is. És ezért jó ez az ábra. Azért jó ez az ábra, nem? Mert így egybe látjuk a dolgokat, meg az összefüggéseket. Jó, haladok gyorsan tovább. Mi hogyan tekintünk előre? Hát azt hiszem, hogy legtöbben azért félelemmel. Két dologtól szoktunk félni. Vagy attól, hogy áldozatul esünk az üldözéseknek, mártírok leszünk, vagy attól, hogy át kell élni a nagy nyomorúság idejét. Hadd jelezzem nektek, hogy akik érvem eljutnak idáig, ebből a kettőből lehet választani. Ezért van az, hogy néha hallom azt aranyosak testvére gyerekkorom óta, hogy hangot adnak abban a reményüknek, hogy hát az Úr majd talán kegyelmes lesz és elaltat, mert ez az egész elkezdődik. Azért hadd bátorítsalak titeket, hogy ez nem a mi hatáskörünk. Szerintem kár gondolkozni ezen a verzión, kár esetleg imádságban tanácsokat adni a Jóistennek, bocsánat, nem tudom ki, hogy van veled, de azért ezt bízzuk rá. Én tudok egy profétát, Illésnek hívták, nagy proféta volt, nagyon nagy, a legnagyobbak közül.
Ő egyszer felajánlotta azt, hogy jobb lenne már most már ezt nem folytatni tovább. Emlékeztek rá, azt mondta az úrnak, hogy vegye magához a lelkét, mert hát ne. Az úr meg úgy döntött, hogy saját hatáskörben cselekszik, tehát nem vette figyelembe Illés kérését, és milyen érdekes, hogy Illés az egyik a kettőből, aki egyáltalán nem. Tehát nem, hogy a Jézabel kezétől nem veszett el, egyáltalán nem. Isten magához vette. Azért milyen jó, hogy nem hallgatta meg Illés, nem? Mi sem tudjuk azt, hogy nekünk mi lenne a jó. Bízzuk rá magunkat, és bízzunk még egy dologban, amit én szintén nemrég fedeztem fel az egyik igehirdetésemre készülve. Tatabányán megyünk sorra a Jelenések könyvén, most értünk ide, Jelenések 14 utolsó szakaszához. Azt mondja ott a 13. vers, onnan, ott ugye a 3. angyal üzenete után következik, ez kicsit kapcsolódik is hozzá, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Ez azért olyan érdekes gondolat, nem? Hogy boldogság, halál együtt azért olyan furcsa. Azt mondja, hogy mostantól fogva. Mi az a mostantól? Hát a 3. angyal üzenetéhez kapcsolódik. Jelenések 13-14 időben meghatározza. Magyarul itt járunk az utolsó nagy küzdelemben, az összecsapásban, a vasárnap törvény kapcsán. És azt mondja a Szentírás, ugye így kezdődik ez a vers, hogy azt mondja ugye így jegyzi fel János apostol jelenéseként, hogy mondta nekem, tehát aki a kijelentést adta, hogy írd meg. Erre figyeljetek, ez fontos. Tehát azt mondta Jánosnak, hogy ez el ne maradjon. Elmondja az előző versekben, hogy az is iszik az Isten haragjának a borából, poharából, amiből elegyítetlenül tölteti ki az ő haragjának a bora, aki enged az emberek kényszerítésének, és magára veszi a fenevad bélyegét, homlokára vagy kezére. Viszont ha nem veszi, akkor meg Jelenések 13-ban, akkor meg fogják ölni. Tehát ez a nyomasztó jövőkép, amiben mi is élünk, ha komolyan vesszük. Ez van előtte, és utána azt mondja az Isten, hogy írd meg, ez le nem maradjon a többitől. Hogy boldogok mostantól, akik az Úrban halnak meg, mert a hitüket vállalták, ragaszkodtak a megváltójukhoz, nem riadtak vissza, nem ijedtek meg, boldogok. És hát miért boldogok? Hát azért boldogok, mert egyrészt nem futottak hiába, nem vallottak kudarcot, és még egy fontos momentum van, azt olvassuk a Nagy Küzdelem 567. oldalán, hogy azok, akik a 3. angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek majd elő a sírjukból Jézus eljövetelekor, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is ekkor majd feltámadnak, akik őt által szegezték, Jelenések 1:7. Miért érdekes ez? Ugye itt van ez a bizonyos esemény, erre már többször utaltam, Jézus második adventje, és van egy, a Bibliának egy olyan tanítása, nem tudom, ez mennyire világos előttünk, az egyik hely az Jelenések 1:7, ami ellentmond egy alap elvnek, amit a Bibliában olvasunk, tudnék, hogy Jézus első adventjekor feltámadnak az igazak, az üdvösségre, bocsánat, második adventjekor, tehát amikor eljön a második adventjekor, és 1000 évvel később a gonoszok támadnak fel a kárhozatra. Ez a szabály. Első és második feltámadás, Jelenések könyve végén olvassátok, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál. Egy csodálatos rendszer ez a Bibliának. De van valami, ami ebből kilógni látszik. Ez is egy ilyen vers. Azt mondja, azok is, akik őt által szegezték, ott arról ír bővebben, hogyha megnézitek, hogy Jézus eljövetelekor fognak feltámadni az átszegezők. Hát de nekik itt van a jussuk 1000 évvel később, miért támadnak fel akkor? Jézus azt mondta Kajafásnak, amikor Kajafás ott a hatalmát fitoktatta és őt kárhoztatta, azt mondta Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, az ő dicsőségében. Hát akik ekkor támadnak fel, azok nem fogják meglátni. Ahhoz ekkor kell feltámadni, egy kicsit előtte pontosabban. Tehát, hogy lássák az érkezést, a monumentalitást. És azt olvassuk Dániel könyve 12. fejezet 4. versében is, azt nem írtam ki, de írjátok fel. Az a 3. ilyen hely a Bibliában, tehát az evangéliumokban a kajafás ígéret, az többször is előjön. Jelenések 1:7 és Dániel 12:4 azt mondja, hogy némelyek felserkennek majd az ő megjelenésekor az örök életre, némelyek pedig az örökké való utálatosságra. A némelyek az arra utal, hogy tehát egyik csoportból sem minden érintett támad fel, viszont meglepően mind a két csoportból támadnak fel egy időben. Ez az úgynevezett részleges feltámadás, ami Jézus második eljövetele előtt fog bekövetkezni, és valószínűleg arra szolgál, hogy jutalmazza azokat, akik a legnagyobb szerepet vállalták, a legtöbb áldozatot az ő ügyében a történelem során. Én csak ember vagyok, de hogy tippelek, hogy egy Pál apostolt el tudok képzelni, hogy az Isten részesíti ebben a megtiszteltetésben, vagy egy Lutert, meg még ki tudja kiket, akiket mi nem ismerünk, de ő tudja, hogy kit részesít ebben.
Illetve hát akik őt által szegezték, ezt leírja a Biblia. És ugye nem csak a szegezők, hát ez egy római osztag volt, azok tudták a legkevesebbet, a legkisebb az ő felelősségük volt, a papok, az eszmei, az értelmi szerzői ennek a gonoszságnak. És azt mondja, meg akarja mutatni azoknak, akik akkor ujjongtak a gonoszságban, hogy lássák meg őt a dicsőségében is. Itt a folytatás a pontok után pont erről szól, érdemes majd megkeresnetek. Igazolja a mártírokat a gonosztevők szemében, legfőként pedig Krisztust az ő gonosztevői szemében. Miért érdekes ez? Mert kapcsolódik ahhoz, amit le van írva, meg amit előtte szerepel. Tulajdonképpen azt mondja ez a szakasz, és nekem ez a nagy felismerés, és ezt szeretném a lelketekre kötni, hogy az Isten népén belül az igazaknak a sorsa, akik itt ebben az utolsó összecsapásban az ő oldalán állnak, annyiból el fog válni, hogy lesznek, akik mártíromságot szenvednek, nem tudjuk, hogy kit mire méltat az Isten. Csak annyi, hogy kár logikázni, ezen semmi értelme. Luther Márton, aki az egyes számú közellenség volt a középkori egyház szemében, ágyban párnák közt halt meg. Nem tudtak, akartak, hogy de mennyire akartak, de nem tudtak tenni ellene semmit. Sok névtelen követője viszont mártíromságot szenvedett. Tehát nem lehet kiszámolni emberi észszel, hogy kinek mi lesz a sorsa logikának, nincs értelme. Ezt az Isten tudja, hogy mit miért enged meg, kinek az életem mit enged meg. Lesznek mártírok, akik viszont nem lesznek mártírok, azok meg át kell, hogy éljék élve a megpróbáltatásnak ezt a komoly időszakát. Az egyik így próbálja meg az ember hitét, a másik úgy próbálja meg az ember hitét, de akik itt meghalnak mártírként, egyrészt egy rövid időszakról maradnak le, nem egy nagy veszteség, hogy így mondjam, sem időben, sem tartalmilag. Másrészt itt van ez a hatalmas ígéret, hogy nem vesztik el azt a kiváltságot, azért, mert meghalnak, hogy a végén ne lássák meg Jézus eljövetelét. Visszakapják. Értitek, ugye? Tehát ez a kijelentés ez arról szól, hogy Krisztus azokat, akik ekkor az életükkel tesznek hitet a meggyőződésükről, nem engedi, hogy elveszítsék ezt az ajándékot, hogy élve lássák meg az ő eljövetelét. Visszakapják az életet. Itt újra visszatalálkoznak egymással, akiknek itt elvált egymástól az élet, tudjuk, az Isten hívő népén belül. Szerintem ez egy nagyon érdekes, nagyon szép, nagyon tanulságos, és nagyon Istenre valló megoldás. Úgy gondolom. Én mindig csodálom az Isten megoldását, tudjátok, ez a mózesi eset is, amikor haragra gerjedt, hogy mit lehet csinálni. És hogy a nép ne higgye azt, hogy a vezetőknek lehet, ezért nem mehetett be Mózes Kánaánba. Tehát mindenki érzi, hogy valahol ez olyan méltatlan dolog lett volna, hogy ennyi szenvedés meg próba után. Az Isten úgy oldotta meg, ugye az ő gordiuszi megoldása, hogy akkor nem megy be Kánaánba, akkor menjen egyenesen a mennybe. Ezek az ő megoldásai. Csodálatosak a megoldásai. Egy utolsó dolog talán, és ezzel zárnám a délelőtöt, és köszönöm a türelmeteket, hogy a félelem ellenében, amire mi gondolni szoktunk, mire tekintsünk, vagy ha már mindenképp félünk, akkor mi miatt féljünk, mivel vigyázzunk. Megint a nagy küzdelemből egy idézet. Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. Még mindig itt járunk tehát, ez a Jákob éjszakája. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a megváltónak ez az ígérete. Megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Most jön egy különös mondat. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én azért azt érzékelem magamon, másokon, hogy mi nekünk az időben közelebb eső, a bőrünkre menő szenvedés erősebben jelentkezik a tudatunkban. Tehát mi inkább attól félünk, hogy hogyan éljük meg az üldöztetések időszakát, vagy hát utána ezt a másikat, a nyomorúság időszakát, ami nagyon nehéz lesz, erre majd délután visszatérünk. De azt mondja ez a szakasz, hogy hibát követünk el, hogyha mi attól félünk, ami itt fog történni a Földön. Egy igazán hívő ember nem ettől fél. Egy igazán hívő ember ezen túl kell, hogy tekintsen, mi az Isten ítélőszék elé készülünk, és az nem baj, ha itt bajunk esik. El kell oda jutni, hogy ez így legyen. Nekünk az egyedüli félelmünk az kell, hogy legyen, hogy mi lesz, hogyha az Isten ítélőszék előtt hiával találtatunk. Akkor minden más hiába van. És ha már Luthert idéztem, itt is hadd idézzem őt, két jelentését. Az egyik, amikor azt mondták neki, hogy nem menjen le Wormsba, mert sok az ellensége úgy fog járni, mint Husz. Elfogják, nem ér semmit a menlevele, mert nem veszik figyelembe, hazudnak. És azt mondta Luther, hogy nem teheti, hogy nem megy le.
Hát ha nem megy le, akkor ki fogja az evangélium ügyét védelmezni? Azt mondja, ha annyi ördög lenne, mint zsindely a tetőn, ez a fa, ilyen tetőfedő akármi a városban, mi ennyi lehetett? Azt mondja, ha annyi ördög lenne, mint zsindely a tetőn Bonzba, akkor is elmennék. Meghal Luther Márton, meghal Luther Márton. Döbbenetes, hogy ő így állt hozzá. De ő tudta, hogy mi a fontos. És ezért mondta azt, hogy van egy félelmetes kijelentése, azt mondta egyszer a gyerekeivel kapcsolatban, hogy inkább látnám a gyerekemet holtan, mint neveletlenül. Erős, egyébként szokott erős dolgokat mondani Luther, de igazat mondott, ha belegondolunk, mert azt mondta, hogy az, hogy meghal a gyerekem e földi értelemben, fájdalmas, de nem az az igazi veszteség. Az igazi veszteség az, hogyha él, de neveletlen, és elveszti azt, ami azután következik. Kedves gyülekezet, ajánlom figyelmetekbe ezt a szempontot, hogyha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, akkor a többi nem számít. És ez magyarázza azt, hogy a mártírok miért nem félelemmel szenvedtek, miért nem szorongással, miért nem visítva, miért nem... Azt olvassuk, hogy mindig méltósággal, mert ők túltekintettek ezen. Így kövezték meg Istvánt, egyébként Pált is megkövezték, ez a dolog érdekessége, csak ő nem halt bele. És utána felállt, és azt mondta, ti is tudjátok, hogy nem kell megijedni azért, amit történt, mondja a többieknek, nekünk sok szenvedés által kell Isten országába bemenni, de mi oda megyünk. Tudom, kinek hittem, és ő az én üdvösségemet el fogja tenni arra az időre. Kedves gyülekezet, nagyon köszönöm a türelmeteket. Én itt érzek egy szakaszhatárt a témánkban, tehát én most ezt nem folytatnám, majd délután. Azért szerettem volna eddig eljutni délelőtt, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos, egységes rész, alapvető dolgok hangzottak el. Nem tudom, hogy délután ki tud jönni, ki nem, nem szerettem volna, hogyha ezek kimaradnak, ha valaki nem tud jönni. Én azt ajánlom még egyszer nektek, hogy ezt a papírt érdemes eltenni szerintem. Bármikor le tudjátok tölteni, a honlapomon ott van, és újra kinyomtatni a stramski.hu-n. És ez csak a kezdete volt valaminek, ez akkor lesz jó ez a táblázat, hogyha az egyéni biblia tanulmányozásotok során kiki magának mindig kiegészíti és előrébb halad benne. Fontos, hogy magunk erőt lássuk mindezt, és fontos, hogy másokkal is meg tudjuk osztani mindezt. Ezt kívánom nektek és mindnyájunknak. Amen.

És most nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igét Ézsaiás könyve 6. fejezetéből. Ézsaiás könyve 6. fejezetéből az első verset olvasom, és azután a 4. verstől a 8. Tehát Ézsaiás könyve 6. fejezetéből olvasom az igét, az első verset, és azután a 4. verstől a 8. Így hangzik az ige. Ezt írja Ézsaiás proféta. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. És olvasom a 4. verstől, és megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett el az oltárról. És illette számot azzal, és mondta, ímé ez illette ajkaidat, hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. Kedves gyülekezet, ez a részlet, amit felidéztünk a Szentírásból, Ézsaiás proféta, profétai szolgálatra való elhívásának a látomása. Mielőtt az Úr megszólította volna, hogy megbízza a szolgálattal, egy pillanatra felvillantotta előtte a Jóistennek a csodálatos ember feletti és természet feletti dicsőségét, és a proféta magát egy nagyon méltatlan, nagyon alkalmatlan embernek érezte. Noha a proféták Isten szent emberei voltak, az Isten dicsősége jelenlétében ő is így érezte magát, és így kiáltott fel, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És ekkor egy különleges jelképes cselekedetet hajtott végre az egyik jelenlévő szeráf, angyal, Isten trónjánál, Isten a világmindenség központjánál szolgálatot teljesítő angyal, mert egy oltárról vett eleven színnel, azt jelenti egy égő parázsa,

érintette Izsaiás próféta ajkát, nem azért, hogy fájdalmat okozott, nem is olvasunk semmit, hogy ez neki fájdalmat okozott volna. Ellenben ez egy szimbolikus cselekedet volt, amely azt fejezte ki, hogy Isten, mintha eleven parázssal, tűzzel égetné ki az ő tisztátalanságát, az ő méltatlanságát, mert egy szózat hallatszott, amely azt mondta, így olvastuk szó szerint az ígében, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És amikor ezután tette föl Isten a kérdést, hogy kit küldjek el, kimegy el nékünk, az a próféta, aki előzőleg tisztáltalannak és erre a szolgálatra teljesen alkalmatlannak érezte magát, most bátran és bizakodva és hálással mondta Istennek, itt, ha imhol vagyok én, küldj el engemet. Kedves gyülekezet, az elmúlt hetekben, az ige hirdetéseken, a közös gyülekezeti és a kisebb csoportos megbeszéléseken nagyon sok szó esett arról. Ez volt a központi gondolat, hogy az Úr mindannyiunkat kivétel nélkül szeretett szolgálatra hívott el másokért, és a személyes bizonyságtevés szolgálatára. És én azt hiszem, annak, hogy mi ezt komolyan vegyük, és ezt a szolgálatot elfogadjuk, az egyik legnagyobb akadálya az, hogy érezzük a méltatlanságunkat és a bűntudatnak a terhét. És azért olvastam föl Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ige szakaszt, hogy lássuk, hogy nem is vagyunk képesek rá. Ha magunkat hiteltelennek érezzük, és bűntudat terhenyom, nem tudunk személyes szolgálatot végezni másokért. Mert ilyet mondunk magunknak, hogy ki vagyok én, hogy másoknak beszéljek, mikor az én életemben is ilyen-ilyen bűnök, meg hibák vannak, meg ilyen méltatlanságok, és hogyan bízhatnék én abban, hogy az Isten szent lelke velem lesz, és az Isten ereje fog támogatni a másokért való szolgálatba, mikor én tudom, hogy a jó Isten között és köztem valami van, én nem tudom olyan felszabadultan őt segítségül hívni, rátámaszkodni ebben a szolgálatban. És látjuk, hogy Ézsaiás prófétának nem is tette föl az Úr a kérdést addig, hogy kit küldjek el, kimegy el nékünk, amíg előbb nem mutatta meg néki, hogy az Isten, mintha eleven parázsral távolítaná el tudja az ő hamisságát, az ő tisztátalanságát távolítani, bocsánatban tudja őt részesíteni egy pillanat alatt. Mert a próféta is csak ekkor tudott felszabadulni a méltatlanság és alkalmatlanság érzése alól, és meggyőződése alól, és tudta azt mondani, hogy Uram, ha te ezt a kegyelmet gyakoroltad velem, ha te megtisztítasz és alkalmassá teszel, akkor imhol vagyok én, és küldj el engem. Én úgy gondolom, hogy beszélnünk kell erről a kérdésről. Nekem nagyon régi meggyőződésem, hogy az egész hitéletünknek a gyengesége az azon múlik, hogy nagyon sok a félreértés, és nagyon lazán kezeljük a jó Istennel való bűnrendezést. Igazából azt kell mondanom, hogy alig ismerjük az Istentől elnyert bűnbocsánatnak a tapasztalatát, és alig gyakoroljuk azt az igazi, valódi bűnrendezést. Az összes erőtelenség, gyengeség, a szolgálat mellőzése, abban való bátortalanság, ezek mind-mind ide vezethetőek vissza. Lukács evangéliuma első fejezetének a 76. és a 77. versében olvassuk, hogy amikor keresztelő Jánost a Jóisten elhívta a szolgálatára, akkor hogy határozta meg a küldetését. Azt mondta, hogy ez a kisgyermek majd a magasságos Isten prófétájának hivattatik, aki az Úr előtt jár, hogy az ő útját elkészítse, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére, a bűnök bocsánatára, bűnök bocsánatában. És nekem mindig ez ragadja meg a figyelmemet, hogy az üdvösség ismerete egyenlő a bűnök bocsánata tapasztalatának az ismeretével. Ez az üdvösség ismeretének a veleje. Ez az üdvösség, a szabadulás, a gyógyulás útja, hogy hogyan kaphatunk Istentől bűnbocsánatot, és azt mi hogyan nyerhetjük el. Szeretnék ezért erről a kérdésről néhány szót szólni, néhány félreértést eloszlatni, illetve a leglényegesebb dolgot hangsúlyozni. Feltenném azt a kérdést, hogy egyáltalán mi a megbocsátás, és miért életfontosságú, hogy mi azt Istentől folyamatosan elnyerjük. Nem tudom,
Milyen gyakran nyerünk Istentől bűnbocsánatot? Mindenki gondolkoztat magában, hogy mikor volt az utolsó élménye, vagy az utolsó igazi tapasztalat, hogy ő a jó Istentől bűnbocsánatot nyert. Vannak, akik egyenesen úgy gondolkoznak, hogy ezt gyűjtögetni kell az úrvacsorára, és lehetőleg akkor elnyerni. Hát ez egy testvérem, ez egy katasztrófa, ha mi egy negyed évben egyszer nyerünk bűnbocsánatot, vagy esetleg akkor sem. Mi tehát, még egyszer felteszem a kérdést, mi a megbocsátás, és miért életfontosságú azt elnyerni? Nagyon sokakban él egy ilyen antropomorf, ilyen emberszabású elképzelés, hogy a Jóistennél mit jelent a megbocsátás. Emberek között mit jelent? Abból indulunk ki, mindig magunkból tudunk indulni. Emberek között azért akarunk valamit rendezni, mert ő most neheztel rám, és én nekem meg kell kérni, hogy ne haragudj. Ugye a megbocsátás az mindig így van, hogy ne haragudj. És akkor tulajdonképpen a kapcsolat helyreáll közöttünk, eloszlott ez a dolog. És hajlamosak vagyunk így gondolkozni, hogy a Jóistentől bocsánatot nyerni azért kell, mert ő haragszik ránk a bűn miatt. A Jóistennek is azt kell, hogy kérlek, ne haragudj rám, ne neheztelj rám, és akkor a Jóisten felenged, és helyreáll a vele való kapcsolatunk. Testvérem, ez tiszta emberi elképzelés, az emberi tapasztalatból indulunk ki. Hadd soroljam el, hogy miért kell a bűnbocsánatot nyerni, miért életfontosságú, mi a probléma itt. A legelső az, egyetértünk abban, hogy minden bűnnek zsoldja a halál? Vagy a Bibliában van különbség? Nincs. A Biblia szerint minden bűnnek van egy láthatatlan következménye, és pedig az, hogy feljegyeztetik az Isten könyveibe. Meg van írva, hogy az utolsó ítéletre minden bűn feljegyeztetik. Így van megírva, még ha lúgban mosakodsz is, vagy megsokasított is szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Tehát testvéreim, ha mi keresztények vagyunk, ha mi megértettük a Biblia üzenetét, ha mi vétkeztünk, akkor nekünk arra kell gondolnom, hogy egy feljegyzést gyűjtöttem magamnak az utolsó ítéletre, és minden bűnnek zsoldja a halál. Nekem ezt kell eltávolítani, nekem ezt kell rendezni, hogy az utolsó ítéletre ne gyűjtsem a haragot. A másik következménye, a Jóisten nem haragszik ránk rögtön egy bűn miatt. Ő nem ember, hogy föllobbanjon a haragja. A Szentírás azt mondja, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Milyen szeretettel mondta a Jóisten Péternek, Simon, Simon, Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Annak tudatában mondta ezt Jézus, hogy Péter átkozódva, esküdözve meg fogja őt tagadni. Hát nagyon tudta. Megmondta, hogy mielőtt a kakas kétszer szólt, már háromszor is megtagadsz engem. Jézus pontosan tudta a jövőt, és mégis haragudott Péterre. Ellenszenvvel, nehezteléssel mondta ezt neki. Szeretettel, együttérzéssel, aggodalommal mondta, kikért Sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Nem, szó sincs róla, hogy nem létezik ilyen, hogy Isten haragja van. Biblia félreérthetetlenül beszél erről, de az Isten haragja a bűnre vonatkozik, és az ember annyiban kerül az Isten haragja alá, amennyiben azonosítja magát a bűnnel, amennyiben nem hajlandó a bűnt megtagadni. Tehát Isten nem rögtön haraggal és nehezteléssel néz ránk, de egy biztos, egy dolog biztos, hogy az a közösség, amely volt közte is köztünk, az mindenképpen megtörik, és Isten nem állhat meg úgy, és nincs olyan közvetlen közösség köztünk, mert a bűn ezt a közösséget mindig megtöri. Tehát nem arról van szó, hogy Isten most már átok alá helyezett, és elfordult tőlünk, sőt, szánalommal, megnövekedett kegyelemmel néz ránk. Ugye nagyon igaz az, amit Ellen White ír egy helyen a Jézus élete című könyvben, azt mondja, mi a különbség Isten és ember között? Az a különbség, hogy az emberek, azok szeretik a bűnt, de gyűlölik a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ez egy nagyon találó összefoglalás. Ez így van. De azzal együtt az a közösség nem állhat fönn. Emlékszünk rá, hogy Ézsaiás könyve 59. fejezete mit mond? Azt mondja, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg nem hallgatna, de a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. És ezt mi rögtön érezzük is. Nem merünk a Jóistenhez úgy folyamodni. Nem merjük úgy a segítségét kérni. Elbizonytalanodunk, hogy vajon a Jóisten most úgy velem lehet-e. Ez a második következmény. És mi a harmadik következmény? Egy harmadik következmény, hogy minden bűnnek vannak e világi következményei. A legtöbb bűnnek vannak e világi következményei. És milyen, hogy magunkra tudjuk mi szakítani a háztetőt, és milyen keserves következmények jöhetnek. És ha mi azban Isten megbocsátására nélkül kerülünk, akkor ott vagyunk félelemmel tele, ott vagyunk
megoldhatatlan problémákkal, hegyekkel tele, és még a bűntudat is gyötörő saját bűneimmel hoztam ezt magamra. Ott maradunk egyedül segítség nélkül ezek között, hogyha nem rendeztük el a bűneinket. És a negyedik dolog, hogy a saját lelkünkben ott a kártétel. Mert ha nem jutunk el az igazi bűnbánatig és a megbocsátásig, akkor elhomályosul a látásunk, belekerülhetünk az önigazolás csapdájába is, fokozatosan akár meg is keményedhet a szívünk, de mindenképpen sötétedik, elvakul a látásunk, ott marad az elkövetett bűn sora, a megerősödött rossz hajlam bennünk, és ki az, aki ezeket a káros következményeket eltávolítja. Tehát testvérem, nem ilyen felszínes dolog a bűn elkövetés, nem csak, hogy az Isten haragszik, és most én bocsánatot kell kérnem, hogy ne haragudjon. Rajtunk van az utolsó ítéletre, egy ránk halált kívánó feljegyzés. A Jóisten nem állhat meg úgy, megszakadt az az igazi bizalom teljes közösség közte és köztünk. Azon kívül pedig itt vagyunk a következményeknek kiszolgáltatva segítség nélkül, és negyedszer a saját lelkünkben ott vannak a kártételek. És ha ezeket végig gondoljuk, mondjátok testvérem, most helyes dolog halogatni a bűnrendezést. Olyan szomorú vagyok, hogy úgy látom, hogy ez a sokak keresztény tapasztalatából hiányzik ez a meggyőződés, azonnal Istenhez menni. Azonnal rendezni a bűnt, nem tartogatni. Bűntudatnak a terhe alatt élni, abban a bizonytalanságban lenni, hogy most én nem fordulhatok feltartás nélkül a Jóistenhez. Én most itt vagyok egy kiszolgáltatott lényként ebben a világban, akinek nincs abszolút védelmem a Jóisten részéről. Hát megkérdezem, meddig lehet tűrni ezt az állapotot? És itt vagyok én egy úgyis beteg természetű, egy megromlott természetű ember, és még hogy így mondja, most jól beadtam magamnak, még rontottam a természetemen, meddig hagyhatom én ezt a sérülés gyógyulás nélkül? Kedves testvérem, már lehető legkomolyabban szeretnélek kérni benneteket, ne halogassuk a bűnrendezést. A lehető leggyorsabban azonnal menjünk Istenhez. Bűnrendezést halogatni halálos veszedelem és kártétel. És látjátok, ki ezért nem tudunk szolgálatot se végezni egymásért, leblokkol minket. Szóval én egy hiteltelen ember vagyok. Én egy méltatlan ember vagyok, hogy az Isten szent lelke velem működjön ebbe a szolgálatba. Na de akkor az a megoldás, hogy akkor most szépen élünk csendesen, lehajtott fejjel, és tétlenül, mert hát én magam is rosszul vagyok, hogyan is tudnék én még másokért tenni? Nem. Hanem, hogy mi is részesüljünk abban a tapasztban, talatban, amiben Ézsaiás, mégpedig késedelem és haladék nélkül, hogy a hamisságunk elfedeztetik, a bűnünk megbocsátatik, és mi azonnal tudunk fenntartás nélküli közösségben lenni Istennel. Tehát testvéreim, mi a feladat? Az a feladat, hogy azonnal Istenhez menjünk. Milyen csodálatos ez az ige a Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik, ötödik versében. Mikor azt mondja Jézus, hogy, illetve Jézusról mondja összefoglalóan az ige, hogy egy a közben járó Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világért is. Mert ő önmagát adta váltságul mindenekért. Testvéreim, nekünk másképp nem lehet bocsánatot nyerni, csak ha Krisztus személyesen megval minket az Atya előtt. Azt az utolsó ítéletre szóló következményt, hogy fel van jegyezve, és se lúggal, se szappannalon itt eltávolítani nem lehet. Egy módon lehet eltávolítani, ha Jézus személyesen megval minket az Atya előtt, és hivatkozik arra, hogy az áldozatát érettünk is viselte. Tehát, testvéreim, nem lehet, így szoktam mondani, Isten háta mögött bűnt rendezni. Úgyhogy mea culpa, Isten, én bűnös, tudom, hogy bűnös vagyok, és hát te is tudod, biztos, hogy belátom, és biztos megbocsátasz, mert én úgy általánosságban hiszek Krisztus áldozatában. Így nem lehet bűnt rendezni. Ahogyan emberrel csak úgy lehet bűnt rendezni, hogy oda megyek, a szemébe nézek, imádságban el kell mennünk a Jóistenhez, a szemébe kell néznünk, át kell éreznünk, és micsoda áldás az nekünk, hogy én halálos ítélet vagyok, én semmivel nem tudnám eltávolítani, de milyen csodálatos, hogy Krisztus megvan engem név szerint. Ő itt a földi életben véghez vitte az ő áldozatát, és én ebben a pillanatban szabad lehetek, teljesen szabad. Milyen csodálatos ajándék ez, és ezzel nekünk élni kell. Milyen meghívások vannak az igében, ennél megindítóbbak nem lehetnek. Azt mondja a Jóisten Ézsaiás könyvében, térj én hozzám, mert megváltottalak. Eltöröltem, mint...
No jártek törvénykezünk, mert törvénykezni kell a bűn felett. A bűn csak törvénykezéssel kerül le a számlánkról. De milyen ez a törvénykezés? Azt mondja, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Jézus pedig azt mondja az új szövetségben, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Elég szívélyes meghívás. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. De valaki erre ellenvet, és azt mondja, hogy igen ám, de hát azért mégsem elégséges Krisztus áldozata a bűnbocsánat elnyeréséhez, hanem ahhoz azért a bűnbánatra is szükség van. És hogy menjek én Isten elé, ha én bennem nincs megfelelő bűnbánat? Ezt mondjuk, hogy tudom, hogy hibás vagyok, de magam is érzem, hogy olyan tompa ez az egész. Magam is érzem, hogy azért nem szégyellem magam úgy, ahogy kellene, nem fáj úgy, ahogy kellene, csak egyszerűen tudom és elismerem. És úgy érzem, hogy ez kevés, hogy ezzel Istenhez menjek. Kedves testvéreim, hát azt mondta a Jóisten, hogy a bűnbánatot nekünk kell kitermelni magunkból. A Biblia egyik legfontosabb igéje, Apostolok cselekedetei 5. fejezet 31. vers. Krisztus ad az ő népének, őt fejedelemmé és megtartóvá emelte az Isten, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Elég világos beszéd? Kitől kapjuk a bűnbánatot? Krisztustól. Én megkérdezem, hogy jön össze a bűnbánat, vagy hogyan alakul ki, hogy kapjuk Krisztustól, és mennyiben múlik mégis rajtunk? Már az ős evangéliumban megígérte az Úr, hogy ellenségeskedést támaszt bennünk a bűnnel szemben. Ha nekünk egyszerűen csak egy bűntudatunk van, ami önmagában egy nagyon száraz dolog, és az még nem egy igazi feldolgozása a bűnnek, csak éppen, hogy elismerjük, hogy vétkeztünk, és sajnáljuk. Csak ezzel a tudattal, csak ezzel a sajnálattal azonnal menjünk a Jóistenhez, és mondjuk, Uram, adj nekem igazi bűnbánatot, és utána bűnbocsánatot, és tisztíts ki belőle, mert ez tűrhetetlen, hogy én ebben az állapotban vesztegeljek, és akármeddig így vigyem tovább, így vonzoljam tovább az én látszat keresztény életemet. És éljek tőled távol, és nem teljes közösségben te veled. És akkor a Jóisten mit tesz? Majd ő elkezd dolgozni bennünk. És lehet, hogy először felszínesen néztük ezt a dolgot, amit elkövettünk. Tudjuk, hogy hiba, de azért találtunk mentségeket is. De majd a Jóisten ellenségeskedést szerez bennünk. Majd úgy mindig kezd a Szentlélek által jobban megvilágítani, mindig mélyebbre ásni a gondolatainkban. És egyszer csak megmutatja, hogy mentegetés nélkül mi éppen nagyon-nagyon-nagyon hibásak vagyunk. Az Úr azt fogja tenni, ahogy mondja 90. Zsoltárban, hogy titkos bűneinket a te orcád világa elé veted, majd az mi orcánk világa elé is veti. És észre fogunk venni olyan indítékokat a cselekedet mögött, amire addig nem is gondoltunk, és azt mondjuk, ez is én vagyok. Nem akarok ilyen lenni, de ez is én vagyok, és én voltam. És akkor van egy nagy kérdés. És ez a nagy kérdés pedig az, hogy mikor az Úr így ellenségeskedést szerez bennünk a bűnnel szemben, és feltárja, hogy abban mi bizony benne voltunk, és az is a mi énünk része, amivel ezt meg tudtuk csinálni, vagy ki tudtuk mondani, akkor az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e magunkat elítélni. Na ez a bűnbánatban a mi részünk. A Biblia egyik legfontosabb igéje Korintusiakhoz írt első levélben, amikor azt mondja, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Az ember leghatalmasabb cselekedete, amikor magát elítéli. És a legnemesebb cselekedete. És ha mi az Úr miután felszántotta a szívünket, miután az Úr mindent előkészített ehhez, mi hajlandóak vagyunk magunkat elítélni, akkor eljutottunk az igazi bűnbánathoz. És ez az, valójában az Isten ajándéka, a Szentlélek munkálta ki bennünk. És igaz, hogy a bűnbánat egy fájdalmas dolog, mert a bűnbánat az azt jelenti, hogy rettenetesen szégyeli magát az ember, szinte égeti a szégyen Isten előtt, önmaga előtt. Azt jelenti, hogy szinte fizikailag fáj. Ez nekem mindig az egyik legkedvesebb ige, a Sámuel első könyve 24. fejezet 10. verse, amikor Dávidról azt mondja, hogy megsebhett a Dávid szíve ő benne, mintha égő seb lenne a szívünkben is. És rettenetesen nehéz dolog ez, de meddig tart, rendkívül rövid ideig tart. Mert hogy hangzik az ige? Ha magunkat ítéljük, már nem ítéltetünk el. És az Úr pont ezt szeretné elérni, hogy mi kérjünk tőle bűnbánatot, és ő elsegíthessen oda, hogy magunkat elítéljük, mert akkor az Úrnak már nincs tovább egy szemrehányó szava, akkor az Úr már csak, hogy így mondjam, áttölel minket a tékozó fiút,
és azonnal az ő kegyelméről és bűnbocsánatáról biztosít. És az a fájdalom és az a szégyen, amit átéltünk, az csak szinte pillanatokig tartott, mert azonnal feloldódik az Isten teljes megbocsátásában, az ő kegyelmének a tapasztalásában. Így van ez, mikor Dávidot a megfette Nátán próféta, és ő végül kimondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, és meghajtotta a fejét. Mennyi idő telt el, míg Nátán erre válaszolt? A következő percben már hangzik, és ugyanabban a Biblia versben van. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Dávid elítélte magát, az Úr ezután már csak kegyelmet hirdetett. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. A tékozló fiú példázatában a tékozló fiú elítélte magát. Nagyon határozottan vétkeztem az ég ellen, te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a fiadnak hivattassam. Elítélte még az atya őt? Volt még egy szemrehányó szó? Már csak az. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Testvéreim, ez a bűnbocsánatnak a tapasztalata. És mi ebben a tapasztalatban rendkívül szűkölködünk, és valami félreértés, balgaság, hitetlenség minket arra ösztökél, hogy a bűntudat terhe alatt nyögjünk, és halogassuk, hogy megálljunk a Jóisten előtt, és a szemébe nézzünk, és ezt az igazi bűnrendezést megvalósítsuk, és a bűnbocsánat tapasztalatát elnyeljük. Én mindig olyan szomorú, mikor látom, hogy keresztény embereknek nehezükre esik megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. Hol az egyik esik nehezen, hol a másik, vagy mindkettő. Ezt mindig olyan tragédiának érzem, de tudjátok, mi ennek a gyökere? Az, hogy az Jóisten bocsánatát nem nyertük el. Mert ha valaki az Istentől nyert bűnbocsánatban részesül, mondjátok, nehezére esik annak bárkinek megbocsátani. Keblére ölelni a világot mindenkinek abban a pillanatban. Hát ha az Isten velem így bánt, hát ki vagyok én, hogy bárkinek bármit fenntartsak. Egyenesen öröme telik, hogy szívből nagy lelkűen a másik elé menve megbocsásson. És bocsánatot kérni nehéz. Nehéz, ha emberekkel is rendezni való. Hát azt mondom, miután az Isten nekem megbocsátott. Hát én tudom, hogy ő kegyelmébe fogadok. Félek én bárki emberrel szembenézni, félek én bárki embernek kimondani azt, hogy én vagyok a hibás, megbántottalak, vétkeztem ellened, bocsáss meg nekem, szeretném jóvá tenni. Egyenesen szinte követelő igény az emberben, hogyha a Jóisten a lelkét felszabadította, és a Jóistentől bocsánatot nyert. Meg se tudja állni. Zákeusnak nehezére esett az egész nyilvánosság előtt megállni, és azt mondani, hogy Uram, ha én valakitől valamit jogtalanul elvettem, négy annyit adok helyébe. Ki kívánkozott belőle, mert azzal, hogy Jézus őt, a bűnöst, az elveszett bűnöst megszólított, hogy én a te házad vendége akarok lenni, ő érezte, hogy Isten neki megbocsátott. Isten a szíve ki nem mondott gondolataira válaszolva megbocsátott, elfogadta. És eztán neki egy kényszer volt, hogy emberekkel is rendezze. Nem nehezére esett, hanem jól esett neki az egész tömeg előtt kimondani. Már nem volt nehéz elismerni, hogy én sokaktól jogtalanul elvettem valamit, és én bocsánatot kérek. Az ilyen fajta, ami az Isten megbocsátása nyomán felfakadó bűnrendezés a másikkal, az mindig gyönyörűséges és könnyű. Egyenesen azt kell mondanom, gyönyörűséges, könnyű és felszabadító. Tehát testvéreim, minden bajnak a gyökere az, hogy mi nem rendezzük a bűneinket Istennel, halogatjuk, nyögünk a bűntudat terhe alatt, tele vagyunk félreértésekkel, bizonytalanságokkal, és merünk az ő jelenlététől távol lenni. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ebben határozott változás legyen a mi életünkben. És akkor azt fogjuk látni, hogyha például jönnek is következmények a mi bűnünkben. Már elkövettünk egy csúnya hibát az életünkben, és jönnek bizonyos következmények. Abban már semmit nem félünk, mert ha az Isten megbocsátott, így lehet, hogy kiéget belőlem valamit, lehet, hogy át kell mennem fájdalmas következményeken, de nem leszek benne egyedül, mert ő már kegyelembe fogadott, ő megbocsátott. Ő még ezt is javamra fordítja. Megkérdezem tőletek, Dávid tudta, hogy a saját bűne következménye az Absalom lázadása, meg minden, ami azzal jár? Tudta. De mivel Isten neki előzőleg megbocsátott, elveszettnek érezte magát ebben a válságban? Félt a Jóistenhez imádkozni és segítséget kérni? Nem. Tudta, hogy a saját bűne következménye, de mégis milyen bizalommal imádkozott, Uram, hiúsítsd meg Akhitófel tanácsát, és rögtön meg is kapta a választ.
Érezte azt, hogy át kell menni ezen a válságon, ki kell inni ezt a keserű poharat, de ő már kegyelembe fogadottként, és az Isten jóra fordító és szabadító kegyelmével fogja átélni. Leírta a harmadik Zsoltárban, nem félek a sok ezernyi néptől, amely körös körül felállhat ellenem. Nem fél tőle, mert tudta, hogy Isten megbocsátott, és a saját bűnöm következően nem fog hagyni elveszni és elpusztulni, hanem azokból ki fog engem segíteni. Testvérem, egyetértünk abban, hogy az üdvösség ismerete egyenlő a bűnök bocsánatával. Egyedül ez az üdvösség útja. És meg fogjuk látni, hogy mi föl fogunk szabadulni a másokért való szeretett szolgálatra, és a másokért való másoknak való bizonyságtevés szolgálata. Nem fogjuk hiteltelennek érezni magunkat, hanem úgy fogjuk érezni magunkat, mint ahogy Dávid írja az 51. Zsoltárban, ahol esengve könyörög az ő bűne bocsánatát, és utána mit ír? Uram, hadd harsogja nyelvem a te igazságodat, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra. Mert azt mondja, igaz, hogy egy méltatlan bűnös vagyok, igaz, hogy ilyen és ilyen hibákat követtem el, de az Úr nekem megbocsátott, és én tudom legjobban megmondani a bűnösöknek, hogy milyen kegyelmet és milyen segítséget tudnak nála találni. Tehát testvérei, mindaddig félni fogunk az igazi Krisztusért való szolgálattól, és mindaddig bátortalanok leszünk, és mindaddig nem merjük kérni a Jóisten együttműködő kegyelmét ebben, ami saját magunk naponta, rendszeresen, valódi bűnbocsánatban nem részesülünk. De amelyben folyamatosan részesülünk, akkor mi nem fogjuk magunkat azzal együtt, hogy se igaznak, se tökéletesnek nem tartjuk magunkat önmagunkban, nem fogjuk mégse hiteltelennek érezni magunkat, és nem fogunk félni az Istennek a segítségét kérni, hogy támogasson minket a mi szolgálatunkban. Szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy minden napi kenyerünk legyen az Istennel való bűnrendezés, az Isten bűnbocsánatának az elnyerése, és akkor felszabadult, fejlődő, növekvő, erősödő, és felszabadultan másoknak szolgáló lesz az életünk. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy az ő nevében jöhetünk hozzád. Úrunk, te tudod, és ad kérünk, tudatosítsd a percekben mindannyiunkban, hogy mennyi megbánatlan bűnnek a terhét hordjuk a vállunkon, ki tudja mióta. Drága jó Istenünk, nevelj és taníts minket, taníts meg minket is az üdvösség ismeretére a bűnöknek bocsánatában. Segíts, hogy ne legyünk könnyelműek a bűnnel szemben, de azt se tegyük, hogy megrekedünk egy bűntudatban, és félünk hozzád menni, és tehetetlenek és bátortalanok vagyunk szolgálatot végezni, érted, emiatt. Könyörünk hozzád, jó Istenünk, hogy adj nekünk vigasztalást ezzel a képpel, hogy mint az égő parázs megtisztít, te úgy tudod kiégetni a mi bűneinket és tisztátalanságainkat, úgy tudod egy pillanat alatt elfedezni, megbocsátani a bűneinket Krisztus áldozata által. Segíts, Úrunk, hogy mi féljünk egyetlen napról is átvinni egy rendezetlen bűnt a másikra. Hogy tényleg úgy menjünk hozzád, mint a tékozó fiúban, példázatában ábrázolt atyához. Fájdalommal ugyan a mi vétkeink miatt, de bizalommal a te kegyelmedbe tapaszkodva. Köszönjük Krisztusunk a te áldozatodat, és adj, Urunk, hogy ezt mi hinni tudjuk, hogy Krisztus név szerint megval bennünket. Atyánk, te előtted és a mennyei angyalok előtt. Segíts, Urunk, hogy mi ezt teljes szívből hinni tudjuk, és komolyan is őszintén kérni a magunk nyavára. Segíts, Urunk, hogy amikor elítéljük magunkat, akkor átérjük azt a csodálatos tapasztalatot, hogy te már nem ítélsz el, csak szeretettel magadhoz fogadsz. Add, Urunk, hogy ezért a mi lelkünk mindig felszabadult legyen mások iránt, könnyű legyen megbocsátani, könnyű legyen bocsánatot kérni, mert mi is naponta élünk a te megbocsátó kegyelmedből. Urunk, kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, mindegyikünkkel értesd meg a te üzenetedet a személyes szükségleteink szerint, és add, Urunk, hogy azonnal kezdjük megszívlelni a te tanácsodat, és adj igazi változást a mi életünkben, hogy mikor kérdezed, hogy kit küldjek és kimegy el nékünk, mi is félelem nélkül, most már bizakodva mondjuk, imhol vagyok én, küldj el engemet. Amen.

Kedves gyerekek, hozzátok szólnék néhány szót. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus titeket állít példákul elénk, és nem fordítva. Mert ugye a gyermekeknek a felnőttek a példaképei az esetek általános megközelítésében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk mi felnőttek, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Mi van bennetek? Mi az a különlegesség, amit tőletek lehet, vagy kell megtanulnunk nekünk felnőtteknek? És arra jutottam, és egy történettel próbálom ezt illusztrálni. Egyszer régen alkalmam nyílt, hogy egy óriási nagy vízeséshez ellátogassak. Ez a világon az egyik legnagyobb vízesés, hihetetlen mennyiségű víz zúdul le egy ilyen nagy katlamban. Akkor tudtam, azóta elfelejtettem, hogy percenként hány köbméter víz, de nem is ez az érdekes. Olyan fűsiketítő robaja van a víznek, hogy az indiánok, akik ott azon a környéken éltek, mennydörgő víznek nevezték. És egy nagyon vakmerő ember, valamikor 100 évvel ezelőtt egy drótkötelet feszítetett ki a vízesés felett, és biztos láttatok már ilyen kötéltáncosokat. A kötéltáncos egy hatalmas udat a kezébe vesz, valahol középen megfogja, és ez a rúd segít neki az egyensúlyozásban, és hát egy erre alkalmas cipőben a drótkötélen átment a mennydörgő víz felett. Vissza is jött. Megkérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak, vajon vissza tudok menni, de most már bot nélkül? Hát úgy gondolták, egy kicsit bizonytalankodva válaszoltak, hogy valószínűleg igen, már kétszer oda-vissza megjártad ezt az utat, hát akkor valószínűleg. Ez az ember oda ment, visszament bot nélkül. Fogott egy talicskát, biztosan speciálisan kiképzett kereke volt, és átolt egy talicskát ezen a drótkötélen. Megint megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak, vissza tudok jönni a talicskával, ugyanígy mondták, persze. Na jó, akkor kiül bele. Hát nem volt ember, aki beleüljön. És egy kisgyerek azt mondta, hogy ő beleül. Kérdezték a kisgyerektől, hogy hogy, nem félsz? Hát nem, mert ő az apukám. Na szóval ennek kettős tanulsága van, és ebből okulhatunk mi, mert a felnőttekre nem az a jellemző, hogy amit eszmeileg elgondolnak, azt a gyakorlat területén is olyan készséggel felvállalják, és ebben különböztök ti gyermekek tőlünk. Hogy olyan feltétlen, olyan vissza nem riadó bizalommal tudtok megnyilatkozni, és tudtok vállalni helyzeteket. Elég, hogyha az apu vagy az anyu ott van a közelben, vagy az anyu vagy az apu fogja a kezeteket, és akkor előttetek nincs lehetetlen. Ezt tőletek kell nekünk megtanulni. És mutassatok ebben nekünk jó példát, fogjátok ilyen bizalommal, ilyen odaadó bizalommal apu és anyu kezét, és fogadjatok szót, mert jót akarnak nektek, és mutassatok példát nekünk abban, hogy hogyan lehet bízni. Hogyan lehet bízni a Jóisten szavában, és hogyan lehet bízni emberekben, mert ezt tőletek kell nekünk megtanulnunk. Testvéreim, egy olyan ígét szeretnék felidézni, ami részben összefügg ezzel a vallástétellel, és részben összefügg azzal, hogy a mi testvéreink a Szent Keresztségre felkészültek, mert van egy furcsa gondolatom, és ezt szeretném most az igehirdetés kereteiben megosztani veletek. Mi a protestáns közösségeket, a hitáltali megigazulás tanítását felvállaló közösségeket magunkkal összehasonlítva sok esetben azzal marasztaljuk el, hogy ők eljutottak a hitáltali megigazulás felismerésére, de valahogy itt megrekedtek, és nem léptek tovább. Pál apostol a korintusi gyülekezetet megszólítva a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 5. versében ezzel a felszólítással fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, kísértsétek meg magatokat,
ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Úgy gondolom, hogy amikor az ember egy közösség tagjává lesz, és mondjuk a hit általi megigazulásnak, az Isten hazafogadó szeretetének az öröme úgy betölti a szívét, és elhatalmasodik a belső világában, akkor nagyon sokáig táplálkozik ebből az örömből. Ezért van az, hogy az első szeretetre, mint olyanra, mindenki olyan dicsőült, lelkendező örömmel gondol vissza. Igen, tudod, amikor én a Krisztussal találkoztam, amikor én megismertem az Isten minden értelmet feladó szeretetét, és örömmel beszélünk erről. Aztán, amikor az ember egy kicsit komolyabban átgondolja mindezt, vagy meghallgatja mások tanúság tételét, akkor ez a kérdés előnyomakodik, hogy és mi van azóta? A múltkor a családban egy érdekes beszélgetés bontakozott ki, és hát elhangzott, hogy kézen közön, hogy hol van a kereszténységünk látszata? Hol van a látható, mérhető eredménye annak, hogy én megismertem az Isten minden értelmet feladó szeretetét, és én közösségre léptem, szövetségre léptem valakivel, aki képes arra, hogy engem más emberré tegyen, és ha hiszem azt, hogy a szeretetben életet átalakító hatalomban és értéket teremt a szeretet abban, amire irányul, akkor jogos a felvetés, hogy vajon mi kivételek vagyunk. Rajtunk ez nem látszik. Látszani kellene, de talán mégsem. És ezzel a közvetett és negatív irányultságú bizonyság tevéssel mi azt a benyomást keltjük, hogy a kereszténység nagyon szép elvek összessége, de a gyakorlat területén nem nyújtja mindazt, amit ígér. Vajon hiteles-e ez a mi bizonyságtevésünk? Mert nyilvánvalóan az ember őszintén nyilvánul meg, és nem az őszintességgel van baj, hanem az eredménnyel. A Biblia ilyenekről beszél, és ti magatok is szoktátok idézni, hogy erősebb az, aki bennünk van, mint a világban van. Szoktuk ezt társítani az erősebb fegyveresről szóló bibliai tanúságtételt, hogy ha erős fegyveres őrzi a házat, akkor az emberi önző természet Sátán kísértésének, mint egy kiszolgáltatottan, járja a maga útját, még akkor is, hogyha Róma 7 tapasztalata miénk, és azt mondjuk egyfajta belső nyomorúság és vergődés kifakadásaként, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És mi az érzésem, hogy eljutunk az úrvacsoráig. Az úrvacsorában a bűnök rendezéséig. Aztán legközelebb megint a bűnök rendezéséig jutunk el. Mint hogyha az úrvacsorában és a keresztségben az Isten nem ajánlaná fel magát a szövetséget. Azt, hogy közösségben lehetek vele, és ezért fogalmaz itt Pál apostol, valószínűleg ez a gyülekezet is ugyanolyan nehézségekkel és olyan lelki gyötrelmekkel küzdködött, mint talán mi magunk, azt mondja, kísértsétek meg magatokat. Ennek a szinonimája a másik, hogy próbáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Krisztus Jézus bennetek van. Ha én szövetségben vagyok, ha én a Krisztussal közösségben vagyok, ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei annak is, ha nem vagyok vele közösségben. Ha nem vagyok vele közösségben, akkor eljuthatok Róma 7 tapasztalatáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de újra és újra beleütközöm abba, hogy jelen van és működik az életemben egy másik törvény, amely engem fogjulád, rabságban tart, az én önzésemnek kiszolgáltatottan élem az életemet. És engem felettébb zavar, hogy én az úrvacsorára mindig a bűnök rendezésének a kérdésköréről vagyok kénytelen beszélni, mert hogy alkalmazkodnom kell. Alkalmazkodnom kell kinek-kinek a lelki élményéhez, igényéhez, és utat kell mutassak az ige alapján arra, hogy hogyan lehet a bűnöket rendezni. De mikor lehet már arról beszélni, hogy milyen Krisztussal járni?
Milyen az, amikor a Krisztus Jézus bennünk van? Milyen az, amikor valaki győzelmes, diadalmas életet él, amikor az úrvacsora és a szövetség megerősítése annak bizonysága, hogy én tudom, mit jelent, hogy Krisztus Jézus bennem van. Én tudom, hogy mit jelent a szőlő tőkén maradni. Tudom, hogy mit jelent épp egészséges szőlőhajtásokat hajtva, gyümölcsöt termve az Isten dicsőségére élni. Lehet, hogy mi a reformáció örökségét képviseljük, de talán nem képviselünk ennél többet. Amikor mi ennek a konzekvenciáiról beszélünk, akkor beszélünk a törvényről. És beszélünk arról, hogy nekünk az életünket a törvényhez igazítva kell élnünk. De hogyan? Formálisan? Nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk amazt. Ez a törvény? Maga Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a törvény betöltéséről van szó. A törvény tartalommal való megtöltése, az a magasabb lelki szint, igazán a törvénnyel összhangban leírt élet, amikor még gondolatban sem, amikor a másik ellen egy ellenséges érzés sem engedek feltörekedni. Nem, hogy gyűlölném, vagy minősítő szavakat mondanék rá. Meg kívánság okából sem tekintek asszonyra, mert hogy akkor a szívemben valamilyen elmozdulás következik be. Tehát ha én a törvényről beszélek, akkor nem a formai megvalósítás útját járom, hanem a törvény belső lényegével való közösséget, a vele való azonosulást. És a Krisztus szeretetének a hatalma alatt ezzel a magasabb rendű törvényértelmezéssel is szóba tudok állni, nem csak elméleti síkon, és fogadom el ennek az igaz voltát, hanem tudom, hogy mivel nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, a vele való közösségben igenis lehetséges. Lehetséges talpon maradni, lehetséges győzelmes életet élni, lehetséges a környezetem felé annak bizonyságát adni a gyakorlat oldaláról, hogy igen, a kereszténység a győzelem útja. Az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem más emberré tegyen, és ennek a más embernek a megnyilvánulásai igenis azt hirdetik, hogy a kereszténység tényleg a győzelem vallása. Tudjátok, hogy engem időnként úgy megkísért, hogy a hasonlataimat az élettan, vagy az emberi természet és működés területéről merítsem. Ugye nagyon sok ember átesik szívátültetésen, ez már rutin műtét. Meddig él az új szívvel? Mi is új szívet kaptunk, az újjászületés gyakorlatilag ezt jelenti. Ha én ugyanazt az életmódot folytatom, mint annak előtte, a szívátültetés előtt, az a szív ugyanolyan lesz. A koszorúerei ugyanolyan eltömődöttekké válnak, és nem fogja betölteni azt a funkciót, amire hivatott. Tehát, hogyha én felülről születtem, és az Isten szeretete megérintett engem, és egy másfajta értékrend irányába mozdultam el, de hogyha az Isten szeretetében nincs elégséges hatalom arra, hogy én más legyek, lassan, de biztosan a lelki agónia útját járom, és nem leszek jobb, mint annak előtte voltam. Lehet, hogy a vallás külső jegyeit magamra vállalom, betöltöm a törvényeket, nem is jó a szó, tehát formálisan eleget teszek a törvény elvárásainak, de indítékaimban, vágyaimban, törekvéseimben, egy-egy pillanatnyi helyzetben, a megnyilvánulásaim területén semmi nem változik. És méltán vetődik fel az a kérdés, amire az előbb hivatkoztam, hogy akkor mennyivel vagyunk különben. Nem a kereszténységre hozunk szégyen, hogyha nem mutatjuk fel azokat a lehetőségeket a saját életünkön keresztül, amit a Krisztus szeretete, átalakító hatalma bennünk véghez tudna vinni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a megkezdett jó dolgot, ne aggódjon senki, a megkezdett jó dolgot az Isten diadalra viszi. Diadalra viszi, ama napra célba érkezetté teszi.

mennyire van fedésben azzal, amit mi elméleti síkon elfogadunk. Lehet, hogy a nyugati gondolkodás áldozatai vagyunk, mert az Arisztotelész és a platoni filozófia teremtette meg annak alapjait, hogy én gyakorlattól elválasztott elméleti síkon is igaznak fogadjak el dolgokat. A zsidó, a héber gondolkodás ezt a lehetőséget nem ismerte. Amit valaki igaznak fogadott el abban a társadalomban, annak az igaz volta a gyakorlat területén kellett érvényesüljön, mert ez volt a puding próbája. Nem is volt alkalmas sem a nyelv, sem a gondolkodási forma arra, hogy külön éltessen ki a tudatában gyakorlattól elválasztott elméleti, teoretikus kérdéseket. Erre csak mi vagyunk képesek. És ettől nem vagyunk többek és jobbak. Mert elméletileg elfogadunk mindent, ami a Bibliában van. Sőt, azzal hivalkodunk talán, hogy a Bibliát aztán mi hitelesen képviseljük, mert a Biblia magyarázza, önmagát magyarázza el alapján, értelmezzük, és hézagmentes az érvelésünk, és mégis olyan kevésbé szimpatikus az, ahogy csináljuk. Lehet, hogy azért, mert látják ezt a kontrasztot, hogy van elmélet, hibátlan, hézagmentes érvelés, apologetikus megnyilatkozások. Tehát a hitvédelem területén is rögtön síkra szállunk, hogyha valaki az elméleti igazságot egy kicsit is érintené, akár egy újjal is hozzányúlna, de azon a területen elég jól el vagyunk, hogy mondjam, magunkban, hogy ennek a gyakorlata nincs mindig tökéletes fedésben az elméletileg igaznak meghirdetett ismeretanyaggal. És hogy olykor magamban is tapasztalom, hogy vajon ennek a felelősségével én hányadán állok. Régi prédikációkat hallgattam, ahol ezek az ígék kerültek elő, hogy a lelket meg ne oltsátok. Kiben? Magamban? Az is óriási veszteség, de a másokban? Ha én másoknak a lelkiismerete számára fogódzó pontot teremtek az én nem egészen vállalható életpéldámmal, miközben az igazság elméleti ismeretét hiánytalanul képviselem, hogy nem azt a benyomást keltem, hogy elég az igazságot teoretikusan elfogadnom, de ezen túl talán többre nincs szükség. Vajon nem oltom meg a lelkesedését? Vajon nem züllesztem le magamhoz a laudíciai állapotra? Miközben az én egész lényem azt hirdeti, hogy nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy hatástalanná tehető a Krisztus. Az úrvacsora szereztetés ígéi között szerepel, amit nem szoktunk idézni, mert nem akarunk senkit bántani. Így fogalmaz Pál, azért van köztetek sok beteg, és alusznak sokan, mert nem becsülik a Krisztus testét. Nem azt jelenti ez, hogy Isten káromló magatartási formák törnek elő, kinek a lényében. Ettől arról van szó, hogy a Krisztus hatástalan. Hogy a Krisztus szeretetéről szóló evangélium nem éri el a célját egyesek életében. Hogy az úrvacsorára jönnek a bűnöket rendezni, de maga a szövetség az nem működik. Maga Isten és ember közössége nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nyújtja azt a pluszt az élet gyakorlati síkján, amit sokan elvárhatnának tőlünk, meg talán mi magunktól is olykor. Előkerestem, mindig sokat segít nekem, hogyha egy konkordanciát úgy fellapozok. A múltkor például átlapoztam, hogy a Bibliában hol szerepelnek betegségre utaló jelek, és véglapoztam az egész Baranyi-féle konkordanciát. Ma reggel meg előkerestem ezt a könyvet, és megnéztem, hogy hányszor szerepel a segítség szó, és ennek egy pontosította változata, segítségül hívni az Úrnak nevét. Ézsaiás könyve meglehetősen nyomasztó hangulatú, árasztó kijelentést tartalmaz ezzel összefüggésben, mert azt mondja, hogy régóta így vagyunk. És minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Álnokságunk, mint a

A szél, a lombot elhordó szél működik az életünkben. És hozzáteszi két verssel később, hogy mindez azért van, mert nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogoznék. Nem az a baj, hogy álnokok vagyunk, persze baj. Nem az a baj, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket az anyánk. És nem az a baj, hogy a terecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduca foltosságát. Nyilván magunkon nem tudunk segíteni. De az egy óriási vétek, hogyha segítségül hívhatunk valakit, aki tud segíteni, és nem tesszük. És ez óriási vétek. Óriási vétek, hogy az Isten a maga részéről megteremtette a bizalmi alapot, a bizalmi alapját annak, hogy segítségül hívjuk a nevét. Mert elénk áll, mint mindenható, mint mindenütt jelenlévő, mint mindenek ismerője. És a szeretetéről is nyilvánvaló bizonságot tesz akkor, amikor az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és minden megteremtett azért, hogy én merjem kinyújtani a kezemet felé, és merjem segítségül hívni a nevét, és merjek belé fogózni, mert aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti. Mit tehetne még az Isten, hogy a bizalmunkat életre keltse, és elemjelei ösztönzéseket adjon arra vonatkozóan, hogy megtegyük ezt a lépést? És bevallom most már becsülettel, hogy nem a gyerekekhez szóltam én, amikor ezt a példát elmondtam. Ők csak itt voltak. De az azért nagy problémám, hogy nem merünk bejönni a talicskába. Elmondjuk, én is próbáltam kiszínezni. Elmondjuk, hogy milyen a Niagara. Elmondjuk, hogy mennyi víz ömlik ott le, és hogy milyen a hangja. És hogy amikor a kis hajó, de elmegy a hatalmas vízesés alá, az ember mindig azon csodálkozik, hogy nem süllyed el az ott létrejövő hullámok forgatagában. És mindig megkönnyebbül az ember, amikor a kishajó végre elmegy onnan, mert már nincs kitéve életveszélynek. De hogy fölötte átmenni, és beül egy talicskába, ami annyira bizonytalan jármű, főleg egy bizonytalan ember kezében. Szóval van egy könyvünk, nem akarok senkit bántani, de a borítója az nem valami barátságos. Lehet, hogy ezért nem olvassuk. Ez a cím ennek a könyvnek, Te is járhatsz a vizen. Ha már nem merünk beülni a talicskába, legalább próbáljunk kilépni a csónakból és elindulni Jézus felé. Ez a kereszténység. És ti is olyan jól tudjátok, mint én, hogy amíg Krisztusra tekintünk, és amíg ez a szövetség él, és amíg hitben megragadjuk azt a bizonyosságot, hogy nagyobb az és erősebb az, aki bennem van, mint aki a világban van, addig ott maradok. Az emberileg lehetetlen teljesítményt felmutatva a víz felszínén. És az emberek az Isten fiainak a megjelenését várják, a vízen járókat, a talicskába készséggel beülni tudókat. Talicskáról beszélni könnyű, egy drótkötélről, meg minden egyébről. Persze a talicskába beülni is könnyű. És erre várnak az emberek, hogy majd a mi nyomdokainkba lépve beüljenek. Ne legyen minősítésünk a menny részéről az, amit Ézsaiás könyve megfogalmaz. Nem volt, aki segítségül hívta volna az Úr nevét, és belé kapaszkodna. A gyakorlat, vagy a tapasztalat, vagy a látvány ezt igazolja. Szeretnék néhány igét csak úgy felsorolni. Az apostolok cselekedetek könyve azt mondja, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És egy kicsit nektek is, András, és Brigit mondanám. Ha az ige hirdető nem erről szól, akkor vigyétek el már most az előzetes jegyében magatokkal ezt az igét. Pál apostol, amikor bizonyságot tesz arról, hogy ő a damaszkuszi úton megtért, és aztán Anániás házában azt a három napot hogyan élt át, a köztük lezajló párbeszédet visszaadva így fogalmaz, most mosd le, most azért mosd le a te bűneidet, és
segítségül hívván az Úr nevét. A bűnök lemosása viszonylag egyszerű. Az úrvacsorában eddig eljutunk, de tovább kell lépni. A keresztség után egy hosszú út vár rátok, ami nem telhet el másképpen, csak így segítségül hívni az Úr nevét. Pillanatról pillanatra nem elég a bűnöket lemosni. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy ez az új meggyőződés, ez az új értékrend, ez az élet gyakorlatában kivitelezhető. Mert az Úr, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, ha segítségül hívjuk az ő nevét, akkor célba is viszi. És egy összegző ígét olvasnék most már csak utoljára. Minden, mind az, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Aki nem, az nem. De mindaz, aki segítségül hívja, megtartatik. Legyünk ezek között. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és hódolattal csodálkozunk a te hosszú tűrésed előtt. Urunk, köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk Istenünk, látod a mi küszködéseinket, vergődéseinket, látod a mi bizalmatlanságunkat, látod, hogy bár elméletileg mindent készen elfogadunk, és örömünket lejjük az ige szavában, gyönyörködünk a te törvényedben a belső ember szerint, és mégis olyan gyenge és olyan sekélyes az a tapasztalatunk, amit a Krisztus Jézussal való közösség, mint a győzelem útja kínál nékünk. Úrunk Istenünk, fájlaljuk azt a sok kártételt, amit a hamis és elégtelen példaadás nyomán okoztunk. Segíts kérünk a bizalom jegyében elindulni feléd. Tudjuk, hogy ha mi egy lépést teszünk, legyen az bármilyen tétova és bátortalan, te százat jössz felénk. Segíts, Urunk! Segíts, hogy meg tudjuk mutatni saját életünkben, környezetünknek és mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk, hogy a kereszténységben, a veled való közösségben életet átalakító hatalom van, hogy a szeretet valóban értéket teremt abban, amire irányos, hogyha valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek, hogy fiak szerint éljenek. Segíts ebben, kérünk mindannyiunknak. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmában. És ma a Galatabeliekhez írt levél 6. fejezetének a 14. versével fogunk foglalkozni. Nem magának a versnek a elemzésével, hanem amiről szól ez a vers, ezt majd megfigyeljük Mózes életében, hogy hogyan valósult meg. Galata 6.14. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ugye, csodálatos egy vers, és gondolom mindannyian, akik itt vagyunk, hát nagyon örülnénk, hogyha ez ténylegesen valóságra válna a mi életünkben is, és be tudnánk teljesíteni ezt az igét. De nézzük meg, hogy egy földi ember, ugye, életében, Mózes életében hogyan tudta ténylegesen a Jóisten véghez vinni azt, hogy ez megvalósult az ő életében. Tehát nyissuk ki Mózes könyvét, második könyvét, és gondolkodjunk közösen erről a kérdésről. Mózes második könyvében olvassuk azt, hogy a 8. versben, hogy az első, második könyvnek az első fejezetében. A 8. versben, hogy azon közben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte. Ugye nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy Józsefet nem ismerte. Hát biztos, hogy nem arra gondolt tulajdonképpen a Jóisten, amikor ezt a mondatot ihlette, hogy fizikailag kellett volna ennek a fáraónak ismerni Józsefet, hanem az, amit ténylegesen József végzett az egyiptomi szolgálata alatt, az nem csak a zsidókról szólt, hanem az egyiptomiakról is szólt. Hatalmasan szólt az egyiptomiakról. És Ellen White ennek meg is adja a módját tulajdonképpen. A 7-es per A kötetben olvashatjuk ezt a 8. verssel kapcsolatban. Az volt az egyiptomiak bűne, hogy nem fogadták el a világosságot, melyet Isten József által kegyelmesen küldött nékik. Yes. Általában, amikor Józsefről beszélünk, akkor csak a zsidókról szoktunk beszélni arról, hogy milyen hatalmasan elkészítette az Isten ezt az utat, hogy aztán a zsidóknak legyen hol nyugalomban élni életüket, és szaporodni, és sokasodni. De tulajdonképpen József szolgálata az egyiptomiakról is szólt. Na most Mózes egy olyan időszakban született meg, amikor erről nem emlékeztek meg, nem akartak megemlékezni erről. Ugye készakarva nem akartak megemlékezni erről, hogy volt egy olyan ember, egy olyan zsidó ember, egy olyan héber ember, ugye, aki ilyen nagy szerepet töltött be az egyiptomiak életében, hogy megmentette az országot tulajdonképpen. És hát ezt a Teremtő Isten közreműködésével cselekedte. Azt írja itt a Bibliánk ebben az első fejezetben, hogy megsokasodott a nép. Nagyon sokan lettek, sőt, itt azt írja, hogy többen lettek, mint maguk az egyiptomiak. És megijedtek attól, ugye a fáraó megijedt attól, hogyha ellenség támadná meg az országot, akkor, hogyha a héberek átállnának az ellenség oldalára, akkor megsemmisülne az ország. És kitalálta azt, hogy hogyan lehetne karban tartani ezt a folyamatot, ezt a vélt veszély folyamatot. És azt találta ki, hogy hát akkor fiúgyermekeket meg kellene ölni. Ez lenne a legegyszerűbb, ugye akkor csak a lányok maradnának életben, és akkor nem lenne hadrafogható
férfi kellő mennyiségben. És ezt a parancsot a héber bábáknak adta ki. De azt olvasok itt tovább a Bibliában, ugyanebben a fejezetben, a 19. versben, hogy a bábák ugye nem engedelmeskedtek, és amikor a fáraó számon kérte őket, akkor azt mondta, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptombeliek, mert azok életerősek, minek előtte a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. Hát azért nem igazság azért volt ebben, mert azért ők sokkal egészségesebb voltak, mint az egyiptomiak, szóval ez egy bizonyságtevés is tulajdonképpen arról, hogy a héber asszonyok egészségesek voltak. Mert ugye arról beszélünk, hogy nagy volt az orvostudomány Egyiptomban, meg rengeteg betegséget tudtak gyógyítani, de arról nem olvasunk, hogy egészségesek lettek volna. Ugye? A zsidókról meg az héberekről ugye olvassuk azt a Bibliában, hogy a Jóisten megígérte, hogy ha az ő törvényében járnak, akkor egyetlen egy betegség sem fogja őket utolérni, ami ugye az egyiptomiak között mindennapi jelenség volt. De hát elsődlegesen nem azért nem tudták a héber asszonyok véghez vinni a fáraó parancsát, mert egészségesek voltak a héber asszonyok, hanem azért, mert nem vétettek az Isten törvénye ellen, az élet törvénye ellen. Hát a fáraó ezek után kitalálta azt, hogyha nem lehet megfélemlíteni ugye a bábákat, akkor megengedte, parancsba adta úgymond a saját népének, hogy aki fiúgyermeket lát, az vesse be a folyóvízbe. Tulajdonképpen ezt mai nyelven kifejezve úgy mondhatnák, hogy törvényen kívül helyezte a zsidóságot, a zsidó gyermekeket. Tulajdonképpen senkihez se fordulhattak segítségül, mert a saját népét felhatalmazta azzal, hogy kiírthatja a gyermekeiket. Ebben az időszakban született meg Mózes. Ugye a második fejezetben olvashatjuk a történetet, hogy ugye Lévi nemzetségéből származott mind a két szülő, az anyuka is, meg az apuka is, és amikor megszületett a gyermek, természetesen ők nem gondolták azt, hogy engedelmeskednek a fáraó parancsának, istenfélőek voltak, és 3 hónapig rejtegették. 3 hónap után meg már nem lehetett rejtegetni. Akkor hát Istenhez fordultak tanácsért, hogy mi legyen, és hatalmasan vezette tulajdonképpen a Jóisten az ő gondolataikat. Ugye úgy nézett ki a dolog, minthogyha teljesítették volna a fáraó parancsát, mert a vízbe vetették a gyermeket, csak éppenséggel nem védtelenül, hanem egy szurkos kosárban, ugye egy enyvezett szurkozott kosárban, ami vízhatlan volt. És a Jóisten megáldotta ezt a törekvésüket. A Pátriárkák és Profétákban olvashatjuk azt, hogy a fáraó leánya, amikor meglátta, és meghalotta, ugye aztán a síró gyermeket, aztán meg meglátta, akkor a Szentlélek indította az ő lelkét, hogy értse meg a héber anya törekvését a gyermek megmentésére. És tulajdonképpen ez a munkálkodás, amit a léleknek a munkálkodása, meg a lélek vezetése Mózes életében tulajdonképpen végig jelen volt, amikor ő az egyiptomi udvarban volt. De tudjuk, hogy a gyermekkorának az első szakaszát, a legfontosabb szakaszát az édesanyjával tölthette, hát az akkori törvények szerint, ugye szoptatta, és az édesanyja meg aztán tovább is ott maradhatott nála. És olyan 10-12 éves lehetett körülbelül, amikor ugye elkerült otthonról be a fáraó udvarába, és onnantól kezdve elkezdődött az az időszak az életében, ami hát külsőségeiben szólva mindenről szólt, csak nem az igazi Istenről szólt. Mert ugyanakkor viszont a fáraó
Érdekes módon az a fáraó, aki ezeket a rendeleteket adta, hogy az Isten milyen csodálatosan képes volt az ő szívét is meglágyítani, vagy nem tudom, meglágyítani, vagy irányítani a gondolatait, befolyásolni az ő gondolatait. Ez a fáraó pedig azt mondta, annyira megszerette ezt a gyermeket, hogy fáraónak akarta őt nevelni. Nem csak akarta, hanem nevelte is, neveltette. Tulajdonképpen ő trónörökösi neveltetést kapott. Úgyhogy hadvezérnek nevelték meg, hát minden olyan dologra, amire elvileg egy uralkodónak szüksége van. Egy vezetőnek. Azt olvassuk Ellen White gondolataiban, hogy azt mondja, hogy messze menő képzésben részesült, mint hadvezér. Mikor kiküldték szembeszállni az ellenséggel, sikerrel járt, így a harcból való visszatéréskor az egész hadsereg az ő dicséretét zengte, de mégsem felejtette el, hogy Isten általa szándékozott kiszabadítani Izraelt. Szóval ilyen nagy dicsőségben részesült Mózes, és ugye minden tudományt meg kellett tanulnia neki, amit ott tanítottak, de volt az ő számára egy sokkal fontosabb tantárgy, amit ő ez alatt az időszak alatt nagyon-nagyon alaposan tanult. És ezt is ugye Ellen White-tól tudjuk meg, hogy Mózes ereje a minden hatalom forrásával, a seregek urával való kapcsolatából fakadt. Hatalmasan felülemelkedett minden földi vonzáson, és teljesen Istenre hagyatkozott. Úgy tekintette magát, mint aki az Úré. Míg hivatalosan az egyiptomi királyi érdekeltséggel állt kapcsolatban, megállás nélkül Isten kormányainak törvényét tanulmányozta, így hite egyre növekedett. Ez a hit értékes volt számára, mélyen bele volt gyökerezve legkorábbi tanulmányainak talajába. Művelődéssel hivatva volt felkészíteni őt Izrael fogságból való kiszabadításának nagy és fontos művére. Mózes elgondolkodott ezeken a dolgokon, szüntelenül Istentől jött megbizatására hallgatott. Igen, milyen csodálatos a szülőknek az odaszánása, a döntése, aztán ugye a viselkedése az Isten bölcsességére és az Isten szeretetére való hagyatkozásnak milyen gyümölcsei lettek. Tulajdonképpen az Isten elintézte azt, hogy abban az idegen környezetben, abban a fertőben, tulajdonképpen így lehet mondani, amit az egyiptomi udvar képviselt az ottani szokásaival, az áldásos helyé vált Mózes számára, mert megmaradt, fenntartotta benne, és ő igényelte is azt, hogy az Isten dolgaival foglalkozzon. És ezáltal meg tudta őt védeni, helyes irányba tudta tartani az ő gondolkodását. A zsidókhoz írt levélben olvasok azt, hogy hitáltal tiltakozott Mózes az ellen, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Ugye? És nem csak ez ellen tiltakozott, hanem meghozta azt a nagy döntést is, hogy inkább választja az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Ezek hatalmas döntések, ezek hatalmas dolgok, hogyha belegondolunk egy pillanatra, és hogy saját magunk életét úgy elképzeljük. Lehet, hogy van közöttünk olyan, aki már gyermekkorától valamilyen formában találkozott az igaz Istennel. Annak hatalmas útmutatás arra nézve, hogy nincs az a körülmény, ami elszakíthatja az Istentől, az az ellenséges körülmény, ami elszakíthatja az Istentől, hogyha ő saját maga ápolja az Istennel való kapcsolatot, és igényli az Isten jelenlétét az ő életében. Főleg, hogyha ez a közeg, ez nem az ő választásából adódik, hanem az Isten rendeli. És eljött az a pillanat, eltett, ugye 40 éves lett Mózes, úgy írja a Bibliánk, hogy megemlékezett
az ő népéről, és meglátogatta őket. És mivel találkozott? Azzal találkozott, ezt a második fejezetben olvashatjuk a 11. versben, felnövekedett, kiment az ő atyafiaihoz, és látta a nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyon ütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Megállnék egy pillanatra, és gondolkodjunk azon, hogy mit gondolunk ebben a pillanatban, az életének ebben, ennél a mozzanatánál. Mondhatjuk azt, hogy Mózes számára a világ megfeszítetett? A világ megfeszítetett Mózes számára? Hát én azt mondom, hogy mondhatjuk. Hát azért, mert ő az egyiptomi vonzásának teljes mértékben ellentmondott, és ő tulajdonképpen eldöntötte, hogy ő az Isten szolgálatában fogja élni az életét, és arra szenteli magát, hogy tulajdonképpen meghaltnak nyilvánította saját magát az egyiptomi trón számára, meg mind arra, amivel, mint világi dicsőség kecsegtette őt az akkori környezete. És ő azt mondta, hogy én az Isten szolgálatát vállalom és teljesítem, számomra ez a legfontosabb az életemben. Nagyon érdekes, ugye? Na most Ellen White azt írja, miután megölte az egyiptomit, rádöbbent, hogy még nem értette meg Isten tervét, elfutott hát Egyiptomból és pásztor lett. Nem tervezte többé a fontos feladat elvégzését, hanem igen szerény, igen alázatos lett. Az agyát betöltő köd szerte foszlott, és arra fegyelmezte értelmét, hogy Istent keresse, mint menedékét. Mózes szerette volna az Isten feladatát, az Isten elhívását teljesíteni. Mindent rátett arra, hogy alkalmassá váljon a feladat ellátására, de mégis elrontott valamit nagyon. Mire számított? És ezt olvassuk el István védő beszédéből, a Apostolok cselekedetei 7. fejezetéből, ott olvashatjuk el, ott nagyon-nagyon pontosan fogalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Bibliánk. És azt gondolta, a 7. fejezet 25. versét olvasom, és azt gondolta, hogy az ő atya fiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ad nékik szabadulást, de azok nem értették meg. 27. versben olvashatjuk, kicsoda tett téged fejedelem és bíróvá mi rajtunk? Így reagáltak. Mire számított Mózes? Arra számított, hogy ő meghozta a döntést, hogy ő az Istennek szolgálatában akarja. Abban látja az életének az értelmét, felkészült arra, megkapta a kellő hadviselési ismereteket. És azt gondolta, hogy most ő már kellően képzett ahhoz, hogy ezt a képzettségét felhasználja az Isten művében. És alkalmazza mindazt a tudást, amit megszerzett. Közben kiderült, hogy az Isten valamit egészen másképpen gondolt. Isten ugye megengedte, ő alakította az eseményeket, hogy mindazt megtanulja, ami megtanulható volt Egyiptomban, de egyetlen egy mozzanat
Szóval egyetlen mozanatról megfeledkezett Mózes. Hogy ezt ő döntötte el. Nem az Isten mondta neki, hogy na, most akkor menjél, és öld meg az egyiptomit. És akkor majd ettől megértik a te testvéreid. Ezt ő gondolta el. Ugye milyen komoly ez a figyelmeztetés mindenki számára? Hogy attól, hogy ténylegesen megküzdöm azt, hogy mindaz, ami a világhoz kapcsol engem, hogy én azt megtagadjam, és odaszánjam magamat az Isten szolgálatára, ez egy hatalmas dolog. És ezt is csak az Isten tudja elvégezni az emberben. De a hogyanját, meg a mikéntjét, azt se nekem kell eldöntenem, hogy én azt hogy csinálom, és mint csinálom, hanem azt is az Istennek kell az ember kezébe adni. Ugye az Efézusi levélben olvassuk azt, a második fejezet 10. versében, nagyon szeretem ezt az igét, és sajnos én is még gyakran vétek ellene, és nagyon sokszor utólagosan reagálom az itt leírtakat. A második fejezet 20. versében van az. Nem találom meg.

Most valamit nagyon rosszul mondtam. 10. vers. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általak Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ugye azért teremtettünk Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Szóval az Isten nem csak a kiképzést adja meg az embernek, az Isten magát a cselekedetét is kívánja az embernek adni, mert hogyha az ember az önmaga esze szerint kívánja összegezni mindazokat az ismereteket, amelyekkel rendelkezik, és azokat próbálja áthelyezni az Isten művébe, akkor nem kisebb hibát követ el, mint amelyet Mózes követett el, hogy nem érti meg az Isten gondolatait, nem érti meg az Isten tervét, nem érti meg, hogy az Isten miért engedi meg ezeket a körülményeket, és nem kéri ki az Isten tanácsát. Úgyhogy gondolom biztosan kijelenthetjük, hogy ő tulajdonképpen személy szerint a világ számára még nem halt meg ebben a pillanatban, életének ebben a pillanatában. A világ az meghalt, de ő még nem. Ő még a világ eszközeit, aztokat az eszközöket akarta alkalmazni az Isten szolgálatában, amelyek a világban működtek. Szóval valahol beletévedt abba a hibába, amiben mi is emberek beletévedünk, hogy ami az életben jól működik, azt az Isten művében is jól tudjuk majd működtetni. Ebből megtanulhatjuk azt, hogy ez nem így van. Mert itt valami, ami gondolkodásunkban hibázik. Ugye itt azt mondja Ellen White, hogy a köd, amely betöltötte az ő gondolatait, az ő értelmét. Abban a pillanatban, amikor elkövette a gyilkosságot, hát nem abban a pillanatban, hanem a következő napon, amikor újból kiment, és akkor szembesült ezzel, hogy nem értették meg őt az ő testvérei, abban a pillanatban rájött arra, hogy édes Istenem, én mindent elrontottam. Én készültem 40 éven keresztül arra, hogy a te szolgálatodban legyek. A szüleim is erre tették az életüket. Végig kísért engem a csodák sorozata, onnantól kezdve, hogy életben maradtam, hogy megőriztél engemet az idegen környezetben, hogy tanítottál, hogy neveltél, a lelked által vezettél, hogy bizonyossá tetted számomra azt, hogy az én kezem által kívánod a te népedet megszabadítani. És én most mindent elrontottam. Azáltal, hogy nem kértem ki a te véleményedet, hanem a magam esze szerint akartam megoldani. És azt írja Ellen White, hogy nagyon alázatos lett, elment a pusztába, és teljesen lemondott arról, hogy bármikor is az életében még egyszer szóba jöhet az, hogy ő az ő népének a szabadítója lehet. Eltent megint 40 év. A Jóisten továbbra is gondoskodott Mózesről. Gondoskodott neki hívő feleségről, meg hívő környezetből, amelyikben élhette az életét. Ugyebár Midianita volt Jetró, de az igaz Isten papja volt, az igaz Isten imádója volt. Ugye milyen döbbenetes, hogy az Isten egyengeti az ember útját, akkor teremthet most megint csak idegen környezetben hívő embereket. Ugye? Hogy igaz legyen az ő beszéde, hogy igaz legyen az ő szava, hogy igazából az embernek hívő környezetre van szüksége ahhoz, hogy megtanulja, mi az az Isten cselekedeteit elvenni, az Isten előre elkészített cselekedeteit elvenni az ő kezéből. 40 év kemény pusztai szolgálat volt. Az egyiptomi fényűzés után ténylegesen a dicséretek, a trón várományosának kijárt tisztelet és megbecsüléssel szemben, ez 40 kemény pusztai év volt. Ez alatt a 40 év alatt is az Isten feladattal bízta meg Mózest. Nem csak a báránykákat kellett neki legeltetni, meg a saját családjával törődni, hanem volt neki ott feladatom. Ugye a zsidó hagyomány szerint onnan tudjuk, hogy
az első könyvet, Mózes első könyvét ott írta meg. Volt neki ugye hatalmas, ugye szájhagyomány alapján megírta a Jób könyvét, ugye ott írta meg, és a 90. Zsoltárt. Szóval adott a Jóisten feladatot, ott is készítette őt, nem csak fizikailag, nem csak a mindennapi feladatok nehéz mi volt által, ugye, mert azért a napi foglalatosság azért nagyon sok mindenben betölti az ember gondolatait, az abból való tanulságok, meg az arra való odafigyelés, szellemi táplálékot is adott neki a Jóisten, szellemi feladatot is adott neki. Ténylegesen valahol azt lehet mondani, hogy bíztatta, erősítette Mózesben azt az elhívást, amit fiatal korában kijelentett neki. Eltelt a 40 év, találkozás a csipkebokornál. Mi történik akkor? 4. fejezet, Mózes 2. könyvében. A bevezető gondolatokat átugorjuk, és a 10. verstől olvasnám. Mondja a Mózes az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig mondta néki: ki adott szájat az embernek, avagy ki tesz némává vagy süketté, vagy látóvá vagy vakká, nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Ő pedig mondta, mondhatnám, könyörögte: kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. És felgerjedt az Úrnak haragja, és ugye akkor aztán tudjuk, hogy mit mondott ezután. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy könyörgött Mózes. Édes Istenem, hát én már egyszer mindent elrontottam. Köszönöm, hogy megszólítottál, köszönöm, hogy elhívtál, de te tudod a legjobban, hogy én erre teljesen alkalmatlan vagyok. Hogy én teljesen méltatlan vagyok erre a feladatra. Hogy is bízhatsz te még bennem, édes Istenem? Szóval sok minden megfordulhat ilyenkor az embernek, nem a fejében, amikor szembesül azzal, hogy félreismerte az Isten. Magát megismerte, az biztos, hogy magát megismerte, de az Isten félreismerte. Félreismerte azt, hogy ez az Isten tervében valószínű, nagy valószínűséggel benne volt. Ilyen hiba, vagy más hiba, de valamilyen hiba benne volt. És valójában Mózes elhivatása a szolgálatra, arra a szolgálatra, amire ténylegesen az Isten, amit az Isten elkészített az ő számára, ekkor történik meg. Ekkor történik meg. Ekkor mondhatjuk azt, hogy Mózes megfeszítetett a világ számára neki. Már semmi, nem csak nem kellett a világból, ő nem akart semmit abból a világból, de használni se akart abból a világból semmi olyan eszközt, ami által veszélybe sodorhatta volna az Isten feladatát. Életének ebben a pillanatában nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ő is megfeszítetett a világ számára. Olvassuk tovább ezeket a gondolatokat itt a Mózes 4. könyvében. Ugye felgerjedt az Úr haragja Mózes ellen, és mondta: nem, de atyád fia néked, a nemzetségéből való, Lévi nemzetségéből való Áron, tudom, hogy ő ékesen szóló, és íme ő ki is jő, hogy előttbe is mihet meglát, örvendezni fog az ő szívében. Beszélj azért vele, és add a szájába a beszédeket, és én leszek a te száddal, és az ő szájával, és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek. És ő beszél majd helyetted a néphez, és ő lesz néked szájgyanánt, te pedig leszel néki Isten gyanánt. Ugye megdöbbentő, ugye? Mit mond az Isten
Jézus Krisztus mit mond Mózesnek? Jól van, jól van, megértettem, hogy nem mersz egyedül menni, mert nem bízol magadban. Rendelem melléd a te testvéredet, Áront. Ő lesz a te száddal, te ő, fog, ő lesz a közvetítő a nép és te közötted, de te leszel neki Isten gyalán. Isten gyalán, mit jelent ez? Biztos, hogy nem Mózes imádására hívta fel, vagy Mózest úgy kell imádni, mint az Istent, hanem ő lesz az Isten képviselője az ő testvére számára és a nép számára. Ő lesz az Isten képviselője ebben a feladatban a nép számára. Ismerjük a mi Istenünket? Milyen csodálatos ez a szolgálatba való visszahelyezés, nem? Ez a mozzanat. Miért tiltakozott Mózes? Miért volt olyan rémséges az ő számára? Az, hogy még egyszer elronthatja. Miért félt ettől annyira? Ellen White-nál olvashatjuk ezt is. A hetes perákötetben a negyedik fejezethez. Miután az előkészület és próba ideje véget ért, az Úr felszólította Mózest, hogy menjen, szabadítsa ki Izraelt. Mózesnek hiányzott az önbizalma, lassú beszédű, visszahúzódó ember volt. Kicsoda vagyok én, mondta, hogy elmenjek a fáraóhoz és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. Kifogásnak hozta fel lassú beszédét. Régen hadseregek vezérlő tábornoka volt, és biztosan tudta, hogyan kell szólni. Istvánnál is olvassuk a védőbeszédében, az Apostolok Cselekedetei 7. fejezet 22. versében, és Mózes tanítatott egyiptombeliek minden bölcsességére, és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Hát akkor mi volt a baja? Mi volt a baja? Ellen White egyetlen egy mondattal adja meg erre a választ. Azt mondja, hogy attól tartott inkább, hogy énjét, romlottságát is beleviszi a munkába. Ebből a mondatból jöhetünk rá arra, hogy tulajdonképpen mit tanult meg ez alatt a 40 év alatt? Hogyan kell az énjét elnémítani? Negyven évig tanulta, hogy hogyan lehet a világtól elszakadni, annak ellenére, hogy a világban élte az életét, ugye? Eszünkbe juthat, hogy a Jézusnak az imádságának az a gondolata, hogy nem azt mondom, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy szabadíts meg a gonosztól. Ugye? Oltalmazd meg őket a gonosztól. 40 évre volt szüksége Mózesnek ahhoz, hogy a világtól elszakadjon, és meghozza a maga döntését. És még 40 évre volt neki szüksége ahhoz, hogy meghozza az a döntést, hogy ő vezet, soha semmit önmagától nem fog cselekedni. És ezzel tulajdonképpen azt mondta, hogy én meghaltam. Én meghaltam. Semmilyen világi eszköz, ami az életemben jóként, amit az életemben jóként mondottam, semmit sem vagyok hajlandó felhasználni az Isten beleegyezése, az Isten vezetése, az Isten tanácsolása nélkül. Csak az Isten bölcsessége, az Isten vezetése, az egyedüli biztos pont. És tudjuk, hogy ez szinte 40 évig sikerült is neki. Milyen hatalmas próbákon ment át? Hány lázadáson ment át? Ténylegesen Mózes az ő népe körében. A testvérei is fellázadtak ellene, a főemberek is fellázadtak ellene. A gyülevésznép is szított lázadásokat. Hol a hasukról szólt a lázadás, ugye, amikor húst kértek, hol víz hiányzott nekik. Szóval mindig volt valami ok, ami miatt lázadni lehetett.
hol pedig az a föld, amit az Isten megígért nekik. Attól ijedtek meg, hogy amit az Isten ígért, azt most odaadja nektek, meg azt mondták, hogy félünk oda bemenni. Mert az Isten biztos másképpen gondolta. Minden tulajdonképpen, minden területen, amin egy ember megkísérthető, minden kísértésben helyt állt. És valójában meg azt mondhatjuk, hogy végigélte ezt a 40 évet is, megfeszítvén az énjét. És mi volt az ő bukása? Az utolsó bukása. Az volt, amitől a legjobban félt. Az volt, amitől a legjobban félt. A beszéde. A beszéde miatt bukott el. Mert az Isten azt mondta, hogy szóljál a kősziklához, ő meg nem szólt, hanem ütött. Méghozzá kétszer. Szólt valamit, csak nem azt szólt, amit. Nem az Isten beszédét szólt. Nem az Isten beszédét szólt. Önmagából szólt. Ez egy hatalmas tanulság volt az ő számára is, hogy még egy 40 évig megfeszített én is életre kelhet, hogyha az ember nem vigyáz. 40 évig meg volt feszítve. És abban a pillanatban, amikor már ott volt ténylegesen az öröm, amikor úgymond a veszélyek már elhárultak, már mindjárt birtokba lehetett volna venni az ígéret földjét, most már senki se visszakozott, mindenki örült volna annak, hogy már bemehessen. A népnek is a gondolkodása megváltozott, a nép is átnevelődött. És ezen a ponton az első lázadás, a vízzel való, a vízhiány, a vízzel való elégedetlenkedés ébredt fel újból a népben, és Mózes elveszti a türelmét. Ugye mindig a Bibliában azt olvassuk, hogy odament, ahány a lázadásra ugye találkozunk a Bibliában, ezzel most külön nem fogunk foglalkozni, mindig odament a gyülekezet sátorához, és imádkozott. És mit imádkozott? Édes Istenem, ha ezt a népet el is akarod veszíteni, inkább engem veszíts el. Mindig a népért imádkozott. És itt nem olvasok a Bibliában azt. Édes Istenem, most mit tegyek? Megmondja az Isten neki, akkor odafordul, hogy mit kell tenni. De arról nem olvasunk a Bibliában, hogy amikor feljött az indulat benne, hogy akkor szólt volna, hogy Istenem, ments meg, mert itt van az én énem. 40 év alatt elszokott már ettől valószínű. Olyan régen járt az Úrral, és olyan régen járt veszély közepette tulajdonképpen. Annyira kellett vigyázni a szinte minden egyes lépésére, minden egyes megnyilvánulására, hogy egyszerűen elfelejtkezett arról, hogy hát az énje az ott van. Ő ugyanaz a Mózes, 120 évesen is, mint 40 évesen volt. Az emberi természete neki ugyanaz. És egy pillanatra megszűnt az én megfeszítése. És ez alatt a pillanat alatt, a mi tanulságunkra, én biztos vagyok benne, hogy a mi tanulságunkra, hogy felmérjük azt, hogy milyen veszélyben élünk. Önmagunkkal szemben milyen veszélyben élünk, bár mi nem tekinthetünk vissza olyan múltra, mint amilyen Mózes háta mögött van, nem rendelkezünk
tulajdonképpen születésünktől kezdve azokkal az isteni tapasztalatokkal, az isteni vezetésnek a tapasztalatával, amivel tulajdonképpen Mózes rendelkezett. Előttünk nem nyílt meg a tenger, ugye? Mi nem láttunk, nem álltunk ott a csipkebokornál. Meg sok-sok-sok rengeteg tapasztalat, ami tulajdonképpen az Istennel való együttjárásnak az ajándékaként Mózes birtokolt. De még Mózes is elbukott. Hát akkor nekünk mennyire kell vigyáznunk? Nekünk mennyire kell ezt az ént megfeszítenünk? És meg tudjuk mi egyáltalán ezt az ént egyedül feszíteni? Elegendő az, hogy én azt mondjam, hogy bezzeg, én ezt nem teszem meg? Hát Mózesnek a tanulsága arról szól, hogy ez lehetetlen. Az énem megfeszítését csak az Isten tudja elvégezni az én kérésemre. Az énem csak akkor feszíthetendő meg az Isten által, hogyha én ezt igénylem. Ha tudatába vagyok annak, hogy akármennyit jártam az Istennel, akármennyit olvasom a Bibliát, akármennyit igyekszem csak a jót és csak a szépet, az énemet megfeszíteni csak az Isten tudja. És arra a pillanatra, amikor az én az ő feladatát végzem. Ezt mindenkire, most saját magára bízom, hogy ezt nagyon sokáig lehetne még gondolni, hogy ez tulajdonképpen mit jelent a mindennapi életben. Hogy hányszor kell segítségül hívnunk az Úrnak a nevét, csak akkor, amikor az indulat folytogat minket, vagy netán máskor is, amikor még nincsen indulat, meg hogyan kell vigyáznunk ezekre a dolgokon, mert nem mindig úgy jön a kísértés, hogy indulat van az emberben, nem? Van, amikor világosság angyalaként jön. Hogy vegyük komolyan azt, amit Pál apostol itt leírt a Galatákhoz írt levélben. Egy fejezettel, vagy néhány fejezettel korábban leírja ő azt a gondolatot is, hogy a második fejezetnek a 20. versében olvashatjuk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hogy mindezeknek az ismeretében, mindezeknek a tudatában mit jelent a vigyázás, ami számunkra ez már egy külön téma, ténylegesen, valószínű, hogy majd a következő témában majd ezzel fogok foglalkozni, majd a vigyázással. És majd a délutáni órán, hogyha úgy gondoljátok, akkor majd egy saját tapasztalatot is el fogok mondani ezzel kapcsolatban. Egyelőre csak megállnánk, ténylegesen félbeszakítanánk a gondolatot azzal, hogy elolvasnám Ellen White figyelmeztetését ehhez a levélhez, ehhez az igehelyhez, amit a mai napon felolvastunk. Aki Isten szolgálatára adja magát, az Krisztus kegyelmének alakító ereje formálja. A Szentlélek itatja át, ezért kész megtagadni magát, felvenni keresztjét, bármely áldozatra kész a Mesterért. Nem képes többé közönösen elmenni a körülötte pusztuló lelkek mellett. Többé nem önmagát akarja szolgálni, mert Isten újjáteremtette Krisztusban, és az önzésnek nincs helye az életében. Tudja, hogy lényének minden része Krisztusé, aki megváltotta a bűn szolgaságából, Isten egyszülött fiának drága vére vásárolta meg jövőjének minden percét. A jövőjének minden percét itt, ezen a világon is, és az eljövendő örökké valóságban is. Minden percét Isten egyszülött fiának drága vére vásárolta meg.

A magunk által kreált eszközökkel akarunk a javát szolgálni a másik embernek? Vagy fontos nekünk, hogy csak is az Isten módján, az Isten által alkalmassá tévén szolgáljuk ezt a feladatot, teljesítsük be ezt a feladatot. És ami a beszédet illeti, azt meg egy másik helyről olvasom, az elsőt az április másodikai dicséretből olvasom. Az április 7-ében pedig olvashatunk egy ilyen gondolatot. Szóljatok a veszélyben forgó emberekhez, és vegyétek rá őket, hogy emeljék tekintetüket a kereszten haldokló Jézusra. Azért halt meg, hogy lehetővé tegye számunkra a bűnbocsánatot. Szóljatok a bűnösökhöz Krisztus gyengít szánakozó szeretetével. Vegyük ezt nagyon komolyan. Ne hallatszon egyetlen durva, hangos szó sem azok ajkáról, akik igyekeznek rábeszélni az embereket arra, hogy tekintsenek fel és éljenek. Hogyan kell beszélnünk? Most ne vegyük a nyers beszédet, ugye? Itt nem arról van szó, hogy nem nyers. Egyetlen, ne hallatszon, egyetlen durva. A durva az nem csak a trágár szó, a durva az nem odaillő szó. Igen? Hangos szó sem azok ajkáról, akik igyekeznek rábeszélni az embereket arra, hogy tekintsenek fel és éljenek. És mi lesz mindezeknek a végkicsengése? Ténylegesen egy utolsó gondolatot szeretnék még. Most megint csak a Galatákhoz írt levél gondolata, ennek a versének ahhez írt ellenvált gondolatokat. Minél inkább Krisztussal telik be szívünk, annál bizonyosabb az örökké való világban levő kincsünk. Igen? Miről tanúskodik a mi beszédünk? Hogy hol van a mi kincsünk. Ugye? Minél inkább Krisztusan telik be a szívünk, annál bizonyosabb az örökkévaló világban levő kincsünk. Pálnak Krisztus volt az élete, a Krisztus cselekedeteit cselekedte, áldásait, mint meg annyi mások áldására fordítható előnyt értékelte. Kinek szeme Jézuson függ, mindent el fog hagyni, meg fog halni az önzésnek, hinni fog Isten teljes szavában, mely dicsőségesen és csodálatosan felmagasztosul Krisztusban. Jézus Krisztus a legfőbb vonzerő, azért adta élet, ezért adta, mert ő adta az életét az emberiségért. Azért ajánlotta föl áldozatát, hogy eredeti tökéletességre állítsa vissza az embert, sőt azért áldozta föl magát, hogy teljes jellemátalakulást adjon neki. Győzőknél többé, nagyobbá tegye őt. Ténylegesen egy átvezető gondolat a végleges délutáni beszélgetésünkhöz, hogy mi szükséges ahhoz, hogy én meglássam, hogy mennyire kell vigyáznom. Látnom kell a magam valós állapotát. Bele kell néznem a tükörbe. Bele kell néznem a tükörbe. Ugye a Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetében a szeretet himnuszában olvassuk azt, most tükör által homályosan látunk, de majd eljön az az idő, amikor színről színre. És mit írott az ige? Azt írja, hogy hogy fogunk megláttatni? Úgy fogunk megláttatni, ahogyan most lát minket az Isten. Ténylegesen röviden így lehetne mondani. Azt mondja, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ugye? Amint én is megismertettem. Ki az, aki ismer engem tökéletesen? Az egyedüli teremtett lény, aki ismer engem teljesen tökéletesen, az Isten. Az Istenhez kell mennünk segítségért, őt kell segítségül hívnunk, hogy édes Istenem, itt állok most előtted, mutasd meg, hogy most milyen állapotban vagyok. Mert a segítséget akkor tudom igazán kérni az Istentől,
hogyha tudom, mihez kérjem a segítséget. Most itt állok ebben a helyzetben.

Istenem, itt vagyok ebben a kritikus helyzetben, itt vagyok ebben az ismeretlen helyzetben, itt vagyok, Istenem, egy megszokott helyzetben, segíts, hogy ne a megszokott dolgokat cselekedjem. Ugye? Szóval, hogy azt a tükröt magunkkal hordjuk, azokat a tükröket, ahogy a szombatiskolában olvastuk ma, azokat vessük el, ne azokba a tükrökbe nézegessük magunkat, meg azoknak akarjunk megfelelni, amit ott látunk, annak megvan a maga szerepe és feladata, nem arról van szó, hanem az igazi tükröt, az igét, magát, az Istent tartsuk magunk elé, és ezt igényeljük. És akkor győztessé tud minket, győzővé tud tenni az Isten. Akik a Krisztus ereje által legyőzik az Isten és ember ellenségét, azok a mennyben a soha el nem bukott angyalokénál magasabb tisztséget fognak betölteni. Az el nem bukott angyalokénál sokkal magasabb tisztséget fognak betölteni. Ne azért tegyük, mert maga nagyobbak akarunk lenni az angyaloknál, hanem azért tegyünk, hogy nagyobbak akarnánk lenni önmagunknál. Olyan nagyokká akaránk, a szeretnénk válni, amilyennen Isten szeretné minket látni. Bár csak megvalósulhatna ez a mi életünkben az ő kegyelméből. Amen. Drága Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, Uránk, hogy így nagy gondod van ránk, hogy Mózes életén keresztül magunkkal szembesülhetünk, hogy az ő életét szemlélvén magunkra ismerhetünk, hogy mindaz, ami benne megvolt, emberi, az bennünk is megvan. Bárcsak az is, ami te tőled volt, az is meg lenne bennünk. Könyörögve kérünk, Istenünk, láttasd meg velünk a magunk állapotát mindenkor, figyelmeztes bennünket, ébreszt fel lelked által ami lelki ismeretünket, hogy hozzád kiáltsunk, hogy úgy vigyázzunk, mint ahogy még soha nem tettük ezt, hogy azokat a cselekedeteket cselekedjük csak, amit te elkészítettél a mi számunkra. Hogy tudjunk veszteg maradni akkor, amikor nincs feladatunk. Tudjunk pihenni, tudjunk épülni, tudjunk a te ígédből gazdagodni. Amikor meg feladatot mutatsz, akkor, és erőt is ad hozzá, akkor azt örömmel tudjuk végezni. De minden egyes alkalommal meneküljünk te hozzád, és könyörögjünk azért, hogy nem én, de Krisztus. Csak az, ami te tőled való, és ami Jézus Krisztus vére által megszentelt, ami a bűneinktől mentes, azt tudjon megnyilvánulni rajtunk keresztül. Édes Istenünk, mindannyian a te eszközeid kívánnánk lenni. A te eszközeid, a te ígédnek a hirdetésére, a te ígédnek a továbbvitelére, a világban való hirdetésére. Istenünk, az életünk által való ígehirdetése is alkalmassá kívánunk válni. Édes Istenünk, könyörögve kérünk, szabadíts meg mindattól, ami téged megakadályoz ebben. Serkencs éberségre, serkencs arra, hogy mindig eszünkbe jusson, nem elég a világnak meghalnunk. Bár még sok esetben még annak se haltunk meg, mert még nem látjuk az igazi, a valós kötöttségeinket ahhoz. De legalább a szándék szintjén nem elég a világnak meghalni, énünk meghalására van szükség minden pillanatban. De ezt csak te tudod elvégezni. Egyen-egyenként, mindannyiunkban. És köszönjük, hogy te készen állsz, te várod azt a pillanatot, amikor segítségül hívjuk a te nevedet. Elveted messzire a mi bűneinket, visszaállítasz a szolgálatba, ugyanúgy, ahogy Mózes tetted. Csak várod azt a pillanatot, amikor beismerjük, hogy mi semmire se vagyunk jók. És felmagasztalod a te szolgádat, és eszközeddé teszed a te isteni képviselődnek eszed. Akkor, amikor ezt megcselekszi, amikor oly szoros közösségre lép feled, hogy nem marad helye az énjének. Könyörülj rajtunk, Istenünk, cselekedd meg velünk, és ezt a csodát a te kezedben.

0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, szeretnék nektek valamit a Bibliából olvasni arról, hogy amikor Salamon király, valószínűleg többen hallottatok róla, éppen hogy fiatal volt még, és elfoglalta a trónját, hírül adták neki, hogy jön az édesanyja. És így olvasom a Bibliában, hogy mikor az édesanyja belépett a trónterembe, így mondja a Biblia, felkelt a király, és elébe menvén meghajtotta magát előtte, és széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mikor az édesanyja mondta, hogy fiam, valamit szeretnék kérni tőled, akkor a király azt mondta, hogy kérj, édesanyám, mert semmiképp nem tagadom meg a kérésedet. Hát tudjátok, hogy régen, amikor még királyok uralkodtak, hát ez úgy volt, hogy a király ül a trónteremben, a trónján, talán mesébe olvastatok erről, és mindenki meghajol előtte, és mindenki állva beszél a királlyal. De amikor Salamon királyhoz az édesanyja jött, mert valamit közölni akart vele, akkor azt olvastuk itt, hogy a király felkelt a trónjáról, meghajolt az édesanyja előtt, és széket tetetett le az édesanyjának, hogy az édesanyja ne állva beszéljen vele. És mikor az édesanyja azt mondta, hogy valamit szeretnék kérni tőled, akkor azt mondta, hogy kérjél, mert nem tagadom meg a kérésedet. Hát gyerekek, sejtitek-e, hogy mit szeretnék megértetni veletek ezzel a bibliai példával? Tudjátok, hogy a tíz parancsolatnak az egyik parancsolata így szól, tiszteld apádat és anyádat. Talán hallottátok Luther Márton a nevét, aki egy nagy bibliatanító, reformátor volt, és Luther Márton úgy magyarázta ezt a parancsolatot, hogy mindenki úgy bánjon az édesanyjával és az édesapjával, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Hát ezt tette Salamon, így viszonyult az édesanyjához. És ma nem ez a szokásos a gyerekek és a szülők között, és tudom, hogy a gyerekek nagyon figyelik arra, hogy más gyerekek hogy csinálják, és nagyon hat rájuk, és nagyon könnyen utánozzák őket. Léptennyomon hallhatjátok azt, hogy a gyerekek a szüleikkel még csúnyában beszélnek. Sokszor, ha nem otthon vannak, kicsit megszeppennek, még ott viselkednek jobban. De apjuknak, anyuknak nyugodtan visszamondanak, még van, aki még rá is üt, meg mond egész, nem akarom itt a szószékről mondani azokat, hogy csúnya szavakat, amiket mondanak. Aki ér valamit, nyugodtan azt mondják, hogy nem. És egyáltalán nem úgy viszonyulnak a szüleikhez. De látjátok, aki az Isten parancsát komolyan veszi, az ne soha nem feledkezik erről. Tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, most mindenki egy kicsit gondolkozzék magában, hogy viselkedik a szüleivel. Azonnal azt nézi, van-e ülőhelye, kér-e valamit, ha szól, azonnal teljesítsem a kérését. Tudjátok, én sokszor szoktam gyerekeknek mondani, hogy kicsit gondolkozzanak el, hogy a manapság mindent forintba fejeznek ki. Ha egy gyereknek összeírnák, hogy mióta megszületett, azóta, hogy neki mindig legyen enni, legyen mibe öltözködni, meg még minden egyéb, ami vele jár, akkor ő neki mekkora adóssággal kezdené, mikor 16-18 éve, vagy amikor a maga lábára áll, mekkora adóssága lenne neki, ha azt meg kéne fizetni. És ezen kívül van az, amit végképp nem lehet megfizetni, meg nem lehet pénzben kifejezni, az a sok szeretet, az a sok türelem, az a sok gondoskodás, az a sok tanítgatás, az a sok vigasztalás. Hát szerintetek, gyerekek, igazságos az, hogy a szüleivel szemben mindenki megkülönböztetett tisztelettel viselkedjék? Hogy ne csak úgy oda vessen nekik valamit, ne csak elhúzza a száját, ugye? Meg még amikor a szülei nincsenek itt ott, a többi társainak is ne beszéljen olyan tiszteletlenül rólok, hogy ó, hát ezt mondta, de hát mit törődöm én azzal, vagy ehhez hasonló, ugye? Hát szeretném, ha Salamon király mindig eszetekbe jutna, aki fölkelt a király székéről, meghajolt az édesanyja előtt, széket tetetett neki, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert nem tagadom meg a kérésedet. És ha eszetekbe jutna Luther Márton, amit mondott, hogy mindenki úgy viszonyuljon az édesapjához és az édesanyjához, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Most kérlek, ismételjétek el velem együtt a 10 parancsolat 5. parancsolatát, jó? Tiszteld atyádat és anyádat. Még egyszer, tiszteld atyádat és anyádat. Akkor a helyetekre mehettek, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 32-ig. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt hiszem, világos ebből az ige szakaszból, hogy Jézus párhuzamot von két időszak, két régmúlt történelmi időszak és a Jézus visszajövetele előtti időszak között. Az egyik előkép a Noé napjai, a vízezen előtti világ és annak az állapotai, a másik előkép, a másik párhuzam pedig a Lót napjai, Sodoma Gomorra története. És láttuk, hogy ez a szakasz Jézus beszédében egy határozott felhívással zárul, emlékezzetek Lót feleségére. Hát nem tudom, a történet egyrészt mennyire ismerős, valószínűleg nagyjából igen, de vajon mit vonunk le ebből? Miért kell emlékezni Lót feleségére? Az ilyen felhívásokkal találkozunk a Bibliában, nem szabad nyugodnunk addig, amíg rá nem jövünk, hogy mire utal ez a felhívás, miért kell emlékezni Lót feleségére. A két előkép közül most én csak az egyiket fogom kiemelni, a Lót történetét, egy előkép történetet, a Sodoma Gomorra állapotai és a Lót és családja története, amit Jézus tanulságként említ a végidőben élők számára. Ezt a történetet figyeljük meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen tanítása van számunkra. Ugye ez a történet kezdetét, azt Mózes első könyve 18. fejezetében találhatjuk meg, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye Izrael ősatja, a sátra ajtajában van, és 3 idegent lát közeledni, közönséges vándoroknak tűnnek, de amikor aztán Ábrahám invitálására betérnek a sátrába, ott elég hamar kitűnik, hogy nem közönséges vándorokról van szó, hanem ember alakban Isten angyalai jelentek meg. A történetnek ezt a részét nem részletezem, de azt olvassuk, hogy miután az Ábrahámnál tett látogatás véget ért, a 16. vers szerint, felkelvén onnan azok a férfiak Sodoma felé tartottak, és Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És ekkor a szövegben ezt olvassuk, és mondta az Úr. Nem részletezi, hogy Ábrahám hogyan ismerte föl, hogy egy közülük angyalnál is több, csak egyszerűen ezt mondja, hogy egy közülük maga az Úr volt. Ugye a Szentírásban abból azt érthetjük meg, hogy a bűneset óta az Atya nem érintkezik emberekkel, hanem egyedül Krisztus. És világosan olvassuk, hogy az ősatyák Istene és Izrael Istene is Krisztus volt. Tehát Krisztus volt az, aki az isteni dicsőségét elrejtve ott volt két angyal kíséretében Ábrahámnál, és így olvassuk, hogy ő az, aki megszólal, és ezt mondja, eltitkolja-e Ábrahámtól a 17. vers szerint, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas lépé lesz, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei. És utána a 20. versben így olvassuk, mondta azután az Úr,
1: Mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, ezért az Isten ítélete fogja érni a városokat. És szeretném, ha itt ezeket a kifejezéseket nagyon jól megfigyelnénk és megjegyeznénk. Így mondta Isten, hogy Sodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott. Miféle kiáltásról van itt szó? A második rész, ugye egy ilyen tipikus párhuzamos mondat, amivel sokszor találkozunk a Bibliában, megmagyarázza, mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett. Tehát úgy kell értenünk ezt a kiáltást, hogy Sodoma és Gomora bűne az égre kiált, isteni közbelépésért, isteni igazságszolgáltatásért. Ugye ehhez hasonló az, amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Kain megölte Ábelt, és Isten azt mondta Kainnak, hogy a te testvérednek, Ábelnek a vére kiált hozzám igazságszolgáltatásért. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy van olyan, amikor a bűn megsokasodik, vagy van olyan, amikor a bűn már az égre kiált, vagy ahogy még egy kifejezés volt itt, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Döbbenetes kifejezés, ugye? És tudjuk, hogy Jézus az emberi történelem végidejéről is ugyanezt mondta, nem csak az előképet említette, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, amikor Isten megállapított, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szívű gondolatának minden alkotása csak gonosz, hanem Jézus szó szerint így ki is mondta, hogy az ő eljövetele előtti világot az jellemzi, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát, hogy így mondjam, jobban terjed a rossz, mint a jó, és még azokban is hidegül a szeretet, akikben volt, ennek az egyre jobban elhatalmasodó, eluralkodó gonoszságnak a hatására. És ez is egy döbbenetes kifejezés, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Hát sok minden szörnyűséget hallunk, olvasunk, de valahogy ezekhez hozzá lehet szokni. Megcsóváljuk a fejünket, vagy megborzongunk, megrendülünk, aztán tovább lépünk és megyünk tovább. De sokszor nem gondolunk arra, hogy az Istennek az erkölcsi lénye sokkal érzékenyebb a miénknél. És amikor az Isten azt mondja, hogy a kiáltásuk megsokasodott, a bűnnek a kiáltása az égre kiált, közbelépésért, vagy isteni igazságszolgáltatásért, vagy felettébb megnehezedett a bűnük, vagy megsokasult a gonoszságuk, akkor ennek óriási súlya van ennek az isteni megállapításnak. Amerikában van egy kedves ismerősöm, és a fia az rendőrségi helyszínelő Chicagóban, és hát ez a fiú mondta nekem, azt mondja, az a borzasztó az én foglalkozásomban, hogy én már semmim sem tudok megrendülni. És hát lassan már mi közemberek is ilyenné válunk, hogy már semmin sem tudunk megrendülni. Egy percre borzongunk meg, és túllépünk. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennél is így van, hogy az Isten is így hozzászokik, vagy így tudomásul veszi mindezt az iszonyatot, ami történik. Mert igaz az, hogy a bűneset óta Isten tiszteletben tartja emberek szabad választását, nem igazgatja kézi vezérléssel a világot, nem sújt le és nem bünteti mindezt a gonoszt és mindezt a szörnyűséget, ami van, de az sem igaz, ahogy egyes emberek szólnak. Ámos 9.9-ben olvassuk, hogy a próféta idején egyesek így fogalmazták meg a véleményüket, hogy elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Na hát ez nem igaz, ez szintén nem igaz. Isten nem veszi le a szemét a földről, és látja mindezt, és az ő érzékeny erkölcsi lényének ez borzalom. Azt mondja, felettébb megnehezedett az ő bűnük. És amikor ez az állapot beáll, akkor észre kell vennünk azt, hogy siet az Isten közbeavatkozásának, az Isten igazságszolgáltatásának a napja. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és nagyon sok kereszténynél is jellemző ez, hogy hát az irgalmas Isten lehetetlen. Hát az Isten olyan irgalmas, az Isten olyan hosszan tűrő. Ilyen nem lehet, ezt nem lehet elképzelni, hogy Isten valamikor tényleg egy igazságszolgáltatással avatkozzék közbe. De ne felejtsük el azt, hogy a Bibliában van egy ilyen döbbenetes kifejezés, hogy a bárány haragja. Ugye a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Igen sokat mondó ez a kifejezés, mert ugye a Krisztusnak a szimbolikus neve a bárány, az Isten báránya, és a bárányra nem jellemző a haragvás,
0: De mekkora az a bűn, mekkora az az iszonyú erkölcsi elfajulás, amely még a bárány haragját is kiváltja. És a Biblia szembesít bennünket ezzel a kifejezéssel. És azt mondja, végül majd ki fogják mondani emberek, akik nem hittek ebben, hogy ez valaha megtörténhet, hogy eljött a bárány haragjának a manapja, és ki állhat meg. Döbbenetes az is, amit olvasunk Jeremiás próféta könyvében, aki Izrael történelmének egy rettenetesen elfajult korszakában élt. Vallásilag és erkölcsileg az összes intés, kérlelés ellenére, ezeket visszautasítva, kétségbejtő szintre süllyedt a nép, és az Isten azt mondta, hogy most nem kedves szemem, és nem szánom meg őket. Az ember úgy hajlamos hitegetni magát, hogy hát ilyen soha se lesz, hogy az Isten nem szán meg, hogy az Isten nem kedvez. Az Isten végtelen hosszú tűri, az Isten irgalmassága kimeríthetetlen. De elfelejtjük azt, hogy van egy olyan határvonal, amikor feletté megnehezedik a bűn, és amikor az Isten nem az igazságossága egyszerűen, de a szeretete is, ezt kell mondanom, kényszeríti a közbelépésre. Azért, hogy ki ne vesszen az igazság, ki ne vesszen a szeretet teljesen, meg ne hiúsuljon a megváltás terve, meg ne semmisítsék még az igazakat is, el ne borítsa teljesen az elhatalmasodó gonosz mindent. Ezért kellett Istennek valamikor a vízözön idején is közbelépnie, ezért kellett Sodoma Gomora idején is, és ezért kell a vég idején is. Van Ámos könyvében egy ige, amiket nekem mindig eszembe jut, amikor úgy olyan idegen nekünk az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a szeretet és az irgalmasság Istene egyszer egy jogszerű igazságos ítéletet tart az elhatalmasodott bűn felett. Ez az ige úgy szól, ezt mondja a próféta, folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővízű patak. Nem tudom, meghallunk-e ebben egy hasonlatot. Van olyan elvetemült gonoszság, amikor az ember már azt mondja, hogy ehhez képest az ítélet, vagy az igazságszolgáltatás az olyan, mint a tiszta víz és a bővízű patak. Amikor az ember azt mondja, ezzel szemben már nincs más gyógyszer, ez megállíthatatlan, ez burjánzik, ez megsemmisít minden jót. Most már az ember egyenesen úgy érzi, hogy önkéntelenül is ezt kell sóhajtani, ezt kell kiáltani az Istenhez. Most már jöjjön a tiszta víz, folyjon az igazság, mint a víz, és jöjjön az ítélet, mint a bővízű patak. És valahogy így van a Jézus megjelenése előtti korszakban is, ahogyan Jézus tanításaiból ez egyértelművé válik. És amikor Isten elmondja ezeket, akkor Ábrahám egy párbeszédbe kezd Istennel, és ez a párbeszéd is rendkívül sokat mondó. Így olvassuk a 22. versben, elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Ebből azt érthetjük meg, hogy ketten, a három közül ketten mentek Sodoma felé, ők voltak az Isten angyalai, maga az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, kettesbe maradtak. És a 23. verstől így olvassuk tovább. És hozzájárult Ábrahám az Úrhoz, és mondta, avagy elveszted-e az igazat a gonosszal egybe? Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezze-e a helynek az 50 igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. És utána azt mondja, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Hát Ábrahám egy pillanatra beleesett abban, amiben mi is szoktunk, hogy féltjük a jó Istent, hogy nem elég igazságos vagy irgalmas. Ugye a megriadva mondta, hogy hát Uram, elveszted az igazat a gonosszal egybe. Mi is ilyen ilyetten mondjuk, hát hogy van az Isten igazságszolgáltatás, ott aztán válogatás nélkül mindenkit ér, ott ilyen tömegméretben mennek a dolgok, és hát az mint a ugye a fűnyíró vagy a fűkasza, akkor aztán mindenkit elvisz, és akkor úgy megriadunk, hogy hát amikor már a bárány haragjon, akkor az Isten elfelejti az igazságosságát. De Ábrahám is mintegy kiavította magát, mert utoljára már azt mondta, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mintha helyesbítette volna magát, azt mondta, hát ez nem kizárt, azért ez nem lehetséges. De Jóisten hagyta Ábrahámot beszélni. Mondhatnám azt, hogy gyönyörködött Ábrahámnak ebben a lelkületében, mégpedig abban, hogy megkérdezem, hogy amikor ő azt mondta, hogy ha van 50 igaz ebben a városban, szerintetek ismert Ábrahám személy szerint 50 embert ott? Hát Lótot, az unoka öcsét, aki ott lakott, ismerte meg a közvetlen családja, de nem hiszem, hogy 50-et is ismert volna. Ezek vadidegen emberek lehettek. És Ábrahámnak fájt ez, vagy aggódott értük, hogy ezek az emberek elveszhetnek, mégpedig nem csak úgy, hogy meghalnak, hanem az üdvösség számára, az örök élet számára is elveszhetnek. Bűnteherrel a vállukon megtéretlenül elveszhetnek. Gyötörte ez Ábrahámnak a lelkét? Gyötörte. És feltenném azt a kérdést, hogy van-e nekünk hasonló gondolkozásmódunk és hasonló lelkületünk? Mikor valaki olyan könnyedén azt mondja, hogy ó, hát már csak már itt lenne a Jézus visszajövetele, és már csak vége lenne mindennek, és jönne az isteni szabadítás, akkor én mindig az az érzésem van, hogy hát nem esik meg a szívünk tömegeken, akik úgy vannak, mint Noé napjaiban, és úgy vannak, mint Lót napjaiban, hogy minden a napig nem vennének észre semmit. Nem érzékelik azt, hogy az Isten erkölcsi lényének már milyen az, ami folyik. Nem veszik komolyan, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy létezik ilyen, hogy Isten igazság szolgálta, de az sem, hogy létezik üdvösség, vagy létezik isteni szabadítás. Tényleg, mint az ökrök a vágóhídra vitetnek, és az nem esik meg a szívünk a tudatlan, és az evangélium örömhírét nem ismerő, és bűneikben sodródó, és a pusztulás felé sodródó tömegeken. Ábrahámnak nem ilyen volt a lelkülete. Ő mikor meghallotta, hogy Isten eldöntötte Sodoma és Gomora végét, akkor ő tudta azt, hogy Isten a bűnt nem nézheti el, amikor már az feletté megnehezedi, de elkezdett aggódni a lelke emberekért, akik talán menthetőek, akik talán nem mindenestől homlottak, és elkezdte kérni Istent, Uram, ha van 50 igaz. És aztán tudjuk, hogy folytatódott a párbeszéd, aztán jött utána a 40, és Ábrahám egyre inkább azt mondta, már bocsásson meg az Uram, mert még mindig meleg szólni, és a 30 van, és a 20 van. És az Isten mindig azt mondta, nagyon határozottan, nem vesztem el 40-ért, nem vesztem el 30-ért, nem vesztem el 20-ért. Isten szívesen fogadta Ábrahámnak, nem azért, mintha Ábrahám nélkül ő nem így gondolkodott volna. De Isten örült, hogy ez a beszélgetés felszínre hozta Ábrahámnak ezt a lelkületét, hogy neki minden ember fontos, és aggódik emberekért, és szeretné, hogy emberek megmeneküljenek, mert ezzel Ábrahám az Istenre hasonlított. Hát nincs megírva az Istenről, és ugye Péter második levelét idézem, hogy Jézus eljövetele előtt is a profétikusan megjelölt, megjövendőlt végidő határvonalához képest is mennyit késik az Úr eljövetele. És azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint késedelemnek tartják némelyek. Nem arról van szó, hogy Isten bizonytalankodik, vagy habozik, vagy nem tudja véghez vinni, amit ő gondol, vagy amit helyesnek tart, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. A némelyek is fontosak. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy emberek megtérésre jussanak. És végül Ábrahám is már nem is tudta, hogy még merjene még többet mondani, ezt már ő is hihetetlennek tartotta, és a 32. vers szerint ezt mondta Istennek, ne haragudjék, kérlek az én Uram, ha szólok még egyszer. Ez is olyan emberi dolog, azt hiszük, hogy Isten ezért haragszik. Ugye hiába mi emberek, mindig csak ilyen emberszabású módon tudunk gondolkodni. És még Ábrahám is beleesett ebbe, pedig aki a hívők atya volt. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ezért, pedig az Isten gyönyörködik ebben. És azt, mert az ő lelkülete is ilyen, őnek is fontosak, a némelyek is. És ezt mondta, hát ha találtatnak ott 10, és nézzük az Isten határozott válaszát, nem vesztem el 10-ért. Akkor itt egy nagyon fontos szempontra még fölhívnám a figyelmet. Ugye tudjuk, hogy a Biblia nem csak a Jézus visszajövetelét megelőző kritikus időről, az a bizonyos 7 utolsó csapásról beszél, amely már az Isten igazság szolgáltatásának a napja, hanem beszél arról is, hogy a végidőnek az utolsó szakaszát már végig kísérik az úgynevezett vajudási fájdalmak, hogy amelyeket Jézus sorolt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország ellen, éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és már ezekben is tömegek veszhetnek el,
1: És itt láthatjuk, hogy milyen óriási értelme van az evangélium hirdetésnek, az íge magvetésének. Ha egy városban 10 igazat talál az Úr, lehet, hogy azért egy természeti katasztrófa például kikerüli azt a körzetet. Nem csodálatos ez az Isten ígéret? Azt mondta, hogy 10-ért sem vesztem el. És bárcsak gondolkoznánk így, hogy vajon a mi életünk milyen? Mert szó sincs róla, hogy aki kereszténynek vallja magát, az automatikusan igaznak számít. Az a kérdés, hogy csak hallja az Isten beszédét, vagy cselekszi-e. És annál, aki ismeri az Isten akaratát, az úgynevezett kisebb bűnök is sokkal nagyobb súlya lesnek latba, mert ő tudta az ő urának akaratát. Vajon a mi életünk milyen? Olyan igazak vagyunk-e Isten szemében, akik a megismert világossággal maradéktalanul azonosulnak, és azt annak nincs híja, ahogyan követjük, és a lelkiismeretünknek semmiféle kompromisszumot nem engedünk, és nem teszünk dolgokat, amelyikről a lelkiismeretünk és az elménk világossága már tudja, hogy ez igazságtalan. Vajon ilyen igazok vagyunk-e az Isten szemében, hogy azért mi is olyan só lehetünk, olyan megtartó erő, hogy az Úr akár miértünk megkíméret egy területet, egy körzetet, és a vajódási fájdalmak idején nem érik azt katasztrófák és nyomorúságok. Ez egy mindenest egy óriási kijelentés. Isten azt jelenti, ha egy városban 10 igaz van, akik nem részesei azoknak az égre kiáltó gonoszságoknak, akiket az Isten a tulajdonának ismerhet el, akiket Isten igaznak ismerhet el, akkor azért a 10-ért megmenti azt. De nézzük tovább a történetet. Csak röviden foglalom össze a következőket, hogy azt olvasom, hogy két angyal elmegy Sodomába, és ugye ott is csak egyszerű vándoroknak tűnnek, és hát Lót találkozik velük, látja, hogy idegenek a városban, és invitálja őket, hogy legyenek a háza vendégei, de ők azt mondják, nem az utcán hálunk meg. De tisztában van a város körülményeivel Lót, és nagyon erősen unszolja őket, ugye így olvastuk itt a Biblián, nagyon unszolta őket, tudta, hogy ez mennyire veszélyes, ha az utcán maradnak, és vendégül látja őket. Aztán mindenki elolvashatja Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy ilyen döbbenetes dolog történik. Úgy mondja, hogy a város férfiai, apraja, nagyja összegyűlnek a ház körül, és követelik, hogy adja ki az idegeneket, hogy a szenvedélyeik eszközévé tegyék. És ugye Lót kérleli őket, hogy ne tegyétek. A 7. versben azt olvasjuk, kimegy hozzájuk a házból, és ezt mondja, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. De olvasom a 9. versben, hogy milyen választ kap. Eredj el innen, egymagad vagy nálunk a jövevény, ugye ő úgy költözött be Sodomába, és ő szabja a törvény, majd gonoszabbul cselekszem veled, hogy nem azokkal. És rárohantak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebben a részből kiderül, hogy itt lelepleződött, hogy nem közönséges vándorokról van szó, mert amikor kritikussá vált a helyzet, és rárohantak Lótra, és be akarták törni az ajtót, akkor ez a két titokzatos idegen, ugye úgy bevonta őket egy pillanat alatt a házba, és úgy zárta be az ajtót, hogy lehetetlen volt behatolni. A kint lévő támadókat pedig vaksággal verték meg. És itt van egy olyan megrázó megjegyzés az igében, hogy nehogy azt mondjuk, hogy azonnal szétoszlott a tömeg, hanem csak akkor oszlottak szét, amikor elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebből látszik, hogy van olyan belső erkölcsi vakság, olyan mély vakság, és a hitetlenségek olyan mély vaksága, ami a fizikai vakságnál is súlyosabb. Mert nem így van, hogy észbe kaptak, amikor egy ilyen természetfeletti hatalomot ugye meghiúsítja a törekvésüket, és amikor egyszerre csak vakság lepi meg őket, hanem még vakon is tovább keresik az ajtót, hogy a szándékokat keresztül vigyék. Hát mondhatom, hogy a Bibliában nincs megrázóbb szimbóluma ennek, hogyha a bűn megvakítja az embert, akkor milyen mély tud lenni a vaksága, hogy amíg végképp lehetetlenné nem válik, még mindig keresztül akarja vinni a sötét, gonosz szándékát. Van a Jeremiás könyvében egy ige, hogy emberek sokszor olyanok, mint a harcra rohanó ló. Úgy futnak a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló.
0: Hát sok ember van így, hogy úgy rohan a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló, és annyira elvakult, hogy a világon semmi nem tudja figyelmeztetni, vagy megállítani, vagy visszatartani ettől. És akkor következik a csúcspont ebben a történetben, így olvassuk a 12. verstől, 19-12, és mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az övőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert az elveszti az Úr várost. De az övőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Tehát most már ez a két idegen teljesen leleplezte magát, nem csak azzal, amit tettek, hanem azzal, amit nyíltan mondtak. Azt mondták, ki van hozzátartozó, mind vitt ki ebből a városból, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mert a bűnei kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és minket az Úr küldött. Ugye Isten angyalainak is szokatlan cselekedett a pusztítás, de van olyan elfajult bűn, amikor ez már ismétlem olyan, mint a bővízű patak, az ítélet is, és a tiszta víz. És azt látjuk, hogy Lót, aki ugye Ábrahám unokaöccse volt, és Ábrahám szárnyai alatt nevelődött, és az egyetlen igaz Isten ismeretével rendelkezett, és a lelkében azért ő őrizte ezeket a dolgokat, de azért teret engedett az önzésének, ugye, és tudjuk, egy önző választással költözött Sodomába. Látjuk, hogy amikor Péter apostol a második levelében azt mondja Lótról, hogy az istentelnek között forgolódva, noha napról napra gyötörte a lelkét, ahogy ezek élnek és viselkednek, azt mondja, elfáradt. És ez nem fizikai fáradtságot jelent, hanem lelki elfáradást. És ez a lelki elfáradás abban is megmutatkozott, hogy elmulasztotta azt, hogy az ő igaz Isten ismeretét és az Isten erkölcsi törvénye ismeretét igazán közölje a gyermekeivel, a vejeivel. És eltompult az ő erkölcsi érzékenysége is, nem látta azt, hogy itt már annyira felettébb megnehezedett a bűn. Ha ő ezt igazán érzékelte volna, már előbb kiköltözött volna ebből a városból. Akkor ő már nagyon, ha még nem fáradt volna el lelkileg, akkor ő érzékelte volna, hogy ami itt tartott az Isten ítélete, ha küszöbön van. De nem érzékelte. És azt sem, hogy fel kellene készítenie erre a családját, és erre figyelmeztetni kellene őket. És el tudjuk képzelni, hogy Lótnak milyen volt a megrendülése, amikor Isten kegyelmet kínál neki és a családjának, és azt mondja, vidd ki innét mindenedet, és ő nem tudja meggyőzni a lányait, a vejeit, azoknak csak úgy tűnik, mintha tréfálna. Semmiféle valóság súlya nincs annak, amit mond. És nem tudom, sejtjük-e, hogy miért emeltem ki ezt a részt. Ugye nekünk is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, hogy azt, amit mi a Szentírás alapján látunk és érzékelünk, az igazi intést és figyelmeztetést, hogy az emberi történelem végideje itt van, és a végső isteni közbeavatkozás és igazságszolgáltatás ideje itt van, és hogy csak azok menekülhetnek meg, akiket a Biblia jelképes beszéde szerint az élő Isten a maga pecsétjével jelöl meg és oltalom alá helyez, és hogy az embernek el kell különülnie a burjázó bűntől, ezt van, sokszor nincs lelkierünk. Azt nem is tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel embereket megszólítani. És mi halogatjuk ezt, mert alapfogalmak is hiányoznak, és valóban nem könnyű hidat építeni, és valóban nem könnyű a Szentírásnak ezeket a nagyon logikus, világos, konzekvens tanúságtételét továbbadni, aminek a valóságértékéről mi meggyőződtünk. De ne halogassuk ezt, kérjünk az Istentől kegyelmet és bölcsességet ehhez, mert borzasztó egy olyan drámába kerülni, hogy amikor már ott vagyunk a küszöbön, és akkor azt mondjuk, hogy elmulasztottam felkészíteni, elmulasztottam továbbadni, és most nekik csak úgy tűnik, mintha tréfa lenne az egész. Nincs súlya, nincs valóságértéke a dolognak. Ez mindannyiunkat figyelmeztet a családainkért, az ismerőseinkért, a barátainkért, a természetes környezetünk, ahol lehetőségeink vannak, hogy ne mulasszuk el a szeretettel, bölcsességgel és tapintattal való bizonyságtevést, az Isten üzenetének a továbbadását.
1: És aztán nézzük a történetnek a végét, így olvassuk tovább. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy Lót ebben a szörnyű helyzetben nem bírja elhatározni magát az indulása, mert a lányai, a vejei nem mennek vele. És gondoljuk, milyen az, amikor valakinek a szíva ketté akar szakadni. Ő már biztos, hogy ezek Isten angyala is igazat mondanak, és bekövetkezik a dráma, de nem tudja az övéit kimenteni. Így olvassuk a 15. versben, amikor a hajnal feljött. Tehát órákig megy ez a húzavona, Lót próbál segíteni az övéin, de nem tud. És maga meg nem bírja rászánni magát, hogy nélkülük induljon. És azt mondja, amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig még késedelmeskedék, még mindig nem bírja elszánni magát, akkor megragadták a férfiak az ő kezét és az ő felesége kezét és két leánya kezét az úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. De milyen megrázó ez a jelenet végül, már az Isten iránta való, megragadják a kezét és kiviszik. És itt megint látjuk, hogy Lót hitben mennyire elfárad, de ugyanakkor egy csodálatos kép ez az Istennek arról a hosszan tűrő, arról a végtelen türelmes magatartásáról, mert akkor, mikor kivitték őket a városon kívül, az egyik mennyei követ ezt mondja, mesd a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ugye itt kapja meg Lót is, felesége is, az egész család a határozott intést, hogy hátra ne tekints, egy hátra tekintés nélkül sietve menekülj a hegyre. És mondta Lót nékik, ne ó, uram! Íme a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta. De én nem menekülhetek a hegyen, nehogy utoléljen a veszedelem, és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Hát látjuk, hogy egy igazi hitben való elfáradás, elgyengülés jele, hogy nem gondol arra, hogy ha az Isten már kiragadja a kezét és menti az életét, tud róla tovább gondoskodni. Mondjuk így nem tudta város nélkül elképzelni az életét. És hát azt kéri, hogy van ott egy kicsi város, hát oda hagy meneküljek. És az ember azt mondaná, hogy Isten talán megrója, és azt mondja, hogy hallottad, amit mondtam, gyorsan menj, és hátra ne tekints, elismétli a parancsot. De helyett azt mondja, így olvastuk, azt mondja neki, hogy a 21. versben, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amiről szóltál. Mintha az Isten azt mondja, te kis értetlen ember, te kis hitetlen ember, mit kezdjek veled, amikor se a hited, se az értelmed nem ér fel eddig? Hát kegyelmezek neked, megtartom azt a várost. Aztán egy kicsit tovább olvassuk, látjuk, hogy ott meg Lót hihet meg. Látta, hogy az a város is alig jobb Sodománál, Gomoránál, akkor már ő ment önként ki onnét, mert akkor már felfogta, hogy ez is hova fog jutni. Hát ne legyünk ilyen gyarlóak, mint Lót itt a történetben, hanem értsük meg azt, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy te egy hátratekintés nélkül menj erre, akkor nincs mit habozni, és nincs mitől félni, mert az Isten sohasem azért ment ki valahonnét, hogy tovább ne gondoskodjék. És amikor megkapták ezt az útmutatást, hogy hátra ne tekints, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mit mondott, ugye itt is idéztük a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy azon a napon, ha valakinek a holmia a házban, ne szálljon le a háztetőről, hogy kivigye a holmiát a házból, és ha mezőn van, ne térjen ki a házához, hanem hátra tekintés nélkül induljon előre. És én ebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy felettébb megnehezedett az ember bűne. Ahogy egy idős néni egyszer mondta nekem, azt mondja, valahogy olyan az emberiség most, mint mikor elfajul a vetőmag. Azt mondja, itt már elfajult a vetőmag is. És amikor ez az állapot van, akkor vegyük komolyan azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, férhez nemünk, vég nélkül állnak így a dolgok, hanem valahogy tekintsünk a javainkra, meg a dolgainkra úgy, hogy hálásak vagyunk az Istennek érte, józan, önzetlen keresztény keretek között érvezzük azt a megélhetést, amit az Isten nekünk ad, de mindenre úgy tekintsünk, hogy akármelyik percben könnyedén búcsút vehetünk tőlük, ne ezekhez tapadjon a szívünk, ne ezekhez a tervekhez, mert eljöhet ez a nap, amikor az Isten azt mondja, hátra ne tekints, És aki bízik az Isten gondviselésében, és értékelni tudja az Isten megmentő kegyelmét, arról az Isten feltétlenül gondoskodik. A Lót felesége hátra tekintésében mi volt? Lázadás, egyetnemértés, tapadt a földi javaihoz, és érthető, hogy a gyermekeit is sajnálta, ezen nincs megróni való. De amikor az Isten adta ki a parancsot, és így kimentette, és ő kimondta, hogy hátra ne tekints, ez a hátratekintés, ebben az Isten nyilván tudta, hogy benne volt az, hogy nem értek egyet veled, miért tetted, nem tudott azonosulni az Isten erkölcsi törvényével és erkölcsi rendjével. És amikor azt mondja az ige, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy próbáljuk megérteni az Isten gondolatait, próbáljuk megérteni az Isten erkölcsi rendjét. Jussunk összhangba az Isten megváltási tervében vel és a kijelentett gondolataival, hogy ne legyen a lelkünkben értetlenség és lázadás azzal szemben, hanem készek legyünk egy hátratekintés nélkül az Isten útját követni, és semmihez ne tavadjunk, mert ma időszerűbb, mint valaha az, amit János apostol levelében olvasunk, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És gondoljunk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy induljunk abba az irányba, amit ő mutat egy hátratekintés nélkül, akkor mi az, amit ígér? Egy isteni, csodálatos, rendkívüli szabadítást, és egy új életet, egy újjáteremtett földön. Nagyon gyenge a meggyőződésünk, és nagyon gyenge a hitünk, hogyha nem értjük, hogy emiatt egy hátratekintés nélkül lehet könnyedén búcsút mondani bárminek, mert ez az, ahova az Isten hív, és a választás a kettő között nagyon egyértelmű. Ha tudunk reálisan gondolkozni, és ha abszolút hitünk van az Isten kijelentéseiben és az Isten ígéreteiben. És befejezném az ige hirdetésünket azzal, hogy Jeremiás könyve 45. fejezetéből olvasuk egy kis részt. Ugye Jeremiás proféta könyvét állandóan idézi Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, mert az a kritikus történelmi időszak, amiben Jeremiás élt és munkálkodott, az is előképe a végidőnek. És Jeremiás proféta könyvében olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a profétának a hűséges társa, az író deákja, Báruk, már nagyon elcsüggett ezek között a válságok, viszontagságok, nehézségek között. És a Jóisten kegyelméből küldött neki egy üzenetet Jeremiás proféta által, és elolvasom ezt, egy nagyon rövid kis szakasz. A 45. fejezetben így olvasom. Az a szó, amelyet Jeremiás proféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jojakimnak, Józsiás judabeli király fiának 4. esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Te ezt mondtad, jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, és a te lelkedet adom néked minden helyen

0: fontosabbat tartsák szem előtt, hogy a te lelkedet megtartsd, hogy összhangban légy az igazság igéjével, az igazság törvényével, és az Isten azt megígéri, hogy az életedet, az üdvösségedet megtartja. Akármi zúg körülötted, és akármi zajlik, megtartja az életedet és az üdvösségedet. És gondoskodik rólad, és szemmel tart tőled, tart téged, ahogy mondja a 91. Zsoltár, mert egyik kezed felől ezrenesnek kell, és a másik kezed felől tízezren hozzád, akkor sem közelít, ha az Isten az oltalmazó pecsétjével jelöl meg. És azt mondja, legyen ez neked elég. És ne kívánj ennél többet is nagyokat egy ilyen fájdalmas, egy ilyen kritikus történelmi korszakban. Szívemből kívánom, hogy ez az emlékeztetése Jézusnak, hogy emlékezzünk Lót feleségére, és az egész Lót történet, amit felelevenítettünk, emlékezetes maradjon számunkra, és ne felejtsük el, hogy a felettébb megnehezedett bűnök korszakában, amikor az Isten érzékeny erkölcsi lényét most már közbelépésre serkentik ezek, akkor nekünk úgy kell gondolkozni, hogy a legfontosabb, hogy biztonságba helyezzük a mieinket, és a legfontosabb, hogy az Isten megtartsa a lelkünket és az üdvösségünket, és ezt a nézőpontot soha egy pillanatra ne veszítsük szem elől. Amen.
1: Uram, kérünk, add, hogy felszámoljunk minden könnyelműséget a bűnnel szemben, és segíts, hogy mindig a fülünkbe csengjen a te igéd, hogy nagyon közel van az a pillanat, amikor ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És attól, hogy ne legyünk olyan egvilághoz szakadóak és lázadóak a te igazságos és szeretetteljes ítéletednel szemben, mint út felesége, hanem mi lássuk azt, hogy amikor te irányt mutatsz, az egy csodálatos isteni szabadulás felé vezet, és te új életet, örök életet ígérsz, hogy átteremtett földön. Segítsünk, hogy a te kegyelmedet értékelni tudjuk. És Urunk, kérünk téged, add, hogy igazán valódi felelősséget érezzünk a mi környezetünkért. Ne hagyjuk, hogy lebénítson az, hogy hiszen emberekettől új távolulnak, annyira nem értik, annyira nem viszik, annyira nem látják. Urunk, most segíts, hogy megtaláljuk azt a tapintatos, azt a bölcs továbbítását a üzenetednek, hogy emberek számára ennek valóság értékelje. És a te eszközeid lehessünk, hogy embereket mentsünk, hogy embereket felkészülésre késztessünk e kritikus időkre. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk ezen az

0: Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntök mindenkit második előadásunk alkalmából. Mit hoz a jövő, ugye ez a nagy címünk, a sorozat címünk, ezt tetszenek látni kivetítve, és a mai témánk az, hogy honnan várhatunk megoldást. De mihez képest megoldást? Egy kicsit emlékeztetnék a múlt alkalmunkra, 10 nap ezelőtt voltunk itt körülbelül. Talán mindenki volt, nem tudom, hogy új hallgatunk, aki nem hallott az előző alkalmunkat, akkor számot vetettünk azzal, hogy milyen ez a kor, amiben mi élünk, mi jellemzi a korunkat, és azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, amire itt eljutottunk, hogy válság innen, válság onnan, válság mindenhonnan. Én a magam részéről három fő területet jelöltem meg, ebbe csoportosítanám a jelenségeket. Az egyik az a gazdaság, ez azért különböző, mert ezt mindenki érzi, mindenki erről beszél, erről hallunk, érezzük a bőrünkön. De ez is csak egy részhalmaz a társadalom általános válságának, ugye, mert a társadalom része a gazdaság is, és a természet válságát is megemlítettük, tehát itt van tetszett, hogy válságok kora, válság a természetben, a társadalomban, a gazdaságban. A másik nagy megállapításunk az volt, hogy minden jel szerint az ember keresendő mindezek hátterében, akármilyen furcsán is hangzik. Talán különös, hogy a természetet hogy kapcsolom össze az emberi tevékenységgel, egy kis ráadás a múlt alkalomhoz, egy kis pótlás, hogy mutassak egy diát. Azóta találtam meg a gyűjteményemben, és még nem volt beépítve a múlt alkalomhoz, bepótlom. Ez egy idézet, egy cikkből, itt nem tetszenek látni az Index, tehát egy internetes hírportálnak a tudományos sorozatában jelent meg ez a cikk, aki tudja, hogy utána leírhatja a címét. A lényeg az, hogy az amerikai földtani társaság, vagy hivatal, nem tudom pontosan, mi ez a kategória, de rövidesen tetszenek látni. Közé tette azt a tényt, hogy 1970-től 2000-ig a Richter skála szerint 3-as vagy annál erősebb földrengések száma évente 21 volt, egy olyan területén az USA-nak, néhány tagállamot említ az eredeti cikk, a középnyugat ez a lényeg, tehát a középső rész Texasi, az a lényeg, hogy ahol olajkitermelés folyik az USA-ban jellemzően. Ezzel függ össze az egész cikk. Tehát ezen a területen igaz ez a statisztika, hogy évente 30 éven keresztül átlagosan 21 ilyen földrengés volt, ami 3-as vagy annál erősebb. A következő 8 évben, a 30 év után 29-5 éves szint. Az is sok, mert ugye a 21-hez képest az egy 30%-os növekedés jelent. A következő 3 évben, tehát 2009-től 11-ig ezek szerint, jóval látványosabb volt az emelkedés 2009-ben 50, a 21-hez képest, ami korábban jelző volt, 10-ben 87, 11-ben 134. És hát ez nem úgy van, hogy valaki hogy lát, hogy nem lát, ezek mérések, tehát ez műszerek mérték, Amerikában, ahol ehhez értenek. És ott a következtetés a második bekezdésben azt írják, hogy erősen kételkedünk benne, hogy mindez valamilyen természetes folyamat része. A szeizmikus mozgás, a szeizmikus, tehát a földtani, tehát a földmozgás azt jelenti, mozgásokban tapasztalt változás majdnem biztosan az emberi tevékenység számára írható. Az ember által egyezett földrengések pedig az egészen sekély 70 km-es mélységi keletkező rengések közé tartoznak, ez már érdekes. Ami érdekes, hogy, lehet, hogy miközben van a földrengéshez ennek, hát egyrészt, hogy kiveszünk mind a talajból dolgokat, hát ott megváltozik valami. Ráadásul az, hogy a tisztai szimatyúznak, tehát ugye vannak ilyen bányászatnak olyan termékek, amikre nincs szükség, tehát az ember átdolgozza a földet maga alatt is. Ez egy konkrét példa arra, hogy igenis az embernek része lehet abban, amit a természetben mi külső körülményben bekövetkező változás vagy éppen hát csapásnak észlelünk. Tehát minden jel szerint az ember áll a középpontban, és hogyha ez igaz, akkor ott vannak a mai kérdéseink, a megoldás szempontjából, ugye a mai témánk, hogy honnan várhatunk megoldást, alapkérdések. Jobbá válhat az ember? Mert az ember az oka, akkor a megoldás is ott kell keresni. Jobbá válhat a társadalom? Mi a különbség a két kérdés feltevés között? Az ember én az egyes embert értem, a társadalom pedig azt értem, hogy így mindannyian, általában, egyetemesen, a többségünkben jobbá válhatunk-e, van erre remény, van erre kilátás, és ha igen, én még optimistán állok hozzá tegyük fel a dolgokhoz, ha van, akkor mi lehet ennek az útja, a módja, ki segíthet ebben? Hát erről lesz szó a mai alkalommal, erről lesz a mai alkalommal. Az első felében az előadásnak, ha megtetszett engem, én azokat a csapás irányokat veszem majd számba, amelyeket jellemzően mi gondolunk megoldásnak. Tehát, hogy milyen megoldásokban gondolkodunk mi emberek, amikor a problémákkal szembesülünk, ha egyáltalán vállaljuk ezt a szembesülést. Hát az első ilyen területet fehérre emeltem ki, mindegyik következő ilyen majd látni, hogy általában a szakmától, a szakemberektől, a tudósoktól és a tudománytól várjuk a megoldást. Egy okkal, hát ez az ő dolguk, ők értenek hozzá, én még a bajt sem vettem volna észre, ha ők nem mondanák. Csak itt egy hatalmas ellenmondásunk keresztem is, tudnék az ellenmondás, hogy ahol megvan a készség és a szaktudás, hogy egy problémát lássanak, kezeljenek, megoldani vágyanak, tehát ahol megvan a készség, ott nincs hatáskör. Tehát, nem ám mondjuk tenni az ellen. Ahol megvan a hatáskör, ugye ez a politika és a hatalom területe, ott nincs készség. Ez azért nem látható, nem? Ez egy túlcsak kiosztása a lehetőségeknek, hogy aki ért hozzá, annak megvan kötve a keze. Nincsenek eszközei, nincs hatalma, nincsenek anyagi eszközök a kezében. Aki tehetne ellene, az miért nem tesz? Mert általában a politikában, mindenhol a világon, tehát Magyarországon beszélek, ott az új a választás a szempont. Tehát, hogyha azt kéne mondani, hogy emberek nem lehet tovább élni, vissza kell venni, alá kell adni, más életmódot kell folytatni, egy politikus ezzel állna elő, hát valószínűleg nem választanák meg. Ugye vannak olyan országok, hogy a zöldek, ez egy politikai irányzattá vált, tehát mentsük meg a bolygót és a természetet, tudnak valamilyen részarányra szerteni, ez a társadalom jellemző is, hogy mennyire tudatos ezen a téren, mennyire kapnak szavazatokat ezek a politikai irányzatok. De jelenleg azt, hogy mondjuk, hogy ez az ellenmondás, amit itt feltüntettem, amit jeleztem a dián, ez kizárja azt a lehetőséget, hogy szakmai oldalról megoldást kapjunk a problémáinkra. Nem tudják. Halkan hozzáteszem, hogy érdemes lenne külön megvizsgálni az egyes válságterületeket, például a gazdasági válság terén, erről most már sokat lehetett olvasni, egy csődöt mondtak a szakemberek is. Tehát azt mondták, hogy volt, aki előrelátta, volt, aki kételkedett, utóbb sem tudják pontosan, hogy okozta, mi okozta, hogy lehetne elkerülni, vitában van a szakmai is ezen a területen, tehát nem egyértelmű a helyzet. Haladok tovább, mert sok mindent kell áttekintenünk, mi lehet a másik reménysugár? Vannak, akik ebben bíznak. Hát az emberi összefogás. Azért abban reménykedünk, mégiscsak értelmes az ember, nem? A társadalomban ez igaz. A túlélés érdekében talán majd azért végül a józan ész az felülkerekedik. Itt van egy kérdésem, magam a bőrbe jegyeztem a vázatöbbet engedünk egy ilyen kis felület, mint a dia, hogy úgy nézünk ki, mint akik képesek erre, hogy kérdezem meg. Hát mit lehet tapasztalni? Rövid és hosszabb távon történik az ember, általában felül tud kerekedni a közös tér érdekében. Jó helyen kérdezem a Magyarország által való ismert, hogy itt még sokszor annyira sem, mint máshol, tehát nem vagyunk egy nagyon ütőtér alkalommal. Az első felében az előadásnak, ha megtetszik engedni, azokat a csapás irányokat veszem majd számba, amelyeket jellemző, ezeket a kötő kérdéseket teszek, tehát nekem nagyon negatív választani vannak ezekre a kérdésekre, és ezek nagyon rossz tapasztalatok. Még egyéni szinten is, ugye a harmadik pontban ezt jeleztem, hogy most hagyjuk a többieket és a közöst. Ha én a saját életemben teszek kárt valamivel, egy példát mondok elnézést, bárkit érintene, hogy valamilyen káros szenvedélyem, amiről tudom, hogy káros és árt nekem. Hogyha egy ember rájön, hogy van egy káros szenvedélye, akkor az első, hogy eldobja, és szabadul tőle. Van egy ilyen réteg, de talán ők vannak kevesebben. Ember tömegek még a saját jövőjükkel sem törődnek. És egy rövid személyes példában, amely nyomot hagyott, hát egy 15 éve történt, keresztapám jártam, nagyon szerettem, és gyerekkoromtól ismertem, és megkértem, hogy olyan mértéket a sívó volt, mindegy fröccs, és annyi. És szóval is tettem neki, mert felnőtt emberként én sem voltam, hogy tisztelem, hogy ilyen mérték tartó, és mondja neki egyszer volt valamilyen urológiai problémája, elment az orvoshoz, azt mondta, hogy semmi tömény, semmi az, nagyon, tehát ezt mondta neki, hogy néha egy fröccs. És ő ez szerint. És akkor mondta neki, de figyelj, hát ezt már sok mindenkinek mondta, tehát, de ugye erre hivatkozott, hogy ez. És azt mondta, hogy szerinte értelmes ember nem csinál olyat, amivel lát magának. Még egy ilyen valaki volt, de nem ő a többség, attól tartok. Tehát magyarul valahogy úgy működünk mi, hogy még a saját egyéni szintünkön is hajlamosabbak vagyunk az önpusztításra, semmint arra, hogy nem mondjunk arról, amit megszoktunk, megszerettünk. Emiatt mondom azt, hogy ez a reménység, hogy emberi összefogás oldja meg a világ bajait, ez utopisztikusnak hat. Logikus lenne, csak nem reális, ismerve az egyes embert és ismerve a társadalmat. És még egy érdekességet hadd tegyek hozzá, az utolsó pontban jeleztem, de már a múlt alkalommal mutattam az előadás vége felé, hogy ami problémáink le vannak írva a Bibliában, nagyon érdekes, hogy 2000 évvel lezárult a Biblia, mint nyilatkozás, azóta nem született fény, tehát a legfrissebb téma a Bibliának, az 2000 éves utasra kell képzelni. És mégis akik itt voltak, láthatták, hogy egészen nekünk szóló, a korunkat jól jellemző, sőt a lényegi problémát jól megragadó idézeteket lehet bele találni. Azokat próbáltam itt megosztani ugye múlt hét szerdáján. Ugyanez a Biblia beszél erről a kérdésről, amiről itt mi most gondolkodunk közösen, az emberi összefogásról. Van egy híres történet, szerintem sokan ismerik még azok is, akik nem olvastak annyi Bibliát, ez a bábeli torony építése. Egy nagyon érdekes történet, hogy a nyelveket összezavarodtak. A Biblia azt mondja, ezért beszélünk ennyiféle nyelvet most, akik ilyen nációk meg népek. És ennek a történetnek nem annyira ez a lényege, bár fontos momentuma, hanem az, hogy az özönvíz utáni emberiség összefogott egy közös cél érdekében, hogy egy olyan tornyot épít, amilyen még nem volt. És hát nem is készült el, mert a nyelvüket összezavarták. És azóta az emberi összefogásnak a jelképe ez a fogalom vagy ez a név lett, hogy Babilon vagy Bábel, ugye ez a kétféle átirata van ennek attól, hogy milyen nyelven keresztül érkezik a magyarba. Babilon vagy Bábel. A Biblia azt mondja, hogy az emberiségben ezek a törekvések mindig visszatérnek. Tehát nem arról van, hogy nincs ilyen törekvés, hogy egyek legyünk mi emberek. Az igazi nagy kérdés az, annak a Bábelnek is ez volt, és minden egység törekvésnek, hogy mire vezetne az egység. Az nem kérdés, hogy megerő van az emberi összefogásban, hogy nagyon sok ember ugyanazt akarja. A kérdés, hogy mi szokott bennünket összehozni. Jó és nemes célok, amik egyébként kovácsolnak bennünket rendszerint, vagy esetleg valamilyen más cél. És ha megtetszik ez a történet, az inkább arról tanúskodik, hogy akkor voltak egyek emberek, amikor egy érdekközösség állt fenn köztük, meg kellett támadni egy másik országot, fenn kellett tartani birodalmat, de jó ügy nagyon ritka esetekben egyesített komolyabb embertömegeket, vagy erőket, vagy hatalmakat. A Biblia szerint a véghez közeledve ez az egység törekvés újra meg fog jelenni, már érdekes idézetet hadd mutassak önöknek, azt mondja, mert így ezt Pálpostól levelet teszem, hogy a gyülekezetnek írta, ahol korábban személyesen is hát, látogatást megjelent. Azt figyelem, mert igen jól tudjátok ki magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön, mint a tolva éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelmen rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem melekednek. De neki, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolva módra lethet nemet titeket. Ez a Biblia szerintem egy legfontosabb szakasza, főleg a mi korunkból kinézve. Tessék meg, hogy milyen összefüggésben szól az apostol, azt mondja, az úrnapja, hogy fog eljönni. Az úrnapja egy fogalom, tehát a történelem lezárulását jelenti, és azt mondja, ezt nem mondja, ezt maga az úr mondta, fölött a Jézus Krisztus, hogy meglepetésszerűen éri a világot, mint a tolvaj, ugye ez nem jelentkezik előre, hogy ez a lényeg, hogy meglepetésszerűen jön. Annyi a különbség, hogy a Biblia szerint Isten nem meglepni akar minket, ő szól, de negyedik adásunk szól majd a proféciáról, előre megmondja, hogy jön, de az emberiség olyan közönnyel viszonyul mindehhez, hogy ugyanolyan helyzetbe kerül, mintha nem szólt volna, mintha a tolvaj érkezne. És ennek a kapcsán mondja azt, amit ki is emeltem, tetszenek látni, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság. Tehát most arra is, mint hallani, hogy békesség és biztonság. Vannak olyan emberek, hogy hívják őket egy biztonságpolitikai szakértő, ők szoktak nyilatkozni, amikor egy terrorcselekmény történik, vagy hasonló. Én gondolkoztam ezen, amennyire én tudom, elég sokat olvastam történelmről, régen is téma volt a békesség. De a biztonság nem jelenik fogalomként párban. Mert régen az volt, hogy ha háború van, akkor háború van, ha nincs háború, akkor jó esélyünk van, hogy béke van. Nem? De most egy olyan korban élünk, hogy ahol nincs háború, ott sem érezhetem magam biztonságban. Mert van terrorizmus, nagyon sokféle fenyegetettség. Tehát a mikorunknak ez egy sajátosság, amiről itt szó van, hogy párban jelenik meg két fogalom, ami korábban nem volt párban, hogy nem elég, hogy békesség legyen, legyen biztonság is. Azt mondja a pápa, hogy majd, amikor majd ezt mondják, kik? Hát általában az emberiség. Miért beszélnek az emberek a békéről és a biztonságról? Hát általában nem azért, mert van, nem azért, mert nincs. Mert hiányérzet. Ezért tessék megmondani, hogy tényleg olvastam egy cikket, hogy miért zavarja annyira az amerikai terrorizmus. Ők élnek egy védett országban, és egyébként viszonylag jó módban kiszámítható lehetnék az életüket, ezek a terroristák nem térítenék el a gépeket, akkor is csak ott tartott a dolog, amikor ezt olvastam. Tehát zavarja az amúgy védett világban élőket az, hogy nincsenek biztonságban. Ők arra vágynak. És amikor az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, ugye ezt szembeállítja a folytatás, hogy hirtelen veszedelem jön rájuk. Vagyis azt mondja az apostol, hogy eljön az idő, amikor az emberek kiéheznek a békére és a biztonságra, megkockáztatom, hogy akár mikorunk is lehet ez, és amikor úgy érzik, hogy sikerült megragadni és megalkotni. Amikor azt mondják, hogy megvan a békesség és a biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk. Tehát ez a gondolatnak a lényeg a hullámzása, és azt mondja, hogy az lesz a lezárulása a történelemnek, semmiképpen meg nem menekednek. A záró gondolat pedig már azokhoz szól, akik mindezt tudják és ebben egyben élik az életüket. Jelenések könyvének a 17. és 18. fejezete is ugyanezzel foglalkozik, azt mondja, hogy egy nagy összefogás lesz a történelem végén az emberiségben, egy ilyen hóruk jelleggel, hogy együtt oldjuk meg és keressük meg a módját, de az a baj ezzel, hogy nem tud megoldást hozni, mert már látjuk, hogy nem a probléma gyökerét kezeli, nem tudja megváltoztatni az embert, hanem urrá akar lenni egy helyzeten, urrá akar lenni a többség az egész emberiségen, és az lesz ennek az eredménye, hogy meg lesz a kegyesség látszata, de ugyanolyan marad az ember és nem lesz változás. Erről szó volt a múlt alkalommal, és ismét hozom ezt az idézetet, amit most itt szóban utaltam. Honnan szoktunk még megoldást látni, most megint fehérre tetszett látni az újabb vázatpontunkat, olyan emberektől, akikről azt gondoljuk, hogy kiutat tudnak mutatni a válságból. Vezér egyéniségek. Ugye az reális szerintem ez a felsorás, ezek a szakmától várunk megoldást, a társadalmi összefogástól várunk megoldást, a nagy formátumú vezető vezér egyéniségektől várunk megoldást. Rögtön mögé is írtam zárójelben, meglepődve, miatt meg is indoklom, hogy hamis Krisztusok. Én nem túlzás, amit mondok, itt alatt tetszett látni, hogy a Krisztus szó, nem tudom, mennyire tetszett ezt egyébként tudni, ez egy görög szó, ugyanaz jelenti, mint héberül a messiás, vagy a messiája, ugye az van megírva, a kettőnek ugyanaz a jelentése, csak más nyelven. És mindkettő ugyanaz jelenti, hogy felkent, Istentől küldött szabadító, aki meg tudja tenni azt, amit senki más nem tud megtenni. Tetszett már hallani is azt a szálló égét, hogy várja, mint zsidók a messiás. Hát ők ezer éveken át, másfél ezer éven át várták a megígért messiás, sőt, hát, hogy az elejéket veszem még hosszabb az idő, amikor az ember egy személyhez kötődően várja a megoldást, és tudja, hogy a személy az segíteni tud és segíteni fog és kivezet. A baj az, amikor rosszul találom meg azt a személyt. Tehát egy olyan személyt találok meg, aki nem tudja ezt megtenni, de én azt hiszem, hogy igenis ezt várom tőle. A hamis Krisztus az, aki megoldással kecsegtetik, közben nincs megoldás. Az emberiség történelme tele volt hamis Krisztusok. Lehet, hogy nem vallási értelemben, lehet, hogy csak társadalmi értelemben, de lényeg az, hogy mindig jöttek emberek, hogy azt mondják, én kivezetek titeket ebből a kártyúból. Akármilyen gödörbe is kerülünk, mindjárt hozok példákat is. Lehet, hogy valamit aztán tett is az ügy érdekében, de igazi megoldást nem hoztak ezek a személyek. Nagyon érdekes, hogy minden korban, én azon a mikorunkban is, van igény arra, hogy jöjjön már valaki és segítsen rajtunk és vezessen ki bennünket. És ha ide jön valaki és azt mondja, hogy ezt meg tudja tenni, akkor sokan el is indulnak utána. Jó, de írtam az árulyába, hogy nagyon komoly igény van arra, hogy legyen valaki, aki vezérünké válik, és ami tény, most akár szomorú, akár nem, hogy van kínálat is. Tehát mindig egymásra talál a kereslet és a kínálat, embertömegek keresnek embert, aki után mehetnének, és mindig jelentkeznek embert, aki utána jöhetnek. Mondok példákat. Az Ószövetségben is van már erre példa, a Biblia példáknál maradva, Izrael sajátos államformában élt, teokrácia volt a neve, nem demokrácia, csak hasonlít, teokrácia. Ugye a monarchia az a királyság, a demokrácia az a démosz kratos szó összetételből származik, a népnek az akarata, a démosz a nép, a kratos az erőnek az akarat. A teokrácia pedig, amit kinek a teosz az Isten jelent, és a teokrácia az azt jelenti, nem a nép akarat valósul meg, hanem az Isten akarata valósul meg. Hát ez két dolog kell, hogy legyen Isten, és kell legyen hiteles közvetítője az ő akaratának. Izrael ebben a formában élt, bírák vezették a népet, most már sokat hallani az olcsó államról, annál olcsóbb állam nem volt. Volt egy bírája a népnek, nem volt udvartartása sem, amely az öntársadalmi munkában látta a feladatát, némelyik önkormányzatnak a vezetője, tudom a mai világban, és Istentől rendelt alkalmas vezetők voltak, bírák, akik egyrészt vezették a népet, tehát átítéltem és lelki vezetők voltak, másrészt pedig, hogy a szó is mutatja, hogy igazságot is tettek, ha kellett, tehát a hétköznapi vezetés feladatait is ellátták. Izrael eljutott arra a pontra, hogy azt mondták, hogy neki király kell, olyan érdekes dolgot mondtak, mint a többi népnél szokás. Modern szóval jöve a divat, nem? Tehát, hogy másoknak is úgy van, nekünk is úgy legyen. Tehát egyébként Izrael úgy élt, hogy egyébként volt királyuk, csak ők ezt nem vették észre. Hát az Isten volt a királyuk. És a bírán keresztül kormányzott. És ők azt mondták, hogy ennek egy rendkívül kivételezett helyzetben voltak, az Isten volt a királyuk. És ők azt mondták, hogy mi úgy szeretnénk, mint a többi nép. Tehát arra szinte vágyakoztak le, hogy emberek vezetik őket, úgy, hogy emberek tudnak vezetni. Nagyon érdekes a történet, nincs időm arra egy kitérés, érdemes ezt is elolvasni Sámuel első könyvében, hogy hogyan alakult ez a kérdés. Isten rá adott neki királyt, megszólításokkal, azt sem vették figyelembe, és onnantól kezdve egy kb. 600 éven keresztül voltak királyaik. Erről szól az Ószövetség nagy része, hát meg tudták, mi az, amikor ember királyuk van. Vitték őket háborúba, ahol nem kellett volna, gyilkolták őket a saját királyait, ez borzalmas volt, borzalmas volt, és megtapasztalták, hogy milyen ez. Mi kellett nekik, hogy azt mondták, hogy menjen előttünk és vezesse a harcainkat. Az embereknek mindig kell valaki, aki megy előttük. Az Isten is ment volna előttük, csak az egyben volt, ezt nem lehet látni. Ahhoz hit kell. És ezért jött a király, kaptak is egy olyan első, hogy egy fejjel magasabb volt, mint a többiek. Nagyon praktikus szoktam mondani, hogy a csatában le lehet látni, merre megy. Tehát jó, hogyha magas. Egy nagyon jó király volt az első, nem akárkit kaptak, de megromlott, és hát át kell váltani, egy borzasztó történet a Bibliában, hogy Saul az első király is üldözi Dávidot. Ez önmagában is megjelenik külön alkalmat, amit tanulságban menne, de hát most nincs időm többre. Egy másik nem bibliai példát annyira kézenfekvő és annyira hát közeli történelmileg. Nem tudom, mennyire tetszett, hogy Németország elvesztette az első világháborút, ő volt egyes a tengerhatalmaknak a súlypontja alapja, elvesztette a háborút, viszont a jóvátételi kötelezettség nehezedett Németországban, ami romokban volt, és ezt megtetézte a gazdasági válság. Hát borzasztó állapotok voltak ott a 30-as évek elején, és ez mit termelt ki? Majd itt az olyan korosztály szerintem, akik közelebb voltak hozzá, nálam is. Ugye 33-ban, nem tudom, akkor volt, ugye, akkor jutott hatalomra Adolf Hitler, mert Németország egy kilátás, a német társadalom egy abszolút kilátástalan helyzetben volt, anyagilag, abszolút gazdasági válság, az önbecsülését elvesztett az elveszített háború után, tele voltak hadirokkantak, az borzasztó állapotok voltak, és egy ilyen közegben jött valaki, karizmatikus egyéniség volt, és azt mondta, hogy élére állnak, és ő kivezeti a német népet ebből a történelmi kártyából, neki volt látása, tudja, nagy dolgokat tett sok szempontból, tehát gazdaságilag praktikusan ez igaz, és olyan módon hozta mozgásba az egész társadalmat, hogy csak 12 év múlva lehetett leállítani, de addigra már leégett Németországban a fél világ, tudjuk, mert 45-re a világháború végéről beszélek. Tessék meg belegondolni, hogy Hitler hatalom jutása az ennek a tanulságnak, amikor vezér után akarnak menni az emberek. Ő nem király volt, ezt tudni. Mi volt az önök fordítása? Vezér utána mentek. Csak egy apró adalék, én is nemrég olvastam, tessék megdöbbentek, hogy a... Nem akarok hazudni, de vagy a választáson résztvevők, vagy a választásra jogosultaknak a 97%-a szavazott Hitlerre a választások. Nem kétharmad. Az sehol sincs ehhez képest. Csak azért, hogy mennyire megtörténik, ez egy történelmi példa. Tehát egy igazi példa, amikor embereknek kell valaki, aki után mehetnek, és volt jelentkező, ő volt az, és mentek utána, és bánta az ország, 6 év után már, és 12 év után bánta az egész világ. A harmadik példám az még előttünk áll, de bibliai példa ez is. Jelenések 13. fejezetéből idézek egy szakaszt, a két versnek a fordulójáról jeleztem is. Azt írja, eljön az az idő majd, amikor csodáván az egész föld, az egész lakott világ, az emberiség követni fog egy hatalmat, ott a magyarázat tetszett, hogy egy kicsit égés a kifejezés, hogy fenevadat, az a régi Bibliából származik, egy állatot jelent, annyit jelent, hogy fenevadat, nem az, ami nagyon vad, hát egy állat. Egy ragadozó általában valamilyen, a hatalmakat a Biblia jelképesen nem adállatokhoz hasonlítja. Nem rossz hasonlat szerintem, hogyha megnézzük a dolgokat. Tehát egy hatalmat fog követni az egész föld csodáván, és imádják ezt a hatalmat, ugye az aróté vallási természete is ezt nekinek azt imádják, és ezt mondják, kicsoda hasonló a fenevadhoz, és kicsoda viaskodhat a kövel. Hát ezeket mi szokott imponálni az embereknek, hogy tettek meg figyelni? Lehet, hogy nekünk is. Azért az olyan jó, amikor valamilyen szóval erősnek mutatkozik, amikor úgy imponál. Egyszer azt mondta egy ismerősöm, egy amerikai előadó volt, én fordítottam neki, és hát rendesen megpróbált felkészíteni a feladatra, és ezért tudom, hogy mi az a Texas Cowboys, az hiszem az a neve, egy amerikai foci csapat, azt tudtam, és mondta, hogy nem elő fog kerülni az előadásba. És akkor azt mondta, hogy ha jártál az utcán Amerikában, rengeteg olyan pólós, tehát ilyen sport, tehát a mez, a foci csapat meze van a fiatalokon, és rávéve a Texas Cowboys, mert egy olyan csapat, ami nyerni is szokott. És az emberek szívesen azonosulnak az erősekkel. Azt mondja, hogy nem látod, hogy Jézus Krisztus. Tehát is fenyő. Nem látszott erősnek, ugye őt megfeszítették, ő nem győzött látszólag. És azt akart ezzel illusztrálni az állásban, hogy az emberekben ott lakik, mindenünk emberekben ott lakik ez a hajlam, hogy az erőshöz húzunk, és imponál, ha valaki erős. Hát ha megtetszett nézni, azért nem akarok benne észre, hogy félreértsen, mert a tanúság van, hogy a mit az életünkben is inkább a verbalizálásnál, amikor viták vannak, mindenki melyik fél, tehát én most nem felekről beszélek. Hát nem annyira az erkölcsi minőség vagy a jóság az, amire meg akarják hódítani a tömegeket, hanem a merész és határozott beszédek. Mert erre rezonálnak a tömegek, erre rezonál az emberek többsége. Kell az embereknek a tekintély, és ezért is hisznek sokan abban, hogyha majd jön egy tekintély, akkor az kivezet bennünket a problémáinkból. Csak hogy a problémák más természetű. Itt egy következő lehetséges útról szólok, bocsánat, nem tudtam, hogy nagyobb betűt legyenek valahogy itt becsapottan ez a program, de felolvasható, nem tudom, mennyire lehet követni. Honnan szoktak még megoldást? Most már gyakran halljuk ezt. Hát, hogyha már minden kudarcot vall, akkor maradnak az egyházak. Tudnék, hát azok mégiscsak hitelesnek tűnnek, mint erkölcsi testületek, nem? Ráadásul most egy ideig a háttérbe voltak szorulva, hát most már nem annyira, de mondjuk a 20 évvel ezelőttig. És azzal a várakozással élnek sokan, már ezt lehet hallani, talán, hogyha több teret kapnának az egyházak, akkor jobbá válna a társadalom. Itt felteszek egy kérdést, remélem senkit sem bocsánkoztat meg, de azért fel kell tegyük, mert akkor vagyunk objektívek, hogy csak ugyan annyira hitelesek ezek a testületek. Hol értem zárva meg, aki félre, én magam is hívem belőle, tehát én nem kiválok, én kérdezem, hogy nem támadólag, én is egy házat akarom, hogy elárulom. De egyébként fel kell tenni azt a kérdést, hogy valami attól, hogy egy ház rögtön automatikusan hiteles-e. A történelem az élet tanítómestere azt mondja, nézzük meg a múltat. A múlt az miről szólt, mondjuk itt a Európában? A trón és az oltár szövetsége. Tettek ezt már hallani? Tehát a trón és az oltár szövetsége korszak volt, ma sokan visszasírják, hogy helyre akarják állítani. Ez azt jelenti, hogy a mindenkori hatalom és a mindenkori egyház nem mindig ugyanaz, mert Európában több reformáció után már más-más államvallások voltak országonként. Ez változó volt, a katolikus egyház, a luteránus egyház, vagy a kálvinista egyház is lehet az. Szövetséget alkotott a trónnal, előjogokat kapott a világi hatalomtól, cserében a nép lojalitását próbálta irányítani a mindenkori uralkodó felé. Ez egy érdekes szövetség volt. Ide is írtam a következő pontba, hogy ma eszményesítik ezt a múltat sokan. A kérdés az, hogy kinek volt eszménye. a népnek, a társadalomnak, vagy a két félnek volt eszmény, akik hát egy érdekében szövetkeztek egymással. Az is mai téma sajnos, nem akarok erre bővebben kitérni, biztosan tetszett figyelni híradásokat az interneten, hát nem tudom, hogy elég sok botrány visszaélés van egyházi körökben, akár anyagi természetű, akár elkölcsönzőkre, pedofilikre biztosan tetszettek hallani, nem akarok kitérni, szó sincs arra, hogy minden egyházi ember ezen igaz, ez távolról sem igaz. Az egy más kérdés, hogy bizonyos egyházaknak a működése vagy a gyakorlata, mondjuk a monogámiára kötelezési embereknek az egy időzített bomba, ugye, mert igen, elfogyott a természetes ösztön, és abból sok minden kóros derülhet ki. Itt nem annyira arról szólnék, hogy vannak ezek a botrányok, ezek tényleg vannak. A legfőbb gondom az a hitelesség kapcsán, hogy ezen botrányok tekintetében azt látjuk, hogy vagy eltusolással próbálkozik az adott egyház, tehát tagadja, vagy ha már nem lehet tagadni, akkor elvitatja a világi hatóságnak a jogát arra, hogy eljárjon ezekben az ügyekben, arra hivatkozva, hogy ők egy magasabb rendű erkölcsi testület, és nem tartoznak számadással a társadalomnak. Nem tudok kérdezni, hogy politikus ez a logika? Tehát, hogy egy erkölcsi olyan magasan áll, miközben durva dolgok történnek a házam táján, hogy nekem nincs jogodik elkezdeni az embereim fölött, és ez köztudott dolog, hogy az ilyen hát rút bűnöket elkövető embereknek itt arról van szó, hogy megölte a gyerekeket, tömegesen ugye mégis voltak perek ez ügyben, Amerikában, Írországban, másait. Ezeket az embereket nagyon ritkán ítéri el, vagy nem ítéri el az egyház, amelyiknek a alkalmazásában állnak, és munkatás, hanem áthelyezéssel új területet kapnak. Egy őrület, ha belegondolom, akkor kap egy új teretet a problémához, hogy így fogalmazzak. A mi szempontunkból most a szervezet a kérdés, hogy amelyik így kezel dolgokat, elfogadhatjuk erkölcsi tekintélynek, hogy legyen előttünk álló tekintély a társadalomban. Mindenki maga dönti el. Vannak, akiket ez az ellentmondás zavar, mint írtam, én ezek közé tartozok, tehát engem zavar, másokat is zavar. Ami érdekes, hogy vannak, akiket ez nem zavar, és szerintük így is jók ezek a testületek, arra, hogy vezessék a társadalmat erkölcsi értelemben. Ami még nagyobb baj, hogy nem csak elfogadják, hanem el akarják fogadtatni az egész társadalommal ezt a nézetet, hogy akár jönnek ezek az egyházak, de akkor is jók legyenek a vezető erők erkölcsileg a társadalomban. A Biblia erről is tud. Talán nem senkit, hogy tudok egy idézetet hozni, mert a Bibliának a gazdaságát mutatja, meg hát az élet valóságát, meg azt az igazságot, amit Salomon mondott, hogy nincs új nap alatt. Olvasható az utolsó két sor? Azt mondja, borzadalmas és rettenetes dolgok történnek a Földön. Hát ez erre is igaz, amiről én most bocsánat, kényszerűen beszéltem, nem szívesen beszéltem róla. És azt mondja, mitől borzalmasak ezek? Azt mondja, a proféták, akik az Isten üzenet közvetítő lennének hivatalból, hamisan profétálnak. És a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. De ezt a korszakot csinálják biztosan, amikor nagyobb volt az egyház hatalma. Azt mondja, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és most jön a koronája a kijelentésnek. Miért történhet ez meg? Mert az én népem így szereti. Azt mondja. Hát nem elég, hogy ilyen szörnyű visszásságok vannak, de az én népemnek ez így jó. Van egy ilyen hétköznap eszem, amelyik hát, filmzenei zeneszerzőnk írt valami éneket, ez a refrénje, nekünk így is jó. És ez így van a történelemben is, hogy nekünk embereknek ez így is jó. Látjuk, visszás, ordító gondolkozni kéne, változtatni kéne, nem elfogadni kéne, de nekünk így is jó, és ezért azt kapjuk, amivel elégedettek vagyunk. Ami nem került fel a diára, csak szóban egészíteném ki, hogy ahogy már korábban is utaltam, a jelenések 17-18. Fejezete foglalkozik az emberi összefogás kérdésével, mint jelenség a történet vége felé, és állások megjelennek az egyházak is, ha eltetlenek majd olvasni. A 17. fejezet első versét elolvassák, ott azt látják, képiesen úgy van leírva, hogy egy asszony meglovagol egy állatot, ami az előbb beszélt, egy nő egy vadállaton. Tehát ezek jelképek, mint mondtam, a vadállat az a mindenkori hatalom, a egyfajta polgári hatalom, a világi hatalom. A nő pedig mindig az egyháznak a jelképe. Ha tisztán jelenik meg a képen, tehát fehér ruhában és nemes közegben, akkor az Isten igaz egyháznak a jelképe. Ha nem így, itt nem így, itt paláznának van öltözve és aként is viselkedik, akkor az pedig a megromlott egyháznak a jelképe. És azt jelenti, hogy az ő rajta egy állatot, tehát meglovagolja, eszközévé teszi a hatalmat, és azzal a nőnek a homlokáira, amire az előbb beszéltünk, hogy Babilon. Babilon ez a nagy összefogás, és nem csak a nőt említi paláznaként, hanem a parázna lányait, a belőle kiszármazott egyházakat is, akik ugyanezen az úton járnak. Ezt csak azért mondtam el, hogy jó tudni, és szerintem nem biztos, hogy az egyházak jelentik a megoldást a problémánkra, azokra a problémákra, amiről itt szó volt, és amit a társadalmunkat joggal aggasztják. Egy utolsó példa itt a nem igazi megoldások közül, amivel sokan gondolkoznak, ez az úgynevezett vegyes képet, ezt a nevet én adtam neki, ez keverik az előzőeknek. Ez azt jelenti, hogy legyen nagyobb az állami szerepvállalás, például nevelésben, oktatásban, tehát hogy neveljük jóra ezt a társadalmat. Egy logikus szerintem önmagában. Ha már jóra akarunk nevelni, akkor vonjuk be az egyházakat is, kapjanak nagyobb teret ezen a területen, és egy nagyobb társadalmi összefogás sürgetnek, hogy senki sem maradhasson ki, és akkor bekormányozzuk jó irányba az egész társadalmat. Nem tudom, nem ismerős ez a három tézis. Én miért nem tudom önmagában kritizálni, mert emberileg megértem, hogy ebben látnak valamilyen megoldást. De arról szeretnék szólni, hogy nem tud megoldást hozni. Ez a helyzet, itt van alatt a hirdetés, hogy mit eredményezhet ez. Lesznek az emberek magukat szeretők, ez az idézet, amit a mutatom, és a végén vetítettem, és még vissza fog térni. Ez egy 50-es felsorolás a pálaposok, hogy miért az emberek, csak az elsőt emeltem ki. Lesznek az emberek magukat szeretők, és a lényeg, akiknél meg lesz a kegyesség az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét. Farizeusok lesznek, hogy mondjam. Ez a baj azokkal, bocsánat, hogy visszatér azokkal a papokkal is, akik gyerekeket mondanak, hogy egyházi emberként jelennek, meg látszólag vallásos emberek, sőt, hát vezető emberek valamilyen szinten, és közben elemi, durva, nyers dolgokat követnek el fel a barátaik kárára. Egy másik biblia vers, lecsak át az idézet helyét, aki kérdezett, hát tudják írni, maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy amikor az embernek fia eljön, magáról beszélt, amikor majd visszajön, akkor vajon talál a hitet a földön. Azt mondja a Biblia, hogy nagyon nagy lesz a vallásosság, az imént olvastam fel, hogy az egész föld csodálván fog követni és imádni egy vallási hatalmat a történelem végén. Ehhez képest azt mondja Jézus Krisztus, hogy de igen, de amikor én eljövök, találok a hitet. Ez furcsa hangzik, nem? Hát most akkor vagy van, vagy nincs. Miért nem lehet többen él? Itt a következő magyarázó Diám Ábrám. Egy fontos megállapítás, hogy nem tudom, mennyire világos mindenkinek, hogy a vallás az nem azonos a hittel. Nagyon sok ember fejében ez szinonimaként jelenik meg, hogy keveredik. A vallás és a hit az két egymással rokon dolog lehetne, de nem mindig találjuk meg ezt a kapcsolatot. Ezek az én személyes definíciómat talán helytállók, amiket itt olvasni tetszene. A vallás az egy örökölt nevetetéssel szerzett értékrend. Tehát a szüleim is ilyen vallásúak voltak, így neveltek fel, én nem leszek fűtlen a vallásomhoz, én maradok, betetszett rám, biztosít hallani, vagy esetleg mondani is, ez nem kizárva dolgot. Ez a vallás nem, hogy megkérdezem, miért templomba, hát egy mazokja is járt, meg ide járt, meg hát nem is jutott eszébe, hogy más tegyem. A hit ehhez képest egy személyes találkozás és meggyőződéssel jutás eredményeként jön létre, egy közösség az Istennel. Ahogy Pál fogalmaz, hogy tudom, kinek hittem. Tehát én nem úgy általában követek Istenben Isteneket, én tudom, kinek hittem, ismerem azt az Istent, akit követek. Ebből azt következik, amit itt felmelyeztem, hogy a vallás nem egyenlő a hittel, és ami nagyon fontos, talán ezt érdemes megjegyezni, hogy a vallás az működik Isten nélkül is. Hát amilyen tetszett tudni, én tudom, a buddhizmusban nincs is külön Isten. Tehát olyan vallás, hogy Isten nélkül működik, egy önmegváltó klasszikus vallás. De most sajnos nagyon sok olyan vallásban sincs Isten, ahol szóban van. Mert hiányzik belőle az Istenfélelem, ez amit állítom, az a kegyességnek a látszata van meg. Nem az Istenfélelem, annak a látszata, a felszín, a külcsén van meg. Isten nélkül tehát működhet vallás, a hit az nem működhet. A hit pont az a lényeg, hogy Istennel találkoztam. Tehát valószínűleg nagyon mondatot egy könyvben, amit majd ajánlani is fogok, úgyhogy sajnálom mégis, inkább többször, mint egyszerre. Ez egy kicsit vastag könyv, de megéri elolvasni és megéri az árát is. Az a cím, hogy Jézus élete. Egy nagyszerű könyv, mert végigköveti Jézus Krisztus életét az új szövetség az evangéliumok révén, szinkronba hozza időben egymással a történéseket, eseményeket, nagyon jól lehet érteni belőle a dolgokat, és nagyon jó magyarázatok vannak benne, hogy megértsük a mögét egy-egy kijelentésnek vagy helyzetnek. Ebben olvastam a következő mondatot, ilyen nagyon egyszerű, de sose fogom elfelejteni, így hangzik, hogy az igazi vallás az Istenhez vezet. És egyszer megálltam, amikor szívorszam, mert én sosem gondolkoztam, mire való a vallás. Azt mondja, a vallás az nem cél, az egy eszköz, hogy végül találkozol Istennel. Ha megérkedsz a vallásban, akkor nem lehet a végezet, a kávó terindulni rajta. Többet erre most nem szállnék időben, de ez a magyarázat annak, hogy amíg vallást akarnak adni az embereknek, amíg vallást akarnak adni a társadalomnak, addig az lesz az eredmény, amit az előbb mutattam, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, és azután maradnak magukat szeretők, önzők az emberek, de nem megtanítják nekik, hogy hogy viselkedjen, mintha nem így lenne. Hát abban nem lesz köszönet. És ezért mondja a Jézus, hogy igen, hát vallás lesz, amikor viszont haj, nagyobb lesz, mint bármikor korábban, de hit az nem lesz. És ez a magyarázat a bizonyos kettőséget, ez az utolsó pontban tehát. A negatív, az én megítélésem szerint igazi megoldást adni nem tudó példák során kezdve a végére értem, most a pozitív oldalra szeretnék átfordulni. A következővel, hogyha egyik sem megoldás ezek közül, amiket felsoroltam, akkor mi marad? Tehát milyen, honnan? Ez a cím, hogy honnan várhatunk megoldást. Eddig azt mutattam meg, hogy honnan szoktunk várni, de szerintem onnan hiába várunk megoldást, azért próbálják az emberek mindig. Honnan várhatunk igazán megoldást, maga a Biblia is mutatja legfelül, ha ezek közül egyik sem volt az. Ugye az a kérdés, hogy mi mutatja meg minden eddig látott képet. Az, amit odaírtam, hogy nem a probléma gyökerét orvosolja. Tehát úgy bánik a társadalommal, mintha az ember egészséges lenne benne. Mondok egy példát, én a közgázzal jártam, közgazdaságtan tanultam, és elég sok kötelező olvasmányunk volt a nagy teoretikusoktól, én még akkor jártam, tehát 80-as években. Olvasni kellett Marxtól, Engelstől, Lenintől, hát én kikivéltem magam a tárgyon, tehát én kétszer olvastam, de nem bántam meg. Az Engelstől a munkásosztály helyzet, ami járvont olvastam, hát ezt érdemes olvasni, nem megelőző. Lenintől pedig néhány szakaszt, és csak érdekességként mondom, hogy hát ajánlóként most így erős lenne, de azért csak érdekességként mondjam, hogy egyszer olvastam Lenintől, hogy azt mondja, hogy 50 bolsevikot adna egy jó fehér mérnökért. És akkor az mit jelent, azt mondta, hogy hát abból van elég. Tehát akik így tolják a szekeret, aztán neki szakember kéne. Mert szerintem nem lehetne hidat építeni, ezt én mondom, hogy vasutat. Tehát kell hozzáértés, ez a tanulságot nekem, hogy azért az értelmesebb felismerő lózunkokkal nem lehet haladni, tehát szakember is kell. De amit idézem, az a következő, hogy én ott ültem először a közgáz fiatalba, már akkor is hát Bibliában viszonylag járatos voltam, és azt figyeltem, hogy rengeteg pozitív gondolat volt a kommunizmusnak az eszmeiségében, a társadalmat illetve szoktak is párhuzamot vonni, sok szép ötlet volt. És egyszer csak belém nyílt a felismerés, hogy hát ezek is valami hasonlót akartak, most a színből a szívből, most nem térek ki, de nem sikerülhetett. És miért nem sikerülhetett? Mert ők önző emberekkel akartak felépíteni egy önzetlen kommunisztikus társadalmat, ami a kölcsönösségen és a közösnek a tiszteletén alapul. Ez a fából vaskodik persze, nem? Hogy önző emberekkel, de rossz az anyag. De különböző, ebből sose lesz ház, azért megpróbáljuk. Tehát, hogy rossz anyagból akartak építeni társadalmat, nem sikerült nekik. Ez egy törvényszerűség volt, és valahol ugyanez a baj minden olyan más megoldási alternatíva, amit beszéltünk, akik nem veszik tudomásul, hogy az anyag hibás. Mi vagyunk az anyag. Bocsánat, hogy kiterjesztem minnyájunkra, de ez az igazság. Ebből az következik, és azért hangsúlyoztam ezt annyira, hogy nekünk olyan megoldásra van szükségünk, ami magát az embert változtatja meg. Tehát amíg az embert nem változtatjuk meg, addig visszaköszön majd mindig a probléma. Egy gyors példa erre, ezen is történtem egy időben sokat. A legtöbb helyen az emberi történelem arról szól, hogy társadalmi meg gazdasági rendszerek látogatták egymást. Mi van, egyedül vezető találtak ki az emberek, mindent leszámoltak, legyarultak a régiről, ami újabb. És a legtöbb helyen egyik sem működik, nem? Tehát mindig újnak kellett jönnie. Egyszer magam basztalásodat hoztam, hogy jó vagyunk itt történelmi szinten, mint az a szintás volt, amelyik mindig eljátszik egy új darabot és belebukik. És utána hoznak egy új darabot, hogy hátra van, és nem veszik észre, hogy csak a színészek. Tehát akármilyen darabot játszunk, de sose lesz siker, mert a társadalom nem képes rá. És ugyanez igaz, hogy rosszul tartó társadalom, feudális társadalom, monarchia, demokrácia, mindenki lehet próbálni, de nem működik. Ugye most mondtam, hogy most próbál kiszervezetni a társadalmat a vallásetika, meg tudom is, milyen modellek, régen volt modelleknek a mintájára, de csak azért vonzóak, mert régen voltak és nincs is tapasztalatunk. Tetszett olvasni tőle, de a francia forradalmat, francia forradalom idején embereket kérnek, hogy nekik mi a véleményük erről a modellről. Ők azért csináltak a forradalmat, nekik nagyon nem tetszett, ők akkor értek. Mi azóta kipróbáltuk a kommunizmust, betűnk számára, hogy ez nem tetszett. Tehát sehogy se jó ez, azért nem jó, mert az anyag a hibás, mint mondtam, nekünk egy olyan megoldásra van szükség, amelyik a probléma gyökerét orvosolja, változást tud előidézni magában az emberben, méghozzá tartósan, szeretném hangsúlyozni, amelyek az a lényeg, a magam részéről három hát feltételét látom ennek, szükséges feltételét, hogy az ember önként változik meg. Tehát, hogyha nyomás hatására az általában addig áll fenn az a változás, amíg a nyomás is fennáll. Ha megszűnik a kényszer, megszűnik a változás. Önként, ezzel szorosan összefügg, hogy belátás alapján történik. Tehát én is úgy gondolom, hogy már máshogy látom a dolgokat, és a harmadik, ami nagyon fontos, hogy a gondolkodás az értékrend szintjén következzen be ez a változás, tehát a gyökerekben, ahogy az ember alkot és gondolkozik, mert ez maga az ember. Mely nagyszerű gondolat a Bibliában, igaz, a magyar fordítás nem egészen jól hangzik, de ez az eredeti, amit tetszenek látni, hogy ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében. Az én értem csak hozzá, tehát titkon legbelül, aki én vagyok, a valóság, oda benne, hogy én döntök. Ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő az ő. Akik itt vagyunk, vannak rokonaink, házastársunk, ismerőseink, és hogyha más lenne nekik, hát furcsa lenne, de a lényeg maradt, nem? Tehát hogy az a személyiség. Tudom, hogy mire számít csak, amikor egy helyzetbe kerül, hogy fog gondolkozni és dönteni. Mi az ember lényeg, hogy kérdezzem meg? Nem az, ahogyan gondolkodik? De tanítottam itt a Vitkona szomszéd Lázsba főiskolá, volt egy diáklány, jött hozzám egy tárból vizsgálat, és én néztem, hogy ember ismerős, de mégsem bizonytalan volt, és nevetett. És akkor mondta, hogy ismerős vagyok a nevem, hát nem, amit nem tudok. Mert az a persze a kérdés után, hogy csak akkor még szőke voltam, most meg fekete volt. És azt én mondom, mert ennyire összekült, tényleg abszolút, volt is valami érzésem, mert nem volt a személyiség, és úgy jött szóba, hogy a külső egy kis dolog is nem meg tudja változtatni, de akkor ez rájön, hogy az a lány volt. Tehát átesettem a hajamat, eljárt az idő felettem, mert már idősebbnek hatok, de a lényeg ugyanaz maradt, hogy bennem hogy döntök élethelyzetekben. Én az vagyok, amik a preferenciáim legyen szóval, ami a fontossági sorrend az életemben. Ami nekem fontos, az a jellemző rám. Amit várhatnak tőlem a családtól, hogy egy élethelyzetben döntés, az vagyok én. Ez mondja, hogy ez egy hatalmas igazság, azért is ismétlem, hogy ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő, az a lényeg lényege. És erről beszélünk, hogy ennek kéne megváltozni, hogy ne úgy hozunk döntéseket egyénileg társadalmiak, hogy nem érdekelnek a többiek, nem érdekel az utókor, nem érdekel senki, engem csak a saját pillanatnyi céljaim meg érdekelnek. A társam nagy részére sajnos ez igaz. Ha valaki ezt meg tudja változtatni, akkor van remény, az az adott emberhez legalább, ha nem, akkor nincsen. Na ez az alapvető változás az, ami a Bibliában is megjelenik, ez a kifejezése, ez az eredeti görög szövegben, hogy metanoia, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásmód átalakul és megváltozik. Más lesz az ember. Kívülről nem? Hát lehet, hogy kívülről is kihat, aztán nem más lesz a megjelenése. De alapvetően bent történik valami, ha ez megtörténik az emberben, akkor így fogom azt, hogy új emberről van szó. Hát megváltozott, ez nem az, aki volt. Egyszer olvastam, hát hallottam olyan történetet, hogy valaki mondjuk egy iszákos volt, és aztán színjózan lett. Tehát az egy szakított vele, megváltozott. Itt van beszélgettem valakivel, egyszer ültem egy asztalnál, egy keresztény közegben, egy gyülekezetben, ebéd idő volt, két idős emberi házaspár jut velem szembe, és a néni mondta nekem, hogy hát, hogy 30 évig imádkozott azért, hogy a férje más ember legyen. És mondom, hát olyan baj voltak a bácsival, ismertem a bát, és adott tüzelem szembe a bácsi, egy olyan szerény idős bácsi tesen kell kezdeni. Azt mondja, hogy hát azt mondja, volt, hogy késsel kergetett a ház körül. Néztem a bácsi, de hát ez nem igaz, azt mondta a bácsi, hát bizony, de valami azt mondta, hogy szerénye mondta, hogy hát óriási változás játszódott ebben. Tessék megmondani, hogy milyen nagy dolog az, milyen nagy dolog lenne az, hogyha ismerjük ide a saját ismerjük talán a rossz tulajdonságainkat, és most képzeljük el magunkat anélkül. Jó lenne a környezetünknek, nem? Szándékosan nem mondtam, hogy képzeljük el a házastársunkat a rossz tulajdonságainkat, de azt is lehetne, hogy, milyen nagy dolog lenne az, hogyha gyökerében meg tudna változni egy ember. Nem tudom, láttunk már ilyet azért, akármilyen szinten. Nem gyakori, de szerintem lehet ilyet tapasztalni. Az a kérdés, hogy mi a titka, hogyan jön ez létre. Erről szól a következő három kérdés, és már elkérem a figyelmet, ezt szeretném gyorsan, amire hát a tartalom is engedi, mert fontos dolgokról van szó. Áttekinteni, hogy ezt a változást ki képes elérni az életünkben, hogyan jöhet létre ez a változás az életünkben, ki képes elérni, hogyan jöhet létre, hogyan, és hogyan történik, és egy nagyon fontos kérdés, amit mindenképpen meg szeretnék említeni a végén, hogy mindenki esetében működik ez. Ez egy fontos kérdés. De tetszett nekem az első kérdéseink, a legelső ilyen, lehet-e jobb az ember, megváltozhat-e javára egy ember, illetve megváltozhat a társadalom jóirányba? Ez nem ugyanaz a kérdés. Hogy az egyes emberre igaz lehet, de nem biztos, hogy a társadalomra is igaz. Ezért kérdés az, hogy mindenki esetében működik ez. Nézzük gyorsan akkor a válaszokat, ki képes elérni ezt az emberben, hogy megváltozzon. Hát egy fontos kérdés, hogy megjön, hogy ember nem. Én nem voltam egy nagyon járatos rácián, visszavonult a balkat voltam gimnazista koromban, aztán elvitt a katonának egyetem előtt, és én ott találkoztam ezzel a versorral, hogy elhitt, hogy megváltoztunk ezen szóra. Leszereléskor minden polóra ez volt ráírva. Azóta rajtad, az ülés együttesnek volt egy ilyen száma, és tőlük származik, hát tüntettünk fel. Tehát egy év után, hogy ugyanúgy vagyunk, mint hogy bejöttünk, nem tudtatok rajtunk fogást találni. A nagy igazság van ebben, nem csak a hadsereg nem képes erre senki. Erről tudtak, egyház se tud, állam se tud. Tehát ez egy szóra, hogy ti mostantól mások előtt, ez így nem működik, ezt tudomásul kell venni. Ez annyira nem működik, erről szól a második pontom, hogyha valaki már önmaga eltökélte, hogy megváltozik, tehát nem ez egy szóra kívülre, most ő akar más ember lenni, elsőre pálapostorról beszélek, a római levélbe idézem ezt. Pálapostor már belátásra jutott, hogy mit jelent az Isten igazsága törvénye kívánalma, és pálapostor azt mondta, hogy próbálja, ő már belülről motiváltan próbálja, és ez volt a tapasztalata, olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Azt mondta, hogy nagyon szép ez a fejezet, kedves olvasni a hetedik fejezetet, azt mondja, hogy én azért elmélem már az Isten törvényre szólva, tehát én beláttam, azonosultam volna engem, és azt tapasztalom, hogy a bűn megvan bennem, és mindig visszaesek a régi hibáimba. Tessék megmondani. Nagyon sokan elsőnek erre tapasztalata, mert nem próbálják olyan komolyan, mint Pál. Tehát én olyan valakiről beszélek, aki látta, magáévá tette, célul tűzte ki, azonosult vele, és még úgy sem sikerült. Hát azért hangsúlyozom ennyire, amit a következő pontban már teszek is látni, hogy el is az bizonyítja, hogy csak természet fölötti erő képes véghez vinni ezt az emberben. Csak az Isten tudja ezt véghez vinni. Ő viszont biztosan, Pétertől idézem, azt írja, hogy az Isten ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és az Isten félő életre való, a kedvessége való. Hát azt mondja, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy mi emberek felül tudjunk emelkedni azon, amit mi vagyunk, mert önmagunkat nem tudjuk felemelni a hajunknál fogva. Ő mindenről gondoskodott, és azt mondja, hogy egy nagyon egyszerű természetességet írtam ide ennek a gondolatnak a végére, már gyerekkorunkban is, azt mondja, hogy amit testről született, amit természetes módon létrehoz, nem tud túljuk ezen felemelkedni ezen a természetességen, ahhoz szükséges újjá születni, másként születni, élettől születni, hogy más legyen az eredménye, más legyen az ember. Hogyan megy ez végbe, hogyan történik, és mivel veszi a kezdetét? Hát nyilván először mindig kell jutni Pálhoz, hogy akarjak más lenni. Ehhez az Isten gondoskodott pozitív mintáról. Van olyan szép pozitív életrajzok a Bibliában például, egy hétköznap is lehet tanulni, tehát sokat számít a pozitív emberi példaadás. Pedagógusok is állhattak így, nekem is vannak olyan pozitív pedagógus emlékeim, családon belül jó esetben a szülő, de van, hogy nem a szülő, hanem egy másik családtól. Ez mindig pozitív példa, de végül azt mondja, kapunk egy tökéletes példát és mintát is Jézus Krisztus személyében, életében, ezért érdemes ezt a könyvet olvasni, amit már ajánlottam. Akkor most értem az ajánláshoz, akkor most újra ajánlom. A Jézus életi című könyvet abban látom az értékét, én magam is olvastam, hogy egészen közel hozza hozzánk azt a személyt, aki a Biblia középpontjában áll. Nem egy távoli teológiai szereplője a Bibliának, hanem egy hústér valóságként jelenik meg, és pontosan erre van szükségünk. Egy másik könyvet is ajánlok hozzá rögtön, sokkal vékonyabb, tehát hamarabb megy a barátod az olvasás gondolatával, az Ige testélet a címe. Ez egy hogy amit Isten leír a Bibliában, hogy hogy érdemes élni, mi az igaz emberi élet mintája, példája, leírva verbálisan szavakkal fogalmilag, azt mondja, na az a valaki az meg is született, testet öltött, fogható valóság volt. Itt járt közöttünk, hát a kortársak között, ők látták, szemlélték, és csodálták azt, aki volt, és ahogyan élt itt közöttünk. Kaptunk pozitív mintát, és ugyanakkor kaptunk egy tükröt is. Az utolsó Jakab apostol levelében az első fejezetben tetszett egy nagyon szép megjegyzést, hogy a szabadság tökéletes törvény az olyan, mint egy tükör, Bibliában, hogy milyen legyen az ember. Megnézem magam, olvasom, és ha őszinte vagyok magam, akkor azt mondom, hogy hát én nem ilyen vagyok. És ez a döntő pont, hogy mi történik akkor, amikor én eljutok ide, hogy látom magam ebben a tükörben, mire indít a szembesülés, hogy közömbös maradok az iránt, amit olvasok, vagy pedig velem is felébred az a vágy, hogy én is más ember tudjak lenni. Azt a sokat szoktam mondani, mindenki ott van, hogy legyen munkában, bárhol megyünk, hogy azért összerakjuk magunkat, amit felöltözünk, aztán tükörben belézünk, megigazítjuk a hajunkat, és van egy ember, aki elindul, és kiderül, hogy pizsama felső van rajta, kócos, borostás, megy a tükörben, igen, pizsama kócos, borostás, és megy tovább. Hát ugye, mégis furcsa lenne, érdekes, működik az ösztön, nem, hogy jaj, majdnem papuzsa mentem az ruházhoz, hogy egy emberünk, nem? És az úgy érdekes, hogy olvassuk a Bibliát, és látjuk azt, hogy ezt jelenteni igaz embernek lenni. Konkrét élethelyzetek. És abban a helyzetben tudom, hogy én nem ezt tettem volna, és tégyelem is magam. És azt mondom, hogy én nem ezt tettem volna, de az is jól, hogy én tettem volna, tehát túllépek rajta. Mert ez az a hiba, aki, vagy akkor ezt tenni később, aki belemér a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. Aztán azt mondja, hogy cselekedet lesz, és boldog lesz az ő cselekedetében. Tessék megmondani, hogy amikor pozitív mintákat, nem csak ott láthatunk, ilyet az életben is vannak ilyenek, hogy az emberek megszégyenítenek bennünket egy adott élethelyzetben, hogy látom érzem magamon belül, hogy ez egy nemes dolog volt, hogy ezt tette. És ez több volt, mint amit én tudtam volna tenni. Akkor tanuljak belőle, ne szégyeljem elismerni magamnak, és tűzem magasabbra a célomat. Nem csak a Biblia alapján működik ez, csak ott sokkal magasabb rendű módon persze. Itt idézőben írtam a szél kifejezést. Ez is egy bibliai hasonlat és fogalom. János Evangélium a 30. fejezetében tetszett ezzel találkozni. A szél az a léleknek a szinonimája és jelképe a Bibliában. Nikodémussal beszélget Jézus, és azt mondja, hogy szükségnétek újra születetek, amiről beszéltünk az előbb, hogy test és vér nem láthatja meg Isten országát. És azt mondja, hogy ezt a munkát, ezt a szent élet nézi az emberben, és ezt nem mindig érezzük, de néha jól lehet érezni. Nem tudom, ismerjük azt az érzést, mikor valamit tenni készülök, vagy éppen nem akarok megtenni, és szokták az emberek egy belső hangot hallani, hogy ami azt kéri, hogy mit csinálni, és sokan elnyomják magukba. Tehát furcsa meg szokatlan is, hogy elsegetik. Hát ez az, amikor valamire készíteni akar bennünket, és akkor mi is érezzük, hogy az a helyzet, hogy valaki kényelmes, akkor nem azt teszem, mert én nem azt szoktam. Ezekkel kell vigyázunk, amikor érezzük a készítést, ismerjük fel és engedjünk neki, és megoldódhatnak az indítékaink, az Isten tud bennünk vágyat ébreszteni arra, hogy igaz életet éljünk. Mert a Bibliában is azt olvassuk, hogy ellenséges kedvés szerez bennünk az Isten rossz szemben. Ez egy nagy dolog. Tehát aki nevet már gyereket, vagy amikor látjuk, hogy gyereknek magának is problémát okoz, az, hogy rosszat csinált, nem? Hát küzd vele. Az a tragédia, amikor már nem is küzd vele, vagy még nem küzd vele. Akkor nincs ellenséges kedvés rossz szemben, látszólag legalábbis. Azért ez egy nyomasztó tapasztalat szülőként, vagy nevelőként, vagy akármilyen hatáskörben. Mi az, ami igazán áttörést tud hozni itt az indítékokon túlmenően? Mert ugye ismerjük azt az érzést, amiről Pál apostol is beszél, hogy amit idéztem, hogy én már mást akarok, de nem tudok túljutni a saját korlátaimon. Izsaiásnál találjuk ezt a nagyon rövid gondolatot, egy töredékei versnek azt mondja, hogy az ősebeire gyógyultunk meg. Ez egy hatalmas mondat a Bibliának, azt mondja, hogy ember, amit te magadtól, magadért nem vagy képes megtenni. X-szer kerültél szégyenbe. Mondok egy durva példát, nem menjünk távoli, valaki rendszeresen leiszavarált a sárga földig, aztán másnap szégyeni magát, hogy hát hogy viselkedett, mit tettek, mi történt, és nem tud túljutni ezeket. A saját szégyene nem tudja megfékezni. De ez egy példa volt csak, tehát ki maga tudja maga más jellegű problémáit, hogy zavar is, bánom is, és nem tudok felemelkedni a saját hibáimon. Mi az, ami ilyenkor segít? Nagyon érdekes törvényszerűség az emberi természetnek, hogy amit magunkért nem tudunk megtenni, azt csak másért tudjuk megtenni. És erre mondja azt mondja, hogy látunk kell azt, hogy valaki más szenvedett, mi miattunk és miértünk, és az erkölcsileg be tud húzni egy féket az életünkbe, hogy ezt nem teheted, ha más szenvedett, érted. De a saját szenvedésünk mondja, hogy hát szoktam az emberek, az én életem, én hát bánom, nem tudom is, de a másért nem teheted. Ez a megváltás lényeg, hogy valaki más meghalt helyettünk, és onnantól nincs jogunk úgy bánni az életünkre, hogy nem bántunk. És minden azon múlik, hogy egy ilyen felismerés megszületik-e bennünk, mi lesz ennek az ereje, mi lesz ennek az ereje, és felébred a szabadulásnak az a vágya, mint Pál apostolban, hogy mindent erre tesz fel, hogy le akar számolni a saját életének a hibáival. Élet céllá válik az ember életében, életünkben az, hogy nem akarok a hibáimmal együtt élni. Ha igen, akkor van esély a győzelemre. Ha nem, tehát ha olyan hétvégi program vagy mellékes, akkor ez nem fog sikerülni. Egy kicsit türelmet kérdezik, látom, elfogyott a levegő, nekem még több van, aki vezet itt elő. Ez az utolsó kérdés volt, amire a választ keresem, aztán rövid lezárás következik. Ez egy fontos kérdés, hogy amiről mi beszéltünk. Tehát itt ugye megelőlegeztem azt, hogy ne lehet győzni a hibákat, ez egy jó hírre is majd. De mindenki esetében működik ez. Tehát ez mitől függ? Ez az idézet, amit felírtam, ez azt mutatja, hogy mindenki esetében működhetne. Tehát elvileg minden ember meg tudna változni. Elvileg fel a társadalom változásának is a lehetősége, elvileg. De azt olvasok itt, hogy ami megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten ezt akarja, mondta, hogy valaki, hát akkor meg nem lehet, nem? Tehát az Isten ezt akarja, mindenható, mindentudó, el van intézve, meg van oldva a problémák. Csak van egy gond, hogy az Isten ezt akarja, csak még egy akarat hiányzik hozzá, ez az ember akarat. Tehát azt mondja, az Isten minden egyes ember életében szeretné látni ezt a győzelmet. Minden egyes ember, aki ezt igényli, megkapja azt az erőtöbetet, amiről szó volt, hogy minden ember ajándékoz bennünket, ami az élet és a kedvessége való. De nem mindenki hajlandó elindulni ezen az úton, és akik elindultak, azok nem küzdik meg azt, hogy végig is járják. És ez az oka annak, hogy a világon így néz ki, ahogy és nem máshogy. Vannak, akik elindultak ezen az úton, akik valamilyen szinten személyes hittel rendelkeznek, meg keresztények, de még nem győztek. Még nem tudják felmutatni az életükben azt a minőségi különbséget, amit Jézus fel tudott mutatni, még az apostolok jobb idejükben. És a óriási törvények pedig szóba sem állnak ezzel a kérdéssel sajnos. Mi következik mindebből, kicsit már összefoglalás egyében? Hát az volt a kérdés, hogy honnan várhatunk megoldást, hogy van-e megoldás egyáltalán. A jó hír az, hogy van megoldás. Ugye erről beszéltünk el, ez érthető volt, és ezt szeretném megerősíteni, hogy erre a problémára, amiben a társadalmunk van, mármint az alapproblémára, az emberi önzésre van megoldás, ez a jó hír, ez az evangélium, ez egy bibliai kifejezés, a négy evangélium a Bibliában, ez egy görög szó, ez a jelentése, hogy jó hír. Máté jó híre, Máté jó híre, Lukács jó híre, János jó híre. Ezt lefordítanám. Ez azt jelenti, hogy az önzés, ami minden emberi nyomorúságnak a gyökere, az egy gyógyítható betegség, akár milyen hihetetlennek is tűnik. Azért, mert kevés gyógyultat látunk a világban, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet meggyógyítani. Ez meg lehet gyógyítani, de pontosan ez a lényege, és erre utal a második pontom, hogy a dolog lényegéből fakad, hogy nem össztársadalmi jellegű a gyógyulás. Mert ehhez kell az adott egyénnek a nagyon szigorú alárendelése. Ez a betegek elé, hanem valakinek betegség, ha használják, hogy a beteg szigorú diétát követ, betart minden előírást, akkor még tünetmentessé válik, amikor dolgot mondani. Ez nagyon sok beteg nem tudja megoldani ezt, amiről beszél, nem tud urálni a saját érdekében sem, a saját megszokásán, tudom is én. Akik rendeltetésszerűen élnek a gyógyulás érdekében, ott meg fog történni a változás, de nagyon sok ember ezt nem vállalja, vagy nem tudja végigvinni. És ezért fontos, amit itt mondtam, és már a múlt alkalommal is mondtam, hogy ne váljunk össztársadalmi jellegű megoldást. És hogyha megtetek nézni az elején felsorolt utakat, amiket én zsákutcaként itt felsoroltam, mindegyik milyen volt, össztársadalmi jellegű, nem? Hogy majd a társadalom egészét jó járnak, hogy a társadalom egészét, hogy beszél a társadalom egészével kell erőködni, nem fog menni. Mert az emberi természet az ilyen, és ez egy törvényszerűség, hogy nem a statisztika. Ehelyett akkor mi lehet a megoldás, és ezzel találkozunk a Bibliában is, hogy új alapokon újat kell építeni, újat kell kezdeni azokkal az emberekkel, akik hajlandóak másként élni és győzni maguk felett, és ezt be is bizonyítják már itt a földi történelemben. Ugye mondtam korábban a kommunistáknak, mi volt a melléfogása szerintem, mármint elmélet értem, nem a Bibliára beszélek, az Isten okosabb, mint ők voltak. Azt mondta, hogy nem erőködik. Tehát ezzel a társadalommal nem fog itt országot építeni. Itt egy idézet tettem át Dániel könyvéből, az országom meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Végül most összehasonlítom az Isten országa fogalmat, ez egy elrendi ország, az nem a földön lesz megalapítva. Egy nagy ilyen falstanok is egy házi körül, hogy itt az Isten ország, emberek gründolnak meg valamit, ez hamis, ez nem igaz, ez nem biblikus. A valóság az az, hogy Isten azt mondja, hogy ez az egész földi történelem olyan, mint egy hatalmas, most nem akarok szólni, mert kifejezetten keltető gyökeret, tehát kikelnek emberek, tehát hogy nagyon sok ember megszületik, és kiderül az életünk során, erre jó az életünk, ezért van ez a rövid földi pár évtized, hogy ki mindent tesz ide a voksát. Ki marad meg az önzésében, és ki akarja azt legyőzni. Olyan, mint egy felvételi vizsga, csak pár évtizedig tart. És a végére kiderül, hogy ki mit akar. Ki mennyire, bocsánat, teszi oda magát, hogy mennyire veszi komolyan a jót. És amikor ez kiderül, utána Isten majd lezárja a történelmet, és akkor egy új történelmet kezd, azt mondja, hogy új eget, új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Más lesz, mint a mostani, és azért lesz más, mert oda már csak olyanokat engednek be, akik már itt a földi életben felismerték, annak az életnek a vonzó voltát, azonosultak vele, és megtanulták követni az elveit. Nem tudtak, hogy vannak olyan országok, hát mindenhol van, csak én hallottam más hogy valaki ott él x éve, akkor felmutat állampolgársággal, és akkor nyelvvizsgát kell tegyen, a történelmi fel is van az országnak a kulcsa, tehát van a feltétel, hogy lefizetni összeért persze. A Isten országának az állampolgára lehet bárki, nincs kizárók, pénzt se kell tenni, nagyon nagy lényeg, nem jelvezek ezeket, csak az a lényeg, hogy nem beköltözés után kell ebből vizsgálni, hanem előtte. Akkor lehet beköltözni. Ha ez nem így lenne, tragikus lenne, csak egy rövid dolgot tessek helyen elmondjak. Kerestem, hogy be tudjam mutatni, de hát nem tudtam megoldani. Tudom, hogy banálisnak adnám, nagyon mély hatást, a héten beteg volt a kislány, aztán néztem rá néhány egy rajzfilmet. Csak egy olyan, nem tudtam, látni, ez egy ilyen most ilyen híres film, ez a jégkorszak, ez egy sorozat, és van a negyedik része. Ki esetleg tudja megmondani, hogy érdemes menni az utolsó 4 percet, 5 percet érdemes menni ebből a szempontból mindenki. Az a történet lényeg, hogy van egy ilyen visszatérő, ilyen mellékszereplő, de mégis fős, egy ilyen, hát egy furálatok annak, hogy nem ismerem a fajtát, ilyen mókus szerű, mindig makra vadászik, az a lényeg, én megszállottam, akkor keres a filmbe, és az érdekes, most ezt a történet, de nem értem, hogy számomra, akkor történet mindenhol feszültség a pofáján, az egész világ ez van, és darabig ott limódik az ember, hogy csináljon, és körbe van és összegyűjt az összes makkot, kihúzza alulunk zsebébe mindenhonnan, és mondtam ott, hogy a családban részét, hihetetlen volna, gyakorlatilag megrajzolták azt, hogy milyen lenne, ha győző ember beengednének a mennyországba, nem? Tehát ugye ez van, tehát én animációs filmen, a dolog lényeg, bocsánat, tudom, hogy nem egy eredás hasonlat, de annyira kifejező volt, ha valaki esetleg látja, hogy a gondolkodás alkalmazkodás mód változása nélkül beengedni valakit egy merőben más törvények alapján működő társadalomban, rendszerben, országban, hát az olyan, mintha a tüzet meg a vizet engedelmeznénk. Nem lehet, nem lehet. És ezért kell megértenünk, hogy itt ebben a történetben dől el a sorsunk. Erről szól majd a következő adásunk, hogy az életünk lehetőség és az életünk felelősség, hogy földi értelemben is hogy érünk fel, magát az életet, hogyha nem is ennek folytatás, hogyan használjuk fel, az a kérdés, és nagyon fontos téma. De főleg ennek a szemlélet tartásával, amiről beszéltünk, hogy arra jó a földi életünk, ez a röpke néhány évtized, mikor az elején voltam hosszúnak tűnt, most már így a derekán vagyok, nem annyira, talán a derekán jó, csak a derekán, és hogy milyen nagy dolog az, hogy lehet folytatás, méghozzá minőségileg más. Egyszer azt mondta valaki, hogy hát hogyha így élnénk örökké, mint most, lehet, hogy nem is olyan nagy öröm. Volt egy éjfélemtársam, barátom, csoporttársam volt, az utolsó egyetemre. Zoli, és amúgy is olyan csendes nyugodt gondolkodó srác volt, és ment haza minden nap ugye alapjára, ment a kerekedbe, és egy felekezetben mindegy, hogy honnan két ember elé toppant, és mondták neki, már egy kicsit le volt terhelődve, hogy két ember akar örök élni. És az Zoli, de megfontolt volt, erre látszott, csak egy válasz van, az Zoli átgondolt, aznap óta nem elpusa látmat egy éhány kis ahhoz egyetemnek, több dolgot szép neki, és az Zoli azt mondta, hogy nem. És az végett a beszélgetésem, hogy erre nem voltak felkészülve a válaszra. Zoli, nekem másnap elmondta, mert tudta, hogy ennyi dolgokkal foglalkozok. De ez nagyon szokta, ez megtörtént, egy barátomat történt meg, hogy azt hiszük, hogy az emberek mindenáron örökké akarnak élni, ahhoz olyan életre van szükség, hogy az van Zoli, hogy örökké éljek úgy. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten pont olyat készít. Éppen Pál apostol egyrészt mondja azt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember jelenleg sem gondolt, nem tudja elképzelni azt a tökét, ami ott lesz. De a lényeg nincs abban, szerintem csak valahogy ilyen trópusi pálmafás, tehát amit mi idének képzelünk el. Ami vonzó benne az, hogy ott minden ember ebben a jegyben fog élni. Ezt az emberek, mint annak a mókusnak, az vonzó, hogy a többiek szentek legyenek, na de hát ez nem tartana semmeddig, ott csak olyanok lesznek. Azt mondja, hogy akinek vonzó ez az élet személyet, ez az élet felfogás, aki már a Földön is ezt szerint kíván élni, annak ott helye van, és az boldog lesz, mert olyan közegben fog élni, olyan társadalomban, ami méltó rá és ami vonzó. És egyetlen dolgot tettél hozzá, csak a teljesség kedvéért, hogy éppen letenáti különjét, amiről mi következik ebből. De én fontosnak tartom, ha ehhez képest mellékes, amiről most beszéltem, de tanulság, hogy ha ezek szerint az Isten senkit sem kényszerít be az országába, mert tisztelet nem tartja, hogy nem akarok. Akkor nagyon fontos következménye is ennek, hogy akkor mi sem kényszeríthetjük egymást. Tehát megvannak a határok. Akár ilyen hát családi viszonyban, hogy mondjam, de azért társadalmilag is elfogadhatatlan az, hogy Isten nevében, ami történt a történelme, hogy Isten nevében egyházak embereket üldöztek, hogy miért nem úgy hiszi, ahogy szerintük kéne, Isten ezt sohasem tett és mondott. Arról beszélt, hogy lesz ilyen. És hogy az ő nevében fogják ezt tenni, János 16-ban tetszik ezt találni, azt mondja, hogy az én nevemben majd kizárnak titeket a gyülekezetekből, és mindenki, aki öldökölt titeket, azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Ezt mondta Jézus Krisztus. Azt hiszi, de nem. És ezt az én nevemben fogják tenni. Nincs jogunk hozzá, és senkinek sincs joga, ha ezekben tessenek megerősödni. Egy megerősítés még itt a végére, visszatérek egy kérdésre, mert nagyon fontos szerintem, hogy de tényleg elérhető az a cél, olyan hihetetlen, hogy legyőzhetjük a hibáinkat. Azt olvassuk, hogy legyetek tökéletesek. Honnan várhatunk megoldást, valaki tökéletesé tudja tenni az ember. Miért mondom, ez a világ nem lesz jobb, de én lehetek benne más, mint ami eddig voltam. Elérhető ez a cél, törvényszerűség van, aki felsorol a Bibliából, azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, az rabszolgálja bűnnek. Ez a tény. Ezt ismerjük ezt a tapasztalatot, hogy szoktuk mondani, hogy és ez a fontos, hogy ne haragudjatok, nem tudtam uralkodni magamon. Ez azt jelenti, hogy akkor ott valaki más uralkodott. Aki a bűn cselekszik, az szolgálja a bűnnek. De vagy másik tapasztalat, ezt ismerjük, azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy belülről indul a szabadság. Hogy belül szabadulsz fel a saját megkötözöttséged, a bűneid és a rossz természetednek a békjója alól. Azt mondja Pál apostol szintén, hogy a folytatás a korábbi kérdésnek, amit idéztem tőle, hogy olyan nyomultam, hogy kicsoda szabadít meg engem, és így folytatja ő maga, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvénye, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És most jön a lényeg, hogy minek a jegyében, azt mondta, hogy mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtelen volt a test miatt, mit akar ezzel mondani, tudtam én, hogy mit kéne tennem, de hát nem bírtam. Annyira belém ívódott már az ösztönös rossz cselekvés, azt mondta, hogy a törvénynek lehetetlen volt, de Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnét kárhoztatta a bűnt a testben. Ez a Biblia egy legnagyobb mondata, hanem a legnagyobb. Azt mondja, Isten elküldte a saját fiát emberként erre a földre, szülessen meg a bűn testének hasonlatosságával, ami élet körülményeink között. Ismerve azt a hatást is, amikor nehéz ellenállni az emberi természet késztetéseinek, és azt mondja, hogy bűn testének hasonlatosságában eljött, és kárhoztatta a bűnt a testben, mert egyszer sem tudta legyőzni, hogy minket naponta többször, úgy 33,5 évvel egyszer sem. És bebizonyította azt, hogy emberileg ez elképzelhetetlen, de lehet győzni a rossz felett. Csak egy rövid példa, mert nem hogy amikor itt van a kollégáim, és egyébként az ismerős tudják azt, hogy vannak olyan tárgyak, ahol ritkán születnek jó égek, tehát. És nyilván ennek a legcsinált tudása van, hogy de hát biztos, hogy csinált valamit rosszul, hogyha ennyi ismétlés van, hogy így mondjam, tehát egyes. És aztán bejön egy ötös, nem olyan, néha, jön egy ötös. Akkor folyamatosan az emberek, aki ezt tudta csinálni ötösre, akkor többiek is megcsinálták valamit ennyire, tehát ugyanazt kapta tőle, mint a többiek. Miért mondtam ezt? Mert a nagy számok azt mutatják statisztikailag, hogy mi emberek mindig elbukunk. Tehát nem látunk még tökéletes embert, és azt hiszem, hogy lehetetlen ez a vállalkozás. Na Isten elküldte az ő fiát, és ő egyedül meg tudta ezt mutatni a mi életkörülmények között, hogy lehet győzni. És innentől kezdve nyitva az út, van remény, van egy élő példa előttünk, hogy ez lehetséges. Valóban elérhető a cél, azért idéztem, igen. És ő az a valaki, aki azt mondta, hogy bérkokosnak a földön járt, akkor, hogy akarom tisztulni meg. És megtisztult az illető, meg akarta. Ez jelenti azt, hogy az Isteni hatalom támogatja az embert és megtisztítja. Az egész témának a végére érve, annyit hadd mondjak talán, tudom, hogy sok mindent érintettünk, de talán azért így átlátható volt, meg remélem, hogy követhető volt a gondolatnak a fonala, hogy nagyon súlyos kérdéseket érintettünk, amik alapjaiban foglalkoznak, vagy hát határozzák meg azt, hogy hogyan gondolkodunk önmagunk felül, meg a világ felől. Én megerősítem még egyszer, ne váljunk jobbat, ez a világ ez nem lesz jobb, úgyhogy minél szerint ez lefelé megy, szigorúan monoton módon lefelé megy. Amiben mi reménykedhetünk, és amiben valakunk reménykedni, és amiben megszedem erősíteni reményt, hogy annak az ocára, hogy a világ abban az irányba megy, a mi életünk egyénileg meg, akik úgy gondolkodunk, az mehet az ellenkező irányba. Sötétség és világosság. Ugye van a Bibliában, hogy fénynek, mint csillagok a sötétségben. Hát ez az ellentétet érvezi meg a Biblia. Az a kérdés, hogy ezen az úton elindulunk-e, egy utolsó idézetet emeltem ki ezeknek a nagybetűvel, azt mondta Jézus Krisztus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, és a betegekhez jött. Hát egészségeset nem kell gyógyítani. Itt senki sincs, aki egészséges, félretés ne esik rejtileg, csak azt mondja, abban a különbség, aki az, aki már tudja, hogy beteg, ki az, aki még nem tudja, hogy beteg, és tényleg sose fogja felismerni, hogy beteg. Tehát éppen a megoldás az életünkben ott kezdődik, hogy felismerjük a rászorultságunkat a segítségre. Ez mondja más, hogy idő boldogok, akik sírnak. Azon áll a saját állapotuk fölött, nem a világ fölött, hanem a világ a saját állapotuk fölött. Én azt gondolom, hogy talán ezt a zárszó is, amire az adás végére, hogy ennek az egész kérdéskörnek, hogy mi a megoldás, a problémák szinte nyilvánvalók, amiről múlt alkalommal beszéltünk. Talán az is, hogy miért a megoldás, amiben az emberek a megoldást látják, talán sokaknak újszerű volt, amiben én a megoldást szerettem volna megmutatni, de ez mindenképpen ott kezdődik, hogy őszinte leszek magamhoz, és elkezdem úgy élni az életemet, hogy nem csapom be magamat, hanem próbálok szembenézni magammal, hogy én egészséges vagyok-e, vagy beteg, és ha beteg, akkor igénybe veszem a segítséget, amit ajánlanak nekem, vagy nem. Hogyha ezt sikerült elérni ezzel a mai témával, akkor én magam részéről már elégedett vagyok vele. Ajánlom rögtön a következőt, és jövő héten szerdán találkozunk, hogy visszatérünk a rendes kerékvágásba. Az életünk lehetőség és az életünk felelősség. Ez azt tudom, kicsit hosszú, de annyira kifejező ez a szójáték, mert itt mondom meg az emberek, hogy mekkora lehetőség az élet, de abban is, hogy mekkora felelősség az élet. Ebben szeretném, hogyha megerősödünk majd a jövő héten. Köszönöm szépen a kitartó türelmet, egy kicsit túlhaladtam itt a célba vett időt. Köszönöm még egyszer, és akkor jövő héten szerdán találkozunk, várunk mindenkit szeretettel.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Pál apostolnak a korintusi első leveléből, a 10. fejezet 12-13. verséből. Tehát olvassuk el ezt a két Biblia verset, a korintusi első levél 10. fejezet 12-13. versét. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy ez a két Biblia vers milyen előzmények után hangzik el? Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy a korintusi első levél 10. fejezetének az elején Pál apostol mivel foglalkozik? Azzal foglalkozik, hogy elmondja a pusztai vándorlásnak néhány eseményét, felidézi, az ő bukásuk, kudarcaik történetét felidézi, és ezek után mondja el ezt a két Biblia verset, miután elmondja, hogy mindezek példaképpen estek rajtuk. Ugye annak a népnek az életéből, abból a szakaszból veszi a történeteket, mielőtt Izrael népe bevehetett volna az ígéret földjére, a Kánaánba. És amilyen történetek megtörténtek velük, amilyen élethelyzetek előadódtak, amilyen bűnöket elkövettek, amilyen csapdákba beleestek, ezek után Pál apostol azt mondja, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mindenkinek szóló tanítás minden korszakban, de különösen nekünk szóló tanítás, akikhez az időknek vége elérkezett. És miután Pál apostol feltárja ezeket a történeteket, amiket önmagukban is érdemes külön-külön áttekinteni, hogy mit üzen nekünk a végidején élő embereknek ezek által a tapasztalatok, történések által, ezek után Pál apostol a következőt mondja. Aki azt hiszi, azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. És utána mondja azt a Biblia verset, amit olyan sokszor szoktunk idézni, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten.

Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnétek. Mit érthetünk meg ebből? Mindenképpen meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy Pál apostol Isten ihletésére, az ő lelke ihletésére azért jegyezte le így ezeket a gondolatokat, mert figyelmeztetni akar bennünket, hogy a végidején is, minden korszakban, de különösen a végidején mikor fogunk tudni megállni. Mi a megállás kulcsa? Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy a győzelmünk, megállásunk kulcsát mondja el ebben a két igében. Hiszen ezután közvetlenül, ezek után a keserű tapasztalatok, kudarcaik után, és a tanulságok levonására való felszólítás után mondja ezt a két gondolatot. Mi volt az egyik? Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, a másik pedig, hogy ne csüggedjünk el, mert az Isten nem enged bennünket feljebb kísértetni, mint ahogy azt elszenvedhetnénk. Ne haragudjatok, hadd kérdezzek valamit. Szerintetek, nekünk mind a két igére nagyon nagy szükségünk van, de szerintetek, melyik igére van most inkább szükségünk? Szerintetek arra van nekünk inkább szükségünk, hogy arról beszéljünk, hogy aki azért áll, meglássa, hogy el ne essék, vagy pedig arra, hogy hű az Isten, aki nem hagy bennünket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnénk. Hadd kérdezzem meg, ez a két ige mitől óv bennünket? Az első ige mitől óv? Egy szóval, hogy lehetne? Így van, elbizakodottság. A másik ige a csüggedés. Szerintetek melyik a nagyobb veszély a mi életünkben? Az elbizakodás vagy a csüggedés? Hát erre valóban azt lehet mondani, hogy ez alkat kérdése, vagy jellem kérdése, vagy tényleg személyfüggő. De én azt hiszem, és általában, ahogy különösen az utóbbi időben, ahogy beszélgetek testvérekkel, én úgy tapasztalom, hogy mindenki, legalábbis a többség úgy gondolja, hogy nagyobb veszély nekünk a csüggedés. A jövőtől való félelem, a próbáktól való félelem, rettegünk attól, hogy mit hoz a jövő. Szóval szükségünk van inkább erre a figyelmeztetésre, hogy ember vigyázz, ne csüggedj, mert a próbák nem lesznek nagyobbak, mint ahogy mi azt el tudjuk hordani. De hadd mondjam, szeretnék a többség ellenében a 12. vers mellett voksolni most, és azt mondani, hogy higgyük el, hogy nem véletlenül van itt ez az ige. Nem véletlenül van közvetlenül ezek után, az ige versek után, a tanulságra való felszólítás után nem véletlenül van itt ez az ige. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És én most ezzel az igével szeretnék foglalkozni, a 12. verssel. Mit is jelent ez, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen? Mint ahogy ezt mondtátok, az ige óv bennünket az óvástól, elnézést, az ige óv bennünket az elbizakodottságtól, a magabízástól. És erre nagyon sokan, akik a 13. versre szavaztak volna, hogy nagyobb szükségünk van az ilyen bátorításra, mert ez a nagyobbik veszély, hogy elcsüggedünk, azok kedvéért hadd mondjam el, hogy higgyük el, hogy mindannyian ebben a veszélyben forgunk, hogy magabízók vagyunk. Ha azt kérdezném, és valóban úgy kezdtük volna, hogy mi magabízók vagyunk-e, akkor nyilván mindannyian azt mondtuk volna, hogy nem, inkább félénkek vagyunk, inkább félünk. Honnan tudjuk megállapítani azt, hogy van-e bennünk magabízás, vagy nincs? Honnan tudjuk ezt megállapítani? Mert olyan könnyen kimondjuk, én magabízó, ugyan már, dehogy is hát. De honnan tudjuk megállapítani? Egyetlen egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, de mielőtt ezt megjegyezném, kérdezni szeretnék valamit. Gondoltunk-e már ilyet az életben, mondtunk-e valaha ilyet, amikor láttunk valakit helytelen dolgokat elkövetni, csúnyán megnyilvánulni? Mondtunk-e valaha ilyet az életbe, vagy gondoltunk-e valaha ilyet, hogy na hát én ilyet azért soha nem tennék? Mondtunk-e ilyet, vagy gondoltunk-e ilyet? Hadd mondjam, ha valakinek a fejében egyszer megfordult ez, hogy na én ilyet soha, akkor azt jelenti, hogy abban az emberben már ott van a magabízás. És hadd mondjam, ez a magabízás mindannyiunkban valahol ott van. És hadd mondjam, hogy ennek is vannak fokozatai. Vannak emberek, akikről elnézést, ahogy mondani szokták, úgy messziről lehet látni, hogy a magabiztosság süt belőle. Én nem erről beszélek, mert feltételezem, hogy mi nem ebbe a kategóriába tartozunk.
Én úgy érzem, hogy a hívőknek a többsége, a legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy valahogy azt mondjuk, hogy igen, látjuk és tudjuk, hogy vannak hibáink. Ez és ez a gyengéink. Tudjuk, hogy ebből szabadulni kellene. Na de azért ezt nem követjük el. Szóval hát azért ezt már nem fogjuk megcsinálni. Tehát úgy érezzük, hogy igen, vannak hibák, amikkel küszködünk, de úgy érezzük, hogy van egy határ, amit mi azért soha nem lépnénk át. És hadd mondjam, ez már egy magabízás. Ez már egy olyan valami, amikor én magamban bízok, és azt mondom, hogy igen, még ebből és ebből meg kell változnom, de ezek azért a dolgok, ezek azért engem nem veszélyeztetnek. Én azért ezt el nem követném. Tudom, hogy nagyon éles lesz a kérdés, amit fölteszek, de hadd tegyem föl. Amikor például olvassuk az igében, Máté evangéliumában, a végidőről szóló leírásban, amikor Jézus azt mondja, hogy elárulnak majd benneteket, ugye a testvér a testvért elárulja a szülő a gyermekét, vagy fordítva. Hadd kérdezzem meg, hogy reálisan, egyszer szembenéztünk-e azzal, hogy Istenem, lehetek én is áruló? Elgondolkodtunk-e ezen? Vagy pedig úgy gondolkodunk, hogy nem, hát azért mértéktelen vagyok, indulatos vagyok, de azért elárulni nem fogom a másikat. Hadd mondjam, ha így gondolkodunk, akkor már veszélyben vagyunk. És méghozzá miért? Azért, mert a legapróbb bűnöktől kezdve a legnagyobb bűnökig nem a mi hatalmunkban van, hogy ellenálljunk a kísértésnek. A magunk erejével nem tudunk. Ha az Isten nincs mellettünk, és nem engedjük, hogy mellettünk legyen, akkor nem tudunk a legegyszerűbb dolgokban sem győzni, és természetszerűleg a legnagyobb dolgokban sem tudunk győzni. De ugyanakkor ki kell, hogy mondjuk, hogyha én nem győzök az apróbb bűnökben, én nem támaszkodom Istenre, akkor hiába vagyok egy úgymond jó keresztény, úgy átlag jó keresztény, a legdurvább bűnöket fogom tudni elkövetni, hogyha az Isten ereje és segítsége nincs mellettem. Mindjárt majd erre ki fogunk még részletesebben térni, de ennyit szerettem volna előjáróban erről mondani, hogy ezért szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni, az elbizakodottság kérdésével, és ezért szeretném, hogyha megnéznénk egy bibliai példát, egy bibliai személyt, és megint hadd kérdezzek, szerintetek kiről fogunk beszélni? Kiről fogunk beszélni, aki ilyen értelemben a maga bízásnak és az ebből fakadó kudarcnak a legkézenfekvőbb példája a Bibliában? Péter. Péterről szeretném, hogyha beszélnénk, nagyon jól ismert történet lesz, amiről beszélünk minden vonatkozásában, kívülről ismerjük. De szeretném, hogyha ezt a történetet a magunk életére vonatkoztatnánk, és minden egyes lépésnél majd meg fogunk állni, a történetet csak éppen, hogy megemlítjük, mert ismerjük. De a tanulságait szeretném, hogyha a magunk életére vonatkoztatnánk, és levonnánk valóban mindazokat a tanulságokat, amelyet le kell ebből vonnunk. Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy emlékezünk-e arra, hogy mi volt Jézusnak szinte az első cselekedetei között az egyik legjelentősebb cselekedete a tanítványok és különösen Péter életében, amiben és amellyel Péternek a magabízását szerette volna megtörni. Mert ha végignézzük a bibliai leírást, az evangéliumi leírást, azt látjuk, hogy Jézus szinte minden megnyilvánulásában, amit az ige lejegyez, Péternek a magabízását szeretné valamilyen módon megtörni. Mert tudja, hogy ez lesz a veszte ilyen értelemben, tehát emiatt fogja ezt a hatalmas bűnt elkövetni, a tagadás bűnét a magabízása miatt, és minden, szinte minden cselekedetével Jézus megpróbálja Péternek a szemét kinyitni és letörni a magabízását. Hadd kérdezzem meg, mi volt az első esemény? Jézus tesz egy nagy csodát a tanítványokkal, amikor Péter is ott van, és Pétert érinti a legmélyebben, és ő mondja ki igazából a tanulságot, és ő mondja ki igazából mindazt, amit a többiek is gondolnak. Az elhívásuk elején Jézus milyen hatalmas csodát cselekszik az egész tanítványi csapattal, legalábbis sokakkal. A halfogás, a csodálatos halfogás. Hogy volt ez a történet? Ugye egész nap, egész éjszaka fáradoznak Péterék, hogy tudjanak fogni halat, és a háló üres. És Jézus reggel oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy evezzenek a mélyre, és vessék ki a hálót. Erre Péternek mi a reakciója?
Egész éjjel halásztunk, egész éjjel fáradoztunk, semmit nem fogtunk. De azért a te kedvedért, ugye, mert te mondod, azért kivetem, bemegyünk és kivetjük a hálót. Hadd kérdezzem meg, ebben a megnyilvánulásában Péternek mi van? Mi van ebben a megnyilvánulásban? Egy fölény, egy magabiztosság. Jó, te vagy a mester, jó, ezt mondod, de én vagyok a halász, én tudom, mikor kell halat fogni. Akkor sem fogtunk semmit. Na jó, de te mondod, jó, megcselekszem. De tudom, hogy hát ez reménytelen vállalkozás. És mi történik? A halaknak olyan sokaságát fogják be a hálóval, hogy már kivonni alig bírják. És Péterre mindez milyen hatást tesz? Amikor kivonják a hálókat, akkor oda megy Jézushoz, leborul a lábaihoz, és mit mond? Eredj el tőlem, mert tisztátalan és bűnös ember vagyok én, Uram. De azért Jézus lábát átkarolja, dehogy akarja elengedni, de érzi, hogy igen, milyen bűnös, milyen tisztátalan az ő szíve, mennyire magabiztos volt, fölényes volt. Jézus az, aki mindent tud. Igen, ez volt az egyik hatalmas lecke, hogy Jézus meggyőzze a magabiztosságát. Ne gondolja, hogy ő mindent tud, vagy mindent jobban tud Jézusnál. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk és olvasnánk is igéket, Jézusnak Péterrel a tagadása előtt volt egy hatalmas párbeszéd sorozata. Volt egy olyan párbeszéd sorozata, amelyben megszólítja külön Pétert többször is, megszólítja az összes többi tanítványt is, egy párbeszéd sorozat a tagadás előtt. Szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy ez pár órával Jézus halála előtt történik. Ez az utolsó vacsora után történik, egy pár óra leforgása alatt. Nem tudom, ha végig felidézzük gondolatainkba az evangéliumot, Jézus hányszor próbálta Pétert belátásra késztetni, elgondolkodásra késztetni, hogy ne legyen ilyen magabízó. Hányszor próbálta Jézus? Hány párbeszéd részletet olvashatunk pár óra leforgása alatt? Ötöt. És ezt az ötöt szeretném áttekinteni, hogy Jézus hogy próbálta Pétert visszatartani a magabízástól, és ennek következtében a bukástól, és mindegyik párbeszédet magunkra fogjuk vonatkoztatni, hogy mi, akik itt állunk Jézus eljövetele előtt, Jézus hogy akar bennünket, milyen formában a magabízástól visszatartani. Olvasnám az első párbeszéd részletet Lukács evangélium a 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31 és 32. versét a következőképpen olvasom. Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31 és 32. versében a következőt olvasom. Monda pedig az Úr, Simon, Simon, imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Nézzük meg, Jézus mit mond Péternek. El fog következni az ő életében és az ő életükben, a tanítványok életében egy különleges nagy megrázás, amit rostálásnak nevez. Jézus Krisztus, hogy megrostáljon titeket ugye a sátán, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jézus miről beszél? Jézus arról beszél, hogy Péter és a tanítványok életében olyan megrázás fog bekövetkezni, amely idáig soha nem történt. És ez mi lesz, ez a megrázás? Milyen esemény fogja ezt kiváltani? Jézus Krisztus halála. Hatalmas megrázás lesz. Hadd mondjam, a tanítványok életének a legnagyobb megrázkódtatása ez volt, Jézus halála. Hadd mondjam, Jánoson kívül az összes tanítvány nem természetes halállal halt meg. De az életük legnagyobb megrázkódtatásai, a halállal való szembenézés nem volt akkora megrázás az életükben, mint Jézus Krisztus halála. Ez rázta meg őket a legjobban. És Jézus fel akarja erre készíteni Pétert és a többi tanítványt is. Igen, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A Biblia miről beszél, milyen időben élünk, illetve mi az, aminek a kiteljesedése még előttünk van, ugyanennek az eseménynek, a rostálásnak a folyamata.
A rostálás idejében élünk, elkezdődött a legkülönlegesebb erejű, a legnagyobb erejű megrázás, ami még egyre inkább fokozódni fog. A Biblia arról beszél, hogy a megrázásnak, a rostálásnak Isten népe között, a gyülekezeten belül az a célja, hogy a konkolyt külön válassza a búzától, hogy tisztává tegye Isten népét. Végig a történelem folyamán együtt nőz a búza a konkolyjal egészen az aratásig. Most a végidején az Úrnak ez a célja, külön fogja választani a búzát a konkolytól. És ennek az eszköze a megrázás, a rostálás, a hatalmas erejű próbák. Hadd mondjam, minden ember életében folyamatosan vannak próbák. Az Úr újból és újból nehéz helyzetekbe beleenged bennünket. Beleenged azért, hogy felszínre törjön belőlünk a rossz, nyilvánvalóvá váljék, szembe tudjunk vele fordulni, a próbák, a nehézségek az Istenhez vezessenek bennünket. Igen, a próbák, a nehézségek mindig is Isten eszközei voltak, ami megtisztításunk érdekében. De arról beszél, hogy most a végidején egész különleges megrázás, egész különleges megpróbáltatás fog bekövetkezni. Arra nincs most lehetőségünk egy rövid óra keretén belül, hogy a rostálásról részletesebben beszéljünk, de mégis egy-két vonatkozását muszáj, hogy megemlítsük, valóban csak egy-két vonatkozását. Arról beszél az ige, hogy a rostálás az egy több lépcsős folyamat lesz. Egy több lépcsős folyamat, amelynek az első fázisában az Úr szembesíteni akar bennünket a mi bűneinkkel. Hangzik a laodíciai üzenet az ige által, nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. Ha nem érzem, nem látom, nem szembesülök az ige által, nem fedem föl magamban mindazt, amit az ige egyértelműen mond, hogy milyen vagyok, akkor mit tesz az Úr? Akkor próbákat, nehézségeket enged meg, élethelyzetekbe enged bele bennünket. Mindig is így volt, de a végidején különleges élethelyzetek lesznek. A gyülekezeten belüli nehézségek, megpróbáltatások, olyan események fognak bekövetkezni, amiről Ezékiel próféta azt mondja a 9. fejezet 4. versében, hogy az igazán őszinték, hűségesek, akik megállnak majd a rostában, és elnyerik Isten pecsétjét, azok sóhajtozni és nyögni fognak az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem, amik az Isten népe között történnek. Igen, hatalmas megrázások lesznek. De hadd mondjam, a rostálásnak még ez az első fázisa. Miért? Mert ebben a fázisban az Úr szembesít bennünket önmagunkkal. Látom a bűnöket, látom a nyomorúságokat, látom a problémákat, és ez mit várt ki belőlem? Tükröt tart elém az Isten. Ember, lásd meg magad, nincs benned szeretet, nincs benned türelem, nincs benned jó szándék, hanem ellenszenv, harag, indulat van a másikkal szemben, aki lehet, hogy tényleg helytelenül cselekszik, de nincs benned a krisztusi szelídség. Igen, csak röviden foglaltam össze, Isten tükröt tart elénk. És miután elém tartotta ezt a tükröt, akkor kezdődik el az ember életében az arcot elsápító küzdelem. A rostálás leírását mindannyian ismerjük, azt hiszem, láttam egyeseket, ugye, akiknek arcuk sápat volt a küzdelemtől, a belső küzdelemtől, igen, a magunkkal való szembefordulás küzdelmétől. Mert megharcolni a szeretetlenséget, megharcolni a türelmetlenséget, megharcolni mindezeket a belső dolgokat, valóban a legnagyobb küzdelem árán lehetséges. De akik ezt megharcolják, azok a rostálás, megpróbáltatás viharában meg fognak állni. Hadd mondjam, amikor Jézus Pétert szembesítette annyiszor, hogy magabízó, vigyázz Péter, mert magabízó vagy. És itt Jézus, majd látni fogjuk, ez még az első, de ötször figyelmezteti Pétert valamilyen formában. Mit kellett volna tennie Péternek, hogy a rostálásban ne essen el? Mit kellett volna tennie? Jézushoz fordulni, kérni az erőt, a segítséget, nem önmagában bízni. Akkor nem következett volna be az életében mindez. Hadd mondjam, ugyanez van a mi életünkben is. Most az Úr tükröt tart elénk. És ha én meglátom magam, és komolyan veszem, hogy milyen állapotban vagyok, és küzdök a bűneimmel, Istennel együtt, ami hatalmas küzdelem, de felvállalom ezt a küzdelmet, akkor a rostálás vihara, a megpróbáltatás nem fog elsöpörni, hanem meg fogok tudni állni, és nem lesz nagyobb a próba, mint amit el tudok viselni ő vele, de akkor, ha felvállaltam az önmagammal szemben való küzdelmet. De nézzük meg, Jézus figyelmezteti Pétert, igen,
Sátán eljött, ugye megrostál, mint a búzát, olyan élethelyzetek fognak bekövetkezni, a kísértés olyan nagy lesz. Ugye, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, mondja Jézus Krisztus. És erre nézzük meg Péter válaszát, a 33. vers a következőt mondja, ő pedig mondanéki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Mit mond Péter? Jó, lehet, hogy jön a rostálás, jön a megrázás, jön a nagy próba, de én kész vagyok mind tömlöcre, mind a halálra menni veled. Szóba áll azzal, amit Jézus mond? Nem is áll ezzel szóba. Nézzük meg, Jézus nem adja fel a küzdelmet, mint ahogy hagyd mondjam, hányszor tartott már Jézus tükröt elénk, hányszor szólt hozzánk, és milyen eredménnyel nagyon sokszor. De Jézus nem hagyja abba, nem adja fel a küzdelmet, egészen a végsőkig küzd. Jézus tovább küzd Péterért, és tovább küzd mi érettünk is. Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk, Máté evangélium a 26. fejezetéhez, és a 31-32. Versben Jézus a következőt teszi, most már egy ószövetségi proféciát idéz Péternek. Egy ószövetségi írott igét idéz Péternek. A következőt mondja. Akkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja az egész tanítványi seregnek, az egész tanítványi kis csapatnak, és közöttük Péternek is, azt mondja, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem. És Jézus azt mondja, hogy ha csak maga Jézus mondta volna, nem egy ószövetségi proféciára hivatkozik, Péternek ez is elég kellett volna, hogy legyen, mert tudhatta, hogy amit Jézus mond, az mindig úgy történik. De hadd kérdezzem meg, emlékszünk rá, hogy ki válaszol erre az egész tanítványi csapatnak szóló figyelmeztetésre és kijelentésre? Ki az, aki válaszol? Ugye azonnal Péter válaszol. A 33. versben ezt olvassuk. Péter pedig felelvén mondanéki. A 33. vers. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Péter azonnal válaszol. És hadd kérdezzem meg, szerintetek mi van ebben a válaszában Péternek, amikor azt mondja, ha mindnyájan megbotránkoznak is, én te benned soha meg nem botránkozom. Ebben mi van? Ebben egy magabízás van, de ennél még több is van benne. Tessék? Igen. Tulajdonképpen a másik fölé emeli magát. A másik lehet, hogy megbotránkozik, a másik ilyen meg olyan, de én nem. Én külön vagyok a többinél. Lehet, hogy a másik el fog esni, de én nem. Tehát fölébe emeli magát a másiknak, a hittestvérének, és azt mondja, hogy igen, lehet, hogy vele mindez meg fog történni, de én velem ez biztos, hogy nem fog megtörténni. Olyan elgondolkodtató azért ez, mert ha belegondolunk, kire hasonlít itt Péter? Ki az, akinek a magatartását visszatükrözi? Annak a példázatbeli embernek, akiről Jézus beszél, amikor a farizeus és a vámszedő felmegy imádkozni a templomba. Mit mond a vámszedő? Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek. Ugye? Mert az olyan, de hát én azért nem vagyok olyan. Péterben ugyanez a magatartás tapasztalható. A vámszedőnek sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy az ékesen szóló bizonyítéka, ez a péteri megnyilvánulás. Olyan érdekes, a Krisztus példázatai című könyvből érdemes ezt a fejezetet elolvasni, ami ezzel foglalkozik, mert ugye a farizeus és a vámszedő imádságával, mert olyan szépen olvasuk, és olyan érdekes, mert Péter egy személyben példázza a vámszedőt, de példázza a farizeus volt az, aki ugye ezt mondta, de ugyanakkor ő példázza a vámszedőt is, aki miután bekövetkezik majd a tagadás, az igazi megtérése eljut, és veri vala a mellét, és nem meri a szemét az égre emelni. Igen, Péter válaszában itt van megint ez a hatalmas magabízás, ugye a farizeusi magatartás, amikor többnek gondolom magam a másiknál. De menjünk tovább, és nézzük meg a 26. fejezet 34. versében Jézus hogy folytatja tovább a küzdelmet.
A 34. versben Jézus ezt mondja, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Jézus ezek után egészen konkrétan Péterhez szól, egészen konkrétan, már nem csak a többiekhez, hanem Péterhez egész konkrétan szól, és azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor fogsz engem megtagadni. Nézzük meg a péteri választ. Azt mondja a 35. vers első része, mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg téged. Hasonlóképpen szólnak, ugye, a többi tanítványok is. Olyan sokszor beszéltünk erről, hogy Péter jó szándékú volt, de nem ismerte önmagát. Szerintetek mi ismerjük magunkat? Szerintetek tudjuk, milyenek vagyunk igazából? Higgyétek el, hogy nem tudjuk. Nem véletlenül mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. Hadd mondjam, az én szívem is csalárd és gonosz, és a te szíved is, mindannyiunké. Az ige nem azt mondja, hogy a kirívó bűnösöknek a szíve csalárd, hanem azt mondja, hogy mindannyiunké csalárd és gonosz az emberi szív, a bűn által megrontott szív. És nagyon sokszor azt sem tudjuk, mi lapul a mi életünkben, mi lakik a mi szívünkben. És nagyon sokszor csak a legkiélezettebb helyzetekbe jön felszínre az, hogy mi is van igazából mi bennünk. Az Úr ezért figyelmeztet, vigyázz, mert ez be fog következni. De Péter még ekkor sem áll szóba Jézusnak a szavaival. És ezek után nézzük meg a 4. párbeszéd részletet, ami engem talán a leginkább elgondolkodtat. És ez az a párbeszéd részlet, amiről én úgy érzem, hogy indokolatlanul, de nagyon keveset beszélünk. Lukács evangéliumához lapozzunk vissza, Lukács evangélium a 22. fejezetéhez, és a 35-től a 37-ig terjedő verseket olvassuk el. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezet 35-től 37-ig. És mondanékik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondd azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el a felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak is be kell teljesülni rajtam, hogy, és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Milyen figyelmeztetés ez? Mit is jelent ez? Olyan keveset foglalkozunk ezzel, már pedig gondoljunk bele abba, hogy a legnagyobb megpróbáltatás küszöbén Jézus ezt a felhívást intézi a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy csak hogyha komolyan veszik ezt a figyelmeztetését, akkor fognak tudni megállni a legnagyobb megrázkódtatás idején. Mi volt Jézusnak ez a figyelmeztetése? Mi volt ennek a lényege? Ugye Jézus elmondja, és azzal kezdi ezt a gondolatmenetet, hogy amikor elküldtelek erszény, táska, saru nélkül, ugye semmiben nem volt fogyatkozásotok, de most azt mondom nektek, hogy mindent tegyetek pénzé azért, hogy szerezzetek magatoknak kardot. Most minden erőfeszítésetek arra irányuljon, hogy kardhoz jussatok. Miért? Mert ennek az írásnak is még be kell rajtam teljesülni, amik rám vonatkoznak, ugye, hogy a gonoszok közé számláltatik. Tehát be fog teljesülni a tanítványok életében, ugye, szemük láttára, hogy Jézus a gonoszok közé számláltatik, az összes reményük a porba hull, Jézus Krisztus meg fog halni, mint gonosztevő. Ez lesz az életük legnagyobb megrázkódtatása. De Jézus mit mond? Ezt a megpróbáltatást akkor fogják tudni csak hitben átélni, és nem összeomlani a hitükben, hogyha van kardjuk. Mi a kard? Az Isten beszéde. Oda kell figyelniük a proféciáknak. Figyeljetek, az előbb is proféciát idéztem. Figyeljetek ezekre a kijelentésekre, mert ha ezekre nem figyeltek, nincs nálatok az igazi kard, a lélek kardja, az ige ismeret nincs nálatok, akkor nem fogtok tudni megállni ebben a hatalmas nagy próbában. Hadd kérdezzem meg, nekünk van kardunk?
Van kardunk? Igen, van valamilyen kardunk, de elég éles a mi fegyverünk? Ismerjük mi eléggé az igét? Ismerjük. Jézus azt mondja nekünk most, hogy akkor fogunk tudni a rostálásban megállni, ha miénk a kard, a lélek fegyvere itt van nálunk. Ismerjük-e mi az igét? Ismerjük-e mi Jézus tanításait? És erre mit mondanánk? Erre azt mondjuk, hogy hát hogy ne ismernénk. Hát ott vannak a könyveink, ugye? Itt van a Biblia, meg ott van mellette az a rengeteg magyarázat. Mindent ismerünk, a proféciákat előről végig, végétől vissza, mindent ismerünk. De hadd kérdezzem meg, ismerjük mi az Isten igéjét? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni, egy egész rövid idézetet olvasni, és ritkán szoktam ilyet mondani, de most hadd mondjam, szeretném, hogyha ezt az idézetet kívülről megtanulnánk. Legalábbis két mondat az egész, de az egyik mondatát szeretném, ha megtanulnánk, és egy életre megjegyeznénk. Ezt olvasom. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk megállni, amennyiben nálunk van az igazság, tehát az igének az igazsága, és az Isten ereje. De most figyeljük. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Figyeljük! Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Tehát, amiről az előbb beszéltünk, ha amikor az Isten tükröt tart elém, a rostálás első fázisában, és én nem veszem fel magammal a küzdelmet, nem leszek krisztusi jelleművé, akkor az ige ismeretem semmit nem fog érni, mert hold betű, és amikor jön Sátán a kísértéseivel, meg jön a megpróbáltatás vihara, meg fogok ideologizálni mindent, és át fogok értelmezni, és nem fogok tudni megállni. Mert csak annyiban miénk az igazság, az ige ismeret, amennyiben a krisztusi, az isteni természetnek a részesei vagyunk. Igen, és ezt mondja Jézus itt Péternek és a tanítványoknak, csak az fog tudni megállni, akinél ott van az ige kardja, de az ige kardja önmagában nem lehet. Ahhoz ott kell, hogy legyen a tulajdonosa is, az Isten Jézus Krisztus, akié az ő beszéde, a szava, hogy ott legyen velem, és élő és ható lehessen az én életemben, hogy ne holdbetű legyen, hogy az isteni természet részese lehessek, és utána az ige védő fegyver lehessen az én életemben, meg tudjak állni a megpróbáltatásnak a viharában. De szeretnék még arra a Biblia versre is egy gondolat erejéig visszautalni, amikor Jézus azt mondja, hogy akinek most nincs kardja, az adja el a felső ruháját, az erszényét vegye elő, mindent adjon fel azért, és mindent adjon el azért, hogy meg tudja szerezni ezt a kardot. Szerintetek nekünk most, a mai időnkben, Jézus eljövetel előtt, a rostálásban már szinte benne élő embereknek, milyen üzenetet hordoz ez a jézusi figyelmeztetés? Mit jelent, hogy adjuk el a felső ruhánkat, vegyük elő az erszényünket, és vegyünk kardot? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ember, mondjál le mindenről, mindenről. Inkább mindenről mondjál le, de nem ulaszd el, hogy felfegyverkezzél a lélek fegyverével, az Istennel való közösséget ápold, legyen erre időd. És a mai embernek ez a legnehezebb, ez mindannyiunknak a legnagyobb küzdelem, hogy időnk legyen. Mert Jézus közelében tudunk csak a bűneinkből megszabadulni, csak így válhatunk az isteni természet részesévé. Csak így lehet a miénk, a lélek fegyvere, az ige kardja, ha minden nap időt, érdemi időt tudunk arra fordítani, hogy mi erősödjünk a hitben, győzzünk a bűn felett. Az ő vele való kapcsolat által lehet a miénk, az ige fegyvere, és győzhetjük le a bűnt. De még egyszer hadd kérdezzem meg, mi valóban így vagyunk, hogy inkább mindenről lemondunk? Hányszor választunk bizonyos egyéb dolgokat? Mennyi időrabló dolog van a mi életünkben? Igaz, hogy rengeteg feladat is van, de mennyi időrabló dolog van? Hadd mondjam, én most már a tévét nem említem. Nem említem a tévét. De csak egy szót hadd mondjak, internet. Hatalmas áldás, de micsoda időrabló. Hányszor lehet látni, hogy emberek akár fél éjszakát is mellette töltenek, mert barangolnak, meg ezt is néznek, meg azt is. És azt lehet mondani, hogy önmagában nem haszontalan dolgokat, tehát nem kell azt képzelni, hogy valaki én nem tudom milyen oldalakat néz. Csak azért ezt az egyet említettem, millió és egyet említhetnénk.
de gondoljuk át az életünket, hogy valóban eladom a felső ruhámat, előveszem a maradék pénzemet, tehát mindenről lemondok inkább csak azért, hogy az Istennel való kapcsolatot ápoljam. Jézus részéről hatalmas figyelmeztetés, csak így tudunk megállni a legnagyobb megpróbáltatás, a rostálásnak az idején. És amikor Jézus figyelmezteti erre őket, és ezt elmondja, akkor a tanítványok hogy reagálnak? Mit mondanak? A 38. versben azt mondják, azok pedig mondták, Uram, itt van két szabja. És Jézus erre mit mond? Jézus azt mondja, elég. Elég. Nem tudok már mit mondani. Nem értitek, miről beszélek. Nem tudlak visszatartani benneteket attól, hogy ebben a megrázkódtatásban valóban össze ne omoljatok. De Jézusnak van még egy pár beszéde a tagadás előtt Péterrel és a többi tanítvánnyal. Emlékszünk ehhez, hogy ez mikor volt? Ezek után, miután ezeket az igéket most olvastuk, Jézus kiment a tanítványokkal, ugye az olajfák hegyére, és ott Jézus elvonul és imádkozik. És mit kér a tanítványoktól? Azt kéri, hogy imádkozzanak vele, és mit mond? Azt mondja, imádkozzanak vele egy óráig, ugye? Tehát először csak azt kéri, hogy imádkozzanak, de utána látjuk, hogy ugye ez körülbelül egy órai időtartam volt. Utána Jézus maga mellé veszi ugye a három hozzá legközelebb álló tanítvány, Pétert, Jakabot és Jánost, ők vannak a legközelebb hozzá, de őket is ott hagyja, egy kicsikét előre megy, imádkozik, küzd. És nézzük meg, amikor visszamegy Jézus a tanítványokhoz, akkor mit lát? A tanítványok alszanak. És nézzük meg, a 40. verset olvassuk Máté evangélium a 26. fejezetében. Máté evangélium a 26. fejezetében a következőt olvassuk. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, figyeljük, megint Péterhez szól, mindenkinek szól, de leginkább Péternek. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézus oda megy a tanítványokhoz, alszanak. Pétert megszólítja, és mit mond? És először, bocsánat, mielőtt ezt elmondanám, hadd kérdezzem meg, szerintetek miért Pétert szólítja meg? Hát a többiek nem alszanak, a többiek is alszanak. Miért Péternek mondja elsődlegesen? Miért? Ugye részint azért, mert ugye Péter a magabízó leginkább, de miért ezt mondja Péternek, és miért Péternek mondja, és figyeljük ezeket a szavakat, ízlelgessük egy kicsit. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Miért fogalmaz így Jézus? Egy óráig sem. Mi van ebben? Ebben valahol az van benne. Péter, te mit mondtál? Kész vagy velem a halálra is menni, a tömlöcbe is menni. És most, amikor azt kérem csak tőled, hogy egy óráig imádkozzál velem, ezt sem tudod megtenni, mert elalszol. Hát hol ismered te magad? Hadd kérdezzem meg, ebből nekünk mi a tanulság? Ebből nekünk mi a tanulság? Hadd mondjam, hogy amikor elkövetünk apróbb bűnöket, amikor indulatosak vagyunk, Jézus ugyanezt mondja nekünk, hogy akarsz megállni a net megpróbáltatás idején, amikor méltánytalan helyzetek sokaságába fogsz majd belekerülni. Hogy fogsz tudni megállni hitben, az én utaimon kitartva, amikor ettől, az apró ingerléstől te már így reagálsz. Egy óráig sem bírtál velem vigyázni. Ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak, hogyan versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Igen, tehát hogyha én ezek között, a körülmények között, az apróságokban folyton elesek, és újból elbukok, hogy gondolom azt, hogy én majd akkor én nem fogom megtagadni, én akkor majd hűséges leszek, hogy feltételezek ilyet magamról? Vagy csak még egy gondolatot hadd említsek, mértéktelenek vagyunk. Kicsit ezt tesszük, azt tudjuk, hogy nem jó, de azért még ezt is megengedjük magunknak. Jézus nem mondaná,
hogy ezt nem bírod ki? Mi lesz majd, amikor nem adhat, nem vehet az ember? Amikor a nehéz helyzetek sokasága fog előkerülni, és azok, akik nem győztek az étvágy bűne felett a mértékletességben, el fognak bukni, mert mindent megtesznek, hogy pillanatnyilag még kedvezőbb helyzetbe kerüljenek. Hadd mondjam, apróságoknak tűnnek. De ha mi nem látjuk meg magunkat ezekben az apróságokban, hogy ember nem fogsz tudni megállni a legnagyobb megpróbáltatásban, ha ezekben elesel, és hadd mondjam, és most egészen őszinték legyünk, de csak önmagunkhoz. Ne is bólogassunk, csak önmagunkhoz legyünk őszinték. Ti miktől vagytok jobban megrémülve? Amikor azt halljuk, hogy jön a nagy megrázás, jön a hatalmas üldözés, se nem adhat, se nem vehet, és mondhatnánk még, ettől vagyunk jobban megrémülve, vagy attól, ha észreveszem magamban azt, hogy én most szeretetlenül szóltam a másik emberhez. Mitől vagyunk jobban megijedve? Hát azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az elsőtől. A második az szinte föl. Jó, tudjuk, jó, ez nem volt helyes, tovább lépünk. Jó, majd máskor másképp. Hadd mondjam, nekünk ettől kellene megrémülnünk, és az Istenhez menekülnünk, és nem a másodiktól, azaz, amit elsőként említettem. Mert ha én szembefordulok a bűneimmel, nem vagyok magabízó, és meglátok mindent magamban, amit az Úr mutatni akar, hadd mondjam, a magabízó embernek az Úr semmit nem tud mondani, semmit nem tud az igéből sem mondani. Mondhatja az Úr egy magabízó embernek az igét, mert akkor mit fog csinálni, ha hallja is az igét? Azt fogja gondolni, hogy ja igen, hú, ez mennyire szól annak. Ja igen, ez meg mennyire szól a másiknak. Tudom, hogy olyan. De nem fogja felismerni önmagát, mert ne az ige tükrében. A maga bízó ember nem tudja helyesen értelmezni Jézus szavát. Nem érti meg. Ahogy a tanítványok és Péter sem értette meg a figyelmeztetést, a maga bízó ember semmit nem tud megérteni. Nem tud szembesülni önmagával, nem tud szembefordulni a bűneivel. Az Úr ezért kérlel bennünket a tanítványok példája által, és Péter példája által, hogy ember vigyázz, mert különben nem tudlak téged felkészíteni a megpróbáltatás idejére. De ha elfogadod, amit én mutatok neked, akkor meg tudlak erősíteni, és a legnagyobb megpróbáltatásban is meg fogsz tudni állni. Szeretném, ha felolvasnánk egy Zsoltár igét. Dávidnak a tapasztalata olyan gyönyörűen foglalja össze mindazt, amiről idáig szóltunk. A 30. Zsoltárhoz lapozzunk. A 30. Zsoltárban Dávid is elmondja, hogy ő is volt hasonló állapotban, mint Péter. Ugye ezt ő nem így fogalmazza meg, Péter sokkal később élt, de elmondja, hogy ugyanebben az állapotban, tehát ilyen állapotban volt, ugye, mint amiről most olvastunk az evangéliumokban, amilyen Péter volt. A 30. Zsoltár 7. versétől így olvasom. Azt mondtam azért az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Mit mondtam az én jó állapotomban? Én soha. Nem rendülhetek meg. És nézzük meg, olyan gyönyörű ez a következő vers. Azt mondja Dávid, Uram, jó kedvedből, tehát a te irgalmadból, szeretetedből, erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. A te jó kedvedből, a te irgalmadból megengedted a nehézségek hegyeit. Megengedted mindazt, ami bekövetkezett az életemben, és mit kellett, hogy megtapasztaljam? Hogy összeroskadtam. Nem tudtam megállni. Én, aki azt gondoltam magamról, hogy én nem fogok megrendülni soha. De a te jó kedvedből erősséget állítottál föl az én hegyemre, és elrejtetted az orcádat, és megroskadtam. És nézzük meg, ezek után ugyanabba az állapotba kerül, mint amibe Péter került a tagadás után, miután igazából megismerte magát. Azt mondja a 9. vers, hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. És befejezésül egyetlen egy Biblia versre szeretnék utalni, de ez a Biblia vers is olyan, amikor megint kérdéssel szeretném indítani, és egy összefüggésre szeretném a figyelmet ráirányítani. Ismerjük azt az igét, amikor arról beszél Pál apostol a Filippi levélben, hogy az Isten munkája bennünk, ugye, az akarást és a véghezvitelt. Szeretném megkérdezni, mondjuk el az egész Biblia verset, teljesen úgy, ahogy van kívülről. Mondjuk el. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, ugye mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő jó kedvéből. Miért mondtam, hogy mondjuk el az egész igét? Mert így rögzült bennünk ugye az ige, hogy mert
Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Szerintetek mire vonatkozik ez a mert? Emlékezetből mi van megírva pontosan ezelőtt? Miért mondja Pál apostol, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből? Nézzük meg a Filippi levélben, a második fejezetben, azt mondja a 12. versben, annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Most figyeljük! Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a munkálást, mind a véghezvitelt jókedvéből. Tehát miért mondja azt, hogy mert? Azért, mert azt mondja, hogy ember félelemmel és rettegéssel vid véghez a te üdvösségedet. Mit jelent, hogy félelemmel és rettegéssel? Ez azt jelenti, hogy egy állandó szorongás, szinte egy depresszió, egy állandó félelem? Nem. Hanem mitől féljünk? Egyetlen egy dologtól féljünk, egyetlen egy dologtól, hogy el ne szakadjunk Istentől, nehogy magunkbízókká váljunk, nehogy arra gondoljunk, hogy nélküle is meg tudjuk járni ezt a utat. El ne szakadjunk az Istentől, ez legyen az egyedüli félelmünk. Miért? Mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is. És ha én nem szakadok el tőle, akkor a legnagyobb megpróbáltatásban, a legnagyobb nehézségben is meg fogok tudni állni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter történetéből. Ismerjük el azt, hogy magabízók vagyunk, és kérjük az Istent, hogy ezt a hájogot távolítsa el a szemünktől, ami miatt nem látunk igazából tisztán. És kérjük az Urat, hogy amikor megmutat bennünket önmagunknak, akkor vegyük fel a harcot önmagunkkal, az énünkkel szemben, hogy a lélek kardja miénk lehessen, hogy megérthessük az igét, ne csak elméletileg, hanem a miénk lehessen, és hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és meg tudjunk állni a legnagyobb megpróbáltatásokban is. Amen.